hasznos foglalatosságra, munkára teremtette az embert. A munka öröm és gyönyörűség volt. A bűneset után a munka nehézzé, terhessé és fárasztóvá vált. Így is hihetetlenül sok áldást jelent a munka. Szóval az áldás jellege így is megmaradt a munkának. De mégis azt kell, hogy mondjuk, hogy meg lett nehezítve, és a munka nem olyan, ahogy az Isten azt eredetileg teremtette, fáradtsággal egyre te kenyeredet. Igen, fáradtságos, nehéz, sokszor kilátástalan, reménytelen, cél nélküli vergődés az ember munkája. És nézzük meg, hogy e tekintetben mit mond a Szentírás, hogy a megváltottaknak milyen lesz a tevékenységük, mit ír erről a Szentírás. Azért is lényeges erről a kérdésről szólni, mert nagyon sokan úgy tekintenek az örök élet felé, mint ami az abszolút semmit tevésnek az időszaka. Nagyon sok emberben rossz érzéseket kelt ez, hogy hát az unalomnak a teljessége lesz az, ahol semmit nem lehet tenni, de nézzük meg, hogy a Szentírás egészen másról beszél. A Szentírás azt mondja, hogy igen, már az Éden kertjében is volt munka, hasznos, értelmes munka, és az újjáteremtett földön is lesz. De nézzük meg, hogy más lesz az a munka, mint amit itt a földön ismerünk a mindennapi életben. Ézsaiás könyve 65. fejezetéhez lapozzunk. Ézsaiás könyve 65. fejezetének a 21. és a 22. verséhez lapozzunk, és olvassuk az igét. Házakat építenek. Ugye itt arról beszél a 17. vers, hogy mi új egeket és új földet teremtek. Tehát ugye mindenképpen erről az időszakról szól, majd erről fogunk majd később szólni, hogy azért milyen értelemben ez egy kettős profécia. De nézzük meg, mit mond. Házakat építenek, és bennük lakoznak, és szőlőket plantálnak, és eszik azok gyümölcsét. Nem úgy építenek, hogy más lakjék benne. Nem úgy plantálnak, hogy más egye a gyümölcsöt. Mert mint a fáké, oly hosszú lesz népen élete, és kezeik munkáját elhasználják, választottaim. Mit mond a Szentírás ebben az ige szakaszban? Arról szól, a mi fogalmainkhoz közeli fogalmakat használ, és azt mondja el, hogy igen, lesz értelmes tevékenység, lesz hasznos tevékenység. Ugye az emberhez ezek a fogalmak állnak igazából a legközelebb. És azt mondja, hogy igen, lesz hasznos, értelmes tevékenység, de mi lesz a különbség a mostani munka és az ottani munka között? Hányszor dolgozik az ember a hiába valóságnak? Hányszor dolgozik azért az ember, hogy más élvezze annak a gyümölcsét? Igen, a munka ilyenné vált a bűn világában. És Isten azt akarja hangsúlyozni, hogy az ottani tevékenység az nem cél nélküli tevékenység lesz, az nem eredmény nélküli tevékenység, hanem értelmes tevékenység, aminek célja van, aminek eredménye van, és aminek örülnek mindazok, akik végzik. Egy más helyen, Lukács evangéliumában olvasunk erről, a kiosztott gyírák példázatában Jézus egy utalást tesz arra vonatkozóan, hogy Isten be fogja majd vonni a megváltottakat egy olyan magas rendű tevékenységbe, amit mi most emberileg nem tudunk elképzelni, de az Isten utalást tesz arra, hogy igen, ott nem lesz semmit tevés, hanem hasznos, felemelő munka lesz. És valóban a megváltott ember az Isten szolgálatában lesz. Tehát a tevékenységét, a munkakörét maga Isten fogja meghatározni a megváltott embernek. Igen, lesz tevékenység, de ez a fajta, amiről a Szentírás így beszél. Nézzük meg egy másik vonatkozását is ennek az újjáteremtett földnek, és nézzük meg, hogy mennyire élesen különbözik a mi világunktól, és az általunk megszokottaktól, amiről Ézsaiás könyve 35. fejezete szól. Ézsaiás könyve 35. fejezetének a 10. verse. Ézsaiás könyve 35. fejezetének a 10. versét így olvasom. Hisz az Úr megváltottai megtérnek, és újjongás között Sionba jönnek, és örök öröm fejükön vigasságot és örömöt találnak, és eltűnik fájdalom és sóhaj. Szeretném megkérdezni, hogy mi ebben a földi életben ismerjük-e az örömet igazából? Ismerjük-e mi az örömet igazából? Azt kell, hogy mondjuk, hogy az, amit mi ismerünk, az csak töredéke, vagy valami árnyképe annak, ami igazából öröm. Nem ismerjük igazából az örömet. Mert hogyha valami öröm is van az ember életében, figyeljük meg, hogy az milyen gyakran, sőt, mindig örömmel társul.
mennyire nem ismerjük a maradéktalan örömet, az igaz boldogságot. És azt mondja a Szentírás, hogy az újjáteremtett földön olyan öröm lesz, amit mi igazából most elképzelni nem tudunk. Azt mondja a Szentírás, olyan érdekes kifejezést használ, azt mondja, hogy az Úr megváltottai megtérnek, és újjongás között Sionba jönnek. Azt hiszem, hogy az örömnek talán ez a leghangsúlyosabb kifejezése a magyar nyelven, hogy újjongás. Talán ennél hangsúlyosabban nem lehet kifejezni azt, amikor valami kifejezhetetlen öröm. És azt mondja, hogy igen, meg fogják ismerni a megváltottak, hogy mit jelent az igazi öröm, amit most a bűn miatt nem ismerhetünk igazából. De azt mondja, hogy a megváltottak újjongás között Sionba jönnek, és örök öröm fejükön, és vigasságot és örömöt találnak, és eltűnik fájdalom és sóhaj. Mi okozza ezt az örömet? Mi az, ami ennek az örömnek táptalajt ad? Ugye, amiről az előbb már szóltunk, tehát, hogy halál nem lesz, szenvedés, nyomorúság, fájdalom nem lesz, de azon kívül még valami fogja az örömöt táplálni az emberben. Ugyanennek a fejezetnek a versét olvassuk el, a 7. versnek az első részét. Nagyon érdekes kijelentést találunk itt. Lesz a déli báb, és szomjú föld vizek forrásivá. Milyen érdekes ez a kijelentés. Mit jelent ez vajon, hogy tóvá lesz a déli báb, és a szomjú föld vá. A jellegzetessége, hogy tehát ugye amikor mondjuk megy valaki tikkasztó száraz úton, és felfrissülésre vágyik, és a távolból azt látja, hogy ott van egy tó. Ott van egy hűsvízű tó, amiben majd a szomját csillapíthatja. És amikor az ember közel ér, akkor mit lát? Hogy csak egy déli báb volt, csak egy ábránd volt, csak egy vágy volt. És mit mond az újföldről a Szentírás? Hogy ott tóvá lesz a déli báb. Tehát nem lesz semmi olyan, amiről az ember azt, hogy én ezt nem tudom elérni. Nem lesznek olyan vágyak, amelyeket nem lehet megvalósítani. Érzése, hogy igen, nekem hiányzik valami. Nekem nem teljes még így a boldogságom, mert valamit nem tudtam még elérni. Nem lesz ilyen. Azt mondja, minden cél elérhető és megvalósítható. De nézzünk még egy másik igehelyet, ugyancsak Ézsaiás könyvéből ennek a gondolatnak a kapcsán egyet lapozzunk vissza a Szentírásba a 32. fejezethez. A 32. fejezet 17 és 18. verseiben ezt olvasom. És lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké. Népen békesség hajlékában lakozik, biztonság sátraiban, gondtalan nyugalomban. És biztonság. Szeretném megkérdezni, hogy nem erre vágyódunk mindannyian? Nem erre vágyódunk az életben mindannyian? Békére, nyugalomra, biztonságra. Azt hiszem, hogy nincs olyan ember, aki a lelkében, a szívében ne vágyódna erre. És az Isten azt mondja, hogy igen, ebben a vonatkozásban is újjáteremti ezt az egész földet. Igen, ott béke, nyugalom és biztonság lesz. És még egy vonatkozását szeretném megemlíteni az újjáteremtett földnek, ennek a két bibliaversnek az alapján, amit az előbb olvastunk. Ézsaiás könyvében azt olvastuk, hogy öröm lesz. De mit olvastunk a 35. fejezet 10. versében? Milyen öröm lesz? Azt mondja, hogy örökös öröm lesz. Itt ebben az utóbbi idézett Biblia versben, a 32. fejezet 17 és 18. versében pedig azt olvastuk, hogy mind örökké. Tehát, és lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mind örökké. Tehát mit mond a Szentírás? Nem csak, hogy öröm lesz. Nem csak, hogy béke, nyugalom és biztonság, hanem ezek állandóak lesznek a megváltott ember életében. És azt hiszem, hogy nyugodtan elmondhatjuk, hogy ebben a tekintetben is hihetetlenül sokat szenvedünk ebben a földi életben. Azt hiszem, hogy nincs ember közöttünk, aki ne szenvedne ettől a ténytől hihetetlenül sokat, hogy nincs állandóság ebben az életben. Semmilyen viszonylatban, se az ember életében, az egészségében, a fizikai állapotában.
De az emberi kapcsolatainkban sem, a körülményeinkben sem. Semmiről nem mondhatjuk azt, hogy ez most biztos, ez örökké így marad, ez változhatatlan. Ugye az egészségünk egyik pillanatról a másikra mehet tönkre, vagy veszhet el. Az emberi kapcsolataink egyik pillanatról a másikra bomolhatnak fel. Egy biztos munkahelyünk, amiről úgy gondoltuk, hogy hát igen, ez a megélhetésünket teljesen biztossá teszi. Egyik pillanatról a másikra bomolhat fel. Valóban azt lehet mondani, hogy nincs az emberi életnek egy olyan pontja, amire azt lehet mondani, hogy ez most már örökre így van. És azt mondja az Isten igéje, hogy ott öröm, béke, nyugalom, biztonság lesz, és mindez örökké. Azt hiszem, hogy elmondhatjuk, hogy mindez igazából valóban nem tudjuk felfogni, mert mi egészen máshoz vagyunk sajnos hozzászokva ebben az életben. És még egy vonatkozását említsük meg a Szentírásból ennek a kérdésnek, hogy az Isten milyen vonatkozásban teremti újjá a Földet. Ézsaiás könyve 65. fejezetéből a 17. verset olvassuk el. Ézsaiás könyve 65. fejezet 17. verse. Két gondolatot is látunk itt ebben a Biblia versben, két ígéretet. Mert imé új egeket és új földet teremtek, és a régiek ingyen sem említetnek, még csak észbe sem jutnak. Először a Biblia vers másik részével foglalkozunk. Mit mond a Szentírás? Azt mondja, hogy újjá teremt Isten mindent, és a régiek még csak ingyen sem említetnek, még csak észbe sem jutnak. Milyen hatalmas ígéret ez? Szeretném megkérdezni, hogy van-e közülünk olyan ember egyáltalán az életben, akinek ne lennének fájó emlékei? Van-e olyan ember közülünk, aki elmondhatna az életből, hogy soha egyetlen egy sebet nem kaptam, és nekem semmi nem fájt ebben az életben? Én azt hiszem, hogy mindannyian ebben az életben sok-sok sebet kaptunk, és mindannyian az életben tele vagyunk fájó emlékekkel. És milyen gyakran van úgy az ember, hogy amikor azt hiszi, hogy valami már begyógyult az életében, az idő elfeledtetett bizonyos dolgokat, legalábbis úgy gondoljuk, és akkor történik valami, egy élethelyzetbe belekerülünk, és a régi sebek föltépődnek, fölszakadnak. Igen, nyugodtan elmondhatjuk, hogy a fájó emlékezés az életünket nagyon sok tekintetben keserűvé teszi. És mit mond ez az ige itt? Hogy amikor az Isten mindent újjáteremt, akkor a régiek észbe sem jutnak, ingyen sem említetnek. Ami nyilván nem azt jelenti, hogy az ember el fogja veszíteni a tudatát, az ember el fogja veszíteni azt, hogy honnan jött, az ember el fogja felejteni azt, hogy mibe kerül az ember megváltása, hogy Jézus áldozatába került. Nem, ez nem ezt jelenti, hanem azt mondja, hogy még ingyen sem említetnek. Pál apostol azt mondja, hogy én pedig állítom, atyám fiai, így fogalmaz Pál apostol, hogy az a dicsőség, amelyben majd részünk lesz, nem hasonlíthatók ahhoz a szenvedéshez, amit nekünk most itt szenvedni kell. Tehát Pál apostol azt mondja, hogy igen, lehet, hogy most itt szenvedni kell, lehet, hogy fájó emlékeink vannak, de azt mondja, hogy amit az Isten készít a megváltottak számára, az olyan dicsőséges lesz, hogy ezek a dolgok ingyen sem említetnek. Annyira eltörpül ahhoz minden, hogy nem lesz egy olyan fájó emlék, ami az embernek a gondolatát, vagy az embernek a lelkét keserűséggel tölteni el. És ugyanakkor nézzük meg a Biblia vers első részét. A 17. vers azt mondja, hogy mert imé új egeket és új földet teremtek. Tehát az Isten kimondja, hogy igen, az egész földünket újjá teremti. Igen, olyanná teremti, amin a bűnnek a rombolása már nem lesz látható, a bűn nyomait már nem fogja magán viselni. Most is gyönyörű ez a természet, még így bűn által megrontva is, legalábbis vannak csodálatos és gyönyörű részei. De az Isten azt mondja, hogy úgy fogja újjá teremteni, hogy azon valóban a pusztításnak és a rombolásnak semmi nyoma nem lesz. És a Szentírás arról beszél ugyancsak Ézsaiás könyvében, hogy semmi nem lesz, ami ezt a földet pusztítaná. Az állatok azt mondja, hogy szelídek lesznek, nem lesz semmi, aminek a természete vad lenne, aminek az élet eleme, az ösztöne a pusztítás lenne. Nem, semmi nem lesz, ami a természetet pusztítaná, vagy ami ártalmas, vagy ami veszélyes lenne. És ezek után térjünk vissza az alapigénkhez, Jelenések könyve 21. fejezetéhez. Jelenések könyve 21. fejezetéhez, az 5. vershez, és így olvasom még egyszer az igét, és mondta az, aki a királyi széken ül, imé mindent újjáteszek. Igen, erről szóltunk, hogy mi mindent mond a Szentírás, hogy milyen vonatkozásban teremti Isten újjá a mi földünket.
de nézzük meg, hogy folytatódik ez a bibliavers tovább. És mondanékem, írd meg, mert te beszédek hívek és igazak. A Bibliának ez a része az én számomra mindig annyira elgondolkodtató, és azt kell, hogy mondjam, hogy az egyik legkedvesebb kifejezés a Szentírásban számomra ez, amikor az Isten kijelent valamit, az Isten mond valamit, és utána még egyszer megerősíti. Miért? Mert az Isten pontosan tudja, hogy a bűn által megrontott ember számára, annak az embernek a számára, aki tele van véve nyomorúságokkal, a bűnnek mindama kihatásával és következményével, nem természetes, szinte valószerűtlennek tűnik, amikor az Isten azt mondja, hogy mindent újjá tesz. És mindaz, amiről szóltunk, amiről a Biblia határozott kijelentéseket tesz, az ember hajlamos arra, hogy úgy legyen ezzel, hogy igen, hát nagyon szép és nagyon jó, de hát ez szinte meseszerű, annyira hihetetlen, hát ez valóban így lesz, vagy így lenne. És nézzük meg, az Isten pontosan tudja az embernek ezeket a gondolatait. Pontosan tudja, hogy mennyire ehhez vagyunk kötve, amit látunk, és mennyire nehezen tudjuk elképzelni és valóságnak tekinteni az Isten ígéreteit. És amikor kijelenti, hogy mindent újjáteszek, akkor hozzáteszi, mintha azt mondaná, hogy ember, ne kételkedj. És hozzáteszi, és azt mondja, hogy írd meg, mert te beszédek hívek és igazak. Az az Isten, aki ezt kijelentette, biztosak lehetünk benne, hogy mindezt valóra is fogja váltani. És utána így folytatja a 6. versben, és mondanékem, meglett. Milyen érdekes, azt mondja, hogy meglett. Hogy kerül ide ez a Biblia vers, vagy ez a kifejezés, hogy meglett? Hol olvasunk ehhez hasonlót a Szentírásból, hogy meglett? Úgy azt hiszem, hogy Jézus halálakor elvégeztetett, meglett. És miért idézi itt a Jelenések könyve ezt a kijelentést, hogy meglett? Miért? Mire utal? Jézus áldozatára. Igen, Jézus áldozata a garanciája annak, hogy mindez valósággá fog válni. Mert ahogy Jézus elkezdte a megváltás tervét az ember helyreállításával, ahogy Jézus az életét adta azért, hogy emberekben valóban ismét helyreállhasson az isteni, a krisztusi képmás, hogy embereket a bűntől megszabadíthasson, ahogy ez valósággá vált Jézus áldozata, ez is ugyanolyan bizonyosan meg fog történni, és be fog következni, hiszen a megváltást mindezt magában foglalja. Nézzük meg, hogy folytatja tovább. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Mit mond? Én vagyok az alfa, az omega, a kezdet és a vég. Ő elkezdte a megváltás tervét, de be is fogja fejezni. Nem lenne teljes a megváltás terve, hogyha Jézus halálával véget érne. Nem lenne teljes a megváltás terve, hogyha Jézus nem tudná az újjá teremtett föld örökségét adni a megváltottaknak. Nem lenne teljes. Így lesz teljes a megváltás terve. És nézzük meg, hogy fogalmaz tovább. Én a szomjazónak adok az élet vizének forrásából ingyen. Mit mond? A szomjazónak. A szomjazónak adok az élet vizének forrásából ingyen. Mit jelent az, hogy szomjazó? Ugye az élet vizének forrása, ugye erről a Jelenések könyve beszél, hogy ugye ez majd a megváltottaknak az öröksége lesz, de nézzük meg, hogy mit jelent ez, hogy én a szomjazónak adok az élet vizének forrásából. Mit jelent az, hogy az Isten a szomjazónak fogja mindezt adni? Szeretnék ezzel kapcsolatban két Biblia verset olvasni, de mielőtt fölolvasnám a Biblia verset, szeretném megkérdezni, hogy valóban ki a szomjazó ember. Az a szomjazó ember, aki vágyódik arra, hogy az Isten az újjáteremtett föld örökségét ugyan oda tudja adni az embernek. Az a szomjazó ember, aki vágyódik arra, hogy egy olyan életet éljen, hogy ne legyen ott halál, hogy ne legyen ott elmúlás, ne legyen ott szenvedés. Az a szomjazó ember, aki vágyódik ezek után, az áldások után, ez a szomjazó ember. A Szentírás azt mondja, hogy nem ezt jelenti, hogy valaki szomjazó. Két Biblia verset szeretnék megemlíteni, egyiket Máté evangéliuma 5. fejezetéből. Máté evangéliuma 5. fejezetéből a 6. verset így olvasom. Máté evangéliuma 5. fejezet 6. verse. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Tehát mit mond a Szentírás?
Azt mondja, hogy az a szomjúhozó ember, aki nem csak azután vágyódik, hogy örökké éljek, hogy ne legyen szenvedés, ne legyen könnyhullatás, hanem miután vágyódik? Aki az igazság után vágyódik. Még egy igét hadd olvassak Ézsaiás könyve 55. fejezetéből. Ézsaiás könyve 55. fejezetének az első három verse a következőt mondja. Ézsaiás könyve 55. fejezetének az első három verse ezt mondja. Ó, minnyájan, kik szomjúhoztok, gyertek-e vizekre, ti is, kiknek nincs pénzetek, gyertek, vegyetek és egyetek. Gyertek, vegyetek pénz nélkül és ingyen bort és tejet. Miért adtok pénzt azért, Figyeljük meg ebből az egész Biblia szakaszból, mi tűnik ki? Hogy a szomjúhozás, meg az éhezés, ugye ebben a vonatkozásban azt jelenti, hogy valaki lelkiekben vágyódik valami után. Nem csak elméleti igazságot akar az ember, nem csak valami jobb körülményt akar magának. Nem erre terjed ki az embernek a szomjúhozás, az igazi szomjúhozás. Jelenti, hogy valaki vágyódik az Isten után, az Isten közelsége után, vágyódik arra, hogy az igazság elvei testet öltsenek az ő életében. Igen, ezt nevezi a Szentírás szomjúhozó embernek. Tehát nem az az ember a szomjúhozó ember, és nem az az ember fogja meg elnyerni az újjáteremtett föld örökségét, aki valóban vágyódik egy jobb életre, egy olyan életre, ahol a körülmények mind-mind ideálisak. Nem az a szomjúhozó ember, és nem az fogja elnyerni, hanem aki az Isten közelsége után vágyódik. És figyeljük meg, hogy miért. Mert a Szentírás színről színre látható lesz általuk. Tehát közvetlenül látni fogják az Istent. Az Isten együtt lakik vele. Velük. Azt mondja a Jelenések könyve 21. fejezete, hogy az Isten sen van. És utána azt olvassuk, hogy látják az ő orcáját színről színre. Igen, ez lesz a messzott embernek a legnagyobb jutalma. És aki ezután vágyódik, aki az Isten közelsége után vágyódik, aki arra vágyódik, hogy ne az önzés alapelvét kövesse az életében, ne a bűnben éljen, hanem valóban az isteni elveket valósítsa meg az Isten közelségében, az Istennel összhangban, az az ember fogja elnyerni örökségképpen mindazt, amiről idáig szóltunk. Igen, de az előfeltétele annak, hogy valaki az igaz élet, valóban az Krisztusi élet, amit Krisztus bemutatott, azután, az élet után vágyódjon. És nézzük meg ezek után a 7. verset, így olvassuk Jelenések könyvében. Aki győz, örökségül nyer mindent, és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. Itt is azt mondja, hogy aki győz. Igen. Tehát, hogy az ember az újjáteremtett földet, a minden vonatkozásban újjáteremtett földet elnyerhesse, ehhez mi szükséges a győzelem. Hogy szomjúhozzon az Isten közelsége után, és hogy győzzön a bűnei felett, győzzön önmaga felett. Ehhez minden segítsége rendelkezésre áll. Az Isten minden erejét adja ahhoz, hogy az emberben ez meg is tudjon valósulni. És akiben ez megvalósul, arról azt mondja a Szentírás, hogy aki győz, az örökségül nyer mindent. A teljes újjáteremtett földet, Isten minden áldását elnyeri az az ember, és azt mondja, hogy és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. A Szentírás azért beszél ezekről a kérdésekről, nem túl sokat szól a Szentírás erről a kérdésről, de azért szól erről a kérdésről, hogy valóban az ember megismerje azt a célt, amit az Isten az ember elé tűzött. És hogyha végig gondoljuk azt, hogy milyen is lehet ez az élet, amiről szóltunk, mi ez a cél, amit Isten mindannyiunk elé tűz, és mi ez a cél, amit az Isten legjobban szeretne, hogy mindannyian elérjünk, hogyha végig gondoljuk azt, hogy ennek milyen lehet az értéke, hogyha végig meggondoljuk azt, hogy Jézus milyen áldozatot hozott ezért, hogy az Istennek milyen kimondhatatlan áldozatába került az, hogy emberek elnyerjék ezt az életet,
akkor azt hiszem, hogy valóban valami halvány fogalmat tudunk arról alkotni, hogy mit jelent az élet abban a maga valóságában, ahogy az Isten azt megteremtette, és majd újjá fogja teremteni. Igen, ezért volt ez az áldozat, az Istennek ez az áldozata, és ezért van az Isten minden egyes személyes munkája minden ember életében. Az Isten fáradhatatlanul küzd minden egyes emberért, de miért? Miért teszi? Hogy az ember elérje azt, amit az Isten akar neki adni, amit az Isten eredetileg teremtette. Igen, ezt a célt tárja az Isten az ember elé, ezt a minden szempontból újjáteremtett földet. Köszönöm szépen a figyelmet, és mához 2 hét múlva folytatódni fog ez az előadás sorozat. Az utolsó alkalomra sor kerül, aminek a címe Jobb a szomorúság a nevetésnél. Köszönöm szépen még egyszer a figyelmet.

Kedves táborozóink, úgy hirdettük meg a szórólapunkon, amit a táborozásokról kiadtunk, hogy Ezékiás király imádságát is sorra vesszük, Királyok második könyve 19. fejezetéből, de mivel hogy Ezékiásnak több imádsága is benne szerepel a Bibliában, ezért én egy másik imádságát választottam ki, nem egy nemzeti fenyegetések idején elhangzott könyörgését, hanem azt az imádságát, ami a maga nemében páratlan a Biblián belül, amikor halálos betegségbe esett, amikor egy próféta jelentette ki neki a korai halálát, és Ezékiás ebben nem nyugodott bele, és Istenhez fordult, és ezt vegyük a mai reggelen, Ézsaiás könyve 38. fejezetét lapozzuk fel, és olvassuk el először az előzményeit ennek az imádságnak. Tehát nálam az Ószövetség 690. oldalán, Ézsaiás könyve 38. fejezetében az első három verset szeretném először olvasni, hogy mi is előzte meg ezt az imádságot, és hogyan teljesedett ki ez az imádság. Tehát Ézsaiás próféta könyve 38. fejezetében az első verstől a harmadikig először így olvashatjuk. Azon napokban halálos betegségbe esett Ezékiás, és eljött hozzá Ézsaiás, Ámos fia, próféta, és mondta néki. Ezt mondja az Úr, rendeld el házadat, mert meghalsz, és meg nem gyógyulsz. És Ezékiás arccal a falnak fordulván könyörgött az Úrnak, és mondta. Ó Uram, emlékezzél meg arról, hogy én előtted jártam, igazságban és egész szívvel, és hogy ami jó előtted, azt műveltem. És sírt Ezékiás keservesen. Egyelőre idáig olvasom. Megrendítő pillanat ez, amikor egy próféta jelenti ki az Isten akaratát, hiszen itt nem arról van szó, hogy Ezékiás érezte, hogy milyen beteg, és hogy mennyire súlyosbodik a betegsége. Megjelent előtte Ézsaiás próféta, és azt mondta, hogy búcsúzz el a tieittől, rendeld el házad népét, és meg fogsz halni. És lélegzett elállító pillanat ez a Biblián belül is, hogy Isten valamit kijelent, és egy embernek van mersze ez ellen valamit tenni. De Ezékiás ezt tette. Isten azt mondta, hogy rendeld el házat, meg fogsz halni. És Ezékiás pedig nem önmagával tanácskozott, nem kétségbe esett, és nem is rendelt el házanépét, elment a szobájába, a falnak fordult, letérdelt, és elkezdett könyörögni az Istennek, hogy emlékezzen meg őróla az Isten, ő igazságban egész szívvel járt, és ezt szeretné tovább folytatni a népe vezetésében, és hogy milyen szívettépő, milyen őszinte imádság volt. A harmadik vers azt mondja, sírt Ezékiás keservesen. Kedves táborozók, Istennek mindannyiunkkal kapcsolatban jó akarata van. Akkor is, amikor Isten bizonyos dolgokat kijelent, hogy bizonyos rossz dolgok fognak bekövetkezni az életünkben, Isten várja azt, hogy mi küzdjünk a jóért. Ez egy megpróbáltatás volt, ez egy próbatétel volt. Isten kimondott valamit, és Ezékiásban volt olyan hit, volt olyan Istenhez való ragaszkodás, hogy nem nyugodott bele abba, amit az Isten kimondott. Hanem ő Istenhez fordult imádságban, hogy az Isten tartsa meg az ő életét. A folytatást is hadd olvassam a negyedik verstől, csak részleteiben a hatodikig. És lőn az Úr beszéde Ézsaiáshoz mondván, menj el és mondd Ezékiásnak, így szól az Úr Dávidnak, atyádnak Istene, hallottam imádságodat, láttam könnyeidet, ímé még napjaidhoz 15 esztendőt adok. És az asszíriai király kezéből megszabadítalak téged és e várost, megoltalmazom-e várost? Tehát Ézsaiás még haza sem ért, útközben vissza kellett fordulnia, és Isten akaratát kellett közvetítenie, hogy ebből a betegségből fel fogja gyógyítani az Isten. Még 15 évet kap, Ézsaiás körülbelül 40-42 éves volt, illetve Ezékiás 40-42 éves volt ebben a pillanatban, tehát csak nem megérte a 60 évet, és így halt meg. Nyilvánvaló, hogy a betegsége, amit látni fogjuk majd, egy nagyon súlyos betegség volt. Azt gyaníthatjuk a leírásokból, hogy az ókorban ugyan ritka volt a rákbetegség, de ez rákbetegség volt.
egy ilyen bőrrák, vagy olyan rákos daganat keletkezett Ézsajásnak a testében, amiből az Isten ki tudta gyógyítani, de 15 év múlva azért ideje korán nem érte meg azt a bizonyos Mózes által emlegetett 70-80 évet, Ezékiás meghalt. Mi is szem- és fültanúi voltunk, annak volt egy kedves táborozónk, aki nagyon súlyos rákos betegségbe esett, a családja böjtölt, imádkozott érte, Istenhez fordult, Isten felgyógyította őt, ő is körülbelül 15 év múlva újra ugyanabba a rákos betegségbe visszatért ez a rákos betegség, és ő is viszonylag fiatalon, még 60 éves kora előtt halt meg. Mindig őrá gondolok, hogy ezt mi itt a szemünk látára is, hát láttuk, hogy van ilyen, hogy egy betegség újra visszatér. Nyilván mondhatjuk azt, hogy Istennek lett volna hatalma másodszor is elvenni ezt a betegséget, hogy Isten miért enged meg betegségeket, halálos betegségeket, miért gyógyít fel az egyikből, és akkor másodszor visszatér, abból miért nem gyógyít fel. Hát erre majd az előadás vége felé szeretnék rátérni. Amikor Ézsajás megmondta a választ Ezékiásnak, Ezékiás tovább folytatta az ima küzdelmét, de az előbb a harmadik versben jelzett ima, az imának a rövid foglalata, és a további ima küzdelem olyan rendkívüli volt ennek a királynak a számára, hogy Ezékiás később följegyezte ezt az imáját, és egyáltalán az életért való küzdelmét, és ezt olvashatjuk ezután a 38. fejezet 9. versétől. Ezékiásnak, Júda királyának följegyzése, mikor megbetegedett és betegségéből fölgyógyult. Tehát mondom, olyan rendkívüli volt ez a tapasztalata, hogy ezt Ezékiás maga feljegyezte, és így került bele Ézsajás próféta könyvébe. És az imádság így hangzik. Én azt mondtam, hát napjaimnak nyugalmában kell alászállnom a sírkapuihoz, megfosztva többi éveimtől. Mondtam, nem látom az urat az élők földjében, nem szemlélek embert többi a nyugalom lakói között. Porsátorom lerontatik, és elmegy tőlem, mint a pásztor hajléka. Összehajtottam, mint a takács életemet, hiszen levágott a fonalról engem, reggeltől estig végzel velem. Reggelig nyugton vártam, szem- és fültanúi voltunk, annak volt egy kedves táborozónk, aki nagyon súlyos rákos betegségbe esett, a családja böjtölt, imádkozott érte, Istenhez fordult, Isten felgyógyította őt, ő is körülbelül 15 év múlva újra ugyanabba a rákos betegségbe visszatért ez a rákos betegség, és ő is viszonylag fiatalon, még 60 éves kora előtt halt meg. Mindig őrá gondolok, hogy ezt mi itt a szemünk látára is, hát láttuk, hogy van ilyen, hogy egy betegség újra visszatér. Nyilván mondhatjuk azt, hogy Istennek lett volna hatalma másodszor is elvenni ezt a betegséget, hogy Isten miért enged meg betegségeket, halálos betegségeket, miért gyógyít fel az egyikből, és akkor másodszor visszatér, abból miért nem gyógyít fel. Hát erre majd az előadás vége felé szeretnék rátérni. Amikor Ézsajás megmondta a választ Ezékiásnak, Ezékiás tovább folytatta az ima küzdelmét, de az előbb a harmadik versben jelzett ima, az imának a rövid foglalata, és a további ima küzdelem olyan rendkívüli volt ennek a királynak a számára, hogy Ezékiás később följegyezte ezt az imáját, és egyáltalán az életért való küzdelmét, és ezt olvashatjuk ezután a 38. fejezet 9. versétől. Ezékiásnak, Júda királyának följegyzése, mikor megbetegedett és betegségéből fölgyógyult. Tehát mondom, olyan rendkívüli volt ez a tapasztalata, hogy ezt Ezékiás maga feljegyezte, és így került bele Ézsajás próféta könyvébe. És az imádság így hangzik. Én azt mondtam, hát napjaimnak nyugalmában kell alászállnom a sírkapuihoz, megfosztva többi éveimtől. Mondtam, nem látom az urat az élők földjében, nem szemlélek embert többi a nyugalom lakói között.
Porsátorom lerontatik, és elmegy tőlem, mint a pásztor hajléka. Összehajtottam, mint a takács életemet, hiszen levágott a fonalról engem, reggeltől estig végzel velem. Reggelig nyugton vártam, mint oroszlán, úgy törte össze minden csontjaimat, reggeltől estig végzel velem. Mint a fecske és a daru sipogtam, nyögtem, mint a galamb, szemeim a magasságba meredtek. Uram, erőszak rajtam, szabadíts meg! Mit mondjak? Hogy szólott nékem? És ő azt meg is cselekedte. Nyugton élem le éveimet lelkem keserűsége után. Ó, Uram, ezek által él minden, és ezekben van teljességgel lelkem élete, te meggyógyítasz, és éltetsz engemet. Íme áldásul volt nékem a nagy keserűség, és te szeretettel kivontad lelkemet a pusztulásnak verméből, mert hátad mögé vetetted minden bűneimet. Mert nem a sír dicsőít téged, és nem a halál magasztal téged. Hűségedre nem a sírverembe szállók várnak. Aki él, csak az dicsőít téged, mint ma én. Az Atya a fiaknak hirdeti hűségedet. Az Úr szabadított meg engemet, azért énekeljük énekeimet éltünk minden napjaiban, az Úrnak házában. És az imádság után jön a konkrét megoldás is, hogy hogyan is történt ez a gyógyulás. Akkor mondta Ézsaiás, hogy vegyenek egy fügekalácsot, és dörzsöljék rá a fekélyre, hogy meggyógyuljon. És mondta Ezékiás, mi lesz a jele, hogy fölmegyek az Úr házába. Idáig olvasom. Erre mondtam azt, hogy a fekélyre, tehát ez a bőrön keresztül is kitapintható fekélyre, egy füge köteget, egy füge kalácsot kellett ráhelyezni, rádörzsölni, és ezzel gyógyították ezt a betegséget. És Ezékiás aztán jelet kért, hogy mi lesz a jele, hogy valóban meggyógyult. Isten ezt a jelet is megadta, és a király felgyógyult, és 15 évet valóban kapott még az esztendeihez. Nézzük ennek az imádságnak a 10. verstől való feljegyzését, és a 10. verstől kezdve az imádság eleje tulajdonképpen nem mond el mást, mint a királynak a gyötrelmeit, a királynak a szenvedéseit. Amikor egy ember egy betegséggel szembesül, az egy rettenetes dolog, de amikor egy gyógyíthatatlan betegséggel szembesül, amikor egy halálos betegséggel szembesül. Nagyon sokan vannak körülöttünk is, akik rákos betegségekkel küzdenek, egyre több ember, és talán nem is tudjuk úgy magunkat beleérezni a lelki világuk, hogy mit jelent egy embernek egy gyógyíthatatlan betegséggel szembesülni, hogy a napjai meg vannak számlálva, hogy most hónapok vannak az életemből, talán egy-két év van az életemből, de ez a borzalmas érzés, mindig megyek közelebb a határhoz, és meg fogok halni, és ezt tudom, hogy meg fogok halni, mert a betegség ilyen súlyos, mert a betegség halálos. És Ezékiás király tulajdonképpen azt mondja el, hogy az ember ebben hogy vergődik, és amit sokszor ugye, amikor mi egészségesek vagyunk, és minden jól megy, akkor olyan könnyen beszélünk a halálról, meg könnyen arról, hogy elmúlás. De amikor konkrétan szembesülünk azzal, hogy mondjuk csak egy bizonyos idő van hátra, ez valami borzalmas belső lelki gyötrelem, hogy most az életemet jól éltem, elrendezve éltem, van számomra kegyelem, van számomra reménység, és ugye nyilván egy hívő embernek az életében még súlyosabb kérdések vetődnek fel, és súlyosabb problémák jönnek, szóval amit hogy így elmond a király, hogy ne legyen ez visszatetsző, hogy ilyeneket mond, hogy mint a fecske és daru sipogtam, nyögtem, mint a galamb, különböző állatokat említ, a takács mesterségét említ, hogy olyan gyorsan elmúlik az életem, mint hogy levágnak egy fonalat. Szóval ilyen képzetek jöttek a királynak a gondolataiba, de a király ebben nem tudott belenyugodni, és Istenhez fordult. Hadd tegyem fel a kérdést, hogy a király honnan vette a bátorságot, hogy Isten felülbírálja? Hát mondom, próféta jelentette ki, hogy meg fogsz halni. És ő pedig azt mondta, hogy nem szeretnék meghalni. Honnan vette ezt a bátorságot, hogy mint egy Istennel, látszat szerint Istennel szembeforduljon, szembeszegüljön?
A délelőtti reggeli imakörünkön is említettem a kinti jurtában, amikor imádságra összegyűltünk, hogy az az igazi imádság, amely Isten ígéreteibe kapaszkodik bele. És Istennek volt a betegségekről, a súlyos betegségekről egy nagyon nagy ígérete, ami Mózes könyveiben helyet kapott. És ezt minden zsidó ember ismerte, ezt Ezékiás is ismerte. És nagyon jó lenne, ha mi is ismernénk. Akár kis betegségünk van, akár súlyos, elhatalmasodó betegséggel állunk szemben, nagyon jó lenne, hogyha ezt a Biblia verset szinte úgy szó szerint fel tudnánk idézni. Nagyon különös, hogy Isten mikor adta ezt az ígéretet a betegségekre vonatkozóan, akkor, amikor egy beteg nemzetből, Egyiptom földjéről tudta az Isten kiszabadítani a zsidókat. Egyiptom nagyon beteg nemzet volt. Szokták mondani, hogy hát persze ott olyan az éghajlat, mindig meleg van, ott hajlamosabbak az emberek a betegségre, de azért az egyiptomiak se a Nílus miatt, meg a puszta, meg a sivatag miatt voltak gyakorta betegek, hanem az erkölcstelen életmódjuk, és az Isten által adott egészségügyi törvényeknek a két lábbal való taposása miatt, és amikor kiszabadította Isten a zsidó népet, ahogy átkeltek a nádas tengeren, ahogy a szárazföldet ért a lábuk, Isten rögtön adta ezt az ígéretet, tehát Mózes második könyve 15. fejezetében van ez az ígéret, és ezt lapozzuk fel, hogy a saját szemünkkel is lássuk, hogy Isten mit ígért a zsidóknak, és ebbe kapaszkodott bele Ézsaiás, ez teljesen nyilvánvaló. Tehát Mózes második könyve 15. fejezetében, nálam a 77. oldalon az Ószövetségben, a 26. vers szerint Isten a következő hatalmas ígéretet adta, ami visszhangzik mind a mai korig, sőt a világ végezetéig. Tehát Mózes második könyve, 15. fejezet, 26. verse. És mondta Isten, ha te uradnak Istenednek szavára hűségesen hallgatsz, és azt cselekszed, ami kedves az ő szemei előtt, és figyelmezel az ő parancsolataira, és megtartod minden rendelését, egyet sem bocsátok reád ama betegségek közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam, mert én vagyok az Úr, a te gyógyítód. Kedves táborozók, ez az igevers a következő ígéreteket tartalmazza. Isten minden betegségtől meg tudja őrizni, meg tudja óvni az embert. Második ígéret. Ha betegségbe esünk mégis, ha ennek ellenére betegségbe esünk, számos ok miatt, a Biblia nagyon sok okot felemlít, tehát nem biztos, hogy mi váltjuk ki a betegségeket, lehet az genetikus betegség, lehet az környezeti ártalom, lehet az baleset, lehet sok minden más, amit egyáltalán nem a mi számlánkat terheli, de sajnos azt a mai orvostudomány is megállapítja, hogy a betegségek 60-80%-át mi idézzük elő. De hát sok minden oka van a betegségeknek, de itt van a második ígéret, hogy ha már betegek lennénk, akkor is az Isten, ami gyógyítunk. Tehát először őt keressük fel. Ez két olyan nagy ígéret, tehát hogy Isten meg tudja előzni a betegségeket, de ha már betegségbe esünk, ő tudja meggyógyítani a betegségeket. Két akkora nagy ígéret, amit az Isten a zsidó népen keresztül az egész emberiségnek adott, amit jó, hogyha Isten kereső emberek ismernek, és jó, hogyha ebbe a két ígéretbe belekapaszkodva élik az életüket. Hogy lehet az első ígéretet betölteni? Úgy, ahogy mondja az igevers első része, hogy Isten a betegségek megelőzésének az Istene. Ha hallgatunk az ő parancsolataira, rendeléseire, végzésére, méghozzá oda teszi hűségesen. Tehát nem olykor-olykor, nem egyszer-egyszer, hanem állandóan szemünk előtt látjuk a Biblia egészségvédelmi parancsolatait és az egészséggel kapcsolatos törvényeit, akkor Isten meg tud bennünket őrizni a betegségektől, tehát ez az, amit a mai tudomány, vagy most már a hétköznapi szóhasználat is így mond, hogy kérem prevenció, megelőzést. Ne essünk betegségben, hogyha betegségbe esünk, 10-szer nehezebb a gyógyítás, mint hogyha eleve megakadályozzuk azt, hogy a betegség föllépjen. Tehát Istennek az ígéretének itt van a feltétele is, és Isten adott egészségügyi törvényeket, szeretném hangsúlyozni, hogy a Bibliánk első fejezetétől.
Tehát ilyen korai fejezet a Bibliánk első fejezete, Mózes első könyve első fejezete 29. versétől. Attól a pillanattól fogva, hogy Isten például a táplálkozásra nézve adta az első törvényt, hogy gabona és gyümölcsfélék legyenek az alapvető táplálékaink. Ettől a pillanattól kezdve, hogy ez 1 Mózes 1.29, ettől a pillanattól fogva rögtön a következő egyik fejezetben, a harmadik fejezet 18. versében a bűneset után Isten azt mondta, igen, most már ugye sajnos ez nem érvényesülhet, beengedtétek a bűnt az emberi világba, de egyed a mezőnek füvét. Tehát itt vannak a gyógynövények, itt vannak a zöldségfélék, megint csak a táplálkozásra nézve adott Isten egy másik törvényt, hogy ha már jönnek a betegségek, akkor ezekkel lehet legyőzni a betegségeket. Gyógynövényekkel és zöldségfélékkel. Ezek eredetileg nem tartoztak bele az emberiség alapvető táplálékaiba. Az a gabona és a gyümölcsféle tartozott bele. És ettől a pillanattól kezdve Mózes harmadik könyvén keresztül, szóval az egész Biblia tele van egészségügyi törvényekkel, és ezt ismerték a zsidók, és ezt ismerte Ezékiás király is. Tehát akkor, amikor ő föltárta a helyzetét, és vergődött ebben testileg, lelkileg ebben a betegségben, mégis megemlékezett Isten ígéretéről, és azt kérte az Istentől, hogy ő tartsa meg. Ő most ilyen betegségbe esett, de Istenhez fordult először, mert ismerte ezt az ígéretet, hogy én az Úr vagyok a te gyógyítód. Látszólag Isten azt mondta, hogy meghalsz, de nagyon jól tudta Ezékiás, hogy Isten szíve nem fordult el tőle, Istennél van küzdelemre lehetőség, és nem azt tette Ezékiás, mint egy másik királytársa, Asa, akiről azt mondja a Biblia, hogy betegségében csak az orvosokat kereste. Lehet ezt is tenni, hogy az ember első gondolata az, hogy most hova menjek, kit keressek fel, hova utazzak, milyen jó specialistát találjak. Nem vagyunk mi annak ellenére, hogy valaki orvoshoz forduljon, sőt, az nagyon is szükséges, de először az Istenhez forduljunk. Az Isten ad nekünk nyugalmat, bölcsességet, tisztánlátást. Többek között ebből is következhet az, hogy például, hogy milyen orvoshoz forduljunk, hova menjünk, milyen kórházba, milyen gyógykezelést vegyünk igénybe. A Biblia egészségügyi törvényeinek és kijelentéseinek a megismerése hozzásegíthet bennünket ahhoz, hogy aztán majd megtaláljuk a megfelelő gyógymódot és a megfelelő orvost. Tehát ez az ígéret, hogy én az Úr vagyok a te gyógyítód, ez teljes, ez tökéletes ígéret. Tehát Ezékiás nem ment az udvari orvosához. Nem küldetett idegen országokba orvosokért. Először bement a szobájába, letérdelt és az Istenhez fordult. És az Istennek az volt erre a válasza, hogy a prófétát küldte vissza orvosként fügekaláccsal a kezében, és így gyógyította meg a királyt. Az imádságnak ez az első része, ami elmondja, hogy a betegségben élő embernek a lelki nyugalma megszűnik, háborog, bent zavar van, és ezt le kell győzni. Azt gondolom, hogy betegségek idején mindannyiunknak szükségünk van erre, mert a betegség az testileg, idegileg, lelkileg is felborzol bennünket. A betegségben az egyik legnagyobb veszély a kapkodás. Már nagyon sok ember köszönhette a rosszabb sorsát annak, hogy a betegségében kapkodott, ezt bevett, azt bevett, ettől elfogadott tanácsot, attól ide ment, oda ment. A betegségek elején nekünk nyugalomra van szükségünk, mert a betegségek feldúlnak bennünket, lelkileg is felforgatnak bennünket. Ezért olvassuk Mózes harmadik könyve 13. fejezet első versében, nem tudom most részleteiben elemezni ezt a Mózes harmadik könyve 13. fejezetének első 6 versét, ami a Biblia orvosi kódexének tekinthető. Biblia itt elmondja, hogy a betegségeknél mi a helyes eljárás. Ez a Mózes harmadik könyve 13. fejezet első 6 verse elmondja például azt, hogy amikor látjuk azt, hogy a környezetünkben van valaki beteg ember, valaki betegségbe esik, akkor ne hagyjuk magára a beteget, hogy majd ő ebben az állapotban menjen ide vagy oda, hanem így hangzott az isteni
elrendelés, hogy ha valaki beteg lesz köztetek, akkor vigyétek el Áronhoz, vagy az ő papjai közül egy valamelyik őkhöz. Tehát a beteg embert fel kell karolni. A betegségek idején az első és legfontosabb dolog az együttérzés, a másik a beteg emberrel való együttérzés és segíteni akarás. Nem szabad otthagyni a beteg embert, mert a beteg ember nem csak testileg beteg, hanem gondolataiban is vannak. Rögtön jönnek ilyen gondolatok, hogy főleg súlyos betegségeknél, hogy én nem gyógyulok meg, én nem épülök fel. Velem már senki nem törődik. Ugye az orvosok is ilyenek, meg a gyógykezelés is amolyan, és az emberek hajlamosak lemondólag tekinteni a betegségükre, tehát föl kell karolni ezeket az embereket, és Isten orvosokat így külön nem rendelt a zsidó nép között, illetve olyan orvosokat rendelt, akik valóban orvosoknak is voltak nevezhetők. Mert ki az igazi orvos? Ugye egyre többet halljuk, hogy nem az az igazi orvos, aki csak a tüneteket kezeli, meg a betegséget kezeli, hanem aki magával, az emberrel, a beteggel foglalkozik. És ezért a papokat rendelte orvosokként Isten az Ószövetségbe. Ezért nem volt ott, zsidóknál nem voltak felcserek, nem voltak külön orvosok. Áron és Áron papfiai voltak az orvosok, nekik ki kellett tanulniuk ezt a mesterséget is, tehát nem csak prédikálniuk kellett, nem csak a Bibliából feltárni dolgokat, hanem meg kellett ismerni az emberi testnek a szükségleteit is, és az embereket testileg, lelkileg kellett megközelíteniük, és ezekhez az orvosokhoz, az Áron és papfiaihoz kellett elvinni ezeket az embereket. És mondom, nem tudok belemélyedni ebbe a csodálatos első 6 versbe, itt Isten előírta, hogy hogy kell a diagnózist fölállítani. Előírta azt, hogy hogy kell elrekeszteni a betegeket, hogy kell a szervezet gyógyító erejére hagyatkozni. Elrendelte azt, hogy hogyan kell újra megvizsgálni 7 nap után, tehát érdekes, hogy ez a 7 napos periódus, amit mind a mai napig különben tekintetbe is vesz az emberiség, az orvostudomány is, meg hát a rendőrség is, meg az ítéletalkotás is, ugye 8 napon belüli sérülések, 8 napon túli sérülések Magyarországon is, ez törvényben van. És aztán hogyan kellett teljes higiéniát biztosítani, hogyan kellett a karanténrendszert bevezetni, de a legfőbb dolog, hogy a most mai szavakat használok, ugye, hogy higiénia, karanténrendszer, a legfőbb dolog az immunológia volt, hogy egy ma divatos szóval éljek. Vagyis a Biblia azt tanítja nekünk, hogy Isten a mi teremtőnk, Isten tud személyesen meggyógyítani, és Isten személyesen a mi szervezetünkbe épített rendszeren keresztül gyógyít meg bennünket, mert Isten úgy alkotta a szervezetünket, hogy van bennünk védekező mechanizmus, van bennünk immunrendszer, tehát ezt kell érvényre juttatni, és hogyha nem rombolnánk le az immunrendszerünket, most is föl tudná venni a betegségekkel szemben a küzdelmet. De hát ugye a mai életben a legkárosabb tényező az, hogy az emberi rendszer, tehát a szervezetnek a rendszer, a védekező és a legyőző rendszer sajnos az gyengül egyre inkább, és ezért van olyan sok betegség, és ezért jönnek elő olyan betegségek, amelyeket eddig nem is hallottunk. Ugye az allergiáról én 30 évvel ezelőtt olvastam az első cikket, hitetlenkedve egy nyugati folyóiratban, amelyik hírül adta, hogy Franciaországban a 70-es években már minden harmadik embernek allergiája volt valamire. Pollen allergia, vagy macskaszőr allergia, tehát a cikk ezzel foglalkozott, és azzal fejeződött, hogy 30 év múlva minden ember allergiásra. Tehát mondom, ilyen őrültséget ki mer ilyesmit leírni. És kérem, most nézzünk körül, és tegye fel a kezét, akinek valamire nincs allergiája. 30 év alatt. Ugye a civilizációs beteg, örülök, hogyha néhányan fölteszitek a kezét. Én is föltenném, de azt gondolnám, hogy a kisebb részhez tartozunk, a törpe minoritáshoz tartozunk. Aztán a kandidáról se hallottunk sokat most meg, ugye ezzel van tele a világ. Tehát a Biblia közli azt, hogy Isten a gyógyítónk, és Isten úgy teremtette meg az emberi szervezetet, hogy a szervezetünk képes szembefordulni a betegségekkel, és képes legyőzni ezeket a betegségeket, ha nem romboljuk le az immunrendszert, ha hagyjuk érvényre jutatni az immunrendszer. Ez nagy részben 60-80%-ban a táplálkozással érhető el, a gyakori vízivással érhető el, az állandó mozgással érhető el. Ebbe se tudok belemenni, itt könyveink között találtok bőségesen olyanokat, amelyek a Bibliának úgynevezett 8
egészségvédelmi alapelvét tárgyalják, amelyek közül első helyen áll a mozgás, a vízivás, a fényterápia, a jó levegő, a helyes étkezés, a megnyugvás, a belső harmónia és rend, az Istennel való kapcsolat, az imádság. Tehát Isten ezeket az alapelveket elhelyezte számunkra a Szentírásban, és ezeket Ezékiás ismerte. És Ezékiás így fordult az Istenhez, mint gyógyítójához. Tehát először ő nem emberekhez fordult, nem ident, nem odament, nem összekevertetett magának különböző kenőcsöket vagy gyógyszereket. Ő bement a szobájába, Istenhez fordult, és azt mondta, hogy hát napjaim nyugalmában kell alászállnom a sír kapuihoz, megfosztva többi éveimtől. Nem látom az Urat az élők földjében, nem szemlélek ember többi a nyugalom lakói között. Porsátorom lerontatik, és elmegy tőle, mint a pásztor hajléka. Összehajtottam, mint a takács életemet, hiszen levágott a fonalról engem, hiszel velem. Úgy tűnt számára az egész élete, mintha most lett volna a születésem, a reggel, és most már eljött volna az estém, ilyen gyorsan elmúló az ember élet, nem, én még szeretnék élni, szeretnék az élők között maradni. Szeretném fölhívni arra is a figyelmet, hogy Ezékiás teljes világossággal rendelkezett egy olyan kérdésben, ami több száz éve megosztja a kereszténységet is, és ma is hihetetlen zűrzavart támaszt. És ez az, hogy sokszor azt halljuk, hogy a halál valami jó dolog, hogy a halál után valami más élet kezdődik, vagy ahogy a maga ironikus, gúnyoros módján Kosztolányi Dezső mondta, azért jobb a halál, mint az élet, mert onnan még senki nem akart idejönni, innen meg mindenki oda kívánkozik. Ez nem igaz, ez nem így van. A Biblia szerint a halál ellenség. A halál a bűn zsoldja, a bűn következménye és ellenség. Minket Isten életre teremtett, és a halállal kapcsolatban minden spekuláció és minden misztifikáció, ez egy nagy ellenségtől, az ördögtől származik, és ebbe Ezékiás nem tudott belenyugodni, ezért nagyon sokszor szerepel az imádságában az, ami talán legegyszerűbben és legtörőmetszettebben a 19. vers mond ki, ami nagyon jó lenne, hogyha megmaradna a mi emlékezetünkben is, hogy ki él, aki él, csak az dicsőít téged, mint ma én, és az Atya a fiaknak hirdeti hűségedet. Az előző versben is azt mondja, hogy nem a sír dicsőít téged, és nem a halál magasztal téged. Hűségedre nem a sírvelembe szállók várnak. Tehát Ezékiás ezt pontosan tudta, hogy egy életünk van, és ebben az egy életben kell, hogy alkalmasságot szerezzünk az örök életre. Nem lesz más életünk, nincs reinkarnáció, nincs visszatérés, nincs újra megtestesülés. Egyetlen egy életünk van, és amíg élünk, amíg tudatunknál vagyunk, addig tudjuk keresni az Istent, és addig tudjuk megdicsőíteni az életünkkel az Istent. Aki él, csak az dicsőít téged, mint ma én. Ha bárki bármilyen betegségbe esik, de főleg, hogyha súlyos, nehéz, halálos betegségbe esik, jó, hogyha így könyörög az Istenhez, hogy Istenem, én azért szeretnék élni, hogy megdicsőítselek téged. Én nem csupán azért szeretnék élni, hogy most még legyen még egy évtized, még két évtized, mert önmagában ez az élet itt a földön nagyon lerombolódott, és sokszor tényleg nincs köszönet az években vagy az évtizedekben. De mi az, amiben van köszönet? Ha az Istenhez közel jutunk, ha az Istent megdicsőítjük, aki él, csak az dicsőít téged, mint ma én. Tehát Ezékiás nem azért kérte az életet, hogy most ne halljon meg, legyenek még napjai, hanem ő szeretett volna jót tenni, szeretett volna mások javára élni, szeretett volna az Isten dicsőségére élni, és Isten látta ezt az őszinte mély imádságot, és ezért Isten meg tudta hallgatni ezt az imádságot. Ez egy tényleg egy teljesen letisztult, őszinte, megrendült imádság volt. Ezékiás egész emberi személyisége ebben mutatkozott meg, hogy milyen ember is ez a király, mert ebben a versben, ebben a néhány versben a sok minden benne van. Én nem a haláltól várok valamit, nem a halál után várok valamit. Minden zsidó ember tudta, hogy a halál után néma csend van, öntudatlan élet van. Ezt mindenki tudta, nem csak a papok, nem csak az ige hirdetők,
Erre szoktam mindig azt mondani, hogy amit ma a keresztények nagy része nem tud, vagy hamisan gondolkodik erről a kérdésről, az Betániában egy egyszerű falusi lány is pontosan tudta. János evangélium a 11. fejezetét kell ehhez elolvasni, és ott olvashatjuk azt, hogy Jézus, amikor ment Lázár feltámasztására, és Lázár egyik nőtestvére Márta kiment elébe, és Jézus így akarta vigasztalni Mártát, ugye Lázár negyednapos halott volt, már eltemették, de mindenki siratta, még otthon összegyűltek rokonok, barátok, vendégek, és Márta kiment a temetőkertbe, hogy ugye Jézus nem ment be a siratóházba, és nem vállalt közösséget az ilyen látszólagos, vagy egy ilyen kegyesnek tűnő, de valójában nagyon őszintétlen és nagyon hazug emberi siratással. Kint maradt a falu szélén, ott volt a temető, és Márta, amikor hírét vette, hogy az üdvözítő megérkezett, akkor kiment elébe, és azt mondta, hogy Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg az én testvérem. Egy kicsit korholólag mondta ezt Jézusnak, mert hiszen üzentek Jézusért, napokkal ezelőtt üzentek, Jézus kész akarva nem jött. Ő nagyon jól tudta, hogy fel akarja támasztani Lázárt, és nem akarta azt az eshetőséget megadni az ellenségeinek, hogy gyorsan jön és néhány órával, vagy egy vagy két nappal a halála után támasztaná fel Lázárt, mert akkor még tetszhalottnak mondták volna. Tehát kivárt Jézus, és negyed napos volt a halott, amikor eltemették, és Mártában ott volt a keserűség. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg az én testvérem. De azért hozzátette Márta, mert hívő asszony volt, hogy mindazonáltal tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja néked az Isten. És figyeljük meg a beszélgetésnek ezutáni két mondatát. Jézus erre csak azt mondta Mártának, feltámad a te testvéred. Tehát nem azt mondta, hogy Márta, nyugodj meg, hát Lázár meghalt, és a lelke már valahogy fenn van a mennyekben, vagy már lát bennünket onnan föntről a csillagos ég mögül, mint hogy ma sokszor szokták vigasztalni így az embereket, hát hogy már onnan fentről néz bennünket, már sokkal jobb a helyzete, sokkal jobb az állapota. Ilyen hazugságot Márta nem mondott, mert ilyenre bennünket nem hatalmaz fel Isten igéje. Isten azt mondja, hogy a halál ellenség, a halál után néma csend van, nincs jogunk élni ez a halál, és ha nincs jogunk élni, akkor nem is érünk a halál után, semmilyen formában. Jézus azért mondta, hogy feltámad a te testvéred. Most nem él, de lesz majd feltámadás. Most meghal testileg, lelkileg, de majd, ha eljövök az idők végén, lesz majd feltámadás. És ezutáni mondattán a legcsodálatosabb, hogy Márta ezt milyen szívvel fogadta. Mit felelt erre Márta? Márta erre a világ legtermészetesebb hangján ezt mondta, Uram, tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. Tehát ezt Márta világosan tudta. Honnan tudta világosan? Csak egy forrásból tudunk világosan mindent. Mert Márta visszaemlékezett, hogy Isten mit mondott a prófétáknak, mit írt Salamon király a Prédikátor 3., 5., 7., 9. fejezeteiben, hogy búcsúzott el Isten Dániel prófétától a könyve 12. fejezete szerint, hogy te majd mész a vég felé, és majd megnyugszol, de felserkensz a te sorsodra a napoknak végén. Márta emlékezett arra, hogy Jób is mit mondott a nagy szenvedései között, Jób könyve 19. fejezete szerint. Tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára a poron felett megáll. Utoljára, a végső napon, a feltámadáskor, az utolsó napon. Tehát ezt pontosan tudta, és ezt mindenki tudta, aki a hívő életet kereste, hogy a halál sajnos a bűnnek a zsoldja. Hogy a Róma 6.23 mondja, a bűn zsoldja a halál, a bűn ezzel fizet. Nem rögtön, sok rosszat elkövetünk az életben, nem halunk meg, ugye hallottuk az előző egyik igehirdetésben, de végül is a végösszeget egy összegben adja be a bűn. És ez a halál. A bűn zsoldja a halál. És hogy meghalunk, ez annak a következménye, hogy mindannyian elkövettünk bűnöket az életben, nincs jogunk élni, semmilyen formában. Nincs így, hogy a testünk meghal, de hát a lelkünk az halhatatlan és tovább él. Az ember test és lélek egysége, és az ember úgy, ahogy van, megszűnik létezni. Egy nagy csend következik, hogy Jób könyve 14. fejezetétől olvashatjuk, az alvás, az álom állapota áll be.
és az álomban, az igazi alvásban nincs öntudat. Reggel este lefekszünk, nem tudjuk, hogy mikor veszítjük el az öntudatos béta állapotunkat. Semmelyikünk nem tudja megmondani az előző estére nézve se, hogy mikor aludt el pontosan, hogy most el akartam aludni mondjuk 11 órakor, de nem tudtam elaludni, mikor aludtam el. 11 óra, 10, 20, 30 perckor, mikor egyszer csak elaludtam. Aztán, amikor reggel fölkeltem, azt a következő pillanatnak éreztem, mert a közbülső 7-8 órát nem érzékeltem. Ezért pontos a bibliai hasonlat, hogy Jób könyve 14. fejezetétől fogva, és Jézus is ezt használta, a halált alvásnak mondja a Szentírás. A halál alvás, öntudatlan alvás. És öntudatos élet nincs, és nincs olyan, hogy föntről nézünk, meg ezt éljük át, azt éljük át, tudomásul kell vennünk, hogy nincs jogunk élni. Eljátszottuk az életet, nincs jogunk élni. Amíg Jézus meg nem hozza az ítéletet, amíg el nem jön, és amíg érvényre nem juttatja az ítéletét, tehát fel nem támaszt bennünket, addig nekünk nincs jogunk élni. Ezt a Biblia szerint el kell, hogy fogadjuk. És ez Ezékiás király is mélyen elmondta, ez mélyen szívettépő őszinteséggel, hogy aki él, az dicsőít téged, mint ma én. És nem a halálban magasztalnak, és nincs túlvilág, és nincs visszanézés, és nincs tisztítótűzés, nincs mennyország, és nincs pokol, hanem lesz majd örök élet, újjáteremtett ég és föld, és lesz majd teljes, végleges elvétele az életnek a kárhozat. Ezt az Ószövetség is ugyanúgy hirdette, és Jézusnak ezt csak meg kellett erősítenie, és Jelenések könyve 20. fejezetének csak a koronát kellett rátenni erre az egész tanításra, amelyben azt olvassuk, hogy boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban, annak nem árt a második halál. Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban, ami a Jézus eljövetelekor lesz, és annak nem árt a második halál. És egy harmadik dolgot is hadd emeljek ki ebből a csodálatos ezékiási imádságból, és ez a 17. vers, ami bizonyos bibliákban vastag betűvel is szerepel, és méltán. Mert hogy Isten megengedte Ezékiásnak ezt a rettentő tapasztalatot. Ott volt a halál szélén. És mondom, mi sokszor úgy példálozgatunk azzal, hogy így meghalni, úgy meghalni, de amikor ha ott vagyunk, mikor Viktor Hugo írt egy ilyen irodalmi művet, hogy az utolsó 5 percében mit csinálna egy ember. Mondjuk elítélik, és 5 percet van az életben, és akkor mit csinálná? Na igen, hogyha ne adj Isten, nekünk is ez lenne, nem tudom, hogy az utolsó 5 perc azért más lenne, mint amikor az életben sokszor úgy mondogatjuk, hogy hát én így vagy úgy. Azért az egészen másképp néz neki az utolsó 5 perc. És ez a 17. vers azt fogalmazza meg, hogy Isten számára megengedte ezt a megpróbáltatást, de áldásul volt nékem a nagy keserűség. Csodálatos bibliai kifejezés. Áldásul volt nékem a nagy keserűség. Nem csak az egészség lehet áldásul. Sokszor a betegségeket is meg tudja fordítani az Isten. Áldássá tudja őket változtatni. Félreértés ne essék, a betegségek nem Istentől jönnek. A betegségek a bűn végső kitervelőjétől, sátántól jönnek. Sokféle formában. Félreértés ne essék, mondom még egyszer, az sem igaz, hogy minden betegség mögött személyes bűn van. A betegségek mögött nagyon sok minden dolog meghúzott. Hát nem mindig a személyes bűneink miatt leszünk betegek. A Biblia felsorolja azokat az okokat, amik miatt egyáltalán betegek lehetünk, ezért kell nagyon vigyázni, nehogy a Jób barátainak a hibájába essünk, akik 7 napig nem tudták elképzelni, hogy Jób miért beteg, hallgattak is, de 7 nap után megeredt a nyelvük, és borzalmas dolgokat mondtak, vádolták Jóbot, hogy biztos azért beteg, mert pénzügyi sikkasztásai, vagy félrelépései, vagy a házasságában biztos hűtlen volt a feleségéhez. Szóval borzalmas vádakat szórtak rá, mert a bűnök és a betegségek között közvetlen összeköttetést kerestek. Ez tilos. Ez tilos. Nem mindig azért vagyunk betegek, mert mi konkrétan valamilyen bűnt elkövettünk, noha az esetek nagyobb részében ennek a lehetősége is fennáll. De a Biblia óva int bennünket attól, hogy ha valaki vakon született, mint Krisztus tanítványai körbeálljuk, és azon kezdjünk el gondolkozni, most a szülei miatt beteg? Vagy a saját bűne miatt beteg? Jézus azt mondta, hogy sem nem ez, sem nem az.
Ez mindig legyen előttünk. Sem nem ez, sem nem az. A betegségek okoskodók.

hogy a betegség közben ő olyan hatalmas erővel kereste az Istent, annyira nem nyugodott bele, és minden ízében az Istent kereste, olyan közel került Istenhez, hogy áldására vált a nagy keserűség. Visszaemlékezem, kedves táborozóinkra, volt egy kb. 60 éves asszony, már úgy 15 éve nincs közöttünk, csodálatos táborozónk volt, és meglátogathattam vidéki otthonában akkor, amikor súlyos rákbetegségbe esett, mindent megpróbálta gyógyulásáért. Tényleg Istenhez fordult, imád, böjtöt tartott, elkezdte a rákbetegség ellen az akkor és talán ma is a legjobbnak látszó, bibliaiak is legjobbnak látszó léböjtkúrát. Maga vett céklát, sárgarépát, zellert, ugye ez a három zöldség, amelynek a leve a leginkább tisztító hatás, és ami nem táplálja a rákos daganatot, elkezdte a zsájatea fogyasztását, mindent megpróbált, de 2 év múlva a halottak között volt. Még életében, amikor meglátogattam, azt mondta, mint itt Ezékiás imájában is olvashatjuk, tudod, én egész életemben az Istent kerestem, én a hit útján jártam, de áldom az Istent ezért az utóbbi pár hónapért, mert ilyen közel soha nem voltam az Istenhez. Én a napjaim minden részében az Istent kerestem. Én nekem az volt a fontos, hogy mi az ő akarata, mi a helyes, mit tegyek az életben. Szinte én is elmondhattam volna Jobbal, hogy eddig csak hallottam felőled, Istenem, de most már szemeimmel látlak téged. És ehhez ez a borzalmas tapasztalat, ez a húsát lefonnyasztó, a csontjait megtámadó rákos betegség, és aztán hát ő is szegény, ugye lefogyott, elaszott, nem lehetett már megfordítani, áttétes volt. Noha tudunk olyan esetekről is, amikor áttétből is a küzdelem kisegítette az embereket, ez az Isten kezében van. Vannak bizonyos törvényszerűségek, azt mondjuk, hogyha időben észreveszik a betegséget. Fölhívom a figyelmeteket, hogy Mózes 3. könyve 13. fejezete is erről beszél, hogyha gyorsan Isten tanácsa szerint kezdődik el a gyógyítás, akkor még visszafogható a betegség. Ott is 2 esetet említ. Szóval, hogyha a lepra csak olyan, hogy látod a leprás foltokat az ember testén, de rekesz külön 7 napig, és ha 7 nap után ez a fakadék nem mélyül, és nem terjed ki a betegség, akkor még 7 napig, de hogyha a betegség tovább súlyosbodik, akkor ott már nincs tennivaló. Tehát Isten is különbséget tett még gyógyíthatatlan betegségek, gyógyítható betegségek között, ezért mindenki nagyon jó, hogy azért figyeljen önmagára, és ne kerüljön bele az előző csoportba, tehát a gyógyíthatatlan betegségekbe, mint szintén az egyik kedves táborozónk, aki pár éve nem tud eljönni a táborunkra, mert ő meghalt. Egyszer a bokájánál vett észre egy kis, azt mondja, olyan volt, mint egy kis pont, mintha csak egy valami kis kosz ragadt volna fel. De hát hiába mostan nem jött le, hát ez nem lehet piszok. Hát igen, elkezdődött a ráksejt képződés, bekerült ugye az egész nyiroké rendszerébe. Későn vette komolyan a betegséget. Hónapokig, szinte azt hiszem egy évig elélt így, hogy azt mondta, hát itt van bokámnál, hát egy kis rész, kicsit mindig nagyobbodott, de hát azért nem fájt, semmi nem történt. Utána, amikor orvoshoz ment, akkor már késő volt, akkor már áttétek jelentkeztek, és 2 évi szenvedés után meghalt. Tehát a Biblia ezért szólít fel bennünket arra, hogy igen, forduljunk az Istenhez, ha keserű is, hogy most a betegségben, ha fájdalmas is, ha szenvedéseink is vannak, áldásul volt nékem a nagy keserűség, és te szeretettel kivontad lelkemet a pusztulásnak verméből, mert hátad mögé vetetted minden bűneimet. Ez az asszony, akiről az imént beszéltem, mondta el nekem, amikor már csak feküdni tudott, őt is meg tudtam látogatni néhány hónappal a halála előtt. Azt mondta, hogy olyan elviselhetetlen fájdalmai vannak, nem tud aludni. Aztán, amikor valamicskét mégis tud aludni, akkor jön már a reggel, akkor jön a napi, sok szenvedés, fájdalom, akkor délután próbál, megint nem tud aludni, este várja az estét, megint nem tud aludni. Ugyanaz, mint Jobb is elmondja, hogy este próbálok aludni, nem megy, reggelben nem megy, és egy állandó szenvedés és gyötrelem. És azt mondta nekem ez az asszony, hogy amikor már ismétlődtek ezek a napok, és már, mert ugye hetekig nem tudott igazán aludni és pihenni, akkor, és azt mondja, hogy imádkozni is alig tudtam, hiszen az egész idegrendszerem szét volt cincálva. Hát ilyenkor az ember nem ura önmagának, olyan mérhetetlen fájdalmak törhetnek ránk, hogy

hogy szinte beszélni, gondolkozni nem tudunk. Szóval kezdtem azt kérni, hogy Istenem, adjál nekem egy kis enyhülést és pihenést. És akkor egyszer éjszaka jól tudtam aludni. És reggel fölkeltem, és az első gondolatom ez volt, így mondta nekem szó szerint, hogy az én semmi imádságomra, Istenem, milyen hatalmas választ adtál. Hogy valahogy kértem, ahogy tudtam kértem, töredékesen, gyengén kértem, és akkor egy egész éjszakát végig aludhattam. Hát, aki volt beteg, vagy aki beteget ápolt, az tudhatja jól, hogy az ember életben már az is megbecsülendő sokszor, amikor egy egész éjszakát végig tudunk aludni. Vagy ahogy Prédikátor könyvében mondja Salamon, az is az Isten ajándék, hogy egyáltalán enni és inni tudunk. Mert az se természetes, mert szegény betegek szeretnének enni is, meg inni is, de nem tudnak. Nem megy. Nem megy le a falat a torkukon, nem kívánják az ételt. Nagyon nagy keserűségeket él át belül az ember, nagyon sok szenvedés üti fel a fejét. De az az ember, aki kitart Isten mellett, mint Jób is azt mondta, hogy én nem csaltam meg a feleségemet, én nem tékozoltam el a pénzt, én nem azért vagyok beteg, amiért ti mondjátok. Nem tudom, hogy miért vagyok beteg. Nem tudom, hogy ezek a fekélyek miért lepték meg a testemet. De én Istentől fogadom el egyedül a választ. Én Istenhez fordulok, és vele perelek. És Jób kimondja a szenvedéseinek a csúcspontján, a Jób könyve 13. fejezetében olvashatjuk ezt a döbbenetes nagy kijelentést, sajnos a magyar Bibliánk rosszul is fordítja. Itt van egy kiadványunk az Ószövetségi Bölcsességi Könyvekről, ott van Jób könyvéről is egy elemzés és a helyreállított fordítás. A Jób könyve 13. fejezetében azt mondja Jób, ha megölne is az Isten, akkor is benne bízom én. Ha megölne is az Isten, ha úgy tűnnék, mintha az Isten elfordult volna tőlem, elfelejtkezett volna, hogy ezt mondják az emberek, akkor is benne bízom én. Többször elmondtam, és ezzel a tapasztalattal hadd zárjam a mai imának az elemzését, hogy egyszer egy fiatal ember rákos betegségbe esett, kb. 30 éves volt, és már 3 gyermekük volt. Persze ilyenkor is megjelennek azok a barátok, akik nem hívők, és akik neki is a szemére olvasták, hogy ő hogyan maradhat meg a hit álláspontján. Hát 31-néhány évesen egy áttételes rákkal és 3 gyerek, feleség, szerette a családját, hát el kell menned, hát milyen az az Isten, aki ezt megengedi? Ki az az Isten, aki ezt megengedi? Milyen Istened van neked? Sajnos nagyon szomorú, de a beteg embereket tovább súlyosbítják az ilyen kijelentésekkel. Ez a férfi ember, ez a fiatal ember egy csodálatos választ adott erre a nem hívő barátai által mondott szavakra. Azt mondta, én nem tudom, hogy az Isten ezt miért engedi meg. De egy valamit biztosan tudok, hogy Isten soha nem téved. Nem tudom, hogy az Isten miért engedi. Nem tudjuk, hogy Ezékiás 42 éves korában miért esett ebbe a betegségbe. De azt nagyon jól tudta ő is, hogy az Isten soha nem téved. És ha szenvedést enged meg, keserűséget enged meg, áldásomra vált a nagy keserűség. Nagy dolog, ha valaki ezt már az életébe ki tudja mondani. Nagyon sok ember majd a mennyek országában, az örök életben mondhatja ezt ki, hogy ha én lettem volna az Isten helyében, én is ugyanezt engedtem volna meg az én életemben, mert ismerem a természetemet, ismerem, hogy sokszor az elromlástól, az elzüléstől csak egy fájdalom, csak egy szenvedés, csak egy betegség tudott visszatartóztatni, mert mindannyiunk természete kiállhatatlan, mindannyiunk természete borzalmas. Isten, hogy megenged az életünkben fájdalmakat, szenvedéseket, csalódásokat, keserűségeket, azért engedi meg, hogy ha az egészségben nem kerestük őt, ha a jólétben nem ő volt a mi mértékünk, akkor talán a betegségben, az ő hiányában, a rosszban, talán csak fölfelé fogunk tekinteni, és maradjon meg az imának az egész jellege, de főleg az a magatartás, amit Ezékiás megtestesített. Hogy menjünk be a szobánkba, forduljunk a fal felé, boruljunk le, és az Istent keressük, és az Isten válaszolni fog, fogható módon, tökéletesen fog válaszolni, mint itt Ezékiás számára is megadta a választ. Kívánom mindannyiunk számára, hogy a betegségek ilyen áldott alkalmak lehessenek arra,
hiszen a betegségeket és a szenvedéseket egyikünk se kerülheti el. Maga Jézus is azzal bátorít a Bibliánk utolsó lapjainak egyikén, Jelenések könyve 2. fejezetében, hogy semmit ne félj attól, amit szenvedned kell. Szenvednünk kell, de semmit nem kell félni attól, amit szenvednünk kell. Ha az Istenhez fordulunk, ha az Isten kezét fogjuk, és hogyha a jeremiási rövid fohász ott van a szívünkben, Uram, gyógyíts meg engem, hogy meggyógyuljak, szabadíts meg engem, hogy megszabaduljak. Amen.

Kedves gyülekezet, a laodiciai üzenet tanulmányozása közben eljutottunk most a 3. fejezet 20. verséig. A mai alkalommal erről a Biblia versről fogunk szólni, az üzenetnek erről a részéről, amit joggal mondhatnánk, hogy a laodiciai üzenetnek bizonyos értelemben a csúcspontja. Jelenések könyve 3. fejezete 20. versében az üzenet vége felé ezt olvassuk: Imé az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Az üzenet korábbi szakaszait áttekintve olvastunk feddést, olvastunk tanácsot Jézus részéről, de ebben a bibliaversben, ebben az egy bibliaversben nyugodtan elmondhatjuk, hogy sok minden együtt van. Itt van a feddés, itt van benne a kérlelés, de ugyanakkor hatalmas ígéretet is tartalmaz ez a bibliavers. A mai alkalommal tehát erről a bibliaversről fogunk szólni, amit még egyszer így olvasok: Imé az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Azt mondtuk, hogy ebben a Biblia versben benne van a feddés, benne van a kérlelés, benne van az ígéret. Nézzük meg, hogy hol van ebben igazából a feddés, ebben az üzenetben, ebben a Biblia versben. Azt hiszem, hogy mindannyian egyértelműen látjuk, hogy a Biblia vers első néhány sora, pontosabban néhány szava tartalmaz egy nagyon komoly feddést, de ami egyben rávilágít a mi laodíciai állapotunknak az okára. Mert a bibliavers így kezdődik, hogy imé az ajtó előtt állok. Tehát Laodíciának, a mi gyülekezetünknek, a mi közösségünknek, ebben a korszakban élő Isten népének ez a legnagyobb baja, hogy Jézussal nincs élő közössége. Jézus csak az ajtón kívül áll. Mennyire különös és elgondolkodtató Jézusnak ez a kijelentése. Nem egy egész különleges helyzet, hogy pontosan ebben a korszakban nyert Isten népe hatalmas világosságot. Az ige ismeret ebben a korszakban a legnagyobb. Elméletben hatalmas gazdagság birtokosa Isten népe. És mégis Jézus azt mondja, hogy ő az ajtón kívül kénytelen állni. Egész különleges helyzet. És tulajdonképpen, ha végig gondoljuk, hogy mindez a Jézus nélküliség, mindez párosul egy önhittséggel az ismeret miatt, egy hamis biztonságérzettel, akkor valóban azt lehet mondani, hogy ez a Biblia vers világít rá igazából, hogy mi a legnagyobb probléma a mi életünkben. De azt kell, hogy mondjuk, hogy ezen nem lehet csodálkozni, hogy ez így van. Mert a Korintusi első levél 8. fejezetének az első verse pontosan erről beszél. A Biblia versnek a második részét szeretném megemlíteni. Azt mondja itt Pál apostol, hogy az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Szeretnék annyit szólni erről az igéről mindjárt előjáróban, hogy sokan ezt az igét arra szokták felhasználni, hogy azt mondják, hogy nem lényeges az ige ismeret, csak szeressük egymást, és akkor tulajdonképpen minden rendben van. Nem erről beszél itt a Szentírás. Pál apostol azt mondja, hogy az ismeret önmagában, ha nekem csak ismeretem van, még olyan előre haladott ismeretem, ami esetleg másnak nincs is a birtokába, de ha csak ez van bennem, szeretet nélkül, akkor ez nem mást jelent, mint felfuvalkodottságot. De hogyha az Isten, Jézus Krisztus személyesen jelen van az életemben, az Istenről hogy szól a meghatározás? Ő maga a szeretet. Ha a szeretetet befogadom, ha Jézus nem kívül van az én életemben, hanem belül, ha vele élő szövetségben vagyok, igen, az épít. És az nem egy ismeret nélkül való állapot. Azt kell, hogy mondjuk, hogy a legmagasabb ismeretet jelenti a szeretettel való közösségben élés, az Istennel való közösségnek az ápolása. De ha csak maga az ismeret van, az nem tesz mást, mint felfuvalkodást, és önhittséget és gőgöt eredményez az ember életében. Igen, ez az állapotunk, de szeretném, hogyha azt a kérdést tennénk fel önmagunk számára, hogy érezzük-e igazából a Jézus nélküliség állapotát, érezzük-e mindennek a meghatározásnak az igazságát, vagy pedig még most is ott van a lelkünkben az, hogy hát mi annyi mindent teszünk Jézusért, mi tulajdonképpen sok mindent teszünk másokért is, a gyülekezetben is, a misszióban is tevékenykedünk,
azért vajon tényleg igaz ez az állapot, ez a leírás, amit itt olvasunk? Mielőtt tovább mennénk, azért szeretnék annyit elmondani, hogy ne feledjük el, hogy ki mondja mindezt. Az a valaki mondja, aki így mutatkozik be a laodíciai üzenet elején, talán olvassuk is el a 3. fejezet 14. versét, azt mondja az a valaki, aki ezt is mondja rólunk, hogy Jézus az ajtón kívül áll. A 14. versben ezt olvassuk. Ezt mondja az Ámen, a hű és igaz bizonyság, az Isten teremtésének kezdete vagy fejedelme. Tehát igen, a hű és igaz tanú bizonyság mondja ezt, hogy a mi életünkben sajnos Jézus kénytelen még az ajtón kívül állni. Igen, de felismerjük-e valóban ezt az állapotunkat? Szeretnék egy idézetet olvasni, és a mai alkalommal több idézetet fogok ebből a könyvből olvasni. Ennek az a címe, hogy Közösség Istennel, ez egy idézet gyűjtemény az imádsággal kapcsolatban, és ebből szeretnék olvasni egy idézetet, először így hangzik. Vajon mit gondolnak a mennyei angyalok a gyenge, elhagyott és kísértéseknek kitett emberiségről, mikor látják, hogy Isten végtelen szeretete sokkal többet óhajt nekik adni, mint amennyit kérni tudnának, de ők mégis oly keveset imádkoznak és oly kis hitűek. Az angyaloknak öröm Istent szolgálni és közelében tartózkodni, legnagyobb örömük, hogy Istennel közösségben lehetnek, ám e föld fiai, akiknek pedig oly nagy szükségük van arra a segítségre, melyet egyedül ő adhat, elégedetteknek látszanak Isten lelkének világossága és a vele való közösség hiányában is. Igen, én azt hiszem, hogy Jézus nekünk is elmondhatná, amit a korabeli embereknek mondott az ő életében. János evangéliuma 5. fejezetének a 39. és 40. versében Jézus az ő népének, a saját népének, a választott népnek a következőt mondja. János evangéliuma 5. fejezetének a 39. és 40. versében azt olvassuk, hogy tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek, és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam, és nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Szeretnék először megállni ennél a Biblia versnél, mert ezt nagyon-nagyon sokan nem értik, ezt a Biblia verset, én is 20-valahány évig nem értettem ezt a 39. verset, mert első olvasásra kívülről is jól tudtam az igét, de úgy tűnik ez az ige, hogy felszólító módban van, hogy tudakozzátok az írásokat, mert ugyan ti azt hiszitek, hogy ebben van a ti örök életetek, tehát minthogyha nem is egészen bizonyos lenne az, hogy ebben van az örök élet, csak a zsidók gondolták így, hogy ebben van az örök élet. De nézzük meg, hogy mit mond ez a Biblia vers valójában. Ez a Biblia vers, amikor azt mondja, hogy tudakozzátok az írásokat, ez nem felszólító módban van, hanem ez kijelentő módban van. Jézus azt mondta a zsidóknak, hogy ti tudakozzátok az írásokat, ti olvassátok a tekercseket, ti igen, ti foglalkoztok mindezekkel, mert azt elhiszitek, azt tudjátok, arról megvagytok győződve, hogy ebben van a ti örök életetek, és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam. De ezután mondja az ellentétes helyzetet és az egész különös valóságot, hogy és ennek ellenére nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Tehát Jézus elmondja azt, hogy ti kutatjátok az írásokat. Nektek van igeismeretetek, valamilyen igeismeretetek. Azt hiszitek, tudjátok, hogy ebben van az életetek. De ugyanakkor milyen különös, hogy nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Kérdezem, nem ugyanez a baj a Laodíciának, nem ugyanezt mondja Jézus. Van igeismeret, van hatalmas gazdagság, de Jézus még sincs a szívben. Nem akarunk hozzájönni valóságban, hogy életünk legyen. De nézzük meg, hogy mit mond tovább a 3. fejezet 20. verse. A 3. fejezet 20. versében, miután ezt mondja Jézus, ezt a szomorú megállapítást teszi, hogy ő az ajtó előtt áll, utána mond valamit, egyetlen egy szó, amelyben azt hiszem, hogy hatalmas bíztatás és bátorítás van. Mert Jézus azt mondja, hogy ő nem mond le rólunk amiatt, hogy ő kénytelen kint állni a szívünk ajtajánál. Jézus nem mond le rólunk azért, mert megelégszünk sokszor az elméleti ismerettel, és önhittek vagyunk, és lelki gőg, ami jellemez bennünket, hanem Jézus azt mondja, hogy ott áll és zörget. Tehát Jézus, kimondhatjuk azt, hogy nem akar beletörődni ebbe az állapotba. Jézus nem akarja ezt elfogadni, ezt az állapotunkat, és akármennyire sérti, és akármennyire bántja ez a visszautasítás, amit kap állandóan a mi részünkről, Jézus ott áll és zörget. Milyen megszégyenítő ez a helyzet,
hogy Jézusnak az élet fejedelmének kell ott állni kívülről, és zörgetni, és várni arra, hogy bebocsátást nyerjen. De ha belegondolunk, micsoda alázat ez Jézus részéről. A Biblia azt mondja Istenről, hogy ő magát megalázva tekint szét mennyen és földön. Tehát az Istenre az alázat nem csak akkor volt jellemző, amikor Jézus megüresítette magát, emberi szól formát vett föl, engedelmes lévén halálig, és amikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát. Tehát az alázat Jézusra nem csak akkor volt jellemző, amikor itt emberként élt, hanem az Isten egész lényére mindenkor jellemző az alázat. És milyen alázat ez Jézus részéről, hogy ott áll, kitartóan kérlel bennünket és zörget, azért, hogy vele igazi, élő összeköttetésbe kerüljünk. Szeretnék valamit kérdezni tőletek. Volt-e már olyanban részetek, hogy valaki a szereteteteket visszautasította, valaki nem igényelte a társaságotokat? Volt-e már ilyenben részünk? És ha volt, akkor az ember mit tesz? Az ember sértődötten elvonul. Hát ha neked nem kell, hát én nem fogom magam rád erőltetni. És Jézus ezzel szemben mit tesz? Gondoljuk végig, hogy egyénenként, mindannyiunk életében Jézus hány év óta zörget, hány év óta kérlel bennünket, és mindennél jobban vágyakozik arra, hogy mi megnyissuk ezt az ajtót. De hogy zörget Jézus? Mit jelent ez a valóságban, hogy Jézus zörget mindannyiunk szíve ajtaja előtt? Mit jelent ez? Nyugodtan kimondhatjuk azt, hogy Jézus minden életkörülmény által szólni akar hozzánk, zörget minden élethelyzet által. Először a szívünkön belül próbál megszólítani bennünket, a lelkiismeretünkön keresztül ad késztetéseket, ébrezgeti a mi szívünket, hogy ne legyünk nyugton ebben az állapotban, amiben vagyunk, érezzük a hiányát annak, aminek oly fájó a hiánya a mi életünkben. De utána az életkörülményeinkben, a próbáinkban, a nehézségeinkben, minden egyes esemény, amit megenged az életünkben, legyen az öröm, legyen az két kézzel való áldása, legyen az ennek a megvonása, minden zörgetés Jézus részéről. Minden egyetlen egy a célja, hogy bennünket megszólítson, és megnyissuk végre az ajtót, és beengedjük, és vele élő közösséget ápoljunk. De Jézus zörget még másféleképpen is. Jézus zörget a mi szívünk ajtaján az események által, amik nem velünk történnek, de a világban történnek, és látjuk ezeket az eseményeket. Jézus megszólít bennünket a teljesedő proféciák kapcsán is. Megszólít bennünket mindazzal az eseménnyel, amit látunk, tapasztalunk magunk körül. De ugyanakkor megszólít bennünket a szűkebb körünkben történt események kapcsán is. Ne haragudjatok, úgy érzem, muszáj megemlíteni, és szeretnék 2-3 szóval csak hivatkozni erre a nagyon tragikus eseményre, ami történt gyülekezetünkben pár héttel ezelőtt, Ceglédi Attila testvérünk halálára. Szeretném megkérdezni tőletek, hogy volt-e valaki közülünk, akit valahol ne rázott volna meg, valahol ne egy zörgetés lett volna Jézus részéről a mi életünkben. Igen, ki kell, hogy mondjuk, hogy ennek az esetnek is mindannyiunk életében volt mondani valója. Jézus ezt is arra fordítja mindannyiunk életében, hogy zörgessen, hogy bebocsátást nyerjen, hogy érezzük, hogy nem jó ez az állapot, amiben vagyunk. Igen, ki kell, hogy mondjuk, hogy Jézus kitartóan zörget mindannyiunk szíve ajtaján, egyénileg is, de közösségileg is. De nézzük csak meg, hogy Jézus ezt a zörgetést vajon egyforma módon teszi-e, vagy pedig fokozza a zörgetésnek az ütemét. Nyugodtan kimondhatjuk, hogy ez a zörgetés, ez a kopogtatás egyre sűrűbb. Ez egyre intenzívebb Jézus részéről. Miért? Mert pontosan tudja, hogy mennyire rövid időnk van már hátra. Pontosan tudja, hogy milyen kevés időnk van arra, hogy megnyissuk igazából az ajtót, és beengedjük őt az életünkbe, és igazi közösséget ápoljunk vele. És ezért nyugodtan lehet mondani, hogy szinte meghatványozza az erőfeszítéseit azzal arányban, ahogy csökken a mi időnk, és megpróbál mindent megtenni azért, hogy mi valóban élő közösségre jussunk vele.
De sokszor úgy elgondolkodtam azon, hogy Jézusnak ez milyen fájdalom lehet, látva azt, hogy mennyire rövid időnk van, és mi mennyire közömbösen csak a saját magunk problémáival vagyunk elfoglalva, nincs meg az az élő közösség, ami a győzelemnek az egyedüli feltétele. És Jézus nem tehet más, csak zörget, egyre sűrűbben, zörget minden módon, de várnia kell. Arra kell várnia, hogy én magam nyissam meg az ajtót, és vágyakozzam a vele való élő közösség után. Utána hogy folytatódik ez a Biblia vers? A 20. vers így folytatódik utána, ugye, hogy imi az ajtó előtt állok és zörgetek, és utána Jézus azt mondja, ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót. Igen, ezután jön ez a lépés, kimondhatjuk, hogy az egyedüli lépés, amit nekünk kell megtenni. Mert Jézus ott áll, Jézus zörget, és majd a Biblia vers végén látjuk, hogy Jézus az, aki belép az ember életébe, és velünk vacsorál, ápolja a közösséget. De a Biblia versnek ez a része kimondja, hogy van valami, amit nekünk kell megtenni. Nekünk kell meghallani ezt a halk és szelíd hangot, ezt a kérlelést, ezt a zörgetést, nekünk kell meghallani, és nekünk kell megnyitni a mi szívünk ajtaját. Ezt ő helyettünk elvégezni nem tudja. Mit jelent ez, hogy meghallani és megnyitni az ajtót? Mit jelent ez a valóságban? Igen, meghallani, amit ő akar mondani nekünk. Meghallani ezt a késztetést, és erre válaszolni, igennel válaszolni, és dönteni Jézus mellett. Nyugodtan kimondhatjuk, hogy ezt jelenti megnyitni az ajtót. Megnyitni az ajtót nem azt jelenti, hogy akkor én ettől kezdve a saját erőmből én valami hatalmas dolgokat fogok véghez vinni, én egészen más életet fogok élni. Nem ezt jelenti megnyitni az ajtót. Nem ezt jelenti. Azt jelenti megnyitni az ajtót, hogy vállalom a Jézussal való közösséget, meghozom a döntést az életemben, és ezt Isten előtt imádságban kifejezem, hogy én igen, ezt az utat akarom választani, a vele való közösségnek az útját. És innentől kezdve, amikor megtettem azt, amit én tehetek, semmi többet nem tehetek, és ettől kezdve imádkozom ennek a kapcsolatnak a megvalósulásáért, innentől kezdve Jézus az, aki munkálja bennem az akarást, munkálja bennem a véghezvitelt is jókedvéből. De a döntés, a választás az enyém. Igen, ő utána munkálni fog mindent. A vele való közösség valóban gyógyulás mindenre. Mindent ő fog ezek után munkálni. Úgy elgondolkodtam azon, hogy milyen különös, hogy Jézus az akarást is munkálja az emberben. Akkor nem bénítja meg így teljesen az embert? De nem. Miért? Mert ha én eldöntöttem szabad akaratból, ez az én részem, hogy választok. Ha őt választom, akkor igenis kérhetem arra, hogy munkálja bennem az akarást kitartóan. Miért? Milyen az emberi akarat? Hányszor buzdulunk fel az életben valamire? Akarunk valamit? Szeretnénk valamit? És utána mi van a saját akaratunkkal, amit pedig mi akartunk valamit? Egész rövid idő után újra alábbhagy a lendület, az akarat megtörik. Igen, ha én választottam, ha én döntöttem, akkor kérhetem őt, hogy munkálja bennem az akarást, és munkálja bennem a véghezvitelt is az ő jókedvéből. De gondolkodjunk el azon, hogy miért olyan nehéz mégis ezt a lépést megtenni. Gondoljuk végig azt, hogy ezen múlik minden, hogy én meghallom-e, és megnyitom-e az ajtót. Miért olyan nehéz mindez az ember számára? Hiszen valóban azt lehet mondani, hogy ez a kulcsa a győzelemnek, de miért olyan nehéz? Mert az ember érzi a lelkében, és tudja, hogy ez egy teljes átadást követel. Ezt nem lehet fél szívvel megtenni. Ez szembefordulást jelent mindazzal, amit az Isten megítél. Ez a bűnökkel való végleges szembefordulást jelenti az ember életében. És az ember mennyire különös, mennyire tragikus, hogy ilyen állapotban vagyunk, de ragaszkodunk inkább a mi bűneinkhez, ragaszkodunk a mi bálványainkhoz, ragaszkodunk a mi szokásainkhoz. Ahelyett, hogy ezt a lépést megtennénk, megnyitnánk az ajtót. Igen, a mi lemondás mindarról, amit ő megítél, de szeretném kérdezni, hogy amit az Isten megítél, az igazi örömet és tartós boldogságot jelenthet-e az ember életében? Semmiképpen nem. Jézus semmiről való lemondást nem követel, ami nekünk igazából jó lenne. Csak azokról való lemondást, ami úgyis gátját képezik a mi örök életünknek és a mi igaz boldogságunknak.
és mi mégis milyen nehezen vagyunk hajlandók ezt a lépést megtenni, mennyire ragaszkodunk sok mindenhez, pedig Jézus valami olyat akar nekünk adni, ami mindennél nagyobb és mindennél értékesebb, a vele való vacsorálásnak a lehetőségét, a vele való személyes, élő és állandó közösségnek a lehetőségét. Pedig kimondhatjuk, hogy enélkül, hogy mi meghalljuk ezt a szót és beengedjük Jézust, enélkül nem tarthatunk fönt vele élő kapcsolatot. Ő nem fogja elvégezni azt mi helyettünk, amit nekünk kell elvégezni. Hányszor gondolkodunk úgy, hogy mi halljuk az ő hangját, és sokszor megelégedünk ezzel, hogy igen, hallottam, hogy megszólított, igen, hallom az ő hangját, sokszor megelégszünk ezzel, de utána a megnyitást, a teljes átadást azt valahogy elodázzuk. Megnyugtatjuk magunkat abban, hogy mi sok mindent cselekszünk az Istenért, mi sok minden munkát végzünk érte. És valahogy elodázzuk, várunk még valamire, valami kedvezőbb alkalmakra, jobb lehetőségre, és nem vesszük észre, hogy igazi közösség nem jöhet addig létre, amíg meg nem tettük ezt a döntő lépést, meg nem nyitottuk valóban a mi szívünket az Isten előtt. De hogyha ez bekövetkezik, ha mi megnyitjuk igazából a szívünket az Isten előtt, akkor válik valóra, amit a versnek, a Biblia versnek az utolsó része említ, hogy akkor bemegyek ahhoz az emberhez, vele vacsorálok, és ő én velem. Ekkor valósulhat meg az új szövetségnek az ígérete. Mi az új szövetségnek az ígérete Jeremiás könyvében? Jeremiás könyve 31. fejezetében nézzük meg, hogy mit mond a Szentírás. Jeremiás könyve 31. fejezetének a 31., 33. és 34. verse a következőt mondja erről a szövetségről, erről a Jézussal való kapcsolatról. Imé eljönnek a napok, azt mondja az Úr, és új szövetséget kötök az Izrael házával és a Júda házával. Törvényemet az ő belsejükbe helyezem, és az ő szívükbe írom be, és Istenükké leszek, ő pedig népemmé lesznek. És nem tanítja többé senki az ő felebarátját, és senki az ő atyafiát mondván, ismerjétek meg az Urat, mert ők mindnyájan megismernek engem, kicsinytől fogva nagyig, azt mondja az Úr, mert megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem. Igen, elmondja a Szentírás, hogy mit jelent az új szövetség, mit jelent a Jézussal való szövetség. Azt mondja, hogy a törvényemet az ő szívükbe, az ő bensejükbe helyezem. Törvényemet, önmagában a törvényt? Nem. A törvényt a törvényadóval együtt. Igen, ez ettől kezdve nem csak egy külső, kötelező, megtartandó paragrafus lesz, hanem az én törvényemet az ő belsejükbe, az ő szívükbe helyezem. Igen, egy Jézussal való belső kapcsolat. Nem egy külső kapcsolat, hogy bizonyos formákat megcselekedni, bizonyos törvényeket megtartani kívülről, hanem egy belső lelki kapcsolatot mutat ez. Utána azt mondja, hogy Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek. Tehát egy személyes kapcsolatot feltételez ez Isten és minden egyes ember között. Ami mit jelent? Hogy megvalósul a testben Jézus Krisztusnak a fő volta. Ugye azt mondja Pál apostol, hogy a testnek a feje Jézus Krisztus. És a testnek minden egyes tagja a fejjel kell, hogy kapcsolatban legyen. Így tud működni a test. Igen, Jézus azt mondja, hogy ez az új szövetségnek az ígérete. És utána azt mondja, hogy nem tanítja többé senki az ő atyafiát, hogy ismerjék meg az Urat. Mit jelent ez? Hogy az Isten minden embert személyesen vezet el az ő megismerésére. Minden embernek személyes tapasztalatokat ad az ő lényéről, kiknek, a kicsinyeknek és a nagyoknak. Ugye ez nem azt jelenti, hogy valaki életkorban picitált gyermek, vagy pedig életkorra nézve felnőtt, hanem a hitben kezdők, akik éppen most indultak el ezen az úton, de a hitben érettek is, közvetlenül Istentől várhatják Jézus jelenlétén keresztül a tanítást. De nézzük meg, hogy ez hogy valósul meg, ez a kapcsolat, az Istennel való közösség, hogy Jézus az ember szívében lehessen, ahogy Jelenések könyve fogalmaz. Egész röviden erről csak néhány gondolatot szeretnék mondani, mert ezeket az igéket annyira jól ismerjük. Jézus azt mondja, hogy még a földi életében, hogy én imádkozom azért, hogy eljöjjön hozzátok a Szentlélek. Én kérem az Atyát, és más vigasztalót ad néktek. Igen, és leírja, hogy a Szentlélek lesz az,
aki őt helyettesíti az emberi életben, a Szentlélek vezeti el az embert minden igazságra, megérteti Jézusnak a szavait, Jézusnak a kijelentéseit az ember életében. Igen, a Szentlélek által valósul meg a Jézussal való állandó kapcsolat, ez a bensőséges, baráti viszony. Hogyha ez nincs meg, akkor az ember ámíthatja magát, hogy ő az Isten gyermeke, de azt mondja Pál apostol, hogy akit nem a Krisztus lelke vezet, az nem lehet az övé, és akiket az Isten lelke vezérel, csak is azok az Istennek fiai. De befejezésül az Isten tiszteletünk hátralevő részében szeretnék néhány gyakorlati dologról szólni, mert én úgy érzem, hogy mindannyian sokszor úgy vagyunk, hogy bizonyos gyakorlati dolgok hiányoznak a mi életünkben ennek megvalósulása terén. És ezért szeretnék a gyakorlatról néhány szót szólni, hogy mit jelent ez valóban, hogy én megnyissam az ajtót, és Jézussal egy élő közösséget ápoljak. Szeretném, hogyha kimondanánk röviden azt, hogy minden az imádságon fordul meg. Szeretném, hogyha valóban ezt annyira a lelkünkre helyeznénk, amennyire csak lehet, hogy ennek nincs más eszköze, a Jézussal való ilyen kapcsolatra eljutásnak nincs más eszköze, mint az imádság. A Római Levél 10. fejezetének a 11-től 13-ig terjedő verseiben hadd olvassak el 3 biblia verset, és nézzük meg, hogy mit mond a Szentírás. Mert azt mondja az írás, valaki hisz ő benne, meg nem szégyenül. Mert nincs különbség zsidó meg görög között. Mert ugyanaz az Ura mindeneknek, aki kegyelemben gazdag mindenekhez, akik őt segítségül hívják. Mert minden, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Mit mond ez a Biblia vers? Azt mondja ez a Biblia vers, hogy mindenkinek egy Ura van, az Isten mindannyiunknak az Istene, és azt mondja, hogy ez az Isten nem személyválogató Isten, mert ő kegyelemben gazdag mindenekhez, akik őt segítségül hívják. Tehát Jézus arra vár, hogy hívjuk segítségül, hogy ő gazdagon tudja nekünk adni az ő kegyelmét, a vele való közösség áldásait. És utána itt jön a hatalmas ígéret, a másik ígéret, hogy mindenki, aki segítségül hívja az ő nevét, aki imában hozzáfordul, tőle várja a vezetést és a segítséget, itt jön az ígéret, hogy az megtartatik. Mi az egyedüli eszköze a mi megtartatásunknak, a mi győzelmünknek? Segítségül hívni az ő nevét. Mindenki, aki segítségül hívja az ő nevét, megtartatik. Miért? Mert azt a valakit hívhatjuk segítségül, aki kegyelemben gazdag mindenekhez, akik őt segítségül hívják. Igen, ki kell, hogy mondjuk azt, hogy az imán múlik minden. Szeretnék ebből a könyvből, mint ahogy az előbb említettem, most néhány részletet felolvasni. Először csak egy mondat, ez a mondat a Nagy Küzdelem című könyvből vett idézet, azaz a korszakok nyomából vett idézet. Így hangzik, egy napig, de még egy óráig sincs senki biztonságban imádkozás nélkül. Én azt hiszem, hogy ezt a mondatot odáig értjük, hogy egy napig sem vagyunk biztonságban imádkozás nélkül, de hogy egy óráig sem legyünk biztonságban imádkozás nélkül. Mit mond ez az idézet? Ez az idézet elmondja, hogy igen, az igazi, komoly, kitartó imádság nélkül nem lehetünk biztonságban, de nem elég az, hogy reggel és este kitartóan, komolyan imádkozunk, nekünk napközben is kapcsolatban kell lenni az erő és a hatalom forrásával. Nekünk egy állandó imádkozó életet kell érni ahhoz, hogy a Jézussal való közösségünk megmaradjon. Szeretném valamit kérdezni, reggel imádkozunk az Istenhez, utána elindulunk, kilépünk a hétköznapokba, azaz kilépünk az aznapi feladatok végzésének a területére. Gondoljuk végig, hogy hányszor jut eszünk be az Istennel való kapcsolat, hányszor jut eszünk be. Rengeteg minden nagy, amit tenni kell egymás után a teendők, és hol van a Jézussal való kapcsolat? Hol van az a bensőséges, meghitt kapcsolat? Szeretnék egy Biblia verset olvasni Jézus életéből, ami rávilágít erre, hogy ez hogy valósulhat meg. Lukács evangélium a 9. fejezetének a 18. versében egy egész különleges igét olvasunk, én nem olyan túl régen figyeltem föl erre az igére. Jézusról ugye nagyon sok élethelyzetben látjuk, hogy imádkozik. Sokszor egész éjszakákat imádkozik. Azt olvassuk, hogy hajnalban, szürkületkor elment magában és imádkozott.
Igen, Jézusnak az ima életét látjuk így bemutatva a Szentírásba. De mit mond a 9. fejezet 18. verse? Jézus megy a tanítványaival valahova, egyik helyről a másikra, és ezt olvassuk, és lőn, mikor ő magában imádkozott, vele voltak a tanítványok. Nem is olvasom tovább. Jézus magában imádkozott, és vele voltak a tanítványok. Tehát Jézusnak az atyával való kapcsolattartása nem szorítkozott a reggeli imádságra, meg sokszor az éjszakai imádságra, hanem Jézus, amikor ment az úton, amikor ment a tanítványaival, minden pillanatot megragadott ahhoz, hogy az ő gondolatait fölküldje az atyához, és hogy az atyával keresse a kapcsolatot gondolatban, magában is imádkozott. Sokszor azt mondjuk, hogy hát nekünk annyi dolgunk van, hogy erre végképp nem érünk rá napközben, a rengeteg munka közben, hogy mi a gondolatainkat felfelé küldjük időnként, és az Istenhez fohászkodjunk, tartsuk vele a kapcsolatot. De azért annyira szeretném, hogyha egy napot tartanánk úgy az életünkben, mindannyian egyetlen egy napot, hogy tudatosan próbáljuk megkontrollálni magunkban azt, hogy mikor, mire gondolunk. Csak egy napot próbáljunk meg, minden nap, a napnak minden pillanatában, reggeltől estig próbáljuk meg magunkat figyelni, hogy mi minden van a mi gondolatunkban. És meg fogjuk látni, hogy mennyi a hiába valóság. Meg fogjuk látni azt, hogy mennyi az olyan dolog, amin tulajdonképpen nem is kell töprengeni, mert olyan csak olyan üres járatban van az agyunk, hogy így mondjam. Igen, sok-sok időnk lenne nekünk naponta is, hogy fölfelé tekintsünk, az Istenbe kapaszkodjunk. Ha nincs is idő, meg lehetőség arra, hogy valahova félrevonuljunk és leborulva imádkozzunk, de hogy a Jézussal való kapcsolatot keressük, igen, erre biztos, hogy van mindannyiunknak napközben időnként ideje. És ezért mondja ez az idézet, hogy egy napig, de egy óráig sem lehetünk biztonságba anélkül, hogy ne imádkoznánk. A másik idézet így hangzik. Jézus, a menny fenséges ura társul szegődik mindazok mellé, akik hozzájönnek terheikkel, gyengeségeikkel és gondjaikkal. Az a kiváltságunk, hogy naponta nyugodt, közvetlen és boldog közösségben lehetünk Jézussal. Igen, ez a legnagyobb kiváltság, ami létezik. Minden terhünket, gondunkat rávethetjük, és naponta a nap folyamán is élő közösséget ápolhatunk az imán keresztül Jézussal. De mi mindent kell nekünk kérni Jézustól ahhoz, hogy a vele való kapcsolat igazi lehessen, töretlen lehessen, és hogy megvalósulhasson, amit ő így mond, hogy vele vacsorálok, és ő én velem. Mindenek előtt a Jézussal való közösség szükségessé teszi a mi számunkra, hogy kérjük tőle az igazi bűnbocsánatot, az életünk áttekintése, az életünk segítségével történő átvizsgálása és a bűneink lerendezése. Mit mond a Szentírásban Isten? Hogy ő a bűnnel közösséget nem ápolhat. Jézus felajánlja a velünk való közösségét. Nem vet el bennünket a mi bűneink miatt, de nem a mi bűneinkkel együtt akarja velünk a kapcsolatot tartani. Igen, a bűnrendezés, az életünk átvizsgálása és az őszinte bűnbevallás Isten előtt mindenképpen szükséges ahhoz, hogy ez a kapcsolat élő és igazi meghitt baráti kapcsolat lehessen Isten és Jézus között, ember és Jézus között. De a másik gondolat, amit szeretnék megjegyezni, nem elég a múltat átvizsgálni, nem elég a mi életünk bűneire bocsánatot nyerni, hanem azt mondja János első levele 2. fejezetének 6. verse, hogy aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járnia, amint ő járt. Ha mi ezt a kapcsolatot akarjuk Jézussal, ezt az élő, bensőséges kapcsolatot, akkor hogy valósulhat ez meg? Ha mi ugyanúgy járunk, ahogy Jézus járt. Ha követjük Jézust az ő földi életében. Jézusra mi volt jellemző, mint az előbb is már megemlítettük? Az atyával való állandó kapcsolat. Az Isten akaratának a keresése, és annak a megvalósítása az ő életében, és ezért az erőért való folyamodás az atyához. Igen, Jézus így járt az atyával, így élt ebben a földi életében, és azt mondja a Szentírás, hogy ha mi benne maradunk, akkor ez csak úgy valósulhat meg, ha mi is úgy járunk, ahogy Jézus járt ebben az életben. És mit jelent ez a mi számunkra a gyakorlatban, hogy úgy járni, ahogy Jézus járt? Egy rövid idézet így hangzik a Tapasztalatok és Látomások című könyvből. Ha kísértések és próbák jönnek ránk, járuljunk Istenhez, és küzdjünk ővele imában. Isten nem enged minket üresen távozni,
hanem kegyelmet és erőt ad, hogy győzhessünk, és az ellenség hatalmát megtörjük. Tehát, ha jön a kísértés, hogy ne úgy járjunk, ahogy Jézus járt ebben a földi életben, ne úgy győzzünk, ahogy győzött ő, akkor mit tegyünk? Járuljunk Istenhez, és küzdjünk ő vele imában. És itt jön az ígéret, Isten nem enged minket üresen távozni, hanem kegyelmet és erőt ad, hogy győzedelmeskedhessünk, és az ellenség hatalmát megtörjük. Mikor szoktunk mi imádkozni a kísértésekkel kapcsolatban? Mikor szoktunk imádkozni? Én azt hiszem, hogy nekünk ez a fajta imádkozás is leszűkül reggelre vagy estére. Kérjük az erőt az aznapi küzdelmekhez. De gondoljuk végig a mi életünket, amikor jön a kísértés. Mire való kísértés? Például arra, hogy most ingerülten szóljak, most valamilyen durva dolgot cselekedjek, vagy valamit indulatból csináljak. Nem hatalmas nagy dolgok, de mégis olyanok, amik az Isten által megítél dolgok. Mit szoktunk mi olyankor tenni? Mikor jön a kísértés, és érezzük ezt, hogy szinte úgy tolul föl bennünk valami, akkor mit teszünk? Elcsendesedünk, és fohászkodunk az Istenhez, hogy Uram, most adjál nekem erőt, mert érzem, hogy minden szinte ágaskodik bennem. Vagy pedig oda se figyelünk, vagy föl se ismerjük ráadásul a kísértést, hanem egyszerűen valami ért bennünket, kimondjuk, amit gondolunk, és utána esetleg gondolkodunk, hogy hú, azért ez kár volt megtennünk. A múltkori alkalommal beszéltünk a szemgyógyító írról, a Szentlélek szemgyógyító írjáról, és arról egy idézet, Ellen White idézet azt mondja, hogy mi az a szemgyógyító ír. Azt mondja, hogy egy idézetben a Bizonyságtételek 4. kötetében, hogy az a kegyelem és bölcsesség, hogy felismerjük a bűnt, bármilyen formában közeledik hozzánk, bármilyen álcázással közeledik hozzánk. Ez a szemgyógyító ír. De mi sokszor a kísértés sem vesszük észre. De ha észrevesszük, akkor is teszünk valamit, amit a pillanatnyi ösztöneink diktálnak, és utána érezzük, hogy kár volt, helytelen volt. De hol van az állandó kapcsolat Jézussal, hogy amikor jön a kísértés, akkor azonnal hozzáfohászkodjunk. Mit mond a zsidókhoz írott levél? Járuljunk hozzá alkalmas időben való segítségül. És ott van az alkalmas idő, amikor jön a kísértés. És hogy szólt az idézet? Jézus nem enged bennünket üresen távozni. És szeretném az egyik legbátorítóbb idézetet felolvasni a vele való szövetség kapcsán, a vele való együttjárásról. Ezt olvassuk a 35. oldalon. Ha bárki, aki naponta közösségben van Istennel, eltéveszti az utat, ha egyetlen pillanatra leveszi tekintetét Jézusról, az nem azért van, mert szándékosan vétkezni akar. És most figyeljük, ha belátja hibáit, Jézushoz jön, és szemeit újra reá emeli, az a tény, hogy vétkezett, egyáltalán nem teszi őt kevésbé drágává Isten szívének. Igen, Jézus nem elvetni akar bennünket a mi bűneink miatt, hanem ki akar belőle emelni. És ha mi beleesünk a bűnbe, de rátekintünk, és hozzá fordulunk vissza, ő nem fog elvetni, ő nem töri fel a szövetségét, a velünk kötött szövetségét emiatt, hanem meg akarja újítani, rá akar ébreszteni arra, hogy még nagyobb szükségünk van a vele való közösségre. Ő ugyanúgy szeret akkor is, de még közelebb akar bennünket magához vonni. Igen, imádkoznunk kell ezen kívül mindenképpen a Szentlélek jelenlétéért. A Szentlélek minél hatalmasabb mértékű ajándékáért a mi életünkben. A Szentlelket nem adagokban, egységes adagokban kapjuk. Nem így működik ez. Hanem amilyen mértékig befogadjuk, olyan mértékig nyerhetjük el a Szentlelket. Imádkozni kell ezért, nem mérték szerint adja a lelket, mérték nélkül adja Isten a lelket. Nekünk imádkozni kell egyre többért a Szentlélek erejéből és hatalmából, hogy megnyilvánulhasson a mi életünkben. Jézus maga mondja ezt, hogy kérjünk ezért, állandóan könyörögjünk. Azt mondja Jézus, hogy ha mi a gonosz létünkre tudunk jó ajándékokat adni a mi gyermekeinknek, akkor mennyivel ne inkább adna Szentlelket azoknak Jézus, akik tőle kérik. Igen, ezért is naponta imádkoznunk kell. De tegyük fel azért azt a kérdést is, hogy mi naponta szoktunk-e imádkozni a Szentlélek minél nagyobb arányú jelenlétért a mi életünkben, küzdünk-e ezért? Kérjük-e azt, hogy pillanatról pillanatra ő vezessen bennünket? Vagy pedig úgy időnként eszünkbe jut, de igazából nem is küzdünk a Szentlélek jelenlétért minden nap a mi életünkben? És ezek után még egy gondolatot hagyj jegyezzek meg, hogy miért kell imádkozni. És ez az egy szó, mindenért.
A Péteri első levél 5. fejezet 7. verse azt mondja, hogy minden gondotokat őre elvessétek. Ez a három gondolat volt a legfőbb, amit szerettem volna elmondani, a bűnrendezés, az Istennel való járás, tehát hogy úgy tudjunk járni, ahogy Jézus járt, a jellemfejlődés, és ezen kívül a Szentlélek ajándékáért, de ezen túlmenően mindenért imádkoznunk kell. Azt hiszem, mindannyian ismerjük azt, amikor az ember az életében valakivel jó barátságban van. Mit szoktunk elmondani annak, akivel jó barátságban vagyunk? Egy-egy dolgot, csak úgy nagyjából egy-két szóval ecseteljük a történéseket a mi életünkben, vagy pedig alig várjuk már, hogy beszélgethessünk, és mindent elmondunk. Igen, Jézus ezt akarja, hogy minden gondunkat őre elvessük, hogy ez az igazi kapcsolat kialakulhasson, megvalósulhasson, hogy ő velünk vacsorál, és mi pedig ő vele. És befejezésül két idézetet szeretnék olvasni, az egyiket a 74. oldalról a következőképpen. Isten minden lesz nekünk, aminek hagyjuk, hogy legyen. Milyen elgondolkodtató mondat. Ő minden lesz nekünk, ha hagyjuk, hogy legyen. Langyos, félszívű imáink nem hoznak nekünk áldást a mennyből. Nyomatékosan kell feltárnunk kéréseinket. És utána az utolsó idézetet így szeretném olvasni, ez egy kicsit hosszabb idézet. De ez az idézet arról beszél, hogy amikor a legtöbb munkánk van, amikor a legtöbbet fáradozunk, még akár az Isten ügyéért is, akkor sem szabad elhanyagolnunk ezt a vele való kapcsolattartást. Az ő érte való munkálkodás, az ő művében való tevékenykedés nem pótolja a vele való élő személyes összeköttetést és kapcsolatot. És ez az idézet így hangzik. Ha megengedjük, hogy a munkában tanúsított igyekezet elvonjon bennünket annak a célnak a teljesítésétől, hogy naponta keressük az Urat, a legsúlyosabb hibákat fogjuk elkövetni, és a legsúlyosabb veszteségeket fogjuk elszenvedni. Tehát, hogyha a sürgető munkánk megakadályoz abban, hogy őt keressük naponta buzgó szívvel, akkor azt olvassuk, hogy hatalmas hibákat követhetünk el. Az Úr nem lesz velünk, mert bezártuk előtte az ajtót, és így nem jut el a lelkünkhöz. De ha imádkozunk akkor is, amikor kezünk munkával van tele, az Úr füle nyitva lesz, és meghallja könyörgésünket. Ha elhatározzuk, hogy nem szakadunk el erőnk forrásától, az Úr is elhatározza, hogy jobb kezünk mellett marad, és segítségünkre siet, hogy ne kelljen megszégyenülnünk ellenségeink előtt. És most figyeljük, Krisztus kegyelme képes lesz elvégezni értünk mindazt, amit erőnk végső megfeszítésével sem érhettünk volna el. Hányszor gondolkodunk úgy, hogy hát nem hagyhatjuk abba, hát tevékenykedni kell, hát dolgozni kell, hát annyi a munkám. Hogy szól az ígéret? Ha én elhatározom, hogy őt keresem állandóan és kitartóan, akkor ő is elhatározza, hogy olvastuk, hogy jobb kezünk felől lesz, és az ő kegyelme képes lesz elvégezni értünk mindazt, amit erőnk végső megfeszítésével sem érhettünk volna el. Azokat, akik szeretik és félik az Urat, gondok sokasága veheti körül, anélkül, hogy bizonytalanná és botladozóvá tenni lépteiket. Isten gondoskodik rólad azon a helyen, ahova kötelességeid állítanak. De most figyeljük, de gondod legyen arra, hogy amilyen gyakran csak teheted, keresd fel azt a helyet, ahol el szoktad mondani imáidat. Tehát mi az ember részéről az egyedüli feltétel? Az ima. Keresni Istent imában. Gondod legyen arra, hogy amilyen gyakran csak lehet, keressed fel azt a helyet, ahol el szoktad mondani imáidat. És én szívem mélyéből kívánom, hogy ez a fajta ima kapcsolat megvalósulhasson köztünk és Isten között Jézus által. Hogy létrejöhessen ez a közösség, amire Jézus olyan régóta vágyódik, hogy megnyissuk az ajt, meghalljuk az ő szavát, megnyissuk az ajtót, vele vacsorálhassunk, és ő mi velünk. És én szívem mélyéből kívánom, hogy ebben az áldott közösségben mindannyiunknak részünk lehessen. Amen. Kegyelmes Istenünk, mennyei jó édesatyánk, köszönetet és hálát mondunk neked a te végtelen és változhatatlan szeretetedért, és köszönjük neked azt, hogy te nem adod fel a miértünk való fáradozást. Köszönjük neked, Jézusunk, hogy te ott állsz mindannyiunk szíve ajtajánál hány és hány év óta, és te zörgetsz, kopogtatsz kitartóan azért, hogy mi megnyissuk az ajtót, és beengedjük téged, a közösséget.

0: Nénk, hogy megnyitjuk a mi szívünk ajtaját a te kérlelésed elől. Urunk, segítsél magunkat átadni neked teljes mértékig. Ne engedd, Istenünk, hogy nekünk csak egy hitünk legyen, egy vallásunk legyen, valami formák, amiket követünk. Urunk, ne engedd, hogy ez legyen a mi életünkben, hanem adjad, hogy veled élő közösségben tudjunk járni nap, mint nap. És kérünk, tanítsál meg bennünket imádkozni. Urunk, köszönjük neked azt, hogy itt van ez a hatalmas ajándék a mi életünkben, az imának a lehetősége, hogy ezáltal téged megszólíthatunk, kapcsolatot tarthatunk fenn. Istenünk, köszönjük mindazt az áldást, amit ebből akarsz nekünk adni. De bocsássad meg, hogy ezt az eszközt is nem úgy vesszük sokszor igénybe, ahogy kellene. Kérünk téged, taníts minket imádkozni, és adjad, hogy elnyerjük azt az áldást, amit te megígértél nekünk. Urunk, köszönjük az ígéretet, hogy te nem engedsz bennünket üresen távozni. Köszönjük neked azt, hogy ha mi valóban odafordulunk te hozzád, és valóban odafigyelünk arra, hogy nap mint nap ápoljuk veled a kapcsolatot, akkor te olyanokat végzel el a mi életünkben, amit magunk minden erőnk megfeszítésével se tudnánk elvégezni. És köszönjük, hogy neked a veled való kapcsolat által igazi győzelmeket adsz nekünk. Urunk, köszönjük, hogy minden ettől függ, hogy mi megnyitjuk-e az ajtót, és köszönjük, hogyha megnyitjuk, akkor minden áldást tesz magával hoz Jézusunk a te jelenléted. Kérünk téged, segíts, hogy ez valóra váljon mindannyiunk életében, és hogy ezáltal győzőkké lehessünk. Az Úr Jézus nevében fordultunk hozzád. Amen.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

0: Kedves gyülekezet, kedves vendégeink, kedves testvérek! A Biblia világa című előadás sorozatunkban ma Pál apostol rómaiakhoz írt levelével kezdünk foglalkozni. A rómaiakhoz írt levél egy igen értékes irat az egész Biblián és az Újszövetségen belül is. És pedig azért, mert ebben a levélben Pál apostol valami nagyszerű tömörséggel foglalja össze Krisztus evangéliuma lényegét. És ezen kívül ebben a levélben magyaráz meg egy igen nagy és nehéz kérdést, miképpen is van az Isten személyekre vonatkozó predesztinációja, előreismerése és előre rendelése, hogy bánt az Isten az egyes emberi sorsokkal és szabad akaratú döntésekkel, amikor örök idők előtt a megváltás tervét elhatározta. Ma arról fogunk beszélni, hogy az evangélium summáját, az evangélium lényegét hogyan fejti ki Pál apostol a római levélben. Legközelebb pedig folytatjuk majd azzal, hogy megismerjük, mit tanít a római levél a személyekre vonatkozó predesztinációról. Előre fölhívom a figyelmet, hogy az is egy igen-igen érdekes, fontos téma, és én úgy gondolom, hogy az ember lelkéről, mintha egy nagy kő gördülne le, mintha egy nagy botránykő gördülne el az útból, amikor megérti a római levél tanítását erről a kérdésről igazán. A római levél valószínűleg időszámításunk után 55-ben íródott, Korintusból írta ezt a levelét, tehát Görögországból Pál apostol Rómába. Kitűnik a levélből, hogy az apostol addig még nem járt személyesen Rómában, és újabb misszió útjának az előkészítéseként írta egyrészt a levelét a római keresztényeknek. Azt olvassuk a 15. fejezetben, az apostol tájékoztatta a gyülekezetet terveiről, hogy Róma a világ fővárosa meglátogatása után tovább készül Hispániába, vagyis a mai Spanyolország területére. Ilyen messze látó tervei voltak az apostolnak. De nem csupán ezért írta levelét, hogy előkészítse utazását és a terveiről tájékoztassa a gyülekezetet, hanem a római levél első fejezetében néhány bibliavers nagyon szépen vall arról, hogy milyen indítékok késztették az apostolt erre a levélírásra. Így olvasom a római levél első fejezetében a 11. verstől a 15-ig. Ezt írta a római keresztényeknek. Mert kívánlak titeket látni, hogy valami lelki ajándékot közölhessek veletek a ti megerősítésetekre. Azaz, hogy együtt felbuzduljunk ti nálatok egymás hite által, a tiétek meg az enyém által. Nem akarom pedig, hogy ne tudjátok, atyámfiai, hogy én gyakran elvégeztem magamban, hogy elmegyek hozzátok, de mindez ideig megakadályoztattam, hogy köztetek is nyerjek valami lelki gyümölcsöt, mint a többi pogányok közt is. Mind a görögöknek, mind a barbároknak, mind a bölcseknek, mind a tudatlanoknak elkötelezettje vagyok. Azért, ami rajtam áll, kész vagyok néktek is, akik Rómában vagytok az evangéliumot hirdetni. Mert nem szégyellem a Krisztus evangéliumát. Mert Isten hatalmaz minden hívőnek üdvösségére. És még a 17. versből olvasok. Mert Isten igazsága jelentetik ki abban hitből hitbe. Pál apostol egész szolgálatát meghatározta az a tapasztalata, hogy ő magának felfedezte az evangélium hatalmas értékét. És amikor az apostol szándékai ellenére nem tudott eljutni Rómába, és ott már gyülekezet létesült, akkor az apostolt foglalkoztatták ezek a gondolatok, vajon a római keresztények tényleg értik az evangéliumot a maga igazi mi voltában? Vajon látják-e annak jelentőségét, élnek-e annak megfelelően? Az apostol vágyva vágyakozott, hogy a maga mély személyes meggyőződését az evangéliumról a világ fővárosában is elmondhassa. Ő világosan megértette, hogy az evangéliumban Isten hatalma nyilatkozik meg, és Isten igazsága jelenteti ki abban. Égő vágyat érzett az apostol arra, hogy ezt mindenki igazán megismerje, hogy segítsen emberek tömegeinek, a megváltó pedig dicsőítessék. Ezen kívül az apostol értesült bizonyos problémákról is a római gyülekezetben. Arról győződhetünk meg, hogy meglepően jó volt a tájékoztatás, és a kapcsolatok rendkívül szorosak voltak a keresztény gyülekezetekben. Pál apostol is értesült arról, hogy Rómában a zsidók és a keresztények között bizonyos feszültség van. A római gyülekezet, ahogy az igéből kitűnik, többségében pogányokból állt, de volt egy jelentős számú zsidóság is a gyülekezet tagjai között, és ahogy említettem, bizonyos feszültség volt köztük. A levélből kiderül, hogy a pogányok, a pogány keresztények, azok hajlamosak voltak a zsidók felől úgy gondolkozni, hogy őket mindenestől elvetette az Isten. Pál apostol utal arra, hogy egy bizonyos felfuvalkodás, egy bizonyos megvetés jellemezte őket a zsidókkal szemben. Azt mondták, ők most elvettettek, és jövünk a helyükre mi. A zsidóknál pedig az volt a probléma, hogy ők meg nem értették meg teljesen, hogy a számukra oly szent ószövetséget felváltotta egy új szövetség, amelynek a pogányok épp úgy részesei, mint ők zsidók. De Pál apostol olyan szeretettel próbálta nekik magyarázni, már ilyen hasonlathoz folyamodott, hogy ez egy ismert hasonlat volt az egyház, illetve a hívő nép és Isten szövetségének a házassághoz hasonlítása. Pál apostol magyarázta nekik, Mózes törvénye szerint is tudjátok, ha meghal a férj, az asszony felszabadul a házasság törvénye alól. Most gondoljátok meg, hogy az az Isten, akivel ti szövetséget kötöttetek, ő meghalt, értetek. Értsétek meg, hogy ezzel az a szövetség megszűnt, és egy új szövetség létesült. Olyan megható az a lelki pásztori gond, amellyel Pál apostol írja ezt a levelet, hol a zsidókat szólítja meg benne, hol a pogány keresztényeket. Mindig tekintettel van az egyik és a másik réteg problémáira, és úgy próbálja az evangéliumot világosan kifejteni nekik. Tehát összegezve azt mondhatom, hogy a római levél indítéka ez volt, a levél megírásának az indítéka, hogy az apostol éveken át vágyakozott eljutni a világ fővárosába, nem jutott el. De ott már közben gyülekezet létesült. És az apostol, mikor még problémákról is hallott, nem tudta kivárni azt, míg személyesen eljut a gyülekezetbe, hanem még ezt megelőzően vágyakozott arra, hogy levélben az evangélium lényegét, sorsdöntő igazságait a szívükre kösse, tekintettel a gyülekezet sajátos, jellegzetes problémáira. Azt mondhatjuk azonban, hogy noha az ókori Rómába írta Pál ezt a levelet, ahol voltak zsidók és voltak pogányok, és ez tőlünk ma távol van. Mégis a Szentlélek ihletése folytán úgy írta meg az evangélium lényegét az apostol, hogy az nekünk ma élő embereknek, ha hallottunk addig az evangéliumról, hanem, ha eddig a pillanatig vallásosak voltunk, vagy vallástalanok, egyaránt egy olyan tiszta és egy olyan hatalmas bizonyságtétel az evangélium summájáról, amit alig ha lehet túlértékelni. Szeretnék néhány sort olvasni Ellen Gould White apostolok története című könyvéből, ahol a római levelet ő így értékeli. Az apostol nagyon világosan és hatásosan fejtette ki a római levélben a hitáltali megigazulás tanítását. De milyen kevéssé láthatta akkor, hogy szavainak milyen messze menő hatásuk lesz. Azóta az összes korszakokon át, mint hatalmas tűzoszlop jelezte a római levél az élethez vezető utat a megtérő bűnösök számára. Minden keresztény hálát adhat Istennek a római gyülekezethez intézett levélért. A levélnek az a része, ahol Pál apostol az evangélium lényegét összefoglalja, az első fejezetben kezdődik, és a 8. fejezet 27. verséig tart. Erről a szakaszáról beszélünk ma a levélnek. Tehát még egyszer mondom, és ajánlom, hogy otthon olvassuk el az egészet, gondosan, figyelmesen. Sajnos kicsit nehézkes a fordítása. Pál apostol mindig olyan nagyon szenvedéllyel, tűzzel írt, mintha élő szóban beszélne, és ezt nem könnyű a fordításban visszaadni. De azért mégis hiszem, hogy sok fontosat és lényegeset megértünk belőle. Tehát egészen a 8. fejezet 27. verséig ajánlom otthon figyelmesen végigolvasni. Azzal kezdi Pál apostol az evangélium lényegének a kifejtését, hogy rámutat arra, hogy zsidók és pogányok egyaránt a bűn és a halál törvénye és ítélete alatt vannak. Nagyon fontos dolgot értett meg velünk ezzel az apostol. Az evangélium nekünk súlytalan. Semmit a világon nem mond addig, amíg a saját elveszettségünket fel nem fedezzük. Ez a tény, ma is az evangélium hirdetését azzal kell kezdeni, hogy meggyőződjünk arról, hogy mi emberek mindnyájan a bűn és a halál törvénye és ítélete alatt vagyunk. Jézus nem véletlenül mondotta a hegyi beszédben, boldogok a lelki szegények, mert övék az Isten országa. Vagyis azt mondta, a lelki szegénységünk felfedezése és elismerése, ez az Isten országa megnyilatkozásának a kapuja. Addig az evangéliumból nem is értünk semmit, nem tudjuk értékelni, nem értjük, hogy mi a jelentősége. És Pál apostol csodálatos logikával vezetít rá mind a pogányokat, mind a zsidókat arra, hogy egyformán bűn és ítélet alatt vannak. És azt kell mondanunk, hogy ma is szükség van arra, hogy két réteget meggyőzzünk arról, hogy mindnyájan a bűn és a halál ítélete alatt vagyunk. A pogányokat behelyettesíthetjük ma a vallástalan embertömegekkel. Óriási vallástalan tömegek élnek, akik semmit sem tudnak, és nem ismernek el erről, hogy a bűn és a halál ítélete alatt vannak. Egy másik nagy réteg a vallásos embereké. És sajnos ki kell mondanom, hogy vallásos emberek óriási tömege is egy elbizakodottságra és magabiztosságra hajlamos, és sejtelme sincs erről, és nem ismeri el igazán, hogy a bűn és a halál ítélete alatt van. Pál apostol milyen érveléssel vezeti rá mind a pogányokat, mind a zsidókat, mind a két említett réteget arra, hogy ez pedig igazság. A pogányok mire voltak hajlamosak, és ma is vallástalan emberek sokasága mire hajlamos? Azt mondjuk, én vagyok bűnös, én vagyok rossz, én vagyok a halál törvény alatt, én vagyok az áldozat. Ez az egész világ rossz, gonosz, ezt elismerem. De én úgy érzem magam, hogy nem én vagyok ebben a vétkes, hanem ez egy sorsszerűség. Én vagyok ebben az áldozat. Nem ez rengeteg embernek a közgondolkozása. Ki ismeri el azt, hogy a világ nyomorúságáért, szenvedéséért mi mindnyájan felelősek vagyunk, és mindnyájunknak van valami részünk benne. És Pál apostol, amikor itt a pogányoknak magyaráz, hogy bizony ők is a bűn és a halál törvénye és ítélete alatt vannak, noha joggal mondják, hogy Istent ők soha nem ismerték, az Isten író törvényét se ismerték, milyen bűnt ismerjenek el magukról. Az apostol neki két dolgot hangsúlyoz. Az egyik, amit mond, azt mondja, a teremtett világ valami isteni fenségről kétségtelmű bizonyságot tesz. Így írja, ami Istenben láthatatlan, tudnélik az ő örökkévaló hatalma és istensége. A teremtéstől fogva az ő alkotásaiból megláttatik. Nem azt mondja a Pál, hogy a természetből mindent meg lehet tudni Istenről, az Isten szeméről, egyáltalán nem állítja. De azt állítja, hogy az egész körülöttünk lévő világ valami halhatatlant, valami nagyszerűt érzékeltet velünk. Van benne egy ösztönzés, van benne egy felszólítás arra, hogy keressünk. És Pál apostol kimondja, hogy ez az Isten panasza. Nincs, aki megértse, nincs, aki keresse az Istent. Azt mondja Pál, hogy vallástalan tömegek is. Igenis, vétkesek. Vétkesek abban, hogy van valami kihívás a körülöttünk lévő világban. Van valami ösztönzés arra, hogy valami tisztábbat, magasabb rendűt, nagyszerűt keressünk. Kutassuk a saját életünk eredetét, a világét, annak a rendeltetését. És ha mi ezt nem akarjuk megérteni, és mi ezt nem akarjuk keresni, hanem csak eszünk, alszunk, dolgozunk, és egy belső lelki restségnek engedünk, felelősek vagyunk ezért. És vétkesek vagyunk ezért, hogy nem keresünk, hogy nem törekszünk jobbra és többre. Azután a másik, amit Pál apostol a pogányoknak mond, vagy ahogy a vallástalan tömegeket akarja rávezetni, hogy nekik is van felelősségük. Ja, rendben van, valaki nem ismer írott erkölcsi vagy vallási törvényt. És nem győződött meg arról, hogy azok az élet törvényei, és azok igaz törvények. Azt mondja, de ott van a lelkiismeret munkája. Azt mondja Pál apostol, kétségtelen, hogy az emberben létezik, működik egy erkölcsi ítélőképesség. Olyan szemléletesen írja, hogy hányszor van így, hogy a gondolataink kölcsönösen vádolják és mentegetik egymást. Melyikünk nem élt át ilyesmit? Melyikünk meri állítani, hogy ő soha nem szállt szembe a lelkiismeretében egymással vitatkozó gondolatok végső bizonyságtevésével? Melyikünk meri állítani, hogy soha nem tett olyat, hogy tisztán éreztem, mindenféle vallásosság istenhit nélkül, hogy ez így igaztalan, ezt így nem tehet, és úgy kéne. És mégis azt tette, ami a rossz, ami az igaztalan. Melyikünk meri mondani, hogy ha írott törvényt nem ismert, ha meggyőződésre felőle nem jutott, de működik be az emberben egy erkölcsi érzék, és hogy ezzel hányszor szembeszegül az ember, és ennek ellenére cselekszik. Még egy nagyon érdekes érvelést alkalmaz Pál apostol, azt mondja, és hogy van bennünk erkölcsi érzék, erről a legjobban tanúskodik az, hogy hogy tudunk ítélkezni egymás fölött. Azt mondja, lehet, hogy magunkkal szemben nem gyakoroljuk az ítélkezést, magunkat áltozatnak és ártatlannak tekintjük, és magunkban észre se veszünk dolgokat, és nem ítélünk el dolgokat, amelyeket cselekszünk, de kitűnően működik az erkölcsi érzékünk mások megítélésében. És azt mondja Pál, vigyázat, menthetetlen vagy ember, aki másokat megítélsz, és ezzel saját magadról kiállítod a bizonyságtételt, hogy tudod te, érzed te, hogy hol van a különbség. És azt mondja, akkor magadat nem ítéled el? Igen, azt kell mondanunk, hogy igaza van az apostolnak. Mindegyikünk felelős azért, vallástalan embertömegek is, hogy egy lelki restségnek, könnyelmiségnek, kényelmességnek engedünk, és nem keresünk, és nem kutatunk, és nem törekszünk följebb. A másik elmarasztalás pedig, hogy a lelkiismeret belső erkölcsi érzékével, ösztönző erejével nagyon sokszor szembe helyezkedünk. Na és mit mond a zsidóknak? És most már ne a zsidókról beszéljünk, hanem beszéljünk a buzgó vallásos emberekről, akiket, ahogy említettem, sokszor szintén meg kell győzni arról, hogy ők is a bűn és a halál ítélete alatt vannak. Így olvasom a római levél második fejezetében a 10. verstől a 20. Ímé te zsidónak neveztet el, és a törvényre támaszkodsz, és Istennel dicsekszel. És ismered az ő akaratát, és választást tudsz tenni azok között, amelyek különböznek attól, mivel hogy a törvényből megtanítattál. És azt hiszed magadról, hogy te vagy a vakok vezetője, és a sötétségben lévők világossága. A balgatagok tanítója, a kiskorúak mestere vagy, mert rendelkezel a törvény által az igazság és az ismeret formájában. Olyan jellemzően írja le az apostol a buzgó vallásos emberek dicsekedését. Úgy érzik ők a kiskorúak tanítói, ismeri az Isten akaratát. Figyeljük csak meg, hogy a következő versben hogy folytatja. Te, aki azért más tanítasz, magadat nem tanítod-e? Aki azt hirdeted, hogy ne lopj, lopsz-e? Aki azt mondod, ne paráználkodj, hogy paráználkodol-e? És utána fájdalmasan mondja, az Isten neve miattatok káromoltatik a pogányok között. És azt mondja, sokszor megszégyenítenek a pogányok titeket, amikor ők természettől fogva kinyilatkoztatott ismeret nélkül is igazságot cselekszenek. Kedves gyülekezet, hadd kérdezzem meg, nem igaz ez mindenkor buzgó vallásos embereire, nem csak a zsidókra. Sokszor ott az az önelégültség, mi ismerjük az Isten akaratát, mi hívők vagyunk, mi Isten ismerők vagyunk. És közben hangzik az elmélet, és közben a törvény áthágása, és sokszor az Isten neve káromoltatik, és emberek megütköznek és elidegenednek. A buzgó vallásos emberek, az Isten nevére hivatkozó emberek törvényszegései miatt. És sokszor előfordul, hogy emberek pusztán a lelkiismeret törvényének, a belső jó érzésnek, jóra késztetésnek való engedelmességgel külön erkölcsiséget mutatnak föl, mint keresztények, mint Isten ismerők, mint a csodálatos Isten igazság részesei az ő gyakorlati erkölcsi életükben. Tehát Pál apostol így vezeti rá mind a két réteget arra, hogy mindenki a bűn és a törvény ítélete alatt van. Ki mondja még a vallásosoknak ezt az ígét is a második fejezet 13. versében? Ez egy nagyon fontos kijelentés. Mert nem azok igazak Isten előtt, akik a törvényt hallgatják, hanem azok fognak megigazulni, akik a törvényt betöltik. Azt mondja, semmiféle érdem nincs a törvény hallgatásában. Ettől senki se fog megigazulni, hanem akik a törvényt betöltik. És ezután a harmadik fejezetben az apostol végül ad egy ilyen megdöbbentő összefoglalást mindezek alapján, egy érdekes idézet gyűjteménnyel, amit az Ószövetség különböző helyeiről állított össze, bemutatja az emberiség jelenlegi állapotát, amit az Istennek egy fájdalmas megrendülés szemlélni. És ezt írja. A 9. versben így olvassuk. Mert az elébb megmutattuk nyilván, hogy zsidók és görögök mindnyájan bűn alatt vannak. amint meg van írva, hogy nincs csak egy igaz is. Nincs, aki megértse, nincs, aki keresse az Istent. 13. vers. Nyitott sír az ő torkuk. Nyelvükkel álnokságot szólnak. Áspiskígyó mérge van ajkaik alatt. 15. Lábaik gyorsak a vérontásra. Útjaikon romlás és nyomorúság van. És a békesség útját nem ismerik. Nincs Isten félelem szemük előtt. Idáig olvasom. Milyen igazak ezek? Útjaikon romlás és nyomorúság van, és a békesség útját nem ismerik. Azok miatt az eljárások miatt, amelyeket az előzőkben felsorol. Még később, érdekes módon a 7. fejezetben az apostol visszatér még mindig erre a problémára, hogy mindenki a bűn és a halál ítélete alatt van. Mert egy kérdés még mindig ott van, sokszor az ember úgy gondolja, hogy csak addig van ebben az állapotban, míg valahogy világosabban fel nem ismeri az igazságot és a kötelességeit. És a római levél 7. fejezetében az apostol azt kezdi magyarázni, hogy nem így van a dolog, mert az embernek fel kell fedeznie magában, hogy még ha a legvilágosabb fogalmakat nyeri is az igazságról, és ha azt a lelkében elfogadja is, még mindig törvény benne a rossz. És az ember nem talál utat a menekülésre. A római levél 7. fejezetéből szeretnék idézni. Talán annyit hadd jegyezzek meg, hogy a mai napig se veszett ki az a naivitás, se keresztényekből, se vallástalanokból, hogy az embernek csak jobb társadalmi körülmények kellenek, vagy az embereknek csak szellemi, lelki felvilágosítás és nevelés kell, és akkor mi mindnyájan jobbak leszünk. Olyan sok tiszteletre méltó, hősies optimizmus volt a történelemben. Hányan az egész életüket adták volna rá, vagy jobb körülményeket teremteni az embereknek, vagy az embereket lelkileg, szellemileg nevelni, és megváltozik a világ. Amit most olvasok a római levél 7. fejezetéből, abból látni fogjuk, az apostol milyen kristálytisztán mutat rá, nincs ilyen gyógyszer az emberiségnek. Ez egy naív optimizmus, ez egy szép optimizmus. De nincsenek olyan külső és belső lelki és szellemi körülmények, amelyeknek az ideális volta megoldhatná az ember problémáját. Mélyebben van a probléma. Ezt írja a római levél 7. fejezetében, először a 15. verset olvasom, aztán a 18-at, a 21-től a 24-ig végül. Mert amit cselekszem, nem ismerem. Mert nem azt művelem, amit akarok, hanem amit gyűlölök, azt cselekszem. Mert tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben jó. Mert az akarás megvan bennem, de a jó véghez vitelét nem találom. Megtalálom azért magamban, aki a jót akarom cselekedni, ezt a törvényt, hogy a bűn megvan bennem. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint. De látok egy másik törvényt az én tagjaimban, amely ellenkezik az elmém törvényével, és engem rabulad a bűn törvényének, amely van az én tagjaimban. Ó, én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből? Kedves vendégeink, testvéreink, vajon ráismerünk-e a saját helyzetünkre? Elég egyszerű és gyakorlatias módon fogalmazja az apostol. Azt mondja, tetten érem magam, hogy én nem azt csinálom, amit akarok, hanem amit gyűlölök, azt teszem. Van közöttünk valaki, aki még ilyesmit nem fedezett fel a saját életében? És nem állapította meg keserűen, hogy történt, hogy én nem azt tettem, amit akarok, hanem amit gyűlölök, pont azt tettem. Azután nem jellemző problémánk ez, megvan bennem az akarás, de nem találom a jó véghez vitelét. Mintha azt mondaná az apostol, azt se tudom, hogy történik, hogy a jó szándékaim kisiklanak, és belemegyek pont az ellenkező útvesztőbe. Megvan bennem az akarás, hogy van, hogy nem találom a véghez vitelét. És az apostol végül kimondja a tényt, azt mondja, megállapítom, nem lakik bennem jó, nem természetem a jó, az igazság. De ellenben felfedezem azt, hogy a bűn, mint törvény van bennem. Kedves gyülekezet, nagyon fontos ez a fogalom, azt mondja Pál, törvényként van bennem. De megmagyarázza a római levélben, hogy miért, hogy ez egy öröklött meghatározó az emberben. Mi nem csak külső vonásokat öröklünk szüleinktől, meg az előző emberi generációktól, hanem lelki hajlamokat, lelki beállítottságot is. És egészen biztos, hogy önzéssel fertőzötten születünk. A jó, az igazság nincs meg bennünk, de törvény a rossz. Olyan tanulságos kis gyerekeket megfigyelni. Ugye, milyen jó, hogy kedvesek. Annyi gond, baj van, de végtelenül kedvesek és aranyosak. De azt nem mondhatjuk, hogy romlatlanok. Azt, hogy ártatlanok, azt igen, mert teljesen ártatlanok, az Isten szemében is azok. De az ártatlanságukban bemutatják, hogy milyen természettel születik az ember. Amikor még a nevelés nem csiszolta le, amikor az ember még abszolút őszintén nyilatkozik meg, akkor mi jön ki belőlük? Az, hogy én, nekem, ugye, nagyon jól tudjuk. És gyerekek között milyen jelenteket láthatunk sokszor. Azt mondja Pál, megvan bennünk, értsük meg, törvény bennünk, és amikor egy életen át ezt gyakoroljuk, mert körülöttünk mindenki így él. Mert ez az egész emberi társadalom törvénye. Akkor gondoljunk arra, hogy valóban így van, ahogy az apostol írja, hogy mint törvény megvan bennem a bűn. És fölteszi a kérdést, ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből. Szeretnék néhány sort idézni Pascal Gondolatok című könyvéből. Pascal egyike azoknak a keveseknek, ugye a híres 17. századi természettudós és filozófus, aki igazán nagyon komolyan kutatta az ígét, és valahogy csodálatosan megértette, hogy mi az evangéliumban az egyedülálló minden más vallási és filozófiai tanításhoz képest. Csak néhány sor, de tökéletes. Azt mondhatom, az evangélium summáját Pascal nagyon jól megértette az ígéből. Ezt írja. Az önszeretet velünk született nyilvánvalóan jogtalan kívánság, amelytől nem tudunk, de amelytől mégis szabadulnunk kell. Egyetlen más vallás sem figyelmeztetett rá, hogy ez az önszeretet bűn, sem arra, hogy ebben születtünk, és hogy kötelesek vagyunk ellene szegülni. És egynek sem volt rá gondja, hogy megadja nekünk a gyógyítás eszközét. És ez az, amit itt a római levélnél is látnunk kell, ez az evangélium különbsége minden más gondolatrendszertől. Na de most úgy gondolom, hogy az a kérdés most már igencsak foglalkoztat bennünket, de hát akkor mi a megoldás? Ennyit kellett foglalkoznunk azzal, hogy megértsük az elveszett helyzetünket, hogy az embernek megváltásra, szabadulásra van szüksége, de mi a szabadulás útja? Szeretnék idézni a római levél 3. fejezetéből, pontosan ott folytassuk a gondolatmenetet, ahol az előbb abba hagytuk. Így olvassuk a római levél 3. fejezetében, a 24. verstől a 26-ig. Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által, akit Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul hitáltal az ő vérében, hogy megmutassa az ő igazságát az előbb elkövetett bűnök elnézése miatt. Isten hosszú tűrésénél fogva, az ő igazságának megbizonyítására a mostani időben, hogy igaz legyen ő, és megigazítsa azt, aki a Jézus hitéből való. De próbáljunk csak szinte szóról szóra menni. Azt mondja az apostol, megigazulva ingyen az ő kegyelméből. Mi ez, hogy megigazulás? Ennek a kulcsfontosságú bibliai fogalomnak két jelentése van. Az egyik jelentése az Isten ítéletében, ahol a szeretet törvény, az egyetemes erkölcsi törvény, az egész világ mindenségben érvényes erkölcsi törvény áthágásai terhelnek minket. Ott felmentő ítéletet kapni. Megigazulni annyi, mint igaznak nyilvánítást nyerni az Isten ítéletében, és a törvényszegéseink terhétől, következményeitől megszabadulni. A szó másik értelme pedig megigazulni, átváltozni, egy személyiség és lényeg változáson átmenni. Bűnösből, bűntörvényéből, betől meghatározott emberből igazzá, más emberré lenni. Létezik az ember számára megigazulás. De láttuk, hogy az apostol felkiáltott a római levél 7. fejezetében, ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből.
1: és most hirdeti azt, hogy van az embernek megigazulás. Lehetséges az Isten ítéletében felmentés nyernie törvényszegéseitől, és lehetséges az embernek igazzá lenni, átváltozni, más emberré lenni, a törvény erejével őt szolgaságban tartó bűntől szabadulni. És azt mondja, hogyan lehetséges? A Krisztus Jézusban való váltság által. Olyan sokaknak ez egy olyan megfoghatatlan misztérium, hogy miért kellett Krisztusnak a kereszten meghalni? Mi ez az egész kereszt történet? Mi ez a véres történet? Hogy van ennek köze az ember megigazulásához? Miért volt erre szükség? Nézzük csak meg, hogy hogy olvastuk itt a 25.-26. versben. Mondja, azért, hogy megmutassa Isten az ő igazságát az előbb elkövetett bűnök elnézése miatt. Isten hosszú fűrésénél fogva, az ő igazságának megbizonyítására, hogy igaz legyen ő, és megigazítsa azt, aki a Krisztus hitéből való. Már az Ószövetségben Mózesnek kinyilatkoztatta Isten világosan, hogy Isten ugyan irgalmas, kegyelmes, megbocsát hamisságot, vétkezés, bűnt, de a bűnt semmiképpen nem hagyja büntetetlenül, mert ő nem csak nagy irgalmasságú, de nagy igazságú is. Kedves gyülekezet, szeretnénk, ha megértenénk, hogy bűnt büntetlenül hagyni igazságtalanság. És a másik fontos dolog, hogy a bűnös embernek van a legnagyobb kárára, ha a bűne büntetlenül marad. Miért? Mert a bűnös embernek pont az a betegsége, hogy nem érti meg, hogy az önzés útja, amit a Biblia bűnnel azonosít, az mindenképpen a természeti törvény erejével a halálba visz. Hogy az pusztulást és szenvedést zúdít rá és másokra. Ha az Isten nem gyakorol erkölcsi ítéletet a bűn felett, ha ezt a bűnt büntetlenül hagyja, a bűnnel szemben laza és könnyelmű és értetlen ember még lazábbá és még könnyelműbbé válik. És mit tett az Isten, aki nagy igazságú is, de nagy irgalmasságú is? Azt mondja Pál, egy csodálatos elgondolása volt az Istennek. Azt mondta, az ember ugyan büntetlenül nem maradhat, mert ez válna a legnagyobb kárára. Az erkölcsi könnyelműsége még jobban elfajulna. De az Isten a következő megoldást választja, hogy ő veszi magára az ember büntetését. Az ember halálos ítéletét végrehajtja, de nem az emberen, hanem szeretetből, a teremtménye iránti kegyelemből ő viseli el az ember büntetését. Valami hallatlan eszme ez. Gondoljunk csak különböző vallásokra, gondoljunk vallási irányzatokra. Hol létezik ilyen gondolat, hol létezik ilyen Isten kép? Egy Isten, aki nagy igazságú, de aki emellett nagy irgalmasságú, és aki bűnt ugyan nem hagy büntetlenül, de úgy segít bűnbe esett teremtményeim, hogy maga vállalja magára szeretetből és kegyelemből bűnüket, és ő szenvedi el annak büntetését. Azt olvastuk itt, hogy az Isten igazsága miatt volt erre szükség. Az Isten hosszú tűrése miatt, amit különben félreértenének és félreértelmeznének az emberek. Hogy az Isten igaz maradjon, és az igazság szilárdan álljon, miközben Isten kegyelmet oszt a bűnösöknek és a törvényszegőknek. Ezért is mondja Pál a 3. fejezet 31. versében, a törvény tehát hiába valóvá tesszük a hit által, távol legyen, sőt inkább a törvényt megerősítjük. Azt mondja, ez a fajta kegyelem, ez megerősíti a törvényt, megerősíti az igazságot, nem pedig az igazság elmozdításával a kegyelmet. Milyen szükségünk van a római levél tanítására? Hány keresztény nem érti ezt? Hányan úgy gondolkoznak, hogy az Isten kegyelme azt jelenti, hogy félreteszi az igazságát, és elnéző, és túlnéz a dolgokon? Milyen pedig, ha a keresztet megértjük, ha Jézus Krisztusban való váltságot megértjük, ha megértjük, hogy csak váltság díjon kaphatott kegyelmet az ember, akkor pont azt értjük meg, hogy az isteni kegyelem nem törli el a törvényt, nem törli el az igazságot, hanem azt megerősíti. Aki igazán érti meg a Krisztus váltság halálának az üzenetét, az a bűn szörnyű vétkességét érti meg, az az igazság mozdíthatatlanságát érti meg. Abban megszilárdul az erkölcsi törvény, nem pedig a kegyelemmé könnyebbé és lazábbá teszi őt. És azután Pál apostol magyarázza a római levél 4. fejezetében, hogy egy milyen csodálatos helyettesítés lép életbe. Azt mondja, aki hisz ebben a váltságban, hogy Isten vette magára mi bűnünk büntetését. Azt mondja, annak Isten nem tulajdonítja az ő bűneit, törvényszegéseit, hanem kegyelemből oda számítja azok közé a bűnök közé, amelyekért a megváltó meghalt. Így olvasom a Római Levél 4. fejezetében, a 3. versben, Pál apostol az Ószövetségből idéz két ígét, illetve hivatkozik két bibliai személyre, hogy megmagyarázza, ez nem valami új evangélium, ez nem a Pál evangéliuma, vagy nem az új szövetség evangéliuma. Már az Ószövetségben is benne volt ez, csak sokan nem értették meg. Így olvassuk a 3. versben, a Mózes 1. könyvéből idézi. Hit pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdonítatott ő még igazságot. Mint ez a döntő szó, tulajdonítatott. Az Ószövetség nem tud olyan szentekről, akik a cselekedeteik által maguk igazak voltak. Ja, Ábrahám sem. A hívők atya, Isten barátja sem. Neki csak hite volt, őszinte hite volt, és a hite alapján tulajdonította, beszámította neki az Isten a megváltó igazságát. Azután pedig így olvasom, a 6. versben Dávidot idézi, aki a 32. Zsoltárban a következőket mondja. Így olvasom. Amint Dávid is boldognak mondja azt az embert, akinek az Isten igazságot tulajdonít cselekedetek nélkül. Boldogok, akiknek megbocsátattak az ő hamisságaik, akiknek elfedeztettek az ő bűneik. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít. 32. Zsoltárban majd csak nézzük meg ezeket az ígéket. Itt is milyen szó van, nem tulajdonít. Mert olyan ember, akinek ne lenne rengeteg törvényszegése, nincs. Az előbb olvastuk, hogy nincs igaz csak egyetlen egy sem. Se vallásosok, se vallástalanok között. Mindenki jogosan van a törvény és a halál ítélete alatt. De azt mondja Isten, nem tulajdonít bűnt annak az embernek, aki hisz. Elnyerheti a megigazulást az Isten ítéletével, az igaznak nyilvánítást. De most tegyük fel azt a kérdést, hogy oldja meg az Isten a megigazulás másik problémáját. Hogy az ember igazzá váljék a jellemében, a lényében, hogy más emberré legyen. Hogy az önzésnek a törvénye, a rossz, ami törvényként uralkodik benne, az erejét veszítse. Hogy tudja az Isten megtölteni az embert más tartalommal? Hogy történhet ez? Itt szeretném azt hangsúlyozni, nagyon fontos, hogy a megigazulás két értelmét nem lehet egymástól szétválasztani. Olyan sokan keresztények közül beleestek ebbe a balga tévedésbe, hogy az Istent úgy gondolták el, mint aki egy jogi játékot játszik önmagával. Bocsánat, ezért a kifejezésért, de nagyon sokan így értik a Krisztus váltság művét. Hogy Isten ugye fenn akarja tartani az igazságát, és közben az embernek megbocsátani. Ezért, hogyha az ember hisz ebben a váltsághalálban, akkor Isten nem tulajdonítja neki bűneit, őt szabadon engedi, igaznak nyilvánítja. Tehát sikerült megoldást találni. Na de ha közben az ember belül romlott marad, ha az emberben a törvény erejével ott van a bűn, akkor az Isten igaznak nyilvánít valakit, aki a valóságban nem az, aki a lelke mélyén romlott. Akkor ezért mondtam, hogy Isten jogi játékot játszik a saját törvényével. Talált egy érvelést, amivel igaznak nyilvánítja a bűnöst, de közben a valóság mégis az, hogy egy romlott embert, egy önzés törvényétől megkötözött embert mond igaznak. Pál apostol ilyen éles kérdésekre szokta azt válaszolni, távol legyen. A szentség és az igazság Istenénél ilyen kisiklás nincs, hanem Isten akkor mond egy embert igaznak, amikor ő tényleg igazzá tudja tenni. Akkor mond felette felmentő ítéletet, amikor a hite alapján nem csak tulajdoníthatja neki, nem csak beszámíthatja neki a megváltó érdemeit, és elveheti a megváltó miatt a törvényszegései következményeit, hanem amikor ez a hit az embert meg is tisztítja, meg is változtatja, a lelkéből el is távolítja az önzéssel való megegyezést. És erről szeretnék még néhány szót szólni, hogy ez hogy történik. Gondolkozunk csak el egy kicsit azon, hogy a Biblia hitem nem azt érti, amit nagyon sokan felületesen gondolnak elhinni. Elhinni, hogy úgy van. A mi magyar hitszavunknak van egy sokkal mélyebb jelentése, mint ahogy a bibliai fogalomnak is van. Amikor azt mondjuk, hogy valaki hisz valamiben, ezen nem azt értjük, hogy elhiszi, hanem azt értjük, hogy szívvel, lélekkel hiszi, hogy értékel is, hogy azt nagyszerűnek tartja, hogy az életét, erejét odaadja érte. És amikor a Biblia azt mondja, hogy valaki hisz az evangéliumban, nem azt gondolja, hogy elhiszi, hogy úgy volt, hogy Jézus a földön járt, hogy Isten fia volt, hogy meghalt, hanem azt érti, hogy az ember ebben szívvel, lélekkel hisz, ezt értékeli, ezt érti. És annyira értékeli, hogy szívét, lelkét, mindenét odaadja érte. Ez a hit. És szeretném megkérdezni, ha valaki így hisz a Krisztus váltság művében, ilyen teljesen hiszi, ahogy itt Ábrahámról mondja, és csak az ilyen hit az, amire az Isten megigazulást ad, Akkor vajon ez a hit változtat-e az emberem? A római levél 5. fejezetéből szeretnék idézni. De ahogy mondottuk, ha az ember ebben teljesen hisz, gondoljuk meg, hogy ha az ember tényleg végig gondolja ezeket, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Ha egy ember megérti, hogy Krisztus mit cselekedett, és hogy az Atya mit vállalt ezzel, akkor ilyeneken kell elgondolkoznia. Így olvasom a Római Levél 5. fejezetében, a 6. verstől. Mert Krisztus, amikor még erőtelenek voltunk, a maga idejében meghalt a gonoszokért. Bizonyára igazért is alig hal meg valaki. Ám a jóért talán csak megmerne halni valaki. De Isten a mi hozzánk való szeretetét abban mutatta meg, hogy amikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. Első pillanatra talán nem is világos előttünk, hogy mit mond, de gondolkozunk csak egy kicsit. Azt mondja az apostol, van a történelemben néhány példa arra, hogy emberek igaz ügyért, vagy szeretetre méltó emberekért az életüket adták. Ezeket csodáljuk. Azt mondja, ez valami hallatlan dolog, hogyha jóért, igazakért, jó ügyért is valaki az életét adja. Azt mondja, jóért még csak megmer halni valaki. Azt mondja, de ki halna meg az ellenségeért? Ki halna meg a gonoszokért? Azt mondja, az Isten pedig a mi hozzánk való szeretetét abban mutatta meg, hogy amikor ő a világ megalapítása, ő Krisztus odaadását elhatározta. Ő előre ismerte az összes megszülető embereket, azok magatartását, az ember lázadását, szembesegülését, elidegenedését. És az Isten elhatározta, hogy az ellenségeiért, a vele szembefordulókért, a lázadókért, a gonoszokért, akiknek az élete oly rút, akiknek az összes rútságát szemléli, ő egy összegben látja az egészet. Az Isten elhatározta, hogy ezekért hal meg. Mikor az ember ilyeneken gondolkozik, hogy mi is az, hogy az Isten szeretete, ha egyszer meglátja, hogy mi a szeretete maga igazi mi voltában, akkor ez, hogy így mondjam, úgy sarkaiból kilöki az ember önzését. Az a hallatlan, önzetlen szeretet, amely az Isten lényében megtestesül, és legcsodálatosabban a Krisztus általi megváltásban kifejezésre jut, ha az ember ezt megérti és ebben hisz, akkor megszégyeníti, legyőzi a bennünk lakozó önzést. Kedves gyülekezet, egy valóságos lelki forradalomnak, egy hatalmas lelki megmozdulásnak kell történni az emberben. És az ige azt mondja, hogy csak a végtelen isteni szeretet, az a felfoghatatlan isteni áldozatkészség, ha azt az ember igazán megérti és hisz benne, ha ide eljut, ha a Szent Lélek világítja meg ezt az embernek, és a maga igazi mi voltában felfogja, ezt tud az ember lelkébe olyan reflektorfényt árasztani, hogy egyszerre szégyeli magát az ember az önzése miatt, elítéli az önzését, meggyűlöli az önzését, és valami lelki forradalom és lelki változás következik be benne. De nem csak ennyi történik, amikor az ember hisz Krisztusban, és most már látjuk, hogy akkor nem csak Isten tulajdonítja neki a megváltó érdemeit, nem csak igaznak mondja jogilag, hanem az ember lelkében is igazul meg. Hanem még egy csodálatos dolog járul ehhez. Így olvassuk a Római Levél 5. fejezetében, az 1. és az 5. versben. Megigazolván azért hitáltal békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert az Isten szeretete kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Lélek által, aki adatott nékünk. Tehát mit mond Pál apostol? Azt mondja, ha mi elnyerjük a megigazulást, ha mi hiszünk Krisztusban, akkor egyrészt Isten felment az törvényszegéseink alól, másrészt a lelkünkben megigazulás történik, nagy lelki átalakulás, az Isten pedig abban a pillanatban visszafogad fiainak. Az Isten abban a percben helyreállítja a teremtő és teremtmény közötti régi szeretet kapcsolatot, ami a bűn miatt megszakadt. Azt mondja, miután megigazulunk hitáltal, mondja az apostol, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Egy bizalmas, személyes, békességes viszony jön létre az Isten és az ember között. És azt mondja az apostol, hogy Isten szeretete kitöltetik az ember lelkébe a Szent Lélek által. És ezt a gondolatmenetet folytatja aztán a Római Levél 8. fejezetében, ahol elmondja azt, hogy az Isten szövetségének, békességének a jele, a záloga. Amikor Isten egy emberrel helyreállítja az Isten és teremtmények közötti rendes viszony. Amikor újra bizalmas, közeli viszony létesül az Isten és a képére és hasonlatosságára teremtett ember között, akkor ennek az a jele, az a záloga, hogy az Isten a Szent Lelket ajándékozza az embernek. A Szentlélek személye mély titok. Hogy van az, hogy az Isten nem csak kívülről tud szóba állni velünk, nem csak a fülünkkel tudjuk hallani az ígét, hanem valahol bent, a lelkünkben az Isten párbeszédbe tud kapcsolódni velünk, hogy belülről tud beszélni velünk, hogy mellénk tud társulni a lelkünkben, és állandóan beszélni hozzánk, ösztönözni, segíteni. Ez egy mély titok. De az ige beszél, hogy létezik a fiúság lelke, létezik az Isten lelke, aki olyan titokzatosan munkálkodik, mint a szél. Aki úgy társul a mi saját akaratunkhoz és gondolatainkhoz, hogy semmiben a mi szabadságunkat, önállóságunkat nem sérti. És mégis, mint szövetséges ott van mellettünk, segít, támogat, bíztat. Ez valami csodálatos kiváltság. És azt mondja Pál a Római Levél 8. fejezetében, hogy ekkor megtörik a bűn és a törvény, a bűn és a halál törvényének a hatalma. Mert ha az Isten lelke társul, ami most már másképp gondolkozó belső emberünkhöz, amely ugye most is erőtlen, csak a gondolkodása más. A lélek társul hozzá, és ez segít.

hogyha Isten az, aki a mi bűnünk büntetését helyettünk elszenvedte, ha Krisztus váltsága végezte el ezt, ha utána a bennünk lévő önzés törvényét az isteni lélek segít legyőzni, hát ha mindent az Isten végezel, akkor mi az ember része? Hol van itt a mi szerepünk? A Római Levél 6. fejezetéből szeretnék idézni még néhány verset. A Római Levél 6. fejezetében így olvasom. Felteszi Pál a kérdést az első versben. Mit mondunk tehát? Megmaradjunk-e a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? Távol legyen, akik meghaltunk a bűnnek, mi módon élnénk még abban? Tehát azt mondja, az emberben ennek tudatosnak kell lenni, az embernek akarni kell egy új törvény szerint élni. És ennek az akaratnak a szerepét így emeli ki a továbbiakban. A 12. versben így olvasom. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek néki az ő kívánságaival. Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereül a bűnnek, hanem szánjátok oda magatokat Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazság fegyvereül az Istennek. És azután így olvasom a 19. verset. Emberi módon szólok a ti testetek erőtelensége miatt, mert amiképpen oda szántátok a ti tagjaitokat a tisztátalanságnak és a hamisságnak szolgáljul a hamisságra, most úgy szánjátok oda a ti tagjaitokat szolgáljul az igazságnak a megszenteltetésre. Megfigyeltük ezt a kifejezést, szánjátok oda, akarjátok. Igen, itt van az ember szerepe. És tulajdonképpen a hit két dolgot jelent. Mert a hit az ember része, így is mondhatjuk a döntő fogalommal. A hit jelenti azt, hogy az ember mindenek felett értékeli, az Isten igazságát és kegyelmét többre értékeli a saját önigazolásánál és önzésénél. Ez az egyik. És hogy vágyakozik azzal az igazsággal összhangba kerülni. A másik pedig, hogy az ember elszántan, eltökélten akarja. Olyan szívvel, lélekkel, ahogy azelőtt a rosszat, az önzését szolgálta. És kedves gyülekezet, szeretném aláhúzni, hogy mind a kettő fontos. Nagyon sokan azt hiszik, hogy a hit, hát jó, nem annyi, hogy elhinni, de hát akkor annyi, hogy vágyakozni a jóra. Annyi, hogy értékelni a jót. Hát igaz, hogy ez magasabb fok annál, mint hogy pusztán elhisszük, de kevés. Azt mondja az apostol, az igazi hit jelenti az odaszánást. Jelenti a mindent beleadást. Jelenti azt, hogy szívünket, lelkünket ahhoz adjuk. És azt mondja, csak az ilyen hit vezet megigazuláshoz. Csak akik így tartják meg a saját önzésükkel szemben az Isten lelkével való szövetséget, és így tartanak ki abban, azok győzedelmeskedhetnek. És az apostol végül néhány csodálatos kijelentéssel emlékezik meg arról, hogy mi a végső perspektívája ennek a küzdelemnek és ennek a megváltásnak. Úgy mondja a Római levélben, a 6. fejezet utolsó versében, amelyből az előbb idéztünk. Így olvassuk itt az ígében. Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet, ami Urunk Jézus Krisztusban. A 8. fejezetben pedig ezeket olvasom, a 16. versről a 18. Ez a lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, örökösök is. Örökösei Istennek, örökös társai pedig Krisztusnak, ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőjünk meg. Mert azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatóak ahhoz a dicsőséghez, amely nékünk megjelentetik. Tehát azt mondja az apostol, hogy akik itt vállalják ezt a küzdelmet önmagukkal, és az Isten lelk által győzelmessé válnak, azok számára Isten kegyelmi ajándéka az örök élet. Ez a megigazulás végső gyümölcse. És azt mondja, nem lehet szavakkal beszélni arról a dicsőségről, amely az ő osztály részük. Én nagyon mélyen meg vagyok győződve arról, hogy az örök élet az egyik leghomályosabb, legbizonytalanabb kérdés sok-sok embernek, a keresztényeknek is. És ez az egész keresztény hithez való viszonyulásunk egyik sarkkérdése. Mert ugyan miért törekednénk arra, amit nem is tartunk boldogítónak vagy jónak, rendkívül ködös elképzeléseik vannak róla, és egyáltalán nem vágyakozunk oda. Szeretném mindenkinek a figyelmét felhívni arra, hogy az örök élet kérdéséről, a végső üdvösségről majd akkor fogunk részletesebben beszélni, amikor a korintusi levélben, korintusi első levélről lesz szó, annak a második témájánál, ami így szerepel a programunkon, hogy a feltámadás és az örök élet ígérete.

akkor úgy fogunk erről beszélni, hogy fölvetjük mindazokat a kérdéseket, amelyek mindannyiunk gondolataiban, mint kérdőjelek megjelennek, és igyekszünk az igen bizonyságtételét nagyon világosan összegezni, hogy nekünk ne legyen ködös fogalom, mi az a hallatlanul értékes kegyelmi ajándék az örök élet, hogy ezt valóságnak tudjuk tekinteni, és az ember futni tudjon érte, küzdeni tudjon érte, mint az egyetlen igazi értékért, mint az emberi élet egyetlen lehetséges kibontakozásáért és megoldásáért. Amen. Mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztus, ami megváltunk nevében jövünk hozzád. Köszönjük, hogy megszólíthatunk téged így, mi Atyánk, mert Krisztus által békességünk lehet veled. Köszönjük, Urunk, a bizonyságtevést, hogy ezt mindannyiunknak személyesen kell elnyernünk. Ó, kérünk, segíts meg minket, hogy elgondolkodni tudjunk a Te ígéden, hiszen látva látjuk, nem talált az emberiség sem igazi okot, nem talált rá a diagnózisra, és nem találtuk meg a terápiát, a gyógyulás útját sem. Urunk, kérünk, Te segíts, hogy megértsük a Te ígét különös és egyedülálló szavait, hogy mi a mi összes nyomorúságunk oka, és hogy ezért mindnyájan felelősek vagyunk. De köszönjük, Urunk, hogy a Te ígéd nem csak lesújt, nem csak kérlelhetetlen rubrikával rávezet bennünket arra, hogy a bűn és a halál ítélete alatt vagyunk, hanem köszönjük, Urunk, az evangéliumot, hogy nékünk, akik nem tudunk igazzá lenni a törvény betöltése által, akik nem tudjuk azt tenni, amit akarunk, amit szeretnénk, amit jónak tartunk, Te megigazítasz ingyen kegyelemből, és tőlünk csak egyet kérsz, a hit, igaz, őszinte, komoly lelki magatartását. Kérünk, Urunk, vezess el minket erre, hiszen ez is a Te kegyelmed, Te adod az ösztönzést, a késztetést. Tudjuk, hogy az állásfoglalás, a döntés a miénk. De kérünk, védj körül, tanításoddal, belső megvilágosításoddal, hogy mi minden lehetőséget megkapjunk a szabaduláshoz. Köszönjük néked, Urunk, minden jóságodat. Arra kérünk, kegyelmeddel bocsáss el bennünket. Te segíts, hogy tovább világosabban megértsük mindezeket. Adj kérünk viszontlátás majd, és további örömet és áldást ígéd tanulmányozásában. Amen.

Én is szeretettel köszöntöm kedves testvéreinket, vendégeinket, az egész gyülekezetet, és mielőtt megnyitnánk az igét, külön szeretettel hadd köszöntsem Egervári Oszkár testvérünket, aki itt ül az első sorban mindannyiunk örömére, de remélem, hogy az imádsággal nem hagytatok föl, hogy ő is itt állhasson és szólhasson nekünk majd a következőkben. És ezek után az igét, amit megnyitnánk, János Evangélium a 14. fejezetéből olvasnám fel mai istentiszteletünk alapigéjét, a 3. verset. János Evangélium a 14. fejezetében a 3. vers szerint Jézus a búcsúbeszédei során a következőt mondta, tehát János 14. fejezet 3. versében: elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Kedves gyülekezet, a búcsú beszédeknek a hangneme valami csodálatos hangnem. Tele van gyengétséggel, de tele van határozottsággal is. Tele van szeretettel, de tele van igazsággal is. Tele van kérleléssel, de tele van erővel is, hogy amire kérlel bennünket Jézus, ahhoz az erőt ő fogja megadni. Jézus kívánkozik eljönni már erre a földre. Népet is indított el több mint 160 évvel ezelőtt. Ha az első eljövetelét visszaidézzük, hogy keresztelő Jánosnak néhány hónapra vagy évre volt szüksége, meg tiszta beszédre, hogy kiállt az emberek elé, és tisztán elkezdett beszélni, és az emberek fölkapták a fejüket, és kimentek, ha kellett, még a Jordán partjára is. És néhány hónap alatt tulajdonképpen fel tudta készíteni az egész népet Jézus eljövetelére. Akkor, ha ezt felidézzük, hogy egy kicsit szégyenkezve állunk a mi korunk gyengesége előtt, a mi korunk olyan nagynak akarja tartani magát, meg talán mi is egy kicsit úgy feszítő mellel élünk ebben a korban, hogy mi egy modern, civilizált időszakban élünk, és 160 év kevés ahhoz, hogy Jézus második eljövetelére mi felkészüljünk, és a világot is felkészítsük. Hát ez bizony lesújtó tanulság. Jézus szeretne velünk találkozni. Jézus ezekkel a gyengéd szavakkal fordul hozzánk, hogy ő elmegy, helyet készít nekünk. Mi minden benne van ebben a helykészítésben? Csak úgy nagyon röviden említem nektek, hogy amikor Jézus ezeket a szavakat mondta, csak ez az egy kifejezés, hogy helyet készít nekünk. Mi minden benne volt ebben? Előtte állt a Golgotai kereszt, néhány órán belül. Előtte állt a feltámadás, a mennybe menetele is, most már így mondjuk egy 2000 éves küzdelem, a papi szolgálat, hogy fogadja ennek a bukott emberiségnek, e bukott emberiségből a megváltozni akaró embereknek a szavát, akik jobbat keresnek, akik más életet keresnek. Tehát a papi szolgálata is előtte állt, a bűnöket megbocsátó szolgálata. És Jézus, amikor azt mondta, hogy helyet készít nekünk, nem csak a Golgota állt előtte, nem csak a papi szolgálat, hanem a főpapi szolgálat, amelynek az ünnepélyes idejében élünk, de vajon együttműködünk-e azzal, aki azt mondja, hogy helyet készít nekünk? Megértjük-e azt, és törekszünk-e arra, hogy Jézus egy kiváltképpen való népet, egy olyan közösséget akar készíteni, akinek a világ el fogja hinni, hogy lehet bűnt legyőző élet? Akiknek a magatartása, az életvitele, a beszéde, az hiteles lesz, és a világ nem fog kétségekbe merülni, hogy igen, Jézus azért jött a világra, hogy az ő igazságában részesítsen bennünket. Létezik bűnt legyőző élet, létezhet Krisztust követő élet. Akik itt vagyunk, és ilyen ünnepélyes alkalommal, azt gondolom, hogy visszaemlékezhetünk arra, amikor Jézus Krisztus bennünket megtalált. Mindannyiunknak van egy szent történetünk, az életünknek van egy szent vonala. Nem tudom, hogy felidéztétek-e, vagy felidézitek-e sokszor, mert amikor átéljük, akkor is egy hatalmas csoda, de hogy később visszagondolunk arra, hogy ez a Jézus Krisztus hogyan talált meg bennünket. Hogy erre mindig újra és újra visszagondolok, hogy még mélyebben és mélyebben élem ezt át. Maga Jézus is bátorít bennünket a jelenések könyvében, hogy emlékezzél meg
hogy honnét estél ki, és térj meg, mert sajnos szinte mindannyian kiestünk az első szeretetből. Mindannyiunknak vissza kell találni arra, amikor a kegyelem először megtalált bennünket. Jövőre lesz 30 éve, hogy én itt egy pesti külterületben unoköcsém kérésére elmentem egy biblia körre. 20-30-an szorongtak ott a konyhában, meg a szobában, de már az első alkalommal éreztem, ha tudni nem tudtam is, de éreztem, hogy itt nagyon nagy dolgokról van szó, ilyet az életemben nem hallottam. Ennek, ha nem lesz kihatása az életem egészére, akkor minek lesz majd? És hogy most is, hogy visszaidézem ezeket az időket, amikor már kezdtem járni ebbe a bibliakörbe, amikor Jézus szeretetét, Isten hatalmas gondviselését kezdtem megérteni, hogy Isten nem bádol bennünket, nem elítél bennünket, nem az van, amit mindig hallottam gyerekkoromtól fogva, hogy az Isten nem bottal ver. Nem az van, hogy az Isten alig várja, hogy ránk pirítson, mert hát annyi hibánk van, és ő pontosan látja mindegyiket, hanem kezdtem megérteni, hogy az Isten elfogad ilyen szánandó állapotban, amilyenben vagyok. És ebből a szánandó állapotból akar engem fölemelni. Ez valami csodálatos tapasztalat volt akkor is, és azután is, és most is, hogy átéljük mások életében, amikor először az emberek szeméről lehull a hályog, és kezdik érezni, hogy Isten nem az, mint akit velem eddig elhitettek. Az Isten más. Az Isten a kegyelem Istene, ahogy a 33. Zsoltár mondja, hogy az Isten kegyelmével telve van a föld. Ahhoz képest, hogy az Isten ekkora kegyelmet ad minden teremtményének, én már az első alkalmakkor is azt éreztem, hogy erről nem beszél a világ. Hazamentem, elővettem újra az újságokat, bekapcsoltam a rádiót, a televíziót, lehet, hogy eddig nem jól olvastam, nem jól hallgattam, biztos erről kell beszélni, hát a világ legnagyobb dolga ez. De az első nagy megrökönyödésem az volt, hogy Jézus Krisztusról nem beszél a világ. Hogy kegyelemből élünk, nem beszél a világ. Arról beszél a világ, hogy érdemeink vannak. Ki mit hozott létre, ki mit ért el. Az emberekről, az emberiről, Isten nélkül, mintha Isten nem lenne. Igen, erről beszél a világ. Emlékszem az első megkeseredéseimre, amikor azt mondtam, hogy talán ez nem is igaz, amit én itt Pesterzsébeten hallottam egy konyhában. Talán aki ott a Bibliát magyarázta, csak egy kis szektának a képviselője is, hát az mond nekünk sok szép dolgot, de aztán nem is igaz, hát ez csak 20-30 ember kíváncsi erre. Hát hogy van a többi millió, itt van 2 millió ember a fővárosban, itt van 10 millió ember az országban, milliárd ember él a Földön, hát erre nem kíváncsiak, hát talán ez nem is igazság. Kedves gyülekezet, arra is emlékezzünk vissza, hogy Jézus Krisztus nem csak hogy talált meg bennünket, hanem hogyan vezetett bennünket. A 113. Zsoltár tapasztalata legyen a miénk. Mit mond ez a Zsoltár? Hogy Isten az alacsonyt a porból kiemeli, a szűkölködőt a sárból fölemeli. És miért? Csak azért, hogy kiemeljen a porból, meg a sárból, és ott üljünk az árok szélen, hogy most már nem vagyunk benn a mélységben, az iszabban? Nem, hanem hogy felültesse a népének főemberei közé. Hogy a meddőből magzatok anyját formálja. Akkor kezdtem látni, hogy Isten nem csak akkor csodálatos Isten, amikor ránk talál, hanem akkor is, amikor figyelünk rá, és hagyjuk vezetni bennünket. És Isten mindig ellátott a kellő tapasztalattal, a kellő bizonysággal, a kellő erővel, amikor Isten elé tártam azt, hogy Uram Istenem, hát most 20-30 ember közé járjak én bibliaórára, és hát a többi embert nem ez érdek, hát az embereket az érdek, hogy mennyi pénzük van, mit tehetnek, mit ihatnak, hova utaznak. Akkor Jézus Krisztus vigasztalt meg, ne féljétek, kicsinyáj, tetszett az atyának, hogy néktek adja az országot. Ez az ige számomra döntő ige volt. Vagy amikor nem hallgattak rám, bementem a munkahelyemre, és egy-két hónap után lelkendezve elmondtam, hogy én kiket találtam. Az egyik vezető még azt is mondta, hogy vigyázzon ezekkel a szektásokkal, mert ezeknél erkölcs nincsen, csak profécia. Ezek mindig beszélnek a jövőről, de hétköznapi gyakorlati erkölcsi tartásuk nincsen. Mi mindent nyújtott nekem akkor Jézus Krisztusnak az a kijelentése, hogy ne annak örüljetek, hogy a lelkek engednek néktek, hanem a ti nevetek, annak örüljetek, hogy a ti nevetek fel van írva a mennyben. Amikor kaptam az igéket,
amikor olvastam a Szentírást és Jézus szavai, mint egy balzsamcsepp hullottak a szívemre, akkor megtapasztalhattam azt, hogy a kegyelem az Isten legcsodálatosabb ajándéka. Akkor kezdtem látni, hogy a kegyelem az nem csak olyas valami, hogy most én érezzem magam megkegyelmezetnek, sokszor megkegyelmezetnek érezni magunknak az egy első jó érzés után egy azutáni rossz érzés, nem? Nem, azt kezdtem érezni, hogy Istennek a legcsodálatosabb ajándéka a kegyelem. Mert a kegyelem felépíthet, nem csak kivesz a porból és a sárból, felültet a népe főemberei közé. A kegyelmi ajándékokról tanultunk ugye az elmúlt hetekben és a mai napon is, tulajdonképpen a mostani szombati során témája ez, hogy kegyelmi ajándékok. És a kegyelmi ajándékokat, hogy elvesszük, és érezzük, hogy Jézus nem csak a régi hiába való életünkből akar bennünket megszabadítani, hanem képessé akar tenni bennünket más emberek megmentésére, hogy menjünk az emberekhez. De ne azzal foglalkozzunk, hogy kevesen vagyunk. Ne azzal foglalkozzunk, hogy az embereket nem érdekli ez. Jézus erről soha nem beszélt, hogy most mi, nekünk ilyen témáink legyenek, hogy milyen sokan vagyunk, vagy milyen kevesen, és hogy az emberek mit kívánnak, vagy mit nem kívánnak. Jézus világosan tudomásunkra adta az utcán sípoló gyerekek példázatában, hogy az emberi világ külső képe sokszor olyan, hogy sípolnak vígéneket, az se kell, sípolnak szomorú éneket, az se kell. A világ nem tudja, hogy mi kell, de elvárhatjuk a világtól, hogy tudja, hogy mire van szüksége. Ha a Biblia kimondja, hogy a világunk a gonoszságban vesztegel, akkor elvárhatjuk az embertársainkra, hogy tudják, hogy mire van szükségük? Hát azt se tudják, hogy mire van szükségük. Én se tudtam, hogy mire van szükségem. Ha engem nem hív valaki, és nem érek el oda a Biblia hallásra, én találtam volna ki, hogy mire van szükségem? Kedves gyülekezet, mi azért gyűltünk egybe, hogy megerősítsük nem a szívünket, a kezeinket a jóra. Én azt gondolom, hogy a szívünk a jó Istené. Ha nem egészen az övé, akkor kinek-kinek személyesen meg kell tenni azt, amit meg kell tenni. Emlékezzél meg vissza, honnan estél ki. Az a panaszom ellened, hogy az első szeretetet elhagyta, de ezt vissza lehet szerezni. Most mi nem azért gyűltünk egybe, hogy szép szavakat mondjunk, nem azért gyűltünk egybe, hogy most valami ünnepélyes formában egymás tudomására adjuk, hogy nem 20-30-an vagyunk, hogy lám 5-600-an is vagyunk mi, sőt 1600-an vagyunk a kimutatásunk szerint. Nem ezért gyűltünk egybe, hanem azért, hogy a mi kezeinket megerősítsük a jóra. Hogy mi más életet éljünk, hogy Jézus eljövetele itt van a küszöbön, és a Jézus szava hozzánk ez, hogy ő elmegy, hogy helyet készít nekünk, és hogy folytatta az igében, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket. Ő magához akar venni bennünket, de nem csak bennünket, hanem velünk együtt mindazokat, akik a mi szavunkra hihetnek, akik a mi magatartásunkra fölkaphatják a fejüket, akik a mi életvitelünkre azt mondhatják, hogy létezik ilyen is. Nekünk ebben kell megerősödni. És itt engedjétek meg, hogy néhány problémát elővegyek, ami tudom, hogy mindenki tud róla, meg beszél róla, de ami akadályozza azt, hogy mi Krisztusváró nép legyünk. Ami akadály annak, hogy mi igazi adventisták legyünk. A nevünk már megvan, de a név mögötti valóság sok esetben hiányzik. Három ilyen problémára hadd hívjam fel a figyelmeteket. Az első, sokan megkeresztelkednek és gyülekezeteinkben elfoglalják a helyüket, és sokan úgy gondolják, hogy ők alkalmatlanok a szolgálatra. Őnekik nincs olyan különleges képességük, ők nem tudnak beszélni, ők nem tudnak egy bibliakört se vezetni, se megszervezni, mert hiszen nem jönnének rá az emberek. És sokan úgy ülnek a gyülekezetben, és így alakult ki nálunk is a fogyasztói gyülekezet, amit én személy szerint nagyon jól ismertem, aki katolikus családban nőttem fel, elmentünk a templomba, leültünk, minden héten meghallgattuk a papnak a felhívását, főleg dorgálásait, hazamentünk, és aztán minden úgy folyt, mint ahogy annak előtte. Ezt egy nagyon határozott
mondhatnám, egy szemtelen festő oroszlányban meg is festette. Ott láttam az egyik kiállítás, hogy festett egy templomot. Jobbra az emberek mennek a templomba, mint az ördögök, baloldalt jönnek ki a templomból, mint az angyalok, aztán minden tovább folytatódik. Az ördögök mennek a templomot, valami lelki szemetet letesznek, vagy úgy vélik, hogy leteszik, úgy gondolják, hogy most egy-két óra múlva angyalok lettek, most valami erőt kaptak, vagy hogy mi mondjuk, hogy feltöltődést a következő hétre, aztán már vasárnap, hétfő, kedd már újra kezd a régi ördögi kör folytatódni. Kedves gyülekezet, Isten mindannyiunknak ad lelki ajándékot. Isten nem azért talált meg a kegyelmével, és nem azért akar vezetni bennünket a kegyelmével és szeretetével, hogy mi ugyanazok maradjunk, mint 30-20-10 évvel ezelőtt. Sőt, még annyiba se akar hagyni bennünket Isten, hogy olyanok legyünk, mint tegnap. Isten mindannyiunknak ad, csak az a probléma, hogy mi emberek a született rossz természetünk folytán nem azt nézzük, hogy Isten mit ad, hanem azt nézzük sokszor, hogy mi mit akarunk, mi mit tudunk adni, sokszor Isten nélkül, és ezért nem találkozunk a jó Istennel, a természetünk visszaveszi a vezetést, nem hitből élünk, mert ha hitből élnénk, akkor azt mondnánk, hogy Istenem, te adsz nekem egészséget, te adsz nekem tehetséget, adsz nekem időt. Ismeritek a Krisztus példázatait című könyvünkben a talentumok fejezetet, a leghosszabb fejezet. Hát mindent kapunk. Az idő, az alkalom, a befolyás, a hatás, minden, ami van rajtunk, a kisujjunk körmétől, a legmagasabb elmebeli képességekig, hát mindent kapunk a Jóistentől. Ezt mi megvetjük? Mi azt mondjuk, hogy Isten nem építhet fel, hogyan mondta Pál az apostolok cselekedetei 20. fejezetében, azt mondta Pál az efézusi véneknek, hogy az Istennek ajánlott titeket, és a kegyelmessége igéjének, aki felépíthet titeket. Hát Isten fel akar mindannyiunkat építeni. Isten nem csak a megmentőnk, hanem a munkaadónk, de egy csodálatos munkaadó. Ő nem kiszipolyozni akar bennünket, mint a földi munkaadók, hanem mindig adni akar, hogy felépítsen ezáltal bennünket. Csak persze az igaz, hogy amikor Isten felépít bennünket, akkor minden igaz hívő embert az az érzés kell, hogy elfogja, amit a 2. Korintus levél 12. fejezetében mond Pál apostol, aki ugye a betegségével küszködve mondja ezt, hogy akkor jöttem rá, a betegségemben jöttem rá, hogy amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Tehát amikor elfogadok dolgokat, amikor hagyom, hogy az Isten adjon, és hogy az ő szándékára használjam fel, amikor úgy érzem, hogy már hol vagyok én? Hát már én senki vagyok. Na, amikor erőtelen vagy, akkor vagy erős. Ez igaz. De egy csodálatos tapasztalat, amin átmehetünk, a hitáltali megigazulás csodálatos tapasztalat, hogy ne én működjek, ne én mondjam, ne én akarjam a másik embert megtéríteni, ez úgyse fog menni, hanem hagyjam, hogy az Isten az ő csodálatos ajándékaival készítse elő az utat erre. Elmondtam már gyülekezetekben is elnézést, hogyha ha itt van az illető, úgy akarnám elmondani, hogy tényleg ne egy emberre vetődjék figyelem, de a közösségünkben én nagyon sok kedves, aranyos testvért megismertem. Most is az életem egyik legnagyobb ajándékának tartom, hogy így végignézek a sorokon. Hát azért szinte mindenkit ismerek. Egy takarítással foglalkozó testvérnőnk mondta el, hogy ő amikor takarított azon a helyen, ahol dolgozik, és úgy elgondolta magába, hogy őt megtalálta az Isten, kihozta a mélységből, kezdi építeni az Isten, és ő ilyen keveset tesz az Istené. Hát bizony sírt, amikor takarítás után visszavonult, és amikor kezdett öltözködni, és sírt ott annak az intézménynek abban a helyiségében. Hát kimegy a mosdóba, hogy letörölje, lemossa magáról a könnyeket, és ott hirtelen bejön egy tanárnő, mert iskolában takarít, és csak úgy pár évvel ezelőtt volt ez eset, úgy odaveti neki, hogy hát most van ez a nagy könyv pályázat, most nagy könyvekről beszélünk. Maga mit olvas? Mondja a Bibliát. Hát azt mondja, az tényleg nagy könyv, de arról még nem is beszéltünk.
Hát igen, már előbb mondtam, milyen az emberiség, beszél 100 és 1000 nagy könyvről, állítólag nagy könyvekről, Bibliáról még nem volt szó. És akkor azt mondja ez a hölgy neki, hogy hát nem beszélne maga a Bibliáról. Hát készüljön föl, van rá egy-két hét, készüljön föl, és maga beszéljen a Bibliáról. Én, mint takarítónő. Mondta nekem ez a testvérnő, hogy János, de szerettelek volna felhívni. Gyere, beszélj a Bibliáról. Mondtam neki, hát nekem ugye hivatásom, hogy a Bibliáról beszéljek, ki fog nekem hinni, hogyha kirendelt emberként elkezdek ott beszélni a Bibliáról. De te, aki ott takarítasz, te, aki találkozol azokkal az emberekkel, hát igen, ezt mondtam volna neked, ha föl tudtál volna hívni, te beszélj a Bibliáról. Isten megadta neki az erőt. Mindenki megkapja az ajándékot. Csak arra várjunk, testvérek, amit a jó Isten ad, és ne arra vágyakozzunk, amit mi akarunk. És beszélt a Bibliáról, és óriási hatása volt, és tanárok meghajtották a fejüket, és diákok elismerőleg mondták, igen, igen, ez nagy könyv. Fejből idéz valaki? Elmondja, hogy neki egy-egy mondat az életet jelenti? Kedves ülekezet, mindenkit bátorítok az 1. Korintus levél 8. fejezetével. Aki szereti az Istent, az ismertetik őtőle. Szeressétek az Istent. Ha valaki szeretetre méltó ezen a világon, az a mi Istenünk. Isten adott nekünk szeretetet, állandóan, folyamatosan nyújt nekünk szeretetet. Ha zárul ez a kör, és mi szeretjük az Istent, akkor meg fogja ismertetni velünk és általunk az Isten, hogy mi mire vagyunk képesek. Hogy ilyen sokan együtt vagyunk, mindig elgondolom magamban is a közösségünket, olyan sokan vagyunk, mert nem vagyunk kevesen. Nem vagyunk kevesen. Ha beosztanánk mindenkit, de jó lenne, hogy nem nekünk kellene beosztani, mindenki maga jelentkezni, hogy én az egészségügyi munkára érzek készséget. Én inkább a tábeára, az emberek megsegítésére, az anyagi terhek csökkentésére. Mások azt mondják, én inkább a beszélgetésekre, én inkább, hogy megszervezzek egy ilyen, jaj, de jó lenne, testvérek, hogyha délután ebben egyeznénk meg. Mindenki elismerné azt, hogy igen, én mennyit kaptam az Istentől, és én szeretnék az Isten művében munkálkodni. Én szeretném az életemet másképp leélni, mint eddig. De itt jön a második probléma. Mert erről is beszélni kell. És maga a Biblia is beszél erről. Sokan azt mondják a testvérek, mert nem veszed észre, hogy nem ott vagyunk, hogy 20 évvel ezelőtt, vagy 30 évvel ezelőtt. Hát bár csak 20-30 évvel ezelőtt tudtunk volna így összegyűlni, de hát akkor nem lehetett, akkor üldöztek bennünket. De akkor mennyi időnk volt? Na most nincs időnk. Hát te nem itt ebben a világban élsz, nem érzed, hogy felgyorsult mindent, mindenki rohan, meg a puszta létminimum, vagy a legkisebb szükségletek kielégítés, és most kétszer akkora munkába kerül. Hát nincs időm nekem, kell, hogy éljek, a családom is éljen. Majd a prédikátorok elvégzik, a munkások elvégzik. Kedves gyülekezet, én 1986-ban még a régi rendszerben voltam Svájcban, egy hetes előadássorozatot tartottam, lehangoló tapasztalat volt az életemben. Ott találkoztam először ezzel a mentalitással, azért fizetjük a prédikátorokat, azért adunk tizetet, majd ők elvégzik. Mi beülünk szombaton, és legyen megtisztelve a gyülekezet, hogy egyáltalán járunk Isten tiszteletre, van időnk erre. Lehangoló volt számomra ezt látni. Nem gondoltam volna, hogy 20 évvel később nálunk is hasonló szellők fognak lengedezni, és erről kell egyáltalán beszélni. Aztán felfedeztem Lukács evangélium a 5. fejezetét, mindannyiótoknak ajánlom szíves figyelmetekbe. Olvassátok el a Jézus életet című könyvvel együtt ezt a fejezetet, hogy a tanítványok is ott hagyták Jézust. Ott hagyták. Hát családjuk volt, haza kellett menni, pénzt kellett szerezni. A gyerek éhes volt akkor is, nem csak ma. Mit írott Lukács evangélium 5. fejezete? Jézus utánuk ment. Nem vádolta őket. Nem mondta azt, hogy kicsinyhitűek. Jézus utánuk ment. Reggel volt a kora délelőtti idő, és jöttek a tanítványok, mert nem fogtak semmit. És ott mosták a hálóikat, és mentek volna egy kicsit aludni, hogy majd éjszaka újra kijöjjenek a csöndes vízre, és kivessék a hálót.
És Jézus akkor kérte őket, fáradt embereket kért, kialvatlan embereket kért, de akkor kérte őket. Hát itt van a nagy tömeg, itt van a sokaság, nem tudok nekik beszélni másképp, csak hogyha itt maradtok és a csónakjaitokat rendelkezésre bocsátjátok. És amikor tanította a sokaságot a csónakokból, és a fáradt, álmos emberek hallották Jézust, hogy magam előtt van ez a kép, sokszor elképzeltem, lehet ennél tökéletesebb példa a mai korra is? Mi is fáradtak vagyunk, sokszor álmosak vagyunk, most kéred Istenem tőlem ezt, és utána meg még Jézus megtetézi, és azt mondja, hogy még beljebb vezzetek a vízre, és vessétek ki a hálóitokat. És akkor mondja Péter az élete legszebb mondatát, hogy Uram, egész éjszaka fáradoztunk, nem fogtunk semmit, de a te szavadra kivetjük a hálót. Kedves testvérek, mi nem tudnánk így élni? Nem emberileg kell ezt megoldani. Ne osszunk, szorozzunk, hogy mennyi a nyugdíj, mennyi a fizetés, mennyi kell a családnak, hanem keressük először Isten országát és annak igazságát, és minden más megadatik nékünk. Ez a hitből való élet. Hiszünk ebben? Nekem lenyűgöző a 2. Korintus levél 6. fejezet 10. verse. Az egyik leglenyűgözőbb Biblia vers. Hogy mutatja be Pál apostol önmagát? Ezt mondja önmagáról, hogy ő szegény, de sokakat gazdagító. Szegény, de sokakat gazdagító. Semmi nélkül való és mindennel bíró. Értitek ezt? A természeti ember ezt nem érti. Mi a szegény és gazdagít? Semmi nélkül van és mindennel bíró. Ugyan kérem, ez csak egy retorika, ez csak egy költészet. Ez a természeti ember hozzáállása ez a kérdéshez. A hívő embernek mi a hozzáállása? A hívő embernek az a hozzáállása, hogy most nincs, de ha rászánom magam, hogy megteszem, valaki ad. Ez a hívő ember hozzáállása. Nekem most nincs időm, fáradt vagyok, nincs kedvem se. De ha ennek ellenére meghozom a döntést, mint ott azok az egyszerű halászemberek, hogy nem hazamentek, és ott hagyták Jézus, ott maradtak a csónakban, bevesztek mélyre, meghozni a döntést, testvérek, ez a hitből való élet. A hit a nem látott dolgokról való bizonyosság. A remélt dolgok valósága. Hitből kell megtanulnunk élni. Egy másik ilyen gyönyörű részt is hadd idézzek a Bibliából, hogy ez valóság legyen az életünkben, mint ez a 2. Korintus 6.10, hogy szegény vagyok, és sokakat gazdagító. Semmi nélkül való vagyok, és mindennel bíró. 127. Zsoltárt is jól ismeritek, a 2. versét. 127. Zsoltár 2. versét. Hiába nektek, korán felkelnetek, későn feküdnötök, fáradtsággal szerzett kenyeret ennetek, és most jön a gyönyörű rész. Szerelmesének álmában áld eleget. Testvérek, átéljük ezt mi, hogy mit jelent álmunkban eleget kapni. Mert mit jelent ez a költői kijelentés? Az, hogy én ráhagyatkozom arra, hogy én meghozom a döntést, és majd Isten ad, és Isten majd gondoskodik a magam, a családom, másoknak az emberhez méltó fennmaradásáról, és akkor a világ is el fogja hinni, hogy mi keresztények vagyunk, amikor a világ nem úgy lát bennünket, hogy éppen loholunk egyik munkahelyről a másikra, vagy éppen az egyik pénzkereseti helyről a másikra, hanem a világ azt mondja, hát ezek az emberek gondolkoznak, olvasnak, gyereket is nevelnek, mai világban gyereket nevelni, családdal együtt lenni. Még másokra is van idejük, hát semmi nélkül való, sokakat gazdagítók, és ezek még ezzel megelégedettek, álmában kapnak eleget. Hát mi ennek a titka? Hogy lehet ilyen életet élni? Kedves gyülekezet, hogyha mi hitből élnénk az életünknek ezen a területén, akkor úgy gondolom, hogy hitből aratnánk azt, amit Isten adni akar nekünk. És egy harmadik dologra is hadd térjek, bár ezt már említettem. Az első dolog, hogy nincs képességem, dehogy nincs. Annyi van, hogy meg se tudod számolni. Csak nem arra nézel. Mást vársz. Nincs elég pénzed, neked küzdeni kell a fennmaradásért, hát nehogy azt mondd már, hogy neked olyan Istened van, aki elnézi, hogy te nyomorogjál. Ha másokért kezdesz élni, mindened meg lesz, és még fölössen is. De a harmadik dolgot is hadd hozzam elő, hogy nagyon sok testvérünktől hallottam az elmúlt években, évtizedekben,
Nézd, testvérem, az emberek nem kíváncsiak erre. Az embereket nem ez foglalkoztatja. Sokan szememre vetették, hogy én búrában élek, még azt is elmondták, tessem, hogy a gyerekeimet is búrában nevelem, mert hát nem lehet így élni, azért életre kell tanítani a gyerekeinket, itt küzdelem vár, anyagiakért, mi egymásért. Mindig csak elmondom annak a szekszárdi iskolaigazgató asszonynak a történetét, akinek ő meghívott az iskolájába, hogy én a Bibliáról beszéljek, és hát egy idő után nagy felzúdulás volt, mert bejött egy nagy vállalkozó, és azt mondta, hogy a gyerekét nem azért iratja ebbe az iskolába, hogy a Bibliáról halljon, de a Biblia az egy erkölcs. Hát a mai világ nem az erkölcsről szól, a mai világ arról szól, hogy létfenntartás és megélhetés. Azt mondja, hogy bejött ez a nagyvállalkozó, mondja nekem az iskola igazgató azt, hogy megállt előtte a hatalmas férfi, és azt mondta, hogy kiveszem innen a gyerekemet, mert nem az életre nevelik. Biblia, lelkiismeret, erkölcs. Kis asszonyka kihúzta magát, és azt mondta, hát uram, mi is az életre neveljük a gyerekét, csak más életre. Más életre. Kedves gyülekezet, én azt gondolom, hogy az embereket addig nem érdekli az evangélium, míg nem látják a más életet. Ha látják a más életet, hogy másképp is lehet élni, majd hisznek nekünk. De hogy higgyenek nekünk, ha mi se élünk másképp? Most azt mondjátok, ezt a rejtvényt oldjátok föl nekem, hogy mi beszélünk dolgokra, aztán ugyanazt csináljuk, mint a világ. Akkor hogy higgyenek nekünk? Ti vártok az ilyen fellépésre hitet? Én nem. Ha én ilyen fellépéssel találkoztam volna 30 évvel ezelőtt, amikor ott betettem a lábamat egy bibliakörbe, és megismertem ott testvéreket, gyülekezetet, ma nem lennék talán itt, sajnos. Sajnos. Mert az embereknek igen valódi és friss példa kell. Az emberek a példára vágyakoznak. És Jézus Krisztus soha nem mondta nekünk azt, hogy azzal foglalkozzunk, hogy azt nézzük, hogy az emberek mit mutatnak, hogy kell nekik. Ezt csak ilyen bonyolultan tudom megfogalmazni, mert előbb is mondtam már, hogy az emberek nem tudják, hogy mire van szükségük. Csak érzik, hogy valami nagy űr van, valami nagy hiány, óriási hiány, és az pótlékokkal próbálják betömködni. És ettől még jobban fáj nekik az élet. Mert hogy az élet rossz, ezt mindenki érzi, de hogy ennek a tudatát is kioltsa, és tele pótlékokkal teletömködi az életét, ez borzalmas és elviselhetetlen. Nekünk itt kell az emberek előtt megjelennünk, és itt kell a Jóisten kegyelméről, szeretetéről, és arról, hogy ő felépíthet bennünk egy más életet. Itt kell beszélnünk a boldogságról. Ez a mi feladatunk. De a boldogságról azt hiszem, hogy csak boldog emberek tudnak beszélni. A boldogságról nem lehet úgy beszélni, hogy magam meg boldogtalan vagyok, de beszélek a boldogságról. Ismeritek talán Pascal híres meghatározását a boldogságról. A boldogság nem bennünk van, és nem kívülünk. A boldogság Istenben van. Azaz egyszerre bennünk, és kívülünk. Ha Istenben vagy, boldog vagy. Ha Istenben éled az életed, a hitben éled az életed, akkor nem kell az embereknek nagy szavakat, mert úgy is látják rajtad, hogy nyugodt vagy, meghallgatod őket, figyelsz rájuk, úgy, hogy sehol nem találkoznak ilyen figyelemmel. Én már a kezdeti hónapokban megfogalmaztam, Oszkárnak említettem is, amikor ő Zsuzsával eljött a mi konyhánkban is tartottak bibliaköröket, azt mondtam Oszkárnak is, hogy én tudom, hogy értem, imádkoznak. Hogy honnan tudom, hogy imádkoznak? Mert ha nem imádkoznának, akkor nem így viselkednének velem. Mert ha nehéz ember volt a világon, aki kötözködött, belekötött, nem úgy van, hát az én voltam. De az a szelídség, az a nyugalom. Hát láttam, hogy emögött emberileg csak azt tehették volna, hogy jól felképeltek volna a sok butaságom után. Tehát egy nyugodtan, szépen elmondták, mint a kisded óvóban. Ez olyan hatás, amit lehet, hogy 10 prédikáció nem tudott volna elérni, mint a testvéreknek a nyugalma, a szeretete, a figyelme. Ha boldogok vagyunk, ha Istenben vagyunk boldogok, akkor mi úgy tudunk az emberekhez hozzáállni, ahogy arra szükség van. Hogy kedves gyülekezet, nézzünk a mi hitünk fejedelmére és bevégzőjére. Mi azért gyűltünk össze, hogy szinte, és itt engedjétek meg, hogy szó szerint is felolvassam a Nehémiási igéket,
hogy szinte ugyanazt elmondjuk itt ezen a közös összejövetelen, mint amit Nehémiás könyvében olvasunk a második fejezet 17. és 18. verseiben. Tehát Nehémiás könyve második fejezet 17. és 18. verseiben. Nehémiás, ismeritek a jelentet, végigjárja Jeruzsálemet, hazajön, ugye Perzsiából, végigjárja a lerombolt várost, tanácskozik, valamire előkészül, ami nagy előkészület, és akkor ezt mondja Nehémiás 2.17-től. Ekkor mondtam nékik, ti látjátok a nyomorúságot, amelyben mi vagyunk, hogy Jeruzsálem pusztán hever, és kapui tűzben égtek meg. Gyertek, építsük meg Jeruzsálem kőfalát, és ne legyünk többé gyalázatul. És megjelentettem nékik az én Istenemnek rajtam nyugvó jó kegyelmét, és a király beszédeit is, amelyeket nékem szólt, és mondták, keljünk fel és építsük meg, és megerősítették kezeiket a jóra. Kedves ülekezet, minden szó fontos itt ebben a felidézett igében. Ti látjátok a nyomorúságot? Most az igéből kérdezem, de egy az egyben most kérdezek benneteket, ti látjátok a nyomorúságot, amelyben mi vagyunk? Látjátok, hogy nem a világ a legnagyobb akadálya annak, hogy Jézus eljöjjön, hanem mi? Hát mi vagyunk készületlenek. A világban már a kövek beszélnek. A világ már nyögés sóhajtozik, és várja az Isten fiainak megjelenését. Ki a legnagyobb akadálya? Hát ha mi így összegyűlünk, nem kell ezt kimondani, ti látjátok a nyomorúságot, amelyben mi vagyunk? Mit jelent ez a mi esetünkben, hogy Jeruzsálem pusztán hever és kapui tűzben égtek meg? Hát olyan a mi közösségi életünk, azt tesszük, ami a legfontosabb? Mindenben azt tesszük, amire Isten nekünk erőt, kegyelmi ajándékokat ad? Hát tűzben vagyunk, csonkokig égve, romokban vagyunk, az osztályaink, sok-sok gyülekezetünk. Vörös Marti Mihállyal kérdezem, így kell-e lenni? Vagy ha nem, miért oly idős egy ötrelem? Mi a kevés, erő vagy az erény? Hát gyerte, gondolkozzunk erről, testvérek, hát elviseljük ezt a gyalázatot, hogy mi vagyunk a legutolsók, akiknek a legelsőknek kell lenniük. Mi vagyunk azok, akiknek fel kell készíteniük a világot Jézus második eljövetelére. És ennyi visszamaradottsággal küzdünk. Hát akkor gyertek, építsük meg Jeruzsálem kőfalát, ne legyünk többé gyalázatul. És Nehémiás nem csak egy gyújtóbeszédet mondott, és én sem egy gyújtóbeszédet akarok mondani. Eleve mondtam már testek, hogy délután 14:30. Beszéljünk konkrétan, beszéljünk tisztán és világosan. Isten nekünk is azt mondja, hogy kevés az nékem, hogy a szolgám légy. Nem csak arra képesítelek, hogy összegyűjél hétről hétre, nem csak egy közösséget hoztam létre, egy munkálkodó közösséget akarok látni. Gyertek, építsük meg Jeruzsálem kőfalát. És mit mond ezután Nehémiás? Én megjelentettem nékik az én Istenemnek rajtam nyugvó jó kegyelmét. Kedves ülekezet, én azt gondolom, hogy a mi megváltozásunk valahol innen fog kiindulni. Ha mindenki meg tudja majd jelenteni az Istennek rajta nyugvó jó kegyelmét. Hogy mi mindent tett velünk az Isten. Mi mindent kapunk az Istentől. Ezt nem tarthatjuk vissza, ezt nem fordíthatjuk csak a magunk szükségleteire. Nekünk tovább kell adni. Én megjelentettem nékik az én Istenemnek rajtam nyugvó jó kegyelmét. És a király beszédeit is, ugye, amivel bátorította őt a hazatérése, amelyeket nékem szólt, és mondták, keljünk fel és építsük meg, és megerősítették kezeiket a jóra. Kedves zsülekezet, ez az én szívem vágya, hogyha már ilyen sokan összegyűlünk, és hitben lépnénk, erősítsük meg a kezeinket a jóra. Tudjátok, hogyha sokan összegyűlnek, kell valami hatás. Most ne csináljunk semmi hatáskeltét, csak mondom, hogy mit gondolnék el hatásként. Jöjjön ki minden gyülekezetből egy képviselő. Álljunk ide ki, és mondjuk azt, hogy igen, ma, 2007. szeptember végén adjunk kezet, és mondjuk azt, hogy a mi közösségeink nevében döntsük el, és most itt eldöntjük,
hogy mi nem úgy akarunk élni, ahogy eddig. Mi nem úgy akarjuk élni az életünket, ahogy eddig. Ismerjük el a legnagyobb vétséget, amit sokszor nem szoktunk elismerni. Mi a legnagyobb vétségek egyike? Egy 19. századi világutazót, aki bejárta a világot, egyszer megkérdezték, hogy ő milyen bűnnel találkozott a leggyakrabban, szerinte mi a legnagyobb bűn. Nem volt keresztény az illető. Rögtön válaszolta: a lustaság. A lustaság. Isten nekünk fizikai és lelki erőt akar adni, hogy ezeket használva ne lustán, hogy mondja a nagy költőnk Arany János, az élet, ha nem fajulva tengés. Sokszor mi emberek fajulva tengő életet élünk. Csak jönnek a napok, ja igen, még ezt is meg kell csinálni, meg arra is, meg arra is, meg arra is. Elmegy egy csomó nap, hét, hónap, év, nem jutunk egyről a kettőre. Miért nem? Mert nem azt tesszük, amiért Isten nekünk a kegyelmet adta. Panaszkodhatunk, áthárithatjuk a bajt másokra, a felelősök mi vagyunk. Óti balgatagok és resszívűek. Tanítványainak is ezt mondta Jézus. Balgatagok és resszívűek. Kedves gyülekezet, erre kérjük az Isten segítségét. Itt most egy ilyen képzeletbeli kötés, hogy mi elhatározzuk, hogy nem úgy élünk, de ezt nem most elhatározzuk, és utána majd peregnek a hetek, hónapok. Milyen jó lenne egy év múlva ugyanitt találkozni, és beszámolni arról, hogy itt kimozdult ez, ott kimozdult amaz, itt létrejöttek kis csoportok, itt ilyen és ilyen tapasztalatok szegélyezik az életünket. Testvérek, tudom, hogy sok tapasztalatunk van, és sokan most fölállhatnának, és csodálatos dolgokat megoszthatnának. Én elismerem az Isten munkáját, és látom az Isten munkáját a mi közösségünk életében, de maga az Isten mondja, hogy ez kevés. Ez kevés egy kis országhoz, és kevés ahhoz a világhoz, amelyben csak azok fognak megmaradni a hívő emberek közül, akik mindvégig állhatatosak maradnak, azok fognak üdvözülni. Nekünk erre van szükség. Igen, tegyünk kötést a jóra, döntsünk el valamit, de évről évre nézzük meg, hogy jutottunk-e egyről a kettőre, mert az állhatatosság, a hűség, az a lustaság miatt a leginkább hiányzó tényező. Nekem ez a szívem vágya, és ezért idézem az alapigénk utolsó gondolatát is. Jézus olyan csodálatosan és olyan gyengéden mondja ezt, és az igehirdetés végén valóban a tekintetünket újra őrá vessük. Mert mit is mond Jézus az alapigénk végén? És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Nem tudom, testvérek, értjük ezt a fél mondatot? Ahol én vagyok, ti is ott legyetek. A szeretetnek a legcsodálatosabb vonása ez, hogy szeretne a másik közvetlen közelében tartózkodni. De elképzeltek lusta embereket egy dolgos Jézus mellett? Jézusról mi volt a legrövidebb evangélium? Apostolok cselekedetei 10. fejezetében ő széjjel járt jót tévén. Péter apostol ezt mondta, ő széjjel járt jót tévén. Elképzelitek magatokat a mostani állapototokban Jézus mellett? Én nem tudom elképzelni. Jézus azt mondta a Máté evangélium a 24. fejezete szerint, boldog az a szolga, akit az ő ura, amikor eljön, ilyen munkában talál, hogy ót és újat ad az övéinek, hogy elszenvedi az ütlegeléseket is a gonosz szolgától, de ő munkában találja. Én Jézus Krisztus szavait akkor tudom komolyan venni, akkor fog ez beteljesedni, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek, ha mi megtanulunk a mi megmentőnként, a mi urunkért úgy élni, hogy már most el tudjuk képzelni, én nem csak ott szeretnék lenni, az ő vágy az, hogy ott is legyek, ott vagyok. És onnan visszanézek a mostani életemre,

Attal is elmondott, hogy a végső időkben ez lesz a legcsodálatosabb dolog. Hívő keresztények mindig voltak. 2000 év alatt nagyon sok hívő keresztény volt. De igazi keresztény közösség, mint közösség, akire azt mondja Jézus Krisztus, hogy nincs rajtuk se szeplő, se sömörgözés, fehér ruhákba vannak öltözve, igazi jellemében is megváltozott keresztény közösség, az csak most lesz a késői eső kiáradása előtt, illetve a késői eső folytán. Kedves gyülekezet, én kívánom mindannyiunk számára, hogy ez a napunk hasznos legyen. Méltó befejezése egy negyedévi tanulmánynak, és méltó kinyilvánítása annak, hogyha ilyen sokan összegyűltünk, nehogy azzal menjünk haza, hogy vajudnak a hegyek, és megszületett a kisegér. Hanem azzal menjünk haza, hogy mi összegyűltünk, a szívünk felindul, délután hallani fogjuk, hogy nem a közösség vezetősége, vagy nem tudom, egy vagy két ember, hanem egyszerű hívő testvérek részéről, mit jelent ez az előkészületi év, mire szólítunk fel mindenkit, magunkat beleértve, és mi a mai nap és holnap is a küldött gyűlésről úgy menjünk el, hogy Istenünk segíts, hogy amit Te adni akarsz, azt mi el is fogadjuk. Amivé tenni akarsz bennünket, azzá is váljunk. Ez az én szívem vágyakozása, és bárcsak mindannyiunk ebbeli fohászát az Isten meghallgatná, és kitölthetné majd az ő szent lelkét mi ránk. Amen.

Ismeretlen régi költő verse. Kérdezz gyakran, amit tudsz, tartsd meg, s add tova másnak, ezzel a hárommal tanulója legyőzi a mestert. Hogy ez a két soros régi, valószínűleg a görög költészetből származó töredék fennmaradt, ez már egy valóságos csoda. Én sem ismerném, ha Comeniusnak a didaktika magnáját, a nagy oktatás tanát el nem olvastam volna. Ott a 18. fejezetben közli ezt a nagy csemorva pedagógus Comenius, megjegyezve, hogy minden oktatásnak az alapja benne van ebben a hexaméterben. Figyeljük is csak meg, hogy miről szól ez a vers. Kérdezz gyakran. Vagyis az emberi életet a kérdések viszik előre. A gyerekek még nagyon tudnak kérdezni, később a felnőttek egyre inkább leszoknak a kérdezésről. És ezért sivárosodik el sokszor az élet, mert maga a gondolkodás sivárosodik el a kérdezés nélkül. Nem csak azt mondja ez a vers, hogy kérdezzünk, hanem azt mondja, hogy kérdezzünk gyakran. Tehát ne elégedjünk meg a félmegoldásokkal. Ne elégedjünk meg az ilyen 99%-os válaszokkal. Az ember nem valószínűségre, hanem bizonyosságra született, mondta Platón. Az embernek az életben bizonyosságok kellenek, és a bizonyosságokhoz vezető út a kérdésekkel van kikövezve. Kérdezz gyakran. Nagy felszólítás ez, és ehhez a nagy felszólításhoz az egyik legnagyobb erőt maga a könyvek könyve adja meg, a Biblia, amely elejétől a végéig hatalmas kérdésekből áll. Gondoljunk csak arra, hogy az első emberpárhoz is hogy szólt az első kérdés. Ádám, hol vagy? Vagyis ember, hova jutottál? A második nemzedékben, amikor Kain megölte a saját testvérét Ábelt, ott is egy nagy kérdéssel találkozunk. Hol van Ábel, a te atyád fia? Tehát hol van a másik ember? Törődsz te a másik emberrel? Ki neked a másik ember? Mit csinálsz itt, Illés? Egy nagy prófétát is kérdezni kellett, mert nem volt a helyén. Egyszer az életében megingott, elfutott a küldetés elől, tehát nem volt a helyén. Mit csinálsz itt, Illés?

0: ma is sokszor megkérdezhetnénk mi is, akár csak magunktól is, hogy jó helyen vagyunk-e, azt csináljuk-e, azt a munkát végezzük-e, vagy azt a tevékenységet, amit elhatároztunk, vagy amire tényleg erőt kaptunk. És aztán az egyik legnagyobb kérdés, akarsz-e meggyógyulni? Ezt egy 38 éve beteg embernek tette fel ezt a kérdést Jézus Krisztus a Betesdai tónál, hogy akarsz-e meggyógyulni? Sokszor úgy gondoljuk, hogy hát ez nem is kérdés, hát ki nem akar meggyógyulni? Meg aki 38 éve beteg, az már hányszor akart meggyógyulni, tehát nem gyógyult meg. De mégis azt látjuk, hogy a saját javunk érdekében olyan keveset teszünk, nem akarunk más emberek lenni, és nem akarunk sem egészségesek, sem máshogy gondolkozó emberek lenni. Szóval ezek a kérdések, ezek a gyakran felmerülő kérdések, amelyek végig szegélyezik a könyvek könyvét, igen, ezt az életben is tanuljuk el, kérdezz gyakran. A második felszólítása a versnek ez, amit tudsz, tartsd meg. Ez is nagyon egyszerűen hangzik, csak úgy, mint a kérdezz gyakran, de ennek is beláthatatlan mélységei vannak, hiszen hogyha a lényeges dolgokra rájövünk, hogyha valóban az élet fontos kérdéseire megkapjuk a választ, azokat meg kell tartani, azokat nem szabad elherdálni. Amit tudsz, tartsd meg. Végülis az életben nem olyan sok mindent kell megtartani, de amit meg kell tartani, azt meg kell tartani. Sokszor mi emberek olyan sok minden dirib darab után kutatunk, sok selejtet őrizgetünk, csak a nagy műveket kellene megtartani, például az irodalmi emlékezetünkben is, de az emberi kapcsolatainkban is csak az igaz pillanatokat, csak a derű óráit számolom, ahogy Mozart is mondta, vagyis hát az életben azt kell megtartani, ami előre visz, ami épít, nem az, ami megingat és rombol. Kérdezz gyakran, amit tudsz, tartsd meg. De a vers tovább lendül, mert ez még önmagában nem elég, hogy biztos fogódzóid vannak, hogy már jó pilléreken feszül ki az életed íve, hídja, de hol van a másik ember? Törődsz-e a másik emberrel? És a megszerzett ismereteiddel csak a magad házát, várát építed, csak te leszel műveltebb, csak téged csodálnak jobban, hogy te mennyit tudsz, vagy pedig a tudást, az igazi tudást és ismereted arra használod, amire valóban való. Hát mire is való az igazi tudás, hogy átadjuk a másik embernek. Ezért a harmadik felszólítás így hangzik, a kérdezz gyakran, amit tudsz, tartsd meg után, s add tova másnak. Átadni másoknak dolgokat, de úgy adni át, hogy az igazságban szeretet is legyen. A kéznyújtásban ott legyen a meleg, gyengéd figyelem. Átadni másnak azt, amiben te is gyönyörködtél és értéknek tartottad. Ez a három felszólítás, amit egy jó szülő, egy jó tanár, de hadd tágítsam a kört, minden jóra törekvő ember kell, hogy kövessen. Kérdezz gyakran, amit tudsz, tartsd meg, s add tova másnak. Ezzel a hárommal tanulója legyőzi a mestert. Vagyis lehetünk a mestereinknél nagyobbak is, de nem valami eszeveszett emberi versengésben és futásban, hanem abban, hogy valóban tökéletesítsük az életben azt, ami alapvető, ami mindenki számára elfogadható, és amivel mindenki épül. Ezzel a hárommal tanulója legyőzi a mestert. Amikor Comenius a 17. században a Didaktika Magnát írta, nem véletlenül idézte benne ezt a régi verset, nem tudjuk, hogy ki írta, fogalmunk sincs még arról sem, hogy az ókorban, vagy talán később a görög-latin kultúrát ismerő kora középkorban, késő középkorban hangzott ez el, minden esetre jó megjegyezni. Kérdezz gyakran, amit tudsz, tartsd meg, s add tova másnak, ezzel a hárommal tanulója legyőzi a mestert.
1: Kedves hallgatóink, új sorozatot kezdünk, amelynek a célja az, hogy a Bibliának bizonyos igéit a szívünkbe fogadjuk. A cím azt sejteti, hogy itt rövid, egyszerű igékről lesz szó, amiket nem szabad elfelejteni, és amikkel együtt kell élnünk, és ahogy együtt élünk egy-egy bibliai igével, meg fogjuk látni, hogy ez milyen változást eredményez az életünkben. A kérdéskör feldolgozásához azt az egyszerű módot választottam, hogy a Biblia legelső könyvét, Mózes első könyvét tanulmányoznánk az elkövetkezendő hetekben ebből a szempontból. A Biblia 66 könyve között biztos, hogy az egyik legalapvetőbb könyve, a Mózes első könyve, a Genezis. Nem szoktuk ajánlani, hogy először ezt olvassuk el a Bibliából, de azért mégis az első könyvek között helyet kell, hogy kapjon a Genezis, mert az egész bibliai kinyilatkoztatás alapja, Isten miért teremtett, Isten hogyan teremtett, mi is az emberi élet, mi az embernek a rendeltetése, mi a célja ezen a világon. Ezek a hatalmas nagy kérdések, amik talán még egy 20-30 évvel ezelőtt olyan banálisnak tűnhettek volna, ma húsba vágó kérdések, hiszen azzal szembesülünk, hogy embertömegek mutatják, hogy nem tudják, hogy miért élnek. Nem tudják, hogy mi az ember élet rendeltetése. Miért is vagyunk emberek a világon? Mire való az emberi élet? Az egyik legértéktelenebb dolog lett az emberi élet, amit nagyon könnyen elhajítanak, vagy lerombolnak, vagy tönkretesznek. Tehát az biztos, hogy a Bibliából az egyik legidőszerűbb kérdés, egy 3500 évvel ezelőtt lejegyzett kérdés, ami egyébként 6000 évvel ezelőtt hangzott el az Isten szájából. Ez az első ige, amit fogadjunk a szívbe. A Bibliánk legelső lapjain szerepel az ige, hogy hol vagy. Ember hol vagy? Ádám hol vagy? Ugye, ha lefordítom a héber Ádám szót, akkor az ember. Tehát, hogy ember hol vagy? Vagy nagyon röviden így, ahogy szerepel ez Mózes első könyve 3. fejezetében, hogy hol vagy? Így olvassuk a 3. fejezet 9. versében. Szólította ugyanis az Úristen az embert, és mondta néki, hol vagy? Erről a hol vagyról szeretnék én most részletesen beszélni. Ez az egyszerű kérdés, ez legyen a mai szívbefogadott igénk, hogy valaki megszólít bennünket, hogy hol vagy. Még réges-régen, egy 25-30 évvel ezelőtt volt egy ilyen előadás sorozatunk, hogy Isten hol vagy. És ennek a sorozatnak az első része arról szólt, hogy általában az emberek azt kérdezik, hogy hol az Isten, miért nem látható az Isten, miért nem nyilvánvaló az Isten akarata, miért nem mutatja meg Isten, hogy ő létezik, és miért nem fegyverzi le a hitetleneket és az ellenszegülőket. De ez az Isten hol vagy, ha jobban belegondolunk, talán erre a kérdésre lenne átfordítható inkább, hogy ember hol vagy. Mert az Isten a helyén van, de az ember nincs a helyén. Sok ember talán azt mondja, hogy az Isten hol vagy a nagy kérdés. A Biblia mégse ezzel a kérdéssel kezdődik, hanem a Biblia azt mondja, hogy ezen gondolkozzunk el, hogy az ember hol van. Mert az ember nincs ott, ahol lenni kellene, és a mi életünk sem olyan, mint amit az emberi élettől elvárhatnánk. Mielőtt rátérnék a bibliai összefüggések taglalására, hadd hívjam fel a figyelmet egy beszélgetésre, amely a 17. század közepén zajlódott le az akkor frissen megtért fizikus és matematikus Pascal beállított egy teológushoz, akit Sassinak neveztek, és ezt a beszélgetést egy fiatal ember lejegyezte, a francia kultúrának az egyik legértékesebb beszélgetése ez, a beszélgetés Sassi úrral című beszélgetés, ami magyarul megjelent az Ima az Akropoliszon, a francia esszé klasszikusai című gyűjteményben, amelyet a gondolatkiadó adott ki egy 21 néhány évvel ezelőtt. Pascal, aki már akkor híres matematikus, fizikus volt, elment ehhez a Sassi úrhoz, aki janzenista volt, egy ilyen Bibliát követő mozgalomnak az egyik képviselője, és elmondta neki, hogy ő végigolvasta a filozófusokat, végigolvasta a gondolkodókat, és azt látta, hogy az emberi gondolkodás általában kétféle csoportba sorolható. Ő a kétféle csoportot egyrészt Epiktétosszal, a sztoikusokkal, másrészt Montaigne-nyel, az epikuristákkal azonosította, tehát két filozófust meg is jelölt Pascal, két gondolatirányzatot meg is jelölt, és szeretném felolvasni szó szerint, hogy Pascal milyen belátásra jutott, hogy az emberi gondolkodás formáknak mi a rettentő nagy hiányossága, és mi a két tévedésének a forrása. Én azt hiszem, mondja a beszélgetés közben, hogy a két csoportosulás tévedéseinek forrása abban van, hogy nem tudták. Az ember állapota ma már különbözik attól, amilyen teremtésekor volt. Így aztán az egyik csoport, megfigyelve néhány nyomát az ember eredendő nagyságának, de megfeledkezve romlásáról, egészségesnek vélte a természetet, és nem látta szükségét semmiféle nyesegetésnek, ami féktelen önteltségre viszi. A másik viszont, átérezve a jelen nyomorát, és nem ismerve eredeti méltóságát, szükségképpen esendőnek és javíthatatlannak véli a természetet, aminek következtében lemond arról, hogy az igaz jóhoz emelkedjék, és ezért hull végletes tunyaságba. Így külön-külön ismerve meg ezt a két állapotot, amelyet együtt kellett volna felismerniük, hogy az egész igazságot lássák, szükségképpen a két bűn egyikéhez, a gőkhöz vagy a restséghez jutnak el, és minden ember elkerülhetetlenül ezekben leledzik a kegyelem állapota előtt. Ez egy nagyon míves retorikus próza, hadd mondjam el mai szavakkal is, hogy miről beszél. Azt mondja Pascal, hogy az emberek egyik része csak azt látja, hogy milyen nagy az ember. Mintha még abban az időben élnénk, amikor az Isten kezéből kikerülve valóban nagy volt az ember. Az emberek egyik része, és a filozófusok, gondolkodók egyik része csak az emberben rejlő nagy lehetőségeket és az ember nagyságát látja, és elfelejtkezik arról, hogy mennyi rossz van az emberben. Az emberek másik része pedig azt látja, hogy mennyi rossz van az emberben, és azt gondolja, hogy ez eleve mindig így volt, és azt pedig megfelejtkezik arról, hogy az Isten kezéből nem így kerültünk ki. És erre mondja Pascal, hogy az emberek világában ez a tévedések legfőbb forrása, hogy az egyik csoport az emberek nagyságát látja a nyomorúság nélkül, a másik csoport az emberek nyomorúságát látja a nagyság nélkül, és azt mondja, ez a tévedéseik forrása, mert külön-külön látják azt, amit együtt kellene látni. És erről, hogy amit együtt kellene látni, erről egyedül a Biblia beszél, és ezért nagyon nagy jelentőségű, amivel kezdődik a Biblia teremtés története. Ezért a Bibliának az első három fejezete egy alapvető és megkerülhetetlen fejezet. Rövid ez a Bibliának az első három fejezete, itt minden szóval el kell tudnunk számolni, mert ez egy nem egy túl beszélt leírás a teremtésről, sőt, mondhatnám, egy nagyon szűkszavú, rövid leírás, de ebben pontosan az van benne, amire szükségünk van. Hogy ez az első három fejezet jelzi, hogy hogy kerültünk ki az Isten kezéből, de azt is jelzi, hogy hogy torzultunk el nagyon gyorsan. Az Isten minek teremtett bennünket, és mire teremtett bennünket, de mi hogyan torzultunk el nagyon gyorsan, és még azt is jelzi, hogy az Isten hogyan nem fordult el mégsem tőlünk. Ezt három fejezetben mind elmondani, amit az emberi történelemben külön filozófiai irányzatok, gondolkodási irányzatok nem tudtak elmondani vaskos kötetekben sem. A Biblia első három fejezete ezt tárja elénk, és ennek az első három fejezetnek, hogy említettem, a Mózes első könyve harmadik fejezetének a 9. versében található az egyik kulcsmondat, hogy hol vagy. Mert az Isten nem ilyennek teremtett meg bennünket, amivé eltorzultunk, a sajnos szinte fölismerhetetlenségig való eltorzulás ahhoz képest, aminek megteremtett bennünket, de az Isten mégsem mond le senki emberről sem. Az Isten vissza akarja állítani az eredeti arcát minden embernek, és az egész Biblia a megváltás tervéről, az Isten helyreállító tervéről beszél. Ugyanakkor e köré a kérdés köré, hogy hol vagy, azért kell egy külön előadást most kerekítenünk, mert azt gondolom, hogy a jelenlévők is egyetértenek velem abban, amiben különben én is osztozom, mint tapasztalatban, hogy elkezdtem valamikor a Bibliát olvasni, és letettem, mert nem értettem ezt a három fejezetet, újra elkezdtem olvasni, megint letettem, és hányszor kezdtem elolvasni, újra és újra letettem, mert egy sor kérdést nem értettem meg ebből a három fejezetből. Most mindenkit arra szeretnék biztatni, hogy tekintve, hogy ilyen alapvető igékről beszélünk, és ilyen alapvető kérdésekről, hogy tényleg próbáljuk most negyed év alatt végigolvasni Mózes első könyvét, És ebben a Mózes első könyvében úgy próbáljunk tájékozódni, ahogy a Biblia várja tőlünk, hogy tájékozódjunk a Bibliában. A Bibliát csak az fogja megérteni, aki egy bibliai szakasz, jelen pillanatban ennek a három fejezetnek a megértéséhez, a Biblia összes többi ide vonatkozó kijelentését is segítségül hívja. A Bibliát úgy nem tudjuk megérteni, hogy azt mondom, hogy kérem, kinyitom a Bibliát, itt van ez a három fejezet, most én végigolvasom, ha kell, tízszer végigolvasom, most én világosodjam meg. Nem fogunk tudni megvilágosodni, mert roppant súlyos kérdések vannak itt elrejtve, de a Bibliát állandóan olvasva vissza kell kötnünk minden egyes könyvet és kijelentést, ami ehhez csatlakozik, ide tartozik, és úgy majd meg fogjuk tudni érteni a Bibliát. De a legpraktikusabb végénél szeretném megfogni a dolgot, és ezt a kérdést, hogy ember hol vagy, a következőképpen szeretném valahogy elmélyíteni, hogy föltenném a legalapvetőbb kérdéseket, ami minden embernek alapvető kérdése, ha olvasta a Bibliát, ha nem, ha érti, ha nem, hogy tudnék, miért vagyunk a világon? Ha valaki létrehozott bennünket, miért hozott létre, és a hogyan is fontos, hogy hogyan hozott létre bennünket? Hogy megadta a célt is, amire létrehozott bennünket? Megismerhető, megtudható ez a cél? Miért vagyunk a világon? Vegyük sorra most ezeket a kérdéseket. Isten, ha létezik, miért teremtett? Ha Isten tökéletes és önmagában több, mint amiket létrehoz, akkor egyáltalán miért teremt? Azzal az Isten több lett, hogy teremtett? Hát nem lett több, mert ha csak az emberi világra gondolunk, az Isten nem több lett azzal, amivé vált az emberi világ, hanem szinte azt mondhatnánk, hogy az Isten egy sor gondot, egy sor szenvedést, egy sor feladatot szerzett be magának azzal, hogy egy teremtménye ennyire eltér tőle, és az Isten ezt tetejében még látta is előre, hiszen a Bibliának van ilyen tanítása is, hogy az Isten előre lát. Hát az Isten előre látta, hogy az egyik teremtménye ennyire eltér tőle, akkor egyáltalán miért hozta létre? Ha meg előre látta azt is, hogy mit szerez az az eltérés, mennyi sok rossz következménye, az élet pusztításának mennyiféle formája fog ehhez tapadni, hát akkor miért vállalta ezt a kockázatot, hogy létrehozza az embert? Alapvető, fontos kérdések, és az Isten is kérdezni tanít bennünket, a hol vagy kérdés is ezt szolgálja, hogy hol vagy, ez egy kérdés. És a Biblia tele van kérdésekkel, és a Biblia föl akarja szabadítani bennünk azt, hogy gondolkozzunk, merjünk gondolkozni, merjünk utána járni a dolgoknak, ne fogadjunk el sablonokat, ne fogadjunk el kész kliséket, hanem járjunk utána az Isten gondolkoztatni akar, és a kérdések rendkívül alkalmasak arra, hogy gondolkozásba fogjunk. Ha az első nagy kérdésünkre szeretnénk választ adni, hogy Isten miért is teremtett? Mi oka volt a teremtésnek, és mi célja volt a teremtésnek, akkor vajon találunk erre a kérdésre választ az első három fejezetben? Valaki mondhatná, hogy szövegszerűen nem. Az első három fejezetben ilyen mondat nincsen, hogy az Isten azért teremtett, mert. Itt kifejezetten csak egy leírás van, ez a leírás nyilván bizonyos kérdéseket belőlünk kikényszerít, itt is arra kényszerülünk, hogy a Biblia más könyvei után nyúljunk. Ha erre a kérdésre a legrövidebben meg kellene adni a választ, hogy az Isten miért is teremtett, akkor én két bibliai könyvet tudnék ajánlani. Az egyik János első levele, a másik pedig a Zsoltárok könyve. A János első levelében, a negyedik fejezetben olvashatjuk a legrövidebb meghatározást Istenről. A legrövidebb meghatározás 1 János 4.8-ban ez, Isten pedig szeretet. Ennél rövidebb meghatározás nincs a Bibliában Istenről, hogy Isten pedig szeretet. Ha valaki az Isten elhatározza, hogy tesz valamit, és ő neki a lényege a szeretet, akkor nyilvánvalóan amit tesz, azt is szeretetből teszi, mert ez a lényege. Erre válaszol a 8. Zsoltár, ezért mondtam, hogy János első levele mellett a Zsoltárok könyvét, és ezen belül is a 8. Zsoltár tudom ajánlani. Amikor Dávid elkezd gondolkozni, és azt mondja, amikor látom egeidet, a te kezeidnek munkáját, a holdat és a csillagokat, és mindent, ami körülvesz bennünket, én azon gondolkodom, hogy micsoda az ember. Micsoda az ember. Miért van ember? És ez a kis ember, aki itt van a világmindenségnek ebben a zúgában, a földön, kicsoda az ember, hogy megemlékezel róla, az embernek fia, hogy gondod van rá, hiszen kevéssel tetted kisebbé az Istennél, és dicsőséggel, tisztességgel megkoronáztad őt, úrrá tetted őt kezeid munkáján. A 8. Zsoltárnak ez a gyönyörű töprengése, gondolkodása, jelzi, legalábbis számomra ez mutatja meg legjobban a Bibliából azt, hogy az Isten miért teremtett bennünket. Ha az Isten a szeretet, ha szeretetből teremtett bármilyen lényt, ugye tudjuk jól, hogy a Biblia szerint nem csak személyes lényekként, nem csak mi élünk a világmindenségben, az angyalok is személyes lények, a más egyéb mennyei fejedelemség és uraságok is személyes lények, tehát a legfőbb személyes lény maga az Isten. Aztán akiket az Isten, mint személyes lényeket létrehozott, más égitestek, értelmes teremtmények, akikkel jelen pillanatban nem tudunk kapcsolatot találni, és nem is fogunk, csak Jézus második eljövetele után áll össze az egész világmindenségben újra a rend, és az angyalok, akikről már sokkal többet tudunk, akik látható lények, de láthatatlanul is tudnak mozogni a világmindenségben, és itt vagyunk mi emberek, vannak a földön ásványok, növények, állatok, de ezek nem személyes lények. A személyes lény az, aki megismerésre képes, gondolkozásra és döntésre képes. Döntésre képes saját sorsát alakítani tudó lényeket, Isten csak személyes lényeket hozott létre, és ezek között, a személyes lények között vagyunk mi emberek. Miért hozott létre Isten bennünket? Kevéssel tetted kisebbé őket magadnál, mondja itt Dávid a Zsoltárában. Sok embernek itt van rögtön a problémája. Nagyon sok embertől hallottam ezt, hogyha Isten teremtett, miért nem teljes egyenrangú lénynek teremtett bennünket? Egy francia író ezt így fejezte ki, miért nem vagyunk istenek? Hát ha Isten van, és ő meg akarta osztani a létet, ha az Isten szeretet, és a szeretet lényeg az, hogy megosztani, másokat is részesíteni a dolgokban, akkor Isten miért nem isteneket hozott létre? Mi miért nem istenek vagyunk? Mindenkit szeretnék megnyugtatni, hogy a 82. Zsoltár és nyomában János evangélium a 10. fejezete azt mondja, hogy mi istenek vagyunk. Mi istenek vagyunk. Kevéssel vagyunk csak kisebbé téve az Istennél. Mi ugyanabban a kategóriában vagyunk, mint az Isten. Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtett. Isten felruházott bennünket a megismerésnek, a döntésnek, választásnak, az élet formálásának, az élet továbbadásának a képességével. Tehát mi abban a kategóriában vagyunk, mi nem a kövek, az ásványok, a füvek, az állatok kategóriájában vagyunk, mi az értelmes lények kategóriájában vagyunk, és az értelmes lényeket csak egy kicsit tette Isten kisebbé önmagánál, de miért tett bennünket mégis kisebbé önmagánál? Azért, mert a teremtő és a teremtményi helyzet az más állapot. Egy szülő szülő, akkor is, hogyha a gyerek már nagyobb lesz. A szülő akkor is szülő maradt, hogyha a gyereke már 60 vagy 70 éves. Csak ennyivel tett Isten kisebbé önmagánál. Ez nem olyan kiszolgáltatottság. Isten nem éreztetni akarja, hogy ő mennyire nagy és mi mennyire kicsinyek vagyunk. Isten csak kevéssel tett bennünket kisebbé önmagánál. Ezért fontos a 8. Zsoltárnak ez a megjegyzése. De miért tett bennünket kevéssé? Azért még a kérdést nem válaszoltam meg. Miért nem olyannak teremtett, szakasztott olyannak, mint ő maga? Miért nem vagyunk mi istenek? Erre mondja a 82. Zsoltár és János 10. fejezete. Jézus maga mondta a farizeusoknak, hát sohasem olvastátok, hogy így mondja a Zsoltár, hogy istenek vagytok ti és a felségesnek fiai mindannyian. A Biblia szerint Isten azért teremtett bennünket kevéssel kisebbé önmagánál, mert meg akarta adni a lehetőséget a fejlődésre, a növekedésre. A hozzá, ami tudatos közreműködésünkkel való hasonlóvá válásra. Isten nem úgy teremtett bennünket, hogy egyszer s mindenkorra befejezett lények vagyunk, és többet nem tudunk mit csinálni, mert nem is kell mit csinálni. Isten azért teremtett egy kicsit kisebbé önmagánál, hogy mi a magunk megismerésével, döntéseivel, választásaival tudjunk fejlődni, tudjunk növekedni, és szinte teljesen meg tudjuk közelíteni Istennek a lényét. Tehát erre mondja azt a 82. Zsoltár, hogy Istenek vagytok. Erre mondja az Efézusi Levél 3. fejezet, hogy beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. Tehát Isten egy emberhez méltó isteni pályát állította a teremtménye elé, az, hogy hasonlóvá válni az Istenhez. Isten semmit nem akart eltitkolni, semmit nem akart tőlünk megvonni. Nagyon sok ember, amikor olvassa a Bibliának ezeket a kezdeti fejezetét, azt mondja, hogy hát az Isten megtiltott egy fát, meg el akarta zárni a tudást, meg az európai kultúrában különösen elterjedt ez a tudás almája kifejezés, hogy hát Isten azzal az almával, vagy azzal a fával, hogy ne szakítson annak a gyümölcséről, hát a tudást akarta visszatartani az embertől. Hadd mondjam azt, hogy a Biblia mérlegén ezek az okoskodások nem állnak meg. A Biblia szerint Isten semmit nem akar tőlünk visszatartani, legfőképpen nem a tudást. Az ismeret és tudás az minden személyes lény létezésének az alapja. Isten, amikor megteremtette Ádámot és Évát, ugye olvassuk itt a nagyon egyszerű a felosztás, az első fejezet elmondja a hat napos teremtés történetet a 7. napi megnyugvással, és a 2. fejezet 4. versétől visszatér a 6. napra, tehát az ember teremtésére, és olyan egyszerűen mondja el a Szentírás, ahogy csak lehet, de olyan mély valóságokat zár magába ez az elbeszélés, amilyeneket csak lehet, hogy Isten, amikor megteremtette az embert, hát Isten maga tanította az ismeretszerzésre. Maga tanította arra, hogy figyeljél ember, nevezzél meg dolgokat, és a megnevezett dolgok itt az elmédben is, igen, járjál utána, gondolkozzál. Ha valaki elolvassa a 2. fejezetet, itt láthatja, hogy Isten 3 alappillértre emelte az emberi életet. Az emberi életnek 3 nagy alappillére van. Az első alappillér a gondolkozás. Hogyan tanította az Isten az embert gondolkozni, tehát ismeretszerzésre, tudásra, műveltségre, ahogy akarjuk nevezni, intelligenciára, hogy elvonultatta előtte az állatokat, és azt mondta Isten az embernek, hogy adjál te nevet nekik. Nem az Isten mondta, hogy ez a világ, vett tudomásul, ezt kaptad, nincs jobb, nincs más, hanem azt mondta az Isten, hogy itt van a világ, most itt vannak a növények, itt vannak az állatok, te adjál nevet nekik. Ez egy nagyon rövid jelzés itt a 2. fejezetben, de föltenném a kérdést, hogy meg szoktuk gondolni, hogy az ilyen rövid igék mögött mik állnak? Hát mikor tudom én megnevezni a dolgokat? Ki tud fogalmilag tisztán valamit megnevezni? Az, aki belül gondolkodik, aki fogalmat alkot, és aki a beszéd képességét arra használja, hogy valóban néven nevezze, árnyaltan, ha kell, árnyaltan néven nevezze a dolgokat. Ez egy óriási dolog. Óriási dolog, hogy belül van több milliárd agysejtünk, óriási dolog, hogy gondolkozni vagyunk képesek, óriási dolog, hogy elvonatkoztatunk, hogy összehasonlítunk, hogy emlékezünk, hogy fogalmakat alkotunk. Óriási dolog ez a kis mikrokozmosz, ami itt van minden ember elméjében és agyában. És az Isten az emberi életnek egyik alapját ebben jelölte meg, és ez nem véletlen, mert az Isten létének is az egyik alapja ez. Az Isten is úgy áll előttünk a Biblia lapjairól, mint egy végtelen bölcsességű, mint egy olyan értelmes lény, akinek a lényének az egyik lényege abban van, hogy ő gondolkodik, tervez, előrelát, alakít, és így tovább, és így tovább. Az emberi életnek a másik alappillére, hogy itt a 2. fejezetben ez kiderül, az emberi élet 2. alappillére abban van, hogy az ember, ahogy gondolkodik, ahogy megismeri a világot alakítsa, és a világot, hogy Isten mondta, hajtsad uralmad alá. Ez feltételezi azt, hogy az embert az Isten nem tétlenségre teremtette, hanem tevékenységre, hogy a tevékenységnek Isten rögtön rendet szabott, tehát a 6 napi munka és a 7. napi megnyugvás. Ez a 2. civilizációs alappillér. Az első tehát a gondolkodás, a beszéd. Ez a legalapvetőbb. Ezután erre épül rá, hogy az ember tevékenykedjék és megpihenjen, hogy mindig számot tudjon vetni azokkal a dolgokkal, amiket elvégez és amire készül. És a harmadik alappillér, amire alapította Isten az életet, ez pedig az, hogy az ember ezt ne egyedül csinálja. Az embernek Isten társat adott. Ádám, míg nem volt társa, addig joggal érezhette magát egyedül, mert a növények nem megfelelő társak, az állatok nem ugyanazon a szinten való társak, de amikor Évát megteremti az Isten, ez is egy nagyon rövid ige itt a második fejezetben, de mi minden van mögötte, hogy ő már testemből való test, csontomból való csont, ezért méltó arra, hogy asszony embernek neveztessék. Ember és asszony ember. Ez a szó szerinti fordítás is, ugye a Héber is így képezi, hogy a férfi az is, az asszony pedig issá. Tehát a magyar nyelv is ezt adja vissza, hogy ember, asszony, ember. Ez a három hatalmas nagy ajándék, amit az ember kapott, ugyan kevéssel kisebbé tétettünk Istennél, de hogy gondolkozni vagyunk képesek, hogy munkálkodni, fejlődni, alakítani az életet, életünket és a világéletét, erre vagyunk képesek, és ez közösségben, hogy valakivel közösségben, tehát a család intézménye. A családban a nevelés, a szeretet megismerésének és gyakorlásának a lehetősége. Tehát Isten mindennel ellátott bennünket, ami alkalmas arra, hogyha jól használjuk ezeket az ajándékokat, akkor Istenhez hasonlóvá válhatunk, méghozzá az első emberpár közvetlenül, könnyű módon Istenhez hasonlóvá válhatott volna, és valóban Istenné lett volna az ember rövid időn és közvetlen fejlődésen keresztül. A Bibliának a drámai leírása a harmadik fejezetben azért valóban drámai, mert az közdi velünk, hogy erről már nem érdemes beszélni, mert ez nem következett be. Az ember nem akart Istenhez hasonlóvá válni. Az ember nem akart fejlődést, nem akart felnőni az Istenhez, hanem az ember egészen más utat választott, ami a romlásnak, a pusztulásnak az útja lett, és azóta is ez az út, amit járunk évezredek óta, és ez az, ami fenségessé teszi ezt a három fejezetet, hogy az Isten ennek ellenére nem mondott le az emberről. De mi történt? Menjünk egészen közel, főleg most a második fejezethez, mert a Biblia első fejezetére valaki azt mondja, hogy hát én ezt nem hiszem, hogy egy nap alatt ezt és ezt teremtette, a második nap alatt, hát ez csak költészet. Biblia szerint ez nem költészet, Isten teremthetett volna egy szempillantás alatt is, de teremthetett volna évmilliárdok alatt is. Ő azért teremtett napok alatt, hat napon át, mert ezzel akart példát adni az embernek a helyes időbeosztásra, a cselekvés és munka és megpihenésnek a ritmikus változására. De én azt gondolom, hogy ha valaki ezt nem hiszi is, de áttér a második fejezetre, a legtöbb embernek a Bibliánk második fejezetével, hogy mondjam, gyűlik meg a baja, mert egy sor dolgot nem ért. És meggyőződésem, hogy talán azért is nem értik ezt az emberek, mert nem állítják előjük oda világosan, nem a Biblia más részeinek az összefüggésében magyarázzák ezt el, és az emberek akkor előállnak, hogy kérem, mi az, hogy élet fája a paradicsom közepén? Mi az, hogy jó és gonosz tudásának a fája? Mert hát ezt akarják nekünk bemagyarázni, hogy most vett a fa gyümölcséből, és ezért van ez a rossz élet, ezért van ez a sok önző dolog, meg vérontás, meg háború az egész világtörténelemben, mert valaki leszakított egy gyümölcsöt, tehát egy gyerekeknek való mese. Nagyon sokszor hallottam emberektől ezt a megjegyzést, hogy a bűn eredete, hogy a Biblia elmondja, hogy a bűneset, az első bűn elkövetése, ez gyerekeknek való mese. Magam is így gondolkoztam, és milyen érdekes, hogy még az ember vitázott is, még érvelt is, amikor én először hallottam arról egy bibliainak nevezhető előadást, hogy valaki azt elmondta, hogy kérem szépen, a bűnnek mi a jelképe a Bibliában? Mi az egyik jelképe? A kovász. A bűnnek a Bibliában az egyik jelképe a kovász. 1 Korintus 5:7, ne ünnepeljetek bűn kovászával, hanem bűntelenség kovásztalanságában. Kovász az több értelmű jelkép egyébként a Bibliában, például a jelképe az evangélium terjedésének is, ami a kicsiből majd nagyjá növekszik, de nem csak a jó kifejlődésének a jelképe a kovász, hanem a rossznak is. És amikor valaki erről engem felvilágosított, hogy minden bűn a kicsiből indul ki, és igen, ebből a jelentéktelen kis mozdulatból, ami mozdulat mellé persze a Biblia ír néhány sort, hogy hogyan is döntött el ezt Éva, és hogyan is bírta rá Ádámot is, hogy ő is eldönts, hogy ő is vesz a fagyümölcséből, hogy mi van e mögött, a jelentéktelenek látszó mozzanat mögött, hogy valaki egyszer csak azt csinálja, amitől az Isten óva intette az embert, és amire kérte is az Isten az első emberpárt, hogy ne tegye. Egy kis dologban kérte az Isten tőlük, hogy valamit ne tegyenek, nem egy óriási dologban, egy kis dologban kérte, de abban a kis dologban sem tette meg az ember azt, amit meg kellett volna tennie. De nézzük sorjában. Azonosítsuk itt a második fejezetnek az egyes kijelentéseit. Mi az, hogy életfája, ami a paradicsom közepette volt? A Biblia szerint Isten olyan személyeket teremtett, minket embereket is, hogy nekünk vannak anyagi meghatározottságaink, tehát mi emberek a legfontosabb rész bennünk a lelkiismeret, a gondolkodás, az akarat, de azért mindezt a belső embert egy külső ember hordozza, tehát nekünk van testünk, fizikai felépítésünk, és a fizikum nyilván ételre, italra szorul, tehát táplálkozásra, táplálék szerzésre szorul, és az élet fája azt jelzi a Bibliánk második fejezetében, hogy Isten megteremtette az élet anyagi alapjait. Az életfája ott szerepel a Bibliánk második fejezetében, és ott szerepel a Jelenések könyve végén, hogy az életfája ott lesz majd az újjáteremtett földön, ott lesz az örök életben is, mert az örök életben is lesz evés, ivás, az örök életben is lesznek testi funkciók, a testi funkciókat ne nézzük le, ne a mostani lerombolt és beteg és gyenge emberi testről vegyük a példát, hanem arról vegyük a példát, hogy az ember a testi mi voltában is egy csodálatos teremtmény. És az Isten jelezni akarta, hogy az életnek anyagi alapjai is vannak, és az élet fája miért volt ott a paradicsom közepén, mert ez biztosította a halhatatlanságot. Isten bennünket tudnék halhatatlanságra, vagyis örök életre teremtett. Isten nem azért teremtett, hogy meghalljunk, Isten azért teremtett, hogy éljünk, ővel együtt örökké éljünk, és az örök élet anyagi alapjait jelzi, röviden jelzésszerűen az élet fája, hogy arról táplálkozva mindenki beszerezhette volna azt, ami az élet anyagi fenntartására való. Mit jelent ez a másik kifejezés, hogy az élet fája mellett ott volt a jó és gonosz tudásának fája? Én ennek a fogalomnak a megértését kulcskérdésnek látom, és aki a Bibliában nem tisztázza, hogy mit jelent ez a fogalom, hogy jó és gonosz tudása fája, az azt gondolom, hogy tisztázás hiány csak tévelyegni fog, és egyik dolgot félreérti a másik után. Mit jelent ez, hogy jó és gonosz tudásának fája? Igaza van azoknak az embereknek, akik azt mondják, hogy az Isten el akarta zárni tőlünk a tudást? Mert azt mondta, hogy arról a fáról ne egyél, a jó és gonosz tudása fájáról ne egyél. Hát mégiscsak azoknak van igazuk, akik azt mondják, hogy az Isten valami olyan Isten, mint a görög mitológiában az istenek, mint Kronosz vagy Zeus, akik azt mondják, hogy nem lehet ellopni azt a tüzet, azt a tudást. Ugye Prométeusz, amikor ellopja a tüzet, akkor majd jól megbüntetjük és odaláncoljuk a sziklához, mert ami az Istennek szabad, az az embernek nem szabad. De előbb említettem már, hogy ez teljességgel téves gondolkozás. Az Isten nem akarta tőlünk a tudást visszatartani. Isten nem azért teremtett bennünket, hogy jelentéktelen, sötét, tudatlan lények legyünk. Ilyesmit föltételezni az Istenről, egyszerűen ez a Biblia szerint nem megengedhető dolog. Egy másik lény akarja így beállítani az Istent, hogy az Isten bennünket olyan kicsi, apró, tudatlan és tudás nélküli lényeknek akar föntartani. Az Isten minden ismeretet és tudást a rendelkezésünkre bocsátott. Az Isten mindent elmondott, ami az életre való. Az Isten nem azért nevezte ezt a fát a jó és gonosz tudása fájának, hogy a legfontosabbat, az igaz ismeretet akarná távol tartani tőlünk, hanem a Bibliában ez az kifejezés, hogy tudás, ez mindig a tapasztalati ismeret kifejezésére is szolgál. Ha a Bibliában olvassuk ezt, hogy ismeret és tudás, ez nem csak egy elvi természetű kifejezés, egy eszmei ismeret és tudás, hanem ez egy gyakorlati ismeret és tudás, tehát a jó és gonosz tudása fája egyszerűen annyit jelent, hogy Isten semmit nem akart visszatartani tőlünk, csak egy valamit. Tudnék azt, hogy a rosszat tapasztalatból próbáljuk ki. Isten elmondta azt, hogy ő kicsoda. Elmondta, hogy miért teremtett, de még azt is elmondta az első emberpárnak, hogy a földünk teremtése előtt, a mennyben, az angyalok között már történt valami. Az Isten világa nem egységes világ. Valaki már föllépett az angyalok körében, és azt mondta, hogy az Isten nem jó, hogy teremtett. Sőt, nem is jó az Isten. Nem ő méltó arra, hogy az Isten nevet viselje. Hát, hanem ki? Én, mondta Sátán. Én vagyok a jó. Ne teremtsünk, ne adjuk tovább az életet. Akinek élete van, az éljen önmagának. És Isten ebbe is bepillantást engedett az első emberpárnak, itt a Biblia ezt nem részletezi, csak néhány szó utal erre, például a második fejezet 15. verse. Aki a második fejezet 15. versét nem veszi komolyan, az megint csak a fél Bibliát nem érti meg. Mit mond a második fejezet 15. verse? Ezt mondja szó szerint, és vette az Úristen az embert, és helyezte őt az Éden kertjébe, hogy művelje és őrizze azt. Ezt a kis szócskát nagyon komolyan kell vennünk, hogy őrizze azt. Kitől kellett őrizni? Nem kellett volna őrizésről beszélni, ha nem lett volna meg már a rossz a földünk teremtése előtt. De megvolt. Isten ebbe a tudásba is betekintést adott az első emberpárnak, hogy a világ, amely most elkezdi a működését, a föld, amelyre én téged megteremtettelek, tudod, hogy már a világom nem egységes világ. Már valaki azt mondta, hogy én nem vagyok jó Istennek, valaki azt mondta, hogy miért teremtesz Isten, és miért hoztad létre az embert is, jobb lett volna nem létrehozni. És ez a valaki itt meg fog jelenni a jó és gonosz tudása fájánál, ami természetesen jelképes kifejezés, tehát még egyszer mondom, Isten azért nevezte ezt a fát jó és gonosz tudása fájának, mert Isten semmi tudástól nem akart bennünket visszatartani, vagy semmit el nem akart titkolni, Isten egy valamire kérlelte az embert, elégedjél meg a rossz tudásával, de ne a rossz kitapasztalásával, ne a rossz megtapasztalásával. Ha valaki tud a rosszról, hogy úgy mondjam, már ez is sok. A jóhoz képest ez is sok, hogy már nem olyan világban élünk, amelyben csak jó van. Isten azt mondta, hogy olyan világban élünk, ahol már megjelent egy másik erő is. Én ebbe beavatlak, ember, én ezt elmondom neked, sőt azt is elmondom, hogy ez az erő, hivatkozva a szabadság törvényére, meg fog itt jelenni, és maga mellé akar majd állítani. És egy nagyon fondorlatos maga mellé állítási kísérlet lesz, de te ne tapasztalatból ismerd meg a rosszat. Fogadd tőlem azt el, hogy a rossz az rossz, mert a rossz végső következménye az élet elpusztulása. Isten ezt így mondta az első emberpárnak, hát ha mégis úgy döntesz, hogy kipróbálod a rosszat, akkor a rossz következménye az lesz, hogy meg fogsz halni. Nem létezel, a nem létbe süllyedsz vissza, por leszel. Hadd tegyem föl a kérdést, hogyha ezt elmondanák az embereknek. A hittanóráktól fogva bibliai előadásokig ezt nagyon sokszor el lehetne mondani, hogy az Isten semmiféle tudást nem titkolt el tőlünk. Ne beszéljünk a tudás almájáról. Ne beszéljünk arról, hogy az ember vett a tudásból, és hát ezért lett ilyen az emberi történelem. Az emberi történelem a rossz megtapasztalása miatt lett ilyen, amelyben többek közt a tudást is elveszítettük, mert mióta kipróbáljuk a rosszat, és amióta állandóan próbálkozunk a rosszal, az ismereteink is összezavarodtak. Ugye az egyszerű példa, amit el szoktunk mondani, hogy ha valaki tudja, hogy valami rossz, és ezt világosan tudja, jobbról, balról ismeretet szerzett, ellenőrzi, akkor még mi szükség van arra, hogy kipróbálja? Ha tudja valaki, hogy a kábítószer rossz, akkor minek kísérletezik vele? talán azért, hogy még mélyebben tudja. Nem még mélyebben fogja tudni, hanem a megtapasztalt rossz, vagy a tapasztalás során kipróbált rossz össze-vissza fog bennünket zagyválni, és eltünteti a jó és rossznak a határvonalát. Tehát a rossznak a tapasztalata az ingadozóvá tesz, vagy ahogy Jézus mondta a János evangélium a 8. fejezetében, aki a bűnt cselekszi, szolgálja lesz a bűnnek. Isten bennünket nem szolgaságra és rabszolgaságra teremtett. Isten bennünket életre, növekedésre, fejlődésre teremtett. És ezzel a jó és gonosz tudása fájával kapcsolatban még egy rövid dolgot hadd mondjak el. Ez a jó és gonosz tudása fája azt is jelzi, hogy Isten sátánnak csak egy ponton engedte meg az ember megkísértését. Ezért is van jó és gonosz tudása fája a Bibliában, hogy olvassuk az egyik bibliai szerzőnél, nagyon szemléletesen fogalmazza meg, Isten nem engedte, hogy sátán, aki már korábban létezett, mint az ember, aki a mennyben már ott szemlélhette Istent teljes dicsőségében, szóval Isten nem engedte meg, hogy sátán állandóan az ember sarkában járjon a paradicsomban. Isten azt mondta, hogy sátán, te azt mondod, hogy én nem vagyok méltó az Isten névre, azt mondod, hogy nem jól tettem, hogy teremtettem, azt mondod, hogy az én tulajdon teremtményem fog eltérni tőlem, én egyetlen egy ponton engedem meg, hogy megpróbáld az én teremtményet. Ezen a ponton, ennél a fánál, és azért nevezem jó és gonosz tudása fájának, mert ettől szeretném megóvni az embert, hogy tapasztalatból kipróbálja azt, amit te felajánlasz neki. Tehát a jó és gonosz tudása fája, és az, hogy Isten mennyire volt igazságos, hogy megengedte a szabadnak teremtett ember megpróbáltatását, én azt gondolom, hogy ezt, hogyha végig tekintjük, akkor majd még inkább joggal marasztjuk meg a lelkünkben ezt a kérdést, hogy hol vagy? Mert az ember nem úgy esett ki a rendeltetéséből, hogy véletlenszerűen, vagy hogy úgy mondjam, súlyos megpróbáltatás ért, és el kellett, hogy bukjon. Én úgy szoktam ezt megfogalmazni, hogy ha valaki a Biblia az első két fejezetét becsületesen végig gondolja, más bibliai igék fényében végig gondolja, csak egy meggyőződésre juthat. Minden jel arra mutatott, hogy az ember megállja a próbát. Az Isten az embert jónak teremtette, gondolkozni tudott, munkálkodni, megpihenni tudott, ott volt a társa mellette, az emberi élet alapjai a fejlődéshez biztosítva voltak. Isten csak egy ponton engedte meg a megkísértést, mint hogyha mondjuk én egy embernek azt mondanám, hogy bejöhetsz ebbe a szobába, csak egy dolgot ne csinálj, hogy a tűzforró kályhába ne tedd be a kezedet, mert leégeted. Ha valaki ezután mégis ezt teszi, azt mondjuk, hogy elmeháborodott és őrült, miért tette ezt? Minden jel arra mutatott, hogy ez olyan kis próbatétel, olyan szinte semmiségnek látszó dolog, hogyha az ember itt ennél az egy pontnál megállta volna a próbát. Egy pont van a világ mindenségben, ahol minden összezavarodott, ez a föld, és éppen azért a mi földünk, mert az ember beengedte a rosszat, noha nem kellett volna beengednie, minden jel arra mutatott, hogy szinte jelentéktelen volt ez a megpróbáltatás, szinte könnyűszerrel legyőzhető lett volna. Miért bukott el az ember mégis? Miért kell az Istennek ezután ezzel a rövid, de drámai kérdéssel fordulni az emberhez, hogy hova jutottál, hol vagy? Szeretném még a válasz megadás előtt azt is jelezni, hogy aki elolvassa a második fejezetet, ami rövid fejezet, de sok minden információ van benne, azt is olvashatja, hogy Isten egy körülhatárolt területre helyezte először csak az első emberpárt, amit Édennek, vagy görögül paradicsomnak nevezett. Ugye ez az Éden, héber szó, görögre lefordítva paradicsom, magyarra lefordítva kert. De ez nem olyan kis kert, ez egy meg is adja a területét, itt négy folyóvizet sorol fel. Ebből tudjuk azonosítani például a Kus folyóvizét, ami a Bibliában mindig a Nílusnak a megjelölésére szolgál. És aztán tudjuk azonosítani még itt a második fejezetben a Hiddékelt is, azt a folyóvizet, amit a 14. vers említ, ez a Tigris kifejezésére szolgál, és a 4. folyóvizet is, ami az Eufrátesz, ami hát később is az Eufrátesz. Tehát ez a bizonyos kert, ez az Éden vagy paradicsom, ez a mai Egyiptom és a mai Irak és Irán közötti terület, hogy szokták mondani, az emberiség bölcsője itt ringott, ez a termékeny félholdnak a vidéke, az emberiség kezdetei erre a tájegységre vezethetők vissza. Itt is szembe találkozhatunk azzal a kérdéssel, hogyha az Isten az egész földet az ember számára alkotta, akkor miért csak egy kis körülhatárolt területbe helyezte? Hát ha az Isten azért teremtette a földet, hogy a földön az ember legyen az Úr, akkor miért ne bízta rá Isten rögtön az ember az egész földet? Én személyesen is sokat gyötrődtem ezzel a kérdéssel, és egyik saját magam felfedezése az volt, hogy amikor Lukács evangélium a 16. fejezetét olvastam egyszer egy 20 évvel ezelőtt, és Lukács evangélium a 16. fejezetében megértettem azt az egyszerű jézusi kijelentést, és rögtön az evangéliumokban található kifejezés meg a Mózes első könyv elején található történet így közvetlen kapcsolatba lépett egymással. Erre szeretnék mindenkit kérlelni, hogy így éljenek szívbe az igék, hogy az ember nem értette, hogy Isten, ha az egész földet nekünk szánta, miért csak itt a Kúsa, Hiddekel és az Eufrátesz folyó közé tette az embert, de megszólal Jézus, és ott azt mondja Lukács 16. fejezetben, aki a kevesen hű, a sokon is hű lesz az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hű, hamis lesz az. És akkor az ember kezdi megérteni, hogy Isten tökéletes pedagógus, Isten tökéletes atya és nevelő, azt várta az embertől, hogy egy kis dologban bizonyítsa a rátermettségét, és ha az ember egy kis dologban állja a sarat, akkor a nagy dolgokban is majd alkalmas lesz arra, hogy az egész föld vezetője legyen. Semmi több, csak ilyen egyszerű megoldása van ennek az összefüggésnek is, hogy Isten ránk bízhatta volna az egész földet. De akkor is és azóta is azt hiszem sokkal célra vezetőbb az embereket kipróbálni, hogy először bízzunk rá ennyit, utána bízzunk rá annyit, és ennek van egy folyamata, ennek van egy nagyon szép kifejlése. Isten azért mondta azt, hogy itt éljél, és ha a próbát itt megállod, akkor majd az egész földre kiterjed a te befolyásod. Sajnos az ember nem állta meg a próbát, sajnos az ember elbukott, és az ember bukása nyomát most már az is jelzi, hogy az egész földön sem tud az ember tisztességesen a föld vezetőjévé lenni, és a saját maga életében sem tud igazán megfelelni ennek az elhivatásnak. Tehát én azt gondolom, hogy ezeket a kérdéseket tisztázni kell, erről beszélni kell. És a hol vagy előtti legfontosabb kérdés tisztázása, hogy hogyan is bukott el az ember, amikor minden jel arra mutatott, hogy az embernek meg kell állni a próbát. Hogy történt ez az elbukás? Itt van a Bibliának a következő, a 3. fejezete, ami az első 6 versében túlzás nélkül mondhatom, az egyik legmélyebb pszichológiai dráma. Ennél mélyebben pszichológiai könyvek, összevéve az egész lélektan története nem mondja el a bűnnek ezt a természetrajzát. Itt pontosan nyomon követhető 6 versben, hogy mi történik, talán fel is olvasom ezt a 6 verset. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei vadnál, melyet az Úristen teremtett, és mondta az asszonynak, csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek? És mondta az asszony a kígyónak, a kert fáinak gyümölcséből ehetünk, de annak a fának gyümölcséből, amely a kertnek közepette van, azt mondta Isten, abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne halljatok. És mondta a kígyó az asszonynak, bizony nem haltok meg, hanem tudja az Isten, hogy amely napon enni fogtok abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lesztek, mint az Isten jónak és gonosznak tudói. És látta az asszony, hogy jó az a fa elederre, hogy kedves a szemnek, és kívánatos az a fa a bölcsességért, szakított azért annak gyümölcséből, és evett, és adott vele levő férjének is, és az is evett. Kedves hallgatók, egy előadás nem lenne elég ennek a 6 versnek a méltó bemutatására, csak röviden jelezném az összefüggéseket. Az Isten kért valamit az embertől, egy kis dolgot kért. Itt Éva, hogy visszamondja a harmadik vers vége szerint a kígyónak, illetve a kígyó mögött álló sátánnak a leckét, azt mondja Éva, hogy azt kérte tőlünk Isten, hogy ne csak, hogy ne együnk annak a fának a gyümölcséből, de azt meg se illessük. Egy kicsit régies magyar kifejezés, talán azt jelzi, hogy közel se menjünk hozzá, ne is érintsük. Tehát Isten azt kérte az első emberpártól, hogy könnyedén legyőzhetik ezt a megkísértést, ha elébe se mennek, ha nem mennek arra. Hol kezdődött el az embernek a fordított előjelű mozgás, hogy nem fölfelé megy, nem fejlődik, nem Istenhez akar hasonlóvá válni, hanem éppen ellentétes utat választ? Az Isten egy kért, nagyon kis dolgot.

Aki nem érti meg, azt az első három fejezetet úgy okoskodik, hogy azért vagyunk szabadok, mert hát a rossz a világban van, mert ha rossz nem lenne, akkor nem is lennénk szabadok, mert hát az a szabad ember, aki a jó és rossz között választhat. És nem értik meg azt, hogy az ember akkor is szabad volt, amikor a rossznak a közelébe nem ment, amikor az Isten megteremtett bennünket, eleve szabadságra teremtett bennünket. Nem azért vagyunk szabadok, mert van rossz, nem azért vagyunk szabadok, mert Sátán létezik. Sátán is csak úgy létezhet, hogy ő is szabad volt, nem? Ha nem lett volna szabad, akkor soha Istennel szembe nem fordulhatott volna. Az ember is már eleve szabad volt, és hogyha az ember a szabadságát a jóra használta volna ki, és nem ment volna a fa közelébe, akkor még inkább szabad maradt volna. Most mi emberek nem vagyunk szabadok, mert annyiszor elkövettük a rosszat, hogy aki a bűn cselekszi, szolgálja a bűnnek. Az ember nem szabad, hanem szolga. A szolgaságból kell az Istennek küzdeni, hogy visszaváltson bennünket a szabadságra. Tehát ezzel csak úgy rövid jelzést szeretnék adni erről is, hogy aki elmélyed ebben a három fejezetben, itt például a harmadik fejezetben, az láthatja, hogy Ádám és Éva eleve szabad volt, nem azért lett szabad, mert a bűnt elkövették, a bűn elkövetése előtt már szabad volt, szabad volt nekik azt tenni, amit az Isten mondott, és szabad volt nem egészen azt tenni, amit az Isten mondott. Éva és Ádám azt választották, hogy nem egészen azt tették, amit az Isten mondott. Nem egészen azt tették. Isten azt mondta, hogy ne menj a fa közelébe. Hogyan kerül Éva a fa közelébe? Nem egészen azt tették, amit az Isten mondott. Elkezdtek egy ellentétes mozgást. Itt is fölvethető már a kérdés, hogy hol vagy? Miért arra jársz, ahol semmi jót nem fogsz találni? És nagyon érdekes dolog, és ez a második mozzanat, amikor az ember elkezd egy kicsit másképp tenni, végezni, mint amit az Isten kér tőle, különös események történnek. Egy kígyó megszólal. Na, sokan ezen is kiakadnak, hogy kérem szépen, mi a Biblia elején ez a kígyó megszólalása? A kígyó meg az állatok nem tudtak beszélni. Hát az előző második fejezet mondja, hogy egyedül az ember tudott beszélni, és az ember adott nevet az állatoknak, hogy itt egy kígyó beszél. Hát én ezt elhiggyem? Miféle mese dolog, egy kígyó egyszer csak megszólal? Erre csak azt az egyszerű választ tudom adni, hogy a Bibliában még egyéb állatok is megszólalnak, mondjuk a Bálám szamara is megszólal. Igaz, hogy az más előjellel és más hatalom feloldására, de az teljesen biztos, hogy a Biblia tanítása szerint az állatok élik a maguk életét, és az állatoknak nem teremtett olyan nyelvet az Isten, mint hogy mi gondolkozzunk és beszélünk. Az állatok is hallatnak hangokat, mondjuk lehet azt mondani, hogy a papagáj is milyen szépen beszél, de hát azért az bizonyos betanult dolgok, amiket ő ugye másol és betanul. Hogy egy kígyó beszél? Én azt szoktam ennél a mozzatnál mondani, hogy ha Évában lett volna itt egy kis, mondjuk föltette volna magának a kérdés, hogy hol vagyok. Akkor megszólal egy kígyó, hol vagyok? Hát egy kígyó csak úgy tud megszólalni, hogyha valaki azt valami fondorlatos, tüneményes módon megszólaltatja, hogy úgy tűnik, mintha ő beszél. Tehát Isten elmondta, hogy Sátánnak óriási ereje és hatalma van. Isten ebből se zárta ki az embert. Elmondta, hogy Sátán egy óriási intelligencia. Neki elérni azt, hogy egy kígyó beszél, az annyi, mint nekünk fölállni és leülni. Nyilván nem a kígyó beszélt, hanem az a ravasság, ami Sátánban ott volt, hogy Sátán pontosan tudta, hogy ha az ember egy kicsit eltávolodik Istentől, akkor először tesz valamit, ami erre még rátesz valamit, még inkább vonzóvá teszi a dolgot, nem ő jelent meg személyesen, hanem eszközt választott, és egy állaton keresztül ért el azt, hogy, és ez a harmadik fokozat, hát hogyha egy kígyó beszél, ha most mi mondjuk kimennénk itt az erdőbe, és valami ilyesmivel találkoznánk, hogy ilyen mondatot mond valaki, hogy csak ugyanazt mondta az Isten, ugye ez nem egy papagáj mondat, ez egy értelmes, felnőtt embertől származó mondat. Hát nem tudom, hogy ki mennyire gondolt bele abba, de én már sokszor eldöntöttem azt az életben, hogyha én ilyesmivel találkoznék, hát rögtön elfutnék. Hát szóval ilyesmi, tehát ami olyasmi, ami nem egyezik az élet törvényeivel, ahol valószínűsíthetem, hogy ott kénye kedve szerint akar valaki
a kis ujja köré csavarni engem, hát ott

ott hagynám azt. Tehát gyerekeknek szoktam ilyesmit mondani az iskolába, hogyha te szereted az édesapádat és édesanyádat, és valaki csenget az ajtón, és beszól neked, hogy ilyen meg olyan gonosz a te apád és anyád. Hát akkor bezárod az ajtót, nem? Hát ha te tudod, hogy ki az apád és anyád. Ő teremtett. Ő visel gondot. És valaki elkezdi nyíltan szidalmazni, hát akkor bezárod az ajtót. Csak hogy. Ugye Sátán sokkal ravaszabb volt, és ő nem nyíltan kezdte az Isten szidalmazni. Itt jön a negyedik fokozat. Csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek? Sátán pontosan tudta, hogy semmi célt nem ér el az embernél, ha elkezdi Isten nyíltan támadni. Mi a feladat, mi a rossznak a stratégiája, hogy először meg kell ingatni a bizalmat abban, akit szeretünk. Majd nyíltan utána lehet őt vádolni és támadni, de először meg kell ingatni a bizalmat abban, akit szeretünk. Ezért ez a furcsa mondat, hogy ez egy nagyon sikamlós, nagyon álnok, nagyon megfoghatat. Csak ugyanazt mondta, jól hallottál? Ezt mondta az Isten, hogy a kert egy fájáról se ehettek. Az Isten nem azt mondta, Isten azt mondta, hogy egy fájáról ne egyetek. Nem az, hogy egyikről se, hanem egyről ne egyetek. De ezt már ő úgy állítja be, hogyha Isten valaminél megjelölte azt, hogy itt következik be valami, ezt ő rögtön kifordítja, és azt mondja, hogy miféle istenetek van, hogy ilyen tiltást ad nektek, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek. Nyilván, hogy ez egy bizalom megrendítő, ez egy olyan kérdés volt, amit azért mondott Sátán, hogy beszédre, hogy párbeszédre hívja Évát, és ezt el is érte. Még itt is sarkon fordulhatott volna Éva, hát minek elegyedem szóba egy hazug, egy álnok valakivel, eszébe juthatott volna, hiszen Isten erre fölkészítette, de milyen érdekes, hogy válaszol neki. Azt mondta az asszony a kígyónak, a kertfáinak gyümölcséből ehetünk, de annak a fának gyümölcséből, mert a kertnek közepette van, azt mondta Isten abból, ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne halljatok. Látszólag tökéletes a válasz. De mi nem tökéletes, sőt mi az, ami már kikövezi az útját a bűnnek. Most még nincs bűn a világban, még Ádámról és Éváról nem mondhatjuk azt, hogy bűnös, de már mi kövezi ki az útját a bűnnek? Az, hogy beszédbe elegyedik a rosszal, hogy társalkodni kezd a rosszal. És aki a rosszal már társalkodni kezd, egyelőre még nem állt a rossz pártjára, de elkezd vele társalkodni, most már a rossz, tudja, hogy mit kell csinálni, és mondta a kígyó az asszonynak, bizony nem haltok meg. Most már nyíltan megcáfolja az Istent, azt mondja, hogy az Isten nektek hazudott. Nyugodtan egyetek a fagyümölcséből, nemhogy nem haltok meg, hanem tudja az Isten, hogy amely napon enni fogtok abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, mert most vakok vagytok. De kövessétek el a rosszat, akkor majd látni fogtok, és olyanok lesztek, mint az Isten jónak és gonosznak tudói. Lényegileg az emberi világban azóta is ez a felfogás ver gyökeret, hogy Sátán ajánlotta fel az igazi tudást, az igazi ismeretet. Ember merjél gondolkozni, ember merjél kérdezni, tudni, tapasztalni. Ugye Madács is így állítja be az ember tragédiájában ezt a paradicsomi jelenetből kiindulva az egész emberi sorsot. Ez a nagy hazugság, hogy Sátán ezt akarja elhitetni az emberrel, hogy mi akkor leszünk igazán emberek, ha nem azt tesszük, amit az Isten kér. Ha merünk nemet mondani, ha merünk lázadni, ha merünk más tenni. És erről elhiteti az embereket, hogy ekkor leszünk igazi emberek, és az Isten ezt akarta megakadályozni. Milyen érdekes logika, ugye? Isten azért teremt bennünket, hogy meg akar valamit akadályozni. Meg akarja akadályozni, hogy mi olyanok legyünk, mint ő, jónak és gonosznak tudói. Tehát Isten féltékeny, az Isten irigy, el akarta tőletek rejteni a tudást, el akarta rejteni tőletek az ő megközelíthetőségének a rendjét. És a hatodik versre mondta Immanuel Kant, a német filozófus, hogy ebben a hatodik versben van benne a Bibliának egyik legfőbb gondolata, a radikál bőze, a radikális gonoszság gondolata. Hogy tudnék, a Biblia ezután azt mondja, hogy látta az asszony, hogy jó az a fa elederre, kedves a szemnek, és kívánatos a bölcsességért. Három dolgot mond. Megkívánta, akart enni,
a szemével megkívánta, le akarta szakítani, és az eszével azt magyarázta be magának, hogy ő leszakítja, akkor valóban okosabb lesz, mint az Isten. Akkor ő valóban jobb lesz, nagyobb lesz, mint az Isten, és bölcsebb lesz, mint az Isten. Minden csatornán az ember igent mond a rosszra. Nem olyan jelentéktelen dolog ez tehát. Maga a tett jelentéktelen, hogy egy gyümölcsöt levesznek a fáról, de ami emögött van, hogy valaki ezt testestül, lelkestül kívánja, és az Istenre már nem is hederít, már el is felejti, hogy az Isten mit kér, és ott van valaki mellett testileg, gondolkodás szintjén, lelkileg, mindenféle szempontból ő mellé áll. Ez valóban a radikál bőze, a radikális rossz, a radikális gonoszság. Az ember tetőtől talpáig azonosult, és azóta is ezt látjuk a világban, mármint emberek, hogy a világra születünk, hogy tetőtől talpig önzők vagyunk, és azt hiszük, hogy amit mi csinálunk, az a helyes és az a jó. És azt hiszük, hogy a mi jótevőnk az, aki lázadásra, és aki az élet törvényeivel való visszaélésre biztat bennünket. Tehát itt következik a nagy kérdés, hogy hol vagy. Ennek a nagy kérdésnek, hogy hol vagy, az embernek magában kellett volna megérlelődnie. Nem Istennek kellett volna ezt a kérdést kimondania, de az is nagyon érdekes, hogy Isten mikor mondja ki ezt a kérdést, hogy hol vagy. Még mindig nem mondja ki a kérdést, hogy hol vagy. Isten azután mondja ki ezt a kérdést, hogy ez a rossz döntés, amivel Éva eljegyezte magát, rögtön döntő következményeket érlelt. Erre szeretném befejezésül felhívni a figyelmet. Az ember tesz valamit, ami nem Isten akaratával és az élet törvényeivel egyezik meg. Az ember tesz valamit, és amit tesz, annak döntő következményei lesznek, és ezek a következmények pillanatokon belül beillednek. Három következményre mutat rá a Biblia. Amikor az ember vesz a fa gyümölcséből, Éva ad Ádámnak is, és esznek a fa gyümölcséből, utána csak hamar elszégyelik magukat, és elbújnak, mert a félelem lesz úrrá rajtuk. Az ember életben megjelenik most szemünk előtt először a félelem. Isten nem félelemre teremtett bennünket. A rossz első rémületes következménye a szégyen és a félelem. A második következménye az, hogy az ember érzi, hogy mi történt, valami rossz dolog történt, el is bújik, de fel akar öltözni, és készít magának fügefa levélből való körülkötőket, mondja a Bibliánk, tehát fügefa levél öltözéket, és úgy hiszi az ember, hogy most én, habár rossz dolgot tettem, már kezdem látni, hogy rossz dolgot tettem, de nem baj, legyőzöm ezt a rossz dolgot, beborítom a testemet, és megvédem magamat az elkövetkezendő rossz dolgoktól. Tehát jön a második nagy és félelmetes következménye a rossznak, és ez pedig az, hogy majd mi megoldjuk, majd mi legyőzzük. Tehát ott van a magabízás, hogy ugyan beengedtük a világba a rosszat, de majd a rosszat le fogjuk győzni. Mi emberi erőből le fogjuk győzni a rosszat. És amikor Isten megszólítja aztán Ádámot, hogy mit cselekedett, akkor Ádám azt válaszolja vissza az Istennek, hogy az asszony tette ezt, tulajdonképp nem én vagyok a vétkes, hogy az asszony, akit te mellém adtál, ő adott nekem a fa gyümölcséből, és ezért ettem. Jön a harmadik következmény, és a harmadik következmény a másik ember vádolása. A rossznak rögtön azon szín pillanatban meglevő három következménye: félelem, magabízás, vádolás. Ezek teszik tönkre azóta is az életet. A félelem, a magabízás, a büszkeség, és a másik emberre való áthárítása a felelősségnek a vádolás. És itt kérdezi az Isten, hogy hol vagy. Mert most már kérdezheti. Hol vagy? Félelemre teremtettelek? Büszkeségre teremtettelek, mintha te lennél az Isten? Ne így legyél Isten, ahogy valaki mondja, hogy így lehetsz majd Isten jónak és gonosznak tudója. Én szerettem volna, hogyha olyan leszel, mint én, de így nem lehetsz olyan, mint én. És a vádolás, hogy a másik emberre hárítod a felelősséget, amikor te is beleegyeztél abba, hogy átvetted Évától a gyümölcsöt, itt kérdezi az Isten az embertől, hogy hol vagy. Kedves hallgatók, az emberiség ide jutott rögtön az első bűn következtében.
Az egész emberi történelem nem más, mint ennek a három dolognak a folyamatos, máig tartó elmélyülése. A félelem már ott volt a világban, most már nem tudjuk elmondani, hogy mit jelent ez, hogy félelem. A büszkeség, a magabízás rögtön kiütközött, most már nem tudjuk elmondani, hogy mit pusztít a világban ez a szörnyű ragály, hogy az emberek annyira el vannak telve magukkal, és ez zárja ki azt, hogy segítséget elfogadjanak Istentől. És a vádolás, amit megint csak rutinszerűen alkalmazunk, hogyha valamit nem tudunk megmondani, megmagyarázni, vagy valamiért nem vállaljuk a felelősséget, azt áthárítjuk más emberre. Lényegileg az egész emberi történelem ez, hogy ember, hol vagy? Hol voltál, és hova jutottál? És ez a hol vagy kérdés, és erre is szeretném fölhívni a figyelmet, tovább ismétlődik a Bibliában. Ez a hol vagy, ez nem csak ilyen Ádám hol vagy, mint egy szálló ige, hogy ez a Bibliánk harmadik fejezetében itt van, hanem például, hogyha olvassuk tovább a Bibliát, eljutunk Jób könyve 38. fejezetéhez. Ott az Isten még ezt is kérdezi az embertől, hol voltál, mikor a földnek alapot vetettem? Hol voltál? Miért nem tőlem kérdeztél? Miért nem tőlem akartál tanulni? Én elkezdtem a te tanításodat, olyan gyorsan egy másik hatalomhoz pártoltál. Vagy a Jób könyve 14. fejezet 10. versében is ott van egy hol van kérdés. Talán ez a hol van, bibliai hol van kérdések között talán a legsúlyosabb. Ha az ember, ha a férfi elterül és kimúlik, hol van ő? Hol van? A halálra kérdez rá így a Biblia. Jób 14. fejezet 10. versében. Hol van az ember? Mert az ember nincs a rendeltetésénél a földi életében, és aztán pedig egyszer csak véglegesen a földi élet végén letűnik a színről, hol van az ember? Itt sem azt teszi, amit kell, és utána meg egyáltalán léte sincs már meg. Hát van ennél világosabb bizonyíték annak, hogy mit szerzett a rossznak az elfogadása? Hol van, hová lett az ember? Nincsen. Mi az emberi életnek a rendeltetése és a célja? Ha csak egy ilyen kérész életet élünk itt a világon, és ebben a rövid életben sem akarják az emberek megtudni, hogy miért is vannak, és hogy van-e még örök sors, vagy csak egy néhány évtized van, és utána mindenki elkerülhetetlenül meghal, és ennyi lenne az egész földi élet? Miért vagyunk a világon? A harmadik fejezetben a 15. vers adja meg a reménysugárt. A Biblia egyik legnagyobb verse, Mózes első könyve, 3. fejezet, 15. verse az úgynevezett ős evangélium, amelyben Isten ígéretet tesz arra, hogy az ember elfordul tőle, de az Isten nem fog elfordulni az embertől. Az Isten követni fogja az embert, keresni fogja az embert, vissza akarja hívni, hol vagy ember, messzire távoztál, de én nem mondok le rólad, követlek, hogy visszanyerjelek, és majd elküldök közétek egy valakit, aki ugyanolyan lesz, mint ti vagytok, asszony magva lesz, asszonytól fog születni. És az az egy valaki, aki asszonytól születik, ez meg fogja mutatni a kígyónak, hogy a fejére tapos. Az a kígyó, aki Sátán formájában elvezetett benneteket az eredeti rendeltetésetektől, ez a valaki meg fogja mutatni, hogy Sátánra bizonyítani fogja, hogy nincs igaza. Hogyan fogja bizonyítani? Hogy az életét nem sajnálja a bizonyításért. Ő meg a sarkába mar, nem mardosod, így fordítja a Bibliánk, hogy a sarkát mardosod, a sarkába marsz. Isten ezt mondta Sátánnak a paradicsomban, ezt mondta az első emberpárnak, ellenségeskedés szerzek közötted és az asszony között, a te magod között és az ő maga között, az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkába marsz. Az Isten így akarja visszahozni az embert, így akarja a hol vagy ember kérdéssel megközelített embert visszahozni az élet igazi útjára. Rögtön itt ebben a versben benne van a Bibliának a fő eszméje. És a fő eszme egy fogalomban összefoglalva a megváltási terv, a szabadítási terv. Az embert úgy akarja Isten visszahozni, hogy bár az ember eltorzult, bár az ember azt se tudja, hogy hol van, miért van, mit csinál,
de az Isten fel akarja éleszteni az emberben a gondolkozást, a kérdezést, a keresést, a segítségnyújtás elfogadását, és hogyha az ember szövetségre lép az Istennel, ha végre az ember elismeri, hogy egy valakiben bízhat a teremtőjében, akkor az Isten az ember közreműködésével, és soha azt nem kikerülve, de az embert visszahozhatja az eredeti rendeltetésére. Befejezésül szeretném Hérakleitosznak a híres töredékét idézni, amit már olyan sokszor a hallgatók figyelmébe ajánlottam. Hérakleitosz ez a görög bölcselő, aki a 7.-6. században élt, egy három szóból álló, rövid, talányos mondást hagyott ránk. Ethos antropodaimon. Így hangzik ez görögül. Ethos antropodaimon. Majd, hogy nem magyarul is tudjuk minden szónak a lefordítását. Az antroposz az ember, a daimon az a régi görög nyelvben Istent jelentette, nem egyszerűen szellemet vagy démonot, hanem magát az Istent. Mit jelent az ethos? Az ember ethosza a daimonja, szokták így lefordítani. Helyesebb így fordítani, az ember ethosza, tehát az ethos az tartózkodási helyet jelent a régi görög nyelvben, az ember, ha az Isten közelében tartózkodik, akkor lesz ember. Röviden így lehetne lefordítani, hogy az ember tartózkodási helye az Isten. Akkor lesz az emberből ember, hogyha a teremtője közelében tartózkodik, ha a teremtőjére figyel. Ezt egy Biblián kívüli forrásunk, egy görög bölcs is így fogalmazta meg, rendkívül röviden, de találóan. Az ember hol vagy kérdésére ezt a választ lehet adni, hogy az ember akkor van az igazi helyén, ha az Istenhez szabja magát, ha az Isten mértékéhez méri az életét. Ethos antropodaimon, az ember tartózkodási helye az Isten. Az ember eltávolodott az Istentől. Aztán az ember történelme is eltávolodott az Istentől. De mind a mai napig ez a legfontosabb kérdés, hogy ki személyesen, mi, te, ő, mi, mindannyian, hol akarunk tartózkodni, kit választunk mértékül, hol akarunk lenni, kihez szabjuk az életünket, kinek a szavára hallgatunk, kinek a törvényeit becsüljük vagy sem. Ezért a nagy kérdés, ezzel kezdtem az előadást és ezzel fejezem be, ez maradjon meg a szívünkben. Hol vagy? Erre a kérdésre nekünk az életben válaszolnunk kell tudni. Kit ismerünk el mértéknek, kivel azonosulunk, kit akarunk követni. Milyen módon akarunk Istenhez hasonlóvá válni, Isten szerint akarunk Istenhez hasonlóvá válni, vagy egy másik önmagát Istennek tartó lény szerint akarunk egy másik fajta Isten arcához hasonlóvá válni.

Most pedig akkor nyissuk meg Bibliánkat, és olvassuk közösen János evangélium a 6. fejezetének a 27. versét, ami igehirdetésünk alapigéjét. János evangélium a 6. fejezetéből olvasom a 27. verset. Így hangzik. Munkálkodjatok, ne az eledelért, amely elvész, hanem az eledelért, amely megmarad az örök életre, amelyet az emberfia ad majd néktek, mert őt az Atya pecsételte el az Isten. A heti Biblia tanulmányunkban találkoztunk ezzel az ígével, ez volt a heti tanulmány címe is. Munkálkodjatok, ne az eledelért, amely elvész, hanem az eledelért, amely megmarad az örök életre. Jézusnak nagyon fontos felhívása ez. Biztosan nem értjük félre, nem azt akarja mondani, hogy ne dolgozzunk azért az eledelért, ami elvész, mert éppen a Biblia a legvilágosabban teszi kötelességünk a becsületes kenyérkereső munkát, nagy tiszteletet ad a fizikai munkának, és azt mondja, ezt is szívvel, lélekkel tegyük művészetként, Isten szolgálataként, embertársaink szolgálataként. Nyilván helyesen értjük, hogy Jézus az arányra mutatott rá. Lényegében ugyanazt a tanítást adta, mint amikor Mártával és Máriával beszélgetett, és ugye, hogy megdicsérte Mártát, és azt mondta, Márta, Márta, szorgalmas vagy, és sokra igyekezel. Ma is a Jóisten előtt nagyon értékes és szép erény az, hogyha valaki a fizikai munkájában, a kenyérkereső munkájában is szorgalmas és sokra igyekezik. De utána hozzátette, de egy a szükséges dolog. Egy a mindennél szükségesebb dolog, a legszükségesebb dolog. És pedig az, hogy munkálkodj el érte, amely megmondja.

bennünket, hogy egyetlen reményünk az, hogy Jézus visszatér, és az ő megígért szabadítása. Mert annyira közel került hozzánk az az ige, amit a Biblia így mond, hogy ez a világ elmúlik, és annak ábrázata is. Egy néhány tényre szeretnék csak egészen röviden rámutatni, én remélem, hogy mások is figyelték, észrevették, de mégis, hogy véletlenül se forduljon elő, hogy ezeket az idők jeleit nem kísérjük olyan figyelemmel, mint ahogy Jézus mondta, hogy figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok, mert ezek a mi lelki éberségünket serkentik, és sürgetnek minket, hogy komolyan vegyük az ilyen felhívásokat, mint amit itt is találunk, hogy munkálkodjatok, ne csupán és ne kizárólag, és ne az időtök döntő részével azért az eledelért, amely elvész, hanem megmarad az örök életre. Mindnyájan tudunk az időjárásnak a kilengéseiről, természeti katasztrófákról, és már sokszor bele is fáradunk, meg annyiféle értelmezése, meg találgatása van ezeknek. Én most olvastam az újságcikkben egy abszolút szakértőtől, Czernay Rudolf, a Meteorológiai Világszervezet korábbi főigazgatója, és ebből csak egy-két mondatot hadd olvassak. Ezt írja: a globális átlagos tengerszint az utóbbi években több mint 10 cm-t emelkedett, ami, most figyeljünk, hozzávetőleg 10-szeresen haladja meg az elmúlt 3000 év átlagos emelkedését. Néhány év alatt emelkedett 10 centit, és azt mondja, hogy ez hozzávetőleg 10-szeresen haladja meg az elmúlt 3000 év emelkedését. Utána ezt írja: a földkerekség egészén az árvizekkel és aszályokkal kapcsolatos katasztrófák száma az elmúlt 10 évben megduplázódott. Figyeljük az időrövidségét, az elmúlt 10 évben megduplázódott, állapítja meg. A legérdekesebb pedig talán a végén, amikor azt mondja, hogy a Kormányközi Klímaváltozási Bizottság 1996-ban kiadott jelentésében először tette ezt a megállapítást: a tapasztalt globális felmelegedés valószínűleg az emberi tevékenység következménye. Ugye nagyon sokan itt tartanak még, és nagyon sokan azt mondják, hogy hát ennek semmi köze az önző emberi, önző alapú emberi civilizációhoz, annak a természetbe való beavatkozásaihoz. De tudjuk azt, hogy 1996-ban történt először, igaz, hogy még ezzel a szóval, hogy valószínűleg, de már így mondták, bizonyíték van arra, ilyen óvatos megfogalmazást, teljes idézet így hangzik, bizonyíték van arra, hogy a tapasztalt globális melegedés valószínűleg az emberi tevékenység következménye. Tehát részletezés, hogy ezt milyen vizsgálati eszközzel állapították meg. És a végén arról szól, hogy ugye volt az a biztos, mi is hallottunk újságban, ez a bizonyos kiotói egyezmény, hogy a fejlett országok mérsékeljék a veszélyes gáz kibocsátásokat, tehát olyan átalakulásokat hajtsanak végre a technikában, a gazdasági életben. És itt arról ír, hogy ugye nem csak, hogy a legfontosabb az Amerika Egyesült Államok bele se lépett, nem is vállalt ezt az egyezményt, most még Oroszország is kihátrált belőle, és ebből ezzel kapcsolatban ezt írja. Azt mondja, azzal az érvel léptek vissza, hogy még nem bizonyított, hogy az emberi tevékenység következménye ezek a veszedelmes változások, és akkor hozzáfűzi. Azt mondja, tényleg igaz, hogy a klímaváltozással kapcsolatos tudományos bizonytalanság még mindig létezik. A bökkenő ott van, hogy a kiotói folyamat az úgynevezett felkészültségi elven alapszik. Ez az elv a tudományos bizonytalanságot a lehetséges következmények súlyosságával állítja szembe, és azt mondja ki, hogy a súlyos következmények veszélye miatt a bizonytalanság ellenére sem szabad a klímavédelmi változtatásokkal várni. Tehát ugye látjuk, hogy nem halad előre, és azt mondja, viszont rendkívül súlyos következményei vannak. Az időtávok rövidségéből és a felgyorsulásból erre lehet következtetni. Egy másik dolog, amire szeretném a figyelmet fölhívni, hogy mi régóta idézzük ezt az igét, amit a Tesszalonikai levélben találunk, az első levél 5. fejezetében, hogy amikor azt mondják békesség, biztonság, akkor hirtelen jön a veszedelem, és semmiképpen meg nem menekednek.
A második világháború után kaptuk föl először a fejünket, mert

Azelőtt ilyen jelmondatok, hogy világbéke, meg ilyen, hogy biztonsági tanács, szóval ilyen fogalmakkal nem találkoztunk, és azt mondtuk, milyen különös, hogy a Bibliában 2000 éve ott van, és most ezek a fogalmak megjelennek, és közismerté válnak, hogy a béke és biztonság. De azt hiszem, még távolról se ez volt ennek a proféciának a beteljesedése, hanem most vagyunk annak a küszöbén, hogy igazán kiteljesedik ennek a jövendőlésnek a beteljesedése. Én nem tudom, kik figyeltek föl egy nagyon fontos fejleményre. Az Amerikai Egyesült Államoknak a 2001-es nemzetbiztonsági jelentésében, ami egy nagyon fontos stratégiai dokumentum, már ott szerepelt egy igen fontos meghatározás, és ezt szó szerint idézem. A stratégiai elemzés első mondata kimondja, hogy az Egyesült Államok példanélküli és mások által meg nem közelített erőre és befolyásra tett szert a világban. Ez biztos, hogy így van. Voltak nagy birodalmak, de globális hatalmuk nem volt. Ezért állapítják meg, hogy példanélküli, mások által meg nem közelített erőre és befolyásra tett szert a világban. És azután az a foglalkozás, ezt nem a maga hasznára akarja felhasználni, hogy ez szép szavak, és ezután jön egy fontos mondat, nem csupán biztonságosabb, hanem jobb világot szeretne teremteni. Ugye sokszor halljuk ezt, hogy terrorizmus elleni küzdelem, de legyünk tisztában azzal, hogy ennek az amerikai irányvonalnak, amit a jelenlegi elnök is képvisel, és ami mögött az úgynevezett vallásos jobboldal áll legfőbb támaszként az Amerikai Egyesült Államokban, sokkal több a terve annál, mintsem, hogy egy erőszakmentes, biztonságos világot teremteni, azt mondja, a jobb világot teremteni. És ez egy hatalmas vállalkozás és hatalmas célkitűzés a mi korunkban. És az ezévi, újévi üzenete nem tudom, kifigyelt föl, ugye, amit az amerikai külügyminiszter fogalmazott meg, és ebből is szeretnék csak néhány sort olvasni. Ezt írja, Bush elnöknek határozott elképzelése van egy jobb világról, és arról, hogy hogyan válhat ez valósággá. Ez először 2002. szeptemberében az Egyesült Államok nemzetbiztonsági stratégiájában fogalmazódott meg. Tehát megint hivatkozik erre a következetes állítás, hogy nem csak biztonságos, de jobb világot akar teremteni, és határozott elképzelése van egy jobb világról, és arról, hogy lehet ez valósággá. És ezzel tökéletesen egybecseng II. János Pál pápa kijelentése, még javában dúlt az iraki háború, amikor a Szentpétertéri általános kihallgatáson 2003. április 2-én, a 2-án a következőt mondta. A pápa szerint, idézett szó szerint, a hívőknek bizonyosnak kell lenniük abban, hogy a történelem nem a végzet, a káosz vagy az elnyomó erők hatalmában áll. Az utolsó szó az igazságos és erős Istent illeti meg. Hát itt most mi ugye biztos arra gondolunk, hogy Jézus visszajövetele vagy égső isteni közbeavatkozás, de el ne tévedjünk, folytatódik az idézet. Aki egy új világot, a szabadság és a megmenekülés korszakát teremti meg. Tudnélik itt ezen a földön. Tehát ugye óvatosan békepártinak is mutatkoztak a pápai szózatok, de soha határozottan az Egyesült Államokra nem szólt rá, és közben pedig elmondta ugyanazt, hogy itt egy új világ, ne aggódjon senki az átmeneti háborús veszteségek vagy káosz miatt, nem ez a végső, mert ebből a szabadság és a megmenekülés korszaka fog bekövetkezni. Tehát most, hogy így mondjam, indult be az a propaganda és stratégia és célkitűzés igazán, hogy megteremteni a világon a béke és a biztonság korszakát. Az újévi üzenetben szerepel ez is, hogy az amerikai program szerint a béke megőrizhető, megvédhető és kiterjeszthető. Tehát egy abszolút optimizmus az emberre vonatkozóan. És itt mondja még a végén, az a cél ugye, hogy a megőrizni a szabadságot, az emberi méltóságot és a békét, tudjuk, hogy az emberi lélek valójában melyik oldalon áll, és ebből ösztönzést merítünk kibontakozó stratégiánkhoz. Végül is ez a legfontosabb.
Tehát mi az alapja ennek az egész nézetnek? Egy optimizmus az emberi természetről, a bűnnek a komolyan nem vétele és a bűn tragédiájának a komolyan nem vétele, az emberi lélek valójában a jó oldalán áll, és csak a vallásos erőknek megfelelően előtérbe kell kerülniük, hogy ezt érvényesítsék is, és a béke megvédhető, megtartható és kiterjeszthető, hogyha az emberi léleknek ezeket az alapvetően jó adottságait engedjük érvényesülni, és a kártevő erőket pedig visszaszorítjuk. És egy harmadik dolog, amire pedig szeretném a figyelmet fölhívni, hogy ugye azt olvastó, hogy határozott elképzelése van, hogy hogyan, és ez a határozott elképzelésnek a lényege az, hogy teljesen új társadalmi formát kell felállítani, és ebben megint egybecsengnek a Vatikánnal az elképzeléseivel ezek a kijelentések. Tudnélik olyat, amely, ahol állam és egyház immár összefonódik, és vallás erkölcsi alapra épülnek az új társadalmak. Megrázó volt valósággal számomra, héten olvastam az Amerikában megjelenő Adventist Review-ban a Lelkismeret és Vallásszabadsági Osztály vezetőjének a cikkét, amelyben írja azt, hogy a közelmúltban egy befolyásos amerikai kongresszusban tevékenykedő politikus azt mondta neki, már nem sokáig engedhetjük meg ezt a luxust, hogy biztosítsuk a lelkismeret és vallásszabadságot. Ezután idéz megint egy másik személyt, a legfelsőbb bíróság elnökét, aki azt mondta, hogy ez egy divatja múlt metafora, hogy állam és egyház szétválasztása. Aztán utána egy harmadik személyt, aki ezúttal éppen egy híres keresztény evangélizátor, aki pedig azt mondja, hogy gonosz dolog az állam és egyház szétválasztása. Ez vezetett a mi tönkremenésünkhöz és a pusztulásunkhoz. És végül azzal fejezte be, hogy a lelkismeret és vallásszabadság harcosai pillanatilag egy letargia és apátia jellemzi az Amerikai Egyesült Államokban, mert úgy érzik, hogy ezzel az agresszív rohammal szemben tehetetlenek. Tehát gondoljuk csak meg, hogy milyen háttere van annak, amit hallunk, keresztény Magyarország, keresztény Európa, keresztény Amerika. Mindenütt ez a terekvés, hogy ezt érjük el, és mi a bibliai jövendőlések alapján nagyon jól tudjuk azt, hogy ez egyáltalán nem fogja meghozni a békét és a biztonságot, mert az emberek csak, ahogy szó szerint a Biblia mondja, kegyesség látszatát veszik magukra, de annak ereje egyáltalán nem fog működni és hatni, viszont elvész egy hatalmas érték a lelkismeret és vallásszabadság. És bár úgy tűnik egy ideig talán, hogy sikeresek ezek a törekvések, de nem azért, mert ezek oldják meg, hanem azért, mert a kegyelmes Isten még visszafogja a szeleket, a viszálynak az elemeit, hogy az evangélium hirdetés munkája bevégződjék, hogy a végső válságra felkészítsen mindenkit és megmentsen, akit csak lehetséges. De amikor az ő angyalai elengedik a szeleket, akkor, ahogy mondta, hirtelen jön a veszedelem, drámai változás egy pillanat alatt, és kiderül, hogy csak mennyei erők fékezték ezeket, emberek nem tudják azt visszatartani, és nem tudják megváltoztatni ezeket a folyamatokat. Tehát azt hiszem, ezen a háttéren igencsak időszerűnek érezhetjük Jézus felhívását, mintha csak azt mondaná, még most sem látjátok, még most is vakok vagytok, hogy mennyire rossz irány, minden energiátokat, figyelmeteket azért az eledelért való munkálkodásba vetni, ami elvész. Még most sem fogjuk fel, hogy arccal az örökké valóság felé, hogy munkálkodjatok azért az eledelért, amely megmarad az örök életre. És van ebben a felhívásban még egy nagyon érdekes dolog, mert ami sok talán el is kerülni a figyelmünket, mert így mondja, hogy munkálkodjatok. Vagyis azt mondja, hogy ezért az eledelért is munkálkodni kell. És mi ezt nem igen szoktuk komolyan venni. Mi úgy fogjuk fel, hogy hát ugye a kenyérkereső munkáját azért munkálkodni kell, az természetes. De azért az eledelért, amely megmarad az örök életre, a lelki dolgokért, hát arra csak szomjúhozni kell, arra csak vágyakozni kell. Csak el kell jönni, és meg kell hallgatni, és jó fogyasztóként magunkhoz venni. De Jézus milyen komoly dolgot mond, munkálkodjatok azért az eledelért, amely megmarad az örök életre. Vagyis azt mondja, ezért is munkálkodni kell. Hadd olvassak néhány sort a heti Biblia tanulmányunkból, nem tudom, ki figyelt fel rá. Ezt írja itt Ellen White. Ezért az eredelért is munkálkodni kell, mint a földi kenyérért, de ez a munka lelki természetű.
nem fáradtságos erőfeszítéseket jelent, hanem az élő hit gyakorlását. Bocsánat, nem Ellen White idézett, de akkor is helyén való, azt mondja, tehát ezért az eredelért is munkálkodni kell, mint a földi kenyérért, de ez a munka lelki természetű. Nem fáradtságos erőfeszítéseket jelent, hanem az élő hit gyakorlását. És feltenném azt a kérdést, hogy konkrétizáljuk, nevezzük néven, hogy mi az az eledel, ami megmarad az örök életre, és amiért Jézus felszólít, hogy munkálkodjunk. A Szentírás olyan eledelnek nevez, amely megmarad az örök életre. Az első biztos, hogy rögtön az eszünkbe jut. Ugye Jézus mondta, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igéjével, amely az ő szájából származik. Olyan nagyon elszomorított, mikor egy-két helyen azt hallottam, hogy miért írjuk ki mi a szombatiskolában az igéket. Hát ez nem jó dolog, mert a testvérek már így nem fogják kézbe venni a Bibliát. Tudjátok, miért szomorodtam el ezen? Hát ha csak annyit vesszük kézbe a Bibliánkat, amennyit a szombatiskolával foglalkozunk. Hát ez megfelel annak, hogy munkálkodjunk azért az eredelért, amely megmarad az örök életre? Megfelel annak, amit Jézus mondott, hogy az ember Isten minden igéjével éljen, amely az ő szájából származik. És hogy is ne érdekelhetni az embert mindennél a világon jobban az, ami az Isten szájából származik, amire olyan nagy szükségünk van. Azért arra való, hogy a szombatiskolába kiírva találjuk az igéket, hogy egyszerre átlássuk az összefüggésünket, hogy többször is meg tudjuk nézni, nem csak egyszer kikeressünk, becsukjuk a Bibliánkat, és elfelejtjük az igét, és újra ki kell keresni, és ez szétszórja a gondolatainkat, hanem mindig a szemünk előtt legyen, újra és újra átolvassuk, gondolkozzunk, az összetartozó igéket együtt lássuk. De testvéreim, ezen kívül és ezen felül nagyon sokat kell olvasnunk a Bibliánkat. És hadd tegyem hozzá, minőségi olvasásra van szükség. Olyan olvasásra, amely táplálkozás az ígével. Hogy együk és ígyük, ahogy Jézus mondta. Hogy beépítjük a gondolkodásunkba, beépítjük az életünkbe. Addig kellene mindig a Bibliát kézbe tartanunk, míg el nem érjük azt a tapasztalatot, amit az Emmauszi tanítványok mondtak. Nem gerjedezette a szívünk, amikor nekünk az írásokat magyarázta. És úgy kellene olvasnunk az ígét, ahogy a Zsoltáros mondja, szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Egyszer azt mondta Jézus a farizeusoknak, és az ő ígéje sincs maradandóan bennetek. Nem üthet szívem minket is ez az íge, nem mondhatja nekünk is Jézus, az én ígém nincs maradandóan bennetek. Mert ahhoz azt enni és inni kell, annak át kell mennie a Biblia lapjairól, ami meggyőződésünkbe, ami tapasztalatunk kell, hogy fűződjék hozzá. Meg kell, hogy szólítson, meg kell, hogy érintsen. Mélyen meg kell, hogy értsük, hogy örökre elraktározódjék az emlékezetünkbe, és megszólaljon, amikor csak szükségünk van rá. Ezt mondja Pál apostol a Kolossé beliekhez írt levélben, Istennek beszéde lakozzék bennetek gazdagon. Figyeljük meg mind a két szót, lakozzék, tehát állandóan velünk van, és gazdagon. Az Isten minden ígéje. Kisújszállásra járok 2 éve egy biblia körbe. Néhányan vannak ott, de számomra ez az alkalom mindig a menny kapuja. Mert csodálatosan érezni, hogy a szél fúj az ott jelenlévők között, és most, amikor a legutóbbi alkalommal ott voltam, egy darabig csak hallgattam, meg se kellett szólalnom, csak figyeltem, hogy egyik bibliaköri tag, hogy bátorítja a többit. És mondja a többieknek, azt mondja, higgyétek el nekem, hogy a biblia olvasást, azt mondja, lehet, hogy profán a hasonlat, de én így mondom, úgy kell tekinteni, mint a fogmosást. Egy rendes ember nem megy ki fogmosás nélkül az utcára. És ha mi megértjük, hogy ennek milyen jelentősége van, akkor egyszerűen nem megyünk bele a napba anélkül. Hogy mi az Isten igéjét ne ennénk és innen, nem munkálkodnánk ezért az eledelért. Testvérem, ne várjuk azt, hogy az Isten igéjét nekünk készen tálalva adják a prédikációba, ott mi egy kicsit megérint, felfedezünk valamit, de saját magunk nem munkálkodunk érte, hogy egészen felfogjuk, megértsük, beépítsük. Az Isten igével sokkal-sokkal többet kell foglalkoznunk. És lehet, hogy tényleg profán ez a fogmosás hasonlat, de oda kellene eljutni, hogy az Isten igével való napi foglalkozás abszolút elmaradhatatlan a munkálkodás ezért
az eledelért. Pár nappal ezelőtt pedig jártam Dél-Somogyban, ott él egy testvérünk, aki egy igencsak dolgozó ember, egy vállalkozó, akinek nagyon sok munkája és feladata van, és példamutatóan dolgozik az Isten művéért is. És ahogy ott a család meglátogatásnál beszélgettünk, mondta, hogy ő az egész családjába bevezette az időbefekvést, és végül az egész család egyetért is gyakorolja, de ő reggel 4:30 a Bibliája mellett ül. És nem akartam neki mondani, de magamban gondoltam, meg is látszik rajtad az egész életvételeden, a másokért való munkádnak az eredményességén. Testvéreim, szívleljük meg Jézus szavát, munkálkodjatok az eledelért, amely megmarad az örök életre. És mit nevez még a Biblia eledelre, örök életre megmaradó eledelnek? Jézus egy alkalommal mondott egy hasonlatot, azt mondta, hogy melyik az az apa közületek, aki ha a fia kenyeret kér, talán valami mást ad nekik, követ vagy skorpiót. Azt mondja, az lehetetlen, hogy egy szülő, ha kenyeret kér, a gyermeke ne adjon néki. És azt mondta, mennyivel inkább adati mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérnek tőle. Tehát Jézus mihez hasonlította a szent lelket? Kenyérhez. És azt mondta, hogy az Isten épp úgy nem tagadja meg tőlünk, mint a földi szülő gyermekeitől az élet szükségletre való kenyeret. Testvérem, egy kicsit gondolkozzunk el, mikor kértünk mi szent lelket a jó Istentől? Mennyire rendszeresen kérünk szent lelket? De tudjátok, mi kell ahhoz, hogy mi szent lelket kérjünk? Elsősorban reggel, ez a legfontosabb, a nap kezdetén, mikor még nem rondottunk el mindent. Hát ahhoz annyira el kell csendesedni, hogy átérezzük a rászorultságunkat, és teljes őszinteséggel is komolyan kérjük. Nagyon kedvelek egy mondatot Ellen White Apostolok története című könyvéből, és ez a mondat így hangzik. Bárcsak minden ember felfedezni a maga gyengességét és tehetetlenségét, hogy képten arra, hogy élete kicsiny hajóját biztosan és egyenesen a kikötőbe vezesse. Szép mondat is, igaz mondat is. Bárcsak minden ember felfedezni a maga gyengeségét és tehetetlenségét, hogy képtelen arra, hogy élete kicsiny hajóját biztosan és egyenesen a kikötőbe vezesse. Egy nap se tudjuk ezt megcsinálni. Tehát ahhoz, hogy mi a Jóistentől olyan komolyan kérjük a szent lelket, mint a kenyeret, ahhoz nekünk reggel annyi elcsendesedésre, mélyebb elgondolkodásra van szükség, hogy átérezzük. Istenem, én nem tudom ezen a napon a lelki egyensúlyomat megtartani. Én nem bízhatok magamban, hogy én helyesen fogok szólni, helyesen fogok viselkedni, fel fogom ismerni a szolgálat alkalmait. A te szent lelked nélkül félek nekivágni ennek a napnak. Kérlek, hát ha ilyen ajándékot kaphatok, hogy a te szent lelked belülről tanácsol, a te szent lelked igazi szeretetet ad, igazi világos látást ad, hát akkor én hogy mondanék le jön az ajándékról? Testvérünk, gondoljuk meg, az Isten mit kínál nekünk, és mégis mi kevesen veszik igénybe. Azt mondja János apostol, hogy a maga lelkéből adott nékünk. Adhatott volna jó Istennél nagyobb ajándékot, mint hogy a maga lelkéből kész nekünk adni, mint a kenyeret. Mert nekünk élet szükségre való. Mert nem tudjuk egyedül, egyetlen napot sem helyesen is igazán megoldani. És bárcsak mi munkálkodnánk ezért az eledelért. Mert ezért is munkálkodni van, kell. Ez nem úgy van, hogy megállunk és kiáltozunk újra a nagy szent lelket. Ez nem ezt jelenti, hanem azt jelenti, hogy át kell éreznünk az igazi szükségünket, és hogy mekkora kiváltság, és rendezni kell a bűneinket, mert szent lelket csak kitől lehet kapni a Biblia szerint? Közvetlenül soha. A Biblia sehol nem bátorít, hogy közvetlenül szólítsuk meg a szent lelket. Hanem mindig azt mondja, hogy Krisztus adja a szent lelket. Krisztustól kell kérnünk, és Krisztustól pedig csak hogy kérhetjük, ha megigazultunk, ha a bűneinket rendeztük. Tehát ezért az eledelért munkálkodni kell. Kell, hogy a megigazulásban részesüljünk Krisztus által. Kell, hogy a gyengeségünket átérezve komolyan kérjük, és csak úgy kaphatjuk meg. És mi a harmadik dolog, amit a Szentírás még eledelnek nevez, ami megmarad az örök életre? Emlékeztek rá, hogy a samáriai asszony történetének a végén mit olvasunk? Hogy az asszony befutott a városba, hogy hívjon másokat is Jézushoz. Azalatt a tanítványok megjöttek, és hoztak ételt, vásároltak ennivalót a környéken, és Jézusnak mondták, Mester, egyél, hiszen mindannyian éhesek, fáradtak voltak. És Jézus mit válaszolt? Csendes nyugalommal mondta, van nékem eledelem, amit ti nem tudtok.
hogy annak akaratát cselekedjem, aki elküldött engem. Ezzel Jézus azt mondta, hogy neki az, hogy ő emberi lelkek megmentésért fáradozik, azért, hogy azt, hogy az Isten munkáját végez, ez neki elegele. Hogy ő annak az akaratát cselekedje, ez neki olyan létszükséglet, mint a fizikai kenyér. És azt mondta, ez őt úgy megelégíti nagy fáradtságok hátterén is, hogy észre se veszi a fizikai fáradtságot és a nehézségeket. Kedves testvérem, megkérdezem, munkálkodunk-e ezért az eledelért? Mert ez munkálkodás. Mert emberekkel együtt érezni, embereknek utána menni, emberekre igazán szívből odafigyelni. És ezért munkálkodunk, és ez nekünk eledelünk, és létszükségletünk, és mindenképpen megkeressük és megtaláljuk magunknak, mert ez eledel, ami megmarad az örök életre, és mi emnélkül létezni nem tudunk. Jézus erre figyelmeztet, és azt mondja, mind a három eledelért munkálkodni kell. Azért is, hogy az Isten ígéje igazán bennünk lakozzék gazdagon, hogy maradandó legyen bennünk. Azért is, hogy az Isten szent lelkét elnyerjük, hogy tanácsoljon, mennyei szeretetet közvetítsen nekünk, és isteni erőt, fizikai erőt is. És harmadszor munkálkodnunk kell azért, hogy Krisztussal együtt részt vegyünk a lélekmentés, az embermentés munkájában, ami rengeteg figyelmet, fáradtságot, odaadást, önfeláldozást igényel, de aki ezt megérti, annak az eledele, az ennélkül élni és létezni sem tud. És ez az ige tehát minket arra figyelmeztet, hogy gondoljuk át a dolgainkat, nézzük meg az arányokat, mennyit munkálkodunk azért az eledelért, amit elvész, és mennyit munkálkodunk azért az eledelért, amely megmarad az örök életre. Tudjuk-e, hogy mi a legszükségesebb dolog, mi az első helyre való dolog, és az Isten segítségével ki tudjuk-e alakítani a helyes arányt. És csak várjuk, hogy a Jóisten pátyolgasson minket, és a mi hanyagságunk és lelki restségünk ellenére, ami lelki életünket építse, vagy pedig megértettük, hogy ezt ő ugyanúgy munkálkodáshoz kötötte, hogy megadja ezeket a lelki javakat nekünk, mint ahogyan az anyagi javaknak a megszerzése is munkálkodással jár. És befejezésül egy elgondolkoztató idézetet szeretnék olvasni. Ezt megtalálhatja bárki a bizonyságtételek második kötetében a fiának, Edzon nevű idősebbik fiának, hogy a két fiúk maradt élőben, Edzon nevű fiának írta Ellen White születésnapodra, az a cím ennek a bizonyságtételnek, és ebből egy pár sort szeretnék idézni. Ha így olvasom, bocsánat, 261, igen, így olvasom. Miért van az, hogy a vallás csak kevésbé bilincseli le figyelmünket, a világ viszont leköti a szellemünk és testünk erejét? Azért, mert lényünk teljes erejét ebben az irányban összpontosítottuk. Mert arra szoktattuk magunkat, hogy komolyan és erőteljesen végezzük világi dolgainkat, míg csak gondolataink önkéntelenül is ebbe az irányba fordulnak. Ezért tartják egyesek a keresztény életet nehéznek, a lelki életet nehéznek, a világit pedig könnyűnek. Testüket, lelküket arra szoktatták, hogy abban az irányban fejtsék ki erejüket. Vallásos életükben egyetértenek ugyan Isten szavának az igazságaival, de életükben való gyakorlati megvalósulását elmulasztják. Azután így olvasom, rá kell nevelnünk a gondolatainkat, hogy lelki dolgokra összpontosuljanak. A gyakorlat, az edzés azután magával hozza az erőt. Ezrek panaszkodnak, nem tudom, mi van velem, nincs bennem lelki erő, nem örülök az Isten lelkének. Addig művelték a világi érdekeltségeiket, míg csak képességeik ebben az irányban nem erősödtek meg. A lelki dolgokban viszont erőtelenek akár a csecsemők. És utána azt írja, kedvező körülmények között ugyan neki-neki rugaszkodnak, mégsem ez a gondolkodásuk uralkodó elve, hogy természetesen és készségesen foglalkozzanak az Isten gondolataival. Észrevesztük, hogy milyen pszichikai törvényszerűség van ebben. Van egy mondás, ki nem tudom, ki hallotta, hogy melyik a diák kedvenc tantárgya. A válasz az, amelyiket a legjobban tudja. Mert amiben az embernek már jártassága van, aminek a szépségét, a belsejét felfedezte, azt szereti is.
és a lelki dolgok csak felszínesen érintenek meg, csak az értelmünk, érzelmeink szimpátiáját keltik föl, nem szerzünk ebben jártasságot, készséget és gyakorlottságot, akkor nem fedezzük fel igazán, hogy itt milyen kincs rejlik, és nem tudják ezek megragadni bennünket, hogy ezt mi könnyűnek, gyönyörűségesnek és élvezetesnek találjuk. Ezért tehát vegyük szívünkre Jézusnak a felhívását, munkálkodjunk ezért a szeretetért, és a munkálkodás meghozza az erőt, meghozza a lelki dolgoknak a mély szeretetét, amely megmarad az örök életre, és soha el nem vétetik tőlünk. Amen. Szerető, jó mennyei édesatyánk, nagyon szépen köszönjük a te intésedet, és belátjuk, hogy egy versenyfutásban vagyunk, és a mi emberi bölcsességünk kevés ahhoz, hogy ebből kitörjünk. De segíts, hogy olyan mélyen meggyőződjünk a te tanácsod időszerű és halaszthatatlanul fontos voltáról, hogy buzgó imádsággal hozzád folyamodjunk mindenki a maga egyéni élethelyzetében, és adunk, hogy eltökéltség legyen bennünk, hogy nekünk a legszükségesebb dologért való munkálkodásnak időt, helyet kell biztosítanunk az életünkben rendszeres alapon és elveszíthetetlenül, mert milyen kimondhatatlan balgaság lenne ilyen idők jeleinek a hátterén haboznunk, késlekednünk, hanyagolnunk ezeket. Urunk, köszönjük a te ígéretedet, hogy ha mi megtartjuk a te beszédedet, te is megtartasz minket a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön és megpróbálja a föld lakosait. Segíts, Urunk, hogy ezért mi szívvel, lélekkel munkálkodjunk ezért az eledelért, minden értelmében és vonatkozásában, és legyen életerős lelki életünk, és segíteni tudjunk a sok-sok tönkrement, kétségbe esett embereknek, embernek körülöttünk. Add meg, Urunk, hogy olyanná válhasson az életünk, mint a mesteré, akihez vágyakoztak közeledni az emberek, mert erő származott belőle, lelki erő és gyógyító isteni erő. Add, Urunk, hogy ez valósulhasson meg a mi életünkben is, mert folyvást veszünk tőled és továbbadjuk, újból és újból veszünk és továbbadjuk. Add, hogy ilyenni alakuljon át az életünk. Jézus nevében kérünk, hallgass meg minket, és áldj meg minden jelenlévőt, a kisgyermekeket is közöttünk a te kegyelmedből. Amen.

Kedves fiatalok és tiszteletbeli fiatalok, mert úgy láttam, hogy vagyunk egy páran ez utóbbi státuszban is itt. Azon gondolkoztam, hogy délután nem biztos, hogy könnyű feladat megszólalni, tekintve, hogy délelőtt már lelkileg megerégítettünk, délben amúgy is megerégítettünk, tehát ebédeltünk, jól laktunk, és a délután az mindig egy kicsit olyan veszélyes időszak, már fáradunk is. Nekem az ad reményt ezen a mai délutánon, hogy szerintem egy nagyon szép témát választottak a szervezők, ugye ők kértek fel konkrét témával, tehát nem az én választásom ez. Egy olyan témát, amelyik én úgy gondolom, hogy a Bibliának, de talán tágabb körben is az egész emberiségnek az egyik legszebb története, ez a bizonyos József története lesz. Erről szeretnék szólni. Előre bocsájtom, hogy többségeteket ismerem azért valamilyen mértékben. Biztos vannak, akiket nem, vagy akik először vannak itt, elnézést kérek tőlük. Én most nem tűztem ki célul azt, hogy az egész történetet úgy átvegyük, vagy végigvegyük. Kérem, hogy akinek ez hiányozna, az majd esetleg utóbb olvassa egy nagyon szép történet, mint mondtam. Én néhány tanúságra szeretnék majd összpontosítani. Azokra is, azokra különösen, amelyeket meg is jelöltünk a szórólapon, vagy hát a meghívón. Olvasom, hogy milyen alcímeink, vagy kérdéseink voltak. Az egyik az így hangzik, hogy előny vagy hátrány, ha magunkra maradunk az életben. A másik így hangzik, hogy legyőzhető a bosszúállás lelkülete, az erre való hajlandóság, ami bennünk él. És a harmadik, hogy le tudjuk-e tenni Isten kezébe az életünket, az egész életutunkat. Nem tudom, mennyire érzitek magatokat megszólítva. Mikor megkértek erre a témára, azért is csillant fel a szemem, mert nem sokkal a felkérés erő, tehát most már azért több ideje, több hete. Más összefüggésben ugyanerről a témáról szóltam egy más helyen, és én valahányszor újra gondolom a József történetét, annyiszor ragad meg, és hát annyiszor indít meg a lelkemben, elismerem. Vannak olyan mozzanatok, ahol néha könyökszik a szememben a mai napig. Ma, mint jeleztem, nem a történet mentén szeretnék haladni, hanem az említett három témakör kapcsán szeretném a tanúságokat leszűrni, levonni, és nyilván folyamatosan visszahivatkozok majd azért a történésekre is. Rögtön rá is térnék az elsőre, hogy előny vagy hátrány, ha magunkra maradunk az életben. Hát azt gondolom, hogy ha nem mondtam volna, hogy milyen összefüggésben tárgyaljuk meg ezt a kérdést, hanem hétköznap teszem fel, mindenki rávágna a választ, gondolom, hogy hát nyilván hátrány, ki szeret egyedül lenni, meg ki szeret magára maradni. Nem tudom, hogy hogyan élünk meg, vagy éltünk meg, kinek mikor adatott ilyen életkörülmény, hogy elveszített valakit, vagy fizikailag esetleg az életből is, vagy akire nagyon támaszkodott, az egyszer csak nem volt már mellette, vagy ilyen vagy olyan összefüggésben egy abszolút magányt éltünk meg. Biztos, hogy mindjárt próbára tett, mindjárt megnehezítette az életét. Az a kérdés, és én erre szeretnék most koncentrálni, itt a történet tanúságait taglalva, hogy egyértelműen hátrányos-e vajon ez a helyzet, mert mi így gondolkodunk felőle. És hát ugye rejte van a kérdésben már a válasz, hiszem ti is érzitek, megelőlegezem, hogy nem biztos, hogy egyértelműen hátrány a magány. Nem örvendetes, fájdalmas, meg küzdelmes, de nem biztos, hogy hátrány. Nézzük, hogy József életében ez hogyan történt, mert hogy ő ezt átélte, mélyen átélte. Egy mérleget hadd vonjak itt a bevezetőben József életkörülményeit illetően, én is most gondolkoztam el a mai délutánra készülve. József életében biztos, hogy előny volt, hogy neki volt édesapja. Lehet, hogy ez furcsa hangzik, amit mondok. Én délben itt elment már valaki közülünk, egy jó barátom. Vele beszélgettünk a parkolóban, összefutottunk, ez valahogy szóba jött. És részletek nélkül hadd mondjam azt, hogy manapság nem mindenkit úgy nevelnek fel, hogy van egy férfi a családban, főleg egy fiúgyereknek ugye egy példakép, egy mintakép előtte. Nagyon sokaknál ez hiányzik, kiesik. Józsefnek előnye volt, hogy neki volt édesapja, és hát nem is akármilyen édesapja volt, mint tudjuk. Egy mélyen megtért ember volt Jákob, egy igazán hívő ember, tehát egy hívő ember volt a család, fő az édesapa, és ez József számára mindenképpen egy hatalmas kiváltság volt és előny volt. Hátrány volt ugyanakkor, és itt hadd utaljak arra is, hogy nem is olyan távoli ez a történet a mai zilált családi viszonyokat, hogyha nézzük, hogy József családjában is hát nem igazán rendezettek voltak a családi viszonyok. Ugye mondtam, hogy volt édesapja, asszony is volt a háznál, rögtön négy, ugye, akik nem ismerik a történetet, azok kedvéért mondom. Következésképpen született 12 fiú és egy lány, azaz 13-an voltak testvérek, de ugye ez nem az igazi, olyan értelemben, hogy hát csak az apa volt közös, az anyák különbözőek voltak. Józsefnek történetesen csak egy édes testvére volt az édesanyjáról, ugye Benyáminnak hívták, ő volt a legkisebb.
És tudjuk, hogy a történet szempontjából nagyon komoly jelentősége van ezeknek a félkapcsolatoknak, féltestvéri kapcsolatoknak. Ráadásul a családi viszonyokat tetézte még a naivitás, ami Jákobnál és Józsefnél, tehát az édesapánál meg a fiúnál egyaránt megjelent. Egyébként most, hogy mondom, most gondolkozok el rajta én is, hogy amilyen talpraesett és ügyes érvényesülő ember volt Jákob egyébként, annyira naív volt most ezen a téren, nem is érti az ember. Józsefet szerette, mert az édes, a kedves feleségtől származott, meg hát ő volt úgy tűnik a legalkalmasabb fiú lelkileg is arra, hogy kövesse őt. És Jákob ezt a szeretetét, ezt a megkülönböztetését kimutatta minduntalan, és hát még egy vörös posztót is teremtett a testvérek szemében, igaz, nem vörös volt, hanem tarka, ugye ruhát csináltatott Józsefnek, de úgy hatott, mint a vörös posztó, mert nap mint nap ingerelte őket, hogy ő a megkülönböztetett, ő a kedvenc, ő az apánknak a kedvence. Hát József meg hozzátette a maga részét, ugye ezt nem felrovom, csak megállapítom, 17 éves korában látott, tudjuk, egy kettős álmot, kétféle formában ugyanazt a jelentést hordozta. Az volt a lényege, hogy eljön majd az idő, amikor a testvérei meghajolnak előtte, sőt még a szülők is, ugye a nap és a hold is megjelent a másik álmában. Most kérdezem, hogy egy 17 éves fiú egy ilyen nagy jelentőségű álmot kinek mondjon el? Hát nem mehetett át a szomszédba, ugye a pátriárkális viszonyok voltak, hogy minek is ment volna. Elmondta otthon a családjába. Egy olyan családban, ahol már amúgy is feszültek voltak a viszonyok, ahogy az előbb elmondtam, olaj volt a tűzre, tovább mérgesedett a helyzet. Így aztán az apa és a fiú naivitása együtt egy olyan pattanásig feszítette már a húrt, hogy tudjuk, hogy az lett a történet folytatása, hogy alkalmas időben távol az apai háztól, mikor maguk voltak a testvérek, és József közeledett hozzájuk. A testvérek úgy döntöttek, hogy ezt a helyzetet nem tartják fenn tovább, és hogy megölik Józsefet. Azért félelmetes, gondoljatok bele, hogy testvér, de gyilkosságról beszélünk, testvérgyilkosságról beszélünk a pátriárka családjában. Úgy akarták megölni, hogy bedobják egy száraz kútba és halálra éheztetik, eközben ők fent leültek és kenyereztek, azt írja a Biblia. Olyan érdekes, hogy jó szívvel tudtak enni, miközben a testvérükkel az volt a cél, hogy halálra éheztetik. Bocsánat, aztán megkönyörültek rajta. Ezt nyilván nem szó szerint kell érteni, idézőjelben van a vázatomban is. A megkönnyörültek azt jelenti, hogy inkább eladják rabszolgának. Végülis pénzt is látnak belőle, mégse ölték meg, csak majdnem. Tudjuk, hogy a rabszolgaság azért, hát hogy így mondjam, nem volt egy életbiztosítás az ókorban. Ott megvolt, hogy melyik szolgálati helyen, bányába, gáján, ki hova kerül, kb. Mennyi a várható élettartama. Tehát gyakorlatilag ugyanúgy halálra adták a testvérüket, csak másként. És hát csak a rendkedvéért mondom, akik esetleg nem ismerik a történetet, hogy utóbb kiderül, hogy otthon meg úgy adták elő a történetet, hogy ugye Józsefről letépték eleve azt a gyűlölt ruhát, azt a nagyon szép ruhát, bemártották, kecskevérbe voltak állatok, bőven hát ők voltak a felvigyázók, és bemutatták otthon az apjuknak, a kedves fiának a szaggatott véres ruháját, hogy ismerd meg, hogy nem a te fiadé. A kegyetlenség ne továbbja már, amit Jákobbal tettek. Ugye ne csodálkozzon senki, akkor nem volt DNS vizsgálat meg hasonló, tehát a kecskevér az megtette a hatást, tehát azt hitte Jákob, hogy Józsefet szétszagadta valami vadállat. Még annyit hadd tegyek hozzá, eddig én sem gondolkoztam ezen, csak a készülés jegyében merült fel bennem az emlék, hogy a Bibliában egyébként ez egy létező jogi tényállás, vagy nem is tudom, hogy mondják ezt jogi nyelven. Tudnék, megvalósították az egyik ilyen tilalmat, ami a törvényben így szerepel, Mózes második könyve 21:16, hogy aki embert lop és eladja azt, itt pontosan ez történt, nem? Józsefet eladták rabszolgának. Aki embert lop és eladja azt, vagy kezében kapják, nem tudom, tudjuk, hogy mi a büntetési tétel a Bibliában, halállal lakoljon. Tehát ugyanúgy halál, mint hogyha megölte volna. Egyébként ma is ez lenne a normális, és ez lenne a helyes az ilyen kirívó bűneseteknél. Egy dologra jó volt az ő tervük megváltoztatása, hogy József életben maradt, de. Életben maradt József, de milyen életben? Hadd soroljak néhány szempontot vagy tényt. Egyrészt elszakadt a családtól, ugye egy idegen karavánnak adták el, azok vitték Egyiptomba. Ugye nincs velem térkép, de el tudjuk képzelni, ugye, hogy a földközi tenger medencéje, Palesztina, ugye a keleti partvidék, azon a területén éltek, vagy hát akkor még Kánaánnak hívták, a pátriárka és a családja. Jákob délen táborozott, az állatok északon legeltek, ott legeltettek a testvérek, Józsefet oda küldte el Jákob, ott történt, amit eddig elmondtam, eladták rabszolgának, és azok Egyiptom felé tartottak. Ugye könnyű összerakni, hogy arra mennek el, ahol a család van. A Pátriárkák és Proféták című könyv leírja azt, hogy József látta a dombokat, amik mögött az apjának a tábora volt.
Milyen érzés lehetett ezzel a traumával, meg ezzel a jövőképpel, hogy ő rabszolga lesz egy idegen országban, utazni úgy, hogy karnyújtásnyira van tőle az otthon. Az apja bőségesen kiválthatta volna, tehát megfizethette volna a karavánnak, megadta volna, amit az egyiptomiak is, de nem volt rá módja. Átélte ezt, átélte a súlyos és megrendítő csalódást a testvéreiben, és teljes magányban volt. Nem volt se rokon, senki, akire támaszkodhatna, ezért gondoltam, hogy ez egyik fő téma, amiről beszélnünk kell a történet kapcsán. Nem volt semmilyen társa vagy barátja, és ez mind hátrány, főleg, hogyha belegondoltok, hogy 17 éves fejjel élte meg ezt az egészet. A jövőképe pedig az volt, hogy 17 évesen eladnak rabszolgának, és két lehetőség van, vagy hamar meghalok, vagy az életem hátrányú részét rabszolgaként töltöm jogfosztott állapotban, egy ismeretlen országban, és nem tudom, milyen feladatot kell majd végeznem. Hát ugye két lehetőség állt József előtt, az egyik az, hogy összeroppan. Szerintem biztosan sokan összeroppantunk volna, nem tudom ti, hogy vagytok ezzel. Én mindig egy kicsit beleélem magam a bibliai történetbe, hogy vajon abban a helyzetben én hogy éltem volna meg. Most nem ilyen hithősködésre gondolok, hanem hogy mint ember, hogy éltem volna meg. Vagy összeroppan, vagy van egy másik mondás, régen nem szerettem, gyakran hallottam, amerikaiak szokták mondani, de rájöttem, hogy van benne igazság, nem tudom, hallottátok-e, hogy amiben nem halunk bele, attól erősebbek leszünk, hallottátok már? Hát ez mindig ilyen amerikaios valaminek hatott nekem, de aztán belegondoltam, hogy van ebbe igazság, ugye ez ugyanígy van a vírusoknál, bacillusoknál is, hogy amiben nem halunk bele, attól erősebbek leszünk, immunitást szerzünk. Ez a másik lehetőség, de itt többről volt szó, és most engedjetek meg néhány rövid szemelvényt felolvasni a Pátriárkok és Proféták című könyvnek az idevágó részéből, tudni, hogy mi történt aznap József fel belül a lelkében. Tehát hogy érte meg, és ez a nap mit jelentett az ő számára? Figyeljétek meg! Keservesen sírt, amikor magányában és megpróbáltatásában szerető atyára gondolt. Remegő szívvel gondolt a jövőre. Teljesen természetes. Mi lesz a sorsa egyedül és barátok nélkül abban az idegen országban, ahová hurcolják? Józsefen egy ideig a rémület és rettegés lett úrrá. Az isteni gondviselés azonban még ezt a tapasztalatot is áldásra változtatta. Mindjárt nézem, nem mindent olvasok fel, hogy az idővel is gazdálkodjunk. Igen, az isteni gondviselés jóra változtatta, azt írja, hogy az atyai részrehajlás következményei saját jellemében is megmutatkoztak. Tehát nem csak a testvéreinek az életében idézett elő féltékenységet, amit Jákob csinált, hanem Józsefnek is torzult a jelleme. Olyan hibákat erősített benne, amelyeket most ki kellett javítani. Kezdett önelégült és követelődző lenni. Mivel hozzászokott a gyengéd atyai gondoskodáshoz, úgy érezte, hogy nem lesz majd képes megküzdeni az előtte álló nehézségekkel, immár rabszolgaként teszem hozzá, amelyeket a kitaszított idegen és a rabszolga keserves sorsa tartogat a számára. Tehát eddig értitek, azt vázolja, hogy Józsefnek mi volt az élmény, amit átélt, amit magunk elé tudunk képzelni könnyűszerrel. Így folytatja. Gondolatai ezután atya Istene felé fordultak. Gyermekkorában arra tanították, hogy szeresse és félje őt. És akkor itt folytatja, én megint csak ugrok egyet. Akkor és ott, tudnék a karavánnal haladva, aznap, amikor eladták, akkor és ott, teljesen átadta magát az Úrnak, és azért imádkozott, hogy Izrael megtartója legyen vele számüzetése földjén. Egyetlen nap tapasztalatai jelentették József életének a fordulópontját. Ezért olvastam. Egyetlen nap tapasztalatai jelentették József életének a fordulópontját. Az átélt rettenetes szerencsétlenség, az elkényeztetett gyermeket meggondolt, bátor, fegyelmezett férfiúvá formálta. Hát új helyzet állt elő, egy olyan helyzet, amit nem kívánt magának, egyikünk sem kívánt volna magának, kilátástalan volt és nyomorult, és milyen maradt? Egy kapaszkodója, amiről otthon hallott az Isten. És ott azon az úton eldöntötte, igen, bocsánat, volt, amit átléptem, még olvasom, hogy jobban értsétek, lelke megremegett a nagy elhatározástól, hogy hű marad Istenhez minden körülmények között úgy kíván viselkedni, ahogy a menny királyának alatt, hogy a menny királyának alatt valójává váljon. Teljes szívvel fogja az Urat szolgálni, bátran szembenéz sorsának viszontagságaival, és minden kötelességét hűségesen teljesíti.
Vagyis azt jelenti, hogy József, akit ismerünk, akik ismerjük a történetet, tudjuk, hogy micsoda nagyszerű emberré vált az életében, ez a szakasz azt írta, hogy nem volt ilyen nagyszerű ember fiatalon. El volt kényeztetve. És mi a titka, hogyan alakult ki benne ez a nagyszerűség a jellemében? Ugye nem egy ilyen 20 éves evolúcióval, hogy elindult, és hát nyilván tapasztalatokat gyűjtött, meg fejlődött, de azt mondja, hogy egyetlen nap okozta a fordulatot, amikor olyan helyzetbe került, hogy szembesült a lehetetlen jövőjével, és döntött, és az Istent választott, és elkötelezte magát. Tudtok még olyan valakit, akinek egyetlen nap hozott az életében fordulópontot? Pál apostol például, igen. Tudjuk, hogy voltak előzmények, mert volt már valami ösztöke, de aznap történt egy fordulat. Mondok egy másik példát, ha megengeditek, Dávid és Salamon párbeszédére hadd hivatkozzak. Most nem írtam ki a helyet, bocsánat, mert nekem már ismerős, és ezért a helyet nem kerestem. Nem tudom, hogy emlékeztek-e rá, hogy Dávid hogyan adja át a lelki stafétát, mint az Isten választott népének a királya, a fiának, Salamonnak. Nagyon érdekes, azt mondja, hogy te azért, fiam Salamon, ismerd meg a te atyáid Istenét, és szolgálj néki tökéletes szívvel és jókedvel. És mondjuk folytatja tovább, én most nem folytatom. Nem hat ez nektek furcsán egy kicsit, hogy azt mondja Dávid Salamonnak, hát nem az a furcsa, hogy ilyet mond, hanem miért mondja azt egy felnőtt embernek, aki most lesz király, hogy ismerje meg az Istent. Hát én teljesen azt hittem, hogy Salamon ismeri az Istent. Ennyi idős korára. Akik itt közülünk sokan gyülekezetben nőttünk fel, rólunk is sokan azt hihetik, hogy ismerjük az Isten, nem? Hát belénk csöpögtették gyerekkorunktól fogva az Isten ismeretét. Igen, csak itt jön az, amiről beszélgettünk a kettes csoportban, akik ott voltak, emlékeznek rá, hadd idézzem. Ott is idézetként hangzott el, egy kereszténység történetéről szóló könyv mondja ki ezt a tézist, hogy az első század után, a második században, a kereszténységen belül a Krisztus, Jézus Krisztus ismeretét felváltotta a Jézus Krisztusról való ismeret. És ez a magyarázata a kereszténység történetének, hogy miért ilyen. Mert nem Krisztussal telt a történelem. Nem Krisztus ismeretében telt a történelem, és minden egyes embernek, az egyéneknek, és az egész kereszténységnek, hogy tetszik, az egész gyülekezetünknek a problémáit egy dolog oldja meg, hogyha felváltja a Jézus Krisztusról való ismeretet, más néven a teológiát, felváltja a Jézus Krisztus ismerete. Tehát, hogy őt személyesen ismerjük meg magunknak. Ez hiányzott Salamonnak, és ezért mondta az Dávid, hogy ismerd meg, legyen személyesen a te Istened, az, akiről sokat hallottál. Ha figyeltétek, ez történt Józseffel is. Otthon sokat hallott az apai háznál, 17 éves volt, már sok mindent tudott az Istenről, de az ő életében 17 évesen jött el az az esemény, nem szeretnénk a helyébe lenni, de az az esemény volt az, amelyik döntésre késztette, állásfoglalásra késztette, ő a lelkében a karaván utazójaként, rabszolgaként szövetséget kötött az Istennel, és ez volt a titka annak, hogy hogy bírta kiállni azt, ami azután rávárt még Egyiptomban. Egy dolog hallani az Istenről, és egy más dolog személyesen megismerni magunknak, kapcsolatban lenni vele, és beengedni az életünkbe. Ő ezt tette meg. Ha figyeltek, akkor, és ez nem szándékolt volt, de én úgy gondolom, ez szorosan kapcsolódik ahhoz, amiről Józsi beszélt itt a délelőtt folyamán, a személyesség, az Istennel való közösségben. Én is ezeket a most megosztott gondolatokat nemrég újra meg újra átgondolva, ezekkel szembesülve a bibliaolvasás során jutottam arra, hogy tulajdonképpen röviden talán így mondhatnánk, hogy az életünk, a kereszténységünk legfőbb célja és kihívása az, hogy Istennel közösségre jutunk-e vagy nem. Aztán ennek a következménye az engedelmesség. Ha egyszer közösségre jutok, akkor abból fakad, hogy engedelmeskedni akarok. Enélkül mi lesz a képlet? Az, ami a farizeusoknak is volt, hogy közük nem volt az Istenhez, semmit sem tudtak, csak a szabályokat. És azt próbálták erőltetni. Magukra is, meg másokra is. És hát abban ugye nem volt sok köszönet, azt mindnyájan tudjuk. Azt hagyd tegyem még talán hozzá, ugye egy kicsit már a tanúságot kiterjesztve, hogy ehhez a döntéshez, ehhez az elhatározáshoz, ehhez a fordulóponthoz, hogy az ismeretből személyes döntés és közösség származzon, ha nem is mindig, de sokszor tényleg megrázkódtatásra van szükség, arra van szükség, hogy ne maradjon semmilyen más támaszunk, mint az Isten. Amíg van más támaszunk, addig mi emberek mindig a másik alternatívát szoktuk megpróbálni. Mondok egy példát nektek erre az ösztönös cselekvésre. Nem tudom, emlékeztek rá, amikor a tanítványok mentek át hajón a genezáreti tavon, és vihar támadt. Mi volt az első teendő? Tapasztalt halászok, úrrá lesznek az evezőn meg a hajón.
nem sikerült, és akkor mi volt a vége? Oda mentek Jézushoz, mint az utolsó lehetőség, azt mondták, hogy Uram, hát te meg itt alszol, és nem törődsz vele, hogy elveszünk el. Ők tettek szemrehányást, holott ez fordítva volt, Jézus mondta, hogy miért most jöttök? Hát miért nem rögtön hozzám jöttetek? Ez az emberi beidegződés, hogy majd mi megoldjuk. Ugye a cselekvés, amit itt beszéltünk délelőtt is már a másik téma összefüggésében, mindig mi akarunk cselekedni, és az Isten ezért elveszi tőlünk azokat a csalóka eszközöket, hogy mit tudunk mi tenni. Vagy hogy emberek segítsenek rajtunk, hogy emberek sajnáljanak meg bennünket. József például nagyon szerette Józsefet, de félrenevelte. Józsefnek nem, Jákob szerette Józsefet, de félrenevelte. Józsefnek szüksége volt egy olyan valaki szeretetére, aki igazán szereti őt. És ez az Isten volt, és Isten megengedte ezt a nevelő körülményt az életében. Hogy mi általában hogyan viselkedünk, és Isten ezt hogyan gyógyítja, szeretném nektek felolvasni az Evangélium Szolgái című könyvből, a Testvéri Kapcsolatok című fejezetből. Csak néhány mondat, figyeljétek, mert nagyon nagy súlyuk van. Hajlamosak vagyunk Jézus helyett embertársainknál keresni a részvétet és a vigasztalást. Igaz ez? Hát legyünk őszinték magunkhoz. Isten az ő kegyelmében és hűségében gyakran megengedi, hogy csalódjunk azokban, akikben bízunk, azért, hogy belássuk, milyen balgaság emberekben bízni. Nektek volt már az életben, hogy csalódtatok valakiben? Mert bizalmasotok volt, barátotok volt, társatok volt, tudom is én, és egy olyan űrt hagyott maga után, hogy én ezt nem így képzeltem, én támaszkodtam rá, és ezt sohasem gondoltam, hogy megtörténik. És akkor mit történik ilyenkor az emberben? Összeomlik egy világ, összecsapnak a feje fölött a hullámok, nagyon rossz érzések maradnak vissza esetleg a személy iránt. Ide pedig az van írva, amit olvastam, hogy Isten ezt azért engedi meg gyakran, mert ő kegyelmes, és nem akarja, hogy ezt szokjuk meg, hogy mi emberekbe helyezzük a bizalmunkat. És attól függök, hogy az a barát van vagy nincs. Félelmetes lehet ez a függés. Nekünk van egy ismerősünk ott a szomszédságban, ismerősünk körülbelül egy idős bácsi, hát relatíve idős, nem annyira idős, meghalt a felesége nemrég rákban, és a bácsi hát alapvetően depressziós, szóval nagyon beteg ennek a traumának. És hát azt mondják, mi főleg a gyerekeivel vagyunk jó viszonyban, azok olyan nagyjából velünk egykorúak, és azt mondják, hogy a bácsi kicsit úgy feladta. Feladta az életet, úgy egyedül nem tud mit kezdeni vele, és mondták, hogy az volt a baj, hogy úgy állt fel az ő kapcsolatuk, hogy a néni volt a teherviselő, egy kicsit az ilyen frontember, vagy nem tudom minek mondjam, és olyan, mintha a karót kihúzták volna a bácsi mellől, és akkor az egész élet célja, tartása, minden elmúlt. Nem egészséges ilyen emberi kapcsolatokban élni, ezt nem kritikaként mondom persze, de tanúságként mindenképpen. Folytatom tovább egy kis kihagyással, ha minden beborul és megmagyarázhatatlannak látszik, nem tudom, van-e köztünk olyan, aki már átélt ilyet, vagy úgy is kérdezhetném, hogy van olyan, aki nem élt át. Ha minden beborul és megmagyarázhatatlannak látszik, akkor gondoljunk Krisztus szavaira. Amit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd megérted. Egyébként ez is egy nagy hibánk, hogyha lehet a önkritikus, hogy amit nem értünk, arról azt hiszük, hogy annak nincs is más megoldása, mint amit mi nem látunk gyakorlatilag. Tehát, hogyha mi nem értünk dolgokat, összefüggéseket, nehezen tudjuk elképzelni, hogy a háttérben, a paravánok mögött, amik ugye lehatárolják a látásunkat, ott lehetnek összefüggések, nagyon is lehetnek összefüggések, és az Isten, ami javunkon munkálkodik, és mindent jóra munkál. Nem tudom, hogy mit szóltok ehhez, nekem nagyon sokat jelentett ez az idézet. Én azt gondolom, hogy amiről most beszéltünk, és ezt az első részt ezzel le is zárnám, tudnék, hogy az Isten sokszor megengedi a magányt annak érdekében, hogy mi hozzáforduljunk, hogy mi az igazi támaszt megtaláljuk az életünkben. Ezt vagy értjük már, hogy mire utal, hogy mik ezek a helyzetek az életünkben, vagy még nem értjük, de biztos, hogy mindenkinek az életében eljönnek ezek a helyzetek. Mert egyszerűen szükség van rá, úgy tűnik szükség van rá, ahhoz, hogy megkeressük őt, hogy elfogadjuk őt. Én egy bibliai igét egy kicsit megfordítottam, vagy hát átalakítottam, de talán ez nem bűn, vagy nem hiba. Ismeritek azt a tételt Pál apostol írja a Galata levélben, hogy a törvény az Krisztusra vezérlő mesterünké lett. Az Isten azért adta a törvényt, hogy megmutassa a lehetetlen állapotunkat, törvényi szempontból, és hogy keressük a kiutat, hogy Pál kereste a Róma 7-8-ban, és végül megtalálta, és azt mondja fel, hogy a 8. fejezetben, és azt mondja, hogy a Krisztusban való élet lelkének törvénye, ha vezérel, akkor szabadok leszünk a bűntől. Tehát a törvény
késztetett és az út megtalálására ösztönzött. Tehát én ezt az ígét úgy fogalmaznám meg, más megfogalmazásban is igaz, hogy a magány és a társtalanság az adott esetben Krisztusra vezérlő mesterünké lehet. József esetében biztos, hogy így történt. Én azt hiszem, nagyon sok ember esetében ez megtörtént, hogy akkor kezdték keresni az Istent és megtalálni, amikor már nem volt emberi támasz. És hogyha esetleg ilyet éltek meg adott esetben most, vagy fogtok megélni, mert nem tudjuk, hogy kinek mikor adatik az életében ez a megpróbáltatás, akkor ne esetek kétségbe, meg ne csüggedjetek el. Az Isten mindent jóra tud használni, és jóra tud fordítani. Hát, hogy ez mennyire így van, az éppen a József történetéből derül ki, méghozzá folytatni. És térnék a másik.

Én nem tudom, ti mennyit gondolkoztok ezen az igén, mikor nekem újra meg újra elém kerül valamiért, én mindig arra jutok el, hogy én nem is értem, hogy a gyülekezet miért foglalkozik más igehelyel. Nem? Mert ez, hát itt le kéne ragadnunk. Hát melyikünk az, aki ezt elmeri mondani magáról, hogy én szeretem az ellenségemet, és áldom, aki átkoz. Ha meg nem merem, nem tudom elmondani, mert nem mondhatom el, akkor itt le kéne szöveghelnünk, hogy itt gond van. Tehát nekünk itt gondunk van ezen a ponton. Főleg, ha olvasom a folytatást, mert ez csak az eleje a Biblia versnek, így folytatódik, hogy jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket. Hát, hogyha most kicsit nyers merek lenni, akkor aztán mi az utópia, ha nem ez, emberileg nézve. Nem? Tehát, hogy mikor fogok én ide eljutni. Nekünk gondunk van az emberi kapcsolatainkban, én azt hiszem. Mindenkinek vannak emberi kapcsolatai, valamilyen szintű azért van. Mindenkit érnek sérelmek, mert szerintem mindenkit érnek sérelmek. És talán triviális dolgot mondok, ha azt mondom, hogy mindenkinek van igazságérzete. És az igazságérzetünk azért ritkán mondja azt, hogy a másiknak volt igaza, legyünk őszinték. Tehát az én igazságérzetem rendszerint azt mondja, hogy nekem van igazam, és a másik ezt hogy tehette meg velem. Az a kérdés, hogy ezeket a tapasztalatokat hogyan tudjuk feldolgozni, hogyan reagálunk az ilyen helyzetekben, nem könnyű, hogyha megengedtek ilyen délutáni frissítésként egy személyes történetet. Ez egy pozitív példa lesz, de az, hogy egy pozitív példát mondok, rögtön ki is adom magam, hogy ez kivétel, tehát nekem is vannak komoly gondjaim, de volt egy pozitív tapasztalatom. Tanítottam pénzügyet egy főiskolán, talán sokan tudjátok, volt egy vizsgaidőszak, volt egy diák, egy srác, aki mondta, hogy beszélni akar velem, aztán mondta, mert előtte üzent valakivel, írja a vizsgát, ilyen előadóban vagyunk, mondja, hogy mit akar Péter, és mondja, hogy majd utána, mondom, jó, utána. Kijavítottam a dolgozatát, ugye 50 pontból 30-tól 2-es, mármint felfelé nyilván, neki 18 volt, ez azt jelenti, hogy el se látott addig, ugye, mert hát az nagyon sok pont ilyenkor. De tényleg így, hát 28-tól azt mondjuk, hogy na jó, már nem szőrözünk, de ez nem publikus, ez maradjon köztünk, mert nehogy megtudják a diákok. De tényleg így van, 28-tól már azt mondjuk, hogy jó, azon már nem múljon, de hát 18-tól azért még múljon, mert nem tud semmit gyakorlatilag. És hát a srác bejött, és hát gyakorlatilag így mondanám, hogy kegyelmi kérvényt nyújtott be, tehát azt mondta, hogy igaz, hogy van még egy vizsgám, de ő akkor nem ér rá. Neki nagyon sok dolga van, mert új munkahelyet talált, és egyébként ő csinált már honlapot is a főiskolának. Hát mondta, én külsős vagyok, én ezt nem tudom beváltani, ezt a bónuszt, tehát hogy az, ez meg egy pénzügyvizsga, tehát azt nem is értettem, hogy mit akar, de nagyon elszánt volt a 18 pontjára, azt meg kell hagyni. És hát én meg elzárkózó voltam, hogy finoman fogalmazzak, és így váltunk el. És nagyon meglepett, hogy még aznap este kaptam tőle egy e-mailt. És hát én megmondom őszintén, az élet elkényeztetett, tőle pozitív visszajelzéseket kaptam a pénzügyes diákjaimtól. Hát ez nem az volt. Röviden azt írta le, hogy hát én vizet prédikálok és bort iszok, és hogy tehát nagyfokú elégedetlenségének adott hangot, már nem tudom a részleteket, és a végén azt mondta, hogy én eljárást indíthatok ellene, az se bánja, de ő neki most könnyebb a lelkem, mert legalább megmondta. És ez volt az a pont, amire utaltam az életemben, hogy én általában ilyenkor van egy ilyen visszacsatolás bennem, hogy elkezdem nevelni a másikat, és akkor ilyenkor el szoktam kezdeni a nevelési, hát a terápiát, hogy így mondjam. És magam is csodálkoztam magamon, és nem tudom, mi az oka a mai napig, hogy olyan derűsen fogadtam a dolgot, abszolút nem fortyantam fel magamban sem. Tehát olyan van a szegény gyerek, hát mondom, nagyon, nagyon rosszul érintettem, ami történt. És akkor visszaírtam neki, és hát csak a rendkedvén mondom, hogy írtam, hogy hát nem igaz, én bort prédikálok, vagy vizet prédikálok és bort iszok, mert én megmondtam a tanév elején, hogy két dolgot kérek, az egyik az, hogy órán nem beszél, vizsgán nem puskázik. Hát ez azért nem egy olyan megerőltető dolog, bár némelyeknek igen, azt láttam. És mondtam neki, hogy igazat mondtam ő is, mert őt például az órán kivágtam egyszer puskázási részdolgozatnál. Tehát ő ezt tudta, hát egyszer már ezek után volt ő ilyen nagyon nagyra magával, hogy már egyszer puskázott. Aztán mondtam, hogy azt én megígértem ennek fejébe, hogy mindent megteszek a diákok érdekében, hogy megértsék az anyagot és megtanulják. Mondtam, hogy ezt alá tudom támasztani. Az egyik társát most vágtam ki végleg fél év ismétlésre. A srác megkérdezte, hogy jövő fél évben tanítok-e. Mondtam, hogy nem. Mondta, hogy kár, mert ő elégedett volt velem. Akit kivágtam. Hát én nem voltam olyan elégedett veled, de az meg egy objektív dolog volt, arról meg én nem tehettem. Rendes gyerek volt különben. Tehát ezeket megírtam a Péternek, ennek a diákomnak. És aztán annyit írtam neki, de tényleg lenne jó indulattal, hogy nem indítok eljárás, hát nyilván betudom annak, hogy fel van kavarva érzelmileg, tudom is én, de egy tanácsot fogadjon el tőlem, hogy ezt az életben ne csinálja. Tehát, hogyha begurul valakire, akkor ír egy e-mailt, oda pörköl, mondjuk a főnökének, mert akkor nem sokáig lesz munkahelyese. Tehát most szerencséje volt, hogy velem találkozott. És akkor még mondtam is ott a feleségemnek, hogy mondom, van egy olyan érzésem nekem, hogy ezzel a sráccal én még találkozni fogok. Fél év múlva ott volt a gyülekezetben. Olyan érdekes.

Az volt, hogy elkezdett állásajánlatokat küldeni nekem. És akkor, de már nem csak nekem, ilyen körlevelek voltak, és akkor megkérdeztem, hogy most ez véletlen, hogy felkerült erre a listára, hogy mi van, és akkor tök emberi módon válaszolt, és kialakult köztünk egy kapcsolat, aztán kérdései voltak, eljött hozzánk ilyen bibliai kérdések, és jóra fordult a dolog. És ez egy olyan pozitív történet nekem meg is maradt, hogy milyen jó, hogy nem abban a hangnemben válaszolt az ember, és hogy merre indult el ez az egész kapcsolat, meg ez a dolog. És még egyszer mondom nektek, hogy nekem ez egy olyan unikum az emlékezetemben, hogy olyan jó volt, hogy nem kellett küzdeni magammal. Tehát nem úgy volt, hogy majd kijött belőlem az, amit emberileg éreztem, de azért sikerült visszatartani, hanem olyan úgy éreztem magam, mint aki, hogy lepereg az egész. És szóval ez egy jó dolog, és ezt érdemes megtapasztalni és megkeresni az életben ezt a tapasztalatot. József történetéhez, ja igen, itt az ellenségeknél jártunk, az ellenség szeretete, hogy akivel bajunk van, ugye az az ellenség, nem szó szerint ellenségek vannak csak, akivel problémánk van, aki bosszúságot okoz, akármilyen emberi kapcsolatban, ott vajon mennyire hordozzuk ezt magunkban sebbként, mennyire tartjuk nyilván, vannak, akik szabályos nyilvántartást vezetnek fejbe, hogy kitől milyen sérelem érte őket, egészen különös emberek vannak, nem tudom, találkoztatok-e ilyenekkel. Ez azért érdekes, mert, és a József története azért értékes, mert ez a kérdés, ez a motivum itt előkerül. Ugye József történetében is előkerül a bosszú kérdése, de abban a formában, hogy elmarad a bosszú. Kétszer is elmarad, nem tudom, ezen gondolkoztatok-e már. Kezdem azzal, hogy, hogy értsétek, mire gondolok meg, hogy nem belemagyarázok, hogy én azt gondolom, hogy a Józsefnál, bocsánat, József történetében, tehát József esetében, adott a bosszú indítéka. Nem tudom, hogy mit éreztek, de azért emberileg nem tudtam volna elítélni azért, hogyha alkalmasint a testvéreit Móresre tanítja. Hát könyörgően meg akarták ölni, kútba dobták, eladták rabszolgának. Hát azért ezek után sok emberben azért nem is bosszút lihek, de nem felejti el, nem? Mégiscsak ott hordozza magában a sebet és a sérelmet. Tudjuk, hogy alkalom is nyílt rá, megtehette volna, volt rá hatalma és volt rá alkalma, és nem tette meg. Tehát József nem állt bosszút, és én azt gondolom, hogy ebben mindenképpen tanúság van. Gondoljátok meg, hogy a testvérezért nem akármit követtek el ellene, tehát nem egy gyerekcsíny volt, meg nem egy egyszerű bosszúság, az, hogy meg akarták ölni. Ez történt, és gyakorlatilag az egész életét tönkretették. Nem tudom, hogy mennyire vagytok tisztában a számokkal, de József 17 éves volt, amikor ez történt, vagy ezt már mondtam, tudom korábban. És 30 éves koráig ő rabszolga volt, illetve börtönben sínylődött. Erre szólták, hogy az emberek azok a legszebb évek. Aztán is van még, én már tudom, tehát 30 fölött is van még, de azért tényleg azok a legszebb évek. Most gondoljátok meg, hogy ti nagyjából ebben a szórásban eszek szerintem, hát azért, akik itt vagytok, azért 15 fölött, meg 30 fölött vagyunk egy páran, de azért a többség alatt talán, hogy ezeket az éveket, amikben most éltek, ez garantáltan Egyiptomban kéne az ókorban rabszolgaként leélni. Az milyen lenne? És neki nem volt egy perspektíva, de 30 éves koromban kiengednek. Ezt mi tudjuk, hogy megtörtént, de ő nem tudta. Tehát ő azzal a perspektívával élt, hogy itt fog sínylődni. Van egy isteni ígérete, de hát az több, mint halványnak látszik, mert semmi sem van arra, hogy... Hát olyan értelemben, hogy nem erősítette a beteljesedés semmi, igen. És nem tudom, emlékeztek arra, hogy amikor a testvérek megtették, amit tettek, ott elhangzik egy, úgymond egy felkiáltás, egy szempont, hogy miért teszik, mi az indítékok, mi fáj nekik. Azt mondták, hogy gyertek, itt jön az álomlátó, öljük meg őt, vagy vessük a kútba, és meglátjuk, ezért is meglátjuk, hogy mi lesz az ő álmaiból. Ez fájt nekik, ez az álom, ezt nem kellett volna, tehát ez nagyon fájt nekik. Azt mondták, hogy meglátjuk, hogy mi lesz az ő álmaiból. Hát meglátták. Elmentek személyesen Egyiptomba, mint tudjuk, ugye? Az már jóval később volt, ugye akkor már 39 éves József, mert 30 évesen kerül ki a börtönből, majd arra még egy kicsit visszatérek. 7 év bőség esztendeje, vagy 7 évnyi bőség, 2 év az ínségből, 2 év után elfogy a tartalék Jákob házanépének, lemegy a 10 testvér, ugye Benyámint nem engedi el Jákob, József meg ugye hát elveszett, lemegy a 10 testvér Egyiptomba. Hát képzel, milyen nagy kedvel mentek Egyiptomba azok után, hogy a testvérüket eladták oda rabszolgának. Nyilván ők azzal számoltak, hogy a 10 év az, vagy bocsánat, ekkor már 22 év telt el, tehát 17-től 39-ig, az 22 év az nagy idő, mint a, még ide a rendszerváltás. Bocsánat, egy ilyen új magyar kategóriát. Mert ez frissen él bennünk, azért mondom, hogy akik éltek akkor egyáltalán, hogy 22 év az nagy idő eltelt. Ők nyugodtak lehettek, hogy József már nem él. Hát az emberi számítás szerint ez kizárt volt. Csak hát azért mégis az az ország, ahova eladtuk, meg meghalt. Na mindegy, lementek,
Külföldiek voltak, idegenek voltak, őket nem ott szolgálták ki, ahol az egyiptomiakat a gabona tartalékokból. A kormányzóhoz vitték őket. Hát ugye, akik nem tudják esetleg a történet szerint, akkor már József Egyiptom kormányzója, ugye ez egy külön fordulat a történetben, ott ül kormányzóként. Sokan nem értik, hogy hát hogy nem ismerték meg a testvérei. Hát könyörgöm, nézzük meg egy 17 éves embert, meg ugyanazt 39 évesen, zsidóként, meg egyiptomi ruhába, meg hát mondjuk az egésznek a valószínűsége, ugye, hogy ő lehet. Hát amit mondtam az előbb, hogy hát eleve nem obindulok, hogy most hát ez nem József, hát nem lehet József, nyilván ez kizárt. Tolmáccsal beszél velük különben, és oda mennek, és hát mi illik, amikor az ember megjön, főleg ilyen kormányzónál, hogy földig hajol. Hát azért érdekes érzés lehetett. Mert ők még nem tudták, hogy az állam beteljesedését látják, de József igen. Akik jártatok a szólára, esetleg emlékeztek, ott el szoktam mondani, engem nagyon megható. Néha jó belélni magunkat helyzetekbe, hogy Eszter könyvében van egy ilyen momentum, amikor a Hámán bemegy kora hajnalba, hogy hogyan akasztathatná fel idő előtt Márdokeust, mert már nem bírja ki addig, amíg egyébként ki van tűzve az idő, de neki az sok. Hamarabb megy, és tudjuk, hogy éjszaka történt egy olyan esemény, hogy ami kisiklatta az egész történetet, meg Hámán terveit, meg az életét, hogy a király nem tudott aludni, ugye mi múlik ezen. Felolvasták neki az emlékkönyveket, kiderült, hogy a Márdokeus milyen nagy szolgálatot tett neki, nem kapott jutalmat, bejön a Hámán, kora hajnalban, amikor már fogadóképes a király, és akkor a királyt meg ugye azt foglalkoztatja, hogy hát olyan kellemetlen, hogy valaki megmentette az életét, aztán meg ilyen hálátlan volt, és akkor megkérdezi a tanácsadót Hámánt, hogy hát szerinted mit kell azzal tenni, akivel a király nagy tisztességet akar tenni? És ugye a kegyencek általában így beszűkülnek tudatilag, mert hát ugye nem nagyon széles, és akkor Hámán azt hitt, hogy róla van szó. Nagy félreértésben volt, és hát beleadott a fantáziájával ugye. Hát de gondoljátok meg, hogy úgy gondolt, hogy róla van szó, hát valamit akart, már nagyon nehéz volt fokozni, mert már amúgy is túl nagy becsben volt a királynál, és akkor mondta, hogy adják alá a legjobb lovat, a legszebb ruhába, a királyéból persze öltöztessék fel, és a király egy főembere vigye körbe Márdokeust a fővárosba, és kiabáljon az utcán vége hossza ott, hogy így cselekesznek azzal, akivel a király tisztességet akar tenni. És akkor mondta a király, hogy milyen jó ötlet, ugye, mert hogy... Hát, hogy ezt kérdezte, hogy mit csinálni, ez jó, ez tetszett. Mondta, hogy akkor szaradj, tudod, hol a ruhám, a lovam, hát ő volt a kegyenc. Mondta, hogy tedd meg, hogy megkeresed, van egy ilyen Márdokeus nevű ember itt a zsidóknál. Ugye elmagyarázta a Hámának, mert a Hámán nem tudta, hogy miért jön a Hámán, meg hogy ezért jön pont. Mondta, hogy tedd meg, hogy megkeresed, aztán hogy felöltözteted, felteszed, körbeviszed, és akkor kéne egy főember is, mondjuk te, pont főember vagy. Ugye, mert hát kb. Ez a helyzet. És körbe küldi a városba. Most bocsánat, egy picit kiegészítettem, de körbe ez az attitűd, nem? Tehát erről szól a történet, hogy a király a maga tudatlanságában így hidalta át ezeket a dolgokat. És akkor nagyon érdekes nekünk ezt olvasni, hogy tudjuk, hogy a Hámánnak mi volt a fejébe. Annyi esze volt azért, hogy már nem hozta szóba az eredeti, felmérte a helyzetet, ugye az udvarban járatos volt. És amire elmondtam az egészet, az, hogy nekem mindig az áll az eszembe, hogy ugye Márdokeus tudta, hogy miről szól a történet, meg hogy ott meg akarja jönni. Hát innen indult az egész Eszter könyv problémája. És gondoljátok el, hogy milyen az a kép, én a kép miatt kezdtem mondani, hogy ül a ló hátán a Márdokeus, ott a lónak a két füle, és a két füle között látja maga előtt menni azt a Hámánt, aki ott meg akarja jönni, és ott kurjongat a városba, hogy... Tehát az egy nagyon furcsa fordulat a történetben, nem? Na most ezt csak azért mondtam, hogy érdemes elképzelni élethelyzeteket, mert sokkal plasztikusabb lesz. Valahogy így lehetett, én úgy gondolom, hogy hát nehéz máshogy elképzelni. Most gondoljátok meg, hogy milyen lehetett, amikor József ül ott nyilván van melyest megemelve a kormányzói székébe, és beállít a 10 bátyja, és rögtön azzal kezdenek, hogy nagy tiszteletet adnak, mint az álomban. Hát azért... 22 év után, hogy az történt, ami történt, meg az ő hányattatása után, amiből 22-ből 13 év, az rabszolgaság volt és börtönbeli rabság, hát valahol azért emberileg egy nagyon nagy válasz lehetett. Az elégtétel szót szándékosan nem használom, de nagyon nagy lehetett ez a tapasztalat Józsefnek, hogy mit érezhetett azok után, hogy megjárta ezeket a lelki kínokat, ugye először a halállal való szembesülést a kútban, aztán a rabszolgaságot, meg a börtönöket Egyiptomban, a tömlöcöt, és hogy mindezt egyedül, az egy más kérdés, hogy Józsefnek azért volt valakie, amiről az előbb beszéltem, hogy ő nem volt egészen egyedül egyébként. Emberileg egészen egyedül volt, de pont emiatt, amiről az előző pontban beszéltünk, ő megtalálta azt a valakit, akire támaszkodhatott. És én azt gondolom, hogy amikor ez a helyzet előállt az életben, hogy ott vannak ők, itt van ő, akkor ennek a helyzetnek a feldolgozásában, a megoldásában nagyon nagy segítség lehetett Józsefnek ez, az, hogy ekkor már ő Krisztussal járt valójában.
Nagyon sok mindent érezhetett, meg érezhetett volna, hogy ide írtam az elégtételt is, hogy azért hány ember mondta volna azt, hogy hát azért 22 évet kellett ráni, de csak meglett. Ugye, hogy ott vannak, ott érdelnek előtte. Aztán egyszer emlékszem, Rezing János mondta, hogy tartott is erről alkalmakat iskolákban, gimnáziumokban, hogy tényleg ki mit gondol, ki mit tett volna, vagy mit tudunk elképzelni József helyében, sok ember mit tett volna. Hát szerintem biztos lett volna olyan ember, aki azt mondja, hogy annyira megveti ezeket az embereket, hogy ad neki gabonát, ezen nem múljon, hát van neki bőven, ugye egész együttom az övé, aztán menjenek, és tulajdonképpen fel se fedi magát, mert ő már ezekkel nem akar semmit. El tudjátok ezt képzelni? Szerintem nagyon sok ember, és úri ember lett volna, nem? Mert nem bántja őket. Hát azt már is hozom szóba, hogy esetleg, bocsánat, deresre húzni, tehát valami fenyítékkel viszonozni azt, hogy itt sérelem érte, nagyon sok ember valamilyen módon bosszút állt volna. Az is egy lehetőség egyébként, hogy nem bántja őket, de nem ad gabonát, és elzavarja őket. Ez is egy lehetséges emberi magatartás. Tehát nagyon sok emberi magatartás lett volna, de minden egy a közös. Most a hangsúlyt erre hagyjam, hogy emberi. Ezek lettek volna az emberi reakciók. És Józsefnek nem emberi volt a reakciója. Hát igen, ide jutottam, hogy bocsánat, hogy elvileg a nyakukba ugorhatott volna, hogy édes testvérek, itt vagytok, de hát az meg egy kicsit ugye életszerűtlen lett volna, azt mindjárt érezzük, hogy ez azért, bocsánat, csak így, mikor végig gondoltam a lehetőséget azért, de hát ez nyilván nem, hanem ehelyett valami más tett, és gyakorlatilag a történet erről szól. És én ezen a ponton hadd kérjek mindenkit, azt is, aki már olvasta és ismeri, azt is, aki ismerni véli, mert sokszor kiderül, csak ismerni véljük a dolgokat, és nem emlékszünk jól, hogy olvassuk már el a József történetét, annyira szép történet. Tehát az egyik legmeghatóbb pont, amire utaltam, amikor én sokszor könnyezek, amikor olvasom, amikor Júda odáll József elé, a testvére, a szóvivő, a második lent jártukkor, amikor úgy látszik, hogy nagy bajban vannak, mert hát József kialakított egy nagy bajt nekik, ugye kívülállóként egy helyzetet, hogy tesztelje őket, próbálja tegye őket, és odáll Júda, és a számára idegen embernek, mert ugye Egyiptom kormányzója és tolmáccsal beszél velük, elmondja azt, hogy nekik van egy közös titkuk, egy nagy vétkük, és hogy ezért van rajtuk ez az átok, és gyakorlatilag egy nyílt bűnvallomást tesz arról, amit ők tettek. És megindító, annyira, hogy ezen a ponton mondja azt József, hogy mindenki menjen ki mellőlem, bármint az egyiptomiak, tehát az emberei, és ott marad egyedül a testvéreivel, és hát akkor leplezi le magát, és mondja azt, hogy megszólal a zsidó nyelven, az azért nagyon érdekes lehetett, szívesen ott lettem volna, hogy én vagyok József, a ti testvéretek. Azt hiszem, a Raffaellónak van erről egy festménye, egyszer láttam, hogy hát ábrázolja, nem az osztatlan öröm jelent meg a testvéreken. Meglepetés az volt, de öröm nem mindenkinek volt, mert ugye mindenkinek más volt az osztály része a tervben, volt, aki kitalálta meg, stb. Azért hogy ők is átérezték azt, hogy itt nagy baj is lehet, mert hogyha ez József, hát az ő lehetőségei elég nagyok, elég végtelenek. És hát ugye emberileg gondolkodva rajtuk számon kérheti, ami történt. József azonban nem ezért tette, amit tett. Ő azt akarta felszínre hozni, hogy milyen lelkület van bennük, az a 22 évvel ezelőttie, vagy más-e. Ilyen próbákat tesz, hogy Benyámint lehozatja, nagy nehezen lehozatja magához velük, és akkor Benyáminnak nagyobb részt osztanak az ételből. Benyámin több ajándékot kap ruhaformájába, és figyeli, hogy mi a reakció. Kezdik megint azt, amit vele, hogy miért, meg irigykedni, meg esetleg torzsalkodni. És végül mondom, egy ilyen helyzetet alakított ki, ahol úgy érezték, hogy úgy sarokba szorulnak, ellehetetlenülnek, nem tudták, miért történik. Mi tudjuk, hogy valaki tudta a titkukat, és hát alakította a körülményeket, mert Józsefnek volt erre hatalma. De ez valami olyasmi, amit József tett, mint amit Isten is sokszor tesz velünk, erről beszéltünk megint az előző pontban, hogy Isten megenged olyan körülményeket, esetleg létrehoz, nem csak megenged, hanem kialakít olyan körülményeket, ahol próbára tesz bennünket. Próbára teszi a hitünket, aminek a segítségével nevel bennünket, és mi sokszor esetleg úgy érezzük emberileg, hogy de nekünk ez nehéz, és hogy miért teszi ezt. Most hagyj kérdezzem meg, hogy szerintetek Józsefnek könnyű volt a testvéreivel következetesen ezt a dolgot végigvinni, amiről itt csak utalni tudtam? Iszonyú nehézetet visszatartani az érzéseit, főleg amikor meglátta Benyámint, az édesöccsét, tehát aki az édesanyjától maradt neki, ugye Benyámin szülésébe halt bele az anyjuk. És vissza kellett tartania magába, nem adhatta ki magát, és végigvitte az ő érdekükben. A Bibliában van egy vers, az már Jézus Krisztusról szól, azt mondja, hogy minden szenvedésüket ő is szenvedte, amikor vezette őket a pusztában.
Tehát ne gondoljuk azt, amikor az Isten nevel bennünket, meg nehéz életkörülményeken át vezet, mert hát erre van szükségünk, mint Józsefnél is láttuk, hogy akkor azt onnan fentről teszi, és neki könnyű, de mi szenvedünk. Ő szerető Isten, és aki szeret, az együtt szenved. Nem azért, mert akarja, nem azért, mert választotta, hanem abból következik, hogy szeret. Amikor mi a próbákban küzdünk és szenvedünk, akkor erőt adhat az a tudat, hogy az Isten velünk együtt szenved, mert fontosak vagyunk neki. József történetében ez is megfigyelhető ebben a helyzetben tanúságként. Ugye, hogy utaltam is rá, hát megijedtek és féltek tőle, de olyan szép, hogy bánik a testvéreivel, és annyira tapasztalt emberre val, és hát érett férfira. Nem tudom, emlékeztek rá, hogy amikor hazaküldi őket immáron leleplezve önmagát, feladva az inkognitóját, az apjáért, hogy hozzá kell, akkor mond nekik valamit útravalóként. Emlékszik rá valaki? Ide nyúltam, és... Igen, most jó. Igen. Hát, többet nem nyúlok oda. Jó. Bocsánat. Így van, köszönöm szépen, valamelyikőtök mondta, hogy azt mondta, hogy az úton hazafele ne vitatkozzatok, ne háborogjatok. Mire gondolt? Mi szokott életszerű lenni ilyenkor? Mennek haza. Családi tragédia volt, jóra fordult. József nagyvonalú volt, nem bántotta őket, de 10 ember biztos, hogy elkezd osztozni, hogy kinek volt nagyobb a sara. Nem? Hogy én emlékszem, hogy te találtad ki. Nem, rosszul emlékszel, ő találta ki. Tehát ez egy tipikus élethelyzet, nem tudom, emlékeztek, hát egyébként nagyon ilyen, hát mondanám, hogy szép példa, de nem az, inkább csúnya példa, de jó példa erre, amikor Sault királyá választják, az Izrael első királyt, és azt mondják, kiderül, hogy a legkisebb törzsből, Benyámin törzséből való, és hát ugye nem így képzelték a nagy törzsek, mikor királyt akartak, és mondták, hogy ja, hogy ő. Hát akkor inkább ne is legyen király, ugye addig erőltették, az Isten azt mondta, hogy ja, hogy. Nem, nekik mindenképp legyen király, de nem az lett a király, akit akartak, akkor inkább ne legyen király. És mit mond erre Saul? Egy csodálatos ember volt, azt mondta, hogy hát, hogyha nem, végül is meg tudok élni szántásból is, nem kell királynak, én ment haza szántani. Aztán, amikor kiderült, hogy Jábes Gilead komoly gondban van, azt hiszem ez volt az a zsidó város, amelyeket megtámadtak, akkor Saul szétküldte hát volt vele két tökör, ugye szántott, 12 részre vágta a két tökröt, elküldte a 12 törzshöz, és hát azt üzente, hogy aki nem jön fel Jábes Gilead alá a táborba, hogy felszabadítsuk a városunkat, annak az ökrei így fognak járni. Hát ugyanek nem bírtak ellenállni ennek a hadba hívásnak, ez nagyon meggyőző módja egyébként arra, hogy embereket felkérünk a harcra. Oda mentek az izsidók, felszabadították a várost, és amiért idéztem, azt mondja, akkor megszólaltak hangok a győzelem után persze, hogy ki volt az, aki azt mondta, hogy Saul ne legyen király? Ez benne van a Bibliában. Ez tipikus. Tehát nincs új a nap alatt, ezt Salamon megmondta, hogy mindig, ahogy forog a szél, úgy forog a kakas is vele. Tudjátok, van ez a szélkakas. Hogy most ilyen helyzet van, akkor hol vannak azok kerén? És azt mondta, Saul, ma nem ölünk, mert meg akarták ölni azokat. Azt mondta, ma nem ölünk meg senkit, mert az Úr szerzett ma szabadulást. Ez a nap, nem az a nap. És többi sem lesz az. Ugyanez volt félő, hogy a testvérekben lábra kap ez a belső küzdelem és vitatkozás, és ezért mondta azt József, hogy ne, ennek nincs értelme, ezt ne csináljátok az úton. Bocsánat. Aztán kimondott egy nagyon komoly tételt, azt mondta, hogy ti gonoszt gondoltatok ellenem, de az Isten jóra gondolta azt fordítani. Figyeljétek meg, két dolgot mond. Az egyik azt mondta, hogy ti gonoszt gondoltatok. Azt mondta, ez kár szépíteni, tehát én se szépítem a valóságot, amit ti akartatok, az egy alávaló gonosz dolog volt, ti meg akartatok engem ölni. Az egy más dolog, hogy az Isten azt mondta, én ezt mindig csodálom egyébként, ezt csak itt mondani, hogy milyen jól illik ez az ő tervébe. És felhasználta az ő gonosz szándékukat, azt mondta, hogy ha már Egyiptom, ugye merők rabszolgának adták, akkor legyen kormányzó. Tehát a testvérek úgy mondta, hogy Egyiptomban rabszolgának transportálták, vagy hogy mondjam, Józsefet is, meg azt mondta, hogy hát ha már Egyiptom, az jó lesz, mert elég nagy ország volt, ugye az volt a korabeli Amerika, hogy így mondjam, a domináns, a nagyhatalom, és azt mondta, hogy akkor legyen kormányzó. Ugyan később akartam mondani, de már most hadd jelezzem, mert már utaltam Józsefre, hogy ki volt József Egyiptomban. A Mózes első könyve 40. fejezet 44. versében azt mondja a fáraó, amikor megbízza az álomfejtés után a hétbő esztendő előtt, hogy én vagyok a fáraó, azt mondta a fáraó, tehát ehhez ragaszkodik, hogy így mondjam, tehát én vagyok a fáraó, de te nálad nélkül senki se kezét, se lábát fel ne emelhesse egész Egyiptom földjén. Hát ez mondjuk olyan hatalomszámba megy, nem? Tehát ez már azért
Tehát, hogy valaki egy ekkora országban ezt a totális hatalmat, magyarul azt mondta a fáraó, hogy ő a címzetes, hogy így mondjam, József pedig a totális hatalmat gyakorolja. És azt mondta a József, még egyszer mondjam, hogy ti nektek a szándékotoktól ez távol állt, ami történt. Ti pont az ellenkező, ti gonoszt akartatok. Az egy más kérdés, hogy az Istenek hatalmában áll ekkora fordulatokat létrehozni az emberek életében. És azért ennyit hadd mondjak nektek, hogy ha van, és hogy ez nem szerepel az alcímek között, de ha van a József történetének nagy tanúsága, akkor az az, hogy az Istennek mekkora a hatalma minden egyes ember életében. Azt mondja, hogy az emberek gonosz gondolhatnak, az Isten jóra gondolja azt fordítani. Olyat is olvasunk a Bibliában, hogy az Isten az ember ellenségét jó akarójává tudja tenni. Tehát meg tudja fordítani egészségedre a körülményeket, a lelki világot, emberek lelki világát. Az Isten mindent és mindenkit eszközül tud használni. Ugye van egy ilyen igehely, hogy semmit sem tehetünk az igazság ellen, csak az igazságért. Hogy így mondjam, a testvérek azt mondták, hogy na meglátjuk, mi lesz az ő álmaiból, és toltak egy nagyot a szekéren abba az irányba. Ugye az álmok jelent. Nem így gondolták, nem akarták, de az idő mit igazolt? Ugye azt szoktam magamban mondani, tudománytalan, de elmondom, hogy ha nem adják el Egyiptomba rabszolgának, akkor emberileg nem tudjuk elképzelni, hogy hogyan kerüljen magas polcra József, nem? Tehát gyakorlatilag nem volt alternatíva, mintha szükség lett volna erre az Isten tervében, ami nyilván nem igazolja azt, amit tettek. Ez tovább is vezetne a harmadik pontunkra, bocsánat, még egy kis türelmet kérek, kicsit később is kezdtünk, de van még egy olyan bosszú motivum a József történetében, amire ritkán figyelünk, én is nemrég figyeltem fel rá. Milyen bosszú maradt még ki, amit József megtehetett volna, lett volna rá oka, hát a hatalmát már nem illusztrálom tovább, azt már láttátok. Ki nem állt bosszút József? Egy hölgyre gondolok. Hát így már könnyű, persze. De jó, köszönöm, nem azért, Potifárnél. Ugye tudjuk azt, hogy Józsefnek a helyzete a Potifár házába emberileg stabilizálódott. Ez azt jelenti, hogy azért élhető volt, rábíztak mindent. Tehát ő volt a menedzser, a gondnok, vagy nem tudom, minek mondjam. Emberi számítás szerint jó kilátása volt arra, hogy teljes természetes halállal, meg idős korában, tehát nem a rabszolgaságba fog belehalni, hogy így mondjam. Nyilván ez távol van, nyilván ez távol van attól, hogy majd nagy hatalommal lesz, meg meghajolnak előtte a testvérei, de azért sokan azt mondták volna, hogy hát ha már más nem, akkor legalább a Potifárnak hagyd legyek a legfőbb hát csicskása, vagy ilyen, nem is csicskása jó szó, tehát a menedzsere. Bocsánat, nem találtam a jó kifejezést. És amikor beáll úgymond az élete, akkor egy új fordulat következik, mert a Potifár felesége szemet vet Józsefre, ez nehéz másokban, sőt ez még egy finom kifejezés volt, és József elutasítja, ami azért nagyon hát fájdalmas a másik fél részén, mert van egy komoly társadalmi különbség köztük. Úrnő, meg rabszolga, meg hát a sértett női önérzet úgy, hogy hát ő közeledne, vagy keresné meg, vagy ajánlaná fel magát, nem tudom, hogy mondjam szépen. És hát mi történik az elutasítás nyomán? A nő bosszút áll Józsefen, tudjuk jól. Bosszút áll, milyen módon? Hát intrikus módon. Ugye József, mikor elmenekült a nő elől, kénytelen volt a köpenyét otthagyni, mert a nő annyira kapaszkodott bele, és a nő a sztorit, ahogy mondják modern nyelven, előadja fordított felállásba. Az olyan Potifár, és bepanaszolja, hogy hát, hogy ez a héber rabszolga, hát még jó, hogy ilyen erényes nő vagyok, majdnem rám betette magát meg ugye a kezét, és hogy, de itt a bizonyíték a kezembe, hogy ennyit sikerült, ugye meg kiáltottam, akkor elmenekültem, és itt a bizonyíték. És ezzel a tényállással vádolta be, és Józsefet el is ítélik, ugye, nem tudom, hogy tudjátok, régen, amikor a Titen mentek még adások, és a János sokat vetített illusztrált, én ott láttam egy nagyon jó meccetet, vagy a Lukas Cranachy, vagy a Lukas van Leiden, eszem, ők csináltak ilyet, nagyon szép a meccet. Azt a pillanatot ábrázolja, amikor a nő ilyen kicsit ilyen pukedézve, egy letérdeli, és oda tárja a bizonyítékot, a tárgyi bizonyítékot a Potifár elé. A Potifár megáll, és teljesen máshova néz, és ugye az eget kémleli, és úgy hallgatja. És meg mindig az az érzés, amikor látom ezt a részkasztot, hogy Potifárban mi olyasmi lehet, hogy nem szakad le. Tehát, hogy... De megmondom miért, bocsánat, ne értsetek félre, ezt nem azért mondtam, hogy mosoly legyen, tényleg. Körülbelül ez van, mert megmondom miért, hogyha Potifár egy pillanatig elhiszi Józsefről azt, amit a nő állít, ha rabszolga ilyetben próbálkozott volna, azt nem tömlözbe zárják, azt felnégyelik, meg felakasztják, meg megölik. Tehát egy biztos, hogy
azzal, hogy Józsefet életben hagyták, hát nem mondhatta azt országvilágjelölt, hogy hát könyörgöm, ismerem a feleségemet, hát hazudik, ez van. Hát, mert ugye ez lett volna a másik alternatíva. Most ehhez képest egy ilyen kompromisszumos megoldást kötött a Potifár, hogy hát ezt nem mondhatta, hogy itt nem volt semmi, sőt ez nem igaz. Hát jó, hát akkor volt valami, na jó, akkor zárjuk tömlöcbe, de hát ebben benne volt, aki akkor is kortárs volt, hogy tehát nem. Tehát magyarul nem hitte el a vádat, de valamit csinálnia kellett ugye a társadalmi rang miatt. És számomra ezért egyértelmű, hogy ez a Lukasz Kranach, vagy Lukasz van Ledevére metszett is ezt mutatja, hogy Potifár úgy elréved valahova, tehát a nő itt beszél, ő pedig néz valahova máshova, és gondolom bent sok minden lejátszódik a lelkébe, tehát régi ismerősök voltak, és az a lényeg, hogy József megint, figyeljétek meg, nagyon érdekes, hogy megint életben marad. Tehát romlanak a feltételei, mert megkülönböztetett rabszolgastátuszban volt, az szinte nem is volt már rabszolga, mi ő volt. Hát az önrendelkezési jogát tekintve, igen, de a körülményét tekintve nem. És most megint zuhan egy nagyot az élete, de megint nem hal meg, csak még kilátástalanul lesz, mert tömlöcbe kerül, börtönbe kerül József. Viszont olyan különösek a fejlemények, hogy egy kicsit megismétlődik ugyanaz, mint a történet elején. Tehát, mint hogy egymásban lenne ágyazva. A testvérek gonoszt akarnak, és eladják, gonosz szándékuk van, eladják rabszolgának, az Isten kormányzót csinál belőle. Az asszony bosszút akar állni, szerintem ő azt hitt, hogy meg fogják ölni Józsefet, de hát amit elmondtam, hát ez a tény, és valószínűleg ez az ok, amit elmondtam. József nem hal meg, viszont tény, hogy börtönbe kerül. De a börtönben mi történik, akik ismerik a történetet? Találkozik a fáraó két főemberével. Álmot fejt, és utóbb ez a történés a kulcs ahhoz, hogy ő kijusson, emberileg ez a kulcs, hogy kijusson a börtönből. Tehát a nő akarat ellenére, ő is tolt egyet a József szekerén, nem? Ha már az előbb így mondtam, hogy hát ő nem így gondolta ugyan, de ez lett belőle. Ennek ez az egyik tanulsága, hogy a gonosz emberek nem érték el a céljukat, a másik tanulsága pedig az, hogy József oldaláról nézve, vagy a mindenkori szenvedő oldaláról nézve, mi nem értjük, miért történnek nehézségek az életbe, de sokszor az olyan, hogy a nehézségeken átvezet az út a következő magaslatra. Aki túrázik köztetek, ugye valaki mondjuk van egy hegyen, lát egy másik hegyet még magasabb. Hogy lehet oda feljutni? Hát előbb le kell menni a völgybe. Tehát csúcsról csúcsra nem lehet menni egyenesen. Az élet ugyanilyen, hogy vagy valahol, az Isten azt mondta, hogy de magasabbra akarlak vezetni, csak most egy kicsit le kell szállni, és nehéz lesz, és utána újra fel. Látjátok ezt a görbét a József életében, hogy indul Jákob fiaként, aztán majdnem meghal rabszolga, lesz egy kicsit javul a helyzet a Potifár házában, aztán a nő bemártja, bevádolja, akkor rab lesz, de semmilyen más módon, emberi számítás szerint, amit látunk, nem alakulhatott volna ki az a szituáció, hogy a fáraó álmot lát, és akkor a főpohárnoknak bevillan az emlék, és azt mondja, hogy hú, hát ezt ő elfelejtette, pedig hogy kérte a József, hogy ne felejtse el, és akkor mondja a fáraónak, hogy hát ő tud valakit, aki ezt meg tudná fejteni. És hogy azt írja a Pátriárkok és Proféták című könyv, nagyon bántotta a lelkiismeret, hogy ő elfelejtette Józsefet, a jótevőjét, aki megfejtette az álmot, és állítólag nagyon beajánlotta a fáraónál, hogy ez egy nagyon, nagyon kiváló ember. Tehát próbálta kompenzálni mindezt, hogy a fáraónak a figyelmét felkeltse, és hát tudjuk, hogy a fáraó látta az álmot, József odament, és hát ez egy érdekes napja lehetett Józsefnek. Én olvastam ezt a könyvet újfent, az Isten küldött egy embert, nem tudom, ismeritek, ugye ez az egyiptomi fej van az elején. Magánvélemény, de elmondom, hogy szerintem Ellen White művein kívül ez a legjobb könyv, amit én ismerek, én úgy gondolom, ami a Bibliát tárgyalja. És amikor azt olvastam, hogy felmerült bennem, hogy ti gondolkoztatok már ezen, hogy azért József mit bírt ki úgy, hogy látja az álmot, és akkor átéli ezt, amiket nem ismétlek el megint. Átél. Az utolsó állomás az, hogy a főpohárnoknak megfejti az álmot, és azt kéri tőle, hogy mondja, hogy ártatlanul hozták ide, nem tehet semmiről, szóljon már egy szót az érdekében. És úgy elképzeltem emberileg, hogy várhatta a szegény, hogy jó, hát aznap nem fog szólni a pohárnok, hát örül, hogy visszakerült a hivatalába. Másnap se, jó, ez még belefér, egy hét is belefér. De ott múlt az idő, amit mi nem tudunk, mert nem ír a Biblia, hogy mi lehetett két hét után, két hónap után. Egy vagy két évnél is több eltelt, mire a fáraó álom jött, hogy Józsefnek ez milyen, ez olyan, mint az Ábrahámnak az ígéret, hogy 75 évesen megígérik, már nem fiatal, hogy majd fia lesz. Csak még egy kicsit várni kell, ugye? És akkor 25 évvel később születik meg. Hogy milyen az, amikor az embernek a hitét próbára teszi valami. És Józsefnél is ez történt, hogy hát akkor elfelejtett, hát csak szólna. És akkor egyszer csak, bocsánat, jönnek hozzá, hogy gyorsan fiú, borotválkozzál, mert menni kell a fáraóhoz. Ugye? Egyik reggel fel kell,
És akkor mondják, hogy a fáraónál van, bocsánat, ugye modern nyelven ott van jelenése, tehát hogy oda kell menni. És nagyon érdekes ez a nap, mert este már nem kell visszajönni. Ugye, de ezt ott nem tudja még a tömlözbe. Tehát estére közli vele a fáraó, amit felolvastam, emlékeztek rá, hogy én vagyok a fáraó, de te nélküled senki se kezét, se lábát. Azért ez egy nagyon érdekes nap karrier szempontjából, nem? Tehát a tömlöcből kormányzónak. És az ember nem tudja, hogy az életében melyik lesz az a nap. József se tudta, erre nem vonatkozott álom, hogy na most már lehet beleélni magát, vagy készülni. Ő neki hitben késznek kellett lenni mindig, és jött az a nap, ő se tudta melyik. Felébresztették, felkeltették, meg, hát nem tudom, nem reggel, amikor jöttek a fáraó emberei, vitték, és estére ő Egyiptom ura. Hát nagyon érdekes érzés lehetett, nem? De tudok még valakit, akinek még érdekesebb érzés volt. A Potifár némit érezhetett, nem? Hát ezért kezdtem elmondani, ezen sokáig nem gondolkoztam nekik, hogy az érdekes érzés lehetett, nem? Hogy hát először nem ölettem meg az úr, csak tömlözbe záratta, aztán elmúlt egy jó pár év, és akkor egyszer hallja a nagy hírt, hogy ez a zsidó gyerek, ez a héber gyerek, ez elég sokra vitte, hogy így mondjam, tehát ő lett a kormányzó, és azért nem, ne, hogy mondjam, tehát én talán is gondolkoztam, amikor jött a házatot, hogy nem mirigylem a Potifárnénak azt a pár napját, amíg el nem dőlt, hogy mi lesz, mert hát azért, amit ő tett, az egy ritka nagy gonoszság volt, ők ketten tudták, mi az igazság. Ott egyébként nem voltak ilyen demokratikus bizonyítási eljárások, meg ilyen tanúvédelem, meg ilyesmi. Tehát József helyzetben volt, ő simán, tehát a hatalomnál fogva büntethetett volna. Ő azt állítja, hogy ez történt, ami egyébként történt, simán. És a József nem tette meg. És ezt erre azért tettem hangsúlyt, bocsássatok, hogy erre elkanyarodtam. Ezt sokszor kifelejtjük, hogy milyen nagy dolog, hogy a Potifárnén nem állt bosszút. Pedig lett volna rá oka is, úgy tetszik indítéka, hatalma, és nem tudom, hogy a nőbe aztán valami ennek a nyomán lejátszódott, de ha emlékeztek rá a kísértéskor, amikor jön a nő az ötletével, akkor József azt mondja, hogy hogyan cselekedhetném ezt a nagy gonoszságot az Isten ellen, meg az én uramat, Potifár, és hát hogyan tehetném ezt, mindent rám bízott kivéve téged. Tehát próbálta ébrezgetni a nőnek az erkölcsi érzékét, hát tudjuk, hogy nem sikerült, tehát nem mért eredménye, nem sikerült, de nem tudom, hogy esetleg az, hogy ő nem állt bosszút, vajon mit hatott a nőnek a lelkébe, vagy milyen ember az, aki végül ezek szerint nem állt bosszút ő rajta, vagy hát én rajtam az ő szemszögéből nézve. Annyit hadd mondjak röviden, és lassan befejezéshez érkezünk, hogy nem tudom, mi mennyire tudjuk feldolgozni a minket ért sérelmeket. Irigylem Józsefet, és példának állítom elétek is a Biblia, és nyilván ezért állítja elénk. Én azt gondolom, hogy Józsefnek az is sokat segített, hogy ő az Istentől elétárt jövőre függesztette a tekintetét, és nem az embereket nézte. És az emberekről kiderült, mi már tudjuk, itt levontam a tanúságot, hogy ugyan jót nem akartak, de mindegyik annak a jövőnek az útját egyengedte. Szándéka ellenére, tudtán kívül és akarata ellenére mindegyik azt egyengedte, amit nem akart volna. Ez a látásmód ez biztosan segített neki, és azt gondolom, hogy nekünk is arra van szükség, hogy ne ápoljunk, ne hordozzunk magunkban sérelmeket, indulatokat. Nagyon fontos, hogy alapból, hogy dolgozzuk fel. Erre volt az egyszeri szerény jó példám azzal a srácsal, hogy nem kell felfortyanni már az elején. Van egy nagyon jó tanács, ezt is hadd idézni, a seregben volt egy szállóige nálunk, a századnál legalábbis. Nem tudom, Józsiéknál volt, együtt voltunk katonák, csak nem tudtuk még akkor, nem ismertük egymást. Ő a második zászlóba szolgált, én az elsőbe. Nálunk volt egy ilyen mondás, hogy ne háborog, nem vagy te tenger. Nálatok is volt? Na, egy laktanya volt ez, akárhogy is veszem. De olyan, hogy akkor mondták egymásnak, hogy olyan ne háborog, nem vagy te tenger. Mert mindig valaki óbégatott, hogy leintették, nem vagy te tenger. Ne háborogjon a tenger. Ez egy nagyon nagy igazság szerintem, hogy nem kell nekünk mindig dohogni, meg háborogni. Szerintem, ha az elején megfogjuk az indulatot, sokkal könnyebb utána végleg győzelmet aratni rajta, mint hogy beleéljük magunkat valami sérelembe, úgy belénkig, és akkor utána ki tudja, hogy hogyan huny ki, de hát ez már inkább a Józsi szakterülete, szerintem ebben nem megyek bele. Eredeti szakmája szerint. Egyetlen igét idéltem magának, nem tudtam mondjam, vagy nem mondjam, mondom. Van egy ilyen ibibiai tanács, hogy magatokért bosszút ne álljatok. És a bosszú az nem csak ilyen vérmes bosszúra utal, vagy vérbosszúra, hanem arra, hogy nem kell mindig mindenért elégtételt vennünk. El kell viselnünk úgy, ahogy van nagyon sok mindent az életben. Gyorsan a harmadik pontra térek, erre már igazán röviden, csak bocsánat itt a csúszásért. Az volt a harmadik kérdés, hogy le tudjuk-e tenni Isten kezébe az életünket és az egész életutunkat. Egy kicsit az eredője különben az előző kettőnek, utóbb gondoltam bele én is, mert ha az előző kettőt jól megértjük, akkor talán erre könnyebb azt mondani, hogy
le kell, hogy tudjuk tenni. Én nem gondolom, hogy könnyű letenni, azt nem állítanám, inkább nehéz, de nincs jobb megoldás. Van egy nagyon szép White idézet, nem írtam ki, csak most jutott eszembe, ezért próbálom idézni, nagyjából tartalmilag pontosan, hogyha mi is kezdetből látnánk a véget, ahogyan az Isten, akkor mi is belátnánk, bocsánat, ez egy két idézet keveredik bennem, hogy mi sem vezetnénk más útvonalon az életünket, mint ahogyan ő. Tehát az a különbség köztünk, hogy ő sokkal többet tud meglát, mint mi, és az ő helyzetéből tekintve mi is ezt ítélnénk optimális életútnak, bármennyire kellemetlen is, amin vezet bennünket. Igen, ez az egyik idézetnek a tartalma legalábbis. A másik pedig az, igen, azzal keveredtem, hogy vaj, ha mindenki belátná, hogy nem képes élete kicsiny hajóját biztonságosan a kikötőbe kormányozni. Ez nagyon szép és nagyon igaz idézet. Kell a segítség. Kell a segítség, csak nagy hátrányunk az, hogy mi okosok vagyunk, már olyan értelemben, hogy ahogy nem kéne. Volt a héten egy Biblia köröm. A pátriárkákat olvassuk sorra, hárman voltunk a körön, egy idősebb atyafi, egy nálam valamivel idősebb hölgy, aki hát most járogat gyülekezik, egy nagyon aranyos nő, meg én, és az Izsák házassága volt a témánk. Meg is beszéltük az elején, mi miért olvassuk ezt el, hát azon a koron már túl vagyunk, de nagyon tanúságos volt, ezért másfél órára nyúlt a Bibliakör, mert annyi jó dolgot beszéltünk át, és az volt bennünk, hogy kár, hogy a fiatalokkal ezt nem tudjuk megosztani, hát erre tessék, most itt vagyok, és csak elmondom nektek röviden, hogy olvassátok el az Izsák házasságát a Pátriárkák és Prófétákból, leírja azt, hogy a régi világban ez nem volt ritka, ami Izsákkal történt, hogy nem az érintett választott, hanem az érintettnek a szülei döntöttek a pár kapcsolat felől. Tudom, hogy ez eretnek gondolat ezen a helyen ilyet kinyilvánítani, de én csatlakozom a Pátriárkák és Próféták eretnek gondolatához. Nem azért, mert most már ennyi idős vagyok, tehát félreértés ne essék, nem ez az oka. De az ember egy kis élettapasztalattal rájön arra, hogy ebben sok igazság van. Az okosok vagyunk, azt úgy értettem, hogy az ember általában, amíg az életnek nem éli át bizonyos dolgait, megint hadd csatlakozzak a délelőthöz, mert figyeltem, ugye a Józsi azt mondta, hogy ha valaki fiatal, még talán nem gyötri úgy a bűntudat, ugye valami ilyesmi volt a lényege, de aztán idővel azért megjelennek komoly tényezők a lelkünkben, és akkor fel is írtam magamnak a beszélgetéshez, hogy tehát beszéljünk el, hogy ez korfüggő a bűntudat. De van igazság benne feltétlenül, tehát én pont azt akarom mondani, hogy ugyanez a bölcsességre is igaz, hogy azért ahhoz kell életidő, élettapasztalat, önmagunkkal kiábrándítóak, másokkal esetleg pozitívak, hogy az ember rájön arra, hogy az élet összetettebb, mint gondolná. És hogyha valakinek megadatott az, mint Izsáknak, hogy istenfélő apa meg anya van, és nem a pénz a pénzhez alapon akarják házasítani, ami szokás volt azért a mi társadalmunkban, és itt még nem is olyan rég, hanem a gyermeküket ismerve, az érdekeit szem előtt tartva, plusz egy másik ember érdekeit is szem előtt tartva, aki a társa lesz, és a boldogságukat szem előtt tartva felelősen döntenek, és ők már tudják, hogy az élet az több, mint a külcsín, hogy szép legyen az a lány, meg jól képű legyen a legény, hanem össze is kell, hogy íjjenek, meg egymással hát, egységet kell tudniuk alkotni, akkor lehetséges az, hogy jobb választások születnek, mint a közvetlen választás során. Én megkockáztatom. Erre nem voltam felkérve, tehát ez nem része a felkérésnek ez a téma, de ha már itt vagyok, meg ha már érintjük. Ugye az a kérdés, hogy le tudjuk-e tenni Isten kezébe az életünket, az egész életutunkat. Hát ennek nagyon fontos része a házasság. Nem azért, mert fontos a házasság, azért, mert döntő. Tehát a személyiségfejlődés döntő meghatározza legtöbb esetben a házastárs. Olvassátok el a Szodoma pusztulása című fejezetet, ott leírja, hogy Lótnak a felesége nem volt hívő asszony. Lótnak a felesége nem volt hívő asszony, Lót hívő maradt, egyedül a családban a körülmények között, de nem ilyen lett volna az életútja, hogyha a felesége hívő asszony. Ez egy nagyon fontos kérdés, és még egyszer hadd mondjam, hogy nagyon nagy kihívást jelent egy ilyen fontos döntést átengedni másnak. Gondolj meg, Izsák átengedte az apjának, az apja viszont nem tudott elmenni Háránba, végül kiválasztott, emlékeztek rá? Egy Elizeus nevű szolga, de istenférő szolga. Nem tudom, emlékeztek-e rá, hogy Izsáknak jó sikerült a házassága, vagy nem? Jó sikerült. Honnan tudjuk? Mert mikor letagadta a feleségét, azon kapták őket, hogy igen, olyan szépen írja a Biblia, hát az enyelgés az olyan, hát szóval biztos jó volt ez a házasságnak. Nem? Tehát olyan szépen, de úgy értem, hogy
jól fogalmaz a Biblia, mert olyan visszafogottan, finoman, de benne van az, hogy azért szerethették egymást. Mondhatom azt, hogy kívánhatták egymást. És akkor nem akkor kerültek össze, bocsánat, félretés ne essék. Itt azért az előbb nem mondtam ki egy fontos tételt, mert ugye sokan esetleg itt, hát nem tudom, ilyen csengő frázba ülnek, hogy miket mondok, hogy miket találok ki én, de mondom, nem én találom, én idézem a gondolatot, tehát a Pátriárkában, hogy hát nehogy már, milyen házasság lenne abból, amikor nem én döntök. Én azért olvastam azt, meg ez a logikája, hogyha jó alaposan körüljárták, akik ismerik a őket meg az életet, az egy jobb alapvetés egy házasságnak, és mondjanak ilyet, hogy megjön közben a szerelem. Olyan van, de olyan sok van, hogy nagy szerelem van az elején, aztán elmegy. Nem? Tehát olyan lehet, hogy megjön, de olyan, hogy elmegy, olyanból sokat ismerünk. Tehát nehogy azt higgyük, hogy az a biztos döntés. Bocsánat, ezt nem feszítem tovább, magánbeszélgetéseket vállalok az előadás után. Megkövezést nem vállalok, ha valaki nagyon felháborodott volna. De ezt el akartam mondani azért, mert egy eklatáns példája annak, hogy mi mit tudunk letenni az Isten kezébe. Mert Izsák ezt le tudta tenni. És megint azt mondom, ezt kimondani, hogy nem járt rosszul, nem volt rossz döntés, nem hiúsult meg, és nem csalatkozott, szerette azt a nőt, és ez egy igazi kapcsolat lett, és ki tudja, hogy valami szemrevaló kánánitát veszel, milyen tragédia lett volna belőle. József is le tudta tenni az életét az Isten kezébe. Nem tudom, elég frissek vagyunk, én tudnék magamnak most egy ellenvetést mondani. Hát, hogy könnyű volt neki letenni, hát hány választása volt, nem? Csak frissen, délután van, de frissen. De megcáfolom az ellenvetésemet. Az igaz, hogy sok országban nem utazhatott volna el, mivel rabszolga volt. Sok választása nem volt, de egy választása volt. Az mindig van az embernek. Az a választása, hogy feladja és megtagadja azt, amiben addig hitt. Ha az Isten ennyi év után sem tudott többre juttatni, mint a tömlöc aljára, most bocsánat, hogy ilyet mondok, de ez egy emberi gondolat lehetett volna a tapasztalatok alapján, akkor mire várok én itt? Hát az egyiptomiaknak jobban megy a soruk, mint nekem. Volt olyan izraelita király, aki elhozatta a szíriaiak oltárának a mását, mert azt mondta, hogy legyőzték a csatába. Tehát nem úgy gondolkodott, hogy esetleg az Isten nem tudott velem lenni, mert én akadálya voltam. Hát ők nyertek, az ő oltáruk a nyerő, akkor lemásoltatta magának. Volt ilyen király később Izraelben. József is gondolkodhatott volna úgy, hogy én itt őrzöm a lelki, testi tisztaságomat, az erényeimet, az Istent várva, és az Isten meg hát gyakorlatilag megengedi, mi történik velem, és oda dobhatta volna a lovak közé a gyeplőt, hogy bocsánat, én felcsapok egyiptomiak. Tehát úgy értem, hogy a hitemet feladom, az életfelfogásomat, az életformámat, az elveimet, nem tette meg. Volt választása Józsefnek? Ez egy reális választás, mert sokan ezt választották volna. És ő sem választott mást, ő is kitartott az Istenet, ahogyan Izsák. Én azt gondolom, hogy a mi nagy próbánk is az, hogy a mi magunk idézőjebe kis életébe, hát nekünk az a nagy élet nyilván, de hát a József nagy történetéhez képest, mondom meg a nagy ívekhez képest, amiket bejárt, kis történetében, kis életében, rá tudunk-e hagyatkozni az Istenre. Ehhez persze bizalom kell, és megint visszakanyarodok a délelőtti órához. Nem volt megbeszélve a József tanúrá, csak hát nagyon egy irányba hatnak. Gondolom, talán sem értem ezek a dolgok, hogy ahhoz, hogy valakire ráhagyatkozzak, azért ahhoz ismernem kell. Ahhoz bizalom kell pontosabban, a bizalomhoz meg ismernem kell. Viszont az Isten azt mondja, hogy tegyetek próbára engem. Tehát egyszer sem mondja azt, hogy vakhitet akar. Azt mondja, hogy nem várom tőle, tehát honnan is lenne. Adj egy esélyt nekem, tégy próbára. És én megmutatom, hogy vagyok, megmutatom, hogy szeretlek, megmutatom, hogy van hatalmam. És az már onnantól a mi felelősségünk, hogyha mi még a próbatétel lehetőségét sem adjuk meg az Istennek. Gondoljátok meg, hogy ő elkészítette az utat az üdvösség felé mindnyájunk számára. Nagyon-nagyon-nagyon komoly áron tette ezt meg. A terv lefektetése is hatalmas szerintem. Maga a terv, a megvalósítása pedig, hát az ugye szavakban nagyon nehéz önteni, amit értünk tett, amit a történelem során értünk tett, amit Jézus Krisztus a földi élete során értünk tett, amit az utolsó napján értünk tett, amit szenvedett értünk. Az Isten mindezt átgondolta, elszánta magát, végigvitte, utat nyitott nekünk az üdvösség felé. Azt olvassuk, hogy elkészítette a jó cselekedeteket, hogy azokban járjunk. Ilyen tervező típus az Isten, én úgy látom, gondoljátok meg, hogy ránk nézve is személyre szabott tervei vannak, azt mondja. Bekalkulálta a talentumunkat, ismeri a hibáinkat, a jövőbeli tévedéseinket, rossz lépéseinket, de be akar építeni minket a tervébe. Gondoljátok meg, hogy tud az építkezni meg tervezni, aki mondjuk a József bátyjainak a gonosz indulatát,
ilyen remekül be tudta betonozni a karrierbe, nem? A potifárné bosszúját azt mondta, hogy azt is fel tudom használni. Nem lehet olyan követ adni az Isten kezébe, ami ne illene valahol a terveibe. Ez csodálatos, hogyha belegondoltok. És minden kész nála, megvannak a tervei ránk nézve is, és rajtunk áll, hogy megragadjuk-e az alkalmat, illetve megadjuk-e neki az alkalmat arra, hogy megmutassa nekünk, hogy mi a dolgunk, és hogy hol helyez el bennünket. Én azt gondolom, és ezzel zárnám a mondandómat, hogy ő mindent megtett. Az üdvösségünkért is, az életünkért, a boldogságunkért, ő már többet nem tehet. Minden más rajtunk múlik. Készek vagyunk-e, képesek vagyunk-e megtenni azt az egész kicsiny dolgot, minnyájunk életében az nekünk nagy nyilván, mert meg kell tagadni magunkat, a természetünket le kell győzni, de ahhoz képest, amit ő eddig értünk elvégzett, az egy kicsiny dolog, hogy ezt tudjuk-e, akarjuk-e, képesek vagyunk-e. Ha igen, azt mondja a Biblia, hogy itt ebben a föld életben békességet nyerünk a lelkünkben, nagy valószínűséggel boldogságot, akármilyen próbák is jönnek, de boldogságot az életünkben, és végül pedig az örök életet, és ezt a Biblia állítja, és nem én. Ez egy nagyon komoly állítás. És én azt kívánom, hogy ezt minél többen tapasztaljuk meg. Szeretnék veletek egy ilyen szemináriumot az örök életben eltölteni. Az Isten adná meg, hogy így legyen. Amen. Kegyelmes mennyei jó atyánk, szeretnénk együttesen megköszönni neked József történetét, azt, hogy te jónak láttad ezt a Bibliába belefoglalni, és azt is, hogy a te bölcsességed szerint jártál el az ő életében, és a te jóságod szerint. Köszönjük, hogy ma is megérthettük azt, hogy amikor nehéz körülmények, csüggesztő körülmények nehezednek a lelkünkbe, és tornyosulnak fölöttünk, akkor lehetséges, hogy te éppen a kiutat, egy sokkal magasabb rendű tapasztalat megélését készíted elő az életünkben, ugyanúgy, ahogy József esetében is történt. És köszönjük azt is, hogy ez a történet arról biztosít bennünket, és olyan látványosan bizonyítja a mi számunkra, hogy a legelszántabb emberi rosszindulat, gyűlölködés és bosszúvágy sem képes keresztezni a te utaidat. Amit te József felül elgondoltál, azt meg is valósítottad az ő életében, és az emberi ellenkezést is a te céljaid szolgálatába tudtad állítani. Hiszük azt, hogy mi velünk is ugyanolyan konkrét elképzelésed, terved és célod van, mint Józseffel, akkor is, hogyha ezt nekünk nem adtad tudtunkra külön-külön álomformájában. És azt is hiszük, hogy a mi életünkben is ki tudod védeni a gonosz támadásokat, az ellenkezéseket, és hogy egyedül csak mi magunk lehetünk azok, akik a te utaidat keresztezhetjük és meghiúsíthatjuk. Kérünk segíts, hogy ez ne legyen így, kérünk mindnyájunkat vezess a te szent lelked által, hogy vágyjuk megismerni a te akaratodat, amennyire azt kijelentetted a mi életünkre nézve, és amikor nem értünk valamit, vagy egy olyan szakaszon halad át az életünk, amit nem értünk igazán, akkor tudjunk türelemmel várni, ahogyan József is várt, és hisszük, hogy az idő, mint mindig, téged fog igazolni, és a te irántunk való jóságodat és szeretetedet. Segíts kérünk ennek a fényében élnünk, külön-külön is, amikor elmegyünk innen. Azért pedig külön is kérünk, hogy amikor most hazaindulunk, egyesek igen hosszú útra, mindnyájunkat te kísérj a te angyalaid révén, a te gondviselésed révén, és oltalmaz bennünket. Köszönjük az egész napot, amit együtt tölthettünk, a te áldásod kísérjen el bennünket, kérünk egyen-egyenként. Amen.

Mindenkit szeretettel köszöntök sorozatunkon, amelyben ma este a királyi mennyegző példázata lesz a témánk. Itt szerepel a táblánkon, hogy Máté Evangélium a 22. fejezetében olvasható ez a példázat az 14 versben. Mielőtt felolvasnám a példázatot, nagyon röviden hadd mondjam el, hogy mikor és hogyan és kiknek hangzott el Jézusnak ez a példázata. Jézus bevonult Jeruzsálembe, megtisztította a templomot, néhány napja volt, hogy a városban tanításokat adjon, először a nagy sokaságnak, utána különösképpen az egyházi vezetőknek, és azután a végén, az utolsó vacsorán a tanítványainak. Nagyon módszeresen építette fel Jézus az utolsó néhány napját is az életében, akár az egész életét, mindig tudta, hogy hova kell menni, kik előtt kell beszélnie és mit kell mondania. Ebből a részből, tehát ebből a virágvasárnapi bevonulás, illetve a kereszthalál közötti pár nap esemény sorrendjéből mi már kiemeltünk példázatot, ez volt például a két fiú példázata, ami itt Máté Evangélium a 21. fejezetében foglal helyet, és tulajdonképpen ezután jött még egy példázat, ami rendkívül közel áll ehhez, ez a gonosz szőlő munkásoknak a példázata, erről majd fogok beszélni, és két héttel ezelőtt nem ekkor hangzott el, de ehhez kapcsolódó példázat a nagy vacsoráról szóló példázat. A mai alkalommal azért beszélünk a királyi mennyegzőről, mert ezek a példázatok egymásra épülnek. Középpontjukban a mennyegző a lakodalomnak a képével. Felolvasnám először majd a példázatot, és utána szeretném beágyazni a példázatot Jézus más példázatainak a sorába. Ez lesz az első pontunk, amelyet meg kell néznünk. Utána összehasonlítanám a két héttel ezelőtti példázattal, mert rendkívüli hasonlóságok vannak, tehát a nagy vacsoráról szóló példázattal. Utána a harmadik pontként rátérnénk a példatörténetnek a legfontosabb részére, hiszen itt látni fogjuk, hogy Jézus a mennyegzői ruhát fel nem vevő, fel nem öltő emberre helyezi a hangsúlyt. Ez ennek a példázatnak a középpontja, és ebből indulnánk majd a negyedik pontunk felé, hogy mit is jelent az, hogy mielőtt megkezdődött volna a mennyegző, a király bement és megnézte a mennyegzői sokaságot, tehát a mennyegző nem kezdődik, hanem előtte van egy szemle, van egy a királynak egy utánanézése, és ennek során derül ki, hogy valakinek nincs mennyegzői ruhája, és látni fogjuk, hogy miközben a többiekkel majd elkezdődik a mennyegző, ez lesz az utolsó, ötödik pontunk, ezt az embert kivezetik a mennyegzői házból, és megkötözik, és mit is jelent a példázatnak ez a végső, befejező mozzanata, amit Jézus nagyon sok példázata végén egyébként elhelyezett, mit is jelent ez, hogy kivetik a külső sötétségre, és mit jelent ez, hogy ott lesz sírás és fogaknak vacogása. Tehát ez az öt pont áll előttünk, áttekintjük a példázat körülményeit, magát a példázatot megnézzük részleteiben, és a példázatnak a végső időkre való tanítását különösképpen meg fogjuk vizsgálni, hiszen egész sorozatunknak ez a célja. Nos hát, akinél van Biblia, szeretném, hogyha kézbe vennénk Máté Evangélium a 22. fejezeténél, és ott az első verstől olvasom, tehát a 14-ig. És megszólalván Jézus ismét példázatokban beszélt nékik, mondván: hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki az ő fiának mennyegzőt szerzett. És elküldte szolgáit, hogy meghívják azokat, akik a mennyegzőre hivatalosak voltak, de nem akartak eljönni. Ismét küldött más szolgákat, mondván: mondjátok meg a hivatalosoknak, íme ebédemet elkészítettem, tulkaim és hízzalt állataim levágva vannak, és kész minden. Gyertek el a mennyegzőre. De azok nem törődvén vele elmentek, az egyik a maga szántóföldjére, a másik a maga kereskedésébe, a többiek pedig megfogván az ő szolgáit bántalmazták és megölték őket. Meghalván pedig ezt a király megharagudott, és elküldvén hadait, azokat a gyilkosokat elveszítette, és azoknak városait fölégette. Akkor mondta az ő szolgáinak: a mennyegző ugyan készen van, de a hivatalosak nem voltak méltók. Menjetek azért a keresztutakra is, akiket csak találtok, hívjátok be a mennyegzőbe.
és kimenvén azok a szolgák az utakra, begyűjtötték mind, akiket csak találtak, jókat és gonoszokat egyaránt. És megtelt a mennyegző vendégekkel. Bemenvén pedig a király, hogy megtekintse a vendégeket, látott ott egy embert, akinek nem volt mennyegzői ruhája. És mondta néki, barátom, mi módon jöttél ide, holott nincsen mennyegzői ruhád? Ő pedig hallgatott. Akkor mondta a király a szolgáknak, kötözzétek meg a lábait és kezeit, és vigyétek és vessétek őt a külső sötétségre. Ott lesz sírás és fogcsikorgatás. Mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak. Idáig tart, és ez a példázat. Tehát akkor menjünk végig az előre jelzett szempontjainkon, és röviden Pál

miben is fog majd állni. És Isten örök időknek előtte tudta azt, hogy sajnos az emberiség máshogy nem menthető meg, nem váltható meg, csak a saját maga az Isten halálával. De ebből nem az következik, hogy úgy mondjam, Jézus kihívta maga ellen a sorsot, vagy az emberek gyűlöletét. Jézus nem azért jött, hogy őt eltaszítsák. Holott az Isten látta előre, hogy sajnos az emberiség más nem fog tenni az ártatlannal és az igazzal, Krisztussal, hogy meg fogja ölni. De Isten és maga Jézus Krisztus is azért küzdöttek, hogy nyilván az emberek elfogadják Jézus tanításait, és befogadják Krisztust. Van egy rendkívüli könyv az Ószövetségben, ami beszél arról, hogy mi lett volna akkor, hogyha az Ószövetség népe, a zsidó nép elfogadta volna a messiást, és ez Ezékiel könyve. Ezékiel könyve azzal fejeződik be a 40. fejezettől fogva, hogy Istennek erre is megvolt a terve. Isten nem predesztinálta arra a zsidó népet, hogy elveszítse Jézust, hogy megölje Jézust, hiszen Isten azért jött, és Jézus azért jött a világra, hogy az embereket hívja az örök életre, és mentse mindenkit az örök életre. De habár az Isten akarta azt, hogy ők elfogadják, és az egyszülött fiát befogadják, az Isten látta előre, hogy sajnos az emberiség erre nem lesz képes, hogy őt mégiscsak el fogják vetni, és meg fogják ölni. De Jézus az utolsó pillanatig küzdött az emberért, küzdött a zsidó népért is, ugye még a keresztfán is imádkozott a gyűlölőért és az üldözőért, és itt is Jézus ezeket a példázatokat azért mondta el, hogy megmutassa azt, hogy az Isten mindenkit hív, erre a bizonyos vacsorára, vagy menyegzőre mindenkit hív, legfőképpen az ő népét. Van a Bibliában egy nagyon szép kifejezés, és ez a 2. Timóteus levél első fejezet 9. versében található, amikor Pál apostol így szól a munkatársához, hogy Isten mindenkit hív szent hívással. Csak talán ezt a kis kifejezést, hogyha megegyezzük, hogy az Isten szent hívással hív mindenkit. Szóval az Isten mindenkit kérlel, az Isten mindenkit életre és örök életre hív, és ezek a példázatok az egyik vonásukban ezt örökítették meg a számunkra, a múltkorit is, amit itt tetszettek hallani, akik itt voltak, a nagy vacsora példázata is arról szólt, hogy az a király is, aki vacsorát készített, elküldte a szolgáit, hogy hívják azokat az embereket, akiket különben már előre értesítettek, és itt is azt látjuk, hogy többször is hívják az embereket, hogy vegyenek részt ezen a vacsorán. Ezért volt megdöbbentő, hogy erre a szent hívásra az elmúlt példázatban azt láttuk, hogy 3 jellegzetes válasz született. Ugye az egyik ember azt mondta, hogy szántóföldet vett, ezért nem tud elmenni a vacsorára. A másik azt mondta, hogy 5 iga ökröt vett, azért nem tud elmenni. A harmadik azt mondta, hogy feleséget vett, megházasodott, azért nem tud elmenni. Ugye láttuk az elmúlt alkalommal azt, hogy ezek az ürügyek, ezek nem voltak valóságosak, nem voltak komolyak, és mögöttük fölsejlett a 3 emberi magatartás, ami a zsidó népnél is jellegzetes volt, de az egész emberiségnél mind a mai napig jellegzetes, hogy nagyon sok ember a pénzszerzés vagy a vagyonszerzés miatt nem fogadja el az Isten hívását. Nagyon sok ember itt a földön akar berendezkedni, pedig nagyon mindenki tudja, hogy csak pár évtizedig lehet berendezkedni, de itt akarnak berendezkedni kényelmes és jó életre, hogy maga a Biblia mondja, hogy együnk, igyunk, úgyis meghalunk. Ugye ez volt a nagyvacsora példázatának az első embere. Hogy ugye szántóföldet vettem, vagyonom van, a pénzemet erre fordítottam, hát én ezzel foglalkozom, ez köti le az életemet. A másik emberi magatartás, hogy 5 iga ökröt vettem, megpróbálom, ez meg a következő nagy emberi elutasító gesztus, hogy a sok munka, hogy egyik munkából a másik munkába, nagyon sok ember ezért nem foglalkozik Isten dolgaival, vagy nem hallja meg a hívást, az Isten hívását, ami szól a lelkiismereten keresztül, szól a Biblián keresztül, mert az emberek belefelejtkeznek az élet sok tevés-vevésébe, munkájába. És a harmadik rész pedig, aki elutasította, az pedig azért, mert hát a családjára hivatkozik, hogy nekem családom van, feleségem van, gyerekeim vannak, én azoknak élek, és ezért nem akar az Isten dolgaival és más emberek megmentésével foglalkozni. De most, hogy rá is térek az előzményekből, most szervesen a példázat első tanulságára, ezt szeretném kiemelni, hogy ez a királyi menyegző példázata, ez tovább megy, mint a nagyvacsora példázata. Mert ugye a nagyvacsora

példázatában volt három jellegzetes kifogás, ürügy, de érezzük, hogy itt többet megengedtek maguknak ezek a meghívottak. Ugye az egyik elment a maga kereskedésébe, a másik a szántóföldjére, ez még csak beleférne a nagyvacsora példázatába, de azután azt olvastuk, hogy a hatodik versben, hogy a szolgákat egyesek megfogták, bántalmazták és megölték őket. Ugye ugyanezt fogja Jézus kifejezni a Máté evangélium a 20. fejezetében található példázatban, a gonosz szőlőmunkások példázatában, tehát ez a három példázat így egybe tartozik, hogy valami, tehát nem csak, hogy ürügyet mondanak, vagy nem csak, hogy kitérnek a meghívás elől, hanem valami arcátlanul, valami durva és gyilkos ösztönnel egyszerűen a szolgákat bántalmazzák, sőt meg is ölik. Ugye ez félelmetes a kép, mert ha valakit meghív egy mennyegzőre, egy vacsorára, azt még csak-csak megértjük, hogy valaki nem megy el, bár az előző példázat alapján az se nagyon megérthető. Ugye, tehát az ürügyeket se tudjuk elfogadni. De hogy valaki egy szeretetteljes meghívása ezt válaszolja, hogy a meghívót bántalmazza és megöli, itt valami olyan mély gonoszság mutatkozik meg előttünk, és Jézus ezt azért mondta el, mert rá akart mutatni arra, hogy a választott népben és az emberben, az egész emberiségben valami olyan feneketlen önzés dúl, és valami olyan mélysége van a gonoszságnak, hogy körülbelül így lehet ezt ábrázolni, hogy valaki szeretettel hív egy öröm ünnepre valakit, ingyen, bérmentve, és hogy örüljön, és hogy nagy kiváltságban legyen része, és ő erre nem csak, hogy nem megy el, de a meghívó szolgákat bántalmazza és megöli. Ugye érezzük, hogy itt Jézus előrevetítette az ő halálát, előrevetítette a tanítványainak az üldözését is. Ugye a Cselekedetek könyve 8. fejezetében olvassuk ezt a mondatot, hogy akkor nagy üldözés támadt. Ne felejtsük el, hogy az első nagy üldözés a kereszténység történetében a zsidóknak a keresztényekkel szembeni üldözése volt, tulajdonképp a saját honfitársaikkal szembeni üldözése. Volt később zsidó üldözés, de a zsidó üldözés csak akkor jött be a történelemben, amikor a kereszténység, a hatalmi kereszténység eltorzult, több évszázaddal ezután, 6-7 évszázaddal ezután, ugye a középkornak az elejétől fogva, de az egész kereszténység története az a zsidóknak a keresztényeket való üldözésével kezdődött, és ezt apostolok cselekedetei meg is örökíti, és ugyancsak profétikus vonása a példázatunknak az, hogy Jézus azt mondja ezután, hogy amikor erre vetemettek ezek az emberek, hogy bántalmazták és megölték a szolgákat, akkor a király mit tette erre? Hadba vonult, és azoknak a városait elpusztította és felégette. Ezzel Jézus profétikusan szólt arról, hogy a zsidó nép történetében nagyon gyorsan bekövetkezik, ugye a borzalmas bukás, Jeruzsálem elpusztítása, a 66-70 közötti római zsidó háború, amikor a zsidó nép életében bekövetkezik a végső pont, ugye a templomot lerombolják, és tulajdonképpen mától visszafele számít a több mint 1900 éve, a zsidó népnek nincs szentélye, nincs vallása tulajdonképpen. Ilyen, hogy judaizmus, zsidó vallás, csak névben létezik, mert voltak éppen ez nem vallás, mert amitől vallás lehetne, annak a legfőbb tartozéka a templomuk nincsen meg, és Jeruzsálemet a barkokba lázadás után fel is szántották 132-135 között. Tehát ezek a példázatnak a finoman elhelyezett profétikus vonásai, hogy Jézus előre látta, hogy meg fogják ölni, azt is látta előre, hogy Jeruzsálemet elpusztítják a rómaiak, és fel fogják dúlni, ugye Vespasianus, Titus és Hadrianus császárnak az idejében. De hogy úgy mondjam, a példázatunknak ez a része nem középponti rész. Azért nem középponti rész, mert ezzel Jézus még karakterisztikusabbá tette a nagyvacsoráról szóló példázatot, hogy úgy mondjam, azt újra felfestette csak élesebb kontúrokkal. Ez a példázatunknak a bevezető része, a fájdalmas bevezető része, de a példázatot Jézus nem ezért mondta el. Hogy említettem, ez a nagyvacsora példázatában is részben megvan, és főleg a gonosz szőlőmunkások példázatában ezelőtt már Máté 20. fejezetében elmondta. Ami ezután jön, és amit, ahogy említettem, a példázatnak a harmadik mozzanata, erre fogja Jézus helyezni a hangsúlyt. Tudnék arra, hogy a király miután elkészítette a fiának a mennyegzőt, és nem jöttek a meghívottak,
kiküld olyan emberekért is, akik nem meghívottak, ugye ez is megvolt már a nagyvacsora példázatában, aztán végül is a ház az tele lesz, és a szolgák begyűjtik, akiket csak találtak, olvassuk a 10. versben, úgy érzékeltet, hogy jókat és gonoszokat egyaránt, tehát mindenkit, aki hajlandó volt elfogadni a meghívást, és azt olvassuk a 10. vers végén, és megtelt a mennyegző vendégekkel. De most jön a példázatnak a legfőképpeni tartalma a 11. verstől, ez a példázatunknak a fókusza, a központja, hogy bemenvén pedig a király, hogy megtekintse a vendégeket, látott ott egy embert, akinek nem volt mennyegzői ruhája. És mondta néki, barátom, mi módon jöttél ide, holott nincsen mennyegzői ruhád, az pedig hallgatott. Ugye először, aki a Bibliát mondjuk először olvassa, hirtelen nem is érti ezt a mozzanatot, mert hogyha ott volt az, hogy nem a meghívottak jöttek el, hanem jókat és rosszakat összefogdostak itt a szolgák, és így telt meg a mennyegzői ház, akkor az ember először úgy gondolná, hogy az lenne a rendkívüli, hogyha mindenki lenne mennyegzői ruha. Hát hogy itt csak egy emberen nem volt mennyegzői ruha, erre majd vissza fogok térni erre, hogy mindenkin volt, de egy emberen nem volt. De először hadd oszlassuk el az értetlenségünket, mondom, amire hajlamosak lennénk, hogy hogyan is követelhetett mennyegzői ruhát a gazda, amikor talán az embereknek nem volt módjuk mennyegzői ruhát felvenni, hiszen nem ide készültek. Na most ennek a példázatnak, e vonásának a megértéséhez csak egy nagyon kis ismeret szükséges, és az a kis ismeret magából a 10. és 11. versből is, illetve a 12. versből is kiderülhet, tudnék abból a vonásból, hogy a megszólított ember, aki nem volt mennyegzői ruha, az nem szabadkozott, nem mondta azt a gazdának, hogy uram, nem is lehet mennyegzői ruha, mert nem ide készültem. Ugye, mert talán mi ezt várnánk, hogy ezt mondaná, hogy hát azért nem lehet mennyegzői ruhám, mert nem ide készültem, engem az utakról és a keresztutakról hoztak el ide. De azt olvassuk, ezt a jelentőség teljes mondatot a 12. vers végén, az pedig hallgatott. Tehát ebből a hallgatásból is arra következtethetünk, hogy neki lehetett volna mennyegzői ruhája. Ő igenis ölthetett volna mennyegzői ruhát, és mondom, itt csak azt a kis korabeli szokást kell ismernünk, hogy Palesztinában nagyon nagy kiváltságnak számított, hogy valakit a mennyegzőre meghívtak. Ez egy nagyon nagy megtiszteltetés volt, és nem csak a meghívást mellékelték azoknak, akik eleve nem tudtak készülni a mennyegzőre, hanem a mennyegzői ruhát is. Tehát ha valakit hirtelenül hívtak meg egy mennyegzőre, nem volt ideje neki előkészülni, amikor megérkezett a mennyegzőnek a színhelyére, jelen esetben a király házához, ott felajánlották mindenkinek a mennyegzői ruhát. Ezért hallgatott az illető ember, mert itt a háttérben nem az volt, hogy ő nem vehetett föl mennyegzői ruhát, hanem ez volt a háttérben, hogy ő nem fogadta el a mennyegzői ruhát. Tehát erre nagyon szeretném fölhívni a figyelmet, mondom, szövegszerűen is kiderül, ha valaki nem ismeri az ókori szokásokat, de egy kicsit utána járunk, akkor ez teljesen bizonyos, hogy akit a mennyegzőre meghívtak, annak mellékelték a mennyegzői ruhát, ha ő nem tudott előkészülni. Tehát itt nem arról volt szó, hogy ő nem tudta beszerezni a mennyegzői ruhát, nem volt ideje tisztálkodni és tiszta ruhába felöltözni, hanem itt arról van szó, neki is felajánlották a mennyegzői ruhát, ő is fölvette volna, de ő azt nem fogadta el, ő azt elutasította. Na most, hogyha legalább idáig eljutunk a példázat megfejtésében, akkor föl kell, hogy vessük azt a kérdést is a Biblia alapján, hogy mit is jelképez a tiszta vagy a fehér ruha a Bibliában. Itt kikerülhetetlen, csak úgy, mint más példázatokban, hogy ezekben a szemléletes, képies történetekben bizonyos jelképek vannak. Tehát, hogyha ezeket a jelképeket nem ismerjük, akkor tulajdonképpen feltöretlen dió marad előttünk a példázat. Nem tudtam a táblára mindent felírni, de néhány alapvető 4 Biblia verset felírtam, hogy a Bibliában a ruha minek a jelképe. Mielőtt felolvasnám, illetve rámutatnék ezekre a Biblia versekre, itt is szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a Bibliának csodálatos jelképrendszere van, és hogyha valakinek én feltenném a kérdést, hogy mikor olvasunk először ruháról a Bibliában. Ugye amihez csak a Bibliának mondjuk 3 fejezetét kellett elolvasni a legelejéről, hogy már ruháról olvashatunk.
akkor biztos, hogy erre mindenki meg tudna válaszolni, aki legalább az első három fejezetet elolvasta, hogy akkor találkozunk először ruhával, amikor Ádám és Éva elköveti a bűnesetet, és látják azt, hogy mezítelenek, szégyelni kezdik magukat, és maguk alkotta ruhával borítják be a testüket. Ez a Mózes első könyve, a harmadik fejezete, az úgynevezett fügefa levél öltözetről szóló rövid bibliai beszámoló. Nem mennék most bele abba, hogy mi volt azelőtt az első emberpárnak a ruhája. Nyilván volt ruhája az első emberpárnak. Az embert az Isten megteremtette és erre a földre teremtette, de minden embernek az intimitását, a maga személyiségét az Isten megőrizte, és Isten nem úgy teremtett embereket, hogy a középkori adamita vallás mondta, hogy Isten mezítelenül teremtett bennünket, mindenki mezítelenül járjon. Az első emberpárnak is volt ruhája, Istentől adott, készített ruhája, de azt látjuk, hogy amikor elkövették az elfordulást az Istentől, akkor ez a ruha eltávozott az első emberpárról. Ezért olvassuk például a Bibliát nagyon mélyen magyarázó Ellen Gould White műveiben két könyvben is, az egyik kapható itt is, a Pátriárkák és Proféták című könyv, a másik most kifogyott, ami a kezemben van, a Krisztus példázatai című könyv, hogy Isten, amikor megteremtette az első emberpárt, ő maga gondoskodott ruháról, fényruháról, ami minden embernek biztosította a maga intimitását, és azt, hogy ne legyen másnak vagy másoknak kiszolgáltatva. Ez valami csodálatosan hozzátartozott az ember teremtéséhez, de amikor az ember elfordult Istentől, akkor ez a ruha is eltávozott róla, és ezért olvassuk a Bibliánk harmadik fejezetében, hogy megnyilatkoztak a szemeik, és észrevették, hogy mezítelenek. És amikor észrevette az első emberpár, hogy mezítelen, akkor gyorsan kapkodva összeállított magának egy öltözetet, és ez volt a fügefa levélruha, ami ettől a pillanattól fogva a Bibliában egy nagyon nagy jelképé válik, tudnék annak a jelképévé, hogy az Isten akar adni ruhát az embernek, és az ember viszont nem fogadja el a ruhát, és ő maga akar készíteni ruhát magának. Tehát ez az egyszerű hétköznapi tárgy a ruha, a Bibliában ettől a pillanattól fogva átvitt értelmű, jelképes jelentésűvé válik. Mit értünk ezután ruhán? Ezt írtam fel Ézsaiás könyve 64. fejezet 5. verse, amivel a ruha jelképe először is azonosítható, amikor azt mondja, itt a próféta, illetve Isten szól a prófétán keresztül, amikor azt mondja a zsidó népnek, hogy minden mi igazságunk olyan, mint a szennyes és megfertőztetett ruha. Tehát azt mondja itt Isten a prófétával, hogy amikor az ember maga készít ruhát magának, hogy az első emberpár is ugye fügefa levél öltözékkel akarta beborítani a testét, hogy így védje meg magát a rosszal szemben, akkor ez átvitt értelemben úgy értendő, hogy minden ember saját maga akarja megoldani az életét, saját maga akarja védeni az életét a rossztól, saját maga akar egy bizonyos arculatot, egy bizonyos kinézést biztosítani magának. Minden ember érzi magában ezt az erőt és ezt az elhivatottságot, hogy ő képes megoldani az élete problémáit, az élete kérdéseit, és ezért mondja a próféta, hogy minden ember ruhát vesz magára, minden ember valamivel be akarja takarni magát, de, és itt van ennek a versnek a csattanója, ez a ruha mi az Isten szemében. Ez az átvitt értelembe vett ruha, hogy minden ember úgy gondolja a bűneset után, hogy elkövetjük ugyan a rossz dolgokat, de majd legyőzzük a rossz dolgokat. Követünk el bűnöket, de majd kijavítjuk a hibáinkat. Hogy ilyen az életünk, de majd mi helyre hozzuk az életünket. Ez az Isten szemében szennyes és megfertőztetett ruha. Mert az ember nem tudja igazán megjavítani az életét, az ember nem tud igazán megváltozni, saját magát az ember nem tudja felemelni. És ha még egy kicsit itt időzünk az Ézsaiás 64:5-nél, tessenek megfigyelni, én csak kivettem ebből a versből ezt a kifejezést, hogy minden mi igazságunk olyan, mint a szennyes és megfertőztetett ruha. Van itt még egy szó, amire oda kell figyelnünk, és ez az igazság. Azt mondja itt Isten, hogy az emberek, mi emberek nagyon meg vagyunk győződve arról, hogy nekünk igazunk van. Hogy mi alapvetően jó életet élünk, minden ember valamilyen szinten meg van győződve, hogy az ő élete, az kielégítő, jó csapáson jár, jó ösvényen jár.
Minden ember arról van meggyőződve, hogy neki igaza van. Ezért is szól így ez az ige, hogy minden mi igazságunk olyan az Isten előtt, mint a szennyes és megfertőztetett ruha. Tehát nem azt mondja itt a Biblia, hogy a hazugságaink olyanok az Isten előtt, mint a szennyes és megfertőztetett ruha. Nem azt mondja, hogy a bűneink olyanok, mint a szennyes és megfertőztetett ruha. Arra sokkal súlyosabbat lehetne mondani, amit mi igaznak tartunk az életünkben, amikor mi úgy érezzük, hogy mi jól cselekedtünk, vagy helyesen gondolkozunk, vagy így kell másoknak is élni, mert a mi pártunkon van az igazság, akkor Isten előtt ez olyan, mint a szennyes és a megfertőztetett ruha. Félelmetes Biblia vers ez, nem? Nagyon félelmetes Biblia vers. Mert hogyha az lenne, hogy a bűneink olyanok az Isten előtt, mint a szennyes és megfertőztetett ruha, ezt még úgy értenénk, hogy igen, hát a bűn az visszataszító. De amikor azt mondja a Biblia, hogy amit mi igaznak gondolunk, amit mi helyesnek látunk, amivel sokszor úgy büszkélkedünk és kérkedünk, hogy na most én helyesen cselekedtem, és ez az igazi élet, amit én bemutatok, és ez az Isten előtt, hogyha most mi látnánk, hogy a jó Isten erre mit mond, akkor a Jóisten erre azt mondaná, hogy ez olyan, mint a szennyes és a megfertőztetett ruha. Tehát ezért a Bibliában a szennyes és a megfertőztetett ruha az az embernek a saját maga igazságaival azonos, tehát amit mi igazságnak gondolunk és látunk, ennek a jelképe a szennyes és megfertőztetett ruha. És ekkor már teljesen nyilvánvaló, hogy ehelyett a ruha helyett nekünk egy másik ruhát kell felvennünk. Ehelyett a ruha helyett, a szennyes és megfertőztetett ruha helyett egy tiszta, egy igaz ruhát kell felvennünk. Erről szól a Zakariás könyve 3. fejezet. Ez nem fér ki a táblára, de nagyon fontos fejezet. Zakariás könyve 3. fejezete arról szól, hogy Izrael népének főpapja ott áll az Isten előtt látomásban, és piszkos, szennyes ruhákban áll ott, és az Isten megkönyörül rajta, és azt mondja neki, hogy vegyétek le róla a szennyes ruhákat, és ünnepi öltözetbe öltöztessétek őt. És leveszik Józsuáról, a főpapról, a babiloni fogság utáni főpapról a szennyes ruhákat, és tiszta ruhába öltöztetik őt. Ugye a tiszta ruha a Bibliában az Isten által adott ruha. Ugye megint csak menjünk vissza a bűnesethez. A bűneset után az ember felöltözött fügefalevél ruhába. Ott is volt az Istennek válasza erre, amikor az ember felöltözött fügefalevél ruhába volt, mert Isten bőruhákba öltöztette fel az első emberpárt, amivel jelezni akarta az Isten, hogy a fügefalevél ruha az nem megoldás. Fizikailag sem megoldás, mert gyenge, és sokkal erősebb ugye a bőruha, és átvitt értelemben sem megoldás, mert az embernek a saját igazsága olyanok, mint a szennyes és megfertőztetett ruha. Az Isten áldozatát vetítette előre, hogy bőruhákat adott az Isten neki, tehát Ádámnak és Évának, az Isten áldozatát, Krisztus áldozatát vetítette előre, hiszen a bőruhába való felöltöztetés az kis állatok megáldoztatását feltételezi, ezért tudta Isten így felöltöztetni őket, és ez Krisztus áldozatára hívta fel az emberek figyelmét, aki mint ártatlan bárány az életét fogja adni majd az emberiségért. Tehát a két jelkép, a szennyes és megfertőztetett ruha, ez a saját magunk igazságai, a saját magunk cselekedetei és törekvései, amelyekkel mi azt hiszük, hogy megjavíthatjuk az életünket. Itt is azzal találkozunk, mint az egyik elmúlt példázatnál már ezt kidomborítottam, hogy az életben sokkal nagyobb dolog a cselekvésnél az elfogadás. Nem mi magunk akarjuk rendbehozni az életünket, mert a Biblia szerint ez soha nem fog menni. De nehogy úgy képzeljük, hogy egy nagyon passzív dolog az elfogadás sokkal aktívabb és nagyobb dolog, mint a cselekvés. Nem mi akarjuk megváltoztatni az életünket, hanem fogadjuk el, ahogy az Isten akarja megváltoztatni az életünket. Ugye? Tehát a ruha példázata, illetve a ruha jelképe is erre hívja fel a figyelmünket, hogy fogadjuk el, hogy az Isten akarja megváltoztatni az életünket, bizony ez sokkal súlyosabb szembefordulás önmagunkkal, mint belemenni számtalan dologba, hogy majd én ezt csinálom, azt csinálom, így lesz jó az életem, amúgy lesz jó az életem, ezt nagyon könnyű megtenni. De az, hogy elfogadni valakitől valamit, ami ellenemre szól, ami nem hagyja jóvá, amit teszek, és radikális, gyökeres változás sürget, ez sokkal nagyobb tett az életben.
A ruhának a jelképét, hogy említettem, most nem akarom felírni a fél Bibliát, például a tékozó fiú példázatában is, amikor a rongyos ruhákat levéteti az apa a fiúról Lukács 15. fejezetében, és tiszta ruhát, ünnepi öltözetet ad rá, ugyanezt fejezi ki. Tehát, hogy ez a fiú belátta, hogy az életét eltékozolt, ő nem tud jobb lenni, ő nem tudja magát megváltoztatni, ez nem is kéri az apa, hogy ő maga változzon meg, hanem az apa megy elébe, az apa mondja azt, hogy vegyétek le róla a piszkos, a szennyes ruhát, és majd én ünnepi öltözetet adok neked. De látjuk, hogy ez végigvonul a Biblián, de próbáljuk meg most meghatározni is, tehát egészen pontosan azonosítani is ezt a jelképet. Az azonosítás megtalálható a Jelenések könyve 19. fejezet 8. versében, amelyben ezt olvashatjuk, hogy a fehér ruha, vagy a tiszta ruha, így fordítja a Bibliánk, hogy a fehér gyolcs, a szentek igazságot cselekedetei. Tehát azért mondtam el nagyon röviden, vázatosan a ruhának a bibliai előfordulásait, illetve hogy végigvonul ez a jelkép az egész Szentíráson, hogy most legyen valami alapunk ahhoz, hogy azonosítsuk ezt a jelképet. Tulajdonképpen ez a jelkép az igaz emberi jellemnek és az igaz emberi cselekedeteknek a jelképe. Tehát ahol fehér ruhával találkozunk a Bibliában, mint jelképes értelmű kifejezéssel, ez a tiszta emberi jellemnek, a megtisztult emberi jellemnek és az igaz emberi cselekedeteknek a jelképe, mert ezt szövegszerűen így olvassuk, tehát Jelenések 19.8-ban a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei. Tehát röviden, egy mondatban, a tiszta ruha vagy a fehér ruha a megváltozott, megigazult, megszentelődött élet jelképe a Bibliában. Ez az, ami a mi emberünknél hiányzott. Tehát most kötök vissza a példázatunkhoz. A példázatban mindenki, aki ott ül a királyi házban, a menyegzői asztal körül, mindenkinek van fehér ruhája. Ez mit fejez ki? Hogy Isten csak azokat engedheti az örök életre, csak azoknak adhat örök életet, akik itt a földön megváltoztak, de nem csak a gondolkodásukban, hanem megváltoztak a jellemükben, megváltoztak a cselekedeteikben is, hiszen a Biblia százszor és ezerszer tanítja, hogy Isten nem az alapján fogja üdvözíteni az embereket, hogy ki mit gondolt, ki minek vallotta magát, vagy ki milyen vallásos vagy hívő embernek állította be magát, hanem az alapján fogja Isten az embereket osztályozni, hogy kinek változott meg nem csak a gondolkodása, mert hiszen ha a gondolkodás megváltozik, annak következményeinek is kell lenniük, kinek változott meg a jelleme és a cselekedetei. Nagyon egyszerű szóval, megint csak csupaszítsuk le a dolgot, hogy teljesen érthető legyen a számunkra. Ki lett igazságtalan emberből igaz ember? Ki az, aki szembefordult először gondolatban az igazságtalanságával, ez a megtérés, ugye a gondolatban való szembefordulás, a gondolat megváltozása, de utána a gondolkodás módja megváltozása után ki igényelte állandóan az Isten segítségét, hogy ne igaztalan életet éljen, mint amit azelőtt élt, hogy igaztalanul gondolkoztunk és igaztalanul cselekedtünk és éltünk, hanem hogy ki lett olyan ember, akinek a jellem, a cselekedete és ezáltal, ugye a cselekedetek visszaadnak a jellemünkre, a jelleme is megváltozott annak az embernek. Tehát mi volt itt a probléma ennél az emberünknél, hogy szem elől tévesztette azt, hogy az örök életre nem lehet igazságtalan cselekedetekkel, nem lehet igazságtalan jellemmel eljutni, mert tulajdonképpen akkor ugyanott az örök életben folytatódna ugyanez, tehát a bűn történelme, márpedig Isten tökéletes megváltást akar, Istennél az örök életben nem lesz már bűn, nem lesz már gonoszság, nem lesz már halál és fájdalom, de ennek van egy feltétel, hogy oda ne kerüljenek olyan emberek, akik ott elkezdenek majd újra kísérletezni a rosszal. Ne kerüljenek olyan emberek, akik megengedik maguknak egy-egy cselekedetükben csak ennyit, hogy vegyenek a fának a gyümölcséről, amire az Isten azt mondta, hogy ne vegyetek. Hát ez nem volt nagy dolog, ugye? Nem volt olyan főbenjáró nagy vétek, amit Éva megengedett magának, de ebből a kis parányi mozdulatból lett ez a nagy, súlyos, borzalmas világtörténelem, amiben mi most élünk.
Tehát a példázat arról szól, hogy amikor a király bemegy, hogy megnézze a menyegzői sokasságot, látott ott egy embert, aki úgy gondolta, hogy ő akkor is üdvözülhet, akkor is eljuthat a mennybe, hogyha ő megenged magának igazságtalan cselekedeteket, vagy vannak jellemhibái, amelyekről nagyon is tud, de hát mentegeti magát, hogy ezzel vagy azzal nem olyan nagy főben járó hibával Isten még üdvözíteni fog engem. Úgy gondolom, hogy ha mindezt így azonosítjuk, és komolyan vesszük a példázatnak ezt a jelképét, a ruha jelképét, akkor ez a példázat nagyon nagy megszólító erővel közeledik hozzánk. Mi nekünk is föl kell, hogy vessük a kérdést, hogy mi szeretnénk-e élni, vagy nem szeretnénk élni. Mert élni az Isten világában csak úgy lehet az örök életben, hogy az ember már itt, ebben a világban, ebben a földön szembefordul a hibáival, szembefordul a jellemhibáival, szembefordul az igazságtalan cselekedeteivel, hogyha ezt nem tesszük, és ezek megmaradnak, akár a jellemünkben, akár a cselekedeteinkben, Isten így nem adhat nekünk örök életet, mert akkor kiszámítható a következmény, hogy ott az örök életben is elkezdődne ugyanaz, ami itt a Földön olyan sok szomorúságot és fájdalmat okoz nekünk. Mint említettem, ez a példázatnak a legfőbb vonása, és itt egy kicsit álljunk meg a példázatnál, mielőtt tovább mennénk. Néhány kérdést vessünk fel. Például ilyen kérdést, hogy valóban meg tudunk-e változni mi emberek? Tehát meg tudunk-e mi változni a jellemünkben és a cselekedeteinkben? Vagy ez csak egy felhívás? Ez csak egy magas szint, amit úgyse senki nem fog átugrani, de ez olyan jól hangzik, szépen hangzik, hát magasra kell állítani a mércét, mert akkor az emberek úgyis többre fognak törekedni. Hát hogyha lejjebb állítjuk a mércét, akkor eleve kevesebbet fogják teljesíteni az emberek. Tehát még egyszer hadd vessem fel a kérdést, hogy lehetséges-e itt a Földön teljesen megváltozni a jellemünkben? Lehetséges-e az, hogy jellemvonások elmaradjanak az életünkből? Olyan jellemvonások, amelyek nyomán talán számon tartottak bennünket régen. Hogy az ember hiú, az ember irigy, az ember haragos. Ugye sokszor így egy-egy jellemvonást ugratunk ki, és azt mondjuk, hogy hát ezt az embert különösképp ez jellemzi. Még igazán hívő emberekről is, hogyha megkérdezzük a hittestvéreiket, hogy mégis hát mit gondolsz, hogy mi nála a probléma, mit kell neki leküzdenie, azt hiszem, hogy minden hívő ember tud a maga hittestvérén is egy ilyen vonást találni, hogy ez az ember kicsit azért elhamarkodottan ítél, ez az ember gyorsan haragra robbantható, ez az ember meggondolatlan sok esetben, ez az ember ilyen és ilyen helyzetekben ezt és ezt mutatta meg magából. Szóval a kérdés jogos, hogy vajon teljesen kitisztulhatnak-e a rossz jellemvonások az életünkből. A Biblia erre határozott igennel válaszol, és meg is mondja a titkát, hogy hogyan tudjuk a helytelen jellemvonásainkat és a helytelen cselekedeteinket legyőzni. Itt is most arra szorítkozom, ahol a ruha jelképét érinti a Szentírás. Jelenések könyve 3. fejezet 18. versében van ez a kifejezés, Jézusnak a Laodícia beliekhez írott levelében, Jelenések 3.18-ban, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, fehér ruhákat, hogy ne láttassék ki a te mezítelenségednek rúdsága, és szemgyógyító írral kenn meg a te szemeidet, hogy láss. Jézus Krisztus azt mondja, hogy az ember önmagát legyőzni nem tudja, az ember jobb jellemvonásokat önmag erejéből nem tud kifejleszteni, de két szóban megmondta a titkát annak Jézus, hogy lehet belőlünk más ember. És ez a két szó így hangzik, védj tőlem. Mind a két szó hangsúlyos. Istentől kell vennünk, tehát ezt Istentől tanulhatjuk el, tőlem. De neked személyesen kell ezt elvenni. Védj tőlem. Ez a Bibliának egyik legnagyobb felszólítása, amelyben ott van az, hogy ha valakinek nem Isten a mintája, nem Isten a példája, nem Krisztus áll a gondolkodásának középpontjában, és hogyha nem személyesen törekszik arra, hogy Krisztustól vegye a példát, és nem akar személyesen hasonlítani Krisztusra, akkor soha jobb ember nem lesz az ember.
Ebben a két kis kifejezésben benne van a jellem átalakulás egész ABC-je és egész magas rendű filozófiája, hogy az Isten nekünk nem egy nagy könyvet adott, nem egy nagy filozófiát vagy egy nagy tanrendszert adott. Isten elküldte hozzánk a saját egyszülött fiát, hogy pontosan mutassa be, hogy hogyan kell élni. Na most, hogyha az ember Krisztus életét tanulmányozza, hogyha Krisztus köti le a figyelmét, ha mindig új és új dolgokat lát Krisztus életében, és mindig érzi az ember magát megfedni, hogy Jézus ugyanilyen természetben, mint amiben én élek, ugyanilyen természetben tökéletesen tudott viselkedni, honnan van az, hogy én mindig elbukom? Honnan van az, hogy én ennyit hibázom az életben? Ha egy embernek a gondolkodásmódját Krisztus köti le, és a mérték Krisztus lesz az életében, akkor majd tud venni tőle olyan példát, amire az erőt is meg fogja kapni Krisztustól. Ez a személyes hitharcnak, vagy a hitküzdelemnek a lényege. Erre mondta Pál apostol Timóteusnak, harcold meg a hitnek szép harcát. Harcold meg a hitnek szép harcát. Mit jelent a hitnek szép harca? Látom a példát, látom a tökéletes mintát, és érzem azt, hogy Jézus azért jött el erre a földre, és azért jött ugyanilyen természetben, mint én, mert ehhez akar engem hozzásegíteni, hogy én higgyek abban, hogy ugyanolyan lehetek, mint ő. Ezért mondja Jézus itt a Jelenések 3.18-ban, hogy tulajdonképpen három dolog kell ahhoz, hogy a jellemünk átalakuljon. Az első dolog, védj tőlem, ugye a védj tőlem után mi következik? Védj tőlem tűzben megpróbált aranyat. Ugye a tűzben megpróbált arany a hitnek a jelképe. Ugye hit nélkül lehetetlen megragadnunk Jézus példáját, ha Jézus csak egy nagy személyiségnek tartjuk, vagy egy igaz valakinek, de nem hiszünk abban, hogy Jézust lehet követni, akkor tulajdonképpen nem beszélhetünk hitről. Keresztény értelemben csak akkor beszélhetünk hitről, ha valaki hisz abban, hogy Jézust lehet követni. Ugyanúgy lehet élni, mint hogy Krisztus élt. Ugye ezért mondja, védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy. Ugye gazdagságot az szerezhet az életünkben, azáltal leszünk kiteljesedett, érett és arányos személyiségek, ha Krisztus életét tanulmányozva, Krisztus szavait és példáját tanulmányozva, mindenre azt mondjuk, hogy igen, ez is tökéletes példa, ezt eddig sem tudtam, eddig sem így éltem, de most már látom ezt, örülök ennek, kérem az erőt, hogy ugyanúgy tudjak élni, hogy Krisztus élt. Ez egy folyamat az életben, ez a hitnek szép harca, amelyel Pál apostol biztatta ugye a munkatársait. A második dolog, hogy védj tőlem a tűzben megpróbált arany után fehér ruhákat, hogy ki ne látassék a te mezítelenséged rúdsága. Nagyon érdekes ebben a kifejezésben ez a mezítelenség rúdsága. Újra elő fog jönni majd a Jelenések könyve 16. fejezet 15. versében, amelyről majd később fogok beszélni. Ugye azt mondja itt a felszólítás, Jézusnak a felszólítása, hogy csak az az ember jut el megváltozott jellemre, aki semmilyen hibájával nem köt alkut. Ez ugyanolyan, mintha az ember felvesz egy ruhát, de bizonyos helyeken az a ruha felhajtódik, vagy nem teljesen borítja be a testet, és mindannyian láttunk már ilyen helyzetet talán az életben, hogy valaki felvett egy nagyon szép ruhát, de alatta valami kilátszott, mondjuk egy nem egészen megmosott láb, vagy köröm, vagy nem tudom én mi, és aztán az nagyon kellemetlen és nagyon fájó érzés, amikor az ember rádöbben arra, hogy bár mindenki látja a szép ruháját, de a következő tekintettel azt is kiszúrja, hogy retkes a lába az illetőnek. Ugye? Tehát az mindenféleképpen egy óriási kontraszt, és ugye erre épít erre az óriási kontrasztra a Szentírás, hogy azért vegyél fehér ruhákat, hogy ki ne láthassék a te mezítelenséged rúdsága. Tehát amit csak megismerünk Krisztusból, amiben Krisztus nekünk mérték és példa, ott mindenben követni Krisztust, ez a szabály. Ha valaki olyan keresztény életet akar élni, hogy úgy nagyjából, átvetünknek egyébként egyik legnagyobb veszélye és fenyegető veszélye, amikor az emberek csak úgy nagyjából meg körülbelül akarnak valamit megcsinálni. Tetszenek tudni, hogy milyen az az iparos, aki bejön a lakásunkba, aztán nagyjából megcsinálja a dolgot, ami kétszer annyira folyik a csap holnap, mint ahogy tegnap folyt. Vagy ugye ez a nagyjából egészéből cselekvés, erre mondják az emberek, hogy bárcsak hozzá se nyúlt volna. Ugye?
Tehát erre nagyon vigyázzunk, mert hogyha ha igaz az, amit Pál apostol mond a Filippi levélben, hogy engem megragadott a Krisztus, akkor a Krisztusnak az egész életünket meg kell ragadni, és Krisztus mindenben példa kell, hogy legyen a számunkra, nem csak mondjuk az erkölcsi életben, hanem mondjuk az életmódunkban, kifejezetten anyagi dolgokban is, pénzkezelésben is, mindenben az életünkben. Ha valaki nagyjában befogadja Krisztust, de vannak még le nem fedett részei a lényének, ez olyan, mint hogyha kilátszik a mezítelenség rúdság, annál rosszabb. Annál rosszabb. Tehát hogy lehet igazi megváltozott jellemre jutni? Igazi hitet kell venni Krisztustól, hogy higgyünk abban, hogy mindenben követhető Krisztus, ez az első. A második, hogy teljes győzelemre van szükség, itt nem lehet a lényünkben olyan részeket hagyni, amelyekben kilátszik a mezítelenség rúdsága, és ott jön még a harmadik dolog, hogy védj tőlem szemgyógyító írt, hogy kend meg a szemeit szemgyógyító írral, hogy lássál. Tehát szükség van egy lelki szemléletű életre, egy Szentlélek által vezetett életre, amikor az ember lelkiképpen közelíti meg a dolgokat, és nem a maga durva testiességében, hogy hát én sem vagyok a legrosszabb ember, nálam is vannak még rosszabb emberek, hanem olyan módon, hogy fájjon az embernek az a rossz, amit elkövetett, mert hogyha fáj az a rossz, és nem másokhoz hasonlítgatjuk magunkat, akkor biztos, hogy Isten majd el is tudja venni azt a rosszat. Tehát hadd hívjam fel erre a figyelmet, hogyha valakinek kétsége merülne fel, hogy lehet nekünk más jellemre eljutni? Lehetünk teljesen más kicserélt emberek? Akkor csak a Jelenések 3.18 jusson az eszünkbe, hogy Jézus Krisztusnak van ilyen kijelentése, hogy igen, lehetünk. Ebből egy másik kérdést is hadd tegyek fel, és az a kérdés így hangzik, hogy állhat-e valami is ellent a jellem átformálódásunknak? Meg lehet-e akadályozni azt, hogy egy ember megjobbuljon és teljesen megváltozzon? Mert nagyon sok ember így gondolkozik, hogy én jobb ember lennék, de hát nem olyanok a körülményeim. Meg én ezeket a géneket hoztam, ilyen családból származtam, így neveltek engem, meg ebben a piszkos világban élek, nekem is egy kicsit a piszkot fel kell vennem, és ezzel élnem kell. Szeretném itt is nagyon határozottan leszögezni, hogy a jellem átformálódás útjába senki nem állhat egy valaki kivételével, és ezek a saját döntéseink. Nem lehet arra hivatkozni, hogy bennünket más emberek tesznek rosszá. Nem lehet arra hivatkozni, hogy a körülmények tesznek rosszá. A jellem átformálódás az minden embernek a kezében van, minden ember döntéseinek a kezében van. Ha van igazi példánk, ha teljességre akarjuk vezetni a győzelmünket, ha lélek segítségét kérjük, akkor a Római Levél 8. fejezetével mi is föltehetjük a kérdést, mint Pál apostol, ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk. Ez a kérdés idevág. Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk, soha nem lehet arra hivatkozni egy keresztény embernek, hogy azért tett valami rosszat, mert egy másik ember vagy a körülmények rászorították arra a rosszra. Ha egy keresztény ember rosszat tesz, az csak a hitetlenségének az árulkodó bizonyítéka, vagy a jellem átformálódásban annak, hogy nem veszi komolyan a küzdelmét. Csak a saját hibáinak a bizonyítéka. Senki sem ég, sem föld, sem ember, sem pokol nem árhat ennek az útjában, ezért érdemes elolvasni ezt a Római Levél 8. fejezetének a végét, ahol Pál apostol végig sorolja, hogy senki nem állhat annak útjában, hogy elszakítson bennünket Krisztus szeretetétől. És hogyha nem szakadunk el Krisztus szeretetétől, akkor Krisztus a lélek által ezt a munkát véghez viszi az életünkben. Többször felhívtam a Bibliakör tagjainak a figyelmét, hogy olvassunk Zsoltárokat. A Zsoltárok könyvében nagyon sokszor ismétlődik ez a kifejezés, hogy szorultságomban tágas teret hagytál nekem. Ez is idevág. A legnehezebb emberi élethelyzetekben tágas terünk van. Mire? A megváltozása, a megjobbulása. Sokszor az életnek a kínjai, a nehézségei, szóval a szorult helyzet. Sokkal többet használ a jellem átalakuláshoz, mint a könnyű helyzet, az egészséges helyzet, a fiatal életkor, a kényelmes élet. Szorultságomban tágas teret hagytál nekem, Dávid milyen sokszor mondja ezt Istennek elismerőleg és leborulva előtte, mert a jellem átformálódásnak semmi, de semmi nem állhat útjában. Noé igaz jellemet fejlesztett akkor, amikor az egész világ hazug volt, sőt betelt a föld erőszakossággal.
Olvassuk Mózes első könyve 6. fejezetében. József, akit eladtak a testvérei, igaz jellemet fejlesztett egy idegen országban, számkivetetésben, a börtönben. Miért? Azért, mert semmi nem tudta elválasztani az Isten szeretetétől, és Isten tudott működni az életében. Tehát tulajdonképpen erre a kérdésre is megadhatjuk a választ, hogy semmi, de semmi nem tántoríthat el bennünket a jelen átformálódástól, csak is egyedül a mi gyengességünk és a mi magunk rossz döntései. Még egy különleges problémáról hadd emlékezzem meg, mert tudom, hogy sok embernek, beleértve magamat is, nagyon sokszor ez a problémája, hogy sok ember talán a szenvedésben, vagy a betegségben, vagy a nehéz életkörülményekben tényleg komolyan keresi az Istent, és Isten nagyon komolyan meg tudja őt változtatni. Persze csak később látják majd az embereknek, maga az az ember is pár hónappal, évvel később, hogy mi mindent tud Isten kitisztítani ilyen körülmények között az életéből. De sok ember panaszkodik arra, hogy ő az életben egy valamit nem tud igazán elviselni, és ez pedig a pletyka, a súsárlás, hogy mit mondanak rólunk az emberek, hogy hogy befeketítenek bennünket, hogy viselkednek, és milyen híreket terjesztenek rólunk. És ahogy hát mindannyian látjuk, hogy a mai világban is nagyon sok ember van, aki hát ettől lesz depressziós, lelki beteg, hogy hát rettenetes ez az emberi világ, itt nincs figyelme az embereknek a másikra, itt nincs egy jó szava az embereknek, itt nincs tapintat, itt nincs türelem. Szóval, hogy borzalmas, hogy az emberek mennyire nem szeretik a másikat, és hát tudok én egy ilyen világban más ember lenni, hát akkor szinte eltaposnak majd engem, mert hát ennek a világnak a törvénye a farkas törvénye, a vas törvény. A Bibliában van egy gyönyörű Zsoltár, ez a 112. Zsoltár. Nem véletlenül ajánlom a zsoltárokat, még egy zsoltárt szeretnék ma este szóba hozni. A 112. zsoltárban van, csak ezt az egy mondatot jegyezzük meg, hogy mit mond a jellemben fejlődő emberről. A jellemben Krisztushoz hasonlóvá fejlődő emberről. Általában ez röviden a Bibliában ennyit jelent, hogy igaz ember. Igaz. Ha azt olvassuk, hogy igaz vagy igaz ember, mindig azokra vonatkozik, akik megszentelődni, Krisztushoz hasonlóvá válni akarnak, hiszen Krisztusról mondja azt Jelenések könyve, hogy ő a hű és az igaz. Tehát Krisztusnak a legrövidebb jelzője az, hogy igaz. És azoknak az embereknek is, akik hozzá hasonlóvá akarnak válni, hogy igaz. És azt mondja itt a 112. Zsoltár, hogy az igaz ember semmi rossz hírtől nem fél. Szíve erős, az Úrban bizakodó. Olvastam ezzel kapcsolatban egy nagyon szép magyarázó mondatot, ami így hangzik. Az emberi jellemet a rágalmazás és a befeketítés nem tudja megváltoztatni. A hírnevünket elvehetik az emberek, a jellemünket nem vehetik el. Ez nekem nagyon sokat jelentett. Ugye az emberi világban mindannyian ki vagyunk téve annak, hogy hamis beállításban mutatnak be másoknak, sokszor még egy hívő közösségnek is legakutabb problémája az, hogy ki mit mondott a másikról, meg ki hogyan állította be a másikat. Milyen jó lenne ekkor erre emlékezni, hogy a hírnevet el lehet venni. Ahogy mondja a népi mondás, hogy a becsületet könnyű elvenni, és nehéz visszaadni. Ez igaz. Ez igaz. Embereket olyan gyorsan lehet befeketíteni, rágalmazni, olyan gyorsan be lehet úgy állítani, hogy az addig legjobb embert a világ legrosszabb emberének fogják tartani, egy-két ügyesen megcélzott nyíl és beszéd ezt el tudja végezni. De ilyenkor gondoljunk arra, hogy a hírnevet el lehet venni, de a jellemet soha nem lehet elvenni. A jellemen ez egy karcolás nem kell, hogy ejtsen. Bármit mondjanak rólam, vagy bárkiről, hogyha én tudom azt, hogy Krisztus a példám, akkor én nem azzal foglalkozom, hogy ki mit mondott rólam, meg vajon igaza van-e, vagy mennyiben van igaza, vagy mit válaszoljak rá, vagy hogyan és mint, tehát nem megyek bele ebbe a hínárba, hanem azt mondom, amit Pál apostol mond az 1. Korintusi levél 4. fejezetében, gyönyörű része az a Bibliának, ez az 1. Korintus 4, amelyben azt mondja az apostol, hogy én ezt egy kis dolognak látom, hogy megítéltek, vagy emberi ítéletnap megítél engemet. Engem egy valaki fog megítélni, és ez az Úr. Mert én semmi rosszat nem tudok magamra, de nem ebben vagyok megigazulva, hanem abban reménykedem, hogy az Isten igazságos lesz,
és én tudom, hogy minden jó, ami benne van azt az Isten, bennem van, azt az Istentől kapom, és én még többet akarok kapni az Istentől. Én nem azzal foglalkozom, hogy emberek mit mondanak rólam, hanem azzal foglalkozom, hogy engem Krisztusból minden nap valami megragadjon, valami megállítson, valami előre vonjon. Tehát még egyszer mondanám ezt, hogy lehetséges teljes jellemátalakulás itt a Földön, hogy ebben senki nem lehet akadály, csak az, hogyha mi föladjuk ezt a küzdelmet. És még egy harmadik kérdés, hogy ez tényleg be fog teljesedni a végső napokban? Csak két rövid szóra hadd utaljak. Jelenések könyvében a 3. fejezet 18. versében, tehát azt olvastuk, hogy védj tőlem fehér ruhákat. Ez az utolsó laodíceai üzenetben van, tehát a végső idő keresztényeinek szól. Védj tőlem fehér ruhákat. Tovább olvassuk, és Jelenések könyve 16. fejezetéhez elérkezünk, amelyben az utolsó 7 csapás ideje van előttünk, és azon belül is a 6. csapás, amikor így szól a Jelenések 16-15, ez a 6. csapás idején megszólaló ige: boldog, aki vigyáz és őrzi az ő ruháit, hogy ki ne láttassék az ő mezítelenségének rúdsága. Ugyanaz a mezítelenség rúdsága a 3.18-ban, mint a 15-ben, de nem erre hívom fel a figyelmet, hanem arra, hogy Jézus itt azt mondta, hogy védj tőlem, itt meg azt mondja, hogy boldog, aki őrzi a ruhákat. Tehát igenis lesznek olyan emberek, akik felveszik a tiszta ruhát, és akiknek már csak őrizni kell azt a tiszta ruhát. A 7 csapás idején tudnélik nem lehet már megváltozni, akkor már nem lehet igaz új jellemet nyerni, de őrizni viszont lehet és kell is azt a tiszta ruhát. Itt szeretném kiemelni a példatörténetünkből azt, hogy milyen érdekes a példatörténetünkben, tehát az eredeti példázatban, hogy amikor a király bemegy, és megnézi a mennyegzői sokasságot, mindenkin van fehér ruha. Tehát, hogy úgy mondjam, a fehér ruhát nagyon könnyű megszerezni, el kell fogadni. Ők őrzik ott már a fehér ruhát. Az az ember, aki nem vette fel a fehér ruhát, annak nem azt mondja ott a gazda, hogy akkor vegyél most fehér ruhát, vagy most adunk fehér ruhát. Ez az idő lejárt. Itt térnék rá a példázatnak a profétikus mozzanatában arra a kérdésre, amit itt a táblánknak a 3. sorában levő igehelyek mutatnak meg, hogy tudnék, a Biblia szerint ez a példázat az egyik legnyilvánvalóbb jele annak, hogy Isten az emberek megítélését milyen formában fogja elvégezni. Mert ha a példázatot behelyettesítem a történelembe, itt nagyon röviden jelzem a történelmet, amelynek a lezárulásához teszek mindig egy kérdőjelet, mert Jézus második eljövetelének az időpontját nem tudjuk. A második eljövetele előtt már megkezdődik maga a mennyegző, tudnék olyan szempontból, hogy a király bemegy, és megnézi, hogy kinek van fehér ruhája. Ez annyit jelent, hogy az ítélet, tehát az ítélet Jézus második eljövetele előtt meg kell, hogy kezdődjék. Erről az Ószövetségben Dániel könyve 7. fejezetében a 9-től a 14. versig szemléletes bemutatás van, tehát egy vízió, egy látomás. És a Péter első levele, 4. fejezet 17. verse az Új Szövetségben pedig azt mondja, hogy először az Isten házán kezdődik el az ítélet. Tehát az ítélet nem olyan, ahogy sokan elgondolják, részben önhibájukon kívül gondolják el így az emberek, mert a középkorban úgy tanította a hatalmi egyház az embereket, hogy az ítélet az olyan szempillantás alatt lesz, és akkor Isten jön, egy morc bíró jobbra-balra választ embereket, és egy pillanat alatt minden ki fog derülni, és jaj nektek, mert hát nagyon sokan vesznek el, és nagyon kevesen fognak üdvözülni. A Biblia szerint Isten nem egy pillanat alatt fog ítélni, mert az Isten minden dolgába bepillantást enged így az ítéletébe is, hiszen az ítélet az egyik legérzékenyebb dolog az életben. Isten a mennyben elkezdi az ítéletet, és az ítélet halad előre, és amikor az ítélet befejeződik a mennyben, és jelképes értelemben, amikor az Isten látja, hogy kin van rajta a fehér ruha, akiken a fehér ruha ott van, tehát akiken az Isten bizonyított, hogy ezek az emberek megváltoztak, ezek az emberek törekedtek egy más életre, teljes komolysággal vették a jellem átalakulást, azokat fogja feltámasztani Jézus második eljövetelekor. Tehát az ítélet az egy folyamat, és mondom, a példázatok világában ez a példázat azért rendkívüli, mert rámutat arra, hogy mielőtt elkezdődne maga a mennyegzői vacsora, azelőtt bemegy a király, hogy megnézze a sokaságot, ez fejezi ki az ítéletet.
hogy az ítélet előbb elkezdődik, mint ahogy Jézus másodszor eljönne, hiszen Jézus, amikor másodszor eljön, akkor már érvényt szerez az ítéletének, tehát akkor már végrehajtja az ítéletet. Erre nagyon szeretném felhívni a figyelmet, csak úgy, mint most már időszükében röviden utalok a példázatunknak az utolsó mozzanatára, hogy az az ember, aki nem vette fel a fehér ruhát, tehát nem, itt hadd tegyem hozzá, nyilván ennél az embernél nem arról van szó, hogy itt egy ateista ember lenne. Ez az ember végül is elfogadta a meghívást. Ez ember odaült, ő is ott akart lenni az örök életben, hitt a maga módján Istenben, de ez a hit ez nem elégíti ki a bibliai várakozásokat. Isten nem ilyen hitet akar adni az embernek, hogy méltóztassunk elfogadni, hogy ő létezik. Ez nem hit. Erre mondja a Jakab levele első fejezet, hogy az ördögök is többet tudnak ennél, mert még az Istent rettegik is. Ez nem hit, hogy valaki elfogadja, hogy Isten létezik. A hit az ott kezdődik, amikor valaki elfogadja azt, hogy lehet isteni módon élni ebben a világban. Lehet Isten példájára, Jézus példájára élni ebben a világban. A hit az itt kezdődik. És ez az ember nem nyert bebocsátatást a mennyegzői vacsorára, sőt azt mondta a mennyegzős gazda, hogy vigyétek és vessétek őt a külső sötétségre, és ott lesz sírás is. Nem fogcsikorgatás, helyesen így kellene fordítani, fogak vacogása. Mindenkinek felhívom a figyelmét, hogy ez a kifejezés, hogy külső sötétség. Ennek a megismétlése, ugyanez a kifejezés, hogy sírás és fogvacogás. Ez a Bibliában mindig a teljes elveszésnek a képe. A Biblia szerint van örök élet, egy örökké tartó boldogság, mert hiszen a vacsorában, vagy a királyi mennyegzőn a menny és a föld egyesül, ezért vacsora, mindenki leül az asztalhoz, a menny küldötte is, és a föld küldötte is. Ezzel szemben nem az lesz, hogy más emberek fődögélnek a pokolban, vagy kínosztatnak örökkön örökké, hanem lesz elveszés, külső sötétség, sírás és fogak vacogása. Abdiás könyve 16. fejezetében azt olvassuk, hogy olyanok lesznek, mintha nem is lettek volna. Máté evangélium a 26. fejezetében Jézus azt mondta az utolsó vacsorán Júdásra, hogy jobb lett volna, ha meg se születik. A 37. Zsoltárban azt olvashatjuk, hogy láttam a rosszat szétterjeszkedni, mint egy gazdag lombozatú vadfa, de kerestem a helyét, és nem volt található. Tehát a rosszból nem lesz semmi, nem marad meg. Ilyen nem lesz, hogy megmarad a rossz, csak vagy mit tudom én, örökké valami gyötrelmes égésben, vagy valamiben. Nem található. Tehát a Bibliában elég komoly kifejezések, hogy olyanok lesznek, mintha nem is lettek volna, meg jobb lett volna, ha meg se születik, vagy nem található, vagy a gonoszok elmúlnak, füstként múlnak el, és lehetne még sorolni más kifejezéseket, de elégedjünk meg ennyivel, hogy a külső sötétség, a sírás és fogacogás ennyit jelent, hogy embereknek nem lesz joguk az életre, semmilyen formában nem lesz joguk az életre. Lesznek emberek, akiknek lesz joguk az életre, akik felöltötték Krisztusnak a tiszta ruháját, akik hittek abban, hogy Krisztushoz hasonló módon lehet élni. Akik ebben nem hittek, azok ugyan milyen életben akarnának élni? A rossz életében? Hát Isten nem rossz életet, az Isten nem tart fenn és nem teremt. Most csak kegyelemből tartja fenn ezt az életet, hogy meg tudjunk változni. Tehát a példázatnak ez az utolsó mozzanata is rendkívül hangsúlyos, de hát átengedem majd a szót a kérdezéseknek. A példázatnak ezt a harmadik mozzanatát szerettem volna kinagyítani, a jellemátalakulást, a jellemátalakulás szükségességét, lehetőségét, mindenki számára járható útját, és az, hogy itt csak mi hibázhatunk. Ne fogjuk a körülményekre, a világra, semmire se. Ha valaki meg akar változni ezen a földön, megváltozhat, mert Istennek erre a... Istennek van erre ereje, és az ember számára ezt a lehetőséget az Isten mód felett, mérték felett biztosítja. Azt hiszem, hogy ennyi fért bele a mai Biblia körünkbe. Most szívom a szót, és lehet a mai témánkkal kapcsolatban föltenni kérdéseket, hozzászólni. Igen, nagyon jó kérdés ez.
Biztos, hogy a fehér ruha felöltése az folyamat, hiszen ha a fehér ruha a szentek igazságot cselekedetei, tehát jellemátalakulás cselekedetek megváltozása, más bibliai kifejezéssel megszentelődés, akkor a megszentelődés folyamat. De azért érdekes a kérdés, mert a Biblia ott nem azt nem mondja, hogy ez gyors vagy hosszadalmas. Minden folyamat attól függ, hogy milyen erők hatnak. Ha valakit megragadott a Krisztus, hogy idéztem a Filippi levélből Pál apostol kifejezését, akkor ez lehet egy nagyon gyorsan lezajlódó folyamat, mint hogy a példázat is inkább ezt sugallja, mert itt nem, hogy mondjam, nem nagy idő telt el a megszólítás és az ott ülés között. De nem is ez a döntő, nem is ez a lényeges, az biztos, hogy folyamat, de mindenkinek az életében más és más folyamatok vannak, és egyáltalán nem lehet a másikhoz hasonlítanunk magunkat, hogyha a másik embernek 5 év kellett, vagy 10 év, akkor nekem bezzeg ennek a duplája kell, vagy valami ilyesmi. Szóval ezt nem lehet így elmondani, hanem itt minden attól függ, hogy milyen erőket engedünk hatni az életünkben, mert, hogy úgy mondjam, az életben meg lehet változni nagyon, nagyon gyorsan, viszonylag belátható időn belüli gyorsasággal is. Például emberek életében a nagyon nagy megrázkódtatások, ha jó irányban, nagyon gyors

és ez is a ruhával van mondjuk összefüggésben. Tehát amit tetszett mondani, az tulajdonképpen a Biblia szóhasználatában két dolog. Ugye a ruha a piszkos, először kimossuk, tehát a szennyet eltávolítjuk. Utána pedig hát a régi világban még kiszokták fehéríteni a ruhát, tehát hogy ugyanolyan legyen az állóképessége, mint ami újkorában volt, és ezért olvassuk a Jelenések 7. fejezetében, hogy lesznek emberek ezekben a végső történelmi időkben, akik megmosták és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Tehát a megtérés után a megszentelődés, de itt se érzékeltet időt. Ugye az biztos, hogy a megtéréshez képest a megszentelődés az még inkább folyamat, ugye a megtérés egy viszonylag körülhatárolt időben játszódik le, de azért a megmosták és megfehérítették ruháikat a bárány vérében, ez annyit jelent, hogy ez a dolog, ha igazi a megtérés, ha ott valódi erők hathatnak, isteni erők hathatnak, akkor a kimosás után a kifehérítés az egy természetes következmény, és viszonylag gyorsan lezajlódik. Itt jegyezném meg, hogy a Jézus Krisztus Apokalipszise című könyvet úgy is lehet olvasni, a második kötetet, hogy csak ennél tessenek fellapozni. Tehát a Jelenések 7. fejezeténél, és csak ehhez a kommentárt tessenek elolvasni, a könyv ezzel nagyon részletesen foglalkozik, hogy mit is jelent ez, hogy megmosni és megfehéríteni ruháikat a bárány vérében. Na most még valamit hadd mondjak, hogy a mi magunk életében ehhez persze sok türelemre van szükség. Ha valaki nem a jobblator esetében van, akinek a megmosás és megfehérítés szinte ugyanaz az időpillanat volt, mert ő annyira mélyen megtért, annyira mélyen fájlalta az egész életét, és még a társát is figyelmeztette, hogy mi méltán függünk itt a kereszten, de ő ártatlanul van itt, hogy nála ugye ez egybeesett, és ezért ígérhette meg neki Jézus, hogy velem leszel a paradicsomban. De más embereknél, ahol mondjuk már megvolt a megtérés évekkel, évtizedekkel ezelőtt, és hát ahogy tetszett mondani, hogy sok küzdelmei vannak az embereknek, sok buktatója van ennek a megszentelődésnek. Ott is azt kell tekintetbe venni, hogy lehetséges, hogy azért nem haladunk kellőképpen ezen az úton, mert nem engedjük az Istennek az erejét és az isteni segítségnyújtást megfelelőképpen érvényesíteni. Van, amikor az ember maga akarja átvenni a karmesteri pálcát, és a megtérése után maga akarja hát irányítani az életét, holott a keresztény élet az a Róma 8.14 élete. Ugye akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Tehát ha az Isten vezérli az embert, akkor a megszentelődés is nagyon szép léptekkel halad előre, és ne felejtsük el, hogyha vannak hosszadalmas utak is, ezek csak azért hosszadalmasak sokszor, mert Isten a mennyből nem csak egy emberre visel gondot, hogy most egy ember megszentelődjön, hanem embereket összeköt egymással, és például egymás hibáiból, vagy egymásnak a kudarcaiból, vagy egy keresztény közösségnek a gyötrelmeiből sokszor annyit tudnak tanulni az emberek, és annyira erőteljesen kitisztul valami, szóval Isten mindent lát, és ezt a sok-sok szálat ezt egybeköti, és így lesz az ígéret, hogy majd lesz egy olyan egyház, a Jelenések 19. fejezete szerint, hogy tiszta fehér gyolcsba öltözött egyház, tehát hogy a bárány mennyegzőjére az ő mennyasszonya elkészítette magát, vagy az Efézus levél 5. fejezetének az egyháza, hogy ezen az egyházon nincs se szeplő, se sömörgözés, se más eféle. Tehát Isten ezt a megszentelődést úgy akarja előrevinni mindig a történelemben, hogy minden embert belekalkulál ebbe a folyamatba. Ez ugyanolyan, mint Jézus mellett is ott volt a 12 tanítvány, és a 12 tanítványnál nem úgy volt, hogy voltak gyorsabban megszentelődő emberek, mint mondjuk János, és voltak nehezebben megszentelődő emberek, mint mondjuk Péter, és voltak olyan emberek, akik nem csak hogy a megszentelődésre nem jutottak el, de a megtérésre, és mondjuk Júdás. És Jézus mind a 12-nek az életét valahogy úgy irányította, és úgy segítette, hogy egymás hibáiból tanuljanak, egymás kudarcaiból. Tehát ez valami mérnöki pontossággal előre haladó dolog, amit mi nem tudunk átlátni, vagy teljes mértékben nincs a hatalmunkban, de az a fontos, hogy

0: Ne nyugtalankodjunk akkor, amikor valami visszaesést látunk, vagy ne nyugtalankodjunk akkor, amikor kellő fejlődést nem tapasztalunk, hanem annál inkább menjünk ahhoz a forráshoz, aki nekünk erőt tud adni. És ne azzal foglalkozzunk, hogy mi most mit követtünk el, vagy mások esetleg mit szólhatnak hozzá. Ez az élet minden területén igaz, tehát ha az előadásban említettem mondjuk az életet általában, hogy ne azzal foglalkozzunk, hogy ki mit mond, keresztény közösségben is ez a fontos, hogy ott az ördög még inkább arra törekszik, hogy a legfontosabb kapcsolatot széttörje, mert a legfontosabb kapcsolatunk mégis a Krisztussal való kapcsolat. És hogyha azt sikerül meggyengíteni, akkor valaki lehet nagyon jó egyháztag, meg lehet beírva a neve ugye a gyülekezet könyvébe, de hát hogyha a Krisztussal való élő kapcsolatát sikerül meggyengíteni, akkor nincs mérték, nincs Krisztushoz való hasonlás, tehát nincs megszentelődés. Tehát mindig ez a legfontosabb, és ezt fordítva is el lehetne mondani, ha bármi történik az életünkben, nehézségek, megrovások, szerencsétlenség, megalázás, stb., de ezek mindinkább visszavezetnek bennünket Krisztushoz. És nem magunk akarjuk megoldani ezeket a problémákat, hanem ezek még inkább késztetést adnak, hogy annál jobban kell keresnem Krisztust. Akkor viszont elérik a céljukat, és ezek nem nem tudnak eltávolítani Istentől, hanem annál inkább a megszentelődésnek az élesztőivé válnak. Ezek a rossz dolgok is. Ezért tartom a Róma 8-at nagyon fontos dolognak. Ugye nincs időnk arra, hogy belemerüljünk itt bibliai részletekbe, de hadd olvassam fel, hogy ez a Róma 8 miért egy alap kérdés, mert azt mondja itt a Róma 8. fejezetében a 33. verstől, kicsoda vádolja az Isten választottait? Isten az, aki megigazít. Kicsoda az, aki kárhoztat? Krisztus az, aki meghalt, sőt fel is támadott, aki az Isten jobbján van, aki esedezik is érettünk. Kicsoda szakít el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyveré? Amint megvan írva, hogy te érettet gyilkoltatunk minden napon, olybá tekintenek, mint vágó juhokat. De mindezekben felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakíthat el minket az Istennek szeretetétől, amely van a mi Urunk Jézus Krisztusban. Tehát csak mi magunk szakíthatjuk el magunkat a megszentelődéstől. Ha mi magunk ezt a rossz döntést nem hozzuk, akkor Isten azért gyorsan el tud vezetni a megszentelődésnek egyre magasabb és magasabb fokaira. Még talán egy rövid példa, hogy a tanítványok is, ugye azt látjuk a Bibliában, hogy 10 nap alatt értek el a legmagasabb fokra. Ugye amikor Jézus nem volt velük. 10 nap alatt olyan utat megtettek a megszentelődésükben, amit azelőtt 3,5 év alatt sem tettek meg. Miért? Mert megragadta őket. A Krisztus áldozata összetörte bennük az önző ént, és az isteni Szentlélek tudta őket vezetni, soha addig nem tudta még Krisztusnak a jelenlétében sem őket úgy vezetni, mint akkor, amikor Krisztus a mennybe ment, és 10 napig a pünkösd, ugye 40 napig volt ő Krisztus, 50 napra áradt ki a Szentlélek, tehát 10 napig voltak egyedül. Tehát ezt azért érdemes megjegyezni, ezt a szemléletes idői példát, hogy senki nem mondogassa azt magának, hogy ma jaj, milyen lassan meg a ködös jövőben. Tehát ezért nem nyilvánít a Biblia véleményt a megszentelődésnek az, hogy folyamat az igen, de ennek az időtartamáról nem nyilvánít véleményt. Ez arra vonatkozik, ha valaki a megtérése után rögtön nem veszi komolyan a megszentelődést. Mert ugye a kisepert ház az a megtérés által tisztává lett ház, de ha üres, ha ott Isten nem foglalhatja el a maga helyét, akkor jönnek vissza 7-szeres erővel a démonok. Tehát tulajdonképp, amit eltetszett mondani, az nagyon igaz probléma, és tényleg a kereszténység történelmében ez a két pólus vált nyilvánvalóvá, de ezt a Biblia verset, ezt nem lehet eléggé megbecsülni. Mert ugye azt mondja, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy. Tehát először a hit. mert hit nélkül nem lehet megváltozott cselekedeteket várni. Hit nélkül csak olyan cselekedeteket lehet várni, amelyek olyanok Isten szemében, mint a szennyes és megfertőztetett ruha. Hit nélkül ez. Ez a hit nélküli embernek a maga igazságában reménykedő állapota. De hogyha valaki a hitet megismeri az Istent, és a megismerés által hite lesz neki, utána a hite után rögtön azt mondja, hogy és fehér ruhákat, hogy ki ne látassék a te mezítelenséged rúcsága, ugye először a hit, utána a cselekedetek, és utána egy szemgyógyító írja a kentbe a szemédet, hogy rás, tehát hogy ez állandóan ezt a kettőt, a hit és cselekedetek összhangját a lélek felügyelje. Tehát helytelen az is, hogy hitről beszélni, és egy kicsit, hogy tetszett mondani, hátrább szorítani a cselekedeteket, helytelen a cselekedetekről beszélni, és hátrább szorítani a hitet, mind a kettőnek teljes érvényt kell szerezni, és a lélek vezetésével újra és újra megerősíteni mind a kettőt. Mert a kettőnek a körforgása, illetve az egymásba kapcsolásának szünetlennek kell lenni. Tudnék, mind a kettő, az ember fejlődésre van teremtve, és a hit az nem, hogy a fejlődésnek a vége, hanem a kezdete. Ugye akkor, amikor az ember hitre jut, a hit emeli meg az ember életét egy más szintre, és ott lesznek majd előbb-utóbb cselekedetek, de abból a cselekedetekből tapasztalatot szerez az ember, és ezekből a tapasztalatokból megint csak a hit nyer, és erősödik újra, és az megint emeli föl a cselekedeteket. Ezt például a Péter második levele első fejezetében fejti ki a Szentírás. Ott azt mondja a Péter apostol, hogy a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt. Milyen érdekes, ugye? Tehát jön a hit, a hit az megváltoztatja az ember gondolkodásmódját, abból előbb-utóbb más cselekedetek, és ez visszahatásképp más jellem kell, hogy kialakuljon, de a más cselekedetek visszahatnak a hitre, és a hit dúsul mivel? Újabb tudással, újabb ismerettel. Tulajdonképpen annak lehet tudománya a Biblia szerint, aki elindult ennek a fejlődésnek a pályáján, amit a hit indít el, a cselekedetek lendítenek tovább, a hit újra erősödik, és ez hoz létre egy olyan tudományt, olyan ismeretet, ami már tapasztalat, amiben már nem lehet kibillenteni az embert, és akkor mondja tovább, hogy ennek még mit kell előidézni, ennek istenfélelmet, türelmet, atyafiakhoz való hajlandóságot, mindenkihez való szeretetet. Tehát ezek így az életben úgy egymásból következnek, senki ne féljen attól, hogy a keresztény élet az olyan nagyon egysíkú és unalmas, sőt, itt szabadulnak fel a legnagyobb energiák és a legnagyobb fejlődési távlatok, mert amikor az ember már a helyes útra kerül, akkor látja már, hogy mi az élet, meg akkor gondolkozik másféleképp az emberi sorsról is. Úgyhogy a summa summarum itt az a tanulság, hogy sem nem az egyik, sem nem a másik, hanem a kettő együtt és a lélek vezetésével. Sajnos az ördögnek a legkiváló fegyverei közé tartozik az egymáshoz tartozó dolgoknak a szétszakítása. Mert ezzel meg tudja őrizni a látszatot, egy bizonyos kegyességnek a látszatát, de hogyha például szétszakítjuk a hitet meg a cselekedeteket, akkor egyik se lesz. A hit cselekedetek nélkül ugye megholt önmagában, tehát halott lesz. A cselekedetek hit nélkül szennyes és megfertőztetett ruha. Tehát, hogyha szétszakítjuk a kettőt, az nem úgy van, hogy mindegyik őriz valamit a maga jellegéből, mindent elveszít. És az ördög ezt nagyon jól tudja, az emberek ezt nem nagyon tudják. De ugyanúgy vagyunk más alapdolgokkal is, például ugyanez a szeretetnek meg az igazságnak a szétszakítása az emberi világban, mert szeretet igazság nélkül az előbb-utóbb teljesen kiüresedett formális majom szeretet lesz, ugye szeretet igazság nélkül. De igazság is szeretet nélkül egy kihűlt hüveje a szeretetnek, tehát amiben nincs szeretet, az hiába igaz, az mit sem ér, annak ereje, melegsége, lendítő energiája nem lesz. Tehát ez mindig nagyon nagy eszköze az ördögnek szétválasztani hitet, cselekedetet, igazságot, szeretetet. A Biblia olvasása viszont mindig arra nevel bennünket, hogy a gondolkodásunk is mindig visszanyerje az eredeti tiszta állapotát, hogy ezeket mindig egységben kell látnunk, akkor lesz az életünk is reményteljesen egységes.
1: Igen.
0: Igen, ez teljesen így van, tehát, de nem Isten akarata volt az, hogy ott öldöklés legyen, vagy pusztulás, de Isten látta előre, és mivel látta előre, ezt is be tudta építeni a maga tervébe, hogy most már nem templomba kell menni, és nincs templomra szükség, hanem a Krisztus temploma kell, hogy az emberben megszülessen. Tehát, hogy Krisztus kell, hogy hitáltal éljen az emberben. Úgyhogy lényegileg ez volt Jeruzsálem pusztulása is, meg a Kárpit kettéhasadása is ezt jelképezte, hogy Krisztus befogadása által, hogy mondja az 1 Korintus 3-ban Pál apostol, hogy Istennek temploma szent, ezek vagytok ti. Ugye, tehát most a külső templomnak a példája, a tanító példája, az most már megszűnt, a nagyobb, amiről tanított Krisztus kell, hogy elfoglalja a helyét, Krisztus viszont a szívünkben akarja elfoglalni a helyét. Tehát ezért mondja, hogy Istennek temploma szent, ezek vagytok ti. Tessék! A Bibliában az ide csatlakozó kijelentéseket. Ott van például a Római Levél 3. fejezetében a 9. vers, az azt mondja, hogy minden ember hazug. Ugye ez egy általános kijelentés. Minden ember hazug. Az is hazug, aki kifejezett hazugságukba veszti az életét, tehát gonosz dolgokat csinál, de az is hazug, aki úgy gondolja, hogy ő neki van saját magából igazsága. Ugye? Tehát Istentől függetlenül saját magában kitervelt, kigondolt élet folytatása, amit ő igazságnak nevez, amire ezt mondja, hogy szennyes és megfertőztetett ruha. Tehát mondjuk Róma 3, akkor eszünkbe juthat a Filippi 3. Filippi 3-ban azt mondja a Pál apostol, hogy én tudom azt, hogy nekem nincs saját igazságom, még a törvényből sem. Ez még tovább lép. Azt mondja, hogy ha valaki megismeri mondjuk az Isten törvényét, és azt mondja, hogy most már látom, hogy mi az igaz, mi a helyes, most nekiállok, és ezt így fogom cselekedni, és akkor én igaz ember leszek, szóval én nekem nincs igazságom még a törvényből sem, hanem van igazságom a hitből, a Krisztus által, hitből való igazságom a Krisztusban. Tehát ez is rendkívül fontos, hogy az ember csak akkor változik meg teljesen, hogyha Krisztusnak az ereje munkálkodhat benne a Szentlélek által, akkor lesz tiszta és igaz az ember. Az ember sem saját magában nem tud tiszta dolgokat tenni. Miért nem? Azért, mert ott van a természetünk, és a természetünk mindig becsap bennünket. Tehát ezt tudomásul kell venni, hogy a legszentebb vágyak, a legszebb célok is pillanatokon belül besározódnak. De nem azért, mert az emberek kész akarattal akarják becsapni magukat, meg bolondá tenni magukat, hanem azért, mert a természetük úgy kiátsza az embereket. Ugye? Ez olyan, mint egy társadalomban a rendszerváltozás. Ugye nem felejtettük el, hogy mi volt még 10 évvel, vagy 9 évvel ezelőtt. Ugye nagy vágyak, nagy remények, itt volt az amerikai elnök, állt az esőben, hullott rá az eső, széttépte a előre megírt beszédét, magyarok, itt van a szabadság, éljetek a szabadsággal, felszabadultatok a diktatúra alól, stb. Stb. Aztán figyeltem a magyar lapokat, mindig arról írtak, hogy az ördög a részletekben van. Még a Népszabadság is mindig ezt mondta, pedig hát az egy ateista lap. Ugye az ördög a részletekben van. Hát az ördög jól beletette a lábát a részletekbe, mert aztán nézzük meg, hogy ebből mi lett ebből az egész dologból, egy nagy cirkusz lett. De ezt csak azért mondom el, most nem politikai szintére akarom terelni a dolgot, hanem így van az egyén életben is. Az ember eltervez szép dolgokat, és hogy lehet az, hogy akkor ez jön közbe, az jön közbe, amaz jön közbe, a végén már ott tartunk, hogy most miben hasonlít ez az eredetire? Miben? Van még valami, amiben hasonlít az eredeti elképzelésre? És ezt nem szándékosan tesszük mi emberek, hogy magunknak akarunk öngólt rúgni. Nem erről van szó. Tudjuk a játékszabályokat, ez a térfél, és oda kell berúgni a gólt. És közben a magunk hálójába jön be. Miért? Azért, mert a természetünk becsap bennünket, hát kicselez bennünket a természetünk. Na most hívő embereknél sincs másképp, mert hogyha egy hívő ember úgy gondolkozik, hogy én már megismertem a hitet, és én megismertem az Isten törvényét, mert végülis az Isten törvénye az ő jelleme, tehát én már látom magam előtt az Isten jellemét, én ilyen akarok lenni, de hogyha egy hívő ember ezt a saját maga erejéből akarja megtenni, ebből is csak egy ilyen farizeusi vallásosság jöhet létre, hogy egy idő után nagyon figyel arra, hogy mások mit mondanak róla, meg a látszatokat megtartsa, de belül olyan, mint az üszög már az embernek a belső világa. Egy megoldás van itt. És ez az egy megoldás az, hogy én tudom azt, hogy nekem nincs igazságom, sem önmagamtól, de még a törvényből sem nekem igazságom van a hit alapján a Krisztus által. Vagyis mi a kereszténység? A kereszténység az, hogy látom, hogy Krisztus milyen példát mutat, ahhoz képest megszégyenülök, hogy én hol vagyok, még úgy is, hogyha elfogadtam már a hitet, vagy az Isten törvényét, és én azt szeretném, hogyha én is maradéktanul ugyanúgy tudnék élni, ahogy Krisztus, és ehhez kérem az erőt. És személyesen Krisztustól várom ehhez az erőt, és ehhez csak személyes küzdelem, csak Krisztussal együttjárás által juthat el az ember. Még nyilván ott is sok az ellenerő, meg a bukdácsolás, meg a visszaesés a magunk gyengesége miatt, de ha valaki ezt alapelvileg ezt megérti, hogy ez a három kategória van, saját erőmből csak idáig juthatok, a törvényből is csak odáig juthatok saját erőmből, de van igazságom a Krisztus ereje a hit által, tehát amikor egy emberben növekszik a hit, amikor egy ember vágyakozik megismerni a Szentírást, amikor az ember vágyakozik ezekkel a dolgokkal foglalkozni, akkor az ember naponként kapja a tízes találatokat, hogy itt mi derült ki rólad, ott mi derült ki rólad. De akkor nem önmagát sajnálja, hanem akkor azt mondom, hogy Uram, akkor mit kell, hogy cselekedjem, és újra csak nézzem azt, hogy Krisztus milyen utat készít el a számomra. Tehát tulajdonképpen ez a keresztény élet. A keresztény élet a Krisztusnak való engedelmesség, ahogy Krisztus is engedelmes volt az Atyának, és így tudott győzelmes életet élni. Tőlünk se kíván az Isten többet. Krisztusnak is teljesen engedelmeskedni kellett az Atyának, és úgy tudta az Atya mindig erővel és erővel ellátni a hite alapján. Nekünk is erre van szükségünk. Tehát én erre ezt tudnám mondani, hogy ha ateista valaki, ha nem ateista, Róma 3, az teljesen igaz, hogy minden ember hazug. Aztán ott azt is mondja, hogy nincs, aki keresse, nincs, aki értse az Istent. Ez mindenkire vonatkozik. Ugye a Róma 3-ban Pál apostol összefoglalja már a Róma 1-et, meg a Róma 2-t. Miről volt szó a Róma 1-ben, meg a 2-ben? A pogányokról, aztán a zsidókról. Tehát összefoglalja az egész emberiséget, és akkor mondja ki, hogy minden ember hazug. Tulajdonképpen ezt így is ki lehet mondani, ahogy Pál mondja a Timóteusi első levélben, hogy én tudatlanul cselekedtem hitetlenségemben. Mert teljesen tudatlan ember nincsen, mindannyian előbb vagyunk hitetlenek, mint tudatlanok. Tudatlanok vagyunk bizonyos dolgokban, hogy nem ismertem a 10 parancsolat eznek és azt a parancsolat, tehát nem ismertem, abban tudatlan vagyok. De a lelki ismeret

Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, itt megen, kedves vendégeim, mindenkit nagyon sok szeretettel köszöntök, és benneteket is, gyerekek, sok szeretettel köszöntelek. Engedjétek meg, hogy a mai alkalommal egy rövid, ugyanakkor nagyon tanulságos történetet hadd meséljek el nektek a megbocsátásról. Egy kisfiúról és egy kislányról szól. Mind a ketten az iskola ebédlőjében voltak, és amikor a kisfiú elkérte az ebédjét, akkor szeretett volna oda menni az asztalához, de volt egy kislány, aki sajnos nagyon ügyetlen volt, és ezért nem nagyon szerették a többiek, és ezt a kisfiút véletlenül meglökte hátulról, és a leves a kisfiúnak a ruhájára került. És a kislány azonnal oda ment hozzá, és azt mondta, hogy ne haragudj, szeretnék tőled bocsánatot kérni, nem direkt csináltam. De a kisfiú nagyon durván elutasított, és azt mondta, hogy menj innen, hagyj engem békén, nézd meg, mit csináltál a ruhámmal. A kislánynak ez nagyon rosszul esett, és hátrament az ebédlőnek a végébe, és nagyon elkezdett sírni. A kisfiú felhívta az anyukáját, és mondta, hogy rám öntötte egy lánya leves, légy szíves, hozd be nekem egy új ruhát. Nem sokkal később megjelent az anyuka, hozta az új ruhát, és megkérdezte tőle, hogy ki volt az a lány, aki rádöntötte a levest. És a fiú mutatta, hogy ott az ebédlő végében az a lány, aki sír. És akkor az anyuka azt mondta a fiának, hogy oda mentél, és megvigasztaltad őt. És akkor a kisfiú azt mondta, dehogy mentem oda, hát nézd meg, rám öntötte a levest. Légy szíves, menj oda, vigasztald meg. Ez elég nagy probléma, hogy ilyet tett veled, biztos nagyon-nagyon fáj neki. De a kisfiú nem akart oda menni. Azt mondta, nem megyek oda, anya, hát rám öntötte a levest. És nem ment oda a kislányhoz. És aztán, amikor hazament, és teltek az órák, egyre inkább bántotta ezt a kisfiút, hogy mégis azért oda kellett volna menni megvigasztalni ezt a kislányt. Képzeljétek el, azért, mert ez a kisfiú Biblia órára járt. És amikor a Biblia órára járt, ott tanult valamit, és én ezt a Bibliából szeretném felolvasni nektek, hogy mit tanítottak ennek a kisfiúnak. Ez egy nagyon-nagyon szép Biblia vers, nekünk felnőtteknek is sokszor ezt meg kellene szívlelnünk. Ez a Kolossébeliekhez írt levél 3. fejezetének 13. versében szerepel, és a következőképpen szól. Elszenvedvén egymást, megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna, miképpen a Krisztus is megbocsátott néktek, aképpen ti is. És a kisfiú nagyon sokszor visszagondolt erre, hogy nekem a Biblia órán azt tanították, hogy meg kell bocsátanom a másik gyereknek. És aztán nagyon-nagyon bántotta őt, alig várta, hogy másnap legyen. És amikor másnap volt, és elkövezelgett az ebédidő, akkor ott ült az a kislány, és nagyon szomorú volt, és nagyon szégyelte magát, és az a kisfiú odament hozzá, és azt mondta neki, hogy szeretnék bocsánatot kérni tőled. És a kislány azt mondta, hogy tényleg megbocsátasz nekem, nem haragszol rám. És leült, és elkezdett ezzel a kislánnyal együtt ebédelni, és azonnal odaültek a többiek mellé, a kislány mellé. Tudnék, mint mondtam, senki nem akart vele barátkozni, mert ügyetlennek tartották. És amikor a kisfiú hazament, akkor az anyukája megkérdezte tőle, oda mentél ehhez a kislányhoz, és bocsánatot kértél tőle? És akkor azt mondta ez a kisfiú, igen, anyu, mert megtanultam valamit a Biblia órán, hogy amit nekem megtanítanak, azt a gyakorlatban is meg kell élnem, és megbocsátottam ennek a kislánynak. És hogy kedves gyerekek, a mai történet erről szólt, hogyha valaki véletlenül vagy bármit tesz nektek, akkor bocsássatok meg egymásnak, ahogy Krisztus is megbocsátott mindannyiunknak. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok. Kedves gyülekezet, még egyszer nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Néhány évvel ezelőtt, amikor a Herceghalmi Bibliai Főiskolán tanultam, akkor Jézus Krisztus életéről nagyon részletesen tanultunk, és mivel jövő héten úrvacsorai istentisztelet lesz, a következő gondolatokat ennek fényében szeretném megtartani. Nos, amikor én ott a főiskolán tanultam, akkor az egyik tankönyvünk, ami természetesen Jézus Krisztus életéről szólt, ebbe a tankönyvbe a következő gondolat volt beleírva. Ha Isten fia valóban közöttünk élt, és velünk járt, akkor nincs fontosabb élettörténet az övénél, a legmélyebb és a legszemélyesebb érdekünk, hogy életéről mindent megtudjunk, amit csak megtudhatunk.
És én tényleg azt gondolom, hogyha Jézus Krisztus, és nem csak gondolom, hanem én ezt nagyon mélyen hiszek ebben, hogy Krisztus itt járt közöttünk, akkor tényleg mindent meg kell tanulnunk az ő életéről, és főként azt a részt, hogy Jézus Krisztus miként lett testé mi érettünk. Tehát akinél van Szentírás, nyissa meg velem János evangéliuma első fejezetének a 14. versénél. Ez egy csodálatosan szép bibliavers, és nagyon sokat mondó. Tehát János evangéliuma első fejezetének a 14. verse a következőképpen szól. És az ige testé lett, és lakozott mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Ma már nagyon jó bibliafordítások állnak rendelkezésünkre, és régóta foglalkoztatott, hogy görög

közénk, akkor a legmélyebb és a legszemélyesebb kapcsolatot alakította ki velünk, vagyis hogy letelepedett közénk, lesátorozott közénk. Ugye nyár alkalmával, amikor az emberek néhány csoport megbeszéli, hogy elmennek és sátoroznak, akkor közöttük a legbensőségesebb kapcsolat szokott ilyenkor kialakulni. És a Biblia ezt szeretné elénk tárni, hogy az a Teremtő Isten, aki szólt és lett, az az Isten, aki a világ mindenség teremtője, aki az ő hatalma szavával fenntartja az egész világ mindenséget, azt mondja János evangélista, hogy eljött ide a földünkre, letelepedett közénk, hogy a testi és lelki fájdalmaktól, kínoktól szenvedő emberek közé eljött, hogy a legszemélyesebb és a legbensőségesebb kapcsolatot alakítsa ki velünk itt a földön, itt a 21. század elején. Vagyis Isten velünk sátorozik. Kedves gyülekezet, a mai alkalommal ez két kérdést vet fel, amit nagyon szeretném, hogyha közösen megbeszélnénk, együtt gondolkodnánk erről a kérdésről. Az első kérdésem. Hisszük-e azt, hogy Jézus Krisztus ugyanolyan testben jött el, amiben mi vagyunk? Mert János evangélista azt fogalmazza meg, hogy az ige testé lett, és ott a görög szövegben a szársz kifejezés szerepel, ami magyar nyelvre annyit jelent, hogy egy bűnnel megfertőzött test. Tehát hisszük-e, hogy Jézus Krisztus ugyanolyan testet vett magára, mint amiben mi vagyunk, de csak azért, hogy a fájdalmaktól, kínoktól szenvedő embereknek segíteni tudjon a hétköznapokban. A második kérdésem. Hisszük-e, hogy ő valójában itt lakozik közöttünk, és velünk éli a mindennapjait az ő lelke által minden megkísértett lélekkel, aki itt a földön él? Hisszük-e, hogy itt van közöttünk? Emlékszem az elmúlt alkalommal, amikor itt jártam, akkor idéztem nektek egy történetet az ortodox zsidókról. Az ortodox zsidók Jeruzsálem délnyugati részénél, a templom falnál összegyülekeznek, és imádkoznak a messiáshoz. De azzal a különbséggel, hogy az ortodox zsidók a messiás első eljövetelét várják. Ők nem hiszik el, hogy Jézus eljött már a világunkba, és főként nem is hisznek a második eljövetelben sem. Azt várják, hogy a messiás el fog jönni valamikor, de az első eljövetel. Szóval valaki így fogalmazta meg, hogy ez a zsidó embereknek, az ortodox zsidó embereknek az úgynevezett siratófa drámája. Ez egy dráma. De kedves testvérem, az 1888-as üzenet című könyvünk szintén azt fogalmazza meg, hogy a heted napot ünneplő adventistáknak is megvan a siratófa drámája. És én ezt szeretném elmondani nektek egészen pontosan, mit értek ez alatt, hogy mind egyéni és mind gyülekezeti szinten megvan a siratófa drámánk. Néhány kérdést szeretnék feltenni, és legyetek szívesek önmagatokban, de nagyon őszintén válaszoljatok ezekre a kérdésekre. Hisszük-e, hogy Jézus Krisztus itt a 21. század elején közöttünk lakik, velünk sátorozik akkor, amikor valami óriási baj zúdul ránk? Hisszük-e, hogy akkor is velünk van és velünk sátorozik, amikor ránk törnek a gyenge pontjaink, csüggetten feladunk mindent magunk körül, és úgy éljük hétköznap az életünket, mintha nem is lenne Isten, és nem is lennénk keresztények? Hisszük-e, hogy velünk sátorozik, amikor újból és újból ránk törnek az idegi megterheltségeink, a félelmeink, az aggodalmaskodásaink? Ilyenkor is hisszük-e, hogy a messiás itt van közöttünk, és velünk sátorozik? Hisszük-e, hogy az otthonomban, ahol élek, a férjemmel, feleségemmel, gyerekeimmel, amikor egy abszolút tétlenség uralkodik el rajtam, mert ők is egy más úton járnak, mondjuk a gyerekeim, én is egy más úton járok, és egyszerűen nem tudunk megegyezni, két külön világ, és emiatt szintén egy idegi megterheltség lesz úrrá rajtam, hogy mi lesz velük, vagy mi lesz a férjemmel, vagy mi lesz a feleségemmel. Amikor ilyen élethelyzeteket megélek az otthonomba, akkor is hiszem, hogy a messiás ott van,
közöttünk és velünk sátorozik. Akkor is

0: hiszem, hogy a messiás közöttünk sátorozik, amikor úgy kiáltok fel valami miatt, mint ahogy Dávid felkiáltott a 22. Zsoltárban, hogy Uram, Uram, miért állsz oly tőlem távol, miért rejtőzöl el a szükség idején? Amikor valami miatt ezt hiszem, akkor is elfogadom, hogy a messiás itt van. Vagy amikor megélem azt a nagyon mélységet, amit Jézus megélt a negyedik szavában, ugye visszaidézi a 22. Zsoltárt, hogy éli, éli, lama sabachthani, azaz én Istenem, miért hagytál el engem? Amikor valami miatt ezt megélem az otthonomba, a hétköznapokba, akkor is hiszem János 1.14-et, hogy a messiás itt van közöttünk és velünk sátorozik? Vagy kedves testvéreim, mi is várjuk Jézus Krisztust, mint az ortodox zsidók a jeruzsálemi falnál, mint aki csak a jövőben fog eljönni, és a jövőben fog közöttünk lakozni és sátorozni? Hogy vagyunk ezzel a kérdéssel? Mert a mai alkalommal nem teológiai értelemben szeretnék beszélni Jézus Krisztusról, mert ha teológiai értelemben megkérdezem tőletek, akkor nyilván mindenki azt fogja válaszolni, persze, hogy hisszük, hogy a messiás eljött. De akkor is hiszem, amikor nagyon mélyen vagyok lelkileg. Akkor is hiszem, hogy itt van közöttünk. Elhiszem-e azokat a kijelentéseket a Szentírásban, amelyek Jézus Krisztus első és második eljövetelére vonatkoznak? Reménységet adnak nekem ezek a kijelentések, hogy Jézus Krisztus eljött, és itt lakozik közöttünk, és másodszor is el fog jönni? Fényt tudnak nekem adni a hétköznapoknak a sötétségében? Egy másik bibliaverset szeretnék említeni, ami szintén nagyon sokat jelent nekem, ez a Római Levél 8. fejezetének 3. verse. Itt Pál apostol olyan csodálatosan megfogalmazza, hogy Jézus Krisztus eljött közénk sátorozni, azt mondja Pál, a bűn testének hasonlatosságában. Szintén megnéztem, hogy mi szerepel a görög szövegben a hasonlatosság szó helyén, a homoióma kifejezés szerepel, amit magyar nyelvre így lehetne lefordítani, hogy Jézus Krisztus közénk jött sátorozni, letelepedett közénk ugyanolyan testben, mint amiben mi vagyunk. Viszont higgyétek el, és szerintem ezt tapasztaltátok, hogy Sátán mindent el fog követni, hogy ezt a két hatalmas dolgot, hogy Jézus itt van közöttünk, és ugyanolyan testben jött el, mint mi, egyszerűen eltüntesse az elménkből. Mert ha sikerül Sátánnak ezt eltüntetni, akkor azzal is tökéletesen tisztában van, hogy minden reményünket el fogjuk veszíteni. Engedjétek meg, hogy egy történetet hadd idézzek nektek néhány évvel ezelőtt, nagyon elgondolkodtatott, politika világából való, csak megemlítem. Emlékszem akkor, hogy felfigyeltem egy nagyon érdekes dologra, hogy különböző politikai pártok képviselői nagyon fennhangon azt hirdették, hogy felajánlották az országunkat Szűz Máriának. Egyből odafigyeltem, hogy miről van szó. És ugye azt hangoztatták, hogy Magyarország Mária országa, mind az elektronikus és mind az írott sajtó ettől volt hangos. Ez a régi katolikus elnevezés, hogy Regnum Marianum, vagyis hogy Magyarország Mária országa, Mária királysága, visszavezetik a történelmünknek a Magyarország történelmének az alapjára, hogy annak idején az úgynevezett Szent István felajánlotta országunkat Máriának. És akkor egy baloldali kormány volt hatalmon, és a miniszterelnöke azonnal erre reagált, és azt fogalmazta meg, lehet, hogy valaki azt gondolja, hogy Máriának felajánlották az országunkat, de én azt látom, mintha Mária levette volna a kezét Magyarországról. Ugye a másik oldal azonnal reagált erre, és megfogalmazták, hogy a Mária országa az nem egy alkotmányjogi meghatározás, hanem egy 1000 éves erkölcsi eszménykép. És aki ezt tagadja, az a magyarságot tagadja meg. Hát végighallgattam ezt a párbeszédet, és aztán megfogalmazódott bennem egy kérdés. Azon gondolkodtam, hogy számunkra mi abban az 1000 éves erkölcsi eszménykép, ha Mária bűntelen testben született meg, és amikor Jézus Krisztust megszülte, akkor ő is bűntelen volt. Számunkra ebben mi az evangélium? Mert hogyha mind a ketten bűntelenek voltak, és Mária megszülte Jézus bűntelen testben, és Jézus nem abban a testben jött el, mint amiben mi vagyunk. Kedves testvérem, amikor a férjetekkel, feleségetekkel, gyerekeitekkel bárhol probléma van, akkor Jézus hogy tudna megérteni bennünket? Hogy tudná hordozni a fájdalmainkat? Hogy tudná a kísértéseinket megérteni, ha Jézus nem vette volna fel magára a mi bűnös természetünket? Hogy lenne a mi megváltónk? Akkor hogy kellene értenünk azt a Biblia verset, hogy Jézus Krisztus minden szenvedésünket és fájdalmunkat hordozta? Ha Jézus nem vette volna magára a mi bűnös természetünket, és Mária bűntelenül születik meg, akkor Jézus hogy lenne a példaképünk? Akkor minden értelmünket elveszítenénk. Akkor nem lenne egy közbenjárónk, nem lenne egy olyan Istenünk, aki azt mondja, hogy gyertek én hozzám, megértem a problémáitokat, tudom, hogy mi fáj neked, mert én is átmentem ezen keresztül. Gyertek nyugodtan én hozzám. Olyan csodálatosan, ugyanakkor olyan megdöbbentően fogalmaz a Szentírás, hogy Jézus felvette a mi testünket, és megkísértetett hozzánk hasonlóan mindenben, azt mondja Pál, mindenben, anélkül, hogy vétkezett volna. És ez a példa számunkra. Képzeljétek el testvéreinket, 1888-ban azon az úgynevezett Minneapolis-i konferencián is foglalkoztatta a testélétel kérdése és a Máriáról szóló katolikus tanítás, és egy nagyon elgondolkodtató idézetet szeretnék felolvasni az 1888-as üzenet című könyv 45. oldaláról. Következőképpen szól. Feltételezzük, induljunk ki abból az eszméből, hogy elfogadjuk egy pillanatra, hogy Jézus annyira különbözött tőlünk, azaz annyira más volt, mint mi, hogy az ő testében nem volt semmi, amivel meg kellett volna küzdenie. Néki bűntelen teste volt. Akkor természetesen szükségszerűen következik ebből a szeplőtelen fogantatás római katolikus dogmája. Mert miért állnánk meg ott, hogy Jézus bűntelenül született? Ha Mária bűntelennek született, akkor természetesen anyjának is bűntelen teste kellett, hogy legyen, de nem állhatsz meg itt sem. Vissza kell menned egészen az ő anyjáig, és így vissza egészen addig, amíg el nem jutsz Ádámhoz. És mi az eredmény? Hogy sohasem volt igazi bukás, Ádám sohasem vétkezett. Elég megdöbbentő gondolat, nem? Ha elfogadjuk azt, hogy Mária bűntelen testtel született meg, akkor nyilván az ő édesanyjának is bűntelen kellett lenni, és az ő édesanyjának, és az ő édesanyjának is eljutunk Ádámig. És akkor nem történt bűn. És akkor nincs megváltás. Szeretném tovább olvasni, és olyan megdöbbentő ez a gondolat. Így látható, hogy a láncolat végigkövetkeztetése a római katolicizmussal és a spiritualizmussal való lényegi azonossághoz vezet, vagyis Sátán teljesen el akarja takarni előlünk, hogy Jézus Krisztus megszületett a világra, és azért született meg, hogy a hétköznapokban itt legyen közöttünk, és velünk sátorozzik. Vagyis, hogyha nem így született volna meg, kedves testvéreim, minden reményünket elveszítenénk. Sokan föltették nekem azt a kérdést az evangelizációs előadásaim során, akikkel már kicsit olyan bensőségesebb viszonyt ápoltam, hogy kedves János, magyarázd el nekünk, hogy Jézus miért nem mennyből jött le a mennyből? Miért kellett megszülnie Máriának? Miért egy egyszerű körülmények között kellett megszületni? Hát sokkal inkább elfogadták volna az emberek, hogyha egyből lejön a mennyből, és azt mondja, tessék, én vagyok az Isten fia, és az emberek látják, hogy lejön a mennyből, és nem Mária szüli meg. Mennyire örüljünk, kedves testvéreim, hogy az nem így történt. Mennyire hálásnak kell lennünk a jó Istennek, hogy Jézus Krisztus nem egyből Istenként lejött ide a mennybe. Mert mit mond a Szentírás? Azt mondja a római levélben, hogy ő mindenben megkísértetett hozzánk hasonlóan. Azt mondja, ő maga is megkísértetett, emberekhez hasonlóvá lett, letette az isteni hatalmát. Mert hogyha egyből lejött volna a mennyből, és azt mondja, hogy én vagyok az Isten, testvérem, akkor megint csak arra hagy térjek ki, hogyan tudna nekünk segíteni? Hogyan tudná megérteni a lelki fájdalmainkat? Hogyan tudnám megérteni a megkísértéseinket? Hogyan tudnám megérteni a félelmeinket, az aggodalmaskodásainkat, és minden olyan dolgot, amitől megterheledik a lelkünk és az idegrendszerünk? Hogyan tudná? Sehogy. Nagyon hálásnak kell lennünk a Jóistennek, hogy ezt így rendelt el, és Jézus Krisztus teljes közreműködéssel. Mert ha én ebben nem hiszek, hogy ő itt van közöttünk, és velünk sátorozik, akkor, és ezt nem tudatosítom magamban. Kedves testvéreim, talán most megdöbbentő gondolatot fogok megfogalmazni. Akkor heted napot ünneplő adventistaként. Még mindig nem a szeplőtelen fogantatás római katolikus dogmájában hiszek. Mert ha nem fogadom el, hogy ő letette az isteni hatalmát, és felvette az emberi formát, hogy segítsen, és én azt mondom, hogy én ebben nem hiszek, és az Isten nem tud rajtam segíteni, akkor még mindig nem ugyanott tartok. És ez egy áthidalhatatlan szakadékot fog felépíteni Jézus Krisztus és mi közénk. Olyan csodálatosan fogalmazza meg Máté evangélium első fejezetében az írás, hogy Mária méhében a Szentlélektől fogant Jézus Krisztus. Miért nem férfi indulatából született meg az Isten, ahogy a Szentírás fogalmaz? Miért nem lehetett Józseftől Jézus Krisztus születése? Nagyon egyszerű a kérdés. Mert ha elfogadjuk Jézus Krisztust Istennek, és József csak egy ember, akkor egy ember nem tud Isten teremteni. Ezért. Olyan csodálatosan fogalmaz meg a Szentírás. Engedjétek meg csak néhány rövid gondolatot, hadd fogalmazzak meg arról, hogy hogyan nyilatkozott meg Jézus Krisztus életében, hogy hozzánk hasonlóvá lett, hogy elnyerje a bizalmunkat a hétköznapok során, és merjünk az Istennel kapcsolatot tartani, és ne akarjunk eltávolodni a jó Istentől. Hogyan akarja megőrizni a bizalmunkat az Úr? Máté 21:18, azt mondja a Szentírás, megéhezett. János evangélium a 4. fejezetében azt mondja az írás, hogy elfáradt. Szintén azt mondja, hogy megszomjazott. Testvéreim, egy Isten megszomjazik? Egy Isten elfárad? Egy Isten megéhezik? Csak akkor, ha leteszi az isteni hatalmát, emberi formát vesz fel, és hozzánk hasonlóvá lesz. Csak akkor érvényesek ezek a gondolatok. És Jézus Krisztus így jött el közénk, hogy velünk sátorozzon, közöttünk lakjon. De ha én ebben nem hiszek, hogy itt van közöttünk, akkor megint csak nyomatékosítani szeretném előttetek, szombatünneplő adventistaként. Akkor nem csak a római katolikus dogmában fogok hinni, hogy nem hiszem el, hogy testélet, hanem átveszem az ortodox zsidóknak a gondolkodásmódját, és azt mondom, hogy Krisztus még mindig nem jött el. Ha én nem hiszem, hogy itt van közöttünk, ha most nem hiszük, hogy Krisztus itt lakozik közöttünk, hát akkor nem ugyanúgy gondolkodunk, mint az ortodox zsidók? Mert ők azt mondják, hogy a jelenben nincs közöttük a messiás. És akkor hol vannak a tantételeink? Sátán nagyon könnyen, testvéreim, hiába vagyunk adventisták, a teljes zavarodottságba tud belevinni bennünket a hétköznapok során. Sátán nem úgy akarja az idegrendszerünket felkorbácsolni, hogy ne higgyél ezekben a Biblia versekben, hanem hozza a hétköznapi problémákat, és a hétköznapi problémákon keresztül ki akarja törölni ezt az elménkből. Pál apostol az első Timóteus levél 3. fejezetének 16. versében a következő gondolatot fogalmazza meg: az Isten megjelent testben. Csodálatos ez a gondolat. Nem tudom, hogy mit jelent számotokra. Valaki így fogalmazta meg nekem egykoron, hogy ebben az az örömhír, most jelképes értelemben fogalmazok, hogy nem vagyunk apátlanok meg anyátlanok ezen a földön. Van valaki, aki odafigyel ránk. Van valaki, aki fogja a kezünket. Kérdezzétek meg a gyerekeket, akik itt ültek, hogy milyen sokat jelent számukra, amikor az édesapa meg az édesanya megfogja a kezüket, és a gyerekek számíthatnak az apukára, anyukára, a nagymamára, a nagyszülőre. Számíthatnak. A gyerekeket ez hatalmas nyugalommal tölti el. És mit mond a jó Isten? Hogy bár ti felnőtt emberek vagytok, ti is gyerekeket neveltek, de azért jöttem el közétek, hogy ne engedjétek, hogy ezt a kincset elrabolja Sátán az értelmetektől, hogy itt vagyok veletek. Lukás 19:10, az egyik legkedvesebb Biblia versem. Ez így szól, hogy az embernek fia eljött ide közénk, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. Gondoljatok bele, elveszett állapotban vagyunk, és az Isten nem ott maradt a mennybe, nem azt mondta, hogy ezek az emberek milyen gonoszak, és milyen módon lázadnak én ellenem, és legyen velük bármi, és engem egyáltalán nem érdekel, majd teremtek más embereket. Nem ezt mondta, hanem azt mondta, hogy eljövök közéjük. Mert bánt az állapotuk, mert nekem is fáj az ő fájdalmuk. Látom, hogy a hétköznapokban mit szenvednek. Látom, hogy az idegrendszerüket, az egész testi mi voltukat, mennyire tönkre teszi a bűn, és mennyire őrli őket, és lejövök közéjük. Mert akarok nekik vígasztalást nyújtani. Ellen Gould White 1896. december 15-én a Review and Heraldban a következő csodálatos gondolatot fogalmazta meg. Isten fia az emberiség ruháiba öltözve lejött azok szintjére, akiket megmenteni akart. Itt van közöttünk. Itt van közöttünk az ő lelke által. És valóságosan másodszorra is el fog jönni, de itt van közöttünk. Aztán lejött azok szintjére, akiket megmenteni akart. Nem vagyunk egyedül ebben a világban, nem vagyunk hétköznapokban egyedül. Ha bármilyen problémátok van, bármilyen, és úgy érzitek, hogy kicsúszott a talaj a lábatok alól, soha ne felejtsétek el, hogy a Biblia nem csak egy teológiai könyv. A Biblia nem üres gondolatokat fogalmaz meg, nem üres mondatokat, hanem a gyakorlati valóságot mindig. Az Isten fia közöttünk sátorozik, és felvette magára a mi testünket azért, hogy megérteni tudjon bennünket. Most szeretnék felolvasni a 88-as üzenetből egy olyan Ellen White-i gondolatot. Nagyon sok Ellen White gondolat közel áll hozzám, de ez áll hozzám a legközelebb. És nem véletlenül Ellen Gould White azt fogalmazza meg erre a gondolatára, hogy ez az az üzenet, amit át kell adnunk majd a világnak. Figyeljetek meg, nem a proféciákról beszél, hanem azt mondja, ez az első számú üzenet, amit át kell adnunk a világnak, minden többi ezután következik. Az 59. oldalról szeretném felolvasni. Hát őszintén bevallva nektek, nem tudom már hányszor olvastam el, nagyon sokszor. Következőképpen szól. Azáltal, hogy Isten elküldte az ő saját fiát bűnös test hasonlóságában, Krisztus pedig felvette a mi természetünket bűnös, eltorzult állapotában, és azáltal, hogy Isten állandóan vele és benne lakozott ebben a természetben, mindenben azt mutatta meg Isten minden népnek mindörökre, és most figyeljetek, nem létezik egyetlen lélek sem ezen a világon, aki annyira bűnökkel megterhelt lenne, és annyira elveszett, hogy Isten ne lakoznék örömmel vele és benne, hogy megszabadítsa őt mindentől, hogy Isten igazságának útjára vezesse őt. És mindez oly bizonyos, mint az ő Immanuel neve, ami azt jelenti, hogy velünk az Isten. Mit fogalmaz meg itt Ellen Gould White, hogy nincs olyan bűnös lélek ezen a világon, bármilyen bűnt is követett el, ha az az ember őszintén megbánja, és oda megy az Úrhoz, és azt mondja, Uram, bánom a bűneimet, bánom, hogy ezt elkövettem a múltamban, ami van. Ha van a múltamban egy szégyenfolt, nagyon bánom, vagy a jelenemben. És Uram, én ezt nagyon bánom, akkor az Isten nem azt mondja, hogy menj innen, ne is lássalak, hanem azt mondja, örömmel elfogadlak, és örömmel megszabadítalak tőle a bűneitől, mert én nem csak a Teremtő Istened vagyok, hanem a te Immanueled. Tudjátok, mit jelent az Immanuel? A hétköznapokban velünk az Isten. És azt mondja, ez az az üzenet, amit át kell adnunk a világnak, hogy Isten egy csodálatosan megbocsátó Isten. Ha Isten egy megbocsátó Isten, akkor megint néhány kérdést szeretnék föltenni számotokra, erre is önmagatokban, de kérlek benneteket, tényleg nagyon őszintén válaszoljatok. Ha Isten a megbocsátó Isten, és ő azt mondja, hogy menjünk hozzá bátran, akkor ezeknek a gondolatoknak a fényében, és a jövő heti úrvacsorai Isten tisztelet fényében, Szoktunk-e az otthonunkban indulatosak és türelmetlenek lenni egymás irányába? Felszoktuk emelni a hangunkat, amikor valakivel vagy valamivel nem értünk egyet a környezetünkben vagy a családtagjainkra? Szoktunk-e a gondolatvilágunkban a másik emberről rosszat gondolni? Belementünk-e már a másik ember kibeszélésébe, mondjuk a háta mögött? Szoktunk-e másokat durván irányítani? Ha az embertársaink látnak bennünket, akkor örülnek, vagy inkább menekülni szeretnek tőlünk a viselkedésünk alapján. Mondjuk van-e hajlamunk a bosszúállásra, amikor a dolgok nem úgy történnek, ahogy mi szeretnénk? Tudunk-e bocsánatot kérni akkor is, amikor esetleg megbántanak bennünket? Akkor is oda tudok menni a másikhoz, és kezdeményezni tudom, hogy a kapcsolatunkat rendezzünk. Könnyen leszünk-e ingerültek mondjuk a gyerekeinkre, vagy a munkatársainkra, vagy férjemre, feleségemre, ha a dolgok nem az én elképzeléseim szerint alakulnak, mondjuk az otthonomba. Beleszoktunk-e esni különböző világi élvezetek csapdájába akkor, ha úgy érzem, hogy az Istennel való kapcsolatom, az kicsit háttérbe szorult. A nap 24 órájából mennyi időt foglalkozok a saját magam dolgaival, a saját magam életével, a saját sebeimmel, és mennyit a Jóisten gondolataival? Hányszor gondolok a nap 24 órájából arra, hogy az Isten velem sátorozik és közöttem él? Egy nap a gyenge pontjaink hányszor kísértenek meg bennünket, és hányszor térítenek el az Istentől? Mindezt annak fényében, hogy az Isten szeretne rajtunk segíteni. Ellen Goldwhite a Bizonságtételek 6. kötetében a következő megdöbbentő gondolatot fogalmazza meg, hogy Sátán a bűnös természetünkön keresztül a heti 7 napból napi 24 órán át kísért bennünket. És ebben gondoljatok bele. Heti 7 napból 24 órán keresztül folyamatosan kísért bennünket, soha nem hagyja abba, mert ő azt akarja bizonyítani az Istennek, hogy ezek a te gyermekeid, hát még azt sem hiszik el, hogy eljöttél. Még abban sem hisznek. Hát a hétköznapi életük azt bizonyítja, hogy még azt sem fogadják el, hogy te eljöttél és keresztáldozatot haltál. Még azt sem fogadják el, hogy te testté lettél miattuk. Folyamatosan vádol bennünket Sátán. De ne gondoljátok, hogy Jézus Krisztussal nem tette ezt. Ő vele sokkal inkább megtette, mint velünk. És ugyanolyan testben volt, mint mi. Mit mond Pál? Ezt idéztem nektek. Hogy Isten azáltal, hogy elküldte az ő fiát bűnös test hasonlóságában, felvette Krisztus a mi természetünket, és megmutatta mindenkinek, hogy meg lehet állni. Költői kérdést szeretnék föltenni hozzátok. Ugye az előbbi gondolataim arról szóltak, hogy Jézus felvette magára a mi bűnös természetünket, vagyis ugyanolyan testben volt, mint mi. Ez a szársz kifejezés. Testvéreim, ha Sátán folyamatosan vádolta a Krisztust és támadta, Krisztus is elbukhatott volna? Mindannyian egyetértünk ebben? Krisztus is elbukhatott volna? De nem bukott el. És nem Istenként nem bukott el. Mert ha Istenként nem bukna el, akkor azt mondanánk, hogy neki könnyű volt. De ugyanolyan testben volt, mint bármelyikünk itt, mint én is bármelyikötök. Ugyanabban, egy ugyanolyan földi édesanyja szülte meg, mint bármelyikünket. És mit mond az írás? Hogy ő nem bukott el. Érték Jézus Krisztus Sátán részéről gyilkos kísértések? Olyanok, amire mi nem is gondolnánk. Azt mondja Pál a zsidókhoz itt levél 4. fejezetének 15. versében, ezen szoktam gondolkodni, azt mondja, mindenben megkísértetett. Fel tudjuk fogni, mit jelent a Szentírásban az a kifejezés, hogy mindenben. Nem egy-két dologban, mert mi azt szoktuk mondani, van egy-két gyenge pontunk, esetleg a többiben megállunk. De a Biblia azt mondja, mindenben megkísértetett. És elbukott Jézus. Na ez az igazi evangélium. Ezért vagyok most nagyon hálás a Jóistennek, hogy én ezt elmondhatom nektek. Hogyha ő nem bukott el, és ugyanolyan testben volt, mint mi, akkor nekünk sem szükségszerű, hogy elbukjunk. Ha Jézus meg tudott állni, és ő mindig a Jóisten segítségét kérte, testvéreim, soha ne csüggedjetek el, amikor érnek bennetek kísértések, amikor azt mondjátok, hogy már nem bírom idegileg, amikor azt mondjátok, hogy már feladom, akkor mindig gondoljatok arra, hogy Jézust is érték mindenféle kísértések, és meg tudott állni. És hogy tudott megállni? Hogy ő nem adta fel a küzdelmet, hanem azonnal a mennyei atyához ment. Azonnal. Most egy érdekes kérdést szeretnék feltenni, valahol feltettem ezt a kérdést, aztán hát nem úgy reagáltak, ahogy vártam volna, de felteszem itt is. Most csak az a testvérünk vagy vendégünk ne tegye fel a kezét, akinek nincsenek gyenge pontjai. Úgy látom, mindenkinek vannak gyenge pontjai. Nekem is vannak. De mit mond az írás? Hiába vannak gyenge pontjaink, és ha a kísértés ránk jön, akkor nem szükségszerű, hogy elessünk. Miért nem? Mert Krisztus sem bukott el. És ha Krisztus nem bukott el, akkor ez az evangélium, akkor mi sem fogunk. Ez nem egy elérhetetlen eszménykép, a Jézus kép, mert ha elérhetetlen eszménykép lenne, akkor felesleges lenne erről az egészről beszélni. Ezt, testvéreim, vigyétek ma magatokkal haza, hogy ahogy ő meg tudott állni, mindannyian meg tudunk állni, mert ő mindenben a segítségünkre volt. Ezért mondja Pál apostol a Filippi levélben, hogy letette az isteni hatalmát, emberi formát vett fel, és hozzánk hasonlóvá lett. Engedjétek meg, hogy így az Isten tiszteletünk vége fele járva, néhány rövid idézetet megint hadd olvassak fel az 1888-as üzenet 57. oldalától kezdve. Rövidek lesznek az üzenetek, de nagyon sokat mondóak. Mert ha ő egy olyan emberi természetben jött el, amely különbözik attól az emberi természettől, amely ténylegesen létezik a világban, akkor még ha e világban volt is, semmi gyakorlati jelentősége nem lehetne arra nézve, hogy elérje az embert és segítsen rajta. Akkor ő földi életében is olyan távol volt az embertől, mintha soha nem jött volna el, mert ebben az esetben emberi természetében is épp olyan távol maradt az embertől, mint amennyire egy másik világtól, mintha egyáltalán soha nem jött volna el ebbe a világba. Ha ő nem veszi magára az emberi természetünket, akkor teljesen távol lenne tőlünk. Teljesen távol lenne. Akkor nem lenne értelme. Higgyétek el, nem értené meg. Nem értené meg a problémáinkat. Akkor üres imák mennének fel az égbe, mert nem értené meg, mert nem élte át Krisztus ezt. De nagyon is eljött ebbe a természetbe. Krisztus, Mária és a mi saját természetünk egymáshoz való viszonyulására vonatkozó római katolikus hit abból a természetes gondolatból származik, hogy Isten túl tiszta és túl szent ahhoz, hogy bennünk lakozzék, a mi bűnös emberi természetünkben, és az olyan bűnösök, mint mi, túl messze vannak tőle az ő tisztaságától és szentségétől ahhoz, hogy ő úgy jöjjön hozzánk, amint vagyunk. Az igazi hit Jézus hite abban áll, hogy Isten eljött hozzánk, ahol vagyunk, olyan messzire Istentől, amilyen messze mi vagyunk bűnösségünkben, abban a bűnös emberi természetünkben, amelyet Krisztus magára vett. A római katolikus hit lényege szerint nekünk tisztává és szenté kell lennünk ahhoz, hogy Krisztus valamiképpen együtt lakozzék velünk. Jézus hitének pedig az a lényege, hogy Isten velünk és bennünk lakozik, hogy valamiképpen majd szentek és tiszták lehessünk. És a kettő között nagy különbség van, igaz? Az egyik azt mondja, hogy ember, legyél jó, és akkor majd Isten esetleg elfogad téged. De a bibliai hit azt mondja, hogy ember, én úgy fogadlak el téged, ahogy vagy. Csak gyere hozzám. Csak végre ismerd fel, hogy milyen apátlanul és anyátlanul élsz ebbe a világba. Arra várok, hogy gyere. Én úgy fogadlak el téged, ahogy vagy. Ismerlek. Testvéreim, el tudjátok képzelni, hogy mi a Jóistent valamivel meg tudjuk lepni? El tudjátok képzelni? Hát ő már akkor ismert bennünket, amikor az édesanyánk mélyében formálódtunk. Már akkor mindent tudott rólunk, előre látta az egész életünket. Azt gondoljátok, hogy az életünk bármely szakaszában azt mondja az Isten, hát ezt nem is gondoltam volna rólad. Hát minden tud rólunk. És ha minden tud rólunk, akkor nyilván a terve is megvan arra nézve, hogy hogy tudjon bennünket ebből kisegíteni. 55. oldal a következőképpen szól. Ebben a küzdelemben Krisztus emberi mi volta, oly mértékig volt megterhelve, hogy a soha senki nem fogja megismerni közülünk. Valóságos kísértések voltak ezek, és nem látszott semmiképpen sem. Isten fia ugyanazokkal a kegyetlen, látszólag ellenállhatatlan kísértésekkel vívta meg a csatát, amelyek az embert is megtámadják. Az étvágy iránti engedékenység, vakmerő vállalkozás olyan területen, ahol Isten vezetése nem érvényesülhet, és e világ Istenének imádása, az örökké való boldogság feláldozása, ez élet elbűvölő élvezeteiért. Mindenben Sátán megtámadta Krisztust. De mit mond az írás, hogy mindenben megkísértetett, anélkül, hogy vétkezett volna. Testvéreim, ha Jézus ugyanolyan testben volt, mint mi, és nem vétkezett, szeretném megkérdezni tőletek, elfogadjátok azt, hogy akkor mi is meg tudunk állni? Ki nem fogadja el? Tehát mindannyian meg tudunk állni, de akkor ehhez tartsátok magatokat a hétköznapokban is. Akkor nem szabad panaszkodni, hogy én nem tudok megállni, meg milyen kísértések élnek engem. Mindenben, de mindenben meg tudunk állni. Megfogalmaztam magamnak tavaly, hogy számomra mi a csodálatos evangélium. Hogy tudnám megfogalmazni, hogy számomra mi az evangélium? És én ezt szeretném megosztani veletek. Úgy, ahogy a gondolatvilágomban megjelent, kendőzetlenül. Az igazi kereszténység alapja számomra nem az, hogy az intellektuális biblia tudásomat gyarapítsam. Az igazi kereszténység számomra nem abból áll, nem törvényekből áll, hogy mit szabad, meg mit nem szabad. Az igazi kereszténység számomra nem abból áll, hogyha elmegyek a gyülekezetbe, akkor ott egy megfelelési kényszer legyen úrrá rajtam, és nem arról szól, hogy magamra erőltetek egy állarcot, hogy senki ne lássa, hogy én valójában milyen vagyok mondjuk az otthonomban. Számomra nem ezekből a kérdésekből áll az igazi kereszténység. Az igazi kereszténység lényege abból áll számomra, ami Jelenések könyve 3. fejezetének 21. versében szerepel, amikor Krisztus azt üzeni számunkra, hogy ahogy én győztem, ti is győzni tudtak. Ez az igazi kereszténység, ez az igazi evangélium, testvéreim. Ezt üzeni számunkra a Jóisten, hogy kedves gyermekeim, kedves barátaim, kedves megváltottaim, ahogy én győztem, az ne egy ilyen távoli eszménykép legyen számotokra. Ahogy én megálltam, mindenben ti is meg tudtok állni. Nem szükségszerű, hogy padlóra essetek sokszor. Jézus Krisztus azért jött el ide közénk, hogy megmutassa és megtanítsa számunkra, hogy hogyan tudjuk legyőzni életünk, bocsássatok meg ezért a kifejezésért, a legaljasabb és a legalattomosabb ellenségét. Hogyan tudjuk legyőzni? És ezt tudjátok ki? Ez saját magunk. És az Isten azért lett testé, hogy megmutassam számotokra, hogy ezt az ellenséget le tudjátok győzni. Kedves testvéreim, ha elfogadjuk ezeket a gondolatokat, többé nem szükségszerű úgy felzokognunk, ahogy Pál felzokogott a Róma 7.24-ben. Mit mondott ott Pál? Hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem halálnak testéből. Ha én elfogadom Jézus Krisztusnak ezeket az ajándékait, akkor többé nem kell nekem szenvednem ezektől. Nem kell fölkiáltanom, hogy nyomorult ember vagyok, mert az Isten azt mondja, hogy ahogy az én egyszülött fiamnak segítettem, a gyenge pont, neked is segítek a gyenge pontjaidban. Sokszor megfogalmazták nekem, és hát én magam is átéltem természetesen, hogy évek óta járok a gyülekezetbe, vagy mondták nekem, hogy nézd, évek óta járok a gyülekezetbe, hívő kereszténynek tartom magam, megkeresztelkedtem, Jézus második eljövetelét váró adventista vagyok, komolyan veszem a szombatünneplésemet, az elmémmel tökéletesen elismerem a hittételeinket, de azt mondta nekem, és van egy szó, ami önmagában lehet, hogy egy nagyon szép magyar szó, de ebben az értelemben mindig negatívumként jelenik meg. Hogy én elfogadok mindent. Tudjátok, melyik ez a szó? De. És akkor jöttek, de önző vagyok, úgy érzem. Családtagjaimmal szemben indulatos vagyok. Haragos vagyok. A megbocsátás számomra gyengeség. Sokszor a tárgyaktól várom a boldogságot, nem Jézus Krisztustól. Eljövök a gyülekezetbe gyakorolni az adventista hittételeimet, de kimegyek az gyülekezetből, és már elbukom. És azt mondta, mit csináljak? Pál mit csinált? Belegondoltatok, hogy Pál mit érhetett át, amikor azt mondta, hogy az elmémmel elfogadom Isten törvényét, de a testem elvisz egy másik irányba. Igen, de ez a Róma 7, az folytatódik, mert aztán a 8-ban már Pál apostol megmondja, hogy mi is a szabadításának a lényege. Mibe tudunk most mi ebben a pillanatban belekapaszkodni, és amikor hazamegyünk, akkor ezáltal gyakorolni ezt a hittételt? Engedjétek meg, hogy ezt szó szerint hadd olvassam fel nektek a Római Levél 8. fejezetének a 2. és a 3. versét. Tehát Róma 8:2-3 a következőképpen szól. Pál apostol itt mondja el, hogy mi volt az ő győzelmének a kulcsa, hogy soha többé ne kelljen fölkiáltani, hogy ó, én nyomorult ember. Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel hogy erőtelen volt a test miatt, az Isten az ő fiát elbocsátván bűntestének hasonlóságában, vagyis ugyanolyan testben, és a bűnért kárhoztatta a bűnt a testben. Pál azt mondja, ez volt az én győzelmem kulcsa. Hogy megragadtam ezt a gondolatot, hogy nem magamtól kell megállni. Hogy nem kell, nem tudok, semmelyikünk, és ne is essünk bele abba a butaságba, hogy én majd megváltozom a következő hónaptól, vagy majd az új évtől, hozzunk fogadalmakat, nem tudjuk megtenni, testvéreim, mert egy alattomos ellenség van bennünk, amit mi magunk nem tudunk legyőzni. De az Isten lelkének a törvénye azt mondja, tökéletes győzelmet tud aratni. Mert tudjátok, azért nem mindegy Krisztus közvetlen második eljövetelőt, hogy az emberek mit látnak, amikor ránk néznek. Szerintem ez nagyon nem mindegy. Hogy azt látják, hogy egy ilyen terhektől hordozott nyomorúságokkal teli életünk van, és amikor ránk néznek, akkor azt mondják, hogy jaj, látok ilyet a világban, eleget még nem akarom ezt látni. Vagy azt mondjuk nekik, hogy nézd, ugyanolyan ember vagyok, mint te. Ugyanolyan kísértésekkel küzdök, mint te, de én meg tudom mondani neked, hogy te hogy tudsz győzni, hogy én győztem. Na ez lesz az igazi evangélium. Ez lesz az igaz. Ez nem az elméleti tudás, hogy tapasztalatból el tudjuk mondani az embereknek, hogy mit tudnak tenni. És a 88-as üzenet 102. oldala a következőképpen fogalmaz meg egy olyan gondolatot, amire én úgy gondolom, hogy mindegyikünknek nagyon érdemes odafigyelni, mert tudnék itt már arról van szó, hogy az Úr elfogadja-e a kifogásainkat az ítéletben. Azt mondja Ellen Gould bátyja, Jézus megjelent testben, hogy kárhoztassa a bűnt a testben azáltal, hogy tökéletes engedelmességet tanúsított Isten valamennyi törvénye iránt. Nem rontotta meg emberi természetét, és bár testben volt, nem hágta át Isten törvényét egyetlen részletében sem. Minden mentséget kivett a bukott ember kezéből, amit indokként felhozhatna arra nézve, hogy miért nem tudjuk megtartani Isten törvényét. Csodálatos ez a gondolat, igaz? Azt mondja Jézus Krisztus, minden mentséget kivett a kezünkből. Minden, nincs mentség. Nincs olyan, hogy az ítéletben, Uram, én ezért nem tudtam megállni, én ebben gyenge voltam. Akkor az Úr azt mondja, gyermekem, nézz a te megváltódra. Milyen testben volt itt a Földön? Emberi formát vett fel, vagy a maga istenségében volt itt? És akkor azt mondjuk, emberi formát vett fel, ugyanolyan testben volt, mint mi. És akkor az Atya azt mondja, ha ő meg tudott állni, akkor te miért nem tudtál megállni? Azért, mert nem hitted el, hogy meg lehet állni, és nem kapaszkodtál bele ezekbe a gondolatokba? Azért, erre nincs mentség. Testvérem, ez az evangélium. Ezért különbözik a bibliai keresztény minden más vallástól, hogy a más vallásokban nekünk kell adni valamit az Istennek. De a bibliai kereszténység mit mond? A jó Isten ad nekünk. És ez egy hatalmas dolog, gondoljatok bele, a teremtő Isten ad nekünk. És utolsó, lezáró, befejező gondolatként egy kérdést szeretnék föltenni, testvérem, egyetlen egy kérdést. Hisszük-e, hogy Jézus Krisztus közvetlen második eljövetele előtt lesz egy nép, akik bár bűnös testben vannak, de bűntelen emberi életet fognak élni, olyan bűntelen emberi életet fognak élni, hogy még a gondolatvilágukba se követnek el rosszat. Elhisszük ezt? Gondoljatok bele, lesz egy nép bűnös emberi testben, bűntelen emberi életet fognak élni, de nem azért, mert szuper lények, hanem azért, mert megragadták ezt a csodálatos evangéliumot, hogy ahogy én győztem, úgy ti is győzni tudtok. És lezáró gondolat, 112. oldal, a következőt fogalmazza meg Ellen Goldwhite. De mielőtt a kegyelem idő véget ér, lesz egy nép, amely oly teljes, tökéletes lesz ő benne, hogy bűnös testük ellenére bűn nélküli életet élnek majd. Bűntelen életet élnek halandó testben, mivel ő, aki bemutatta, hogy hatalma van minden test felett, bennük fog élni. Bűn nélküli életet fognak élni bűnös testben, lelki egészséggel teljes életet halandó testben. Ez egy hatalmas dolog. Ez olyan bizonyságtétel lesz, amelyet nem lehet letagadni, olyan tanúságtétel, amelynél nagyobb nem nyújtható, és akkor fog eljönni a vég. Kedves testvéreim, én a mai alkalommal ennyit szerettem volna szólni hozzátok, mint egy úrvacsora előkészítő Isten tiszteletként, hogy amikor Jézus Krisztus eljött ide közénk sátorozni, letelepedni közénk, akkor azért jött el, hogy megmutassa minden testnek, minden léleknek mindörökre, hogy nincs olyan bűn ezen a világon, amit ne lehetne legyőzni, és ne lehetne győzelmet aratni ő általa életünk legnagyobb ellenségén saját magunkon. Én nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok, és én kívánom mindegyikünknek, hogy megragadjuk ezt a csodálatos gondolatot, hogy ahogy ő győzött, ugyanúgy mi is győzni tudunk. Amen.
1: Ima előtt keressük meg a 305-ös számú éneket, és az első két versszakát énekeljük, ima után pedig a befejező harmadik versszakát.

kegyelmes mennyei atyánk, nagyon hálás a szívünk ezekért a gondolatokért. Köszönjük szépen, hogy te hétről hétre reménységgel látsz el bennünket a hétköznapok során. Köszönjük szépen, mennyei atyánk, hogy te a hétköznapokban velünk lakozol, velünk sátorozol, letelepedtél közénk a te lelked által, és nincs olyan dolog, amiben kérjük a te segítségedet, és az akaratodnak megegyező, hogy abban ne segítenél számunkra. Köszönjük szépen, mennyei atyánk, hogy mi érettünk testté lettél. Vállaltad ezt a hatalmas megaláztatást, hogy mint teremtő Isten lejöttél a mi szintünkre, emberi formát vettél fel, de csak azért, hogy bemutassad, mit is jelent a hétköznapokban az isteni szeretet. Segíts, mennyei atyánk, hogy amikor Sátán megpróbálja az élet dolgai, az élet fájdalmai, az élet terhein keresztül kiradírozni az elménkből azt a gondolatot, hogy te testté lettél, mi érettünk, és itt laksz közöttünk, akkor mindig kapaszkodjunk bele gondolati fegyelemmel arra, abba a gondolatba, ami a Szentírásban leíratott, hogy az ige testté lett. Köszönjük neked ezt, mennyei atyánk, és nagyon-nagyon köszönjük, hogy folyamatosan gondot viselsz rólunk, és te tökéletessé akarsz tenni bennünket te benned. Segíts, mennyei atyánk, hogy ténylegesen megragadjuk az igazi evangéliumot, ami ne törvényekből álljon, meg törvényeskedésekből álljon, hanem abban az egyszerű, de hatalmas gondolatban, hogy ahogy te győztél, ugyanúgy adsz erőt nekünk is, hogy te általad mi is győzni tudjunk. És segíts, mennyei atyánk, hogy mi is ahhoz a néphez tartozzunk, akik bár bűnös testben, de bűntelen emberi életet fognak élni a te közvetlen második eljöveted előtt, hogy ez legyen az igazi tanúbizonság a világ számára. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy meghallgattad könyörgésünket, és köszönjük szépen, hogy ma ezekkel a gondolatokkal ajándékoztál meg bennünket Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen.

Kedves testvéreim, talán most nem azzal kezdenénk, hogy ígét olvasnánk, szeretném az ígeolvasást megelőzően néhány bevezető szóval felvezetni a későbbi mondani valót. Miután itt élek én is közöttetek, és látom kinek-kinek az életében a gondokat, a nehézségeket, látom sokszor az örömtől mentes arcokat, az örömtelieket is természetesen, és hallom sokszor azokat a megnyilatkozásokat, amelyek arról beszélnek, hogy az Isten útján járni nem annyira könnyű dolog. Ezért úgy gondoltam, hogy elérkezett legalábbis számomra annak az ideje, hogy erről a kérdésről egyszer így az ige fényében szóljunk. Szinte minden keresztény tapasztalata az, hogy üdvözülni nehéz. Hogy az üdvösség útján járni, az Isten országa felé előre haladni diadalmasan, győzelmesen, ez hihetetlenül nagy tehertétel. A Biblia pedig az ellenkezőjét mondja. A Biblia azt mondja, hogy gyönyörűséges és könnyű. És azt mondhatnánk, hogy akkor ez egy teszt, valahol nem. Szóval aki gyönyörűségesnek és könnyűnek érzi, az valószínűleg megtalálta a gyógyulás, a szabadulás, az Istennel való kapcsolat teremtés útját, módját, míg az, aki ezt tehernek érzi, talán nem annyira. És ezzel nem szeretnék megbántani senkit, csak jelzem, hogy a Szentírásban nagyon sok ilyen teszt van. Ilyen teszt például az, hogy vajon a keresztény életről hogyan gondolkodunk. Vajon van-e küzdelem az életünkben, persze nem azokra a heroikus és kilátástalan küzdelmekre gondolok, amelyek tényleg sok ember életét meghatározzák, hanem azokra a küzdelmekre, amelyek általában győzelemmel társulnak. Úgy gondolom, nagyon sok téves fogalom él a mi benső világunkban, ami mindenképpen tisztázása vár. Például Jakab levele azt mondja, hogy teljes örömnek tartsátok, atyámfi, hogyha különféle kísértésekbe estek. Hát lehet, hogy Jakab levelét Luther méltán akarta kihagyni a Bibliából, szalmalevélnek nevezve, mert hogy ki tudna azonosulni ezzel a megállapítással, hogy teljes örömnek tartsuk, hogyha különféle kísértésekbe esünk. Hát ez valószínűleg azért van, mert a Szentírásban a kísértés és a megpróbáltatás szó egy és ugyanaz. És a Bibliában nem kötődik sem tapasztalati, sem fogalmi szinten az eleséshez. Márpedig amikor kísértésről esik szó, valószínűleg a mi tudatvilágunkban a kísértés szó összekapcsolódik az elbukás fogalmával és tapasztalatával, és ezért negatív kifejezés. A Biblia arról beszél, hogy amikor valakit kísértés környékez, akkor az Isten lehetőséget teremt az illetőnek ahhoz, mert az Isten az, aki megengedi, hogy az illető győzelmet arasson, és győzelmekből, hittapasztalatokból épülhessen fel az egész élete. És erőről erőre jutva, aztán majd megjelenhet az Isten előtt a Sionon. Tehát amikor az Isten bennünket gyakorlatoztat, akkor ezt nem azzal a szándékkal teszi, hogy amikor elbukunk, majd fölsegítsen, hanem azzal az őszinte vágyjal, hogy segítségül hívva az ő nevét, belé kapaszkodva megízleljük, hogy milyen a mi természetünk felett győzelmet aratni. Hogy milyen az, amikor az elemi erővel ránk törő emberi természet kísértései lepattannak rólunk. És ezt társítanám az előbb említett tesztkérdést, hogy egy keresztény ember életére a küzdelem jellemző, de nem az elbukással társított küzdelem, hanem a győzelemmel összefüggésbe hozható küzdelem. Küzdelem pedig azért van, mert a test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen, és ha egy ember életében nem lenne küzdelem, akkor ez azt sejtetné, hogy valahol kompromisszumot kötött és kiegyezett a természetével, és ezért azt a laudícia állapotba süllyedt, és azt mondja, hogy gazdag és meggazdagodott, és semmire nincs szüksége. És azt is elmondhatjuk, és megint egy olyan tükör, amit önmagunk elé tarthatunk, hogy minél hevesebb az önmagunkkal vívott küzdelem, annál nagyobb bizonyossággal mondhatjuk azt, hogy megtértünk, mert az értékrendünk szembe került a mi testünk vágyaival. És minél antagonisztikusabb
ez az ellentét, annál nyilvánvalóbb, hogy ennek nyomában majd küzdelem jár. Mert a test a lélek ellen törekedik, és mi nem fogjuk engedni azt, hogy a mi testünk vágyai, kívánságai, amelyek eleve az emberi természet önző mi voltából táplálkoznak, majd úrrá legyenek rajtunk, és leteperjenek. Tehát minél hevesebb a küzdelem, annál inkább nevezhetjük magunkat megtért embereknek, bár nem kéne ezt verbalizálni, mert jó, hogyha ezt az Istenre bízzuk. És ugyanígy elmondhatjuk azt is, hogy ha tudunk igazán evangéliumról beszélni, mert miért is nevezi a Szentírás evangéliumnak a bűntől való szabadulás útját és lehetőségét? Ha ez csupán egy elméleti lehetőség, mitől jó hír a jó hír? Hogy annak a tapasztalati oldala is valóság. Hogy én tényleg meggyógyulhatok, szabaddá válhatok, győzelmes életet élhetek. És ezért mondta Pál, hogy ő nem szégyelli a Krisztus evangéliumát, mert Krisztusban igenis van lehetőség erre. És most idézzük fel azt az ígét, azt a két ígét pontosabban, ami emögött a kérdésfelvetés mögött áll. Az egyik Máté evangélium a 11. fejezetében található, és ott az üdvözítő a következőket mondja. A 11. fejezet utolsó verseit olvasom, a 28. verstől. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Milyen furcsa, ellentétes kép jelenik meg itt az üdvözítő szavai nyomán. Hogy lehet az igáról, mint gyönyörűségesről beszélni? Az iga megint csak az emberi tapasztalás szintjén, a gürcöléssel, a reménytelen fáradozással, a kilátástalan vergődéssel társul, itt pedig azt mondja Jézus, hogy gyönyörűséges és könnyű. És ez tartalmilag, lényegileg azt mondja ki, hogy a Krisztus útján járni könnyű és gyönyörűséges. Kívül ligának látszik, hogy egy másfajta értékrend oldaláról közelítünk, mert lemondás itt, lemondás ott, szóval az embernek erőszakot kell vennie magán, és micsoda nyomorúságos élete lehet egy kereszténynek, mert hogy mennyi mindentől meg kell fosztania magát, ez azt jelenti, hogy egy másik értékrenddel közeledek a kereszténység életútjához. De ha valaki megismeri az Istennek minden érdemet felülhaladó szeretetét, ha megérti az Istennek emberre vonatkozó elgondolásait, és tud azonosulni azzal, tud közösséget vállalni azzal, akkor ez az iga, ez egyszerre csak gyönyörűségessé válik. És belső örömmel, békességgel társul, mert az embernek az a kiváltsága, hogy járhat az Isten akarata szerint, hogy ember lehet az Isten elgondolása szerint, és ehhez pedig az Isten maga adja az erőt. Maga adja az ő szeretetéből táplálkozó tartást, méltóságérzetet, és azt a belső bizonyosságot, hogy anyánk nem hiába van.

nehéz néked az ösztök ellen rugódoznod. Én pedig mondék, kicsoda vagy, Uram? És az mondta, én vagyok Jézus, akit te kergetsz. Ezt az igeszakaszt egy korábbi együttléten is idéztük már, a lelkismeret belső tevékenységével összefüggésben, és akkor azt mondtuk, hogy nehéz az ösztök ellen rugódozni, tehát ezzel szembe helyezkedni, vagy menni ezzel a fékentartásunkra rendelt hegyes eszközzel szemben. És azt mondtuk, hogy ha valaki ezzel szembe megy, mert hogy nem lehetetlen szembe menni vele, csak nehéz, annak ott a lelkén, ahol szembe megy vele, bizony bőrkeményedés keletkedik, és így előbb-utóbb érzéketlenné válik az isteni hívás a lelkismeret szava iránt. Most inkább arra tenném a hangsúlyt, hogy nehéz. Az Isten minden olyan ember esetében, aki próbálkozik az Isten útjáról letérni, ezt a letérést hihetetlenül megnehezíti. Egy hegyes szerszámmal szembe menni, ez van a képanyag mögött, nem könnyű dolog. Főleg, ha az a hegyes szerszám, ami érzékeny testfelületünket érinti. Az Isten el akarja állni az utunkat, amikor mi a kárhozat ösvényére tesszük a lábunkat. Az Isten azt akarja, minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson, és ezért mindennel megajándékozott bennünket, ami az életre és a kegyességre való annak megismerés által, akiről a Szentírás is itt Pál apostol is bizonyságot tesz. Mert Krisztusban az üdvösség útja igenis gyönyörűséges és könnyű. És azt írja Ellen White valahol, hogy nekünk át kell gázolnunk a megfeszített megváltón, a lelkiismeretünk szavát el kell hessegetni magunktól, a visszatartó kezeket és a szeretetteljes isteni megnyilatkozásokat le kell ráznunk magunkról ahhoz, hogy mi a kározat ösvényére lépjünk. Bennünket annyi féltő szeretet és védelem vesz körül, amit talán jó lenne, ha tudatosítanánk, és ez mind arra irányul, hogy bennünket a kározat útjától az Isten távol tartson. Ezért jelennek meg az életünkben különféle helyzetek, hogy ezeknek a kiértékelése nyomán is megerősödjön bennünk az elhatározás, hogy nekünk csak egyetlen lehetséges úton szabad haladnunk. Ez pedig az Isten által mutatott ösvény. És itt szeretnék néhány dolgot megemlíteni, ha már ugye ez a kérdésfelvetés így hangzott, hogy vajon nehéz-e üdvözülni és könnyű elveszni, vagy talán fordítva. Könnyű üdvözülni és nehéz elveszni. Az emberi természet oldaláról, a természetes emberi gondolkodás oldaláról talán az első felvetés kapna több támogatottságot, míg a Biblia a második verziót részesíti előnyben. Igenis, nehéz elveszni és könnyű üdvözülni. És ha az emberi tapasztalás ezzel ellentétes, akkor valami hiba van a gépezetben, akkor valami hiba van a megértés körül. Nem véletlenül mondja Ellen White azt, hogy a hit általi megoldás igazságát 100 közül egy, ha érti. És itt nem az értelmi belátásról van szó, hanem arról, hogy az ember nagyon nehezen tud azonosulni azzal, hogy én nekem a saját üdvösségem elérése érdekében nincs semmi tennivalóm, csak az, hogy elfogadjam. De az elfogadás rendkívül nehéz. Az ember nem tud elfogadni. Az első ember pár már ott az elbukást követően is félrehúzódott, és látták, hogy mesztelenek, ezért emberi megoldásokra ragadtatták magukat, fügefaleveleket tákoltak össze, és hogy mondjam, borították be ezekkel azokat a testrészeket, amelyek hát a szégyenérzetet kiváltották. Tehát az ember csak a legvégső esetben keresi az Istent és fogad el az Istentől, és ezért, amit bizalom alapján el kéne fogadni, ez csak azért nehéz, mert hát az ember önérzete tiltakozik az ellen, hogy én kiszolgáltatott vagyok, és nekem elfogadnom kell. És az Isten az egész megváltási tervben voltak éppen egy dologról próbál gondoskodni, próbál bizalmat ébreszteni bennünk, hogy tudjunk elfogadni. Ha egy rövid eszmei megfogalmazás síkjára szeretnénk leegyszerűsíteni a megváltás tervét, akkor ezt mondhatjuk. A bizalmatlanná vált emberi szívben az Isten bizalmat akar ébreszteni, hogy tudjuk elfogadni azt, amit a mi megoldásunkra elgondolt. És ha ez sikerül, ha a bizalom alapján mi tudunk elfogadni, akkor megváltozik az életünk. Akkor gyönyörűséges lesz ez az iga, ez a kívülről.

vigának látszó életpálya. Gyönyörűséges és könnyű. Ha úgy gondoljuk, hogy nekünk is van részünk ebben, és bár minden nap sok százszor elesünk, mégis mindig felkelünk, és elesünk, és felkelünk, és elesünk, és felkelünk, és ez előbb-utóbb majd azt az életérzést kelti bennünk, hogy talán mégsem olyan könnyű. És talán a Bibliának itt még sincs igaza, mert ez bizony teher, és fáradtságos teher, és rendkívül nehéz. És amikor arról beszél a Szentírás, az önmagunkkal jót küzdelem, agónia, akkor a szónak a negatív jelentés tartalmát ragadjuk meg, mert azt mondjuk, hogy tényleg, hát ez agónia. Holott csak a harcnak a kimenetele szempontjából hangsúlyos a szó, hogy ez élet-halál harc abban a vonatkozásban, hogy vagy az életet, vagy a halált jelenti. De az Istennel együtt győzni nem jelent különösebb problémát. Csak néhány igeszakaszt szeretnék felidézni, és azt a szinte minden egyes alkalommal visszatérő kérdést, amit Jonestól vettem kölcsön. Miben van nagyobb hatalom? Már tudjátok, biztos kórusban. Miben van nagyobb hatalom? A bűnben, vagy a kegyelemben? Az erre a kérdésre adott válaszunk voltaképpen eldönt mindent. Annak értelmi belátását is, hogy Krisztus valószínűleg sokkal hatalmasabb és erősebb, mint az ellenfelünk. És Krisztus, aki a maga testének napjaiban tudott győzni, annak ellenére, hogy egyedül volt, vajon mi vele együtt nem tudunk? Mert a Gecsemánétól kezdve Krisztus magára maradt. Azt mondja a Szentírás, egyedül taposta a sajtót és a népek közül, senki nem volt vele. Tehát neki a küzdelem utolsó fázisát az Isten támogatása nélkül kellett megvívnia, de minket az Isten egy pillanatra nem hagy magára. Vajon ebben a helyzeti előnyben, Krisztus helyzetéhez képest, nem magától értetődő a győzelem? Vajon nem azzal kellene kelnünk és feküdnünk, hogy igen, az Istenben, a Krisztusban mindenre van erőm? És jogos Pál apostolnak az az igénye, vagy az a felvetése, vagy felszólítása, hogy testvéreim, örüljetek az Úrban. Ismét mondom, örüljetek. Biztos látott ő is, hát bocsánat a szóért, talán egy kissé fancsali ábrázatokat. Amikor az ember Péterhez hasonlóan a hullámokra tekintett, és levette a szemét a megváltóról, és ilyenkor az ember, ugye emberi dimenziókban az Isten segítségét, mint egy kirekesztve a gondolkodásmódjából, próbál megfelelni az isteni elvárásoknak, egyértelműen süllyedés a következménye. Az ember nem tud a habokon saját erejéből megkapaszkodni. Kell társ, kell, aki a kezét nyújtja, vagy a mentővet nyújtja. És hogyha ez a kapcsolat meginog, vagy a tetkintetünk előtt elhomályosul, akkor eluralkodik rajtunk az elgondolás, hogy talán üdvözülni mégis nehéz, és hogy ez terhes, és nem könnyű. Vajon miért mondta Pál, hogy minket megtévesszen, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít? Ugye megint egy olyan tesztkérdés, ami, hát ha szembesülünk vele, nagyon sok belső tépelődésünkre választ adhat. És egyáltalán nyilvánvalóvá teheti azt, hogy mi mennyire ismerjük tapasztalatból a megváltás útját, lehetőségét, vagy mennyire nem. Ha úgy gondolkodunk az üdvösség elérésének lehetőségéről, hogy ez nehéz, akkor kérjük magunkat ismét a keresztségek készülők státuszába, mert akkor tanulnunk kell még. Akkor is nagyon sok mindent meg kell ismernünk. Nem elég azt a 26 bibliaórát átgondolni közösen a tanulóval és a tanítóval együtt. Voltaképpen az az igazi keresztségre való felkészülés, amikor valaki megtalálja és megismeri az élet útját, megismeri a gyógyulás, a szabadulás útját, és ezt gyakorolni is tudja. És naponta tapasztalja, mit jelent Krisztusban elrejtett élettel győzni, és ettől evangélium. Emlékezzetek rá, az úrvacsorán is mindig mondom, hogy az úrvacsora végén felhangzó ének fejezze már ki, hogy mi bűnösként jöttünk ide, és felszabadult szívvel, és örömmel távozunk, mert hogy az Úr és a Mester megmosott, és ettől kezdve közünk van hozzá. Ezek nem vallásos frázisok,
ez maga a valóság, az élet ösvénye, ez a boldogság útja, annak a felismerése, hogy ez a teher könnyű és gyönyörűséges, mert nem egyedül kell hordoznunk. Amikor az ember az üdvösség útjával összefüggésben gondolkodik el, nekem legalábbis óhatatlanul eszembe jut Bálám szerepe. Ugye, hogy ezért a megáltalkodott pénzéhes emberért az Isten mi mindent megtett, hogy elindult a nem kívánatos úton, finoman fogalmazva. És egyik csoda a másik után történt, csak hogy eltérítse az Isten eredeti szándékától. Ugye mindig eszembe jut ez a Luther film, ahol azt mondta, hogy a doktorátust megszerző Luther, hogy hát valószínűleg az Isten másodszor is elkövette azt a csodát, hogy egy állatot megtanított beszélni, és ezzel bizonyos prófétákat talán jobb belátásra bírni, de itt maradjunk inkább a bálámi történetnél. A szamár is, hogy úgy mondjam, egy ilyen oktalan lény is talán okosabb volt, mint Bálám, mert az Isten kérlelésére, vagy közbeavatkozására a szamár érzékenyebben reagált, mint a próféta. Ugye a szamár odaszorította a lábát a támfalhoz, aztán megmakacsolta magát, aztán megszólalt. Szóval csoda hátán, hogy az Isten eltérítse ezt az irányvételében megrendült prófétát a helytelen választás és az óriási következményekkel járó életút irányából. Angyal állt meg előtte kivont karddal. Ellen White csak annyit mond, hogy nekünk rá kell taposnunk a megfeszített Krisztusra. Nekünk az Isten szeretetét le kell söpörnünk magunkról ahhoz, hogy a károdat ösvényére lépjünk. Nekünk erőszakot kell tennünk a lelkiismeretünkön ahhoz, hogy egyáltalán elinduljunk ezen az ösvényen. Szeretnék egy rövid idézetet felolvasni ebből a könyvből. Ez az 1885-as üzenet. Mi erősebb, a bűn vagy a kegyelem? Pál apostol ezt mondja, ahol a bűn megsokasodik, a kegyelem sokkal inkább bővölködik. Hogy amiképpen uralkodott a bűn a halálra, a kegyelem is uralkodjék igazság által. Ezt nehéz elhinni. Milyen sokszor gondoltunk, hogy a tévé erősebbnek bizonyult, mint az ima összejövetel. Milyen gyakran tapasztaljuk, hogy a világ befolyása olyan csábító hatással van ránk, hogy ezzel összehasonlítva a Szentlélek munkája nagyon gyengének tűnik. És most figyeljünk, ha így gondolkozunk, akkor valami nem világos előttünk. Nem értettük meg az evangéliumot. Nem ismételhetjük elég gyakran, olvasom John szavait, hogy a kegyelem uralma alatt épp olyan könnyű jót tenni, mint amilyen könnyű rosszat tenni a bűnuralma alatt. Ennek így kell lenni, mert ha nincs nagyobb hatalom a kegyelemben, mint a bűnben, akkor semmiféle szabadulás sem létezhet a bűn hatalmától. És tudom, hogy a Bibliát sokszor szelektíven olvassuk, és nem merünk szembesülni azokkal a nagyon nyilvánvaló igei kijelentésekkel, amelyek az ellenkezőjét mondják, mert a tapasztalataink nem igazolják ezeket. A római levélből szeretnék idézni, és ezt Kriszti neked is, úgy külön személyesen, mert a 6. fejezet éppen a keresztségről szól, hogy váljon tudatossá benned, hogy amit ott történik, az nem más, mint egy olyan döntő fordulat, ami az egész életre kihat. Az első vers. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Aztán, ez az 5. fejezetben volt, a 6. Mit mondunk tehát? Megmaradjunk ki a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? Mint ha azt mondaná itt Pál apostol, hogy aki rátalált Krisztusra, annak az életében a bűn kiküszöbölhető. Nem egyszerre, mert nem ismerjük a mi rossz természetünket teljes valójában. Nagyon sok mindent igen. És ha az Isten szeretete és kegyelme erősebb a bűn hatalmánál, akkor ezeket magunk mögé tudjuk venni úgy, hogy vissza se köszönjenek. És egy másik tesztkérdés. Azt írja Ellen White a Gondolatok a hegyi beszédről című munkájában,
Onnan tudjuk, hogy Isten egy bűnt megbocsátott, hogy azt el is veszi. Mert annyira megutáltatta, meg tudta utáltatni velünk, hogy visszariadtunk annak a valós és távolabbi konzekvenciáitól. Az Isten jósága pedig foglyulejtett és magával ragadott, és mondhatjuk Józseffel együtt, hogy kikérjük magunknak azt, hogy mi ezen a területen, ahol annyi szomorúságot okoztunk már az Istennek, és végre a bűntől a szabadulás öröme költözött a szívünkbe, hogy ezen a területen mi áthagyjuk az Isten akaratát. Hogyan vétkezhetnénk az Isten ellen? Hogyan okozhatnánk szomorúságot az Istennek, aki szeretett bennünket és önmagát adta érettünk? És Pál azt mondja, hogy az Isten fia szeretett engem. Ez egészen személyes valóság. Az Isten fia szeretett engem, és önmagát adta érettem. Nagyon jól ismerjük Ellen White kijelentését is, hogyha csak mi lettünk volna veszendők, Krisztus egy emberért is képes lett volna meghalni. És ettől kezdve a megváltás egészen személyes ügyé válik. Pál azt mondja, mi ugyan méltán, mert cselekedeteinknek méltó büntetését veszik, de hát ő miért halt meg? Ő semmi gonosz nem cselekedett. És ez a valaki értünk és helyettünk mégis életét áldozta azért, hogy nekünk életünk legyen, és bővölködjünk. Vajon nem lenyűgöző és foggyulejtő ez a szeretet? Ennek a szeretetnek a befogadása nyomán tényleg megerőtelenül a bűnnek teste. Hatástalanná válik. És ott, ahol korábban a bűn uralkodott és az önzés, most a Krisztus kegyelme és szeretete veszi át az uralmat. És a szeretet hatalma alatt pedig nem lehet vétkezni. Mindaddig, amíg én Krisztusba kapaszkodok, addig nem vétkezek. És ezért mondja itt Pál apostol, hogy megmaradunk-e a bűn, vagy a kegyelem annál nagyobb legyen, távol legyen, akik meghaltunk a bűnnek. Mi módon élnénk még abban? Ha valaki megkeresztelkedett, és nyilvánvalóvá tette azt, hogy ő szakít az eddigi életútjával és életformájával, annak az életében az a természetes, a Krisztusban marad. Ha a szövetséges társi kapcsolat valóságos és működőképes, hogy amíg a kegyelem uralkodik, addig a bűnnek nincsen élettere. És ezért szeretném azt is elmondani, hogy ennek a fordulatnak, amit a keresztség a maga jelképes tartalmával kifejezése juttat, ennek teljes értékűnek kell lennie. Nem lehetséges, hogy a régiből valami megmarad. Lefolytottam egy könyvet, ez a Bor a Bibliában című. És hát nem, tehát én nem értek a borkészítéshez, és ezért sok újdonságot olvastam ebben a könyvben, többek között azt, hogy azért nem szabad régi tömlőkbe tölteni az új bort, mert a régi tömlő nem takarítható ki. Ugye bőrtömlőkről van szó, és abban az a bizonyos albumin, ami a szőlőlének a megpossadásához és tönkremeneteléhez vezet, az nem kitakarítható. Ezért nem lehet a régi természetet összhangba hozni az evangélium újságával. Mert majd megposhatja a régi az evangéliumot is, és lezüllet bennünket együtt arra a szintre, ahol voltunk korábban. Ezért új tömlőkre van szükség. Ezért mondja Pál, hogy aki Krisztusban van új teremtés, az a régiek elmúltak. Újjá lett minden. Ha nem lett újjá minden, akkor megposhat ez az egész. Ha párhuzamos értékrendeket működtetünk, akkor nem működőképes az új. És azt mondja a Római Levél 7. fejezetében ugyancsak Pál, hogy törvényismerők vagytok, tudjátok, hogy a házasság törvénye értelmében a férfi az asszonyhoz van kötve, és az asszony a férfihez, amíg valamelyik él. És akkor szabadul fel egy új házasságra az egyik, ha meghal a másik. Ha a férje életében az asszony más férfihoz megy, paráznának mondatik. De ha meghal a férje, akkor felszabadul egy új közösségre. Hozzátesz éppen itt ti is. Akkor lehetünk Krisztussal valóságos élő közösségben, ha az óember, a régi élet meghalt. Teljesen és maradéktalanul. A mi döntésünk szintjén. Ha ezt a döntést, amit a keresztségkor meghozunk, vagy a felülről születés kapcsán, ha ezt konzekvensen minden élethelyzetben érvényesítjük, és azt mondjuk, hogy nem én, de Krisztus. És ha már életet most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, akkor tapasztalni fogjuk, hogy a kegyelem erősebb, mint a bűn. De amelyik pillanatban erőre kap, vagy élettérhez jut a korábbi mentalitás, a korábbi értékrend, a felülről befolyás rajtaütésszerűen megváltozik, megszűnik.
mert hogy parázna kapcsolat lenne. Vagy egyik, vagy másik. Az egyiknek meg kell halnia ahhoz, hogy a másik valóságos legyen. Ha az ember virulens módon feltámad, akkor Krisztussal megszűnik a kapcsolat. És erről beszél, tehát az utolsó példát hadd mondjam még el. Erről beszél az erősebb fegyveresről szóló krisztusi példa. Erős fegyveres őrzi a házat, mondja a példában, ez pedig a bűn hatalma, az önzés hatalma. Teljhatalmal uralkodik, az élet minden területére kiterjed a befolyása. Meddig? Amíg el nem jön a nálánál erősebb fegyveres. És amikor ez a nálánál erősebb fegyveres eljön, ha merjük vállalni, hogy Krisztus erősebb, mint Sátán, és a kegyelem erősebb, mint a bűn, ha ez a nálánál erősebb fegyveres eljön, és átveszi az uralmat, akkor megint csak teljhatalommal uralkodik. És a korábbi befolyásnak és a korábbi hatalom megnyilatkozásainak nincs több élettere. Meddig? Amíg a ház üresen nem marad. Igaz, ki van takarítva, ki van söpörve, mert az erősebb fegyveres rendet csinált. És megszabadított bennünket nagyon sok rossz tulajdonságunktól, de ha üres, ha elengedjük a Krisztussal való közösséget, ha elengedjük Krisztus kezét, akkor visszajön a korábbi. Mégpedig ragadozó módjára, kérdezés nélkül, és birtokba veszi a korábbi területeket. Nem lehet két úrnak szolgálni. És ha az ember megismeri a Krisztusban való élet lelkének törvényét, amely megszabadít bennünket a bűn és a halál törvényétől, akkor megtanuljuk egyben azt is, hogy Krisztussal járni öröm, hogy az az iga, az gyönyörűséges és könnyű, és a Krisztusban eredett élet a legértelmesebb emberi életút, ami végül az örökké valósághoz vezet. És én szívből kívánom, hogy ezt tapasztalatból ismerjük meg. Tapasztalatból tudjuk mondani, és legyen ráírva az arcunkra, hogy mi megismertük az evangéliumot. Mi megismertük az örömhírt, amiből kireked a bánat, a szánalom, a nyomorúság, mert Krisztussal együtt járhatok. Mert szövetséges társam van nekem. Erősebb fegyverest fogadtam be a házba, és teatalommal uralkodik, és diadalra viszi bennem az Isten elgondolását. És most már tudom tapasztalatból, hogy az ő törvényei, az ő parancsai nem nehezek. Mert a szeretet hatalma alatt Istennek engedelmeskedni gyönyörűséges és könnyű. Az Isten adja ezt tapasztalatból nékünk. Amen. Istenünk, édesatyánk, hálás szívvel köszönjük néked azt, hogy te mindennel megajándékoztál bennünket, ami az életre és a kegyességre való. Köszönjük, hogy győzelmes életet élhetünk, és köszönjük néked azt, hogy segítségül hívhatjuk a te nevedet, és beléd kapaszkodhatunk. És te minden bűntől szabadulni akaró ember imádságára azonnal is készséggel felelsz. Tudjuk, hogy aki hozzád jön, az semmiképpen ki nem veted. Urunk, szeretnénk, ha megláttattád velünk, hogy hol vannak életpályánkon azok a hibák, amelyek sokszor az örömtelenség, vagy az önmagunkba fordulás nyomorúságát jelentik. Urunk, segíts megtalálni benned az igaz, teljes és maradéktalan örömet és a győzelem útját. Segíts, Urunk, hogy az emberek lássák, hogy a mi életünkben valami diadalmasan és gyökeresen megváltozott, hogy mi a külső körülmények változása ellenére is tudunk mindig örülni te benned és te általad. És hogy megismertük az evangéliumot, nem csak elméleti síkon, hanem a mi életünk tapasztalatai szintjén is. Urunk, segíts, hogy ne azok között legyünk, akik ezt nem értik és nem ismerték meg, akik csak valamiféle rettenetes, nehéz igát hurcoló, vallásos életformát vállaltak fel. Segíts, Urunk Istenünk, hogy veled, mint erősebb fegyveressel a mi életünkben, tényleg diadalmasan haladhassunk előre. Tudjuk, hogy nem szeretem napok jönnek, és tudjuk azt, hogy csak benned elrejtett élettel lehet túlélni és átvészelni ezeket. Segíts, Urunk, most megtanulni, mit jelent ez a te benned való elrejtettség. Segíts, Urunk, most megtanulni, mit jelent benned örülni.
mindig és mindenkor. Segíts, Urunk Istenünk, megtalálni ezt az életutat személyes életünkben maradéktalanul, hogy lássák majd az emberek, hogy az evangélium valóban örömhír, és nem csupán a vallásos emberek vészkijárata. Segíts, Istenünk, hogy egész életünket átjárhassa ez a boldogság, ez a belső öröm, és tudjuk tapasztalatból mondani mindenkinek, hogy ez csak kívül látszik igának, de amúgy könnyű és gyönyörűséges. Amen.

0: Örülök, hogy láthatlak titeket.
1: I enjoyed the morning with you very much.
0: Nagyon jó volt veletek lenni délelőtt.
1: I always enjoy the communion service, but this was a very special one.
0: Mindig nagyon élvezettel, nagy örömmel tölt el az úrvacsora istentisztelet, de ez egy speciális alkalom volt.
1: I enjoyed the pastor's sermon.
0: Élveztem a lelkész prédikációját.
1: I enjoyed the foot washing service.
0: Örömöm volt a lábmosás szolgálatában is.
1: And I enjoyed the communion, the little bread and the glass of grape juice. I enjoyed it very much.
0: És örömöm volt a kis kenyérdarab és a pohár szőlőlé elfogyasztásában is.
1: There's a text I'd like to share with you.
0: Egy ige szakaszt szeretnék megosztani veletek.
1: Psalm chapter 34 and verse 8.
0: 32-es Zsoltár és 8. vers.
1: Psalm 34 verse 8.
0: Jó.
1: Do you have it there? Psalm 34, verse 8. Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who trusts in him. 34, verse 8.
0: 34 és 8. 34 és 8, elnézést.
1: Chapter 34 and verse 8.
0: Az Úr angyala tábort járt az őt félők között, és kiszabadítja őket.
1: Is that the same verse? Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who trusts in him. Psalm 34, verse 8.
0: Yes, and again it's one after that.
1: Okay.
0: Verse 9,
1: there we go.
0: Igen. Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki ő benne bízik.
1: I remembered that text as I ate the little piece of bread and as I drank the wine, the grape juice.
0: Ez a szöveg jutott eszembe, amikor ettem a kis darab kenyeret és ittem a szőlőlevet.
1: What do they represent?
0: Mit jelenítenek ezek? Mit képviselnek? Mit szimbolizálnak?
1: The flesh and the blood of Jesus Christ.
0: Jézus Krisztus húsát, testét és vérét.
1: In a very literal way, we tasted and we saw that the Lord is good.
0: Szó szerint érzékeltük, éreztük az ízét és tapasztaltuk, hogy az Úr jó.
1: Beautiful truth we discovered there.
0: Csodálatos igazságot tapasztalunk meg itt.
1: And I'd like to just share a few thoughts with you along those lines.
0: Néhány igazságot szeretnék megosztani veletek ebben a vonatkozásban.
1: Turn with me to Genesis.
0: Mózes első könyve.
1: Let's go to the beginning. And look at chapter 2, verse 15.
0: Második fejezet és 15-ös vers.
1: Genesis chapter 2 in verse 15 and 16 and 17. Mm-hmm. Then the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to tend and keep it.
0: És vevé az Úristen az embert, és helyezteti őt az Éden kertjébe, hogy mívelje és őrizze azt.
1: And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden you may eat freely, but of the tree of knowledge of good and evil you shall not eat of it, for in the day you eat of it you shall surely die.
0: És parancsolja az Úristen az embernek mondván, a kert minden fájáról bátran egyél, de a jó és a gonosz tudásának fájáról arról ne egyél, mert amely napon ejendél arról, bizony meghalsz.
1: There was another tree in the midst of the garden. What was its name?
0: Volt egy másik fa is a kertben. Mi volt a neve?
1: The tree of life.
0: Az élet fája.
1: God intended them to taste and see that the fruit of the tree of life was very good.
0: Istennek az volt a szándéka, hogy megérezzék, meg tapasztalják, hogy az élet fájának gyümölcse jó.
1: That was his original plan for us.
0: Az volt az eredeti terve számunkra.
1: And we were always to taste and see that the fruit of the tree of life is very good.
0: Mindenkor az volt számunkra számba, hogy érezzük és tapasztaljuk, hogy az élet fájának gyümölcse számunkra jó.
1: But there was another tree in the garden that was very significant. It was called the tree of knowledge of good and evil.
0: De volt a kertben egy másik fa is, a jó és a rossz tudásának fája.
1: You see, there had already been a fall. It happened in heaven.
0: Már volt egy bűneset, ez a mennyben történt korábban.
1: The fall of Lucifer.
0: Ez Sátán bukása.
1: And there had been a war in heaven, and Lucifer and his angels had been cast out.
0: És egy háború zajlott le a mennyben, és Sátánt és angyalait kivetették a mennyből.
1: And they came to planet Earth. And they were allowed to tempt our first parents.
0: És a Föld bolygóra jöttek, és meg volt nekik engedve, hogy az ősszüleinket megkísértsék.
1: You see, Lucifer had made accusations against God before the whole universe.
0: Sátán Istent vádolt az egész világegyetem előtt.
1: And he suggested that creatures didn't really have the power of choice.
0: És azt állította, hogy a teremtményeknek nincsen meg valójában a választási szabadságuk.
1: So to prove that we did have the power of choice, God allowed the tree of knowledge of good and evil to be planted in the garden.
0: És Isten azért, hogy bebizonyítsa, hogy nekünk valóban megvan a választási szabadságunk, megengedte, hogy az Éden kertjében ezt a fát, a jó és a rossz tudásának fáját ott legyen.
1: And the fruit from that tree was his fruit, God's fruit. They were not to eat of it or touch it. They were not to eat of it.
0: És ennek a fának a gyümölcse, ez Isten gyümölcse volt, de nem volt szabad enniük belőle.
1: And as long as they obeyed this command, they could continue to eat of the tree of life.
0: És mindaddig, amíg ennek a parancsolatnak eleget tettek, ehettek az élet fájának gyümölcséből.
1: And I just remembered something very important.
0: És csak valami nagyon fontos dolog jutott eszembe.
1: I always begin my studies asking for the presence of the Holy Spirit to guide us.
0: Minden egyes alkalommal a Biblia kutatásomat, Biblia olvasásomat a Szentlélek vezetésének kérésével kezdem meg.
1: And I failed to do that.
0: És ezt most nem tettem meg, ezt elfelejtettem.
1: God forgive me.
0: Isten bocsásson meg nekem.
1: Please know, my friends, that spiritual things are only spiritually discerned.
0: Értsétek meg, barátaim, hogy a lelki dolgokat csak lelkileg érthetjük meg.
1: I need God's help as I share with you the truth.
0: Szükségem van Isten segítségére, hogy veletek megosztom az igazságot.
1: You need God's help as you study with me the truth.
0: És nektek is szükségetek van Isten segítségére, hogy velem együtt tanulmányozzátok az igazságot.
1: He wants to come in, he wants to give us his spirit.
0: Ő be akar jönni, és nekünk akarja adni a lelkét.
1: He wants to quicken and energize our mental and spiritual faculties.
0: Meg akarja gyorsítani, energizálni akarja a mi lelki és szellemi képességeinket.
1: He wants to supernaturally enable us to understand the truth.
0: Természet fölötti erővel akar minket ellátni, hogy megérthessük az igazságot.
1: He's knocking at the door of our heart.
0: A szívünk ajtaján kopogtat.
1: He wants in.
0: Be akar jönni.
1: But what is he waiting for?
0: És mire vár?
1: Our personal invitation.
0: A személyes meghívásunkra.
1: Please, I beg of you to invite him to come into your heart just now.
0: Kérlek benneteket, hogy hívjátok meg, hogy legyen a szívetekben.
1: Let's kneel for a few moments of silent prayer time.
0: Térdepeljünk le egy pár perces imára.
1: My Father in heaven, I come before you in the name of Jesus Christ, the Lord my righteousness.
0: Mennyei Atyám, Jézus Krisztus nevében jövök hozzád az igazság urának nevében.
1: I'm so thankful that he is our mediator. He is the one that represents us to you.
0: Hálás vagyok, hogy ő a közvetítőnk, hogy ő képvisel minket előtted.
1: I am not worthy of standing in your presence, but worthy is the Lamb that was slain.
0: Nem vagyok méltó, hogy a jelenlétedben legyek és megálljak, de méltó erre a bárány, aki megöletett.
1: I thank you that you choose to see us as we are in Christ, not as we are in ourselves, but as we are in him.
0: Köszönöm neked, hogy nem úgy nézel ránk, mint ahogy vagyunk, hanem úgy, ahogy Krisztus megöletett.
1: And I come to ask for the presence of your Holy Spirit.
0: És azért jöttem, hogy a te szent lelked jelenlétét kérjem.
1: You know how badly I need your spirit to guide and direct my thoughts and words.
0: Te tudod, hogy mennyire szükségem van arra, hogy a te szent lelked irányítsa a gondolataimat.
1: I want to share what you want me to share.
0: És szeretném megosztani, amit te szeretnél megosztani az emberekkel.
1: And my brothers and sisters need your spirit to guide and direct them as they study with me.
0: A testvéreim is ugyanúgy igénylik a te vezetésedet, hogy velem együtt tanulmányozzák az igét.
1: This is why each one of us opens the door of our heart and we invite the Holy Spirit to come in just now.
0: Ezért van az, hogy mindnyájon, akik itt vagyunk, kinyitjuk a szívünk ajtaját és meghívjuk a Szent Lelket, hogy legyen velünk.
1: Please work a miracle and supernaturally enable us to understand the truth.
0: Kérlek, művelj csodát és természetfölötti erővel érd el, hogy megértsük az igazságot.
1: Not only to understand it, but to truly love it.
0: De ne csak, hogy megértsük, hanem hogy valóban igazán szeressük.
1: And not only to love it, but to choose to apply it to our lives.
0: És nem csak, hogy szeressük, hanem hogy azt válasszuk, hogy az életünkben alkalmazzuk ezt az igazságot, hogy megéljük az igazságot.
1: We want to be set free by the truth.
0: Azt akarjuk, hogy az igazság szabaddá tegyen minket.
1: To do that, we must understand it, we must love it, and we must choose to apply it to our lives.
0: Hogy ez megtörténhessen, szeretnünk kell, ezt kell választanunk, és ezt kell életünkben alkalmazni.
1: We want to be transformed into the likeness of him who is the truth.
0: Azt akarjuk, hogy átváltozzunk annak mintájára, aki maga az igazság.
1: We want to truly taste and see that the Lord is good.
0: Valóban meg akarjuk tapasztalni, meg akarjuk érezni, hogy az Úr jó.
1: We've enjoyed the communion service this morning, but we need to see how it personally applies to our lives.
0: Örömet okozott nekünk az úrvacsora istentisztelet, de meg akarjuk tapasztalni, hogy ez hogy működik az életünkben.
1: We need to experience the liberating power that's in the truth.
0: Meg akarjuk tapasztalni azt a felszabadító erőt, ami az igazságban van.
1: Guide and direct us and help us to better understand this.
0: Vezess, hogy jobban megérthessük ezt.
1: This is my prayer. Please grant it, for I ask it in Jesus' name.
0: Ez az én imám, kérlek Jézus nevében, add meg, amit kérek.
1: Amen.
0: Amen.
1: Because of Lucifer's accusations in heaven.
0: Sátán vádai miatt, mennybeli vádai miatt.
1: God had to prove that creatures did have the power of choice.
0: Istennek be kellett bizonyítania, hogy a teremtményeknek megvolt a lehetőségük, szabad döntési képességük.
1: That's why the tree of knowledge of good and evil was also in the garden.
0: Ezért volt a jó és rossz tudásának fája szintén a kertben.
1: And God said that they could continue to eat of the tree of life as long as they obeyed him and did not eat of the tree of knowledge of good and evil.
0: És Isten azt mondta, hogy mindaddig ehetnek az élet fájának gyümölcséből, ameddig engedelmeskednek neki, és nem esznek a jó és rossz tudásának fájának gyümölcséből.
1: The fruit of the tree of life represented Christ himself.
0: Az élet fájának gyümölcse Jézust magát jelképesen megjelentette, az élet forrását.
1: God put life-giving power in the fruit itself.
0: Isten életadó erőt tett bele magába a gyümölcsbe.
1: It's for this reason that when Adam and Eve were sent out of the garden, what did God have to do?
0: Ezért történt az, amit Istennek meg kellett tennie. Kérdés, mi volt ez, amikor Évát és Ádámot kiűzték a kertből?
1: He had to guard the way to the tree of life.
0: Ezért kellett megvédenie az utat a fához, az élet fájához.
1: What did Satan want to do?
0: Sátán mit akart elérni?
1: He wanted to get them to sin and then regain access to the tree of life so they would become eternal sinners.
0: Azt akarta Sátán, hogy bűnt kövessenek el, és aztán egyenek az életfájának gyümölcséből, és így örök élő bűnösök lettek volna.
1: Can you think of anything worse than an eternal sinner?
0: El tudtok képzelni bármi rosszabbat, mint egy örökké élő bűnöst?
1: Not even death to cut short a miserable life.
0: Még a halál sem tudja rövidebb a

0: Ádámot és Évát tisztán érthetően figyelmeztette az élet, a jó és a rossz tudásának fáján a gyümölcsével kapcsolatosan Isten.
1: They were given every reason to choose to obey God.
0: Minden okuk megvolt arra, hogy Istennek engedelmeskedjenek.
1: But in spite of this,
0: de ennek ellenére,
1: the woman still chose to be deceived and to eat of the fruit.
0: A nő mégiscsak engedett a kísértésnek és evett a gyümölcsből.
1: She then became an agent through which Satan caused the fall of Adam, the head of the race.
0: És ennek következtében Sátán eszközévé vált, és így tudta Sátán elérni Ádámot és az ő bukását.
1: And please know that the human race did not fall until Adam fell.
0: És értsétek meg, hogy mindaddig, amíg Ádám el nem bukott, az emberi nem sem bukott el.
1: Scripture says by one man's disobedience the many were made sinners. Romans 5:19.
0: Azt mondja az ige a Rómaiakhoz írt levél 5. fejezetének 19. versében, hogy egy ember által jött be a halál. Jött be a bűn, és a bűn által a halál mindenkire elhatott.
1: That's interesting, isn't it? You recall that we are told that if Adam had not sinned, God could have replaced the woman.
0: Hogyha Ádám nem követett volna el bűnt, akkor az Isten kicserélhette volna a nőt.
1: And the race would not have fallen.
0: És az emberi nem bukott volna el.
1: That's interesting to think about, isn't it?
0: Ez egy érdekes dolog, gondolkoznunk el rajta.
1: It was one man's disobedience that caused the race to fall.
0: Tehát egy ember által jött be a bűn, azaz a férfi által.
1: But after they sinned, what did God do?
0: És miután bűnt követtek el, bűnbe estek, mit tett Isten?
1: Look at Genesis chapter 3, verse 22.
0: Mózes első könyve, 3. fejezet, 2. vers. Nézzük ezt.
1: Then the Lord God said, behold, the man has become like one of us to know good and evil. And now lest he put out his hand and take also of the tree of life and eat and live forever.
0: 3:22. Okay. 3:22. És mondta az Úristen, íme az ember olyanná lett, mint mi közülünk egy, jót és gonoszt tudván. Most tehát, hogy kinyújtsa a kezét, hogy szakasszon az élet fájáról is, hogy egyék s örökkéljen, kiküldi őt az Úristen az Éden kertjéből, hogy mívelje a földet, amelyből vétetett vala.
1: 23. Therefore the Lord God sent him out of the garden of Eden to till the ground from which he was taken. So he drove out the man, and he placed cherubim at the east of the garden of Eden, and a flaming sword which turned every way to guard the way to the tree of life.
0: És kiűzi az embert, és oda helyezteti az Éden kertjének keleti oldala felül a kerubokat, és a villogó pallos lángját, hogy őrizzék az élet fájának útját.
1: You see, it became very important to keep them from regaining access to the tree of life.
0: Nagyon fontos volt, hogy nehogy vissza tudjanak jutni az élet fájához.
1: So what did he do?
0: Mit tett ezért Isten?
1: He set two cherubim with flaming swords to guard the way to the tree of life.
0: Két kerubot helyezett az útban, tüzes pallosokkal, hogy őrizzék az utat.
1: That flaming sword, what does that represent?
0: Mit jelképeznek a tüzes pallosok?
1: The word of God.
0: Isten igéjét.
1: Scripture is symbolized by the sword.
0: A Bibliát a kard jelképezi.
1: That's recorded there in the spiritual armor that we are to put on. It's the word of God that is the sword of the spirit.
0: Ezt ott találhatjuk, ahol a lelki fegyverzetről van szó, és itt a kard maga az Isten szava, az ige.
1: And these cherubim were to guard the way to the tree of life. That word guard is very interesting.
0: Ezek a kerubok arra voltak ott, hogy az utat

0: az életpályához vezető utat őrizzék, és az őrizzék szó nagyon fontos.
1: Guard means either to prevent access or to preserve access.
0: Két dolgot tud jelenteni az őrzés, vagy a hozzájutástól való visszatartás jelenti, vagy megőrizni a hozzájutás útját.
1: The sword of the Spirit, the word of God, is either to prevent access to the tree of life or to preserve access to the tree of life. Either one.
0: Tehát vagy a hozzájutást akadályozza meg a lángpallos, vagy az odajutás útját tartja nyitva.
1: You see, when God sent Adam and Eve out, he had a second tree of life in mind. A second tree of life.
0: Amikor Isten kiküldte, kiűzte Évát és Ádámot, egy második életfája volt a fejében.
1: What was that tree?
0: Mi volt ez a fa?
1: Where was it planted?
0: Hol volt ez elültetve?
1: It's the cross of Christ.
0: Ez Jézus keresztfája.
1: And it's planted just outside of Jerusalem.
0: És ez Jeruzsálemen kívül van ültetve, felállítva.
1: And what is it that either prevents access or preserves access to the fruit of that tree?
0: És mi az, ami vagy megakadályozza a hozzájutást ehhez ennek a fának a gyümölcséhez, vagy megőrzi a hozzájutás útját?
1: Who is the fruit that is hanging on that tree? Who is it?
0: Ki az a gyümölcs, aki ezen a fán függ?
1: It's Jesus Christ. What is it that prevents access or preserves access to tasting and seeing that the Lord is good?
0: Mi az, ami megint csak megőrzi ezt az utat, vagy megakadályozza a hozzájutást ehhez a gyümölcshöz, és hogy megérezzük, hogy az Isten jó?
1: It's the word of God.
0: Az Isten szava.
1: What makes the difference as to whether it prevents access or preserves access? What makes the difference?
0: Mi okozza a különbséget, hogy vagy megőrzi ezt az utat, vagy megakadályozza a hozzájutást?
1: It's the spirit with which we ourselves approach the word.
0: Ez az a lelkület, ahogy mi megközelítjük, mi kézbe vesszük az Isten igéjét.
1: Who are some of the best students of scripture that have ever lived on the face of the earth? Who were they?
0: Kik voltak a valaha legjobb bibliakutatók, értelmezők, akik éltek a földön?
1: The scribes and Pharisees.
0: Az írástudók és a farizeusok.
1: Did scripture prevent access to the word made flesh or did it preserve access to the word made flesh?
0: Számukra megőrizte az utat az ige, vagy megakadályozta a gyümölcshöz való hozzájutást?
1: It prevented access.
0: Megakadályozta a hozzájutást.
1: Why?
0: Miért?
1: Because they came dependent upon their own ability to study the word of God.
0: Mert ők úgy közelítették meg az igét, hogy a saját képességeikben bíztak, és úgy akarták Isten igéjét tanulmányozni.
1: You see, my friends, the only way we can be blessed by studying the word of God is through the power of the Holy Spirit.
0: Barátaim, az egyetlen egy út, ami áldásos Biblia tanulmányozást hozhat, az a Szentlélek segítségét kérve számunkra nyitva.
1: Spiritual things again are only spiritually discerned.
0: Lelki dolgokat ismétlen csak lelkileg tudjuk megérteni.
1: We have to have the Holy Spirit to help us understand the truth of God's word.
0: Birtokába kell legyünk a Szentléleknek ahhoz, hogy megérthessük Isten igéjét.
1: And it is through studying the word in the Bible that we understand the word made flesh.
0: És ez a Biblia tanulmányozáson, az ige tanulmányozáson keresztül működhet, hogy mi megérthessük azt az igét, ami testé lett.
1: We taste and see that the Lord is good.
0: Látjuk és érezzük, érzékeljük, hogy az Úr jó.
1: As we eat the word with the help of the Holy Spirit.
0: ahogy elfogyasszuk, ahogy megesszük az igét a Szentlélek segítségével.
1: We just prayed together for the presence of the Holy Spirit in our hearts.
0: Éppen most imádkoztunk a Szentlélek jelenlétéért a szívünkben.
1: What does Jesus say to the Laodicean church? What does he say?
0: Mit mond Jézus a laodiceai gyülekezetnek?
1: Behold, I stand at the door and knock.
0: Az ajtó előtt állok és kopogtatok.
1: He wants to come in, but what does he want to do with us?
0: Be akar jönni, de mit akar velünk tenni?
1: He wants to sup with us. He wants to eat with us. Eat what?
0: Velünk akar vacsorázni. Mit akar velünk együtt tenni?
1: Eat the word of God.
0: Isten igéjét akarja velünk együtt fogyasztani.
1: He wants to have a spiritual meal with us.
0: Egy lelki vacsorát akar velünk együtt.
1: But without the presence of the Holy Spirit, can we enjoy the word? Is it something that we really enjoy naturally?
0: A Szentlélek jelenléte nélkül tudjuk élvezni az igét? Ez olyan valami, amit mi tudunk a Szentlélek nélkül élvezni?
1: The natural man has no desire for the word of God.
0: A természetes embernek nincsen semmilyen vágya az Isten beszéde iránt.
1: For the right reasons. He has no desire for the word of God for the right reasons.
0: Megfelelő okok miatt.
1: Did the Jews have a desire to study the word of God?
0: Volt-e a zsidóknak vágyuk arra, hogy Isten beszédét tanulmányozzák?
1: Yes, they did.
0: Nekik megvolt.
1: But was it for the right reasons?
0: Aha, I'm sorry. Szóval a jó okokért, a célokért, igen. Nem magyarázat, hanem cél. Megvolt, jó célokért tanulmányozták?
1: No, they studied the word of God because they thought that it made them superior and they wanted to prove their superiority by studying the word of God.
0: Ők úgy gondolták, hogy az Isten igének tanulmányozása felsőbbrendűké teszi őket, és ezért tanulmányozták.
1: But my friends, the only thing that can really help us study the word of God is to recognize that we are utterly hopeless and helpless in and of ourselves.
0: Az egyetlen igazi okunk az ige tanulmányozására az lehet, hogy magunkban teljesen, teljes mértékben reménytelenek vagyunk, elesettek.
1: But recognizing our utter hopelessness and helplessness, we are then led to taste and see that the Lord is good.
0: De azt felismerve, hogy mi reménytelenül elesettek vagyunk, fogjuk észlelni és érezni, és megízlelni, hogy a Lord, hogy az Úr jó.
1: That we don't have any value in and of ourselves. Our value has been lost through sin.
0: Bennünk nincsen semmilyen érték. Az értékeinket a bűnök miatt elvesztettük.
1: But now we have been given Christ, and we can have value by faith in Him.
0: De Jézus nekünk adatot, és értékünk lehet a benne levő hit által.
1: And as we taste and see that He is good, we once again are restored to infinite worth in Christ.
0: És ahogy látjuk és érezzük és ízleljük, hogy jó, végtelen jóság állapotában vagyunk benne helyreállítva.
1: Scripture does two things for us. It helps us recognize our utter worthlessness in ourselves, but our perfect worthiness in Christ.
0: Az ige két dolgot tanít nekünk, vagy két dolgot mutat meg nekünk. Egyrészt a teljes értéktelenségünket magunkban, és a Jézusban levő végtelen értékességünket.
1: That's the way that the word preserves the way to the tree of life. As we come dependent upon the Holy Spirit to understand who it reveals to us.
0: Tehát ilyen értelemben értelmezzük azt, hogy megőrzi az élet pályához való utat az ige, ahogy megértjük What was the end?
1: As we come dependent upon the Holy Spirit to understand who it reveals to us.
0: Ahogy megértjük a Szentlélek segítségével, hogy az ige kit mutat be nekünk.
1: Look at John chapter 6.
0: János 6. fejezet.
1: This is a beautiful passage. Jesus is talking about His word.
0: Ez egy gyönyörű fejezet. Jézus az ő beszédéről beszél.
1: And the fact that we must eat it to have eternal life.
0: És hogy ezt el kell fogyasztanunk azért, hogy örök életünk lehessen.
1: Look at verse 35.
0: 35-ös verset.
1: And Jesus said to them, I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger. He who comes to me shall never thirst. He who believes in me shall never thirst.
0: Jézus pedig mondanékig, én vagyok az életnek ama kenyere, aki hozzám jő, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha.
1: You see, Jesus is obviously talking here about a spiritual blessing, not a tangible, practical blessing, but a spiritual blessing that he is offering to everyone.
0: Jézus itt nyilvánvalóan egy lelki áldásról, nem pedig valami kézzel fogható dologról beszél, és ezt a lelki áldást mindenkinek ajánlja, felajánlja.
1: Many of the Jews were following Christ because they believed that he was a Messiah that they were looking for.
0: Nagyon sok zsidó azért követte Jézust, mert úgy gondolták, hogy Jézus az a messiás, akire ők várnak, ahogy ők várják.
1: One who would deliver them from Roman tyranny.
0: Aki meg fogja őket szabadítani Róma uralmából.
1: But here Jesus is saying, if you eat my flesh and drink my blood, it will be a blessing to you.
0: Jézus itt azonban azt mondja, hogy ha eszitek a testemet és isszátok a véremet, az egy áldás lesz nektek.
1: And they know that they can't be blessed the way they want to be blessed if they're eating his flesh and drinking his blood. They know he's offering a spiritual blessing.
0: És ők tudják, hogy úgy nem lesznek megáldva, hogy elvárják azáltal, hogyha Jézus testét és testét eszik és vérét isszák, hiszen Jézus egy lelki áldást ajánl nekik.
1: Jesus goes on to keep saying the same thing, but he says it even stronger. Verse 48, I am the bread of life.
0: 48-as versben Jézus folytatva ugyanezt, csak sokkal erősebben fejezi ki, én vagyok az életnek kenyere.
1: Your fathers ate the manna in the wilderness and are dead.
0: A ti atyáitok a mannát ették a pusztában és meghaltak.
1: You see, the manna in the wilderness represented the same thing. It represented the life of Christ.
0: A manna a pusztaságban ugyanazt Jézus életét jelképezte.
1: But it wasn't really Christ. It only represented Christ.
0: De ez valójában nem volt Krisztus maga, csak jelképesen.
1: And those who ate it are dead.
0: És akik ezt fogyasztották, azok meghaltak.
1: But now Christ really comes and he's offering them the true bread, the true drink.
0: De most Jézus valójában eljött, és a valóságos kenyeret és a valóságos italt ajánlja nekik.
1: And we can now taste and see that he is very good, but we must do it spiritually.
0: Most megérezhetjük, megtapasztalhatjuk, hogy ő nagyon jó, de ezt lelkileg kell megtennünk.
1: Verse 50. This is the bread which comes down from heaven, that one may eat of it and not die.
0: Az 50-es vers. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállott alá, hogy kiki egyék belőle és meg ne haljon.
1: I am the living bread which came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. And the bread that I shall give is my flesh, which I shall give for the life of the world.
0: Én vagyok az élő kenyér, amely a mennyből szállott alá. Ha valaki eszik a kenyérből, él örökké. És az a kenyér pedig, amelyet én adok, az én testem, amelyet én adok a világ életéért.
1: The scribes and Pharisees, the Jews who were listening, did they understand what he was really saying? Did they understand it?
0: Az írástudók és a farizeusok, ezek a zsidók valóban megértették, hogy miről beszél?
1: No, they didn't. Look at the next verse.
0: Nem értették meg.
1: The Jews therefore quarreled among themselves, saying, "How can this man give us his flesh to eat?"
0: Tusakodának azért a zsidók egymás között, mondván, mi módon adhatja ez nekünk a testét, hogy azt együk?
1: They were not listening with spiritual discernment.
0: Nem lelki értelemben figyeltek.
1: The word of God, the word that came out of Christ's mouth, prevented access to the tree of life.
0: Jézus szájából kijövő szavak, az ige megakadályozta a hozzáférést.
1: The sword guarded the way, it blocked the way to the tree of life for them, didn't it?
0: A pallosok megakadályozták számukra az életfájához való hozzájutást.
1: But for those who listened with spiritual discernment, it preserved the way to the tree of life.
0: De azok, akik lelki értelemben figyeltek és értelmezték, azoknak pedig megőrizte a hozzájutás útját.
1: They were enabled to taste and see that the Lord is good.
0: Ők képesek voltak arra, hogy megtapasztalják és érzékeljék, hogy az Úr jó.
1: Verse 53. Jesus said to them, "Most assuredly I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you."
0: 53-as vers. Mondd azért nékik Jézus, bizony-bizony mondom néktek, ha nem eszitek az ember fiának testét, és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek.
1: My friends, we desperately need to taste and see that the Lord is good. We have no life in us if we don't do that.
0: Nincs bennünk élet, hogyha nem érzékeljük, és nem érezzük.
1: Verse 54. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him at the last day. For my flesh is food indeed, and my blood is drink indeed.
0: Az 54-es, 55-ös versek. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon. Mert az én testem bizony étel, és az én vérem bizony ital.
1: And for those who are listening with spiritual discernment, they understand that he is talking about a spiritual blessing, not just a physical blessing.
0: És azok, akik lelkileg nyitottan, lelkileg figyelve értelmezik Jézus szavait, megértik, hogy egy lelki áldásról beszél.
1: He explains what he means to his disciples in verse 63.
0: A 63-as versben elmagyaráz a tanítványainak, hogy mit kell ez alatt érteni.
1: It is the spirit who gives life. The flesh profits nothing. The words that I speak to you are spirit and life.
0: A lélek az, ami megelevenít. A test nem használ semmit. A beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet.
1: What is it that blesses us?
0: Mi az, ami megáld minket?
1: It's the words he speaks.
0: Azok a szavak, amelyeket ő kimond.
1: But these can only be understood by the power of the Holy Spirit.
0: De ezeket csak a Szentlélek erejével tudjuk megérteni.
1: And he who receives this bread of life, this drink of life, under the power of the Holy Spirit will be greatly blessed.
0: És aki az életnek ezt a kenyerét és italát a Szentlélek hatalmával, erejével veszi magához, nagyon nagy áldásban részesül.
1: That's what we did this morning.
0: Ez az, amit ma délelőtt megtettünk.
1: But we did it symbolically. We ate the bread and we drank the grape juice.
0: Ezt jelképesen tettük meg, hogy megettük a kenyeret és megittük a szőlőlevet.
1: We tasted and we saw that physically the Lord is good.
0: Mi megtettük és éreztük a szánkban, hogy az Úr jó.
1: But if we partook of that with the power of the Holy Spirit, we are now motivated to study his word and taste and see that he is good.
0: De ha a Szentlélek befolyása alatt tettük meg ezt, akkor most indítatást érzünk arra, hogy az igét tanulmányozzuk és lássuk, hogy az Úr jó.
1: That was just a symbol this morning.
0: Ez csak egy jelkép volt délelőtt.
1: But it helps us recognize that we really need to take his word into our hearts and minds.
0: De segít megértenünk azt, hogy az ő igéjét a szívünkbe és az értelmünkbe kell beültetnünk.
1: When we ate that bread and drank that blood, what did we actually do with it?
0: Amikor megettük ezt a kenyeret és megittük azt a vért, mit tettünk tulajdonképpen vele?
1: We took it into our bodies.
0: Bevettük a testeinkbe.
1: We are now turning it into blood. It is actually making us who we are. We are what we eat physically.
0: Azzá válunk, amit eszünk, ez az étel, ez átalakul belénk, vérré.
1: But understand that we are also what we eat spiritually.
0: De értsétek meg, hogy ugyanazt, amit lelkileg fogyasztunk el.
1: And we were reminded this morning that what we really need to do is to come to God's word and feed on his word.
0: És ma délelőtt emlékeztetve voltunk, hogy Isten igéjéhez kell visszatérnünk és ebből kell táplálkoznunk.
1: That's what's really good. It's discovering who we can once again become by faith in Christ.
0: És ez az, ami valóban jó, és ez alapján tudjuk felfedezni azt, hogy mivé válhatunk Jézusban.
1: I praise God for the communion service. It's so beautiful.
0: Áldom Istent az úrvacsorai Isten tiszteletért. Nagyon csodálatos és nagyon jó.
1: It's beautiful because it shows us very tangibly how we can taste and see that the Lord is good.
0: Ez azért csodálatos, mert kézzelfoghatóan meg tudja nekünk mutatni, hogy mennyire jó az Úr, mennyire.
1: It shows us that we need to spend time, we need to make time getting better acquainted with Christ in the book.
0: És megmutatja nekünk, hogy időt kell töltenünk Jézussal, aki ebben a könyvből ismerhető meg.
1: What does the Bible say?
0: Mit mond a Biblia?
1: You shall know the truth, and the truth shall make you free.
0: Ismernetek kell az igét, és az igen, az igazság pedig szabaddá tesz.
1: But to really know the truth, you've got to chew it. You've got to digest it. You've got to make it your own. It's got to change you.
0: De ahhoz, hogy valóban ismerjük az igét, az igazságot, ahhoz azt meg kell rágni, alaposan fel kell dolgozni, és magunkévá kell tenni.
1: I hope you realize, my friends, from this morning's service, that we really need to spend time studying God's word and making it our own.
0: Nagyon remélem, barátaim, hogy megértitek, hogy időt kell szánni az ige, a Biblia tanulmányozására.
1: It needs to change us.
0: Szükséges, hogy megváltoztasson minket.
1: It needs to make us like the word made flesh.
0: Olyanná kell tegyen minket, mint ahogy az ige testé lett.
1: There's something else that I want to share with you as well.
0: És van még valami, amit szeretnék megosztani veletek.
1: In washing my brother's feet.
0: Amikor a testvérem lábát mostam.
1: I asked him if there was something special he wanted me to pray for him.
0: Megkérdeztem, hogy van-e bármi különleges dolog, amit szeretne, hogy imádkozzam érte.
1: He told me that he wanted to more personally experience the truth of the foot washing ceremony.
0: Azt mondta, hogy szeretné igazán személyesen átérezni az lábmosási szertartás igazságát.
1: He wanted it to change him and to make him more like him who is the truth.
0: Azt mondta, hogy szeretné, hogyha ez megváltoztatná őt és olyanná tenné, mint amilyen az igazság.
1: I was thrilled to hear that because that's exactly what I wanted.
0: Nagyon örültem neki, mert ez volt pontosan az, amit szerettem volna hallani.
1: It's very interesting the description of Christ washing the disciples' feet.
0: Érdekes, ahogy le van írva az, hogy Jézus hogy mosta meg a tanítványok lábait.
1: John chapter 13.
0: János 13. fejezete.
1: And verse 3.
0: Vers.
1: We often overlook this. Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands, and that he had come from God and was going to God, rose from supper and laid aside his garments and took a towel and girded himself.
0: Tudván Jézus, hogy az Atya mindent hatalmába adott neki, és hogy ő az Istentől jött, és az Istenhez megy, felkele a vacsorától, levetti a felső ruháját, és egy kendőt vévén körülköti magát.
1: Jesus was choosing to be a servant. He was about to wash all of the disciples' dirty feet.
0: Jézus azt választotta, hogy szolga lesz, és éppen hozzákezdett, hogy a tanítványok piszkos lábát megmossa.
1: Please know that he was about to wash Judas' feet, the one who was going to betray him.
0: Figyeljétek meg azt is, hogy Júdás az közeli áruljójának lábát is megmosni készült.
1: And he was about to wash Peter's feet, the one who was going to deny him.
0: És Péter lábát is készült megmosni, aki nem sokkal később elárulta.
1: But who is it that's washing the disciples' feet? Who is it?
0: De ki az, aki a tanítványok lábát mossa?
1: It's the Son of God.
0: Ez Isten fia.
1: But understand something. He knows that he is the Son of God.
0: Értsétek meg, hogy ő tudja, hogy ő az Isten fia.
1: And knowing that, he can now choose to be a servant to everyone.
0: Ennek tudatában azt tudja választani, hogy mindenkinek a szolgálójává válik.
1: Verse 3, Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands, and that he had come from God and was going to God, rose from supper, laid aside his garments, took a towel and girded himself. Knowing this, he became a servant.
0: Tehát tudván Jézus, hogy az Atya mindent hatalmába adott néki, és hogy ő az Istentől jött és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, leveti a felső ruháját, és egy kendőt vévén körülköti magát. Tudva mindezt, mégis a szolgálatot választotta.
1: You see, my friends, if we think that we are inferior, then being a servant is not really a blessing to us, if we think that we are inferior.
0: Ha úgy gondoljuk, hogy alávalók, alsóbrendűek vagyunk, szolgai szolgálat nem áldás számunkra.
1: Jesus knew that he was God, and knowing that, he chose to be a servant.
0: Jézus tudta, hogy ő Isten, és ennek a tudatában választotta azt, hogy szolgaként tevékenykedik.
1: That's a beautiful condescension, because we know that we are counted equal with God.
0: Ez egy csodálatos leereszkedés. Tudjuk, hogy Istennel egyenlőnek vagyunk tekintve.
1: But knowing that, we take off our garments and we robe ourselves with a towel and we wash feet.
0: Így mégis levesszük a ruháinkat, feltesszük a kendőt és megmossuk a másik lábát.
1: When we accept Christ as our personal savior, what does that make us?
0: Akkor elfogadjuk Jézus személyes megváltónak. Mit tesz ez velünk? Mivé tesz ez minket?
1: That makes us one in and with Christ.
0: Egyé tesz minket Krisztussal, Krisztusban.
1: And knowing that we are one in and with Christ, we can then choose to be servants to everyone.
0: És amikor tudjuk, hogy egyé váltunk Krisztussal, akkor azt választhatjuk, hogy mindenkit szolgálni fogunk.
1: We aren't servants because we think we're inferior. We are servants because we know by grace we are counted to be equal with God.
0: És nem azért szolgálunk, mert alsóbrendűek vagyunk, hanem éppen azért szolgálunk, mert tudjuk, hogy Jézusban Istennel egyenlővé váltunk.
1: That's beautiful condescension.
0: Ez egy csodálatos leereszkedés.
1: And what does Jesus say of that kind of condescension?
0: És mit mond is Jézus erről a leereszkedésről?
1: He who is greatest of all is servant of all.
0: Aki mindenkinél nagyobb, az mindenkinek a szolgája.
1: Who is the greatest of all of us? Who is it?
0: Ki a legnagyobb közülünk?
1: It's Jesus Christ.
0: Jézus Krisztus.
1: And what do we see him doing?
0: És mit látunk, mit tesz ő?
1: We see him kneeling and washing feet.
0: Térdepelni látjuk őt és lábat mosni.
1: And what does Jesus say to us?
0: És mit mond Jézus nekünk?
1: Look at verse 16.
0: 16-os vers.
1: Most assuredly I say to you, a servant is not greater than his master, nor is he who is sent greater than he who sent him.
0: Bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az ő uránál, sem a követ nem nagyobb annál, aki azt küldte.
1: Verse 17. If you know these things, happy are you if you do them.
0: Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket.
1: There is real happiness in being a servant, my friend.
0: Valós boldogság van abban, hogyha szolgaként tevékenykedünk.
1: But that happiness comes from knowing that we are counted equal with Christ himself.
0: De ez a boldogság abból jön, hogy tudjuk, hogy Jézussal egyenrangúnak vagyunk tekintve.
1: You're not a servant because you're inferior. You're a servant because you're counted by grace to be equal with Christ himself.
0: Nem azért vagy szolga, mert alávaló lennél, alacsonyrendű, hanem azért, mert kegyelem által Jézussal egyenlőnek vagy tekintve.
1: There's real joy in that kind of service.
0: Valós öröm, boldogság van az ilyenfajta szolgálatban.
1: I praise God for this day's service, my friends. I've learned so much from it.
0: Áldom Istent ennek a napnak az Isten tiszteletéért. Nagyon sokat tanultam belőle.
1: And I thank you for letting me share some of those thoughts with you.
0: És köszönöm, hogy megengedtétek, hogy ezeket a gondolatokat megosszam veletek.
1: Let's pray together.
0: Imádkozzunk együtt.

0: Father in heaven, we come before you in Jesus' name.
1: Mennyei atyánk, hozzád jövünk Jézus nevében.
0: We are so thankful for the communion service.
1: Hálásak vagyunk az úrvacsorai Isten tiszteletért.
0: And for the foot washing service.
1: És a lábmosási szolgálatért.
0: We thank you that we can taste and see that the Lord is good.
1: Köszönjük, hogy láthatjuk és megérezhetjük, hogy az Úr jó.
0: And we thank you that he has made us like himself by faith.
1: És köszönjük, hogy magához hasonlóvá tett minket hitáltal.
0: As we believe that he is dying for us and accept him as our savior, we are elevated in the sphere of moral worth with God himself.
1: Ahogy hitáltal elfogadjuk és látjuk, hogy felemelkedünk, erkölcsileg értékessé válunk.
0: And knowing this, we can now choose to be servants, not because we have to, but because Christ did, and he wants us to have that joy.
1: És mindezt tudva azt választhatjuk, hogy szolgálatban töltjük, szolgákká válunk, nem azért, mert alacsonyabb rendűek lennénk, hanem mert ezt adja nekünk Jézus.
0: Thank you for the joy of being a servant.
1: Köszönjük annak a boldogságát, hogy szolgaként tevékenykedhetünk.
0: He who is greatest of all is servant of all.
1: Ő, aki mindenkinél nagyobb, mindenkinek a szolgája.
0: Help us to serve each other because we truly love our Lord.
1: Segíts nekünk, hogy egymást szolgálhassuk, mert valóban szeretjük az Urunkat.
0: And loving him, we love those whom he loves as well.
1: És őt szeretve, szeretjük azokat, akiket ő szeret.
0: And he loves us supremely.
1: És ő mindeneknél jobban szeret minket.
0: Help us to realize that loving each other and serving each other is the greatest way to enjoy life.
1: Segíts nekünk megérteni, hogy szeretni és szolgálni egymást az élet legnagyobb öröme.
0: Satan has lied to us and he tries to get us to think that being selfish is the way to happiness.
1: Sátán hazudott nekünk és azt állította, hogy az önzés útja vezet a boldogsághoz.
0: But help us to realize that that is all a lie.
1: De segíts nekünk észrevenni, hogy ez csak hazugság.
0: Help us to taste and see that the Lord is good.
1: Segíts nekünk látni és érezni, hogy az Úr jó.
0: Help us to take his word and to digest it and assimilate it. And may it become a part of us. May it change us.
1: Segíts nekünk az ő igéjét megértenünk, megrágnunk, magunkévá tennünk, és azzá válnunk.
0: And may we come to experience the true joy of service in and with Christ.
1: És hogy megérezhessük a Jézusban és Jézussal folytatott szolgálat igazi örömét.
0: Thank you for hearing our prayer.
1: Köszönjük, hogy meghallgatod az imánkat.
0: And thank you that you have granted our request.
1: Köszönjük, hogy megadtad a mi kérésünket.
0: For we ask believing in Jesus' name.
1: Mert Jézus nevébe kértük ezt hittel.
0: Amen.
1: Amen.

És most pedig nyissuk meg Bibliánkat, és olvassuk a délelőtti igehirdetés alapigéjét. János evangéliuma első fejezetéből, a 44. verstől az 50. János evangéliuma első fejezetéből olvassuk, a 44. verstől az 50. az igét. Tehát a 44. verstől az 50. versig. Így olvasom. A következő napon Galileába akart menni Jézus, és találkozott Filippel, és mondta néki, kövess engem. Filipp pedig Betsajdából, András és Péter városából való volt. Találkozott Filipp Nátánaellel, és mondta néki, aki felől Mózes a törvényben és a próféták írt, megtaláltuk a názáreti Jézust, Józsefnek fiát. És mondta néki Nátánael, Názáretből támadhat-e valami jó? Mondta néki Filipp, gyer és lásd meg. Látta Jézust Nátánaelt őhozzá menni, és mondta ő felőle, ímé egy igazán izraelita, akiben hamisság nincsen. Mondta néki Nátánael, honnan ismersz engem? Felelt Jézus is mondta néki, mielőtt hívott téged, Filipp, láttalak téged, amint a fügefa alatt voltál. Felelt Nátánael is mondta néki, rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy az Izrael királya. Kedves gyülekezet, János evangéliuma első fejezete arról szól, hogy miképpen csatlakoztak az első tanítványok Jézushoz. Az előző versekből megtudjuk, hogy András és János voltak a legelsők, akik ott voltak a Jordán partján, és hallották Keresztelő János ismételt bizonyságtételét Jézusról. Keresztelő János tanítványai voltak ugyanis, akik ott tartózkodtak Keresztelő János mellett, és ennek nyomán csatlakoztak Jézushoz, mert megrendítette és megillette őket a bizonyságtétel, hogy közöttük van a Messiás, akit Izrael régen vár. Ezután hívta András a testvérét, Simon Pétert, ő lett a harmadik tanítvány, és Jézus pedig hívta Filippet, ahogy itt olvastuk, amikor Galileába indult, és a 45. vers megjegyzi, hogy ez a Filipp pedig Betsajdából, András és Péter városából való volt. Ebből azt következik, hogy ő is Keresztelő János tanítványi köréhez tartozott, tehát mindnyájan Keresztelő János buzgó tanítványai voltak. És a következő versből aztán az is kiderül, akik kutatták a jövendőléseket, és valóban buzgón várták a Messiás megjelenését. És Filipp elment ezután, hogy egyik barátját, aki ugyanehhez a körhöz tartozott, Nátánaelt is Jézushoz hívja. Így olvastuk a 46. versben, ezt mondta Filipp Nátánaelnek, aki felől Mózes írt a törvényben, és a próféták is, megtaláltuk a názáreti Jézust, Józsefnek fiát. Tehát rögtön azzal a boldog hírrel ment hozzá, hogy megvan a Messiás. Mivel Nátánael is ehhez a baráti körhöz tartozott, egészen biztos, hogy Keresztelő János bizonyságtételét ő is ismerte Jézusról, és ez foglalkoztatta a legélénkebben most ezt az egész tanítványi kört. Mert Keresztelő János Jézus keresztségekor is bizonyságot tett Jézusról, aztán, amikor 40 nap múlva visszatért Jézus a pusztai böjtöléséből, könyörgéséből, akkor újra elmondta, ímé Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit. Újra elmondta, hogy utánam jön, de előbb lett nálam, és én arra sem vagyok méltó, hogy a sarulya szíját megoldjam. Aztán ezt követően másnap megint, mikor Jézus megjelent a Jordán partján, Keresztelő János megint elmondta, még így néven is nevezte, hogy bizonyságot teszek, hogy ő az Isten fia. És hogy aki nekem parancsot adott az Isten, hogy én kereszteljek, ő mondta, hogy akire látom a lelket alászállni, ő az, és bizonyságot teszek, hogy ő a Messiás, a felkent, akin az Isten lelke megnyugszik, akiben a jövendőlések beteljesednek. És amikor Nátánael ezt hallotta, ezt a választ adta, mint aki már, ahogy említettem, kétségtelenül előbb is hallott, hiszen ahogy mondtam, ez foglalkoztatta legjobban Keresztelő János tanítványi körét, valóban itt a Messiás, valóban ő lenne ez az egyszerű,
Szegény emberek öltözetében megjelenő ember, aki ráadásul lesományozott a lelkileg elgyötörten tért vissza a pusztából. És amikor mondta néki, hogy a Názáretből való Józsefnek fiát, Jézust, akkor Nátánael azt mondta, támadhat Názáretből valami jó. Ugyanis Galilea, ahol Názáret nevű helység is feküdt, már zsidók és pogányok által vegyesen lakott terület volt, Názáret pedig egy különösen rossz hírű város volt. Elvárták a messiásról, aki ugye a jövendőlések szerint Dávid fia, hogy Júdeában lépjen fel, amely a vallásilag legbuzgóbb tartomány volt, és tiszta zsidó lakosság volt, Betlehemből jöjjön. Jézus valóban ott született, de aztán nem ott neveltetett föl. És Nátánnel ezt a megjegyzést tette, támadhat-e Názáretből valami jó. Filip nem szállt vitába vele, hanem csak ennyit mondott, gyer és lásd meg. És mikor Jézushoz mentek együtt, akkor Jézus rápillantott Nátánaelre, és ezt mondta, így olvastuk a 48. versben, ímé egy igazán izraelita, akiben hamisság nincsen. Megkérdezem, csodálatos minősítés ez? Mégpedig Isten fiától, aki a szívekbe és a vesékbe lát. Íme egy igazán izraelita, akiben hamisság nincsen. És Nátánael meglepődve nézett Jézusra, és azt kérdezte tőle, te honnan ismersz engem? Jézus mondott egy mondatot, azt mondta, én láttalak téged, mikor a fügefa alatt voltál. Nem tudjuk, a Biblia nem részletezi, hogy mire utal ez a megjegyzés. De ez valami olyasmi lehetett, mint mikor Jézus azt mondta Pálnak a damaszkuszi úton, hogy nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod. Én meg vagyok róla győződve, hogy Pál apostolt nem a nap fényességét meghaladó fény győzte meg legjobban a damaszkuszi úton arról, hogy valóban az isteni lény az, aki őt megszólítja, hanem leginkább ez a titokzatos mondat, hogy nehéz néked az ösztöke ellen rugódoznod, mert az ő lelki világának olyan titkáról volt szó, hogy ő egy lelkismereti meggyőződés ellen tiltakozik, az ellen rugódozik, azt próbálja elfojtani magában, amit senki az égvilágon nem sejthetett, és senki élő ember arról nem tudott. És ugyanígy Nátánael is ott a fügefa alatt valószínűleg imádkozhatott. Valószínűleg pontosan azért, hogy Isten az ő bizonytalanságában, hogy ki a messiás, adjon választ. Minden esetre egy olyan meghitt töprengése, imádsága volt, amit isteni lényen kívül senki a világon nem tudhatott. És amikor azt mondta neki Jézus Nátánaelnek, én láttalak téged, mikor a fügefa alatt voltál, akkor Nátánael teljesen le volt győzve. Minden előítéletének vége volt, és a leghatározottabban mondta, abban a pillanatban, Rabbi, ami azt jelenti, mester, tanítómester, te vagy az Isten fia, te vagy az Izrael királya. Tehát a tovább hatolt Nátánaelnek a hite, mint Fülöpé, aki őt Jézushoz hívta, mert azt mondta, Isten fia, az Izrael királya. Mert tudta, hogy más valaki az ő életének a titkát egyébként nem tudhatja. És amire ebből a történetből én különösképpen a figyelmet ma irányítani szeretném, az az a 48. versben található minősítés, hogy ímé egy igazán izraelita, akiben hamusság nincsen. Talán ma ezt így mondhatnánk, ímé egy igazán hívő, akiben hamisság nincsen. Vagy talán így, ímé egy igazán keresztény, akiben hamisság nincsen. Megkapta Isten fiától, a megváltótól a legmagasabb minősítést, amit ember kaphat. Egy igazán izraelita, egy igazán hívő, akiben hamisság nincsen. Kedves gyülekezet, én azt a kérdést szeretném feltenni, hogy mi tisztában vagyunk-e azzal, hogy nekünk is ezt a minősítést kell elnyerni Krisztustól, ahhoz, hogy üdvözülhessünk. Nem kevesebbet ennél. A Biblia egyértelművé teszi, hogy az üdvösségnek egy mércéje van minden korban, és ez a mérce az, Isten azt kívánja, hogy összhangban legyünk azzal a világossággal, amit Isten a lelkismeretünkhöz eljuttatott. A gyakorlati életünkben, a cselekedeteinkben ne legyünk lemaradásban ahhoz a világossághoz képest, amit az Isten nekünk ajándékozott. Mindig annak arányában való cselekvést, ezt várja tőlünk az Isten. Ez az a mérce, amivel az üdvösségnél mér minket.
Jézus ezt nagyon sokféleképpen kifejezte, akinek 5 talentuma van, 5-öt kér tőle, akinek 10-et, akinek 1-1-et. Mindenkitől amennyi világosságot kapott, amennyi lehetőséget kapott. A teljes szívvel való együttműködést, a teljes szívvel való azonosulást a mennyei világossággal. És a Szentírásban ennek az elvnek a tökéletes érvényesülését látjuk, amikor például a középkor hívőinek azt üzeni az Úr Jelenések könyve 2. fejezetében, a középkori kereszténységről szóló üzenetben azt mondja, nem vetek rátok más terhet, ami nálatok van, azt tartsátok meg, amíg eljövök. Az Úr látta az ő rendkívül nehéz és megpróbált körülményeiket. Viszont a végidő gyülekezetének az Úr magas mércét szab. A Bibliában ott van az elv, hogy akire sokat bíztak, sokat kívánnak tőle. Minden bibliai jövendőlés beteljesedését láthatjuk, szinte testet öltenek a bibliai igéi az emberi társadalomban, a történelemben. A döbbenetes beteljesedéseknek a tanúi vagyunk, hogy a Szentírás Istentől ihletett, az egyszerűen kézzel fogható. És nem mind kivétel nélkül minden emberre vonatkozik ez, hiszen sok ember van még ezen a világon, akik éppen a mi hibánkból és a őszinte keresztények hibájából még nem ismerik igazán az igazi világosságot. De akik sokat kaptak az igazi világosságtól, az Úr annak arányában várja el tőlük az életükben a megvalósítást, a követést. Hogy ne legyen kétségünk afelől, hogy milyen jellemszínvonalat kell elérnünk az emberi történelem végidejében, szeretném idézni Jelenések könyve 14. fejezetéből, tehát Jelenések könyve 14. fejezetéből idézem az igét, és az csak az 5. verset. A szövegösszefüggést gondolom ismerős legtöbbünknek. A fejezet azzal kezdődik, hogy János apostolnak látomásban bemutatják azokat, akik elpecsételtek Jézus eljövetelekor. Tehát akiket Isten oltalom alá helyez a végső megpróbáltatásban, és akik a dicsőséges elváltozásban részesülnek az ő megjelenésekor, akiket magához fogad, akik az emberi történelem utolsó nemzedékében üdvösséget nyernek, a rendkívüli körülmények között. És ezt mondja róluk az 5. vers, és szájukban nem találtatott álnokság, mert Istennek királyi szék előtt vethetetlenek. Megkérdezem, elég világos mérce és elég magas mérce, és különbözik-e attól, amit Nátánáról mondott Jézus, íme egy igazán izraelita, akiben hamisság nincsen. Hogy a szájukban nincs álnokság, és Isten király szék előtt fethetetlenek. Nem tudom, emlékszik valaki arra, hogy honnét idézett az, hogy szájukban nincs álnokság? Az Ószövetség egyik leghíresebb messiási jövendőlése, Ézsaiás könyve 53. fejezete, amely az Úr bárányáról szól, a tökéletes áldozatról, ez mondja, hogy szájában nem találtatott álnokság. Tehát a Krisztusról mondja ezt a magas minősítést, és azt mondja, az Isten népének is el kell érnie. És miért éppen azt mondja, hogy a szájában nem találtatott álnokság? A Biblia ezt nagyon világosan megmagyarázza. Jézus azt mondta földi életében, a szívnek teljességéből szól a száj, és a te beszédedből ismertetsz igaznak, és a te beszédedből ismertetsz hamisnak. Mert mindenki az ő szívéből hozza elő a jó kincseket, vagy pedig a gonosz tartalmat. Ezért mondja Jakab apostol, aki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember. Mert nincsen senki, aki a száján vissza tudná tartani a szívének tartalmait. És ha valakinek a szájában nincs álnokság, akkor az azt jelenti, hogy a szívében sincsen hamisság. Abban az emberben nincsen hamisság. Azért tiszta, tökéletesen tiszta a beszéde. Kedves testvéreim, gondolkozzunk csak el erről a magas mércéről. Ami beszédünkből ismertetünk igaznak vagy hamisnak, milyennek ismertetünk a beszédünkből. És nem annyira az a fontos, hogy mások milyennek ismernek meg, hanem leginkább az a fontos, hogy mi milyennek ismerik meg saját magunkat a beszédünkből. Ami a szánkon kijön, azt hogyan utal a szívünk tartalmaira. Ebben a csoportban vagyunk-e, hogy nincs a szájában álnokság, és azért nincs a szájában álnokság, mert a szívében sincsen hamisság. Ez egy döbbenetes mérce, de még egyszer mondom, hogy félreérthetetlen. Jézus azt is mondta földi élete végén, ezt mondta magáról, talán erre a kijelentésére is emlékszünk, jön a világ fejedelme, de én bennem nincsen semmije. Csodálatos vallomás. Sátánnak bennem nincsen semmije. Nem tudja megvetni a lábát.
És valaki emlékszik rá, hogy Ellen White a Nagy Küzdelem című könyvben, a Nyomorúságos Idő című fejezetben milyen megjegyzést fűz Jézusnak ez a vallomásához? Ezt a mondatot. Ilyen állapotban kell lenniük azoknak, akik megállhatnak Jézus visszajövetelekor, akik üdvösséget nyernek, akiket elpecsétel, akiket elfogad. Tehát még egyszer mondom, amit Nátánáról Jézus mondott, hogy íme egy igazán izraelita, akiben hamisság nincsen, ezt a mércét el kell érnünk. Félreérthetetlenül el kell érnünk. El kell érnünk azt, hogy Sátánnak ne legyen bennünk semmije. Ez az, amire az Úr nem azt kívánja, hogy önerőnkből jussunk el, mert az lehetetlenség, de ha átadjuk az életünket Istennek, akkor az Isten kézbe vesz, az Isten, mint ötvös és ezüst tisztogató megtisztít minket, és felkészít minket, és elkezdi ezt a jó munkát, és befejezi ezt a jó munkát a Krisztus megjelenésének idejére, ha mi igazán igényeljük ezt, ha mi elfogadjuk ezt a célkitűzést, és mi kérjük, hogy ezt a munkát végezze el, és valósítsa meg bennünk. Természetesen, mint Isten minden munkája, ennek is Isten és ember együttműködésében kell megvalósulnia. És szeretném tőletek megkérdezni, testvéreim, hogy hogyan működjünk együtt Istennel. Mit kell nekünk ahhoz tenni, hogy mi is, mi rólunk elmondhassa az Úr ezt a minősítést, íme egy igazán keresztény, akiben hamisság nincsen. Először is talán azt a kérdést szeretném feltenni, hogy honnét kerül belénk a hamisság. Én attól tartok, hogy még mindig nagyon általános az a nézet, hogy a hamissággal kívülről fertőződünk. Attól félek, hogy túl sok keresztény van, aki azt mondja magában, hogy én egy jó ember vagyok, és én jót akarok, de hát a körülmények. De amikor ilyen és ilyen körülmények közé kerülök, mikor ilyen és ilyen kihívások érnek, akkor azért hát valami kijön belőlem. De hát ez nem én vagyok, mert én alapvetően egy jó ember vagyok, én jót akarok, én szeretem az Istent, én az ő útjait akarom követni, és ezzel meg is nyugtatjuk magunkat, és fel is mentjük magunkat. Testvéreim, vigyázzunk, mert Jézus félreérthetetlenül mondta, hogy a hamisság az nem kívülről jön. A külső körülmények föllobbanthatják, és a külső körülmények felszínre hozhatják a szívünkben lévő rosszat, de vigyázat, a hamisság a természetünkben gyökerezik. Elég világosan szól erről a Biblia? Azt mondja a Jeremiás próféta könyvében, csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az, kicsoda ismerhetni azt. És ez teljesen egyetemes érménnyel mondja minden bűneset utáni emberről. Mindenki a maga mércéje, vagy az egyénisége szerint, de mindenkiben van hamisság. Általában mondja az emberi szívről, csalárdabb a szív mindennél, és kicsoda ismerhetni azt. Pál apostol igaz ember volt, gyerekségétől fogva a törvény ismeretében nőtt fönn, és igyekezett istenfélő életet élni. Mondja is, hogy a törvénybeli igazság tekintetében fedhetetlen volt. És mikor Krisztus megismerte, tiszta szívvel fogadta az evangéliumot, és mégis mit mond a római levél 7. fejezetében, mire jött rá? Nem lakik énben, nem azaz a testemben, vagy fordíthatnánk így a speciális bibliai kifejezést, a természetemben semmi jó. Testvérem, eljutottunk eddig a felismerésig, hogy önmagunkban, én bennem, a saját természetemben nem lakik semmi jó. Ami már jó van bennünk, ami Isten mértéke szerint való jó van, az már mind az Isten kegyelmének a munkája. De ha ennélkül magunkban lennénk, a saját természetünkben önmagunk Isten mértéke szerint jó, igazi fertőzésmentes önzetlenség és szeretet nem lakik. Az, ami valódi önzetlenség és valódi szeretet, az bennünk nem lakik. Az csak az Isten kegyelme tudja belénk táplálni. Nem lakik bennünk önmagunkban semmi jó. És akkor tulajdonképpen mi is az a bizonyos hamisság? Testvérem, vigyázzunk, a hamisság nem valami drasztikus rossz cselekedet. Azért emlékezzünk a Bibliában arra, hogy ott volt az a farizeus, aki imádkozott a templomban, és elsorolta, hogy ő mi mindent nem tesz, ő tisztességesen él, bőtől kétszer egy héten tizedet ad mindenéből, ami van. Nem volt semmi drasztikus rossz cselekedete. De ott volt mégis benne a hamisság. Ott volt benne az önhitség, amit ő észre se vett, és a kemény ítélkezés a másik felett. Mert rögtön szentenciát mondott arra vámszedőre, aki mellette imádkozott. Nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, mint ez a vámszedő is. És fogalma se volt arról, hogy hamisság van a szívében. Semmit nem tudott. Ő abszolút nem látta, és nem vette ezt észre. Aztán gondoljunk csak arra a bizonyos gazdag ifjúra. Hát ő is azt mondta, hogy én minden parancsolatot megtartottam ifjúságomtól fogva. Semmi kirívó, gonosz cselekedetet életében el nem követett.
és mégis volt hamisság benne. De mennyire hogy volt? Mert képterem volt a büszkeségről, a rangjáról, a vagyonáról lemondani, nem tudta a mennyei kincsért ebből, nem tudott odaadni semmit, képterem volt rá. És aztán gondoljunk a tékozló fiú bátyjára. Azt mondta apjának, én soha egy parancsolat nedat nem hágtam át, és az apa nem mondta, hogy nem igaz. Tehát ő neki volt semmi égbe kiáltó, vagy feltűnő, vagy mások számára észrevehető rossz cselekedete. És mégis milyen gyűlölettel mondta, hogy mikor itt ez a te fiad megjött, és aki a te vagyonodat paráznákkal költötte el, és dobzódva élt, és micsoda gyűlölet volt, mert ő se tudta mondani, hogy a testvérem, hanem azt mondta, ez a te fiad. És volt hamisság benne? Volt benne. Testvérem, vigyázzunk, a hamisság azok nem látható rossz cselekedetek. A hamisság a természetünkben, a szívünkben, a lelkünk mélyén gyökerező álnokságok, tisztátalanságok, önigazultságok, önzések, kemény szívűségek, ezek azok a hamisságok. És tegyük fel azt a kérdést, megfelelünk-e ebben a pillanatban ennek a mércének? Ha Jézus ma itt lenne közöttünk, mondhatná azt, ímé egy igazán keresztény, akiben hamisság nincsen. Ugye szinte megsajdul a szívünk, ha arra gondolunk, hogy vajon én megfelelek-e ennek a mércének. És ahogyan Jézus látta Nátánáelt a fügefa alatt, amikor ő igazán tiszta szívvel kért valamit a Jóistentől, Jóisten más helyeken is lát bennünket, és más töprengéseinket, és a fejünkön átszaladó gondolatokat is ismeri. Akkor is, ha ezek negatívak, akkor is, hogyha ezek hamisságok, akkor is, hogyha ezek álnokságok. És vajon ő, aki a szívek és a versék vizsgálója, mondhatja rólunk egy igazán keresztény, akiben hamisság nincsen? És testvéreim, hogy működjünk Istennel együtt? Mit tegyünk azért, hogy mi elérjük ezt a színvonalat? Én különösképpen három dologra szeretném a figyelmet, csak egészen röviden ráirányítani, hogy mire ügyeljünk, hogy a szívünkből a hamisság távozzon, hogy a Jóisten ki tudja égetni a hamisságot a szívünkből. Az egyik dolog, amit Jézus mondott, és ezt szeretném idézni Lukács evangéliumából. Lukács evangéliuma 12. fejezetéből. Lukács evangéliuma 12. fejezetében. Az első versben ezt olvasom, ezt mondta tanítványainak a sokaságnak. Mindenek előtt oltalmazzátok meg magatokat a farizeusok kovászától, amely a képmutatás. Valami nagyon fontos dolog ez, mert Jézus így fogalmazott, mindenek előtt. Mindenek előtt, mint ami nagyon fontos. Oltalmazzátok meg magatokat a farizeusok kovászától, ami a képmutatás. Miért nevezi Jézus a képmutatást kovásznak? Mert a kovász az megerjeszt. A kovász egyik helyen a Bibliában az evangélium jelképe, de más helyen a bűn jelképe. Ugye a hamisságnak, a gonoszságnak kovászáról beszél Pál apostol a korintusiakhoz írt levélben, mert megerjeszt, mint a kovász. Tehát ezzel Jézus azt mondja, ha a képmutatásból csak a csipetnyit is beengedsz az életedbe, akkor az olyan, mint a kovász megrontja a belsődet, és tele leszel hamissággal. Lehet, hogy első percben azt mondom, na hát ez engem nem érint, én képmutató, aztán nem vagyok. De testvéreim, képmutatók lehetünk Istennel szemben, és képmutatók lehetünk egymással szemben. Ó, de hányszor és hányszor találkoztam emberekkel, olyan kedvesen tud az emberre mosolyogni, felszabadultan tud üdvözölni, és tudom, hogy a lelkében milyen érzések és milyen gondolatok dúlnak. Testvéreim, nem azt jelenti, hogy gorombák vagy nyersek legyünk egymáshoz, de azt jelenti, hogy ne játsszuk meg magunkat, és ne kendőzzük el a szívünkben, hogy úgy gondoljuk, egy külső sima viselkedéssel nyugodtan eltemethetjük és tovább ápolgathatunk magunkban sötét és rossz érzéseket és gondolatokat egymás iránt. Mert Jézus azt mondta, mindenek előtt oltalmazzátok magatokat a farizeusok kovászától, ami a képmutatás, mert csak egy parányi belőle, és megrontja, megerjeszti az életet. Vagy Istennel szemben. Olyan sokszor az ember úgy hall valamit, ami érzi, hogy egy ilyen kegyeskedő megjegyzés, vagy egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen kegyeskedő szárnyaló ima. Én azt mondom, szent félelemmel szólaljunk meg az Isten előtt, imánkban, vagy az Isten nevét szent félelemmel vegyük az ajkunkra, és csak olyat mondjunk, amit belülről teljesen átérzünk és átgondolunk. Mert
Azt mondta Jézus földi életében, ez a nép szájával tisztel engem, szíve pedig távol van tőlem. Hát az Isten őrizze meg bennünket, hogy egyetlen egyszer is a szánkkal tiszteljük az Urat, miközben a szívünk távol van tőle. Tehát, ha nem akarjuk, hogy az nem nagy gonoszság, csak az a hamisságok, azok a veszedelmes hamisságok ne legyenek a szívünkben, akkor mindenek előtt oltalmazzuk meg magunkat a képmutatásnak a kovászától. Se egymással, se Isten iránt ne legyen bennünk egy csipetnyi képmutatás sem. Soha se próbáljuk jobbnak mutatni magunkat, szebbnek, vagy kedvesebbnek, vagy ne próbáljuk elleplezni dolgokat ezzel külsőleg, és ne mondjunk egy őszinteség nélküli szót, egy szív nélküli dicséretet az Istennek, mert az Isten előtt utálatos a képmutatás. És hamisságot gerjesztünk a saját szívünkben, is ápolunk ezáltal. Egy második dolog, ez pedig az azonnali bűnrendezés, hogy ne tűrjünk meg szívünkben dolgokat úgy, hogy tudom, hibáztam, tudom, rosszul tettem, de hogy azt akár Istennek, akár egymásnak igazán megvalljuk, ezt halogatjuk, késleltesszük, eltesszük későbbre, majd jobban megérik, majd erőt veszek magamon, vagy majd alkalmam lesz rá. Ha komolyan vesszük azt, hogy a bűn az kovász, ha komolyan vesszük azt, hogy a szívünk úgyis, az alapvető természetünk úgyis megromlott, és ott megtűrni, hogy valami rosszat ki ne vessünk, és azt meg ne valljuk, és meg ne szabaduljunk tőle, hogy ez halálos veszedelem. Én mindig úgy csodálkozom, mikor olyan emberek, hogy sokáig mernek tartogatni dolgokat magukban, vagy félelmetes. Bennünk magunkban feltétel nélkül, másik beismer valamit, nem ismer, nekünk haragot ápolni senki iránt nem szabad. Nincs megírva már Prédikátor könyvében világosan, vesd el a haragot a te testedből. Nincs megírva a Zsoltárok könyvében, ne menjen le a napati haragotokkal. Mindenki érzi, mi az, hogy harag, mi az, hogy egy súlyos neheztelés, mi az, hogy egy súlyos ellenszenved. A Szentírás azt mondja, ha nem akarod, hogy hamisság legyen a szívedben, hogy Jézus azt mondhassa rólad, hogy egy igazán keresztény, akiben hamisság nincs. Ne tűrd meg a haragot. Rendezzük el magunkban. Hát nem úgy tanított Jézus, hogy mi minden nap így imádkozunk, hogy Uram, bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátottunk, ne javítsuk ki, múlt időben van. Megbocsátottunk az ellenünk vétkezőknek. Ez azt jelenti, hogy én addig ki sem merem a számon mondani a Jóistennek, hogy Uram, bocsáss meg nekem, amíg én teljesen, függetlenül attól, hogy most ott van-e az illető, függetlenül attól, hogy belátta, valaha tőlem bocsánatot kér, de én nem haragudhatok. Én magam is egy bűnös ember vagyok. Én is az Isten kegyelmére szorulok. Én nem ápolhatok. Én nekem nincs erkölcsi alapom, hogy haragot, neheztelést, ellenszenvet ápoljak bárkire. Nekem azt meg kell küzdeni, azt a csatát, a Jóisten színet, és az ő segítségével ki kell vetnem a szívemből. Nem tarthatom meg, mert különben hamisság van a szívemben, és megfertőz engem. És siessünk. Mit mondott Jézus? Azt mondta, siess megbékülni a te ellenségeddel, míg az úton vagy vele. Hogy a te ellenséged a bíró kezébe ne adjon, ahol majd megfizetsz az utolsó fillérig. Mintha Jézus azt mondta volna, veszélyes ellenséget tartani, mert az ellenség adhat téged a bíró kezébe. Egy meg nem engesztelődött, egy el nem rendezett, egy ki nem tisztított bűn a szívedben. És ez téged a bíró kezébe adhat. Mert az Úr a kemény szívűséged miatt nem tud irgalmasságot gyakorolni veled. Nem, mert ő nem tud, és nem hajlandó kétféle mértékkel mérni. Tehát ez a másik dolog, amire nagyon ügyeljünk. És még egy harmadik dolgot is említek, hogy a hamisság ne legyen a szívünkben. És ez a harmadik dolog, hogy nagyon vigyázzunk az ítélet alkotásainkban, akár önmagunkra, akár másokra vonatkozóan. Szeretném itt Nátánael példáját újra felidézni. Nátánael is ember volt, hozzánk hasonló ember. Előítéletei voltak. És amikor ő hallott Jézus, a keresztelő János bizonyságtételét, akkor ott vívódott magában, hogy ő lehetne a messiás. De mit csinált? Bizonyára erre utal az, hogy láttalak téged, amikor a fügef alatt voltál. Ő Istentől tanácsot kért, és azt mondta, Istenem, mutasd meg nekem, hogy mi az igaz. Mutasd meg nekem. És a Jóisten bizonyságot adott neki. És ő el tudott jutni nagyon hamar arra a teljes mély meggyőződésre, hogy Rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy az Izrael királya.
mert nem engedett utat az előítéleteinek, a bizonytalanságainak, hanem az Istentől kért világosságot, az Istentől kérte, hogy igazítsa őt útba. Ha magára maradt volna, saját maga próbálta volna eldönteni ezt a kérdést, eltévedhetett volna. De ő az Istentől kért tanácsot. És kedves testvérem, szeretném megkérdezni, hogy mi mennyit kérjük a Jóistentől, hogy Uram, adj nekem világosságot ebben is, ebben a dologban. Nem elméleti kérdésekben, saját magunkra, másokra vonatkozó kérdésekben. Mennyire félünk mi attól, hogy valami hamisság ne legyen a szívünkben, a gondolkozásunkban, az ítéletalkotásunkban. Mennyire kérünk a Jóistentől ehhez segítséget, vagy pedig mi magabiztosan megtesszük a magunk megállapításait. Van egy ige Ézsaiás könyve 5. fejezetének a 21. versében. Közelmúltban úgy megrendültem ezen az igén, máskor is láttam a Bibliában, de most elgondolkoztam rajta, hogy micsoda határozott és egyértelmű kijelentés ez, és mennyire szól kivétel nélkül mindannyiunknak. Ézsaiás könyve 5. fejezetének a 21. versében ezt olvassuk. Jaj azoknak, akik maguknak bölcseknek látszanak, és eszesek önnön maguk előtt. Jaj! Isteni jaj kiáltás, akik maguk számára bölcseknek látszanak, és eszesek önnön maguk előtt. Testvérem, könnyű ebbe belecsúszni? Bízunk sokszor mi a saját ítéleteinkben, a saját véleményeinkben, a saját látásunkban? Ó, de tudunk benne bízni. Biztos úgy van. Én tudom, én látom, én jól látom. Ez egy olyan tipikus emberi magatartás. És a Biblia pedig azt mondja, jaj azoknak, akik bölcseknek látszanak önnön maguk előtt, és akik önmagukban bíznak, eszeseknek maguk előtt. Testvérem, nekünk sokkal bizalmatlanabbnak kéne lenni önmagunkkal szemben, sokkal jobban félni, hogy valami hamisság lopózik a szívünkbe, és befertőz minket, és sátán rosszat tud minket felhasználni. Nekünk nagyon-nagyon komolyan kellene kérni, úgy, mint ahogy Nátán eltette, Uram, így meg így gondolom, de kérlek, hogy újts benne világosságot, igazíts engem mutva. Én nem tudom, miért szoktunk a leggyakrabban imádkozni. Oltalomért biztos, fizikai oltalomért, van is okunk rá. Sokszor imádkozunk egy anyagi gond miatt, egy családi nehézség miatt, de mennyit imádkozunk, hogy jó Istenem, segíts, hogy a gondolataimban el ne tévedjek. Jó Istenem, én nem bízom magamban, nem bízom a saját ítéleteimben, igazíts útba ebben és ebben és ebben a dologban. Mennyit támaszkodunk az Úrra, hogy nem magunkban bízunk, hanem az ő tanácsát, az ő ítéletét, az ő véleményét kérjük. És van valami nehéz kérdés számunkra, kérjük, Uram, adj nekem világosságot. Gondoljuk, hogy valakit is sötétbe fog hagyni, aki kéri. Olyan gyönyörű a Bibliában ez az ige, ha valakinek közületek nincs bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja, és megadatik néki. Mennyi bölcsességet kérünk az Istentől? Mennyiszől kérjük, Uram, én nem biztos, hogy jól látom. Uram, én tévedhetek. Én félek attól, hogy valami hamisság lesz az én gondolkodásomban, vagy ítéletalkotásomban. Nem akarok magamra támaszkodni, se magamra nézve, se másokra nézve. Nehogy elbízzam magamat, vagy nehogy másokat alaptalanul megítéljek. Adj nekem bölcsességet. Mennyi bölcsességet kérünk a Jóistentől? Ezek mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a szívünkben hamisság ne legyen. De nem csak a nagy törvényszegésektől, a mindenki számára látható törvényszegésektől kell félnünk, nem csak a nyilvánvaló kísértésektől, hogy abban beleesünk, vagy abban elesünk, hanem a szívbeli hamisságtól, ami észrevételen tud belopózni a szívbe. Egy kis önteltség, egy kis magabiztosság, egy kis kemény szívűség, egy kis határozott kemény ítélet másokkal szemben, és ki tudja, mi minden, ezerféle formája van. De a Jóisten minket ilyen színvonalra akar hozni, egy igazán hívő, vagy egy igazán keresztény, akiben hamisság nincsen. Én szívemből kívánom mindnyájunknak, hogy a Jóistenhez gyakran forduljunk azzal a fohásztal, amivel Dávid, ismerjük a 139. Zsoltár végét. Dávid így kiáltott Istenhez, Uram, Te megvizsgáltál engem is, ismersz, és kérlek, vizsgáld meg szívemet is. És lásd meg gondolataimat, és lásd meg, nincsen nálam a hamisságnak valamilyen útja. Testvéreim, hányszor mondjuk ugyanezt a fohászt? Pedig a zsoltárok összes imádsága, az mind minta, az mind arra szolgál, hogy ihlesse minket, hogy hasonló gondolatokkal, hasonló Isten szíve szerinti kérésekkel imádkozzunk mi is. Milyen gyakran kellene mondani Istennek, Uram, Te megvizsgáltál engem is, ismersz, kérlek, velem is tudasd, velem is láttasd meg,
nincsen nálam a hamisságnak valamilyen útja, valamilyen megbúvó hamisság. Mert annak a teljességéből szól a száj, mert az fertőzteti meg az embert, ami a szívünkből kijön. Nem a külső körülmények a legveszedelmesebbek, hanem azok a hamisságok, amelyek betelepszenek, az a kovász, amely belül dolgozik a gondolatvilágunkban, a lelki világunkban, és amitől nem szabadultunk meg, és nem tisztultunk meg. A Jóisten legyen kegyelmes hozzánk, és segítsen minket, hogy az Úr, aki elkezdte bennünk a jó munkát, be tudja fejezni, és mi működjünk együtt vele ennek érdekében, hogy rólunk is kiállíthassa az Úr ezt a csodálatos minősítést, íme egy igazán keresztény, akiben hamisság nincsen. Amen. Szerető mennyei atyánk, hozzád jövünk az Úr Jézus Krisztus nevében, és arra kérünk, bocsásd meg nekünk sok magabiztosságunkat, sok inhitségünket, sok felületességünket, és köszönjük, hogy elénk állítottad ezt a csodálatos mércét, és add, hogy mi ne csak szívből vágyakozzunk, de mindenáron akarjuk elérni ezt a lelki színvonalat, mert üdvözülni akarunk, mert semmiképpen elveszni nem akarunk, mert belátjuk, hogy a bűnnek olyan tengerében, amely körülvesz minket, csak akkor maradhatunk meg, hogyha teljesen a te oldaladra állunk, és ha Sátánnak nem lesz bennünk semmije sem. Köszönjük, Urunk, hogy ráirányított figyelmünket a szívünk mélyében dolgozó kovászra, a megrejtőző hamisságokra, és könyörgünk te hozzád, segíts, hogy mi ne csak a külső pitvarba engedjünk be téged, hogy az értelmünket meggyőzd, és bizonyos cselekedetekre késztess, hanem segíts, Urunk, hogy meg tudjuk nyitni a szívünket, hogy egészen beengedjünk téged, a legbelső udvarába, ami énünknek, és kérjünk téged, hogy takaríts ki onnét minden hamisságot, minden hazugságot, minden álnokságot. Addulunk, hogy gyakran nyissuk meg a szívünket így előtted, gyakran kérjük, hogy lásd meg, hogy nincsen nálunk bennünk a hamisságnak valamilyen útja. És segítsünk, hogy végül tiszta szívűek és tiszta ajkúak lehessünk, és abban a csapatban lehessünk, akikről te mondtad, hogy lesz ilyen nép a te eljöveteled előtt, hogy szájukban nincs álnokság, és Isten királyi széke előtt fethetetlenek. Hallgass meg, Urunk, kérünk imánkat, békességeddel, szereteteddel légy velünk. Meg kérünk, áld meg a kisgyermekeket is közöttünk, add, hogy ők is megőrizzék a te ígédet. Megemlékezünk külön Lellei Jenőné testvérünkről. Kérünk, Urunk, áldjad meg őt. Segíts, hogy mi is ki tudjuk fejezni iránta valamiképpen a mi testvéri szeretetünket, együttérzésünket, és legyen elégséges a te kegyelmed az ő számára minden napon. Jézus nevéért kérünk, hallgass meg minket. Amen.

Nagyon sok szeretettel köszöntelek minnyájatokat az ige hirdetésen, az Isten tiszteleten. És engedjétek meg, hogy tekintettel a holnapi keresztségre, ezért a mai alkalommal Ritához hadd szóljak egy kicsit személyesen. Természetesen mindannyiunkhoz szólnak ezek a gondolatok, de szeretném, Rita, megfogalmazni azt, amit én a kereszténységhez útravalóként neked megfogalmaznék. A római levélből szeretnék kiindulni ehhez, és a római levélnek ezt a két döntő gondolatát szeretném a szívedre helyezni, ami a gyakorlati kereszténységnek alapfeltétele, alapszempontja. A római levél 6. fejezetéből olvassuk el az igét. A római levél 6. fejezetéből a 4. verstől kezdődően így olvassuk. Eltemettettünk azért ő vele együtt a keresztség által a halálba, hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atya dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Mivel az ő halálának hasonlatossága szerint vele egyé lettünk, bizonyára feltámadásai szerint is azok leszünk. Tudván azt, hogy a mi óemberünk ő vele együtt megfeszítetett, hogy megerőtlenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól. Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élni is fogunk ő vele. Tudván, hogy Krisztus, aki feltámadt a halálból, többé meg nem hal, a halál többé rajta nem uralkodik. Mert hogy meghalt a bűnnek, halt meg egyszer, hogy pedig él, az Istennek él. Ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek néki az ő kívánságaiban. Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereül a bűnnek, hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereül az Istennek, mert a bűn ti rajtatok ne uralkodjon, mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt. Nem szeretném ezt a hosszú igeszakaszt elemezni részleteiben, hiszen más szakaszokra is ki szeretnék még térni, de szeretném kiemelni belőle azt, ami a keresztény életnek az alapfeltétele és egyszerű törvényszerűsége. Két dolgot szeretnék kiemelni ebből a szakaszból. Az egyik az, hogy Krisztussal együtt. Krisztussal együtt. A kereszténység lényegét nem lehet megélni önmagunkban. Ebben a szakaszban igen hangsúlyosan jelentkezik az, hogy eltemettettünk Krisztussal együtt. Meghaltunk Krisztussal együtt, megfeszítettünk Krisztussal együtt, és feltámadunk Krisztussal együtt. Odaszánjuk magunkat az új életre Krisztussal együtt. Véges végig ott van ez a gondolat, nem nélküle. Nem egyedül, nem magamban. Nem elég, hogy meglátom a nemes eszméket, meglátom a szép célt, meglátom, hogy milyenné kell válnom. Ez önmagában nagyon fontos. Jézus azt mondta, nálam nélkül semmit. Semmit nem cselekedhettek. Meghalni a bűnnek, valóban elszakadni az önzéstől nem tudunk magunkban. Lehetek bármilyen őszinte, lehetek bármennyire készenre, bármennyire gyönyörködhetek az igazságban. Ténylegesen meghalni az önzésnek akkor tudok, amikor Krisztus áldozata megérint engem azzal a személyességgel, hogy magamat látom meg Krisztusban a kereszten. Hogy nem csak Krisztus van ott, hanem én vagyok ott. Az ő életét kaptam meg, és azért élhetek, mert ő meghalt helyettem. Csak így lehet szakítani az önzéssel, és lehet eljutni oda, hogy valóban új életben járjon az ember. A Krisztussal együtt gondolat pedig a gyakorlati életünkben két döntő dolgot jelent. Az egyik az akarat kérdése, a másik a bizalom kérdése. Ez a szakasz ide fut ki, miután elmondja az apostol, hogy a keresztség képe ezt fejezi ki, hogy az ember nem élhet tovább a bűnben, mert a keresztségről szól a

Ül az Istennek. Akkor, amikor az Isten irántunk való szeretete, Jézus Krisztus helyettünk történt áldozata igazán megérint bennünket, amikor meglátjuk mindazt, amit nyertünk Krisztus által, a helyettesítés által, akkor a szívben önként megjelenik ez a gondolat. Tiéd vagyok, Uram. Tiéd vagyok, mit akarsz kezdeni az életemmel? Legyen meg a te akaratod az én életemben. Ahhoz, hogy gyakorlatban valósággal keresztényként élhessünk, ez mindenek előtt, vagy első lépésben inkább így fogalmazom meg, azt jelenti, hogy az akaratunkat alárendeljük az Isten akaratának. Azt jelenti, hogy nem engedünk a kívánságnak. Hogy bármilyen érzelmek, bármilyen gondolatok, bármilyen vágyak uralnak bennünket, nem engedjük meg, hogy más vezérelve legyen az életünknek, mint az a kérdés, hogy mit akarsz, Uram, tőlem. Mi a te jó, kedves és tökéletes akaratod? Mert megértettem, mert tudom, mert érzem, hogy szeretsz, és amit te akarsz, az a jó nekem. És a te akaratod legyen meg az én életemben ezért. Ez a bizalom születik meg az emberben akkor, amikor megérti az áldozatnak az indítékát, amikor megérti, hogy az Isten szeretete késztette arra, hogy megtegye, meghozza értünk az áldozatot. És oda akar elvezetni bennünket, hogy egészen egyszerűen az életünk mindennapjai során eljussunk oda, hogy az akaratunkat alárendeljük neki, odaszánjuk neki, hogy a lázadó makacs függetlenedésből eljussunk oda, hogy egy cél vezérli az életünket, ahogy Krisztus életét ez vezérelte. Akarom, hogy a te akaratod legyen meg. Azért jöttem, hogy az én mennyei atyám akaratát cselekedjem. Ez az én eledelem. Ezért vagyok. Ez az én életcélom. És tulajdonképpen gyakorlatban akkor tudunk keresztények lenni. Akkor élhetjük meg valóságosan a hívő életet, hogyha ezt a döntést napról napra megharcoljuk. Naponként újra és újra, mindig azok között a körülmények között, mindig azokban az élethelyzetekben, amikben vagyunk, újra és újra meghozni azt a döntést, hogy méltó a Krisztus, hogy uralkodjon az életem felett. Bizalomra méltó, mert amit ő enged meg, az ő kezéből elfogadva javamra fordul. Bizalomra méltó, mert ő szerezte meg az életet számomra. Ezért rábízom az utamat, és legyen meg az ő akarata. Legnehezebb napokban is megharcolni ezt és kimondani. Ez az, ami a kereszténység egyszerű útja az ember számára. Szeretnék itt egy részletet idézni a Krisztushoz vezető lépések című könyvből, az odaszánás című fejezetnek az utolsó gondolatai ezek. Hogyan rendeljem alá magam Istennek? Kérdezik sokan. Kívánnád átadni magad, de erkölcsi erőd gyenge, kételyek fogságában vergődsz, bűnös életed szokásai pedig a hatalmukban tartanak. Ígéreteid és elhatározásaid álhatatlanok, mint a tengerparti homok. Nem tudod ellenőrizni gondolataidat, indulataidat és érzelmeidet. Megszegett ígéreteid és könnyelműen vett fogadalmaid tudata meggyengíti a saját őszintességedbe vetett bizalmadat is. Mindez oda vezet, hogy úgy érzed, Isten nem fogadhat el. Mégsem kell kétségbe esned. Az akarat tényleges erejét kell megértened. A döntés, a választás hatalma kormányozza az emberi lényt. Minden a helyes döntésen múlik. Isten megadta a választás hatalmát az embernek, tőlünk függ, hogy miként élünk vele. Nem tudod megváltoztatni a szívedet. Magadtól nem tudod Istennek adni szíved szeretetét, de tudod azt választani, hogy őt akarod szolgálni. Át tudod adni neki az akaratodat, és akkor a továbbiakban már ő munkálja benned mind az akarást, mind a véghez vitelt az ő kegyelméből. Így mindenestől fogva Krisztus lelkének uralma alá kerül a természeted. Ő rá összpontosul szereteted, vele lesznek összhangban a gondolataid. Ugye nagyon fontos törvényszerűségeket mondott ki. Mi nagyon sokszor elkövetjük azt a hibát, hogy magunk próbáljuk meg magunkat megváltoztatni. Nem tudjuk. És amikor ezzel szembesülünk, hogy nem tudjuk, akkor átesünk abba a másik végletbe,
hogy elfelejtkezünk az akarat jelentőségéről a hitéletben.

0: Egyszerre kell látnom azt, hogy nem tudom megváltoztatni magamat. Tisztában kell lennem, hogy mi van bennem, és látnom kell, hogy tehetetlen vagyok. És ugyanakkor látnom kell, hogy mégis a döntés, a választás hatalmát az Isten az én kezembe tette, és az erőt a döntés után fogja megadni. Mi várnánk, hogy legyen erőnk engedelmeskedni, az Isten pedig azt várja, hogy engedelmeskedjünk, és majd erőt fog adni a gyakorlathoz. Ez nagyon nagy különbség. Mi nem indulnánk el, mert hogy nem érezzük az erőt magunkban. Az Isten pedig azt mondja, hogy indulj el, lépj bele a Jordánba. És abban a pillanatban, amikor belelépsz, akkor szét fog nyílni. De nem előbb, csak akkor. Az Isten azt mondja, hogy előbb a lélek engedelmeskedjen. Előbb jussunk el arra a döntésre, ami a mi döntésünk, hogy inkább meghalok, mint a bűnt. Hogy a magam részéről nem engedek, akármilyen rosszul érzem magam, akármilyen küzdelembe kerül. Az én személyes állásfoglalásom, hogy legyen meg az Isten akarata az életemben, mert méltó rá. Mert lehetetlen dolog, hogy semmibe vegyem azt az áldozatot, amit értem hozott. A mindennapi küzdelmeinknek az egyik döntő része, hogy az akaratunkkal hogyan élünk. Ha megtanuljuk azt, hogy nem a mi feladatunk megváltoztatni magunkat, de feladatunk eldönteni, hogy kinek az uralma alá helyezzük az életünket, akkor így folytatódik, teljes változás mehet végbe az életedben az akarat helyes gyakorlása által. Előtte viszont kiemeli azt, hogy tegyünk különbséget a vágy és az akarat döntése között. Jó dolog vágyakozni a jóságra és a szentségre. Megvan ennek a maga szerepe és jelentősége, de ha itt megállunk, akkor semmit sem érünk el. Sokan elvesznek, miközben az a reménységük és kívánságuk, hogy keresztényi legyenek. Nem jutnak el addig, hogy átadják az akaratukat, nem választják a keresztényi válás útját. Különböztessük meg egymástól a jóra való vágyakozást, a jó szándékot és a döntést. Egyszer egy alkohol rehabilitációs táborban mondott egy alkoholbeteg egy verset, nem tudom elmondani, sajnos nem jegyeztem meg, de nagyon rövid volt. A lényege az volt, hogy vagy így volt, vagy fordítva, teljesen mindegy, érteni fogjátok a lényeget. Hangosan azt mondta, hogy igen, igen, igen. Nem, nem, nem. Lehet fordítva is ugyanaz az értelme. Nagyon sokszor előfordul, hogy szavak szintjén, külsőleg igent mondunk az Istennek, hangosan. De a személyes döntésünk még mindig a nem. Mert csak szavak szintjén mondunk igent. Nagyon sokszor szavak szintjén nemet mondunk a bűnnek hangosan. De a szívünk mélyén mégis engedünk. Nagyon jól ragadja meg Pál apostol a római levélben. Ott kezdődik az akaratról, az odaszánásról szóló szakasz. Ne uralkodjék tehát a bűnatti halandó testetekben, hogy engedjetek néki az ő kívánságaiban. Nem kell akarni a rosszat. Ettől még uralkodhat fölöttünk. Hogyha az akaratunkkal nem élünk jól. Hogyha vágy szintjén megreked az, hogy én szeretnék más ember lenni. Ez döntéseket igényel. Azt a döntést igényli, hogy amikor felismertem az önzést az életemben, akkor bármilyen fájdalommal jár, nemet mondok az önzésemnek. Bármennyire jó lesne igent mondani és engedni neki. Ha felismertem és lelepleződött a bűn, akkor az Isten azt kéri tőlünk, hogy dönts. És ennél a döntésnél nem hagy magunkra, hanem azzal segít, hogy azt kérdezi tőled, azt kérdezi tőlünk, szeretsz-e engem? Szeretsz-e engem? Én az életemet adtam érted. Szabad vagy. Hogyha úgy döntesz, velem járhatsz. Szeretsz-e engem annyira, hogy velem jársz? Szeretsz-e engem annyira, hogy megharcolod a hitnek harcát? Szeretsz-e annyira, hogy dönts, és eldöntsd, hogy az enyém leszel? Teljes változás mehet végbe az életedben az akarat helyes gyakorlása által. Ha átadod akaratodat Krisztusnak, akkor olyan hatalommal lépsz szövetségre, amely minden más erő és hatalmasság felett való. Felülről fogsz erőt nyerni az álhatatossághoz, és így az Istennek való szüntelen önátadás révén képes leszel új életet élni, hitáltal fogsz élni. Hát ez az egyik gondolat, amit szeretnék a gyakorlatban a figyelmedbe ajánlani. Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy naponként végig gondolni, különbséget tenni jó és rossz között, és döntéseket hozni. Döntést hozni, mint akik meghaltunk a bűnnek, és élünk az Istennek. Mint akik azt mondják, hogy méltó Krisztus arra, hogy uralkodjon az életem fölött. Méltó, hogy legyen meg az ő akarata. Méltó és az egyetlen igazán jó értelemben vett önző dolog az én részemről. Mert ha én valóban jót akarok magamnak, és megismertem az Istent, és megismertem az ő szeretetét, akkor a saját legfőbb érdekem, hogy legyen meg az ő akarata. Mert ő azt akarja, hogy szenté legyek, és azt akarja, hogy az üdvösségre alkalmassá legyek. Hogy ez küzdelmeken, próbákon, nehézségeken megy keresztül, ezt megmondta előre. Aki vele együtt szenved, az fog vele együtt győzni is. De az Isten jót akar, és az Isten mindenható Istenként kezében tartja az életünk szálait. Bármi történik, az az ő akaratából történik. Lehet, hogy ez most Isten káromlásnak tűnik, ha bizonyos élethelyzetekre gondolunk. De az igét így is össze lehet foglalni. Ami történik az életünkben, azt mind az Isten szín előtt elment. Arról mind tud az Isten, azt mind az Isten kezéből fogadhatom el. Ki tudom-e mondani teljes szívemmel, legyen meg a te akaratod. Testvéreim, hogyha jövő héten úrvacsorát vesztek, akkor gondoljátok végig, hogy így éltek-e az akaratotokkal. Felhasználjátok-e az Isten szolgálatában a ti tudatos döntéseteket? Együttműködtök-e vele? Méltó-e az Isten, hogy uralkodó legyen az életetekben? Vagy pedig megállt az életünkben a kereszténység ott, hogy jó lenne, vágynék rá, szeretném? Döntés. Ehhez képest egészen más dolog a döntés a vágyakhoz képest. Hogy egy kicsit a gyakorlatról is szóljak, hogy mit jelent ez a gyakorlatban? Mit jelent a gyakorlatban az odaszánás, az akaratnak az odaszánása? Így írja a 61. oldalon, szenteld oda magad Istennek reggelenként. Mindig ez legyen a legelső dolgod. Így szólj Istenhez imádságodban. Vonj magadhoz engem, Uram, úgy, mint aki egészen a tiéd. Összes tervemet lábadhoz teszem. Használj fel engem a mai napon szolgálatodra. Lakozzál bennem, kérlek, hogy minden munkámat te benned végezzem. Naponkénti feladatunk legyen ezt tenni. Minden reggel szenteld oda magad Istennek arra a napra. Rendeld alá összes tervedet akaratának, készen arra, hogy megvalósítsd vagy feladd őket, amint gondviselése irányít majd. Így nap mint nap Isten kezébe helyezheted az életedet, ő pedig mind jobban és jobban átformál téged Krisztus hasonlatosságára. Hogy szoktátok érezni magatokat, testvéreim, akkor, amikor a terveitek dugába dőlnek? Hogy szoktátok érezni magatokat, amikor kéritek az Isten vezetését, az Isten akaratát, az Isten áldását, és egészen más történik, mint amire számítottatok, mint amit elgondoltatok? Hogyha gyakoroljuk, akkor visszaemlékezünk a reggeli imádságunkra, amelyikben az hangzott el, hogy leteszem a terveimet a lábadhoz, hogy ahogy a gondviselésed irányítja az életemet, az szerint feladjam, vagy megvalósítsam őket. És testvéreim, hogy mennyire lázadóak vagyunk, és mennyire nehéz, és mennyire központi kérdés, hogy valóság legyen az, hogy ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem legyen meg a te akaratod. Azt abból is lemérhetjük, hogy micsoda érzelmi hullámok jönnek, milyen keserűség vagy milyen lázadás tud bennünk kialakulni akkor, amikor meghiúsulnak a mi terveink. És mennyire komolyan kell újra és újra gyakorolnunk azt, hogy a te kezedben van, Istenem. Nem tudom, hogy lesz. Nem tudom, mint fog alakulni. De rád bízom, mert a te kezedből fogadom el ezt is. Ha viszont ezt tesszük, figyeljünk fel a befejező mondatra, ha így letesszük az életünket az Isten kezébe, ha az akkor jövő lázadásokkal szemben is megalázzuk magunkat, akkor azt mondja, hogy így letéve mind jobban át fog formálni bennünket Krisztus hasonlóságára. Ha így tesszük le a terveinket Krisztus kezébe, az Isten kezébe, akkor ő át fog formálni bennünket. Olyan események történnek, olyan tanítások jönnek, olyan ige szakaszokat szólaltat meg számunkra, amelyek mind-mind ezt a célt fogják szolgálni az életünkben. De ennek van egy előfeltétele a mi részünkről. Ez pedig az, hogy az Isten azt kéri, hogy döntsd el. Döntsd el, hogy bízol bennem, és ezért döntsd el, hogy rám bízod magad. És engeded, hogy én vezesselek, és nem tőlem függetlenül jársz. Ez az egyik dolog. Hogy a te életed mivé fog válni, az azon múlik, hogy a Bibliának ezt a nagyon egyszerű tanítását megérted-e. Aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Rád bíztam, a kezedbe tettem, előtted van az élet és a halál útja, válasz. És az Isten ennek megfelelően segítségünkre siet. A másik, amit szeretnék kiemelni és megfogalmazni, az az, hogy nagyon hamar el kell oda is jutni, és remélem, hogy már eljutottál ide, mert nem tesz jót az embernek, ha később fedezi fel, hogy ez kevés. Elengedhetetlen, kihagyhatatlan, de kevés. A római levélnek a 7. fejezete mutat rá arra, hogy miért kevés ez, miért kevés az emberi akarás, nem csak jó szándék, az abszolút, de hogy az akarás, a döntés, az odaszánás is miért kevés az ember számára. A római levél 7. fejezetéből először az 5. verset hadd emeljem ki, ahol azt mondja az apostol, mert amikor testben voltunk, a bűnök indulatai a törvény által dolgoztak a mi tagjainkban, hogy gyümölcsözzenek a halálnak. Az itt szereplő kifejezés, dolgoztak kifejezés, energeitó a görögben. Talán mindannyian halljuk benne a szót, energia. Ebből származik az energia szó is. Az az energia, ami hajt, ami munkára késztet, ami serkent. Azt mondja ez a Biblia vers, hogy amikor testben voltunk, a bűnök indulatai a törvény által nyertek energiát, hogy gyümölcsözzenek a halálra. Ez egy döbbenetes gondolat, nem? Az Isten törvénye energiát szolgáltat a bűnnek, hogy a bűn gyümölcsözzön a halálra. Hát hogy van ez? Ez az, amit a 7. verstől kezdődően az apostol kifejt, ahol föl is teszi a kérdést, hogy mit mondjunk tehát, a törvény bűn? Hát, hogyha a bűnt növeli, ha a bűnt erősíti, ha a bűnnek szolgáltat energiát, akkor a törvény bűn távol legyen. Szó sincs róla. Sőt, inkább a bűnt nem ismertem, hanem csak a törvény által. Mert a kívánságról sem tudtam volna, ha a törvény nem mondaná, ne kívánt. De a bűn alkalmat vévén a parancsolat által nemzett bennem minden kívánságot, mert törvény nélkül holt a bűn. Én pedig éltem egykor a törvény nélkül, de a parancsolat eljövetelével felelevenedett a bűn. Én pedig meghaltam. És úgy találtatott, hogy az a parancsolat, mely életre való, nekem halálomra van. Mert a bűn alkalmat vett a parancsolat által, megcsalt engem, és megölt általa. Azért ám a törvény szent, és a parancsolat szent, igaz és jó. Tehát a jó nekem halálom lett? Távol legyen. Sőt, inkább a bűn, hogy megtessék a bűn, hogy meglátszódjék a bűn, amely a jó által nékem halált szerez, hogy felette igen bűnös legyen a bűn a parancsolat által. Mert tudjuk, hogy a törvény lelki, de én testi vagyok, eladva rabszolgaként a bűnnek. Mit mond itt az apostol? Azt mondja, hogy szó sincs arról, hogy a törvény egyenlő lenne a bűnnel. Szó sincs arról, hogy azért, mert a bűn energiát nyer, erőt nyer, munkát végez a törvény által, ettől a törvény rossz lenne. A törvény szent és igaz és jó. A törvény az élet törvénye, a törvény életre való. Nem a törvénnyel van gond. A törvény leleplezi a bűnt, a törvény megmutatja a bűnt. De akkor, amikor a bűnt megmutatja, akkor egy sajátos dolog történik. A törvény nem csak úgy leplezi le a bűnt és mutatja meg a bűnt, hogy kimondja, hogy mi az igaz és mi a helyes. Az Isten törvényére nekünk ezért is szükségünk van. Mert nagyon sokszor okoskodnánk. Nagyon sokszor megmagyaráznánk, hogy az a rossz, az a mi életünkben miért jó. Hogy miért vonatkozhat mindenki másra, de ránk miért nem. Ez megint az akarás kérdése. Hadd mondjam ki halkan. Ebben a kérdésben nem az ismeret a döntő. Ebben a kérdésben az akarás a döntő. Ha én lázadni akarok, akkor rengeteg gondolatot fogok találni, ami arra szolgál, hogy megmagyarázzam, hogy a rossz miért jó. Ha engedelmeskedni akarok, akkor kevés bizonyíték is elegendő arra, hogy én odaszánjam magamat az Istennek. A döntő kérdés nem az, hogy melyik hihető jobban, nem az, hogy melyik megalapozott jobban a tanításban, a döntő kérdés az, hogy én akarok-e engedelmeskedni, vagy pedig nem akarok. Ezt csak úgy halkan megjegyzésként hozzátettem. A törvényhez való viszonyunkból az akaratunk valódi állapota is kiderül, hogy hogyan viszonyulunk az Istenhez, és hogyan viszonyulunk az önzésünkhöz, a saját utunkhoz. Ez azonban csak az egyik része annak, ahogyan a törvény leleplezi a bűnt. Van egy másik része, amit így fogalmaz meg az apostol, hogy a bűn alkalmat talál a parancsolatban, és nem az emberben mindenféle kívánságot. Azt mondja, hogy alkalmat talál, és megcsal, és megöl a törvény által. Mert mi történik az ember életében ekkor? Gábor, kijönnél?
1: Előbb-utóbb ellene fog állni. És attól függően, hogy mennyire erős az emberi természet, annál erősebbnek, és ugyanolyan erővel, amilyen erővel nyomom. A törvény késztet, én pedig ellen állok. Erősebben késztet, és erősebben állok ellen. Ez a mi természetünk. Ezért.
0: Nem más történik, amikor az Isten törvénye megérint bennünket, mint az, hogy kapunk egy nagy késztetést. És a mi testünk nem reagál másként, mint ahogy a fizikai nyomásra reagáltunk. A hatás ellenhatás törvénye ez. Amilyen erejű késztetést ad, olyan erejű lázadás történik az emberi természet oldaláról. Alkalmat talál ezért a törvény, a bűn a törvényben, megcsal, és utána még egy dolgot tesz. Utána pedig, mert bocsánat, pimaszul és gond nélkül a fejünkre olvassa. Késztetést kapunk az Istentől, erre ellenreakciót munkál bennünk a bűn. És amikor ez az ellenreakció, lázadás belevisz bennünket a bűnbe, akkor még a fejünkre is olvassa, és azt mondja, hogy a törvény halálos ítéletet mond ki rád. Sátán két dolgot szeretne ezzel elérni. Ha már nem tudja azt elérni, hogy a bűnt jónak tartjuk, hogy kellő ideológiát gyártunk magunknak ahhoz, hogy miért élünk benne. Ha ezt nem tudta elérni, akkor szeretné azt elérni, hogy gondoljuk azt, hogy lehetetlen dolog győzni. Nincs mit tenni, engednünk kell neki, mert ő az erősebb nálunk. Hogyha ezt eléri, akkor végül szeretné azt elérni, hogy végleg adjuk fel. Vagy aktívan vessünk véget az életünknek, vagy csak mondjunk le arról, hogy győzhetünk. És éljünk együtt azzal a gondolattal, hogy nem lehet győzni. Sátán ezt szeretné elérni, meg akar ölni. És ehhez fölhasználja még az Isten törvényét is, fölhasználja a jót is, és azzal arányos lázadást munkál a mi életünkben. És ez nem a törvény hibája. Ez nem a törvény hibája, hanem ahogy Pál apostol fogalmaz, ez annak köszönhető, hogy én testi vagyok a bűnnek eladott állapotban. Ezért van az, hogy amit cselekszem, nem ismerem, mert nem azt művelem, amit akarok, hanem amit gyűlölök, azt cselekszem. Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, megegyezem a törvénnyel, hogy jó. Most azért már nem én cselekszem azt, hanem a bennem lakozó bűn. Mert tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben jó. Mert az akarás megvan bennem, de a jó véghezvitelét nem találom. Mert nem a jót cselekszem, amelyet akarok, hanem a gonoszt cselekszem, amelyet nem akarok. Ha pedig én azt cselekszem, amit nem akarok, nem én művelem már azt, hanem a bennem lakozó bűn. Megtalálom azért magamban, aki a jót akarom cselekedni, ezt a törvényt, hogy a bűn megvan bennem. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de látok egy másik törvényt az én tagjaimban, mely ellenkezik az elmém törvényével, és engem rabulád a bűn törvényének, mely van az én tagjaimban. Ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem halálnak testéből. Amikor Pál apostol végig gondolta mindezt az életében, amikor szembesült azzal, hogy ő tulajdonképpen a törvény igazi ismerete nélkül élt az életében egy darabig, és azért gondolta magáról azt, hogy ő igaz, és az Isten előtt elfogadott, mert nem volt tisztában a mércével. Aztán, amikor szembesül azzal, hogy mi a mérce, és megpróbál megfelelni neki, és megpróbálja megvalósítani, akkor szembesül azzal, hogy nemhogy nem tudja megvalósítani, hanem annál rosszabb lesz. Kedves testvéreim, nem egy embertől hallottam azt, hogy azt mondta, hogy amikor ő könnyebb volt neki, mielőtt megismerte volna az Istent, az Isten beszédét, és most mintha rosszabb lenne. Nyugodtan elismerhetjük, nem mintha, hanem valóban. Egészen addig, amíg az ember meg nem érti, hogy a bűn törvény az ő tagjaiba felírva. Egészen addig, amíg az ember meg nem érti azt, hogy az akarat fontos, de elengedhetetlen, de nem elégséges. Egészen addig, amíg az ember rá nem döbben arra, hogy Jézus szavait mennyire szó szerint kell vennem, velem együtt, nálam nélkül semmit. Egészen addig az ember rosszabb állapotba kerül. Mert minél őszintébben meglátja a törvényt, minél őszintébben akarja a törvényt, a törvénynek való engedelmességet, nem az a probléma, hogy akarja, nem az a probléma, hogy a testembe a bűn törvényként be van írva, és az én akarásommal, odaszánásommal arányos lázadásra számíthatok az emberi természetem részéről. Kitör heves ellenreakcióval, és e fölött nekem nincs uralmam. Miért? Azt mondja az apostol, hogy azért, mert ez az én testemben van. Azért, mert ez az én testembe bele van írva, törvényként van beleírva. Mert ez minden egyes esetben így történik. Ezért mondta azt Jézus, hogy ami testtől született test az. Hogy ez nem láthatja meg az Isten országát. Nem képes rá. Testvérem, ti hisztek a lélek halhatatlanságában? Szoktatok próbálkozni azzal, hogy a magatok erejével megvalósítsatok valami jó dolgot? Akkor mégis hisztek a lélek halhatatlanságában. Tudnélik, ennek a problémának az a gyökere, hogyha mi elfogadjuk azt, hogy nincsen testtől külön választható lélek. Ha elfogadjuk azt, hogy a mi személyiségünk, az élő lélek, az a test és az életlehelete együttműködése, akkor az a tény, hogy a testembe a bűn törvényként van felírva, azt jelenti, hogy az én elmém törvénye képtelen legyőzni a testbe írt bűn törvényét. Erre egy eset lehet, ha van halhatatlan lélek, amely külön választható a testtől. Ekkor nem probléma, váljunk külön. Ez a test alkalmatlan, ez a test nem tud más tenni, 8. fejezetben is hadd idézzek gondolatokat. A test szerint valók a test dolgaira gondolnak. A testnek gondolata halál. A test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. Kísérletezhetünk. Mondhatunk ilyet, hogy egy kicsit jobban kell akarnom. Van olyan helyzet egyébként. Igen, amikor engedtem a bűnnek, akkor nem a Róma 7 helyzete van. Amikor nem szántam oda az akaratomat az Istennek, akkor nem a Róma 7-ről beszélünk, akkor a Róma 6-ról kell beszélnünk. De amikor őszinte vagyok az akarásban, amikor őszinte vagyok abban, hogy nem engedek a bűnnek, akkor ne gondoljam azt, hogy egy kis edzőtáborba vonulással majd jobban fog menni a kereszténység. Nem fog jobban menni. mert a testtől nem lehet külön választani a lelket, testben meghatározott lények vagyunk, és a testünkben a bűn törvény. Mit jelent az, hogy törvény? A gravitáció törvénye mit jelent számunkra? Akárhányszor próbálom, nem akar fölfele repülni. 100-ból 100 esetben esik le. Ez a törvény. 100-ból 100 esetben nem enged az Isten törvényének, hanem lázad az Isten törvény ellen. Ez ezt jelenti. 24 órából 24 órán keresztül. Szüntelen. Ezért a kereszténységből nem lehet szabadságra menni. Munkahelyről igen. Kereszténységből nem. Mert 24 órából 24 órán keresztül van egy emberi természetem, amelyet én nem tudok legyőzni. Mert a testemben élek, testben meghatározott ember vagyok, és az értelmem kevés hozzá, hogy legyőzze a bűn törvényét, amely a tagjaimba van írva. Pál apostol, amikor ezt megértette, akkor így kiáltott fel, ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből. És nagyon érdekes, hogy itt a két test szó közül, amely előfordul a szövegben, és az egyik ugye a szárx szó, amelyik a megromlott emberi természetre is utal, nem ez állít. Arra számítanánk, hogy ez állít, hogy ebben a testben, ebben a megromlott természetben nem lehet. Pál apostol azt mondja, hogy kicsoda szabadít meg engem ennek a halálnak a testéből, mint konstrukcióból. Ez az egész úgy, ahogyan van, alkalmatlan. És ezért megint hadd mondjak ki egy gondolatot, kereszténység pillanatról pillanatra folyamatos csoda. Mert az, hogy mégis ebben a testben élünk, és engedelmeskedünk, minden egyes engedelmesség isteni csoda a mi életünkben, az Isten hatalmának a megnyilvánulása. Mi a megoldás erre a problémára? És ez a második, amit szeretném a lelkedre kötni, meg a lelkünkre kötni. Az akaraton túl mire van szükségünk? Ha a testembe a bűn törvényként be van írva, és én nem tudok a testemtől függetlenülni, nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. A megoldás röviden így hangzik el. Mert a Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. A megoldás egyetlen egy dologban van, hogyha Jézus Krisztus jelen van folyamatosan az életünkben, hogyha az Isten lelke, mint életadó lélek jelen van. Nem csak egyszer-egyszer valami különleges, örömteli alkalommal, amikor úgy nagyon közel érezzük magunkat az Istenhez, és nagyon érezzük az ő munkáját a szívünkben. A bűn felett teljes győzelmet az az ember arathat, aki az Isten lelkével olyan közösséget ápol, hogy 100-ból 100 esetben enged. 100-ból 100 esetben rátámaszkodik, hogy a 24 órából 24 órán keresztül van jelen az ő életében. Kicsit képletesen fogalmazva, ha 24-ből 22-t jelen van, akkor 2 órán keresztül bűnözünk. Mert a testünkben a bűn törvény. És abban a pillanatban, amikor a Krisztusban való élet lelke nincsen bennünk, nincsen törvényszerűen jelen az életünkben, nincs más út, őszinték lehetünk az akarásban, jó indulatúak lehetünk, nem kell akarnunk a rosszat. De vétkezni fogunk, mert bennünk nincsen hatalom ezt legyőzni. Semmilyen ismeret, semmilyen tudás, semmi nem képes bennünk segíteni, rajtunk segíteni, csak az Isten csodája, csak az Isten hatalma. A Jézus élete című könyvből szeretnék egy gondolatot itt felolvasni. A 66. oldal a Jézus élete című könyvben. Amikor a lélek aláveti magát Krisztusnak, új erő veszi birtokába az új szívet. Olyan változás megy végbe, amelyet az ember maga sohasem képes véghez vinni. Természetfeletti munka ez, természetfeletti elemet visz az emberi természetbe. A Krisztusnak alárendelt lélek az ő vára lesz, amelyet megtart el ázadó világban. Szándék az, hogy az övén kívül semmilyen hatalmat ne ismerjen el. A mennyei közben járó által így birtokba vett lélek, bevehetetlen Sátán ostromának. Hatalmas nagy dolog, nem? Ha a Krisztus életadó jelenléte ott lehet, márpedig Krisztus ezt akarja mindannyiunk életében. Azért akarja, hogy a mi bűneinktől elhatárolódjunk, hogy ő jelen lehessen. Azért akarja megtisztítani az utat, hogy folyamatosan lakhasson a szívünkben. Az így birtokba vett lélek már bevehetetlen Sátán ostromának. Ám, ha csak alá nem vetjük magunkat Krisztus irányításának, a gonosz fog uralkodni felettünk. Elkerülhetetlenül a világ feletti uralomért vívó két nagy hatalom egyike vagy másika irányít bennünket. Nem szükségszerű, hogy szabad akaratból a sötétség országának szolgálatába álljunk, uralma alá kerüljünk. Nem kell. Csak el kell mulasztanunk a szövetségkötést a világosság országával. Ha nem működünk együtt mennyei közvetítőnkkel, akkor Sátán veszi birtokba a szívet, s lakóhelyévé teszi. A gonosz elleni egyetlen védekezés az, ha hitáltal Krisztus lakozik a szívben, igazságban. Hogyha nincs élő kapcsolatunk Istennel, sohasem állhatunk ellent a szentségtelen hatásoknak, önszeretetnek, saját vágyaink kielégítésének, a bűnre való kísértésnek. Lemondhatunk számos rossz szokásról, egy időre elhagyhatjuk Sátán társaságát, de ha nincs élő kapcsolatunk Istennel, ha nem vetjük alá magunkat neki percről percre, vereséget szenvedünk. Krisztussal fenntartott személyes ismeretség és folytonos közösség híján az ellenség kényekedvének vagyunk kiszolgáltatva, s végül az ő parancsait kell végrehajtanunk. Az az ember, aki megáll ott, hogy elég az akarás számára a keresztény élethez, az az ember kiszolgáltatja magát, és védtelenné teszi magát. Tudnom kell az állapotomat, ismernem kell a valódi helyzetemet ahhoz, hogy úgy forduljak az Istenhez, mint aki tudja, hogy ha te nem jössz, Uram, akkor nekem semmi esélyem nincsen. Ha te nem tartasz meg, akkor én nem tudom megtartani magamat. Csak a Szentlélek segítsége elegendő a győzelemhez. Nagyon sokszor az a benyomásom, hogy mi feltaláltuk a Krisztus nélküli kereszténységet. Elfogadjuk Krisztustól a tanításokat, igent mondunk az igazságra, és nem éljük meg a vele való közösséget. Jézus pedig azt mondja, hogy nálam nélkül semmit. Nélkülem nem megy. Az Isten lelke viszont segítséget jelent. Címszavakban felsorolom, hogy mit jelent számunkra az Isten lelke. Mi minden segítséget jelent az Isten lelke? Itt a szakaszban Pál apostol a római levélben arra mutat rá, hogy az Isten lelke késztet a jóra ugyanolyan erővel, ahogy a bűn késztet bennünket. Bennem folyamatosan ott van a lázadó természet. Valódi választásom csak akkor van, ha ugyanolyan késztetést kapok a jóra, és ez a kettő együtt egyszerre jelen van. Akkor választhatok. Egyébként előbb elkövetem, és esetleg utána rádöbbenek, hogy mit tettem. És amikor az ember választ, és ez már nem egy alapelvi választás, hanem mindig konkrét dolgokban úgy dönt, hogy engedelmeskedik, akkor a következő pillanatban csoda történik, és erőt kap, mert azt mondja, hogy aki feltámasztotta Krisztust a halálból, ha az a lélek lakik bennünk, ugyanaz a lélek, aki Krisztust feltámasztotta a halálból, akkor ő megeleveníti a ti halandó testeteket. És jól lehet a test holt a bűn miatt, de a lélek élet az igazságért. És ezért nem tartozunk a testnek, hogy test szerint éljünk. Ezért nem kell azt mondanunk, hogy gyengék vagyunk, nincs mit tenni, vétkezni kell. Mert önmagában valóban gyengék vagyunk. De az Isten azt mondja, hogy én azért hoztam áldozatot, azért hoztam áldozatot, hogy egészen hozzátok jöjjek, hogy veletek legyek, hogy karnyújtásnyi távolságra legyek, hogy aki akarja, nyújtsa ki a kezét, fogja meg a jobbomat, és kössön békét velem, és én fogom őt megerősíteni. Az Isten lelke, életadó hatalom feltámasztotta Krisztust a halálból, és ugyanez a csoda történik, amikor engedelmeskedünk. Én a saját életemben úgy tapasztaltam ezt, hogy volt olyan, amikor hazamentem, és szembesültem vele, hogy valamelyik gyerek hisztizik, és ott volt a késztetés bennem, hogy most türelmes legyek és határozott egyszerre. Volt, amikor az indulatnak utat engedtem, nem aláztam meg magam is. Körülbelül azt mondtam magamnak, hogy hagyj békén. Aztán kimondtam ezt szavakkal feleségemnek is, hogy hagyj békén, és a következő pillanatban vadállattá váltam. De akkor, amikor meghallva ezt a halk hangot, amelyik azt kérte, hogy légy nyugodt, most légy nyugodt, amikor megaláztam magam és eltökéltem, hogy akarok engedelmeskedni, a következő pillanatban erőt adott az Isten ahhoz, hogy ténylegesen nyugodt legyek. Ez ilyen egyszerű. Nem kell ezt bonyolultabbá tenni. Az Isten késztetésekkel keres meg, és azt kéri, hogy szánd oda az akaratodat. És ha te döntesz, akkor ő ad erőt az engedelmességhez. De ha te tudod, hogy gyenge vagy, akkor azt kéri, hogy keress engem. Az Isten országában az a törvény, hogy kérj. Én adok, de kérj. Kérj bizalommal, innen tudom, hogy szükséged van rá. Innen tudom, hogy igénybe fogod venni. Az Isten mielőtt mi vele szövetséget kötünk, nagyon sok mindennel megajándékoz bennünket. Ad. Kérés nélkül. Ad bőséggel. De amikor mi megismerjük azt, hogy az Isten azt mondja, hogy én tiszteletben tartom a te akaratodat, és ezért kérjél, a bűn világában te nem tudod kifejezni a döntésedet azzal, hogy engedelmes vagy. Ez nem megy. Ehhez én kellek. De kérni tudsz, és a kéréseddel kifejezed azt, hogy mit akarsz. Akkor az Isten joggal mondja nekem azt. Nem kértél, ez azt jelenti, hogy nem kell. Nem kértél, ez azt jelenti, hogy nem választod, hogy nem akarod. És ezért van az, testvéreim, hogy még sok mindent kaptunk korábban, és elvárnánk az Istentől, hogy most ugyanúgy adjon. Ezért azt tapasztaljuk, hogy nem csak, hogy rosszabbak vagyunk, de gyengébbek is vagyunk. Mert az Isten azt mondja, hogy kérj, innen tudom, hogy akaratoddal működsz együtt velem. Milyen segítséget ígér az Isten lelke? Csak címszavakat fogok végigmondani. Bölcsesség lelke, értelem lelke, tanácsnak lelke, hatalomnak lelke, az Úr ismeretének lelke, az Úr félelmének lelke, erőnek lelke, szeretetnek lelke, józanságnak lelke, kegyelemnek lelke, könyörgésnek lelke és ítéletnek lelke. Ha majd végig gondoljuk, akkor azt mondhatjuk, hogy mindent, amire szükségünk van. Mindennel megajándékozott minket, ami az Istenfélő élethez szükségünk van. Felkínálja nekünk, és közösségben lehetünk vele. Röviden összegezve arra bátorítanálak, hogy azon kívül, hogy az akaratodat folyamatosan, tudatosan használod, tudatosan közeledj az Istenhez és kérdező lelkének a segítségét. Nélküle nem lehet más életet élni. Hogyha ő nincs jelen, akkor törvényszerűen vétkezünk. Ha ő jelen van, akkor az ő győzelme a mi győzelmünk. Az ő jelenléte valódi győzelmet jelent. Mert ahogy a Jézus életekönyv 302. oldalán fogalmaz, Krisztus az ő lelkét isteni hatalommal teljesen küldi el. Maga az Istenség, maga az Isten jön hozzánk, isteni hatalommal lehetünk közösségben, amikor az ő lelkét kínálja fel számunkra. Befejezésül egy utolsó gondolatként hadd fogalmazzam meg azt, hogy van valaki, aki nagyon jól érti a mi küzdelmünknek a titkát és lényegét. Van valaki, aki tartok tőle, hogy mindegyikünknél jobban érti a hitáltali megigazulás üzenetét. Érti azt az üzenetet, hogy a győzelem titka az Istennel való szeretet közösség. Ez a valaki Sátán. Ő mindegyikünknél jobban tudja, hogy ezen múlik a győzelem. És mit tesz? El akar távolítani az Isten közeléből. A te hitéleted, a te hitküzdelmed nem ezzel, vagy azzal, vagy amazzal a jellemhibáddal van. Az isteni gondviselés ígérte meg, hogy megigazít és megtisztít. A te küzdelmed egyetlen egy dologgal van. Elszakíthat-e bármi az Istentől, vagy sem? Elérheti-e bármi elvileg, vagy gyakorlatilag azt, hogy függetlenüljél az Istentől. Mert ha ezt eléri, akkor győzött. Ha nem éri el, akkor te győztél. Ennyire egyszerűen is elmondhattam volna mindazt, amit a lelkedre akarok kötni. Az akarat és a segítséghívás. Ezért fontos. Krisztushoz vezető lépésekből az utolsó gondolatot olvasom. Amikor gondolataink a saját énünknél időznek, eltávolodunk Krisztustól, az erő és az élet forrásától. Éppen ezért Sátán erőfeszítései állandóan arra irányulnak, hogy elfordítsa figyelmünket a megváltóról, és így megakadályozza, hogy lelkünk egységbe és közösségbe forjon Krisztussal. Minduntalan arra törekszik, hogy a világ élvezetei, az élet gondjai, viszontagságai és szomorúságai, továbbá mások hibái, vagy éppen a saját hibáink és tökéletlenségeink, ezek bármelyike, vagy együttesen eltereljék gondolatainkat. Csak halkan hadd hívjam fel a figyelmet, csak 4 dolog az, amire oda kell figyelnünk, nem sok. A világ élvezetei, a világ gondjai, az élet gondjai, nehézségei, bajai, mások hibái, meg a magunk hibái. Ez a 4 az, amire nem szabad figyelni. Ez a 4, amit ha szemlélünk, akkor nyert ügye van Sátánnak. De ha mi tudjuk, hogy ezeken keresztül akar elszakítani Krisztustól, akkor odafigyelhetünk rá. Akkor odafigyelhetünk rá, hogy miközben látom a másik hibáját, ne ragadjak le és ne foglalkozzak vele addig, míg a lelkéletem mások szemetjéből nem épül fel. Hogyha odafigyelek rá, akkor tudhatom azt, hogy van egy határpont, ahol ha önmagamra tekintek és önmagammal foglalkozom, akkor elszakadok Krisztustól. Akkor tudhatom, hogy van az életnek olyan gondja, ami leterheli a szívemet, és annál inkább meg kell tanulnom bizalommal imádkozni. És akkor ellenőrzés alatt kell tartanom a vágyaimat, az élet kérkedése miatt, az élet örömei miatt. Így írja, ne hagyjuk félrevezettetni magunkat egy elfogások által. Ismerjük fel, hogy melyikkel próbálkozik. Mosolyogjunk rajta egyet, és menjünk oda Krisztushoz. Ne érj el azt, hogy tőle elszakít. Sokan, akik pedig valóban lelkiismeretesek, és tényleg Istennek tetsző életet akarnak élni, túl sokat foglalkoznak a saját hibáikkal és gyengeségeikkel. Az ellenség azt reméli, hogy ezzel eltávolítja őket Krisztustól, és győzelmet arat felettük. Ne helyezzük az énünket a középpontba. Ne adjuk át magunkat az aggodalmaskodásnak és a szorongó félelemnek, még amiatt sem, hogy vajon üdvözülni fogunk-e. Mindez csak arra jó, hogy elfordítsa lelkünket attól a valakitől, aki az erőnk forrása. Bízzuk lelkünk megtartását Istenre. Bízzunk benne teljesen. Tűnjék el énetek ő benne. Nyugodjatok meg Istenben. Ő meg tudja őrizni azt, amit rábíztatok. Ha ő ráhagyatkoztok, diadalmas győzelemre segít benneteket azáltal, aki szeretett titeket. És mondhatnám, ha a római levél gondolatmenetét folytatjuk, Pál apostol ezután arra mutat rá, hogy az Isten pedig gondviselő Istenként tervet készített a te számodra. Egy tökéletes tervet, amelyben, hogyha te együttműködsz az akaratoddal, és szereted őt, ragaszkodsz hozzá, akkor célba fogsz érni. Nem azért, mert te jó hívő vagy, nem azért, mert te erős vagy, nem azért, mert ügyes vagy, hanem azért, mert ő tökéletes tervet készített. Mert ő a mindenható Isten tudja, hogy mikor mit kell megengedjen az életünkben ahhoz, hogy ha mi is úgy akarjuk, akkor célba érjen az életünk. Én szívem mélyéből kívánom, hogy ezt a 2 egyszerű dolgot a gyakorlatban napról napra meg tud élni. Odaszánás és segítségül hívás, rátámaszkodás a Krisztusra. És kívánom ezt mindannyiunknak, hogy amikor úrvacsorára készülünk, akkor nem merüljön ki az úrvacsorára készülés abból, hogy milyen bűnöket követtünk el. Hanem jussunk el oda, hogy az úrvacsora nem a kereszt árnyéka, hanem a kereszt üdvözlő világosságában történjen. Ami azt jelenti, hogy Krisztus újra és újra azt arra kíván emlékeztetni, hogy általam élhettek, hogy én adom az erőt nektek az élethez. Segítsen az Isten így készülni az úrvacsorára is. Amen. Szerető mennyei atyánk, Istenünk, szívünk mélyéből köszönjük neked Jézus Krisztus áldozatát. Köszönjük, hogy ezáltal az áldozat által nekünk életünk és reménységünk lehet. Köszönjük, hogy egészen hozzánk jöttél, lehajoltál hozzánk oda, ahol voltunk, ahol vagyunk. Köszönjük, Jézusunk, hogy magadra vetted a mi emberi természetünket, hogy neked is naponként kellett megharcolni a testbe írt bűntörvényével a harcot. És köszönjük, Jézusunk, azt is, hogy a keresztren odaadtad az életedet, mi helyettünk, mi érettünk. Köszönjük, Jézusunk, hogy ezzel a szeretetedet mutattad meg irántunk. Arra szeretnénk kérni, hogy segíts mindannyiunknak igazán megragadni, befogadni ezt a szeretetet, megérteni azt a mély vágyat a megmentésünkre, amely téged vezérel. És kérünk add, hogy a te lelked viszont szeretetet tudjon munkálni bennünk. Segíts, hogy igazi ragaszkodó szeretet legyen a mi életünkben. Olyan ragaszkodó szeretet, amelyik kimondatja velünk azt, hogy mindennél fontosabb, hogy hozzád tartozzunk. Hogy mindennél fontosabb számunkra az, hogy veled közösségünk, valódi, élő közösségünk legyen. Köszönjük neked azt, hogy te ezért munkálkodsz az életünkben. És köszönjük, hogy te hű vagy és nem tagadod meg magad, hogy amikor mi elesünk, elgyöngülünk, te akkor is türelmesen fáradozol azért, hogy megszabadíts. Áldunk téged ezért. Szeretnénk a bizalmunkat kifejezni. Te irántad, aki üdvözíteni tudsz bennünket, aki meg tudsz tartani és meg tudsz tisztítani minket. És így szeretnénk kérni, hogy minden testvérünket, akik holnap kötnek veled szövetséget, te készíts fel, különösen kérünk, áld meg Ritát, áld meg az ő életútjukat, Urunk, a veled való közösségben. Segíts Istenünk, hogy évek múltán elmondhassák majd azt, hogy jobban szeretem ma a megváltómat, mint a keresztségemkor. Hogy ne visszatekintve arról elmélkedjenek, hogy az milyen jó időszak volt, hanem attól, Urunk, hogy növekedhessünk mindannyian a szeretetben, a hozzád való ragaszkodásban, az irántad való engedelmességben, akaratban. Jézus Krisztus nevében kérünk, segíts ebben, Urunk, és segíts, hogy megismerjük, hogy te hogyan szólsz hozzánk, megismerjük, hogy a te lelked hogyan közelít meg bennünket, hogyan figyelmeztetsz, hogyan késztetsz, és add, hogy el tudjunk oda is jutni, hogy megismerjük a te lelked erejét a mi életünkben, azt a hatalmas erőt, amely által megtarthatsz bennünket. Amen.

A Biblia utolsó könyvének, a Jelenések könyvének 22 fejezetét áttekintve jutunk most el a 21. fejezet végéhez és a 22. fejezet elejéhez. A mai témánk az Új Jeruzsálem, vagy más szóval a mennyei Jeruzsálem. Mi ez az Új Jeruzsálem? Mi ez a mennyei Jeruzsálem? Miért végződik ezzel a Jelenések könyve? Mert ennek a látomása után már csak záró, összegző vallomás hangzik el János apostol részéről, aki mindezt egy nap leforgása alatt kapta Pátmos szigetén. Tehát egyetlen egy nap, szombatnap leforgása alatt Jézus Krisztus megjelent neki, és különböző látomásokat hozott a tudomására 4 sorozatban, amit ő egy nap alatt kapott, és ennyire pontosan följegyzett. Hát nekünk erre már bizony hosszú hónapok kellettek, mert Jelenések könyvének a jelképeit azonosítanunk kellett, az összefüggéseit tárgyalnunk kellett, tehát ez bizony ennyi időt kíván. Most, hogy elérkeztünk a könyvnek a végéhez, és minden lezajlódott, a történelem lezárult, az 1000 éves ítélet is lezárult, és az 1000 éves ítélet után a múlt alkalommal ez a 2 előadás kerül sorra, hogy mi volt ez a Gog és Magog csatája, és utána pedig Jézusnak az ígérete, hogy mindent újjá fog tenni, és kik kerülnek majd az örök életre, erre az újjáteremtett földre. Itt már a 20. fejezetben egy nagyon megbúvó helyen, egy szinte elrejtett helyen már találkoztunk ezzel az Új Jeruzsálemmel, vagy mennyei Jeruzsálemmel, de hogy mennyire csak röviden újra felolvasom ezt a részt, talán tetszenek rá emlékezni, a Biblia szerint, amikor az 1000 év letelik, az 1000 év letelte után Jézus visszaadja az életét a kárhozottaknak is. És mikor visszaadja az életüket, és jön a földre, és a föld újabb honfoglalása bekövetkezik, tehát hogy a mennyből, az 1000 éves mennyei ítélet után Jézus az üdvözültekkel a földre jön, akkor azt olvassuk a Jelenések könyve 20. fejezetében, a 9. versben, hogy a feltámadt gonoszok feljöttek a föld szélességére, és körülvették a szentek táborát, de itt van egy vessző, és azt mondja, és a szeretett várost. Tehát nem arról van szó, hogy jön Jézus a mennyei lényekkel, értelmes lényekkel, angyalokkal, és az örök életre feltámasztott emberekkel, és itt a földön Sátán eloldatik fogságából, és visszanyeri a gonosz alattvalóit, és ez a két csoport, ez a két hatalmas tömeg egymással, hogy úgy mondjam, farkas szemet néz, nem egészen erről van szó, hanem itt a Biblia pontosít, feljöttek a föld szélességére, és körülvették a szentek táborát, és a szeretett várost. Mi ez a szeretett város? Hogy kerül ez ide? Ezt a Jelenések könyve 20. fejezete nem részletezi. De most a 21. fejezet erre visszatér, hogy mi ez a szeretett város, hogy Jézus jön a mennyből, és jön az üdvözültekkel, az örök élet polgáraival, és a szeretett várost veszik körül a föld 4 szeglete felől újra hazugsággal elámított emberek, akik Sátán zászlaja alá gyűltek. Mi ez a szeretett város? Ha valaki idáig elolvasta a Bibliát, már pedig ugye a Jelenések könyve az utolsó bibliai könyv, akkor legalább 2, illetve egész pontosan 3 bibliai könyvben megint csak utalásszerűen, a 2-ben utalásszerűen, a 3-ban már egészen nyilvánvalóan szó van egy végső eseményről, amelyet Lukács evangélium a 24. fejezet 50. és 52. verse is kifejez, amikor Jézus távozott innen a földről az első eljövetelekor, amikor Jézus feltámadt az olajfák hegyének a Betfagé felüli részén, Betánia felé vezető útján, tehát a keleti részéről szállt fel a mennybe, és az apostolok cselekedetei első fejezet 9. és 11. versei között még részletesebben írja lesz Lukács, ugye, mert Lukács evangélista a szerzője az evangéliumnak és az apostolok cselekedeteinek is. És ott Lukács azt mondja, hogy Jézus, amikor elbúcsúzott a tanítványaitól és felemelkedett a mennybe, akkor még 2 férfi, tehát 2 angyal biztosította a tanítványait arról, hogy ahonnan felemelkedett Jézus, oda fog majd visszatérni.
És ez a kijelentés, tudjuk, hogy Jézus második eljövetelekor nem teljesedik be. Hiszen Jézus második eljövetelekor nem érinti a földet. Ezt kimondja Pál apostol szó szerint, hogy amikor Jézus eljön, akkor elragadtatunk ővel együtt a levegő égbe. Ugye a hét csapás, a hatodik és a hetedik csapásnál jelzi a Biblia, hogy Jézus érkezik napkelet felől mennyei seregekkel, de az egész föld a hét csapás borzalmai alatt nyög. Jézus megközelíti a földünket, és mindenütt látható lesz, hiszen az angyalaival több napba kerül, hogy mindenkit összegyűjt a földről, akiket elvisz a mennybe. Ezért ez a jövendőlés, hogy Jézus ugyanoda fog eljönni, ez a második eljövetelkor nem teljesül. De Zakariás könyve 14. fejezete, amit egyébként nagyon sokan éppen ezért értenek félre, mert a második eljövetelre vonatkoztatják ezeket a proféciákat. Nos hát Zakariás könyve 14. fejezete foglalkozik ezzel a kijelentéssel, hogy Jézus amikor újra a földre jön, amikor ténylegesen idehelyezi a világ mindenség központját. Ezért is szoktuk mondani, hogy nem csak így, hogy új Jeruzsálem, hanem mennyei Jeruzsálem. A menny a földre fog leszállni, ahogy Petőfi írta a Híres ítélet című versében, a menny a földre fog leszállni, ez Jézusnak a harmadik eljövetelekor fog teljesedni. Ugye az első eljövetele volt az áldozaté, a második eljövetel a hatalmi közbeavatkozásé, a harmadik eljövetel a végső újjáteremtésé és az örök élet maradéktalan boldogságának a kezdetéjé. Zakariás könyvét olvasom, a 14. a próféta, innen visszafele számítva 2500 éve élt, körülbelül Zakariás próféta. A könyvének az utolsó fejezet, ez a 14. fejezet, és itt a harmadik verstől a következő pillanatkép proféciával

földindulás elől Uzziásnak, Júda királyának napjaiban. Bizony eljön az Úr, az én Istenem, és minden szent ő vele. Kétszer is hangsúlyozza ez a pillanatkép profécia, hogy ez az az eljövetel lesz, amikor Jézussal minden szent eljön. Amikor a világ mindenségben az a történelem, amit mi a föld történelmének hívunk, egyszer s mindenkorra véget ér, az a szennyes és gyászos történelem, amit most is élünk, amiben benne van egy mintegy 6000 éves történelem, benne van az 1000 éves ítélet, és az 1000 éves ítélet után, a millenium után fog ez bekövetkezni, eljön az Úr. Bizony, eljön az Úr az én Istenem, és minden szent ő vele. Ekkor mondja a Biblia, hogy az olajfák hegye itt Jeruzsálemnél ketté válik. Hely készítetik annak, hogy Isten a világkormányzásának a színhelyét ide a földre helyezze, hely készítetik az új Jeruzsálemnek. És a Jelenések könyve 21. fejezete, aminél most tartunk, a következő képpen írja le ennek az új Jeruzsálemnek a földre ereszkedését, és a mai tárgyunk az, hogy megértsük, hogy miért fejeződik be így a Biblia, és mi ez az új Jeruzsálem, mi ez a mennyei Jeruzsálem, és miért szól erről ilyen részletes leírás. Jelenések könyve 21. fejezetében a 9. verstől olvasom a proféciát. És jött hozzám egy a 7 angyal közül, akinél a 7 utolsó csapással teli 7 pohár volt, és szólt nékem mondván, jer, megmutatom néked a menyasszonyt, a bárány feleségét. És elvitt engem lélekben egy nagy és magas hegyre, és megmutatta nékem azt a nagy várost, a Szent Jeruzsálemet, amely Istentől szállott alá a mennyből. Benne volt az Isten dicsősége, és annak világossága hasonló volt a legdrágább kőhöz, úgy, mint kristálytiszta jáspis kőhöz. És nagy és magas kőfala volt, 12 kapuja, és a kapukon 12 angyal és felírott nevek, amelyek az Izrael fiai 12 törzsének nevei. Napkeletről 3 kapu, északról 3 kapu, délről 3 kapu, napnyugatról 3 kapu. És a város kőfalának 12 alapja volt, és azokon a bárány 12 apostolának nevei. Aki pedig én velem beszélt, annál volt egy aranyvesző, hogy megmérje a várost, és annak kapuit és kőfalát. És a város 4 szögben fekszik, és a hossza annyi, mint a szélessége. És megmérte a várost a vesszővel 12 000 futamatnyira. Annak hosszúsága és szélessége és magassága egyenlő. És megmérte annak kőfalát 144 singre, ember mértékével, azaz angyaléval. És a kőfalának rakása jáspisból volt, a város pedig tiszta arany, tiszta üveghez hasonló. És a város kőfalának alapjai ékesítve voltak mindenféle drága kövekkel, az első alap jáspis, a második zafír, a harmadik kálcedón, a negyedik smaragd, az ötödik szárdónix, a hatodik szárdius, a hetedik krizolitus, a nyolcadik berillus, a kilencedik topáz, a tizedik krizopráz, a 11. jácint, a 12. ametiszt. A 12 kapu pedig 12 gyöngy, minden egyes kapu egy-egy gyöngyből volt, és a város utcája tiszta arany, olyan, mint az átlátszó üveg. És templomot nem láttam abban, mert az Úr a mindenható Isten annak temploma és a bárány. És a városnak nincs szüksége a napra, sem a holdra, hogy világítsanak benne, mert az Isten dicsősége megvilágosította azt, és annak szövét neke a bárány. És a népek, ugye a Bibliában, amikor pogányokat olvasunk, mindig rögtön áttehetjük el, hogy népek, nemzetek. És a népek, akik megtartattak, annak világosságában jártak, és a föld királyai az ő dicsőségüket és tisztességüket abba viszik. És annak kapui be nem záradtak nappal, éjszaka ugyanis ott nem lesz. És a népek dicsőségét és tisztességét abba viszik. És nem megy be abba semmi tisztátalan. Sem aki utálatosságot és hazugságot cselekszik, hanem csak akik beírattak az életkönyvébe, amely a bárányé. És megmutatta nékem az élet vizet,

Istenének tiszta folyóját, amely ragyogó volt, mint a kristály, az Istennek és a királynak királyi székéből jövén ki az ő utcájának közepén. És a folyóvizen innen és túl életnek fája volt, mely 12 gyümölcsöt termett, minden hónapban meghozván gyümölcsét, és levelei a népek fenntartására valók. És semmi elátkozott nem lesz többé, és az Istennek és a báránynak királyi széke benne lesz, és az ő szolgái szolgálnak néki, és látják az ő orcáját, és az ő neve homlokukon lesz, és ott éjszaka nem lesz, és nem lesz szükségük szövétnekre, tehát világosságra és napvilágra, mert az Úristen világosítja meg őket, és országolnak örökkön örökké. Kedves hallgatók, ez a leírás. Csodálatos leírás, amit általában színhatásokkal érzékeltet Jelenések könyve. Ugye tudjuk jól azt, hogy Jelenések könyve 4.-5. fejezetében már ilyen drágakövekkel találkoztunk, ilyen ásványokkal és drágakövekkel. Ott a mennyet mutatta be így. A mennyet is, amikor belelátott látomás formájában János apostol a mennyei világba, akkor smaragd, zöld smaragd szint látott, ott is jáspis, vörös szint látott, üvegtengert látott, tehát átlátszó, tiszta színvilágot látott. Leírhatatlan volt a 4.-5. fejezetben a menny, de leírhatatlan az újjáteremtett földön, vagyis az újjáteremtendő földön a mennyei Jeruzsálem, mert itt egy kis pontosítást kell végeznünk. Ugyanis Jézus jön tehát a megváltottakkal, a mennyei Jeruzsálem leereszkedik az olajfák hegyének helyére. Elmondja a méreteit. Itt a síng és a futamat, pontosan leírható méretek, néhány, kb. 2,5 kilométeres négyzetet mond erre a városra. Elmondja, hogy 4 oldala van, mindegyik oldalon 3 kapu, és itt jelzi azt a színvilágot, egy csodálatos színű ásványok. Csodálatos, hogy János apostol mindegyiket fölismerte. Én nem vagyok nagy ásványszakértő, nem tudom, hogy önök hogy vannak az ásványokkal. Én biztos, hogy ezt a 12 ásványból csak 3-4-et tudtam volna azonosítani, de ha már itt tartunk, akkor hadd ajánljam a kedves hallgatóknak, hogyha szépet akarnak látni, nem is olyan messze innen Debrecentől, Magyarország egyik legcsodálatosabb ásványmúzeuma található Miskolcon. Miskolcon az Avas alján van az ottani Herman Otto Múzeumnak egy olyan csodálatos ásványgyűjtemény, és ilyen tükrös kiképzésekkel tették láthatóvá az ásványokat, hogy az ember elámul, és órákig nem tud onnan kimenni, mert az a színvilág, az a formavilág. Tehát valahogy ezért említem ezt, hogy Isten ezért mutatta így be a mennyei Jeruzsálemet, hogy ez valami elképzelhetetlenül csodálatos dolog lesz, amit itt János apostol látott, és aminél visszautalok arra, amiről már beszéltünk, és amivel most nem is foglalkoznám részletesen, hogy amikor ez a város leereszkedik, és Jézus jön, hogy az újjáteremtett föld fővárosába hozza a megváltottakat, ezután kerül sor arra a csatára, amit én akkor csak röviden elemeztem a kedves hallgatóknak, a Gog és Magog csatájára, mert Sátán és a halottaikból föltámadó gonoszok újra nem akarják elfogadni, hogy Krisztus az élet fejedelme. Sátán újra el tudja hitetni a feltámasztott alattvalóit azzal, tulajdonképpen ez lesz a világtörténelem legnagyobb hitetése, hogy mintha ő támasztotta volna fel őket, hogy ő nem más, mint a megváltó. Ő nem más, mint akinek köszönhető az, hogy van élet és van feltámadás, és az utolsó küzdelem, hogy Sátán a föld 4 szeglete felül a népeket, hogy erről már beszéltünk, küzdelemre vezeti Krisztus és a megváltottai ellen, jelezvén, hogy Sátán menthetetlen, és menthetetlenek azok az emberek is, akik nem csak a földi életüket rontották el, de ha Isten visszaadja nekik az életet, akkor sem tanulnak. Tehát az, hogy Isten adjon nekik örök életet, hiszen mindannyian úgy olvassuk a Bibliát és Jelenések könyvét, gondolom ezzel a kedves hallgatók is így vannak, hogy az ember a szívében mindenkinek örök életet kívánna.
hogy minden ember ott legyen. Hogy, ahogy az 1 Timóteus 2.4 mondja, hogy Isten akarata is, hogy minden ember üdvözüljön. Ezt mindenkinek életet kívánunk, és örök életet. Na de hogyan adjon Isten életet olyan lényeknek, mint Sátán, a démonai, és azok az emberek, akik a gonoszsággal, az önzéssel teljesen azonosultak, akik akkor, amikor ilyen nagy csoda történik, hogy itt van már a mennyei Jeruzsálem, elképzelhetetlen szépségben, itt van Krisztus, itt vannak a megváltottak. Teljesen nyilvánvaló, hogy miről van szó, és Sátán most is el tudja őket hitetni. Vajon meddig tart ez az elhitetés, meddig megy ez az elhitetés? A Biblia ezt nem részletezi annyira, de azt láthatjuk, hogy azért annyira nem megy az elhitetés, hogy itt egy komoly háború keletkezne, mint ahogy a földi történelemben annyi sok háború volt, még a 7 csapás idején is, a 6. csapásnál az armageddoni háború, egy egész világra kiterjedő háború, itt már nem lesz ilyen háború. Itt már a Biblia azt mondja, hogy a hitetés csak egy bizonyos fokig megy, hiszen az emberek látják azt, hogy mi a helyzet, de megváltozni már nem tudnak. Sátán zászlaja alatt maradnak, Krisztussal szembefordult állapotban, de béna, erőtelen, Krisztussal is meghasonlott, Sátánnal is meghasonlott állapotban vannak. Ha valaki erről a bibliai proféciák alapján, mert bármilyen különös táblára nem tudtam felírni sok biblia verset, legalább 40-50 biblia verset kellett volna ezzel a mozzanattal kapcsolatban is felírnom, főleg Ézsaiás prófétától, Mikeás prófétától, az ószövetségi prófétáktól, de ha valaki erre a mozzanatra kíváncsi, a Jelenések könyvének talán a legrészletesebb, legmélyebb tárgyalása ebben a könyvben található, Ellen White Korszakok nyomában című könyvében. Ebből a könyvből, ha az utolsó 2 fejezetet elolvassa, bárki is, akkor ezzel a 40-50 biblia verssel szembesülve a végső napok eseményeit is méltó módon és méltó mélységben fogja megérteni. Mi azonban értsük meg azt, amit itt János apostolnak ez a 7 csapás egyik angyala kijelentett, hogy itt van egy lenyűgöző, csodálatos város, ez az új Jeruzsálem, mennyei Jeruzsálem, amit talán mai szóval így mondhatnék önöknek, hogy Isten így kezdi meg a honfoglalását a földön. Leereszkedik a mennyei Jeruzsálem, utána jön az, hogy Sátán a hadait egybegyűjti, de Istentől az égből, a mennyből tűzszál alá is megemészti őket. Ekkor teljesedik be az, hogy az egész föld úgy, ahogy van a romlás és a gonoszság emlékeivel együtt elpusztul, és a mennyei Jeruzsálemből kiindulva Isten elkezdi a földnek az újjáteremtését. Ahogy már az előző előadáson olvastuk Jézus csodálatosan rövid kijelentését, íme mindent újjáteszek. Egyelőre újjáteszi azt, ami a mennyből száll alá, az már újjá van téve a mennyei Jeruzsálem, ez a csodálatos város, az új földnek a fővárosa, de aztán amikor megszűnt létezni Sátán, a démonok és minden gonoszság, akkor elkezdődik a földnek a folyamatos újjáteremtése és birtokba vétele, és ahogy ezt leírja, hogy mi várható ezen az új földön, az ember csak arra emlékszik, amit az 1. Korintusi levél 2. fejezetében mond Pál apostol, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, emberi szív meg se gondolt, az készítette Isten az őt szeretőknek. Ez egy csodálatos világ lesz, ez egy gyönyörű világ lesz, szép, új, és olyan világ, amelyet nem fog megrontani soha többé a bűn. Nézzük meg, hogy mit mond el erről. Azt mondja a 22. versben János apostol, hogy templomot nem láttam abban. Nem lesz az új világban templom. Miért nem lesz? Sokak számára ez talán, akik nem ismerik a Bibliát, vagy nem ismerik a Jelenések könyvét, nem ismerik a templom, egyáltalán mi ez, hogy templom a Bibliában, olyan különös megfogalmazásnak hat, hogy templomot nem láttam abban. Kedves hallgatók, hadd tegyem fel a kérdést, aki a Bibliát az elejétől végig elolvassa. És a Bibliában találunk ilyen kijelentést, hogy az Ószövetségben Isten építetett templomot. Először ugye sátor formájában. Ugye Mózes idejében, utána Salamon idejében kőből épült formában. Hát maga az Isten építette a templomot. Miért nem lesz templom az új Jeruzsálemben? Miért nincs szükség templomra az újjáteremtett földön? Ma nagyon sok embernek a vallás, a keresztény vallás is szinte a templomot jelenti.
Sokszor emberek a templomon kívül már nem is beszélnek vallásra. Azt mondják, hogy hát a templomban van a vallás, vagy ha elmegyek a templomba hetente, hát ott végzem el a vallásos kötelezettségeimet. A templom a Bibliában nem ilyen célt szolgált. A templom a Bibliában a bűn elrendezés színhelye. Az Ószövetségben, míg Jézus el nem jött, a rávonatkozó jelképekkel a bűn elrendezés színhelye. Ugye a zsidók azért építhettek csak mindig egy templomot, holott minden faluban, városban lehetett zsinagóga, de a zsinagóga nem egyenlő a templommal. Ez két különböző dolog. A templom a bűn elrendezés színhelye. A zsinagóga pedig az összegyülekezés, a bibliaolvasás, az igehirdetés, az Isten tisztelet színhelye. Azért lehetett csak egy templom a zsidóknál, mert Isten azt akarta egy vegyülékes nagy nép elméjébe vésni, hogy egy Isten van, és a bűnöket rendezni, igazán rendezni csak az Istennel lehet. Persze rendezni kell a másik emberrel is, ha megsértettük a másik embert, de csak a másik emberrel rendezni a bűnöket, ez a bűnöknek egy nagyon töredékes, nagyon gyenge rendezése. Rendezem a másik emberrel a bűnömet, és elkövetem egy másodikkal, harmadikkal, negyedikkel. De ha Istennel rendezem a bűneimet, hogy mondja János első levele első fejezete, hogy Jézus Krisztus hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minden hamisságtól. Egyedül az Isten képes arra, nem csak arra, hogy tökéletesen megbocsásson, de arra is, hogy erőt adjon ahhoz, hogy többet ne vétkezzünk. Azt ne kövessük el azt a bűnt. Az örök életben miért nem látott templomot János apostol? Mert nincs bűn többé. Ha nincs bűn többé, templomra sincs szükség. Egyébként ez már az új szövetségnek is a tanítása, hiszen az új szövetség nem hirdet ilyesmit, hogy építsünk templomokat. Az új szövetség azt mondja az 1. Korintus levél 3. fejezetében, hogy Isten temploma szent, ezek vagytok ti. A templomnak minden ember szívében kell lennie. Ami az Ószövetségben egy külső tárgy volt, egy építmény volt, az Új Szövetségben Jézus világosan mondta, hogy építsétek fel a templomot, harmadnapra lerontom azt. Jézus fölöslegessé tette a templomot az áldozatával. Amikor Jézus meghozta az áldozatát, nem véletlenül a jeruzsálemi templom kárpitja ketté is hasadt. És a jeruzsálemi templomot Jézus 31 húsvétján hozott áldozata után 70-ben le is rombolták. Mind a mai napig a zsidó népnek nincs temploma. Csak zsinagógák vannak. A zsinagóga nem templom. A zsinagóga a zsinagóga, összegyülekező hely. A kereszténység megértette ezt az első 3 évszázadban, nem is építettek templomot. A keresztények összegyűltek bizonyos helyeken, szobákban, lakásokban, volt, amikor a szabad ég alatt, ahogy apostolok cselekedeteiben olvassuk, és minden őskeresztény és ókeresztény tudta, hogy a templomnak itt kell lenni. A bűnt megbánni lélekben, hitben, imádságban, mindenkinek személyesen az Istennel való kapcsolat által lehetséges. Nem szükséges templomot emelni. Amikor a 4. században létrejött az állam és az egyháznak a szövetsége, de még akkor nem is építettek templomot, csak régi nagy vásárcsarnokokat, úgynevezett bazilikákat alakítottak át. Később a 8.-9. században a román építészettel fejlődik ki Európában a templomépítészet, és a templom az egy középkori találmány, amivel az embereknek azt a hamis képzetet adták, hogy ha elmész a templomba, ott szabadulhatsz meg a bűneidtől, vagy ott rakhatod le az élet terét, ma is így veszik ezt az emberek. Biblia azt mondja, az Isten temploma szent, ezek vagytok ti. Mindenkinek személyes kapcsolatra van szüksége Jézus Krisztussal, és mindenkinek az életében kell, hogy megvalósuljon az a templom, amiről egyébként Koméniusz, aki maradéktalanul megértette ezt a 17. században, ezért is adta ennek a főművének ezt a címet, hogy a világ útvesztője és a szív paradicsoma. A paradicsomnak itt kell lenni. A megbékélésnek bennünk kell lezajlani. Mi vagyunk lázadó állapotban az Istennel szemben. Hitáltal, a Krisztus áldozatának megértése által minden embernek belül kell, hogy kialakuljon az a harmonikus, megbékélt viszonya az Istennel, amivel egyébként az Isten tud bennünket vezetni és irányítani. És ha már az új szövetség időszakában itt kell, hogy belül az életünkben kifejlődjék a templom, hát nem természetes, hogy az újjáteremtett földön, a mennyei Jeruzsálemben, erre azt mondja János apostol, hogy templomot nem láttam abban, mert az Úr a mindenható Isten annak temploma,
és a bárány. Bűn nem lesz, bűnelrendezésre sincs szükség. Ha nincs bűn, akkor nem kell azt elrendezni, templomra sincs szükség. És a városnak nincs szüksége a napra, sem a holdra, hogy világítsanak benne, mert az Isten dicsősége megvilágosította azt, és annak szövét neki a bárány. János apostol ezt így látta, hogy napra és holdra nincs szüksége a mennyei Jeruzsálemnek, amely a földre szállt. Sokan fölteszik a kérdést, hát akkor nem lesz majd nap, égitest, nem lesz hold. Hát mi baj van ezekkel az égitestekkel? Ezt nem mondja a Szentírás. A Szentírás csak azt mondja, hogy az újjáteremtett föld fővárosában nem kell, hogy világítson a nap és a hold, mert van nagyobb világosság, amit az Isten tud adni önmagából, és ha az Isten itt lesz, és ha Jézus Krisztus állandóan itt lesz, akkor nincs szükség arra, aminek most az életet köszönhetjük. Az életet egyébként ma a napnak azért köszönhetjük, mert valaki megteremtette. Tessenek visszaemlékezni rá, hogy a Bibliánk hogyan kezdődik. A Bibliánk úgy kezdődik, hogy már van világosság, de még nincs nap. És amikor ezen sokan éltszelődtek, például a 60-as, 70-es években Magyarországon hány ilyen könyvet adtak ki? Például volt egy nagyon hírhet könyv, az a cím, hogy Bibliai csodák. És ez azzal kezdte a felsorolást, hogy hát a Biblia egy lesajnálni való ostoba mesegyűjtemény, mert hát hogy lehet az, hogy a Bibliát, ha felnyitjuk, az Isten első napon azt mondja, hogy legyen világosság, és lesz világosság, és olvasom tovább, hogy csak a negyedik napon teremt napot. Hát akkor hogyan? Hát ilyen primitív emberek voltak, hogy nem tudták, hogy a világosság a napból jön. Kedves hallgatók, régen nem voltak primitív emberek, meg hát a Bibliát sem nem okos, sem nem primitív emberek írták, hanem az Isten ihlette. Tehát ezt Mózes azért írta így le, mert a Szentlélek ihlette őt annak leírására, aminél különben senki nem volt ott. De hogy éppen ilyen ihletést adott Isten Mózesnek, ezt most már látjuk, mert a napsugárzáson kívül most már a mai fizika, hogy ugye a tudománnyal az emberek még meggyőzhetők talán a mai napokban, mai fizika azt mondja, hogy a napsugárzáson kívül a mi térségünkben és a világegyetem, és van sugár, van fénysugárzás. Nem a napnak van alávetve a világosság, és nem Isten van alávetve a napnak. Isten minden jónak az alkotója, hogy Isten a napot és a holdat és a csillagokat megteremtette. Ez nem annyit jelent, hogy mi a napnak és a holdnak és a csillagoknak köszönhetünk dolgokat. Azok a pogány és bálványimádó vallások, amelyek mind a mai napig, beleértve az ős magyar vallás, mindenféle törzsi népi vallást, hogy a napot istenítik, vagy a holdat, vagy nem tudom én milyen égi jelekre hívják fel az emberek figyelmét, ez a Bibliától távol álló vallás. A Bibliának ez a vallása, hogy Istentől származik minden csodálatos és tökéletes dolog, és Istennek nincs szüksége napra és holdra, és legalábbis itt, ebben a városban nem kell, hogy ragyogjon a nap és a hold és a csillagok, mert Isten és a bárány világossága betölti ezt a várost. És azt mondja ezután, hogy ebbe a városba nem megy be semmi tisztátalan. Az örök élet feltétele az, hogy itt a földön mi a bűntől megszabaduljunk. A bűnnel együtt nem lehet bemenni ebbe a városba. Ha a bűnnel együtt adna Isten örök életet nekünk, akkor újra elindulna, akkor a kovász ott lenne újra, és újra elindulna az egész történelem. Ezért ezt is sokan nem értik meg, még keresztény körökben sem, hogy a Bibliának miért ilyen magas a mércéje. Sokan azt mondják, hogy ez magas mérce, hát mi nem tudjuk a bűneinket legyőzni. Hát azért az emberbe csak maradnak apró cseprő, vagy olyan bűnök, amikről nem is tudok, nem is akarom, hogy legyenek, de hát vannak mégis az életemben. Kedves hallgatók, a Biblia világosan mondja azt, hogy az Isten világosság, és nincs benne sötétség. És a Biblia itt világosan mondja, hogy nem megy be semmi tisztátalan. Az ember, ha fölismer valamit az életéből, ami rossz, ami nem jó, ami méltatlan magunkhoz és másokhoz, ott az embernek két választása lehet. Vagy igazolja,
akár kicsi, akár nagy bűneit, vagy pedig segítséget kér Istentől, hogy Isten erejével ezeket le tudja győzni. De a majdnem legyőztük, meg majdnem bűn nélkül vagyunk, szóval ez az az állapot és magatartás, amire a Biblia azt mondja, hogy így nem lehet bemenni az örök életre. Fogadjuk el az Isten segítségét. Az Isten segítségével minden bűn legyőzhető. Ne adjuk meg magunkat a rossznak. Ne igazoljuk a rosszat. Ne mentegessük a rosszat. Mert ez a mondat is egy hatalmas bibliai mondat, hogy nem megy be abba semmi tisztátalan. Egy negyedik dolog, amit ezután mond erről, hogy megmutatta János apostolnak az élet vizének tiszta folyóját, mely ragyogó volt, mint a kristály, és ott csörgedezik ez a tiszta folyóvíz, és ott látja az élet fáját, amely 12 gyümölcsöt terem, minden hónapban meghozván gyümölcsét, és így mondja a mi károlyi fordításunk, hogy levelei a pogányok gyógyítására valók. Én már helyesbítettem a fordításban, felolvasásban, mert hát nyilván, hogy ilyen, hogy pogányok gyógyítása, ez ott abban az életben nem lesz. De a pogány, mondom, az mindig nép és nemzet, és a gyógyítás helyén ugyanaz az a kifejezés áll a görögben, ami a mi magyar nyelvünkben is, mint jövevény szó, eléggé gyökeret vert, ez a terápeuó ige, a terápia kifejezése, de a terápia a görög nyelvben eredetileg nem csak a gyógyítást jelentette, sőt, én megkockáztatnám, hogy ma is a terápia, egy igazi terápia. Az nem csak, az a konkrét gyógyítás, hanem az igazi terápia az gondoskodás. Az igazi terápia az fenntartás. Tehát ezért helyesbítettem így a fordítást, hogy lesz ott egy életfája ebben a mennyei Jeruzsálemben, az életfája minden hónapban meghozza a gyümölcsét, és a népek fenntartására, a népek gondozására való ez az életfája. Nagyon érdekes dolog ez, kedves hallgatók, hogyha a Bibliát valaki az első fejezeténél olvassál, meg az utolsó előtti, vagy utolsó fejezetén, mert ez már belementünk az utolsó fejezetbe, nagyon nagy fontosságot talál egy anyagi természetű dolognál, amit különben mi is nagyon megbecsülünk, de sajnos itt Magyarországon nem kellőképpen, és ez a gyümölcs, a gyümölcsök. A Biblia gyümölcsökkel kezdődik, ugye az élet fája, mi gyümölcsöket érlel, és a Biblia gyümölcsökkel folytatódik, és zárul le, hogy az életnek az alap, tehát hogy anyagilag mi, ugye Isten világában nincs ilyen, hogy a külön anyag meg külön lélek. Isten maga is ugyanolyan személy, ugyanolyan testi, lelki meghatározottsága van. Tessenek csak arra gondolni, hogy amikor Jézus a földre jött, hát ugyanolyan életet élt, mint mi, és amikor feltámadt, ugyanilyen testben támadt fel. Semmi rossz nincs a testben, semmi rossz nincs az anyagszerűségben. A bűn és a rossz tette rosszá a dolgokat. Nem a dolgok magukban rosszak. Amiket Isten megteremtett, az anyagi lét, az egy csodálatos, hatalmas nagy dolog, és ugye tudjuk jól, hogy a gyümölcsökben mi az, ami életfontosságú. Hát a vitaminok. A vitaminok. Tehát ami az élethez való. Ezért is ajánljuk mindenkinek, hogy tanulmányozza a Bibliának az egészségügyi törvényeit, azért is hozunk olyan könyveket mindig, amelyekben a bibliai elvek a kisgyermekkortól fogva az időskori táplálkozásig, és egyáltalán az életmódig benne vannak, mert ugye az élet egyik alapja az, hogy anyagilag valaminek biztosítani kell az életet és a növekedést. Ez az élet fája. Az Isten, amikor megteremtette a földünket, akkor az élet fáját teremtette a föld közepére, és a jó és gonosz tudása fájával megjelölt egy másik fát, hogy ott következik be a megkísértés, azon az egyetlen egy ponton az ember oda ne menjen, meg se közelítse, mert Sátán ott akar bejönni a világra. Az ember az élet fájáról táplálkozik, az élet fája biztosította volna számunkra itt az örök életet. Ezt eljátszottuk. Most, amit mi élünk, az nem örök élet. Azt tudjuk, hogy milyen élet. Az egy rabszolga élet. De akkor, amikor eljön a feltámadás, az ezer éves ítélet, az újjáteremtés, a Biblia nem felejtkezik el arról, amit az első fejezetében állított. Nem felejtkezik arról sem el, hogy nem lesz napra szükség, hanem először volt a világosság, és negyedik napon a nap.
Nem felejtkezik arról sem, hogy ott is volt az életfája. Itt is itt van az életfája, minden hónapban megtermi a gyümölcseit, és ezek a népek fenntartására valók. Ezért ajánljuk mindenkinek, hogy már itt a földi életben próbáljunk meg úgy élni, hogy az élet törvényeivel összhangban éljünk. Ha már belementünk így ezekbe az anyagi dolgokba, azért hadd hívjam föl a figyelmet, hogy bár túlságosan a Biblia nem vezet bele bennünket a részletekbe, de hogyha eltetszenek olvasni az előbb idézett könyvből ezt az 40-50 Biblia verset, amit az Ószövetségben, főleg Ézsaiás próféta könyvében olvasunk, és amit a szerző beidéz. Tehát amikor ideér, elkezdi beidézni az ószövetségi jövendőléseket, engedjék meg, hogy Ézsaiás könyvéből az itt feljegyzett 32. fejezetből, 60. 65. fejezetből én is felolvassak néhány verset. Hogy mit mond az Isten, hogy mi lesz ott majd az örök életben. Népem békesség hajlékában lakozik, biztonság sátraiban, gondtalan nyugalomban, mondja az Ézsaiás 32.18. Nem hallatik többé erőszaktétel földeden, pusztítás és romlás határaidban, és a szabadulást hívott kőfalaidnak és kapuidnak a dicsőséget. Házakat építenek és bennük lakoznak, és szőlőket plántálnak, és eszik annak gyümölcsét. Hát ugye a szőlő gyümölcsök királya, nem véletlenül ugye Jézus hasonlataiban is, meg az egész palesztinai kultúrában is főszerepet kapott, de nagyon fontos, házakat építenek és bennük lakoznak, szőlőket plántálnak és eszik azok gyümölcsét. Nem úgy építenek, hogy más lakjék benne, nem úgy plántálnak, hogy más egye a gyümölcsöt. Kezeik munkáját használják, választottaim. Azért micsoda hatalmas ígéret ez is. Mert ilyen egyszerű dolog, hogy itt az ember a földön sokszor nem tud a saját lakásában lakni. Vagy nem tud háborítatlanul és gondtalanul lakni. És sokszor, amiért megdolgozunk, az nem a miénk lesz. Ugye milyen egyszerű dolog? Az életnek legfájdalmasabb dolgai. Ugye most fejeződött be a József Attila emlékév. Nem tudom, hogy ki mire figyelt föl, vagy újraolvasta József Attila verseit. Van József Attilának egy vers, ami így végződik. Most, mint lopott fát viszlek titeket, ez otthontalan csupa csősz világban. Három jelző, hogy ez a világ otthontalan. Lehet, hogy sokunknak van otthonunk. Van egy kis lakás, van egy kis ház. Sok embernek egyáltalán nincs otthona. De akinek van otthona, a szó igaz értelmében annak sincs otthona. Ezért mondja a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében Pál apostol, hogy Ábrahám, amikor elhagyta az otthonát, azt a nagyon magas civilizációjú Mezopotámiát, és elment Palesztina, Kánaán földjére, akkor ő kereste az alapokkal bíró várost, amelynek építője és alkotója az Isten. Mert itt a földön nekünk maradandó igazi otthonunk, aminek igazán lehetne örülni, ahol lehet plántálnunk, és mi ennénk a gyümölcsét a munkánknak, ilyen otthonunk nincs. Ezért, amikor Mózes vallomást tesz Istennek, ugye a híres 90. Zsoltárban, akkor azt mondja, hogy Uram, Te voltál az otthonunk, Te voltál a hajlékunk, nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, föld és világ formáltatott, mindörökre Te vagy Isten. Itt, ezen a földön is lehet otthonunk, de ez egy mozgó otthon. Ami előtt tűzoszlop jár és felhőoszlop követi, hogy Ézsaiás könyve 5. fejezetében olvassuk. Mi nekünk itt a földön az igazi otthonunk az Isten. Ha valaki nem őt tartja az otthonának, sok keserűség fogja fűzni azokhoz az otthonokhoz, ahol mint jövevény és zsellér lakozik a földi életében. Az Isten az otthonunk. De Isten itt az örök életben majd olyan biztos otthont ad, ahol majd lehet lakni, ahol a zaj és a városoknak a szörnyűségei nem veszik el a kedvünket a létezéstől, vagy nem hiúsítják meg az éjszakai nyugalmat, és ahol, amit plántálunk, amiért dolgozunk, az a miénk lesz. Ez itt a földi történetben eddig még nem sikerült 6000 év alatt sem. Az emberek elvették a másét.
Az erősebb elvett a szegénytől és a gyengébtől. Amikor a Biblia leírja, akkor ügyel arra, hogy egyensúly tartson, hogy igen, ez egy igazságos világ lesz. Hogy mondja Péter második levele, harmadik fejezete, mi új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. Itt igazság fog lakozni. Itt az emberektől nem lesznek el, itt nem lesz erőszaktétel, itt mindennek meg lesz a maga helye, és olyan fejlődés, olyan növekedés lesz, ami leírhatatlan. Mert azért tessenek meggondolni, hogy itt a Földön olyan sok minden nyom bennünket le sokszor a víz alá. Vagy annyira igaza van Ady Endrének, talán Ady költészetének az egyik legnagyobb sora, hogy egekig a fák sohasem nőnek. Itt az egekig a fák sohasem nőnek. Itt mindent a rossz lefelé nyom. Milyen lesz egy olyan világ, ahol nem lesz a rossz, és nem lesz a rossznak ilyen hatása sem következésképpen, ahol majd laknak, és az övék lesz, plántálnak, és az övék lesz. Szóval megindító ez, ahogy így beletekintünk ezekbe a kijelentésekbe, és engedjék meg, hogy miután ezt a 4-5 dolgot áttekintettük, és az író is áttekintette ebben a könyvében, ennek a könyvnek a nagyobb kiadású formáját tartom a kezemben, de van ez a zsebkönyv formája, amit mindig magunkkal vihetünk, és amit olvashatunk. Ezután ezt mondja az író. A megváltottak kölcsönösen ismerni fogják egymást. A szeretet és a rokonszenv, amelyet Isten plántált a lélekbe, a legszebb és a legigazabb kifejezésre jut. A bűntelen kapcsolat a szent lényekkel, a harmonikus együttlét a szent angyalokkal és minden korszak hűségeseivel, akik megmosták ruháikat és megfehérítették ruháikat a bárány vérében, a szent kötelék, amely összekapcsol minden nemzetséget mennyen és földön, mind hozzájárul a megváltottak boldogságához. Emberi szó talán leírni nem képes ezt. Nem is részletezi itt a Biblia, megérinti ezeket a dolgokat, bemutatja a szent várost, és bemutatja azt, hogy mi minden lesz és nem lesz, és valami képet azért alkothatunk, ahogy Pierre Abelard is, aki rendkívüli módon szerette a Bibliának ezt a részét, ugye Pierre Abelard francia filozófus volt a 11.-12. században, latinos nevén Petrus Abelardus, aki megértette a Bibliának ezeket a tanításait, és talán az egész világköltészet, vagy ha nem is az, de a himnusz költészet egyik legnagyobb darabját írta meg, Babis Mihály fordításában el lehet olvasni, az a cím, hogy Szombatesti himnusz. Megértette azt, amit Ézsaiás könyve utolsó fejezete mond, hogy ezen az új világon is lesz idő. Lesz idő. Az idő nem rossz dolog. Itt azért rossz dolog, mert a rossz rosszá tette. Az idő önmagában ugyanúgy nem rossz dolog, mint a gyümölcs, mint a testünk. Minden az Isten készítménye, az Isten alkotása, az Isten alkotásai nem rosszak. A rossz tette őket torzzá, félreismerté. És az új világon is lesz idő. Ezt mondja Ézsaiás könyve 66. fejezete, hogy majd hónapról hónapra, szombatról szombatra eljönnek és imádják az Istent és a bárányt. És Abelard, aki mondom, egy nagy filozófus, teológus, és hát egy mélyen érző ember volt, ugye megírta ezt a szombatesti himnuszát, és mondom, a Babits Mihály fordítása is egy csodálatos, gyönyörű, ugye így kezdődik, hogy ó, miek s mekkorák, azok a szombatok, mikkel az ég örök udvara zeng s ragyog. Törteknek pihenés, bátraknak jutalom. Isten lesz minden, és mindenben ő honol. Ott fogad igazi szent Jeruzsálemünk, ahol a béke lesz örökös örömünk, ahol a tény előtt nem fut az epedés, és nem lesz a vágy különb, mint a teljesedés. Mi király, mi udvar, micsoda palota, mi öröm, boldogság vár oda, mondják el majd azok, akik élvezik, ha tudják mondani úgy, ahogy érezik. Mi pedig lelkünket készítsük ez alatt, s vágyaink mind e szent hon felé szálljanak, hogy Babilonból Jeruzsálembe vidám szívvel térjünk meg a számkivetés után.
ott minden bús tehert levetve boldogan, Sionnak énekét daloljuk gondtalan, s nem érik végüket az újongó dalok, amiket harsogunk mink és az angyalok. Ez a világköltészetnek egyik legnagyobb darabja. Tiszta ihletésű darabja, tisztán biblikus ihletésű darabja. Tessék csak meggondolni, az utolsó előtti verszakban azt mondja, hogy Babilonból vidám szívvel térjünk meg a számkivetés után. Mint a zsidó nép is a babiloni 70 éves sokság után visszatért Júdába, Jeruzsálembe. Az egész életünk tulajdonképpen a Babilonból való. Ki akar közülünk Babilonból ebbe a világba, az új Jeruzsálembe, a mennyei Jeruzsálembe térni? És az, hogy befejeződik, hogy ott minden szombatot új szombat vált fel, és szombatolók örök ünnepe nem fogy el, s nem érik végüket az újongó dalok, amiket harsogunk mink és az angyalok. Kedves hallgatók, humorosan azt szoktam mondani, hogy bár ugye én bölcsész vagyok, hogy minden dolgok alapja a matematika. Én ehhez nem értek, de ezt az előadást mégis egy matematikai dologgal kell lezárnom. Lehet, hogy nem jól gondolkozom, mert mondom, matematikából általában csak 4-es voltam. Nagyon jó, igen, én is nagyon jónak tartottam. De komolyra fordítva a szót, ebben a fejezetben én olvastam önöknek mértékeket. A Bibliában nagyon egyszerű matematika van. Tudni kell összeadni, kivonni. Például nem kell gyököt vonni, integrál számítás nincs, differenciál nincs, úgyhogy itt is megkapom azt, ami nekem nagyon jó és amire szükségem van. Elmondja a városnak a méreteit. Kedves hallgatók, a Bibliában minden nagyon fontos. Hogy hány futamat, hány singeszt, ne ugorjuk át. Az átszámítva a mi méretünkre azért 2,5-2,5 kilométer körülbelül, mert a szélesség és a hosszúság ugyanannyi, és nem tudom, hogy tetszene-e tudni, mert itt egy nagyon fontos erkölcsi kérdés, hogy hányan lesznek ott az örök életben. Ezt hányszor mondják az emberek, hogy hányan lesznek ott az örök életben. Most jön a matematika. Itt is itt vagyunk a teremben X számban. Tessenek meggondolni, hogy egy négyzetméteren hány ember fér el. 4 elfér? Hát elég kényelmesen, 4 elfér. Ha egy négyzetméteren 4 ember elfér, akkor egy négyzetkilométeren mit teszem gondolni, hány ember fér el? Debrecen belvárosába kijelölünk egy négyzetkilométer. Ugye Debrecen sokkal nagyobb, mint egy négyzetkilométer. De mi csak egy négyzetkilométert itt ebben a szép, ugye így néz ki körülbelül Debrecen. Ugye? Budapest után ez Magyarország második fővárosa, és szépen így ilyen bokréta alakban. Kijelölünk egy négyzet. Hány ember fér el? Hát ha négy fér el egy négyzetméteren, egy kilométer az 1000 méter, akkor egy méter sávban elfér mennyi? 4000, nem? 4000. Tehát tetszen követni engem? Tehát elemi matematika, tehát nem most, mondom, nem lesz semmi gyökvonás és semmi integrál számítás. Tehát 4000 ember elfér egy sávban, tehát egy méteres sávban egy kilométer, 4000 elfér. Akkor a másik sávban mennyi fér el? Ott is 4000. Hogy számítjuk így? 4000-szer 4000, ez mennyi? Hú, de érdekes zsivaj. Ne tessenek haragudni, de ezt csak úgy tudom előadni, hogy a hallgatók kiszámolják, mert mondom, csak 4-es volt a matematikából. 4000-szer 4000 ez mennyi? 16 millió. Ki mondta? Mindenki egyetért ezzel? Nem 16 millió? Kedves hallgatók, hogyha önöknek én azt mondanám, hogy Debrecenben kijelölök egy négyzetkilométeres területet, és az összes magyar itt elfér el, hinnék? Hát ezután igen. De mielőtt nem végeztük el ezt a számítást, eltetszenének hinni? Nem, ugye? Németek, tetszenek tudni a németek milyen pontosak, amikor az emberiség lélekszámján 1 milliárd fölé emelkedett, a németek kiszámolták, hogy az egész emberiség 1 köbkilométeren elfér.
Egy köbkilométer. Tehát Debrecenben csinálok egy négyzetkilométer területet, itt nagyon sok jó iparos van, még több mesterember, még több pénzember. Hegeztetek velük 2 méterenként ilyen, nem tudom én miket, hogy mindenki be tudjon állni, és az egész emberiség, ahogy volt a 19. század elején, az egész emberiséget itt el tudom raktározni. Élő állapotban. Ezt hadd mondjam el önöknek, hogy a 19. század elején ennyi volt, most tudom, hogy már nem tudom, mert most 6,4 milliárd az emberiség, tehát most itt Debrecenben egy négyzetkilométeren nem fér el, de 3 négyzetkilométeren, vagy 2,5 négyzetkilométeren elfér. Mennyi a város szélessége és hosszúsága? 2,5. Sokan fölteszik a kérdést, hányan lesznek ott az örök életben, nekem is hányszor mondták azt, hogy kérem, hát ahogy maga mondja, meg ha a Bibliát komolyan vesszük, hát akkor oda 8 ember élte túl az özönvizet, hát akkor körülbelül ennyi. Azért ilyen nagy ez a város, mert milliók lesznek ott. Milliók lesznek ott. Nem akarom azt mondani 10-100 milliók, milliárdokat se akarok mondani, de hogyha tovább tetszenek a számítást végezni, ha egy négyzetkilométeren 16 millió, akkor a köbkilométer az 16 milliószor 16 millió. Azt ki tudja megmondani hány milliárd? Nem hiszem azt, hogy a mennyei Jeruzsálembe persze olyan lesz a dolog, mint a Noé bárkájában, mert a Noé bárkájában el kellett férni 8 ember mellett óriási állatállománynak. Isten megóvta a tiszta állatokból ugye hetet, a tiszta állatokból egy párat, megóvta az Isten, de én azt gondolom, hogy ha a mennyei Jeruzsálemnek ilyen mértékeit adja meg a Szentírás, akkor ott nem 8 ember lesz. Nem itt csak százak, nem itt csak ezrek. Most azt tessenek meggondolni, hogy az igaz, hogy az özönvizet 8 ember élte túl. Az igaz, hogy Péter első levele, 3. fejezete figyelmeztet bennünket arra, hogy az özönvíz előtt Noé olyan tisztán hirdette az evangéliumot. És hogy csak 8 ember maradt meg? Tetszenek tudni, mennyi ember élt a földön az özönvíz előtt? Ezt is a németek kiszámolták. Ként megint matematika, ha 10 nemzedéket tetszenek alapul venni, a teremtéstől az özönvízig 10 nemzedék van. Ha egy nemzedéknél számítunk egy családba minimálisan 15 embert, mert ugye 900 év alatt, tehát a családok 15-20 gyereket, akkor betetszenek a permutációt azért ismerni kell, tehát azt már Leibniz és Pascal föltalálta a számunkra, hogy egyszer, kettőször, 2×3, 6×4, stb. Tehát ezt már föltalálták. A németek kiszámolták, hogy az özönvíz előtt megközelítőleg 1 milliárd ember élt. 1 milliárd ember. Az 1 milliárd emberből 8 ember maradt meg. Persze, akik közben meghaltak, üdvözülhettek, de aki megérte az özönvíz elmosta a világot. Meghaltak az emberek. Most van több mint 6 milliárd ember. Ha az 1 milliárdból 8 ember maradt meg, a 6 milliárdból, ha ugyanolyan a világunk állapota, mint az özönvíz előtt, hogy Jézus mondta, akkor azt mondom, hogy 48 ember. Ha önöknek én azt mondanám, hogy itt ebben a teremben van 150 ember, és csak a harmada, mindenki megdöbbenne. De csak ez a terem, nem az egész világ. Most én ezzel az okfejtéssel csak arra szeretném fölhívni a kedves hallgatók figyelmét, hogy a Bibliában azért vannak ezek a számok, mert Jézus világosan mondta, hogy mindenkit vár ide. De azt is mondja, hogy nem megy be abba semmi tisztátalan. Jézus azt is mondja, hogy elmegyek, hogy helyet készítsek néktek, és amikor eljövök, hogy ti is ott legyetek, ahol én leszek. Tessenek ezzel elgondolkozni, hogy nem Isten az, aki kirekezd bennünket az örök életből. Az Isten a mennyei Jeruzsálemre nézve is ezt mondja, itt milliárdok férnek el. Isten nem 8 embert hív, meg nem 48 embert hív. Kinek a felelőssége az, hogy sokszor csak 8, meg 48?
kinek a felelőssége az, hogy Ábrahám ott áll az Istenet, hogy Uram, Istenem, hát ha csak 100 igaz van Sodomában és Gomorában, de ha csak 50, de ha csak 40, de ha csak 30, és lemegy egészen 10-ig, de 10 igaz nem volt Sodomában. Kinek a felelőssége? Ki rontja el az életet? Az életet elrontani egyedül mi tudjuk. Isten akarja, hogy minden ember ott legyen. Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön. És Isten ezt ilyen számokkal is kifejezi a Bibliában. Tehát ezt se vegyük hallatlanra, ezt is becsüljük meg, hogy a Biblia így fejeződik be, hogy minden embert vár az Isten. Minden embert vár egy boldog, egy igaz örök életre.

Szeretettel köszöntünk mindenkit! A következő előadásunk már a Júdai királyságnak a további sorsáról szól a mai estén. Addig jutottunk el a zsidó kettészakadt királyság korának történetében, hogy az északi országrész Izrael 722-ben Krisztus előtt megszűnt önálló államalakulat lenni, az asszírok, a felemelkedő asszír birodalom részévé vált Izrael, és Samária néven egy új közigazgatási egységként szervezték újjá az asszírok. És hát arról beszéltünk az előző alkalommal, hogy a déli országrész Júdának a sorsa elszakad Izraelétől. Júda még megmarad önálló királyságképpen, az utolsó fellegváraként, egy pici államalakulatként az asszír birodalommal és az asszír birodalom alakulattal szemben. Ézsaiás próféta, aki ennek az időnek a nagy próféta alakja, így fogalmazza ezt meg, hogy olyanná lett Júda, mint egy kaiba az uborka földön. Ugye egy szem pici állam alakulatként maradt fent Júda, de a Biblia azt is leírja, hogy Júdának, tehát a déli zsidó királyságnak is a napjai már megvoltak ekkor számlálva. A Biblia szemszögéből ítélve és a Biblia történelem szemszögéből nézve, Júda királysága bár körülbelül egy 100 évvel túlélte az északi országrészt, azonban Júda királysága is már a végzet és a hanyatlás fele indult meg, gyakorlatilag onnantól kezdődően, hogy az északi országrész elpusztult. Egy-két reformkirály volt még, ugye ilyen volt Ezékiás, akiről az elmúlt alkalommal beszélgettünk, akik még egy picit próbálták visszaállítani a régi zsidó királyságnak a dicsőségét, és Isten számos prófétát is támasztott ebben az időben a déli országrészben, hogy a zsidó népet, mint amblok, mint népet visszafordítsa és visszatérítse a régi ösvényekhez, ahogy mondja egy helyen a prófétai könyv, visszatérítse az eredeti izraeli hithez. Azonban ezek a törekvések, mind a reformkirályok, mind a próféták esetében nem jártak hosszú távon eredménnyel, és így Júda is elindult azon a lefelé vezető úton, azon a lejtőn, ami Izrael sorsa is volt a korábbiakban, és annak leszünk a tanúi mind a mai előadáson, mind pedig a következőn, hogy hogyan is teljesedtek be a proféciák Júdán, hogyan is pusztult el Júda királysága. Júda történetének a veszedelmét már nem az asszírok okozzák, hanem egy újonnan felemelkedő, megint csak egy nagyon kérésztelt, egy nagyon rövid életű birodalom, ez pedig az új babiloni birodalom. Tényleg csak egy néhány évtizednyi, néhány száz évnyi története van ennek az új babiloni birodalomnak, azonban pontosan abban az időszakban, amikor bekapcsolódunk most az eseményekbe, időszámításunk előtt a 6. század környékén, 7. század elején kezdett ez az új babiloni birodalom kialakulni, illetve megerősödni. A nevét onnan kapta, hogy a központi városát, úgyis mondhatnánk, hogy a fővárosát Babilonnak hívták. Babilon az Eufrátesz folyó mentén található, tulajdonképpen már egészen a Krisztus előtti 3.-4. évezredtől kezdve lakott település volt, sémi eredetű törzsek lakták. Időszámításunk előtt a 2. évezredben kezdett nagyvárossá lenni Babilon, ekkor egy új népesség költözött be a településre, megint csak sémi eredetű törzsről van szó, Amurrukról, a Biblia amoritáknak nevezi őket. Ők voltak, akik először Babilont nagyvárossá építették, és birodalom központtá tették. Ők építették meg Marduk istennek, aki a Bibliából jól ismert Bálnak, Kánáni Bálnak, termékenység és viharistennek a mezopotámiai neve, Marduk istennek a torony templomát, cikkurátját, hát ami eredetileg úgy kell elképzelnünk, hogy az alapfalai, az oldalfalai azok 100 méter hosszúak, szélesek voltak, és körülbelül 100 méter magasan húzódott, emelkedett eredetileg ez a toronytemplom, ez a cikkurát. Tehát egy hatalmas, monumentális építmény volt. Nem nagyon maradt fent a modern időkre, egyrészt azért, mert a talajvíz nagyon magas ezen a környéken, és pontosan ezt az egész területet és ennek az egész területnek a rétegét, ami ugye időszámításunk előtti 2. évezredbeli réteg, elmosta a talajvíz. Másrészt pedig az egymást követő népek, nemzetek, háborúk elpusztították ezt a toronytemplomot, de minden esetre a régészek tehát így tudták rekonstruálni, hogy eredetileg mintegy 100 méter magas, hatalmas, gigantikus építmény volt. Időszámításunk előtt a 2. évezred elején, az 1800-as években ennek a babiloni városnak egy nagyon híres királya, egy bölcs uralkodója lett, Hammurappi, aki igazán először a történelembe beírta Babilon városának a nevét.
Ő hozta létre az úgynevezett Ó-babiloni birodalmat, amely az akkori térségnek, megint csak egy néhány száz évig, az egész mezopotámiai térségnek az uralkodó városává vált. És ő volt az a Hammurapi, akinek a nevéhez fűződik az első ókori keleti joggyűjtemény, ami írott formában is fennmaradt ránk, a Hammurapi féle törvényoszlop. Körülbelül 2,25 méter magas fekete dioritból készült oszlop, amire Hammurapi az uralkodó az ókori közel-kelet jog gyakorlatát véste rá. 34 szakaszban az elő és a hátlapon sorakoznak ezek a jogszabályok, ezek a cikkelyek. Körülbelül 250 tétel sorolja föl az ókori közel-kelet házassági szokását, családjogát, kereskedelemmel, örökséggel kapcsolatos jogi helyzeteket. És az előlapnak a tetején láthatjuk a napistent, aki átadja ezeket a törvényeket az uralkodónak, Hammurapinak, aki az ég kegyeltjeként és az ég kegyelméből uralkodó királyként veszi át ezeket a jogokat, jogszokásokat, és adja a népének útmutatásul. Hammurapi birodalma azonban igen hamar összeomlott. Egy Kis-Ázsiában élő népcsoport, a hettiták pusztították el 1530-ban időszámításunk előtt, és innentől kezdődően körülbelül egy 1000 éven át azt mondhatjuk el Babilon városáról, hogy egy pici jelentéktelen városka volt, ami elsősorban asszír uralom alatt állt ennek az időszaknak a nagy részében. Itt láthatjuk, hogy az asszír birodalom hogyan kezdett terjeszkedni. Gyakorlatilag a harmadik lépcsőfokban foglalták el Babilonnak a városát, és mindvégig eléggé ellenségesen viselkedtek Babilonnal szemben. A város többször megpróbált függetlenedni az asszír uralomtól, kétszer-háromszor volt nagyobb méretű függetlenedési lázadása a városnak. Időszámításunk előtt 689-ben azonban Szinaheriba, aki az egyik legnagyobb és legkegyetlenebb asszír király volt, bosszú hadjáratot indított Babilon városa ellen, és gyakorlatilag a földdel tette egyenlővé. Nagyon sokáig ez a város szinte lakatlan volt, jó néhány évtizeden keresztül. Szinaheriba halála után azonban jöttek kegyesebb uralkodók, és egy Assur ah-Iddinna nevezett, ugye egy kicsit furcsák ezek az ókori közel-keleti nevek, nevű asszír király volt, nagyon bölcs,

királyság hamarosan Asszíria hátában egy ellenséges szövetséget szőtt. És így történhetett meg, hogy ugye részben Babilon, részben pedig az iráni felföldön élő méd törzsek, akik közvetlenül az asszír birodalomnak a keleti szomszédai voltak, a médek szövetkeztek Babilonnal, és módszeresen összefogva és szövetségbe tömörülve elkezdték felszámolni az asszír királyok nagyvárosait és magát az egész asszír birodalmat. Időszámításunk előtt 614-ben Asszur városát, ugye az egyik központi asszír várost, az első fővárost tették gyakorlatilag a földdel egyenlővé. Időszámításunk előtt 612-ben pedig egy másik várost, Ninivét pusztították el. Hiába voltak városnak vastag falai, és hiába volt víz is biztosítva a városon belül ugye egy folyó által, nem tudták megtartani a várost a méd-babiloni szövetséggel szemben. És tulajdonképpen ez volt az a pillanat, a 7. századnak a vége, amikor egy hatalmi űr alakult ki, ugye az asszír birodalom összeomlott, azok a nemzetek, azok az országok, birodalma, királyságok és városok, amik Asszíria uralma alatt álltak, kiszabadultak az asszír fogság alól, és Mezopotámia területén ezt a megüresedett hatalmi űrt töltötte ki ez a születőben lévő Babilon központtal kialakuló új babiloni királyság. Ez az időszak az asszír birodalomnak a hanyatlása és megszűnése igen kedvező hatással volt Júdára. Jeruzsálemnek ekkor egy reform királya volt ezekben az évtizedekben, körülbelül időszámításunk előtt a 640-es évektől 608-ig uralkodott egy Jósiás nevezetű király, akit a Biblia szemszögéből nagyon pozitívnak láthatunk, hogy a Biblia elsősorban abból a szemszögből értékelte mindig is a zsidó királyokat, hogy a hithez, az izraeliták, a zsidók eredeti hitéhez hogyan viszonyultak, és hogy Isten törvényeit mennyire követték. Jósiás a Biblia szerint nagyon is istenfélő király volt, egészen kicsi korától kezdődően foglalkozott a törvényekkel és az Isten tiszteletével, és ezért volt az, hogy uralkodásának az egyik fő mozzanata volt, hogy a salamoni templomot elkezdte újjáépíteni, tatarozni, rekonstruálni, és azokat a szertartásokat, amik a jeruzsálemi templomhoz kötöttek, az áldozati rendszer, az évi ünnepkör, felújította a templomon belül, és az egész zsidó népet próbálta ismét rászoktatni arra, hogy a templomi szertartásokon és ünnepségeken részt vegyenek. A Biblia följegyzi királyok könyvében, hogy ekkor akadt a munkások kezébe a törvénynek, a tórának a tekercsei, amik egészen eddig úgy tűnik, hogy elvesztek, tehát nem voltak forgalomban a zsidó királyok korában. Ezébként nagyon érdekes, hogy zárójelbe jegyzem meg, hogy zsidó királyokról van szó, és van egy salamoni templom, és ott gyakorolják évente a szertartásokat, ünnepeket, több-kevesebb lelkesedéssel és kitartással, de mindezt úgy teszik, és úgy hisznek a zsidó hitben, hogy nincsen semmi irat a kezükben. Elveszett a törvénykönyve. És a Biblia feljegyzi, hogy amikor Jósiás királynak előhozzák az építő mesterei a törvénykönyvét, és fölolvassák előtte a törvényeket, akkor Jósiás megszaggatja a ruháját, ami ugye a mélységes megrendülésének a jelképe, és az ókori keleten mindig is a mélységes megrendülést fejezte ki, és azt mondja az embereknek, hogy hát eddig mi nem tartottuk meg igazából az Isten törvényeit, és elkezdi kihirdetni a törvénynek, a tórának a törvényeit az egyszerű nép körében, és egy hatalmas vallási reformot hajt végre az országban. Erről a korszakról egyébként, tehát a Júda napjainak a végéről, ugye Jósiás királyságáról és a még a hátralevő néhány júdabeli királyról, Királyok második könyve 23. 25. fejezetében olvashatunk, és ugye van mindig egy párhuzamos segítség is a déli királyok történeténél, Krónikák könyve, ahol a második Krónikakönyv 36. fejezete szól erről az időszakról. Nagyon megrendítően meséli el, hogy Jósiás milyen erőfeszítéseket tett, hogy a népet megtérésre indítsa. Nagyon érdekes régészeti bizonysága is előkerült a jósiási reformnak. Arad városában, ami egy Dél-Júdeában fekvő fellegvára volt mindig is a zsidó királyságnak, a régészek egy izraelita régész segítségével a 60-as években föltártak egy nagyon régi izraelita szentét. Itt láthatjuk a városnak az alaprajzát, látszik, hogy erődített városról van szó, és szabályos alaprajz, ugye négyzetes elrendezésű fellegvár, megerősített igazán nagyon vastag falak, pluszban megerősített külső fal, a vízvezetéket itt is, a vizet gondosan bevezették a városon belülre, volt egy hatalmas fellegvár is,

0: De most ami a számunkra érdekes, nem is annyira ennek az erődnek a védművei vagy falvastagsága, hanem az északnyugati részen álló templom együttes, ami egészen eddig az ásatások történetében a legnagyobb izraelita szentély. Még Salamon korában építették, a régészek ezt állapították meg róla, és végig a királyok története folyamán többé-kevésbé használatban volt, mint zsidó szentély. Azonban nagyon érdekes, hogy pontosan Jósiás idején, időszámításunk előtt a 7. században a templomot átalakították, és egy olyan vastag fallal választották ketté a szentélynek a belső terét, ami lehetetlenné tette, ellehetetlenítette a templomi szolgálatot. Magyarul azra lehet következtetni, és Johanán Aharóni, aki ennek az aradi telnek a feltárója volt, arra következtetett, hogy Aradban szemtanúi lehetünk annak, hogy Jósiás király hogyan hajtotta végre a vallás reformját, mégpedig ugye azt, hogy csak a jeruzsálemi szentélyben lehetett áldozatot bemutatni. Az izraelita vallás nagyon központosított. Ugye többször is figyelmeztette Isten a zsidó királyokat, hogy vidéken ne legyenek kisebb szentélyek, templomok, ahol áldozati rendszert meg ünnepeket tartanak a zsidók, mert nagyon szétforgácsolja egyrészt a zsidó nemzetet, kettő pedig mindenki már a saját ízlésére formálja sokszor ezeket a szertartásokat. És azért Isten kötelezővé tette a proféták által, az ő üzenete által, hogy csak Jeruzsálemben lehessen gyakorolni a zsidó áldozati rendszert és a zsidó ünnepeket, és az összes vidéki szentélyt a reform királyok, illetve a nagy vallási reformok idején mindig betiltották. És Aradnál pontosan ezt találták meg a régészek, elég jó állapotban maradtak meg ezek a hatalmas kövekből, kváderkövekből, faragott kövekből összerakott falak. Ez tehát azt tanúsította Arad esetében, hogy tényleg a jósiási reformot úgy néz ki, hogy nagyon is következetes pontossággal végrehajtották, még egy olyan távoli város esetében is, mint amilyen Arad volt, ami elég messze esett Jeruzsálemtől és a királynak a székhelyétől. Egyébként azt is tudjuk, hogy Jósiás nem csak reformkirály volt, nem csak a vallás tekintetében volt reformkirály, de egy nagyon erős kezű király lehetett, ugyanis ókori keleti forrásokból tudunk visszakövetkeztetni, ezt a Biblia igazán nem is jegyzi föl, hogy az ő idején, ahogy ugye az asszírok kivonultak az izraeli ország részből, ugye az északi zsidó királyság területéről, Jósiás ki tudta terjeszteni a fennhatóságát még Samáriára, tehát a régi Izrael országának területére is. Vagyis valamilyen szinten kísérletet tett arra Jósiás, hogy újra egyesítse a zsidó királyságot, immáron egy kézben a déli királyságnak a kezén. Jósiásnak az uralma azonban nem tartott igazán sokáig, ugye egy 21 néhány évig uralkodott Júda trónján, és egy nagyon-nagyon tragikus véget ért Jósiás. Bár mindvégig istenfélő király volt, azonban elkövetett az élete végén egy óriási baklövést, ami az életébe, a tulajdon életébe került, és jó ideig meghatározta aztán Júdának a további sorsát is. Ellentétbe keveredett ugyanis a király Egyiptommal, az egyiptomi birodalommal. Az egyiptomi birodalom megijedvén az új babiloni birodalomtól, ami ugye kezdett felnövekedni, és kezdte az asszírokat is agyon nyomni ebben az időszakban, ekkor történt, hogy már egyre jobban támadták az asszír nagyvárosokat, Asszúrt és Ninivét. Ezért Egyiptom és az egyiptomi király elhatározta, hogy megpróbál segítséget küldeni az asszíroknak. Második Nékó volt ekkor Egyiptom trónján, megint csak nem csak a Biblia mondja már ezeket az adatokat, hanem nagyon szépen dokumentált ez már a közel-keleti forrásokból is. Második Nékó volt az a fáraó, aki felment a tengerparti, a tengermenti úton, hogy eljusson egészen ugye Asszíria területeig, hogy az új babiloni csapatok alól, annak a nyomása alól felszabadítsa az asszír nagyvárosokat. Azonban Jósiás király, aki ugye Egyiptommal szembe helyezkedett, megállította, vagy meg akarta állítani Nékó fáraónak a seregeit, és Megiddóban, az egyik legnagyobb zsidó erődben, vagy erődítmény körül összevonta a csapatait, ugye eltorlaszolta azt az utat, ami vezetett volna tovább északra, és útját állt a Nékó seregeinek. A Biblia szerint Nékó kifejezetten egy üzenettel kereste meg ekkor a királyt, Jósiást, és mondta neki, hogy hát miközön veled, Jósiás, én nem veled akarok harcolni, én csak keresztül megyek az országodon, nem bántom a lakosaidat, akivel nekem dolgom van, az az asszírok királya. Azonban Jósiás nem akarja továbbra sem átengedni ezeket a csapatokat, és megharcol velük, megküzd velük, azonban Megiddónál elesik, meghal Jósiás király, halálos sebet kap. És hát innentől kezdve Júdának a történelme és a napjai valóban nagyon meg vannak számlálva. Innentől kezdve már nincs egyetlen olyan király sem a júdai trónon, akit úgy igazán ki lehetne emelni, mint pozitív hőst, vagy mint pozitív királyt, hanem innentől kezdve egyre negatívabban, ha lehet így mondani, egyre feketébb képet rajzol a Biblia azokról a királyokról, akik ezután követik a trónon. A király egyébként Nékó fáraónak a segítségével kerül ezután már Júda trónjára. Ugye Nékó, aki Megiddónál egy hatalmas győzelmet arad a júdabeli seregek fölött, elérkezettnek látja az időt arra, hogy bebiztosítsa magát keletről. Ugye erősen tart az új felnövekvő birodalmaktól, eddig Asszíriától tartott, most kezd tartani az új babiloni birodalomtól, és ezért a biztonságnak okáért próbálja elszigetelni magát a keleti nagy birodalmaktól, és Júda királysága területén egy báb királyt, vagy hát inkább úgy mondanám, egy szövetséges királyt szeretne tudni, és ezért az ő segítségével kerül hatalomra a következő király, aki hát ebből adódóan természetszerűleg Egyiptom barát politikát folytat. Megiddót is ugye többször is föltárták a régészek, egy nagyon szabályos, szinte kerek alakú telje, dombocskája van. A mai napig is lehet ásni Megiddóban, ezt csak tényleg zárójelbe jegyzem meg, akinek ilyen álmai, vágyai vannak, Megiddót folyamatosan gyakorlatilag az évszázad elejétől fogva, illetve hát ugye most már múlt század, 1900-as évek elejétől fogva folyamatosan ásták régészek. Ugye itt meghal szegény Jósiás, és innentől kezdve tényleg Júdának a napjai meg vannak számlálva, annál is inkább, mert ekkor már az asszír birodalom gyakorlatilag megszűnik létezni, és amint mondtam is, ezt a bizonyos hatalmi vákumot, ezt a hatalmi űrt, amit az asszír birodalom összeomlása teremtett, ez az új babiloni birodalom, vagy káldeus birodalom kezdi megteremteni. Azért nevezik káldeus birodalomnak, mert egy sémi eredetű káldok törzséből származó dinasztia uralja ekkor Babilon városának és Babilon királyságának a trónját, és ezek közül az új babiloni vagy káld uralkodók közül az egyik és az első legjelentősebb második Nabukodonozor volt. Nagyon sokféle átirata, olvasata van a nevének, hogyha valaki ilyen asszirológiával foglalkozó vagy Mezopotámia térségével foglalkozó könyveket olvas, Nabukudurri Uszur néven fogja megtalálni az ő nevét. Ugye a Biblia nevezi őt Nabukodonozornak, és így is ment talán át a köztudatba a neve. Viszonylag fiatalon került az új babiloni birodalom trónjára, és egy gyakorlatilag még képlékeny birodalmat örökölt, még nem nagyon egzisztált, még nem nagyon létezett ez a birodalom. Krisztus előtt 604-től, 605-től, nem tudjuk pontosan az évet, lett Babilonnak a királya, az uralkodója, és egészen 562-ig, tehát viszonylag hosszú időn keresztül stabilan uralta a Babilon trónját. Babilon városát átépítette, a 6. század korabeli metropoliszává varázsolt, a világvárosává varázsolt a Babilon. Nagyon szabályosra építette át és építette ki ezt a királyi várost. 9 kapuja volt a falakon, ugye vastag falakkal vette körül a várost, és 9 kaput helyezett el a város különböző pontján. Mind a 9 kaput egy-egy istenről nevezett el. A városnak a középső tengelyén keresztül folyt az Eufrátesz folyó. Ma egyébként az Eufrátesz medre már távolabb van, tehát már kilépett, elhagyta Babilonnak a teljét. 1899-től egy német expedíció tárta föl Babilont. Koldövénynek, Robert Koldövénynek hívták azt az ásatót. Egyébként építész volt nem régész, aki kezdte az ásatásokat. Folyamatosan 1917-ig folytak az ásatások, és a legtöbb feltárt leletet Berlinbe szállították át. Tehát ha valaki esetleg Berlinben járt, a Berlini Múzeumban, akkor ott találkozhatott a Babilonból származó leletekkel, csoportokkal. A fővárosnak az alap elrendezése is megváltozott. Nabukodonozor fő sugárutakat és keresztutakat építetett ki a városon belül, és tágas teret hagyott, és az utcák, illetve hát a nagy főutak, sugárutak mentén, amiket kiköveztetett, hatalmas építményeket emeltetett. A várost 2 fal vette körül, magát Babilonnak a városát, azonban Nabukodonozor a biztonság kedvéért még egy 3. falrendszert is kiépített a város védelmére. Az egyik közvetlenül a város mellett húzódott, és az Eufrátesznek a kisebb mellékfolyóit kötötte össze, ezzel természetes határok közé szorította vissza a városnak a területét. Ugye a város védve volt egyrészt az Eufrátesz mellékfolyója, egyrészt egy piros vonallal van jelölve ez a fal segítségével, és itt megint az Eufrátesz védte. És Babilontól 60 kilométerre északra megint csak egy falat emeltetett, egy falat húzott. Itt is régi vízjárásokat, csatorna rendszereket kötött össze, ezt méd falnak is nevezték a babiloni krónikák, a babiloni krónikás írók. Ugyanis az új babiloni király, Nabukodonozor kezdett tartani korábbi szövetségeseitől, a médektől, és biztos, ami biztos alapon, hogy megerősítse velük szemben a hatalmát és megvédje a városát, ezért még egy harmadik falrendszerrel is, mint egy védművel, egy előre tolt védművel is megerősítette az ő városát. Az északi oldalon is három kapuja volt a városnak, és ezek közül a középső, az úgynevezett Isztár kapu a leghíresebb. Isztár a kánáni hitvilágnak az Astarótja, ugye ugyanaz a hitvilág húzódik meg Kánán földjén, mint itt Mezopotámia területén is. Marduk Bál, ugye őről már volt szó, ugye egész Babilon városa Marduknak volt szentelve, és Bálnak a felesége pedig Astarót, aki itt a mezopotámiai babiloni hitvilágban már Astartétek, Isztárként jelenik meg. A névnek a jelentése egyébként csillag. Az Isztár kapu hatalmas, monumentális két kaputornya vezette be a felvonulási úton az embereket a városon belülre. A két torony párkányzattal díszített a tetején, és az egész kékmázas csempékből áll, illetve a csempékre ráraktak díszként relíffeket, aranyszínű sárkányokat és bikákat felváltva. Ólommázasok ezek a téglák, ólommázzal vonták be őket, színes ólommázzal, és láthatjuk ezeket a kicsit mitológikus, ugye vallásból merített alakokat, állatfigurákat, amikkel díszítve volt ennek a felvonulási útnak a bevezető kapuja, az Isztár kapu, és maga az egész felvonulási út is, amely innentől kezdve egészen a város szívéig vezetett be. A felvonulási út arra azzal a céllal szolgált, hogyha valami nagy dicső tettet hajtott végre a király, vagy ha valami templomi ünnepség sorozat volt, akkor a városnak ezen a díszkapuján keresztül vonultak be az emberek, és az ünnepeltek a városon belőle. Megint csak láthatjuk tényleg, hogy monumentális méretekben emelkedett ez a felvonulási út és ez a kapu, és a felvonulási út mentén húzódó építmények is feltehetően megint csak mázas téglákkal voltak borítva. Egy gyönyörű szép, egy nagyszerű, impozáns látvány lehetett. Babilon városa valóban az egyik leggyönyörűbb város volt ebben az időben. Maga a név egyébként az, hogy Babilon, ezt jelenti, hogy Istenek kapuja. Így nevezték el maguk az itt élők a várost. A héberben azonban egy egész más jelentése van Babilonnak, a Bálál héber igével van összefüggésben, aminek a jelentése annyit tesz, hogy összezavarni. Egyszerre két dolgot is kifejez a Biblia szerint Babilonnak a neve. Kifejezi a pogány népeknek azt a hitét, hogy ez az Istenek kapuja, és hogy itt az Istenek lakoznak, de kifejezi másik oldalról az Isten szemszögét, aki azt mondja Bábelre, illetve magára Babilonra, hogy ez egy nagy összezavart dolog, az egy nagy összezavarodás. Babilon neve a Bibliában fogalommá jelképé vált, végig húzódik, mint az Isten ellen szövetkező népeknek a jelképe, a szimbóluma. Nabukodonozor nagy építetője volt a városnak, és az ő nevéhez kapcsolódik a világ egyik csodája is. Nem tudom, hogy a világ hét csodáját mennyire ismerjük, ugye nagyon sok minden tartozik a világ hét csodája közé. Ez, amit Nabukodonozor nevéhez fűznek, ez a függőkert, amit méd felesége számára készítetett. Ugye látjuk, hogy Nabukodonozor nem csak jó katona volt, meg nem csak építető, hanem nagyon jó diplomata is. A feleségét sem pusztán azért választotta, mert csinos volt, vagy tényleg szerelemből vette volna el, hanem elsősorban dinasztikus politikai érdek irányította, hiszen a médek, akik korábban szövetségesei voltak, de félő volt, hogy esetleg ellenségesekké válnak, ezért próbálta nem csak egy fallal elválasztani őket Babilontól, hanem próbálta megnyerni őket egy feleség által. És aztán Nabukodonozornak a humánumát és emberségét mutatja. A Biblia szerint egyébként ő egy meglehetősen humánus király volt, ami nagyon ritka az ókori közel-kelet ilyen asszír kegyetlenkedéseihez szokott világának. megkedvelhette a feleségét, és a felesége számára, hogy ő ne érezze magát annyira idegenül ebben a városban, a mét hegyekre emlékeztető függőkertet hozott létre. Hatalmas oszlopos ajzaton állt ez a függőkert, ami az Isztár kapu közelében, tehát a felvonulási út közelében került elő. Földet hoztak rá teraszos formában, és erre a földre ebbe a földbe beleültettek mindenféle egzotikus növényt, aminek egy részét a mesés távoli médiából hozták, hogy a feleség tényleg otthon érezze magát ebben a nagyon szörnyűséges városi zűrzavarban, városi világban is. Ez tehát a világ hét csodájává is vált Nabukodonozornak ez az építménye. A király azonban, ahogy mondtam, nem csak az építkezéseiről híres, és nem csak arról, hogy ő a Biblia szerint, de ahogy majd a történetekben haladunk előre, a babiloni leírások szerint is egy nagyon-nagyon lojális és humánus király volt, de azt is feljegyzik róla a babiloni krónikák, hogy rendkívül jó hadvezér és kiváló katona is volt. Egy Babilon területéről előkerült oroszlán, mint a királynak, a babiloni királynak a jelképe, egy hatalmas, monumentális szobor töredék, ami egy emberen tapos, ugye mutatván Babilonnak a hatalmát, Babilonnak a dicsőségét. És maga Nabukodonozor is azzal kezdte az uralkodását, hogy megpróbálta az ő birodalmát és az ő városát stabilizálni. Itt láthatjuk Babilont az ókori Közel-Kelet tengerében, egy picike pont, és ezt a pici várost próbálta nagyvárossá, majd aztán nagy birodalommá növelni Nabukodonozor. Annyi előnye, vagy annyi lehetősége már volt, hogy az édesapja már megkezdte a mezopotámiai, a Tigris-Eufrátesz közének a meghódítását. Az asszír birodalom összeomlása után viszonylag gyorsan sikerült a mezopotámiai területeket egységesíteni, hiszen az itt élő népek már hosszú évszázadok, évezredek óta hozzá voltak szokva ahhoz, hogy egy egységes birodalomban élnek, hol ennek, hol annak a dinasztiának az összefogása alatt, de minden esetre egységes népként élnek. Azonban volt egy hatalmas ellenfele az újbabiloni birodalomnak, ugye itt látjuk, hogy kezd rózsaszínnel jelölve, kezd növekedni az újbabiloni birodalom. A kezdetben az alap tőkéje az új babiloni birodalomnak ezzel a kék rovátkával jelzett terület volt, de gyakorlatilag maga szűkebb értelemben vett Tigris-Eufrátesz köze. A legnagyobb ellenség, akikkel nagyon szeretett volna Nabukodonozor minél gyorsabban dűlőre jutni, azonban már nem is annyira a mezopotámiai térség lakói voltak, hanem az egyiptomi birodalom. Ugye korábban is az egyiptomiak voltak, akik beleszóltak az asszíroknak a nagyhatalmi politikájába, akik mindig ellensúlyozni tudták a keleti hatalmaknak a támadásait. És ezért volt, hogy Nabukodonozor, amikor még fejedelem volt, de már gyakorlatilag közeledett a trónra lépéséhez, időszámításunk előtt 606-ban, 605-ben elindult keletre, hogy összetalálkozzon az egyiptomi seregekkel, akik gyakorlatilag a fennhatóságuk alatt tudhatták nem csak Kánánnak a területét ebben az időben, hanem a föníciai, szíriai területek is az ő hatáskörükbe tartoztak. Mondjuk ezt ne úgy értsük, hogy ez azt jelentette, hogy ott az egyiptomi a katonákkal állomásoztak volna, vagy ilyesmi, hanem pusztán annyit jelentett, hogy a Szíriában levő városok és mondjuk a Júdában székelő király az mind Egyiptom barát politikát folytatott. Időszámításunk előtt 605-606 környékén Kárkemisbe vonultak fel egymással szemben az egyiptomi és az új babiloni seregek, és egy hatalmas, minden eddig itt felülmúló ókori közel-keleti csatában egymás ellen harcoltak. És ennek a csatának a történészek szerint nem volt igazán győztese. Nagyon érdekes, hogy annyira hatalmas, monumentális, több százezer embert felvonultató volt ez a csata, hogy még a mai napig is régészek rengeteg nyílhegyet, ebből az időből származó nyílhegyet találnak Karkemis közelében, amik mind arra utalnak, hogy valami iszonyú nagyméretű világháború, a korabeli két nagy világhatalomnak a háborúja zajlott Karkemisnél. És bár nem volt igazán győztes, de mégis úgy tűnik, hogy Nabukodonozornak lehetett fölénye, ugyanis visszaszorította az egyiptomi csapatokat a birodalom határai mögé, és innentől kezdve a szíriai, föníciai és a júdabeli térség már nem igazán tudhatta maga mögött Egyiptomnak a védelmét. Hogy Nabukodonozor be is biztosítsa magát, és még esze ágába se legyen semmelyik kis városkának, vagy szíriai fejedelemségnek, vagy júdabeli királynak ellene fordulni, a biztonság kedvéért megostromolt egyes szíriai városokat, És hát itt kapcsolódunk megint vissza Júda végnapjaiba és a Biblia történeteibe. A Biblia feljegyzése szerint időszámításunk előtt 605-ben megostromolta magát Jeruzsálemet is. Ez az ostrom nem volt igazán falrengető a szószoros értelmében, ugye nem sértette egyáltalán azokat a falakat, amiket még Ezékiás emeltetett a királyság korának középtáján, hanem pusztán egyrészt a templomra korlátozódott, amiből nagyon sok kincset elragadott Nabukodonozor a király. Ezzel fejezték ki az ókori közel-keleti királyok azt, hogy meghódították, meghódoltatták azt a települést, azt a várost, hogyha annak a városnak a kincseit, az Istenének a kincseit és az Istenének a szimbólumait magukkal vitték. És azt is tudjuk a Biblia feljegyzései szerint, hogy nem elégedtek meg pusztán anyagi javak elvitorlásával, hanem zsidó előkelőket, főleg a királyi családból származó előkelőket vittek magukkal fogságba. És hát ezek között a foglyok között volt a Dániel is, aki a későbbi Dániel prófétája, nagy prófétája lett a zsidóságnak. Ennek az ostromnak azonban még nem voltak igazán hosszú távú következményei, csak annyit szeretett volna Nabukodonozor jelezni, ugye ez is mutatja, hogy egyébként egy humánus uralkodó volt, nem vérengzett, nem tett semmit, csak figyelmeztetés volt a júdabeli királynak, aki ekkor Jeruzsálem trónján ült, Joákimnak, hogy jó lesz nem Egyiptom barát politikát folytatni. Ugye Joákim alapvetően Egyiptom barát volt, és Egyiptomhoz lojális emberként, egyiptomiak segítségével került Júda trónjára, Jeruzsálem trónjára, és Nabukodonozor csak azt akarta kifejezni ezzel a hadjárattal, hogy jó lesz most már nem Egyiptomban bizakodni, mert az már egy meggyengült szövetséges, hanem ismerjék el őt, az újonnan feltörekvő királyt, Nabukodonozor, és az új babiloni birodalmat szövetségesként. Innentől kezdve Jeruzsálemnek adót, hadisarcot kellett fizetnie az új babiloni birodalom számára. Joákimről, erről a zsidó királyról azt tudjuk, hogy szinte minden tekintetben ellentéte volt az édesapjának, a nagy reform királynak, Jósiásnak. Míg Jósiás támogatta ugye az izraelita vallást, az eredeti Jahve kultuszt, addig a fiáról tudjuk azt, hogy nem igazán követte az igaz Isten hitet, sőt kifejezetten ellenlábasa volt az akkor Júdában működő prófétáknak. Többek között az egyik legnagyobb prófétának, ugye három prófétája is van ennek a korszaknak Júdában, majd az ő nevük még előkerül, Dániel, Ezékiel és Jeremiás. És tudjuk Joákimról, hogy Jeremiás prófétát annyira nem szívlelte, hogy egyszer még az iratait is, amiket ő szent iratként Isten parancsára leírt jövendőléseket, elkoboztatta a prófétától és elég látványos módon elégettette. És hát megint csak nem az apja politikáját folytatta abban sem, hogy mindvégig megmaradt Egyiptom barátnak élete végéig, és ez azonban előidézte Júdának a további tragédiáját, és így gyakorlatilag már elérkezünk egészen odáig, hogy Jeruzsálem az utolsó éveit éli meg. Nabukodonozor tehát egy kisebb fogoly csapattal visszatért Babilon városába, megint csak Babilonról láthatunk egy áttekintő képet, egy rekonstrukciós rajzot. Itt pontosan a szentélykörzet az, amit láthatunk. A szentélykörzet központi részén pedig ott állt ez a bizonyos cikkurát, amit még az Óbabiloni birodalomban, ugye körülbelül ezer pár száz évvel korábban Hammurapi építetett, de ezt újból megerősítette, újból fölépítette maga Nabukodonozor is, mert Marduk, a főisten, továbbra is Babilon isteneként volt számon tartva. Megint csak egy építészeti, technikai remekmű az ókori közel-keletről. Nabukodonozor kőhidat építetett az Eufrateszre, ami abban az időben ritkaság számba, mert nem igazán voltak ilyen, főleg nem ilyen széles sugárútszerű kőhidak, amik bevezettek a városba az Eufratesz folyón keresztül. Nabukodonozor tehát 605-től kezdődően mondhatta el azt magáról, hogy Júda is, mint királyság az ő hatalma alá tartozik, hiszen a király innentől kezdve hadisarcot fizetett, és túszként a királyi családból többen sokan ott rekedtek a babiloni király udvarában. A zsidó történelem innen időszámításunk előtt 605-től számítja az úgynevezett babiloni fogság kezdetét. A zsidó történelemnek a legmélyebb pontjánál tartunk, a zsidók itt veszítik el az önálló királyságukat, és innentől kezdve lesznek számüzetésben és idegenként, idegen földön, és majd csak a Biblia jövendőlései szerint, és aztán a történelemben látjuk, hogy valóban így is volt, csak 70 évvel később térhettek vissza, és kezdhették meg valamilyen szinten a romokon újraépíteni az ő országukat. Nabukodonozor tovább próbálta erősíteni az uralmát. Már nem csak a mezopotámiai térség volt, ami felett közvetlenül uralkodott, hanem annak révén, hogy Szíriában és ugye Júda területén is kisebb ostromokat hajtott végre, az övé lett a szíriai terület, Fönícia, ugye a Libanonként van itt jelölve, és a kánáni területek, tehát gyakorlatilag a volt asszír birodalomnak a területét igen-igen gyorsan, gyakorlatilag egy évtized alatt bekebelezte. Azonban még ezzel sem elégedett meg, hanem elkezdett a sivatag arabos, az arab sivatagos területeken is területeket hódítani, és próbált még északabbra is menni a földközi tenger partvidékén, és a gazdag kereskedő városokat is megpróbálta sorra bevenni, meghódítani. Az egyik legnagyobb fegyverténye volt Tírus városának az elfoglalása. Tírus egy igen-igen kemény, büszke kereskedő város volt. A Bibliában megint csak jelképé válik, méghozzá nem is akármilyen jelképé, magának a sátának, az ős ellenségnek a jelképévé, a felfúvalkodottságát, a büszkeségét tekintve. Pont Ezékielnél olvashatunk Ezékiel próféta könyvében róla. És Tírus egy olyan megerődített város volt, hogy gyakorlatilag szinte bevehetetlennek tűnt. Maga Nabukodonozor sem tudta a teljes várost meghódítani, csak azt a részét, ami rajta volt a földrészen. A városnak volt egy olyan része, ami egy félszigeten, a tengerben volt, ezt a részét nem tudta maga Nabukodonozor sem meghódítani. A többi részt is, a városnak a többi részét is csak 13 évnyi kemény ostrom után tudta bevenni. Azonban még mindig megmaradt a fő ellenség Egyiptom Nabukodonozor számára. Nem tudjuk pontosan megint, hogy mikor, a Kárkemisi csata után talán egy 5-6 évvel, 600 körül egy újabb csata zajlódott le az Új-Babiloni Birodalom és Egyiptom között, és ez a csata megint csak döntetlen kimenetelű volt, de minden esetre mind a két felet arra késztette, hogy innentől kezdve ne nagyon foglalkozzon a másikkal. Egyiptom is megmaradt a határterületén belül, és nem próbált terjeszkedni, nem próbált beleszólni a kánánita városoknak, Szíriának és Föníciának az életébe, míg az Új-Babiloni Birodalom sem lépte át innentől kezdve Nabukodonozor életében Egyiptom határait. Azonban pontosan ezek az események vezettek oda, hogy a júdabeli királyságot és Jeruzsálemet egy újabb támadás éri Nabukodonozor uralkodása idején, időszámításunk előtt 597-ben. Ugyanis a kánánita júdabeli királyok továbbra is nem igazán jól mérik fel a közel-keleti politikai helyzetet, és mivel ugye azt látják, hogy 600 körül egy döntetlen csata van Egyiptom és Új-Babilon birodalma között, ezért elkezdenek megint Egyiptomban reménykedni, és Joákim, aki egyébként is kifejezetten Egyiptom barát király, ugye ő az, aki ekkor uralkodik Jeruzsálem trónján, egyszerűen elhatározza, hogy nem fizet adót innentől kezdve Nabukodonozornak. Beszünteti a hadisarc fizetését, ez ugye egy lázadással ér fel az ókori Közel-Keleten, és Nabukodonozor ezért azonnal rögtön megindítja a megtorló hadjáratot Jeruzsálem ellen. Időszámításunk előtt 597-ben az új babiloni krónikák pontosan megörökítik még a hónapot és a napot is. Március 16-án éri el azt Nabukodonozornak, az új babiloni birodalomnak a serege, hogy hosszasan, ahogy végig száguldanak gyakorlatilag az egész júdabeli királyság területén, aztán majd körülveszik, ostromgyűrűbe zárják Jeruzsálemet. Ezen a napon, március 17-én sikerül elfoglalniuk Jeruzsálem városát. Itt már bizony a városfalak is erősen megrongálódnak. A Biblia egy tenger özönnel azonosítja az ekkori új babiloni támadást. Több százezer embert hurcolnak el ekkor a babiloniak fogságba. Nem csak a királyi családot, magát a királyt is viszik fogságba, és a királynak az édesanyját, a közvetlen szolga személyzetét, hanem a legtöbb mesterembert, fegyverkovácsokat, kovácsokat is magukkal cipelnek a babiloni birodalomba. Ugye miért teszik ezt? Ugye azért, hogy még fegyvert se tudjanak készíteni innentől kezdve a zsidók, és a maga a Biblia így értékeli ezt a támadást, hogy nem maradt senki más Júdában, már hogy az egész országban, csak a legszegényebbek. Az összes kézműves mesterembert, gazdag embert, előkelő nemesi családból származókat, királyi családot mind-mind Nabukodonozor magával ragadja a babiloni birodalomba. Megint csak Nabukodonozornak a Biblia által is felmutatott emberségességét mutatja, hogy amikor sikerül elfoglalni a végre Jeruzsálemet, akkor nem kezd nagy vérengzésbe, mint ahogy mondjuk azt korábban az asszírok tették volna. Sőt, magát az ifjú királyt, ugyanis az ostrom közben Joákim, az a megrögzötten Egyiptom barát és megrögzötten Isten törvénye ellen lázadó király meghal az ostrom ideje alatt, fia veszi át az uralmat, aki akkor még nagyon-nagyon fiatal, nagyon tapasztalatlan, Joákimnak hívják, ugye csak egy betű a különbség a két király neve között. Elég nehézkes ez az időszak, aki mondjuk úgy szeretné részletesen végig tanulmányozni a királyok könyveit. Nagyon tudom ajánlani, hogy csak ceruzával és papírral a kezében tegye, mert egyébként belekavarodik. Tehát ez az ifjú király Joákim megint csak nem kap halálos büntetést, holott ugye lázadónak számít az ókori közel-keleti jogrend szerint, hanem egy nagyon érdekes dolgot jegyez fel a Biblia, ami nagyon sokáig hihetetlennek tűnt. Miszerint Nabukodonozor elcipeli magával, ugye a fiatal királyt is, a többi mesteremberrel, előkelővel együtt Babilonba, de nem öleti meg, hanem a király élteti őket, egy külön háztartást, egy külön szolgaszemélyzetet ad az ellenséges legyőzött királynak, és gyakorlatilag Nabukodonozor teljes életében királyi ellátásban részesül, mint egy száműzött, mint egy uralmától megfosztott király. Nagyon érdekes régészeti bizonysága is lett ennek a bibliai kis mozzanatnak. Amikor Robert Caldwell föltárta Babilonnak a városát, akkor az északnyugati részében a városnak egy hatalmas labirintusszerű épület együttest tárt föl. Itt láthatjuk, nagyon éppen jól megmaradtak ezek a labirintusszerű építmények, amikor nagyon sokáig fogalma sem volt, hogy tulajdonképpen mik lehetnek. Olyan nagyméretben képzeljük el ezt az építményegyüttest, hogy 45 ezer négyzetkilométer területet ölel fel. 45 ezer négyzetkilométer, tehát valami horribilis nagy terület. Maga a Babilon városa is egyébként hatalmas méretű volt. Csak a belső városfalnak a hossza, amit föltártak régészek, 18 kilométer, tehát tényleg egy metropolisz volt a 6. században. És miközben itt ásott Koldvéj, előkerültek ékírásos kis táblácskák, és előkerültek ugye mázas téglával borított helységek is, és igazából már csak az utókor tudta úgy összerakni ezekből a leletekből, hogy akkor ez eredetileg mi is lehetett ez a hatalmas komplexum. Minden bizonnyal Nabukodonozornak a palota együttese volt, részben a trónterem és a fogadószoba, valószínűleg a trónteremnek a falát díszítették ezek az isztárkapuhoz hasonló mázas téglákból, csempékkel borított falu termek. És hát nem csak palota trónterem volt, nem csak fogadószoba volt, hanem minden bizonnyal ilyen adminisztrációs irodák is húzódtak itt az épület együttesen belül, és ezért is lehetett, hogy ezek az ékírásos táblácskák is itt raktározódtak ezekben az alépítményekben, ezekben az adminisztrációs alépítményekben. Itt láthatunk egy ilyen ékírásos kis táblácskát, és nagyon érdekesen igazolódott át az a bibliai hihetetlennek tűnő mozzanat, hogy Nabukodonozor ennyire humánus lett volna egy lázadó királlyal, a fiatal Joákimmal szemben. Ugyanis ezek a babiloni krónikák végig kísérik, nyomon követik Nabukodonozornak a uralkodása, a történetét. Évszámra pontosan, napra pontosan datálják uralkodásának eseményeit. És szerencsésen előkerült az az ékírásos táblácska is, ami megőrzi és följegyzi azt, hogy Joákim király valóban bent élt Nabukodonozor ellátása alatt egy külön kis lakosztályban. És pontosan ezen az egyik kis ékírásos táblácskán egy ilyen adminisztrációs feljegyzés volt olvasható, hogy Joákimnak, a legyőzött zsidó királynak mennyi gabona és mennyi szezámolaj jár a havonta szokásos ellátmányból. Egy olyan kis adminisztratív elszámolás volt, hogy nyilvánvalóan, vagy valószínűleg a raktárnak a gondnoka készítette ezt a feljegyzést, hogy el tudjon számolni, egy kicsit olyan, mint a számla a mai időkben, hogy el tudjon számolni azzal, hogy ennyi olajat és ennyi gabonát adott ki Joákimnak és az ő háztartásának. Na most ez a lelet nagyon szerencsésen egybevág a Biblia leírásával, ugye nagyon ritka, hogy ennyire pontosan datálható egy-egy bibliai apró kis megjegyzés, de ez tehát nagyon ékesen tanúsítja azt, hogy az ifjú királyt, Joákimt Nabukodonozor mennyire kegyelmesen fogadta, és megbocsátotta neki ezt a lázadását. Ennek a korszaknak három prófétája is van, ahogy mondtam. Júdának a végnapjainál járunk. Gyakorlatilag az egész nép a legszegényebbek kivételével már nem Júda határterületein, földrajzi egységén belül él, hanem a nép nagy része már át van telepítve több száz ezer kilométerrel odébb Babilon területére. Az Isten a Biblia szerint a gondviselését úgy intézte, hogy ebben az időben egyszerre három próféta is működött, akit nagy prófétaként tart számon a Biblia. Nem azért, mert hogy ők nagyobbak, kiemelkedőbbek lettek volna a többinél, hanem mert rengeteg kinyilatkoztatást kaptak az Istentől, és ez a három próféta három különböző helyen gondozta, ápolgatta a zsidó népet. Ezékiel a babiloni foglyok között teljesítette a szolgálatát. Ő 597-ben került Nabukodonozor II. Jeruzsálemet ért ostromakor a babiloni birodalomba, de nem pont Babilonba került, tehát nem pont a városba, hanem messze északon, Mezopotámia északi részén, egy nem tudjuk pontosan beazonosítani földrajzilag, a Kébár folyó mellett, valószínűleg tartják a régészek, hogy ez egy csatorna, ugyanis egy csatornával nagyon szépen lehet viszont azonosítani ezt a földrajzi elnevezést, ezt a bibliai földrajzi elnevezést. Egy Kabur nevezetű csatorna partján éldegéltek, tengették a hétköznapjaikat azok a zsidók, akiket oda fogságba hurcoltak. A Biblia szerint Ezékiel fiatal ember volt, amikor fogságba került, mintegy 30 évesen kezdte meg a prófétai szolgálatát már kint a babiloni foglyok között, időszámításunk előtt 592-ben, és körülbelül egy olyan 21 néhány évig teljesített prófétai szolgálatot a fogságba került népkörében. A feladata az volt, hogy felkészítse és elfogadtassa a néppel azt, hogy Jeruzsálem végső ostroma közel van, és Jeruzsálem a földdel lesz egyenlővé téve, és Júdából és az egész zsidó királyságból semmi nem marad. És az is a feladata volt, hogy ugyanakkor azt is hirdesse a népkörében, hogy azért Isten meg fogja majd látogatni az ő népét, már egy súlyos, tényleg súlyos 70 éves megpróbáltatás után, és azokat, akik megtérnek és visszatérnek ő hozzá, azokat vissza fogja majd vezetni újból az ő hazájukba. Ugye Isten nem öncélúan engedte meg Júdának és Jeruzsálemnek ezt a szenvedését. A Biblia szerint Istennek az volt ezzel a célja, hogy a népet visszatérítse Istenhez, már akit még egyáltalán lehet, és ezzel a nehéz próbával is elgondolkoztassa őket arról, hogy ki is az Isten igazából, és hogy miért is következtek rájuk ezek a sanyarú napok, ezek a nehéz napok. Nár el Kabúrnak hívják azt a települést, amit régészek feltártak, és többen azonosítanak a Kébár csatorna partján álló zsidó kolóniával, Kébár Kabur. Ja, a héberben is, és a legtöbb sémi nyelvben csak mással hangzók vannak, a magánhangzókat későbbi olvasatként írták hozzá, és ezért is lehet sokszor mással hangzó szintjén ugyanannak a betűcsoportnak több átirata, illetve több olvasata, ugye Kébár vagy Kabur. Régészek azt feltételezik, hogy valószínűleg ez lehetett az a terület, ahol az a bizonyos ezékieli zsidó kolónia élt, a kitelepített, áttelepített zsidó kolónia élt. Föltárták itt a régészek ezt a Nár el Kabur nevű települést, és találtak is egy olyan városrészt, ami pontosan erre az időszakra, a 70 éves fogság korára esik. Krisztus előtt a 7. és az 5. században zsidó települést tudtak kimutatni itt a babiloni népek között. Ugye elég jellegzetes a két népnek a kultúrája, tehát könnyű régészetileg a leletanyag alapján etnikumot meghatározni, és ezért lehet kimondani, hogy itt a babiloni birodalmon belül a 7.-5. században Nár el Kabúrban, vagyis a Kébár csatorna partján egy zsidó kolónia működött, ami minden bizonnyal Ezékielhez tartozott, Ezékiel is ezen a területen élt. Ezékielnek nagyon tragikus volt az élete. A feleségét elveszítette, ahogy a babiloni fogságba kerültek. 9 évvel a babiloni fogságba kerülés után halt meg nagyon fiatalon és váratlanul a felesége, és maga Ezékiel is vértanú halált halt. A zsidó hagyományok kétféleképpen is megörökítik a halálát, de mindenképpen azzal azonosítják, hogy a saját honfitársai nem fogadták el az ő szolgálatát itt a fogságban sem. Az egyik verzió szerint ló után kötötték, és úgy ölték meg. A másik verzió szerint pedig egy ember, egy másik zsidó előkelő ölte meg a tulajdon kezével Ezékielt. A másik nagy prófétája ennek a korszaknak, a három közül, tehát Jeremiás, Ezékiel és Dániel közül a legfiatalabb, Dániel próféta volt. Ő még egészen fiatal emberként került ki a babiloni fogságba, aki az első Nabukodonozori ostrom időszámításunk előtt 605 idején került a babiloni fővárosba, És mivel egy előkelő királyi családból származott, ezért közvetlenül Babilonban Nabukodonozor udvarába került. A Biblia szerint tehát ő volt a legfiatalabb ebben az időben, azonban azt kell, hogy mondjuk, hogy szinte ő kapta a leghosszabb és legnehezebb szolgálatot hármuk, Jeremiás, Ezékiel és Dániel közül, ugyanis Dániel 73 éven keresztül teljesítette prófétai szolgálatát itt a babiloni udvarban. Nabukodonozor, aki tényleg megint csak hangsúlyoznám, hogy egy bölcs és humánus ember volt, inkább a béke politikát szerette volna megvalósítani a birodalmon belül, és azért szokásába vette, hogy különböző népeknek az előkelő értelmes fiataljait kiválogatta egy iskolába, egy káldeus iskolába iratta őket, és hát bízott abban, hogy ez az átképzés, ez az agymosás, mint most ugye pozitív értelmű volt ez az agymosás, elegendő lesz ahhoz, hogyha ezek a nemzetiségek visszatérnek előkelő emberként a saját fajtásaik közé, akkor képviselni fogják a nabukodonozori birodalmi politikát. Dánielről is tudjuk, hogy egy ilyen kádeus iskolába került, és kiemelkedett a többiek között az ő bölcsességével és az ő értelmével. Amikor pedig már felnőtt fiatal emberré lett, akkor Nabukodonozor udvarában is, aztán majd az őt követő királyok udvarában mindvégig magas állami pozíciókat töltött be, nagyon közel állt mindig a királyhoz és a király tanácsadó testületéhez. A Biblia szerint tehát több mint 70 éven keresztül végezte Dániel az ő prófétai szolgálatát. Minden bizonnyal sokat tanulhatott Jeremiástól, akinek nagyon sokszor olvasgathatta a proféciáit. Maga a Biblia is megörökíti egy helyen, hogy Dániel előveszi Jeremiásnak az iratait, és olvassa őket a babiloni fogság idején. És ugye a harmadik nagy profétája a korszaknak Jeremiás, róla majd a következő előadásban fogunk igazán beszélni, ő pedig otthon maradt a maradék zsidósággal, aki még egyáltalán életben volt, és ő átéri az utolsó ostromot is időszámításunk előtt 586-ban. Tehát három próféta, három különböző területen, de ugyanazzal a céllal teljesíti a szolgálatát, Júda végnapjaiban Isten különösen kegyelmes a zsidó néppel, és próbálja őket erősítgetni, bátorítani. Mind a három prófétának közös a célja, az, hogy kialakuljon egy hívő maradék, akiket Isten aztán megint fel tud használni a zsidóságon belül, arra, hogy az ő hitét megtartsák, és az ő hitét továbbítsák a nemzetek között. Dániel személyéről tényleg nem sok lehetőségünk van most így beszélni, ugyanis mind Ezékiel, mind Dániel nagyon nagy prófétai könyvet hagyott maga után. Ezékiel könyve egy kicsit misztikusnak tűnik, rengeteg látomás, rengeteg olyan profécia van benne, ami talán nehezen értelmezhető. Számos ponton jelenések könyvékben rokon annyira apokaliptikus jellegűek a könyvei. De ennek ellenére, hogy ilyen misztikusnak tűnik, Ezékiel nagyon pontosan dokumentált, évszámra, évre, pontosan, szinte történészi pontossággal dokumentált. Dániel pedig egy olyan könyv a Biblián belül, ami számos ponton kapcsolódik az Új Szövetséghez, és gyakorlatilag az egész emberi történelemhez. A Biblia szerint Dániel egy olyan próféta volt, akinek az Isten kinyilatkoztatta az egész emberi történelmet. Egy olyan prófétai könyv, amiben olyan jövendőlések húzódnak meg, amik a napjainkig tartanak, amik az egész emberi történelmet a kezdetektől a végig átfogják. Négy ilyen nagy úgynevezett vázlat prófécia is található Dániel könyvében. A Biblián belül vázlat proféciának hívjuk azokat a proféciákat, amik a kezdetektől végig tekintik az emberi történelmet egész a végig. Nyilván nem aprólékos pontossága, hiszen ez lehetetlen lenne, hanem egy bizonyos szempontból kiragadva rajzolják le az emberi történelmet. Dánielnél négy ilyen is van, Dániel könyve második fejezetében, a hetedik fejezetben, a nyolcadik, kilencedik fejezetben és a 10-től a 12-dik tartó fejezetben. És ami még Dánielnél nagyon érdekes, hogy Dániel az egyetlen olyan ószövetségi próféta, akinek Isten kijelentette az eljövendő messiás, az eljövendő megváltó földre érkezésének pontos idejét. Nem tudom, hogy ezt mennyire ismerjük, ezt a proféciát a Biblián belül. Egy ember ezt így fogalmazta meg, egy biblia magyarázó, hogy annyira pontosan kijelentette az Isten a földre jövetelét az eljövendő megváltónak, hogy a zsidók az ujjaikon tudták volna kiszámolni a messiás földre érkezésének idejét. Dániel könyve 9. fejezetének 24-től 27-ig tartó versei írják le azt, hogy az eljövendő megváltónak mikor kell fellépnie messiásként, és mikor fogják őt megölni, és hogy pontosan az ő saját népe fogja megölni, és aztán megjövendőli előre azt is, hogy Jeruzsálem majd hogyan fog az eljövendő megváltót követő korszakokban elpusztulni, és hogy hogyan fog ez a háború egészen az idők végezetéig tartani a Szent Földön, Jeruzsálem földjén és Júda területén. A Bibliának ezek tehát olyan kijelentései Dániel könyvében, amik részben beteljesedtek, részben pedig a beteljesülésük még a Biblia szerint előttünk van, de pontosan amik már beteljesedtek, és amit után tudunk ellenőrizni a történelemben, azok hitelesítik, vagy azok tehetik érdekessé számunkra azokat a jövendeléseket, amik még folyamatban vannak, illetve amiknek még előtte állunk. Dániel könyve 9. fejezetének erről a bizonyos szakaszáról egy katolikus lelkipásztor, egy katolikus teológus tanár írt először, és ő volt, aki 1902-ben megfejtette Dániel könyvének ezt a proféciáját, és kiszámította, hogy a messiásnak, akiről Dániel könyve jövendől, Krisztus után 27-ben kellett föllépnie, és Krisztus után 31-ben kellett keresztre feszítenie. És hát ma már történelmileg is tudjuk, hogy ez a bizonyos történelmi Krisztus, aki ezen a földön élt, minden bizonnyal ekkor lépett fel, legalábbis ha a Bibliával is összevetjük, és ekkor halt meg az Új Szövetség, és a történelmi források szerint is. Nem szoktam előadás közben ajánlani, de a végén már nem szeretnék, és teljesen ide kapcsolódik. Van egy elég ritkaság számba menő fénymásolat nálam, pontosan erről a proféciáról és ennek a proféciának a megfejtéséről. Hubel Lipót kalocsai teológiai tanár készítette 1902-ben. Ez az egyik szentírás tudományi szemináriumnak a fénymásolt kis példánya. Ha valakit ez érdekel, tényleg rendkívül érdekes és nagyon meggyőző az, ahogyan megfejti ezt a Dániel-i proféciát, és hát azok számára is érdekes lehet, akik mondjuk nem hisznek a Bibliának a csoda voltában, vagy isteni voltában, vagy szava hihetőségében. Azért érdekes, mert mégiscsak eléggé logikusan nyomon követhető az, hogy Dániel könyvében a Krisztus előtti időből maradt fent egészen biztosan egy olyan jövendőlés, ami napra, évre pontosan megjeleníti, vagy elmondja az eljövendő messiásnak a földre érkezését. Ugye három profétája volt tehát ebben az időben a Júdabeli királyságnak, és a három proféta időrendjét követi a Bibliánk is, Ezékiel, Dániel és Jeremiás. Ezékiel és Dánielnek a szolgálatát most ennyiben kellett összegezzük, és a következő előadásunkra már tulajdonképpen Júdának a legutolsó napjai fognak maradni. Azt vizsgálnánk meg, hogy hogyan is következett be Jeruzsálem utolsó ostroma, hogyan teljesedtek be azok a bibliai proféciák, amik előre megjövendölték, hogy bizony semmi nem fog maradni szinte Jeruzsálemből, és mindenki át lesz szinte telepítve a babiloni udvarba. Miért is kellett Nabukodonozornak, aki alapvetően humánus király volt, ezt a totális támadást elindítania Jeruzsálem ellen? Ezeket vizsgálnánk a következő alkalommal, és egy kicsit megint abba is beletekintenénk, hogy a Biblia mit mond erről a korszakról, mit mond Jeremiás prófétáról, miben összegzi az ő szolgálatát, és hát megelőlegzem azt is, hogy Jeremiás lesz az egyetlen olyan prófétai személy, akinek az életéről és működéséről van régészeti bizonyítékunk. Ezékielről és Dánielről nincsen, tehát nincs egy olyan bizonyítékunk, hogy valahol feliratként előkerült volna egyikük vagy másikuk neve. Ezt fel lehet fogni egy bibliai leírásnak, bár mondjuk azok a könyvek, amiket maguk mögött hagytak, azok rendkívül súlyosak és rendkívül értékesek. Jeremiásról azonban van olyan régészeti leletünk, ami eléggé egyértelművé teszi, azt kell, hogy mondjuk, hogy történeti személy avatja számunkra azt a Jeremiást, aki elsiratta Jeruzsálemet az utolsó fogság idején. Most ugye hozzárnánk le a történetet tehát, hogy Nabukodonozor kétszer megostromolta már Júda fővárosát, Jeruzsálemet, több százezer embert elhurcolt magával Babilonba, a királyi városba, köztük Ezékielt és Dániát, akik részben a babiloni udvarban, részben a foglyok között teljesítenek szolgálatot, és Júdában már csak a legszegényebb népréteg maradt, és egy Nabukodonozor által trónra ültetett Sedékiás nevű bábkirály, aki úgy ugrált, ahogy Nabukodonozor mozgatta. Azonban a következő és legutolsó előadáson azt néznénk meg, hogy Sedékiás hogyan lázadt fel ezzel ellen a bábkirály szerep ellen, és ezzel hogyan alapozta meg Jeruzsálemnek a teljes pusztulását. Köszönöm szépen a figyelmüket!
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet és a gyermekek figyelmét kérném mindenek előtt a gyermekisten tisztelethez. Szeretnélek megkérdezni benneteket, hogy hogyan tapasztaljátok, gyerekek? Könnyű vagy nehéz dolog rosszalkodni? Mondjad. Könnyű. Könnyebb vagy nehezebb inkább kicsit nyafogni, kicsit irigykedni, könnyebb vagy nehezebb? Más vélemények itt, tessék. Könnyebb. Akkor jó helyen vagyunk. Egy történetet hallottam egy prédikátor bácsitól nagyon régen. Talán ilyen idős voltam, mint ti, amit nagyon megjegyeztem. Azt mondta, hogy az az oka ennek a könnyebb rosszalkodni válasznak, és figyeljétek meg, mert nagyon érdekes dolgot mondott, természetesen ez egy kitalált történet, amit ő mond, de nagyon-nagyon megragadott. Az az oka ennek, hogy úgy képzelhetjük el,

0: ha gyermekként elképzeljük, hogy a szívünkben van két kis szoba, és a két helyiség között van egy nagy szoba, és középen el van választva, tehát két helyiségre van osztva, van egy rács. Mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen ez az egész egy ketrec, ami középen el van választva, hogy két élőlény elférjen benne. A ketrecnek az egyik részében van egy kis kedves, csendes bárány. Ő lakik a szívünknek az egyik részében, ebben a ketrecben. És csak egy rács választja el mellette, ne ijedjetek meg, van egy, én nem is tudok erre milyen állatot mondani, azt mondta ő is, hogy van egy fenevad. Tudjátok mi az? Nem létező, de olyan, hogy nagy karmai vannak, nagy fogai vannak, és főleg nagyon nagy hangja van. És mindig ordít, és mindig kiabál. És amikor ez a fenevad kiabál és ordít, akkor a kicsi bárány mindig visszahúzódik. És van ez a kis ketrec, ami szívünkben, középen elválasztva, az egyik felében egy csendes, kedves kis bárány, a másik felében pedig ez a hangos, követelődző, rácsot rázza, és üvölt, és éhes, és követeli a magáit, van ez a fenevad. És azt mondta a bácsi, mert ez egy elég rémisztő, ti melyiket pártolnátok a két élőlény közül, gyerekek? Melyiket? Na? A kis bárányt, ugye? Azt mondta ez a bácsi, feltette a kérdést, hogy kedves gyerekek, mit kell ahhoz tennünk, hogy a szívünkben a bárány erősebb legyen, mint a fenevad. És azt mondta, hogy az a ti feladatotok minden nap, és figyeljétek el, mert itt jön a megoldás, hogy kaptok, van valakinek otthon házi állata, és minden nap meg kell etetni, ugye, a tájába. Minden nap kaptok egy tálat, tele falatkákkal, és oda mentek a ketrechez, és egy nap alatt ti fogjátok szétosztani a falatokat. Melyiknek adjátok? Melyiknek adjátok? A kisbárány csak csendesen áll az ketrec egyik felében. Éhes, de legfeljebb égetni tud bánatosan, hogy éhes. De a fenevad már ott rázza és toporzékol, és minden módon, hogy ő az egészet akarja. Melyiknek adjátok? Mondjad. A báránynak, mondjad. A kis báránynak. Gyerekek, de hogyan tudjuk mi? Nagyon jól mondtátok, mert a fenevaddal, gyerekek, csak egyetlen egy dolgot lehet tenni. Nem bánthatjuk, nem tudjuk legyőzni, nem mehetünk be a ketrezbe, hogy legyőzzük. Amíg élünk, ott van a szívünkben ez a rossz, ott van ez a hangos, ott van ez az önző, ez az irigy, ez a veszekedés, ott van. De egy dolgot tehetünk, kitalálja ki, hogy micsodát. Minden nap kapunk egy tál ételt, amit falatonként szét kell osztanunk. Mi a megoldás, gyerekek? Mi a megoldás? Hát az, ahogy mondtátok is, hogy odaadjuk a báránynak, magyarul mi fog történni a fenevaddal, gyerekek? Ha nem kap enni, legyengül, elveszíti az erejét, elmegy a hangja, elfogynak az izmai. Viszont odaadtuk az ételt a báránynak, ő pedig egyre szebb lesz, egyre erősebb, egyre kedvesebb, és a maga szelídségével egyre hangosabb lesz. Képzeljétek el, gyerekek, és ezt mondta ez a bácsi is, hogy minden nap úgy gondoljatok a ti szívetekre, hogy ez a nap van nekem Jézustól, itt van ez a tál tele falatokkal, és Krisztus segítségével én döntöm el, hogy melyiket etetem, milyen döntéseket hozok. Most eldöntöm, hogy azért is egy kicsit gonoszkodni fogok a testvéremmel, azért is egy kicsit szemtelenkedni fogok az óvónénivel, azért is egy kicsit veszekedni fogok a játékon a társammal, vagy pedig, mert minden egyes ilyen döntés egy falat a fenevadnak, amitől ő egyre erősebb. Vagy pedig azt mondom, hogy nem, ezt a falatot is a báránynak adom. Hogy ez a bárány nőjön fel bennem. Értitek? ti döntitek el a jó atya segítségével, hogy a ti döntéseitek nyomán melyik lesz a hangosabb. És mindig jusson az eszetekbe, hogy amikor tápláljátok magatokban a veszekedést, a verekedést, az irítséget, az enyém, a nyafogást, akkor olyan, mintha etetnétek a fenevadat. Ne tegyétek, jó? Inkább minden nap kérjetek a jó Istentől ahhoz erőt, hogy jó Istenem, segíts, hogy a bárányt hízlaljam, tápláljam, erősítsem, hogy szép legyen a hangja, szép legyen a bundája, szép legyen a tekintete, erős legyen. Megjegyeztétek a történetet? A szívünk ketté van osztva, és a rács egyik felén van egy kis élő lény, amelyet tápláljunk, és éheztessük ki a fenevadat. Jó? Úgy legyen. Amen. Kedves gyülekezet, nyissuk ki a Bibliánkat, és keressük meg Zsoltárok könyvéből a 32. Zsoltárt. Ez lesz az alapigénk. És olvassuk el az elejétől a végéig a 32. Zsoltárt. Dávid tanítása a bűnbocsánat nyerés boldogságáról. Boldog az, akinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalárdság nincsen. Míg elhallgattam, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt. Míg éjjel-nappal rám nehezedett kezed, életerőm ellankadt, mint egy a nyár hevében. Vétkemet bevallottam néked, bűnömet el nem fedeztem. Azt mondtam, bevallom hamisságomat az Úrnak, és te elvetted rólam bűneimnek terhét. Azért hozzád fohászkodjék minden kegyes, alkalmas időben, bár a nagy vizek áradnának, nem juthatnak azok elő hozzá. Te vagy oltalmam, te mentesz meg veszedelemtől. Védj körül engem a szabadulás örömével. Bölcsétesztlek és megtanítlak téged az útra, amelyen járj, szemeimmel tanácsollak téged. Ne legyetek oktalanok, mint a ló, mint az összfér, amelyeknek kantárral és zabolával kell szorítani az állát, mert nem közelít hozzád. Sok bánata van a gonosznak, de aki bízik az Úrban, kegyelemmel veszi azt körül. Örüljetek az Úrban, vigadozzatok ti igazak, örvendezzetek mindnyájan, ti egyenes lelkűek. Kedves gyülekezet, miről szól ez a Zsoltár? Egy szóval, miről szól ez a Zsoltár? Lehet több egy szavas helyes válasz is rá. A boldogságról? Így kezdődik az első két verse, boldog az, boldog ember az. Mondhatjuk azt is, és ugyanúgy helyes válasz lenne, hogy a bűnbocsánatról, mondhatjuk azt, hogy a boldogságról, mondhatjuk azt, hogy az Isten szabadításáról. Arról a valódi boldogságról, aminek egyetlen egy útja létezik ezen a földön, és ez az út nem nehéz, nem fáradtságos, nem elérhetetlen, sőt, azt olvassuk az első versekben, hogy éppen ez az az út, amelyik a fáradtságot és a terhet elveszi az embertől, és leveszi az ember vállairól. Hiányozna-e nekünk, ha ez a Zsoltár nem lenne benne a Bibliában? Akik régebb óta olvassátok a Bibliát, vagy akiknek most megtetszett így, hogy elolvastuk. Hiányozna-e nekünk ez a Zsoltár, ha nem lenne benne a Bibliában? Nyilván kérdezitek, hogy miért kérdezem? Vannak olyan fejezetei a Bibliának, mint az életünknek is, amelyek, ha már megvannak, meg kellett, hogy legyenek, de ha nem lennének, jobb lett volna. Ez a Zsoltár is egy ilyen Zsoltár. Miért? Mert ez a Zsoltár nem létezik Sámuel második könyve 11. fejezete nélkül. Mit olvasunk ott? Ha az egyik újunkat vagy könyvjelzőnket betesszük ide, És ellapozunk Sámuel második könyve 11. fejezetéhez. Akkor az ember azt mondja, hogy önmagában a 32. Zsoltár nagyon nagy öröm, hogy van, de ha nem lett volna, és nem lenne, mégiscsak jobb lett volna. Sámuel második könyve 11. fejezetének azt olvassuk már a címében, hogy Dávid házasság törése és gyilkossága. Ezért van 32. Zsoltár. De akár a Biblia fejezeteiről gondolkodunk, hogy jó-e, hogy van vagy nincs, akár az életünkről, azt mondhatjuk, hogy hála Istennek, ha van 2 Sámuel 11, milyen jó, hogy van 32. Zsoltár is. És ez az életünknek is az egyik legfontosabb tanulsága. Mert nem az a kérdés, hogy vannak-e bűnök az életünkben, sajnos nem ez a kérdés, nem jóváhagyólag nem ez a kérdés. Nem az a kérdés, hogy hibázunk-e, hanem az a kérdés, hogy van-e utána 32. Zsoltár. Van-e utána a szabadulás öröme? Van-e utána az Isten kegyelmének a különleges megtapasztalása? Amikor a ma délelőtt gondolkodunk ennek a két fejezetnek az összefüggéséről, akkor arról fogunk gondolkodni, hogy hogyan bánik velünk a mi mennyei atyánk. Ez az a gondolat, amiről nekünk a legtöbbet érdemes gondolkodni. Mert ebbe benne van minden. A velünk, meg a mennyei atyánk is. És az a magatartás, az a jellem, ami atyánk részéről, ami áthidalja ezt a hihetetlen távolságot, az én és a mennyei atya távolságát. Ahogyan ő bánik, ahogyan ő kezel, ahogyan ő gyógyít bennünket. Még hogyha azt is fogjuk látni, hogy fájdalmasan bánik velünk a mi mennyei atyánk. Mint Dáviddal is. 2 Sámuel 11-ből röviden azt olvashatjuk, hogy Dávid az ammoniták elleni háborúi végén az utolsó csatákat, amik már olyan menet közben még ezeket a városokat bevesszük hazafele lendületből, már nem töltötte a sereggel, hanem hazament. Hazament, kényelembe helyezte magát, és a maga zaklatott és rendezetlen és bűnökkel, hibákkal terhelt családi élete hátterén engedett az ő emberi férfi új kívánságának. Magához vette Betsabét, azután, mint ahogy a világban ez sajnos nem tartozik a nagy bűnök közé, hiába házasságtörés, hiába paráznaság. Megvolt rá maga egyszerű megoldása, az első 13 vers arról szólt, hogy ez az egész ügy, ez az egész probléma, ez az egész bűn nem is lesz olyan nagy probléma. Hiszen hazahozatom a férjét, beküldöm hozzá, régen látta, hiányzik neki. A gyerekről meg, mint sokszor a mai világban is, úgyse fogja senki tudni, hogy honnan van. Azonban a jó atya jónak látta azt, hogy megerősítse Hitteus Uriás szívét, és egy olyan jellemű emberré tegye, ami miatt majd ő az életét el fogja veszíteni. Nem megdöbbentő? Nem megdöbbentő. Ugyanis Uriás azt mondta, hogy az én katonáim kint vannak a sátorokban a várfalak alatt, én pedig bemenjek a feleségemhez. Hát egyébként meg tudnám tenni, de valami nem visz rá. Ez volt a különbség jellem és jellem között. Még hogyha Dávid Isten szolgája is volt, Isten paritjása, Hitteus Uriás pedig csak egy átlagos, jó katona. De ez volt a különbség a poszt és a jellem között, mert a poszt sosem ad jellemet önmagában. És amikor Dávid látta, hogy ez a helyzet bonyolódik, mert a jó, hogyha nagyon sokszor megengedi nekünk, hogy bonyolódjon a helyzetünk, és hogy a mi megoldás képleteink azért ne teljesüljenek, mert abban az esetben az üdvösségünket is elveszítenénk, hogyan bánik velünk a mennyei atyánk. Az üdvösségünket is elveszítenénk, hogyha megengedné, hogy mi elrendezzük máshogyan a rendezetlenséget. Ezért Dávid ezt a kényszerpályát végigjárta, és a megkezdett bűn az ördög részéről mindig kívánatos, hogy befejezett és végigvitt bűn legyen teljes megkeményedésig, ezért Dávidnak már adta is az ötleteket. A frontra visszaküldve Uriást, ugye ismeritek a történetet, a saját halálos ítéletét adatta át Joábnak, aki végrehajtotta, és Uriást az első sorba állítva az ostromnál elvonta a fedezetet mögüle, és Uriás hősi halottá vált. Legalábbis mindenki így tudta a történeti feljegyzések szerint. És hogy hány ilyen történet marad leplezetlenül az emberi történelemben, vagy a mi személyes életünkben, Ez csak a végső számvetésnél fog kiderülni. De a jó atya szeret bennünket. És szerette Dávidot is. Ezért nem engedte, hogy ennyibe maradjon a dolog. Bár Dávid nagyon egyszerűen és megrázóan azt mondja a 11. fejezet 25. versében a követnek, aki hozza Úriás halálhírét, azért figyeljétek meg a Zsoltárszerző szájából milyen más mondatok jönnek ki. Mit mond? Mondta Dávid a követnek, ezt mondjad Joábnak, ne bánkódjál amiatt, mert a fegyver úgy megemészt egyet, mint mást. Megesik, ugye? Háborús veszteség. Megesik. Nem megdöbbentő? Izrael dalnoka, nem? Az Isten szíve szerint való király. És figyeljétek meg a 27. verset a 11. fejezet végén. Így fejeződik be a vers, a második mondata. De ez a dolog, amelyet Dávid cselekedett, nem tetszett az Úrnak. Milyen jó, nem? Milyen jó, hogy olyan mennyei atyánk van, aki én így fogalmaznám meg az első gondolat tanulságát, aki mégis szeret minket. Mégis szeret. Mi okkal nem szeretünk embereket, ő pedig mégis szeret minket. Ez a különbség az Isten jelleme és az ember jelleme között. Mi okkal nem szeretünk, ő pedig mégis szeret. Hogy ez a szeretet aztán olykor fáj, ez ki fog derülni. Nem véletlen, hogy így kezdődik a Pátriárkák és Proféták című könyvben, nagyon érdemes elolvasni ezt a fejezetet, hogy a Biblia kevés jót mond az emberről. Nekem nagyon megdöbbentő volt ez a fejezet kezdés. Olyan lakonikusan rövid, de olyan kifejező. Ennyit ír Ellen White első mondatban. A Biblia kevés jót mond az emberről. Aztán ezt mondja tovább, a valaha élt legjobb emberek erényeinek felsorolására is csak kevés helyet fordít. A Biblia Istenről szól, még a bukásainkon keresztül is Istenről szól. És nagyon érdekes ennek az oka, hogy egyrészt minden jó, az emberi legjobb cselekedetek is csak Isten kegyelméből, Krisztuson keresztül mehetnek végbe. Ez egyébként egyszerre felfoghatatlan és csodálatos, mert azt jelenti, hogy még az Istent nem ismerő emberek életében is láthatatlanul nem ismerik egymást, de az Isten szent lelke munkálkodik. És jóra való késztetés, és rosszal szembeni harcot. Emlékezünk az ős evangéliumra, ellenségeskedés szerzek a kígyó és az ember között, ugye az asszony magva között. Tehát olyan csodálatos, nem? Hogy minden jó, amit lehet, hogy mi bekönyvelünk magunknak, mert kellett hozzá az én döntésem, igen, de a döntésem mögött Isten kegyelme és segítsége áll. Nincsen olyan jó dolog, ami az én nevemen fog az isteni nyilvántartásba futni. Legfeljebb az, hogy jót tett, mert együtt működött velem. Ezért ő győzött, mert egyébként veszített volna. De a győzelem az mindig többes szám első személy. Mi győztünk, Isten és én. Nem én győztem. Nem én vagyok jó. Nem én tőlem van az a jó cselekedet. Bűnös emberként engedélyt adtam a bűntelen teremtő Istennek, hogy most győzedelmeskedjen az önzésem felett, és jó származzon, és ne rossz belőlem. Ezt nevezi a Biblia győzelemnek. Istennél nincsen értem. Isten előtt nincs mivel dicsekednünk, nincs semmit felmutatnunk, és a végső üdvösség mindenkinek kegyelemből fog adatni az idők végén. Ezért is van, hogy minden jó cselekedetünk Krisztusban és Isten kegyelméből történik. És ugyanakkor egy másik tanulság itt az első gondolat lezárásául. Minden tanítás, amelyet a Biblia tartalmaz, veszélyes dolognak mutatja be az ember dicséretét és felmagasztalását. Még ha Dávidnak hívják akkor is. Mert mindenki, aki szem elől veszíti Istentől való teljes függését, és saját erejére támaszkodik, biztosan elbukik. Ez egy nagyon fájó mondat, testvéreim, de az egyik legfontosabb mondat, amit a Biblia minden egyes könyve, minden egyes oldalán újra és újra kimond. Mindenki, aki szem elől veszi Istentől való teljes függését. nagyon fontos mondat. Teljes függés. Teljes függés. És saját erejére támaszkodik, mert már van erőm, mert már van tapasztalatom, mert már van tudásom, van ismeretem. Biztosan elbukik. Miért? Mert levált a lélegeztetőgépről. És utána lehet még egy-két bágyat lépést tenni, egy-kettőt szusszantani, megpróbálni, de az élet forrását elengedte. A pszichológusok ezért haragszanak egyrészük a Bibliára, mert azt mondják, hogy az ember önértékelését lerombolja. Ellenben a Biblia azt mondja, hogy amennyiben vádolható azzal, hogy lerombolja, akkor ne felejtsük el, hogy a tökéletesen boldog, szeretetre képes isteni jellem helyreállítását célozza meg a Biblia. Tehát a pszichológia csodálatos abban, amennyiben pontosan és precízen vizsgálja az emberi személyiséget, természetet, és hiszen lehet valamelyest akár természettudományos megfigyeléssel vagy bizonyítási eljárásokkal is foglalkozni az élő ember kísérleteknél a lélektudományon belül, ezért exakt megállapításokat is nagy számban tud felvonultatni. De sem céljában, sem megoldásában nem tudja azt adni, mint az élő megváltó Isten és Jézus Krisztus. Legfeljebb megfigyel és törvényszerűségeket visszatükröz. Ez is hasznos. Viszont Dávid életében, ahol láthatjuk ezt a szörnyű bűnt, olyan különleges megvizsgálni, hogy mi volt az Isten eljárása Dáviddal. Azt olvassuk az Isten mégis szerető magatartásáról, 12. fejezetünk első versében, hogy elküldi azért az Úr Dávidhoz Nátán prófétát, aki bevenvén hozzá, nem olvasom el, elmondott neki egy nagyon-nagyon szép példa beszédet. A beszéd nagyon egyszerű, nagyon világos, és elmondhatjuk, hogy gondolatilag az, amit akarsz, hogy veled cselekedjenek, alapigazságára van felfűzve, hogy Dávid igazság érzetét, mint király, egy igazságtevő bíró, hiszen ez is a szerepe volt, igazság érzetét felébressze, és tulajdonképpen önmagára mondjon ítéletet akkor, amikor a másik gazdag ember, másiktól, szegénytől bárányát elragadó gazdag ember példájával felébreszti Dávidban a lelkiismeretet, és próbálja őt igaz bűnbánatra vezetni. A 12. fejezet 12. versében, amikor Dávid szembesül a bűnével, egy nagyon megdöbbentő mondatot olvasunk Nátán részéről, mert te titkon cselekedtél, de én az egész Izrael előtt és napvilágnál cselekszem azt. Szeretnék itt megállni egy gondolatra, hiszen eljutottunk az igazi megoldásig, hogy az ember az Istentől munkált és az Istentől felébresztett bűnbánat által szabadulhat a gyengeségétől. Nem tudom, hogy milyen tapasztalataitok vannak a bűnbánat, mint lelki magatartás és lelki állapot problémájával. Milyen az igazi bűnbánat? Mindenkinek nagyon ajánlom a Jézushoz vezető út című könyvnek az első 4 fejezetét. Ez itt keresztény lélek tudománynak az egyik legbecsesebb kötete, ahol felállítja az ige alapján a szerző azt a gondolatmenetet, hogy Isten segítségével a bűnös ember a maga szükségletét belátva hogyan juthat igazi bűnbánatra. És azt látjuk, hogy az a gondolat köszön vissza, ami az egész ószövetségi, újszövetségi tanításban benne van, hogy az Isten legmagasabb rendű munkája akkor kezdődik el egy ember életében, amikor a bűn miatti igazi bánkódást az Istentől kéri és megkapja az ember. Tegyük fel magunknak a kérdést, hogy a bűnbánat emberi képesség, emberi válasz a bűnre, vagy Istentől van. Nagyon kevert, nagyon zavaros válaszokat tudunk mi erre adni emberek, nem? Hiszen a bűn miatt az ember mégiscsak valamiféle bánatot szokott érezni, ugye? Tehát, hogyha a bűnnek a gyümölcse a félelem, és a félelemnek köze van a bűnbánathoz, akkor azt mondjuk, hogy a félelem egyenlő bűnbánat. Így van? Szeretnélek megkérdezni benneteket. A félelem egyenlő bűnbánattal? Így van? Ugye, a félelem az még csak egy piros lámpa, hogy baj van. A félelem nem bűnbánat. A félelem az egyik legönzőbb magatartásunk, és legveszedelmesebb magatartásunk, mert a félelemből olyan agresszivitás fakad, ami pusztító. Minimum verbálisan, minimum szóban pusztító. A félelemből önigazolás is fakad. A félelem leginkább csak a következményekből, következményektől való félelmet foglalja magában. Akkor elolvassuk az 51. Zsoltár Dávidnak a másik híres bűnbánati Zsoltárát, akkor egyébként ott találjuk meg a pontos választ arra, hogy az igazi bűnbánat nem arról szól, hogy én ezt tettem, és mi lesz ennek a következménye. Nem arról szól, hogy én ezt tettem, és akár meg is szégyenülhetek emiatt, hanem arról szól, amit ilyen nagyon röviden így mond ki a Zsoltár, hogy Istenem, hogy emiatt mi jön ezen a világon rám, az engem egyáltalán nem érdekel, mert én egyedül te ellened vétkeztem. Ha az igazi mély és őszinte bűnbánat helyét keressük a szívünkben, akkor szükségszerűen eljuthatunk addig a csodálatos bibliai tanításig, hogy amikor az Istennel való kapcsolat elveszítését, a függésünk feladása miatti bánkódást érezzük a szívünkben, akkor járunk közel az igazi bűnbánathoz. Az, hogy lelepleződünk, az, hogy megszégyenülünk, az, hogy következményei vannak, nem is tudunk belemenni a történetbe, voltak következményei Dávidnál? Voltak következményei. A bűn gyümölcsei soha nem összeszedhetők az életben, testvéreim. Amit elkövettünk, és kiderült, vagy nem derült ki, ezer szálon fog visszaköszönni az életünkben. És még az Isten nem mutat meg mindent belőle. Még nem mutat meg mindent belőle. Minden egyes kimondott hibás szavunk, minden egyes meggondolatlan tettünk, mindegyik visszaköszön. És én ezt nem ijeszgetésből mondom, hanem azért, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen. Azért, hogy helyén lássuk a földi világnak és a saját működésünknek a két alapfogalmát, a bűn és a megigazulás kérdését. Azért, hogy elég nagynak lássuk azt az isteni kegyelmet, azt a hogyan bánik velünk a mennyei atyánk látásmódot, és ne úgy érezzük, hogy a hibák azok csak olyan kis botlások, ami egy kis minktől el is múlik, egy kis ölelés, és már a kimondott kemény szó már biztos meg is gyógyult a másik lelkében, hanem utána oda menni az Istenhez, és azt mondani, hogy megpróbálom én ezt rendezni, de Istenem, egy biztos, én ezt összeszedni már nem tudom. De jövök te hozzád gyógyító kegyelemért. Jövök te hozzád önismeretre tanító kegyelemért. Mert bár ez most a 117. alkalom volt, hogy ugyanazt a hibát elkövettem, és most már nagyon elegem van, és láthatóan nem tudok gyógyulni és megküzdeni vele, de tudom, hogy nálad van szabadulás. És nem tudom, miért ilyen kemény bennem ez a bűn, nem tudom, honnan örököltem ezt az ennyire erős rossz vonást, nem tudom, hogy hanyadik századból melyik ősömtől gyűrűzik el fel, még mindig ez a természeti tulajdonság, de jövök te hozzád, mert te tudtál bánni Dáviddal, tudsz bánni velem is. És csak tőled akarok függni. Jövök, ameddig el nem küldesz. El fog küldeni? Ameddig jövünk, soha nem fog elküldeni. De azért engedjétek meg itt a második gondolatnál egy nagyon súlyos tanítást is, hogy emeljünk ki. Miért született meg a 32. Zsoltár? Miért? Szeretném megkérdezni tőletek, hogy Nátán helyesen járta el, amikor azt képviselte, hogy te titkon cselekedtél, de én az egész Izrael előtt is napvilágnál cselekszem. Azt olvassuk, az már idézett könyvben, hogy valamilyen módon elkezdtek szivárogni azért hírek Dáviddal és ezzel a tettével kapcsolatban. Persze, ha még csak három ember tudja, akkor nincsen nagy baj, ugye? Itt hánynál tartunk eddig? Ugye volt Dávid, volt Betsabé. Uriással minden úgy történt, hogy majd csak az örök életben fog találkozni Dáviddal, és ez egy különleges találkozás lesz, nem? De ő ekkorra már készen volt. A jó atya, ő érte, már nem kellett, hogy munkálkodjon. Ez az ember egy talpig becsületes Istennek átadott életű ember lehetett, amennyire őt ismerjük. Ő már készen volt. Dávid még nem. És a mennyei atya kézbe veszi Dávidot. És szeretnélek benneteket megkérdezni, hogy miért nem azt tette Nátán államértekből, mert ok az mindig van. Miért nem azt tette Nátán, hogy na most Dávid, te ezt beláttad, akkor mi már rendben vagyunk meg a jó atyával, és igaz a bűnbánatod. Ki tudja, még szedjük össze Joábot is, gyorsan meg Betsabét is. Ha négyünk közt marad, akkor nem lesz belőle olyan nagy baj. A pletykákkal meg nem foglalkozunk, mert ha Isten megbocsátott, akkor a pletykákkal nem kell foglalkozni. Az államérdek megkívánta volna, testvéreim? Megkívánta volna? Nem? Tudjátok, nekem az a megrendítő, hogy Dávid nem utasításra írja meg a 32. Zsoltárt, hanem szívéből írja meg. És a 32. Zsoltár nem a bűnről szól. A 32. Zsoltár nem a bűnről szól. A 32. Zsoltár az Isten szabadításáról szól. Dávidnak nem jelentette az hírnév veszteséget, hogy az Isten hatalmas. Dávidnak nem jelentette az megszégyenülést a nép előtt. Nem jelentette az megszégyenülést a nép előtt, hogy olyan megváltója van, akinél a bűn fogalmának nincs az a mélysége, amire ne lenne gyógyító kegyelem. Jót tett Dávid, amikor megírta? Az Isten útjait és módjait nagyon sokszor nem értjük. De nagyon érdekes, hogy hogyan fejeződik be a 32. Zsoltár vége. Mi volt az az egészen különleges bibliai kifejezés, amit ott olvashatunk? Kik azok, akik az Istent igazán megtanulják ezen a személyes tapasztalati megismerésen keresztül dicsőíteni? Örüljetek az Úrban, vigadozzatok ti igazak. Örvendezzetek mindnyájan ti egyenes lelkűek. Dávidot senki nem leplezte le. Dávid nem kapott parancsot Nátántól, hogy álljon elő és írja meg a 32. Zsoltárt. És engedjetek meg, hogy gyakorlatra lefordítsam ezt a kérdést. Jót teszek, amikor oda megyek a házastársamhoz, és elmondom neki, hogy nagyon szégyellem azt, amit tettem. És lehet, hogy nem is tudsz róla, de bennem ez is bennem volt. És szeretném, hogyha tudnád. Szeretném, hogyha tudnád, hogy én ilyen nem akarok maradni. Szeretném, hogyha tudnád, hogy amikor én ezt tettem, akkor a lelkemben ilyen is ilyen gondolatok, indulatok, kívánságok voltak. De én meg akarok gyógyulni. És én azt kérem, hogy legyél ebben a szövetségesen. Enélkül van közösség, lelki közösség két ember között? Két hívő testvér között? Van. Minket a közös küzdelmeink, az egymáshoz hasonlító vereségeink kötnek össze, és az, hogy ugyanaz fog bennünket meggyógyítani. Nincsen szégyen, amikor ugyanabban az Istenben bízunk. Semmelyikünknek nem kell azt gondolni, hogy pironkodva kell felálljak, hogy felolvassam a magam 32. Zsoltárát. Kis dolgot tett Dávid, testvéreim. A hazugságra hazugságot, a paráznaságra gyilkosságot, bérgyilkosságot hajtatott végre. Van szabadulás az Istennél? Van a bűnnek az a mélysége, amiből az Isten nem tud gyógyulást adni? Ebben az esetben a bűn az én bűnöm, az én bűnöm. A bűnbánat is mindig csak az enyém lehet. Nem csodálatos, testvéreim, hogy ha belegondolunk, hogy enélkül a 32. Zsoltár nélkül hány ember nem tudott volna meggyógyulni, aki ezen keresztül ismerte meg az Isten kegyelmét, nem? Amikor olvasta esetleg azt az életében, olyan ez, mint a szegény özvegy két fillérje, nem? Amikor azt írja róla White is, hogy hány millió forint vagy dollár gyűlt össze annak nyomán, mert valaki bizonyságot tett arról, hogy az Istenben bízik. Vannak gyógyulások a mi családjainkban. Vagy a gyermekeinknek, unokáinknak együtt kell a kollektív, nem akarok tudni semmiről, gondolkodásával élni. És nincs gyógyulás. És nincsen szabadulás. Nincsen minta arra, hogy Krisztusban van gyógyulás, mert felálltam és elmondtam, hogy amit tettem, az rossz volt. Hogy vétkeztem a társam, vétkeztem a gyermekeim ellen. Hogy vétkeztem a gyülekezetem ellen. Testvérem, olyan csodálatos, hogyha megfigyeljük, az apostoli egyház ezeken az alapokon nőtt fel. Azokon az alapokon, hogy Péter odament Andráshoz, és azt mondta, hogy én egy haszontalan, kérkedő, büszke ember voltam, aki Jézus jobbja felől pályáztam, és bosszantott, hogy János meg András el akarják venni a két széket majd az ő országában tőlem. És odament a, harmadik. És nem azt mondták, hogy most akkor csináljunk úgy, hogy semmi nem történt, mert mégiscsak furcsa lenne, ha vitatkoznánk mi keresztények, és hanem nyilvános tanúságtevéssel, bűnbánatból fakadó bűnvallomással tették le személyes terheiket, testvéri terheiket, a szó fizikai testvéri értelmében, testvéreim, családi terheinket. Hogy bennem maradt, amikor gyermekként láttam édesapámat és édesanyámat kibékülni egy nagyon nehéz életszakasz után. És hogy mivel tudtam, hogy milyen terheik vannak, ezért úgy voltam, hogy ha ezt nem tudom, jobb lett volna, de mostantól 10-szer olyan büszke vagyok rájuk, mert megmentik a családot. Mikor engednek egymásnak, mikor egymás szövetségeseivé válnak, és nem azt kérik, hogy ti is éreztetek valamit, de csináljunk úgy, hogy semmi nem történt. Egy keresztény közösséget nem jellemezhet ilyesmi. Nem jellemezhet ilyesmi. És ehhez meg kell erősítenünk egymás felé a bizalmat és a szeretetet. Hogy mindenki érezze bátornak magát ahhoz, hogy itt nem szégyen a bűn. Mert itt imádkoznak értem. Mert itt hozzám hasonló küzdő emberek vannak. Ide nem azért járok, hogy majd én is megpróbálok egy kedves, diszkrét viselkedéssel belesimulni a látszatoknak a gyülekezetébe. Nem Zugligetről beszélek. Nem is tudom, kik vagytok igazán. Gyönyörű tanítás az, hogy megszületett a 2 Sámuel 11-re a 32. Zsoltár. Az igazi Istentől való növekedésnek, az evangélium kiserkenésének van más útja? Örüljetek az Úrban, vigadozzatok ti igazok, örvendezzetek mindnyájan ti egyenes lelkűek. Záró idézettel szeretném befejezni a gondolatmenetet, hogy tényleg hálásak lehessünk ezért a Zsoltárért, még akkor is, hogyha ez a fejezet önmagában nem létezik, csak a 2 Sámuel 11-jel együtt létezik a 32. Zsoltár. Az advent mozgalom nagyon nehéz időszakaiban nagyon szeretem ezeket a részeket olvasni, a 80-as, 1880-as, 90-es éveket. Az volt a kérdés, hogy hogyan tovább. És sokkal súlyosabb kérdés volt az akkor, mint bármilyen kérdés, ami ma előkerül. És akkor a vitáikat félretéve elkezdtek Krisztusra tekinteni, és ahol ez megtörtént, mert nem mindenütt volt ez, ott szabadulás volt. És leír a szerző, aki részt vett ezeken az alkalmakon, leír ilyen bizonyságtételeket, hogy összejöttünk a testvérekkel. Kora reggel én igyekeztem ecsetelni Isten szülői szeretetét és gyermekeiről való gondviselését. Isten szeretetének ismerete a leghatásosabb tudás, melyre szert tehetünk. Mit mond? A leghatásosabb tudás. Mi a hatása? A gyógyulás. a szabadulás, a szívbeli igaz belátás, amire nekünk egyénileg, amire nekünk családilag, amire nekünk gyülekezetileg szükségünk van leginkább. Isten szeretetének ismerete a leghatásosabb tudás, melyre szerteltünk. Mint gyermekeket vezérel bennünket, hogy drága, üdvözítő, egyszerű, szerény életéből kitárja előttünk jóságát, irgalmasságát, szeretetét. Krisztus mindig is Istenre, mint élő atyára terelte tanítványai gondolatait. Arra nevelte követőit, hogy bizalommal és szeretettel tekintsenek Istenre. Mikor lenyűgöz és megrettent minket Isten nagy és igazságos volta, akkor Jézushoz irányít minket az ő hibátlan jelleméhez és végtelen szeretetéhez. Ezt írja a gyümölcseiről ezeknek az igehirdetéseknek. Sohasem láttam, hogy lelki megújulás ilyen alapossággal ment volna végbe a gyülekezetben. Mégis ennyire mentesen az izgatottságtól. Senki sem unszolt, senki se hívott senkit. Nem hívták az embereket előre, hogy tegyenek bűnbánatot. Mégis komolyan meggyőződtünk róla, hogy Krisztus nem azért jött, hogy az igazakat, hanem hogy a bűnösöket hívja megtérésre. Az őszinte szívűek, emlékeztek, hogy végződik a 32. Zsoltár, az egyenes lelkűek. Az őszinte szívűek készen álltak, hogy bevallják bűneiket, és meghozzák az Isten iránti bűnbánat és bűnrendezés gyümölcseit. Mintha csak magának a mennynek a légkörét szívtuk volna magunkba, 1890-es évek egyes gyülekezetei. Péntek este 5-kor kezdődött a bizonyságtevések órája, és csak 9-kor ért véget. Ilyenkor üt eszembe, hogy elnézést, 3 perccel túlléptem a delet. Hogy volt akkor az ő menetrendjük? Mondani valójuk volt. Egymásnak. Nem hit igazságok voltak. 5-kor kezdődött, és 9-kor ért véget. Az összejövetel még órákig eltartott volna, és azért figyeljetek, mert azért volt józanság. Az összejövetel még órákig eltartott volna, de azt gondoltuk, ideje lesz már berekeszteni. Akkor éjjel csak hajnal felé tudtam elaludni. Az Úr meglátogatta a népét. Öröm volt a mennyben és az angyalok között a megtérő bűnösök felett, akik visszatértek az Atyához. Milyen gyönyörű látvány volt ez a világ mindenségnek, amint bukott férfiak és nők Krisztus csodálták, amint elváltoztak az ő lenyomatát véve át lelkükbe. És olvashatnám tovább, de ideje önkorlátozni magamat. Testvéreim, a 32. Zsoltár megszületett, és a 32. Zsoltár megszületése nem csak az igazi bűnbánat fontosságát tanítja nekünk, mert az 51. is elég lenne egyébként, de azt is tanítja, hogy 2 Sámuel 11-re úgy a személyes életünkben, a házasságunkban, a generációs kapcsolatainkban, az emberi kapcsolatainkban, a gyülekezeti életünkben szükség van. A jó, hogyha segítse azt, hogy ne várjuk egymástól a 32. Zsoltárt, hanem meglegyen a magunk személyes bűnbánata és bűnvallomása, amikor annak ideje van otthon, férjünkkel, feleségünkkel, gyermekeinkkel, unokánkkal, hittestvéreinkkel, hitetlen főnökünkkel szemben. Lehet nekünk 32. Zsoltárunk. A jó Isten adja meg, hogy megértsük, hogy mi a szabadulás útja, úgy legyen. Amen.
1: A gyülekezet énekelje a 236-os számú ének első és második versszakát. 236-os számú éneket énekeljük.

0: ha tehetjük, hajtsuk meg térdeinket. Szerető édesatyánk, olyan jó, hogy te vagy nekünk. Nagyon köszönjük ezt a Zsoltárt, és köszönjük azt a csodálatos ígéretet, ami testvérünk Dávid küzdelmét és győzelmét, hogy boldog az, boldog ember. Mondta ő, aki talán, hogyha emberileg megpróbálja felfogni, amit tett, soha többé nem lehetett volna boldog. Jó atyánk, ez a hit adott neki erőt, azokat az iszonyatos következményeket is végignézni, ami az ő életének ezeket a döntéseit kísérte. Köszönjük ezt a teljes és tökéletes gyógyulást, amit megmutatsz az ő jellemében, ami számunkra. Ezek szerint van nekünk is remény, és köszönjük, hogy ezt ma felajánlottad. Köszönjük, hogy keresel minket, és segíts, hogy egyen-egyenként ragadjunk meg téged, és tanuljuk meg az evangéliumnak ezeket a valódi leckéit, ezeket a legfontosabb igazságait és sarokköveit. Köszönjük, hogy türelmesen, kitartóan fáradozol, és bánsz velünk, és kezelsz minket félre, figyelembe véve mindent, ami csak összeadódik, összegyűlt a mi lényünkben, a mi természetünkben. Jó atyánk, nem mondasz le róla, pedig nagyobb teher vagyunk mi a te tisztaságodnak, mint a saját magunknak, milyen iszonyatos terhet tudunk jelenteni. Köszönjük, hogy a te szereteted mégis tökéletes és bölcs, nem érzelgőség, hanem igazságban és kegyelemben fáradozó szeretet. Jézus nevében köszönjük és dicsőítünk téged azért, hogy vagy nekünk. Amen.
1: Énekeljük a megkezdett 236-os számú ének harmadik verszakát.

Kedves gyülekezet, mindössze úgy látom, csak két kisgyermek van közöttünk, de ők sem maradhatnak anélkül, hogy valami közvetlenül hozzájuk ne szóljon. És az a bibliai ige, amit most idéznék, jól ismert azt hiszem. Jézus azt mondta, hogy ti sok verebecskénél drágábbak vagytok, mondta embereknek, és nektek még a fejetek hajszála is számon vannak tartva. Hát ugye ez nyilván egy költői megfogalmazás, hogy a fejünk hajszála is számon vannak tartva, de a tartalom, a mondani való az tökéletesen érvényes és igaz, hogy Istennek a legkisebb dolgainkra is gondja van, hogyha mi valóban őt követjük és ragaszkodunk hozzá. Gondolom, gyerekek, hogy ti már hallottátok, amikor Péter apostolt Isten angyala kiszabadította a börtönből. És ebből én most csak annyit említek meg, hogy mikor már kihozta őt a börtönből, illetve mielőtt kihozta volna, mikor fölébresztette, azt mondta neki, hogy vedd rád a felső ruhádat és kövess engem. Ugye ez egy meleg éghajlatú vidék, de nagy a hőmérséklet, ingadozás. Napközben meleg van, de éjszaka sokszor ehhez képest nagyon hűvös. És hogy hát ez már igazán kis dolog, amikor valakit a börtönből kiszabadítanak, hogy meg ne fázzon az éjszakai hűvösben. De az Isten angyalának még erre is gondja volt, hogy azt mondta neki, vedd rád a felső ruhádat, és kövess engem. És erről nekem mindig eszembe jut egy dolog, ami velem történt meg. Ez sok évvel ezelőtt volt. Az Zugligetben még elől volt az iroda, ott mindjárt a bejáratnál, és hát mindenes voltam akkoriban, és ott dolgoztam valami nagyon sietve az irodában, de aznap este nekem Szegedre kellett menni bibliaórát tartani. És akkor még nem volt ilyen, hogy szolgálati kocsi, tehát volt a gyülekezetünkben egy testvér, ő szokott kisegíteni, amikor nagyon forró volt a helyzet, mert egyébként úgy mentem, hogy lementem vonattal, másnap reggel visszajöttem vonattal, de akkor mindenképp vissza kellett érni Budapestre, ezt nem lehetett megtenni, tehát ő jött segíteni. És ez a munka húzódott, én meg már izgultam az időn, és amikor befejeztem ott a munkát az irodába, gondoltam, hát úgyis autóba beülök, autóból kiszállok, azért sem megyek át a ház túloldalára, hogy a kabátomat fölvegyem. És csak egy pillanat alatt átsuhant az agyamon ennyi, hogy sose lehet tudni, hogy mi történik. Ennyi volt. Sose lehet tudni, mi történik. És szó szerint futó lépésbe átmentem az épület másik felére, és fölkaptam a kabátomat és a sapkámat. Ez ilyen november végi idő volt, mint a mostani. Jó hideg szél fújt egyébként, és körülbelül Dabasnál jártunk, az egy olyan 40 kilométer körülbelül Budapesttől, amikor észrevettem, hogy nincs bekapcsolva az öv. És bekapcsoltam, és az a testvér, aki vitt engem, azt mondja, hát ezt meg minek kapcsolom be? Mert ő neki mindig ilyen büszke volt, hogy ő balesetet sose szenved. Mondom neki, nem kívánom, hogy szükség legyen rá, de hát ez a rendje. És ez a kis beszélgetés arra volt jó, hogy ne ijedjek meg be legyek kapcsolva, ugyanis a következő pillanatban, ugye országúton mentünk, és volt előttünk egy álló busz az út szélén, és az elől kihajtott egy bácsi biciklivel, és egyszerűen nem lehetett elkerülni az ütközést. Rárepült biciklistől, ami motorház tettünkre, betört a szélvédő, mi pedig egy árok szélén álltunk meg éppen, hogy csak. És hát ugye, amikor egy ilyen baleset van, akkor tudjuk, még jön a rendőrség, jön a mentők, és egyébként egy igen kedves bácsi volt a sofőrünk, aki büszke volt, hogy őt baj sose éri, úgy tönkre ment,

0: nem is bírt megmozdulni, annyira megijedt szegény, én pedig még, engem valahogy úgy fölkészített ez a kis beszélgetés, és én mentem megkeresni a bácsi elrepült sakbáját, ott feküdt a hideg szélben, a földön, de olyan kedves bácsi volt, hogy mikor a rendőrök jöttek, az volt az első szava, hogy nem a fiatalember a hibás, hanem én. Tehát rögtön a sofőrt mentette, és hát tudjátok, amíg ott ez mind lezajlik, ha én nálam nem lett volna kabát meg sapka, ugye egy nyitott országút, egyik oldalról voltak csak házak, hát ott olyan megfázást kaptam volna, és ugye szél, nem lehetett autóba se beülni védelemre, mert a szélvédünk teljesen betört. És akkor, mikor ez zajlott, akkor hirtelen eszembe jutott a Péter esete, hogy az Isten angyala szólt neki, hogy vedd rád a felső ruhádat, mielőtt kiléptek volna a börtön ajtaján. Hát mondom, most én is így jártam, hogy ez a belső hang figyelmeztetett, hogy hát sose lehet tudni, mi történik. És még egy kis rövidet hozzáfűzök ehhez, még ennek a történetnek nincs egészen vége, ugyanis ugye milyen az ember, akkor én egy darabig töprengtem, most mit csináljak? Hát ugye a sofőr csak visszafordulhatott Pestre szélvédő nélküli autóval, meg idegileg is ki volt szegény, és hát hogy most én is hazamenjek, hát majd megértik, ugye, hogy hát ilyen rendkívüli eset, de aztán azt mondtam magamban, hát a mi szolgálatunk olyan, mint a katonaság, akkor szabad visszafordulni, hogyha lehetetlen menni. Tehát ugye egyébként nem szoktam autóstoppal menni, de most ezt eldöntöttem, és hát felvett egy autó, az is nagyon érdekes beszélgetés folyt ott is, de őrkénynél letett, mert ő tovább menni nem tudott, és ott már nagyon fújt a szél, meg sötétedett, és hát ilyen gondolat, meg kell vallanom szégyen szemre, mindezek után átfutott rajtam egy ilyen gondolat, hogy vajon a Jóisten most is fog-e gondoskodni, mert ilyen gyarló az ember. Hogy most itt vagyok, ki tudja, hol van valami közlekedés, hogyha nem vesz föl senki, oda se érek, haza is ki tudja, hogy érek. De végül is jött egy autó, ami olyan intelligens kinézésű férfi ült benne, és mondta, hogy Makóra megy. Hát akkor ugye Szegedig egyhuzamba el tud vinni, és hát csak nem akarok hosszas lenni, csak annyit mondok, mikor aztán ugye rögtön megindul a beszélgetés, hogy egy baleset után miért akarok mindenáron menni, és mondom neki, hogy hát lelkész vagyok, és bibliaórára várnak, visszakérdez, azt mondja, szabad megkérdeznem, hogy milyen lelkész, mikor mondom. Azt mondja, hát ez érdekes, az én édesanyám hűséges adventista volt. Ezt kezd kérdezgetni engem, azt mondja, létezik még ez az ének, hogy végig is folyik a kis patak, meg hogy van ez, meg az, meg amaz. Végül elárulom, hogy ki volt, az egyik pesti színháznak az igazgatója volt. Senki nem tudta ezeket róla. És ráadásul nem csak az volt, hogy elvitt Szegedig, hanem megkérdezte, hogy jövök vissza. És hát mikor mondtam, hogy hát most bajba vagyok, mert ugye ez történt, azt mondta, hogy hát azt mondja, lemegy az előadás Makón, és azt mondja, én felveszem és visszahozom Pestre. Azt mondja, csak folytassuk ezt a beszélgetést. És így is volt. Fölvett és visszahozott Pestre, és végig beszélgettünk. Tehát ezt most csak azért mondtam el, hogy amit Jézus mondott, hogy ti sok verebecskénél drágábbak vagytok, és nektek még a fejetek hajszála is számon vannak tartva. Ez régen is igaz volt, és ma is igaz. Ugye az már igencsak kis dolog, hogy valaki meg ne fázzon egy hideg szélben, vagy egy hideg estén, de Péternél is ezt tette a Jóisten, én is ezt tapasztaltam, egy kis figyelmeztetés, és ugye mennyire nem szabad ilyet gondolni, mint én rajtam is átfutott ott az alkonyba, hideg szélbe, kina országút mellett, hogy vajon fog-e a Jóisten gondoskodni tovább is. Hát a Jóisten megmutatta, hogy mennyire gondoskodott, háztól házig vittek, és még közben nagyszerű dolgokról beszélgettünk. Tehát mindannyian bízzunk ebben, hogy Istennek gondja van ránk, és a legkisebb dolgok sem kicsiségek nekik, hogy néki, hogy azokkal is törődjön. Most pedig olvassuk el a ma délelőtti igehirdetés alapigéjét, János evangéliuma 16. fejezetéből a 33. verset. János evangéliuma 16. fejezetében a 33. vers így hangzik. Ezeket azért beszéltem néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságotok lészen, de bízzatok, én meggyőztem a világot. A Jézus búcsú beszédeiben hangzott el ez az ige, és nem csak azoknak a közvetlen tanítványainak szánta, akik ugye vele jártak, vele éltek 3,5 évig, és akikre a munkája folytatását bízta, hanem az idők végéig mindazoknak, akik az ő beszédükre is hisznek majd én bennem, ahogy Jézus mondta. Még egyszer elolvasom. Ezeket azért beszéltem néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságotok lészen, de bízzatok, én meggyőztem a világot. Amit így fordít itt, hogy nyomorúságotok lesz, az az eredeti szövegben lévő kifejezés azt jelenti, hogy szorongatás, küzdelem. Tehát nem feltétlenül ilyen csak szegénységre vagy ilyenekre kell gondolnunk a nyomorúság szó kapcsán, hanem az eredeti szöveg azt mondja, szorongattatásotok, üldözésetek, küzdelmetek lesz, de bízzatok, én meggyőztem e világot. Jézus tehát nagyon világos szót mondott arról, hogy az ő ügye az e világi szempontból nem egy sikeres, győzelmes ügy lesz, hanem azt mondta, e világon szorongatásotok, küzdelmetek lesz, de bízzatok, én meggyőztem a világot. Ugye ez egy nagyon fontos dolog, hogy mi is megértsük, mert az ember sokszor egy ilyen gondolat foglalkoztatja, hogy hát ha valami igazság, ha valami igaz és jó dolog, akkor hát miért nem látjuk annak a látványos eredményességét, vagy a sikerességét. És azon kívül azt is hozzá kell tennünk, hogy az emberi természet az hát nem ilyen életre vágyik, hogy szorongatás és küzdelem, hanem hát békességre, biztonságra, kényelemre. És sokszor a hívő ember is úgy van vele, azt mondja, ha már annyi küzdelem van a világban, hát talán az Isten követés meghozza nekem azt a békességet, azt a biztonságot, azt a nyugalmat, amire vágyom, és hát ugye úgy elvárjuk, hogy rend és nyugalom vegyen bennünket körül, és hogyha ez egy kicsit megbojdul, akkor megijedünk, és azt mondjuk, talán valami nem jól van. De a Jézus azt mondta, hogy a Krisztus ügyének és a Krisztus követőknek a törvényszerűen normális élete az az, hogy szorongatás és küzdelem, és azt mondja, de bízzatok, mert én meggyőztem a világot. Mindig is így volt, hogy azok, akik azt várták Krisztus ügyétől, hogy az sikeres legyen, eredményes legyen, az, hogy így mondjam, meghódítsa a világot, amikor látták, hogy nem ilyen irányba visz a Krisztus követése, akkor meghasonlódtak és elfordultak Krisztustól. Gondoljunk például Júdásra. Ugye Júdás nem véletlenül csatlakozott Krisztushoz. A Bibliából megértjük, hogy okos ember volt, és érezte, hogy valami rendkívüli nagyság és érték az, amit Krisztus tanít, de ő azt várta, hogy ebben a világban ebből valami nagyszerű dolog fog kibontakozni, aminek a fénye majd ő rá is süt. És érdekes, hogy melyik volt az a pont, amikor elfordult Jézus követésétől, amikor Jézus nem hagyta, hogy őt királlyá kiáltsák. Akkor Júdás realizálta, hogy ebből sohasem lesz olyan ügy, amire ő vágyik, és akkor elfordult és elhagyta Jézusnak a követését. Olvasunk egy érdekes igét a Timóteushoz írt 2. levél 4. fejezetének a 10. versében. Ott azt olvassuk, hogy és az is érdekes, hogy Pál honnét írja, ugye a Timóteushoz írt 2. levelet római börtönéből írta, és azt olvassuk ott, hogy Démás elhagyott engem e világhoz ragaszkodván. Tehát ezek szerint ő is a keresztényekhez csatlakozott, sőt Pálnak a közvetlen környezetéhez, még a római börtönig is kísérte őt, de amikor ő is azt látta, hogy egy ilyen nagy apostol, mint Pál, hát az ő élete sem egy emberi szempontból sikeres élet, hanem rám itt sínylődik a római császár börtönében, akkor elfordult, elhagyta ennek az útnak a követését, ahogy mondja Pál, világhoz ragaszkodván. És tegyük fel azt a kérdést, hogy mi az oka annak, hogy a Krisztus követés a szorongatással és küzdelemmel jár. Hát ha valaki valóban a Krisztus élet elveit követi, az önzetlenség és az önfeláldozás nyilatkozik meg az életében, mint ahogy Krisztus életében is volt, továbbá azt a munkát végzi, amit Krisztus végzett, akkor Sátán úgy tekinti őt, akit Jézus maga a világ fejedelmének nevezett, mint az ő területére, az ő uralma területére betolakodót, és ettől kezdve, mint egy hadviselő viszonyul hozzá. Ez törvényszerű, hogyha valaki valóban a Krisztus életelveit követi, és valóban azt a munkát kezdi végezni, amelyet ő végzett. Figyeljük meg, hogy Jézus nyilvános szolgálatánál ez hogy volt. Ugye 30 éves korában megkezdte a nyilvános szolgálatát, és észrevettük a Bibliában, hogy megélénkült a démoni világ. Sehol annyi, olyan sokszor nem olvassuk a Bibliában, hogy szinte nyíltan mutogatták magukat, hogy így mondjam, Sátán démonai, és mindenütt ellenkeztek, és ellenállást produkáltak Jézus munkájával szemben. Ha ott valóban az igazság elvei nyilatkoztak meg, ha Jézus valóban nekifogott, hogy a foglyoknak szabadulást, a megkötözötteknek megoldást, és Sátán fogjait megszabadítani igyekezett, akkor Sátán azonnal nagyon tevékeny lett, és nagyon élinken ellenkezett ezzel, hogy ezt a munkát akadályozza. És nem csak az egyes keresztények életére igaz ez, hogy szorongatás és küzdelem, hanem az egyház életére is. És sokszor mi azt gondoljuk, hogy az a normális, és az a helyén való, hogyha ott zavartalan békesség van, és ha valami probléma van, akkor úgy gondoljuk, valami nincs rendben, valahol valakik hibáztak valamit. De szeretném elolvasni a Nagy Küzdelem című könyvből, hogy mit ír Ellen White. Azt írja. Pál apostol kijelenti, hogy mindazok, akik kegyesen akarnak élni a Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak. Ugye ez a Timóteushoz írt második levélben van. Vajon miért van az, hogy napjainkban olyan ritkán üldözik a keresztényeket? Ennek csak az az oka, hogy az egyház alkalmazkodik a világ normájához, és ezért nem vált ki ellenkezést. Korunk vallásában nincs meg az a tisztaság és szentség, amely Krisztus és az apostolok korabeli keresztények hitét jellemezte. A kereszténység azért olyan népszerű a világ előtt, ma különösen, ugye, a kereszténység ma népszerű, mert kiegyezik a bűnnel, mert Isten szavának nagyszerű igazságait közömbösen veszi, mert olyan kevés az életadó Isten félelem az egyházban. Éledjen csak fel az ős keresztény egyház hite és ereje, az majd életre kelti a gyűlölet szellemét, és felszítja az üldözés tüzét. Ugye érdekes ezt megfigyelni és végig gondolni. De szeretném feltenni a kérdést, hogy ez, amit Jézus mondott, hogy a világon szorongatásotok, üldözésetek, küzdelmetek lesz, azt jelenti, hogy akkor mi hiába vágyunk a Krisztus követésben békességre vagy örömre, távolról sem. Ugyanezekben a búcsú beszédekben Jézus ilyen kijelentéseket is tett. Idézem János evangélium a 14. fejezetének a 27. versét, tehát János 14-27. Ezt mondta Jézus.
1: A világon békességet vagy nyomorúságotok lesz, hanem azt mondta, hogy az én békességemet adom néktek, nem úgy adom, ahogy a világ adja. Tehát az én békességemet adom néktek, mondta Jézus. Megkérdezem, mondhatott volna ilyet, hogy az én békességemet adom néktek, ha nem lett volna nagyon ismert a tanítványai előtt, hogy az összes küzdelem és szorongatás közepette, ami őt éri, Jézusnak mindig békessége van. Csak az beszélhet az én békességemről, amikor ez egy nagyon ismert és világos fogalom a tanítványainak. És azt mondta, az én békességemet adom néktek. Ez másfajta békesség, nem úgy adom, hogy a világ adja, de igenis ennek emellett és ennek ellenére békességet adok néktek. A másik kijelentése pedig ugyancsak a búcsú beszédekben így hangzott. János evangélium a 15. fejezetének a 11. versét idézem. Azt mondta, ezeket azért beszéltem nektek, hogy az én örömem megmaradjon ti bennetek, és a ti örömetek beteljék. Én nagyon szeretem ezt az ígét, mert sokszor Jézus talán úgy képzeljük el, hogy mindig ilyen nagyon komor volt, valami ilyesmiket, hogy őt az a sok küzdelem, ami körülvette, elgyötörte. De megkérdezem, mondhatott volna-e Jézus ilyet, hogy az én örömem megmaradjon ti bennetek, ha nem lett volna nagyon ismert az állandóan vele járó, vele együtt lakó, együtt élő tanítványai számára, hogy Jézust mindig egy derűs öröm jellemzi. A Krisztushoz vezető lépések című könyvben van egy szép megfogalmazású mondat, azt írja, bár Jézus élete mindenkor szent komolyságot lehelt, kedélye nem volt komor, és bárhová ment, oda örömet és vidámságot vitt. Tehát ez egyszerre igaz. Igaz az, hogy e világon szorongatásotok, küzdelmetek lesz, de közben az én békességemet adom nektek, és közben az én örömemet adom nektek, hogy a ti örömetek beteljék. Nehezen fér a fejünkbe, hogy működik ez együtt. De megérthetjük, hogy mi az oka. Miből fakad például a küzdelmek között élő kereszténynek a békessége? Ugye neki van egy biztos mércéje ahhoz, hogy melyik az igazság útja, melyik az örökké valóság útja, az Isten igéje. És ezerszer is megvizsgálja, hogy azt az utat követi-e, de ha ezerszer megvizsgálva is megnyugszik, hogy azt az utat követi, akkor neki békessége van, még akkor is, ha pusztaságon megy keresztül, vagy viharokon kell áthaladnia. Másodszor a békessége pedig a bűnbocsánatnak az ígéretéből fakad, mert tudja azt, hogy ha hibázott is életében, de ha ő megvallotta és bocsánatot kért Krisztustól, akkor ő Isten szemében egy bocsánatot nyert ember, aki úgy kezeli őt, mintha nem is vétkezett volna. Tehát tudja, hogy nincsen válaszfal Isten között és közötte. Tudja, hogy nincs a háta mögött olyasmi, amit meg nem vallott, vagy bocsánatot ne kért és ne nyert volna Krisztustól. És akkor, ha tudja, hogy az út az biztos, tudja, hogy az valóban az igével megegyező, tudja azt, hogy nincsen válaszfal közte és Krisztus között, akkor, hogyha szorongatás, ha küzdelem, ha nehézség, akkor is békessége van. Mert mindig el tudja mondani azt a hitvallást, amit a 146. Zsoltárban találunk, az én segítségem az Úrtól jön, aki teremtette az eget és a földet. Jézusnak is ebből eredt a békessége. Idézem az egyik legszebb vallomását, János evangélium a 8. fejezetének a 29. versében van. Ezt mondta Jézus, nem hagyott engem az Atya egyedül. Aki elküldött engem, én velem van, mert én mindenkor azokat cselekszem, amelyek néki kedvesek. Ez a békességnek a forrása. Sajnos mi makulátlanul nem mondhatjuk el mi emberek, hogy én mindenkor azokat cselekszem, amelyek néki kedvesek, de ahogy előbb említettem, óriási kegyelem a bűnbocsánatnak az ígérete, és hogyha valaki ezt tudja, hogy semmi tisztázatlan, rendezetlen dolog nincs a háta mögött, és a Krisztus útját követi, és szívből az Istennek akar engedelmeskedni, akkor békessége lehet minden körülmények között. Akkor ő is elmondhatja, hogy aki küldött engem, én velem van. És az én segítségem attól van, aki teremtette az eget és a földet. Az örömnek a forrása pedig minden egyes győzelem a kísértések felett, és az, hogy Isten együtt munkálkodik, annak a tapasztalása, hogy a bűn fogjainak a szabadításában, emberek megmentésének a munkájában lépten nyomon látja az Istennek az együttmunkálkodását. Ez pedig egy hasonlíthatatlan örömnek a forrása. Ezért igen, lehet így együtt a keresztény életében küzdelem, szorongattatás, de békesség és valódi öröm. És segíti a keresztényt az is, hogy megérti és magáévá teszi ezt a szemléletet, hogy ezen a földön nem is vár mást, mint küzdelmet küzdelem után, nem ringatja magát abban, hogy itt mindenkor sikereknek és eredményeknek kell lenniük emberi szempontból, tehát ő nem vár ilyesmit, ezért nincsen meglepődve és nincsen kétségbeesve, ha szorongatásokon és küzdelmeken kell átmennie. Az apostolok cselekedetei 14. fejezetének a 22. versében olvassuk, hogy Pál apostol a következőképpen bátorította az egyik misszió útján a keresztényeket egy olyan helyen, ahol nagyon sok üldöztetés érte őt is, meg a gyülekezetet is. Azt mondja, bátorította, erősítette a tanítványok lelkét, hogy sok háborúságon át kell nekünk az Isten országába mennünk. Valaki azt mondaná, hogy hát ez egy ellentmondás, hát ez az erősítés, hogy sok háborúságon át kell mennünk. De azt kell mondanunk, hogy előre felkészültnek, előre ismerni valamit, annyi, mint előre felkészültnek lenni. Tehát, hogyha az ember megérti azt, hogy Krisztus nem ígért itt egy e világ szerinti békességet, és nem ígért mindig ilyen világot meghódító győzelmeket és sikereket, hanem egészen más utat, ha tudatosul benne, hogy sok háborúságon át kell bejutni az Isten országába, mert törvényszerű, hogy az ellenség támad, akadályokat gördít. Ha egyik eszközzel nem megy, akkor a másikkal, akkor ez igenis megerősíti a tanítványok lelkét, és megedzi őket arra, hogy békességük és örömük legyen a küzdelmek és a nehézségek között is. És megérti a keresztény azt, hogy itt egy erkölcsi küzdelem zajlik. Szóval nem várja azt, amit sok ember elvárna, hogy hát ha Isten van, hát akkor miért nem sújt le mindig, miért nem szolgáltat mindig azonnal igazságot. Megérti, hogy ez egy erkölcsi természetű küzdelem. Itt sokszor meg kell próbáltatni, hogy vajon az Isten iránti hűségünk az abszolút-e, az álhatatos-e, és nem várhatjuk, hogy az Isten azonnal lenyúl, azonnal segít, és azonnal megszabadít. Egy picit megszakítom az igének a magyarázatát, és egy rövid kis történetet megint csak fölelevenítek. Ugye nekünk volt egy nagy konfliktusunk 1975 után az akkori állami egyházügyi hivatallal, és hát emlékszem, hogy milyen borzasztó válságban voltunk, mikor úgy látszott, hogy bármi a lelkiismeretünk szavára szóltunk, és Isten úgy éreztük, hogy a lelkiismeretünkben Isten buzdít erre bennünket, és utána mégiscsak rosszabb meg rosszabb dolgok jöttek, és hát úgy nem mondta ki egyikünk sem, de az volt a lelkünkben, de hát hol van a jó Isten, hát miért nem cselekszik, hát miért nem szól közbe. És egyszer, mikor a legnehezebb volt a szituáció, hát többen emlékeznek, ugye Egervári Oszkára vagy Oszi bácsira, így emlékezik sokan, őt éppen berendelték az állami egyházügyi hivatalba, és rettenetes fenyegetésekkel bocsátották el, és mikor eljött hozzánk, ahol többiek egy helyen imádkoztunk, akkor hát elmondta ezeket nekünk, és mindenkin egy olyan csüggett hangulat volt, hogy hát ha az ember a lelkiismerete szerint jár az egyenes úton, akkor hát a Jóisten miért nem szól, és hát akkor még mindig ki tudja, mi várható, és még rosszabb dolgok. És akkor volt egy ilyen érdekes eset, hogy valaki letett csendbe egy borítékot a küszöbünkre, és mikor jött haza egy családtag, és csöngetett, én ott megtaláltam, és azt hittem, hogy egy ilyen fenyegető, névtelen levél, mert ilyen pszichikai háború is volt, ilyeneket is kaptunk, meg ilyen telefonhívásokat, és föltéptem a többiek előtt, egy vers volt benne, és ebből a versből most csak a leglényegesebb részt idézem, ami nekünk egyszerre megvilágosító volt. Az volt a címe a versnek, hogy emlékkönyv, a mottója az volt, hogy az Úr pedig figyelt, és egy emlékkönyv iratott azoknak, akik félik az Urat, és becsülik az ő nevét, és ezek voltak a kezdősorok. Valaki rád figyelt, meghúzódva csendben, hogy miként állsz meg testvér a nagy küzdelemben. Megtántorítanak, vagy hű marad szíved? Valaki hallgat még, a döntés most a tiéd. Ugye ez nekünk egyszerre megvilágosító volt, tehát ez nem így van, hogy az ember elindul egy úton, és lelkiismeretében nyugodt, hogy az helyes, és akkor hát nem mindjárt úgy van, hogy jön a Jóisten, és minden nehézségből kiemel és igazol, ez nem így szokott lenni, hanem előbb a döntés a tied, megtántorítanak, vagy hű marad szíved. Hát így volt mindig, ugye, mindig is a bibliai történelem folyamán, tehát nem szabad így gondolkoznunk, hogy ha valami jó ügy, ha valami igaz ügy, akkor annak sikeresnek kell lenni. Akkor ott az Isten mindjárt közbelép, és mindjárt megoldásokat hoz, mert ez egy erkölcsi természetű küzdelem, amelyben mindnyájan megpróbáltatunk, hogy nekünk mennyit ér az igazság, és mennyit ér a Krisztus követés ténylegesen. És ha azt mondhatom, hogy mi sokszor elfeledkezünk arról, hogy Jézus nem arra hívta el a gyülekezetét, hogy meghódítsa a világot, hogy ott látványos emberi szempontú sikereket érjen el, hanem hogy legyőzze a világot. Ami a világban a bűnnek a fertőzése, és nagyon sokszor a korszellem, a küzdelem arra vonatkozik, és az elhívás arra vonatkozik, hogy ezt legyőzze, hogy a bűnnek a fertőzése ne hatoljon be se az egyesek, se a közösségnek az életébe. Ugye Jézus ezt mondta a főpapi imájában, így könyörgött egyházáért, nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg a gonosztól. És azt mondta, hogy te küldtél engem e világba, úgy küldtem én is őket a világba. Tehát a világba küldetnek, nem megvetik, nem leírják a világot, a világ megmentéséért kell dolgozniuk, de úgy, hogy a világot legyőzik, hogy a világnak a szelleme, a bűnnel fertőzött korszellem és egyebek nem tudják meghódítani őket. A világban vannak, de őrizkednek a gonosztól. És mi nagyon sokszor nem figyelünk meg eléggé egy igét, és azért idézem ezt az igét, mert ugye éppen most a Jakab levelét tanuljuk, és Jakab levele első fejezetének a 17. versében olvassuk, hogy mi az igazi istentisztelet. A szeplő nélkül való igazi istentisztelettől mit mond Jakab? Meglátogatni az árvákat és az özvegyeket is az ő nyomorúságukban, és itt vége van? És szeplő nélkül megtartani magát a világtól. És ez olyan sokszor az átírása történik ennek az igének, vagy a kettészelése. És egy olyan értelmezése, hogy hát a kereszténység az csak a jó cselekedetek. Cselekedjünk jót a világért, adjunk, segítsünk, ebben áll a kereszténység. De ezt az igét nem szabad szétválasztani, és szeplő nélkül megtartani magát a világtól. És ez egy elég beszédes hasonlat, hogy szeplő nélkül, hogy a bűnnel fertőzött szellemből, a jó és a rossz keverékéből, amit ugye Sátán szeret ilyesmit produkálni, ebből semmit, szeplő nélkül megtartani magát e világtól. És szeretnék végül egy néhány gyakorlati példát idézni a Szentírásból, arra vonatkozóan, hogy lehetséges ezt megvalósítani, hogy a világon szorongatás és küzdelem, és közben mindig békesség és öröm. Pál apostol életéből szeretnék csak egész röviden felvillantani néhány mozzanatot. Az egyik részletet csak nagyon tömören fogom összegezni, de ajánlom, hogy olvassuk el otthon az apostolok cselekedeteiből a 21-től a 23. fejezetet. És ha ezt a három fejezetet elolvassuk, akkor látni fogjuk, hogy micsoda szorongatott helyzetbe került Pál. Milyen szorongatást kellett átélni. Ugye ő már Rómába készült, meg is írta a levelet Rómába, de előtte még mindenképpen le akart menni Jeruzsálembe, mert nagy lelki teher volt rajta, hogy ilyen úgynevezett judaista tanítók, akik ragaszkodtak a zsidóság bizonyos kiváltságaihoz a kereszténységen belül is, azok egy szembenállást alakítottak ki, és a gyanakvásaikkal még a jeruzsálemi apostolokat és véneket is megfertőzték. És Pál úgy érezte, hogy ezt az egyenetlenséget muszáj elrendeznie, mielőtt folytatná a további misszió szolgálatát. És ott aztán az történt, hogy ugye mutatja, hogy milyen hamar kezdett tünedezni az a bizonyos első szeretet, mert amikor az apostolt meghallgatták, aki adományokat vitt a pogány keresztény gyülekezetekből, bizonyítva, hogy a pogány keresztények szolidárisak a zsidó keresztényekkel, és elmondta a nagy tapasztalatokat, hogy Isten hogyan segítette őt misszió útjain, azt is olvassuk, hogy örömmel hallgatták ezeket, és magasztalták az Istent, de utána Pálnak mégiscsak adtak egy olyan tanácsot, ami megalkuvás volt. Pál tudta azt, hogy a templom szolgálat érvényét vesztette, attól a pillanattól fogva, hogy a templom kárpítja Jézus halálakor fölétől aljáig ketté hasad, de hogy ezek a zsidó szokásokhoz, szertartásokhoz ragaszkodó zsidó keresztények nekifogásolják Pált, azt javasolták neki, hogy ilyen nazireus fogadalmat tett embereket támogasson abban, amikor anyagilag támogasson, az áldozatukhoz járuljon hozzá, amikor a fogadalmuk letelik, ami ugyan nem személyes áldozat bemutatás volt, de mégis egy közvetett igazolása annak, hogy a templom szolgálatoknak még értelmük van, még érvényük van. És mondtak neki egy mondatot, ami nagyon tanulságos, ezt az apostolok cselekedeteiről írott könyv 21. fejezetében találjuk. Tehát az apostolok cselekedetei 21. fejezetében, így olvasom a 23. verset. Ezt míveld azért, amit néked mondunk. És ez egy olyan félelmetes mondat, a Krisztus gyülekezetében sose szabad ilyet mondani senkinek. Te most azt műveld, amit én mondok. Ugye itt apostolok és vének voltak, de nekik se lett volna szabad ezt mondani, te azt műveld, amit mondunk, hanem legfeljebb azt mondhatták volna, most mi is gondolkozunk, hogy hogyan lehet ezt a konfliktust feloldani. Hát mi így gondoljuk, de azért te a lelkiismeretedben fontold meg, hogy ezzel azonosulni tudsz-e. De az ilyen direkt utasítás, hogy most te azt műveld, amit mi mondunk, függetlenül az ő lelkiismereti meggyőződésétől, ez bizony nem volt egy Istentől ihletett tanács. Ha valaki elolvassa Ellen White apostolok története című könyvében, nagyon érdekes, ahogyan ezt fejtegeti, ahol leírja, hogy ez a megalkuvás szülötte volt, és nem a konfliktus megoldását segítette elő, hanem tragédiába vezetett. Ugyanis a vége az lett, hogy az apostol azért, hogy a békességet megszerezze, pedig ő mindenkor nagyon ragaszkodott az ő világos, elvszerű meglátásához, most mégis belement abba, hogy a templomban az adott tanács szerint járjon el, és ott viszont meglátták őt, ugye a diaszpóra zsidóságból valók, akik ismerték őt Ázsia tartományból, ugye a Kis-Ázsia területéről, és láttak vele a városban egy görög származású keresztényt, és akkor elkezdték azzal vádolni, hogy ő bevitte a templomba, ami persze nem isteni rendelés volt, ez is a rabbinikus zsidóság ötlete volt, hogy csináltak egy külön pogányok udvarát, és kitettek oda egy táblát, hogy ha valaki nem zsidó létére itt ezen a falon átlép, akkor maga felel a bekövetkező halálért, és ugye nekiestek Pálnak, és ha a római sereg ki nem menti, akkor ott meglincselték volna, ott megölték volna a templom udvarán, és akkor megkérdezem, hogy milyen helyzet volt ez? Ez szorongatott volt? Nem értették meg a saját apostoltársai, a jeruzsálemi vének és apostolok, és hát egy ilyen tanácsot adtak neki, hogy az ő feladata, hogy ezt a problémát elhárítsa egy megalkuvással. És akkor ott volt a saját népe, akikért mindent megtett, és akiket mint honfitársait szeretett, és akikért annyira aggódott, azok meg megölni akarták. Hát ennél szorongatottabb helyzetet nehéz elképzelni. De szeretném olvasni a 23. fejezetnek a 11. versét, hogy mi az, ami ilyen körülmények között mégis békességet ad, és mégis örömet ad. Mert ilyen szorongatások között, mikor Pál ugye aztán fogságba kerül, és elgondolhatjuk, hogy egy tevékeny ember, aki szüntelen fáradozott, annak a tétlenség a fogságban milyen nehéz lehetett, és az egész, és az a gondolat, hogy hát ő neki megvan a következő célpontja, Róma, és hogy ő oda akar menni az evangélium hirdetésével, és most ezt keresztül húzva, De így olvassuk a 11. versben, 23-11. A következő éjszakán pedig mellé állván néki az Úr mondta, bízzál, Pál, mert amiképpen bizonyságot tettél az én felőlem való dolgokról Jeruzsálemben, azonképpen kell néked Rómában is bizonyságot tenned. Ugye megjelent néki a damaszkuszi úton az Úr, és azt mondja, itt mellé állván az Úr, ebben a szorongatott helyzetben megint csak megjelent a feltámadott, megdicsőült Krisztus Pálnak, és azt mondta, hogy ne félj, mert Rómában is bizonyságot kell tenned néked. Még azt is tudta, hogy mi az, ami Pál lelkét annyira szorongatja, hogy nem fogja az ő nagy célját elérni és teljesíteni. És megkérdezem, ha maga az Úr áll mellé valakinek, és ilyet mond, hogy ne félj, a feladatot teljesíteni fogod, és el fogsz jutni Rómába. Mit számít emellett az emberi dolgok, nem? Ugye megértjük, hogy akinek ilyen tapasztalata van, az annak békessége és öröme van, akármilyen szorongattatás és akármilyen nehézség között is. Aztán egy másik részletet is felvillantok Pál életéből. Ugye amikor aztán hajón vitték fogolyként, mert a császárra appellált, akkor ott egy olyan vihar támadt, hogy azt olvassuk, hogy 14 napon át nem látták sem a napot, sem a holdat, sem a csillagokat. Enni is képtelenek voltak ebben a szörnyű viharban. Ugye mindenki nyilván tengeri betegséget is kapott, és a gyomra se vett be semmit. És hát azért el tudjuk képzelni, hogy azért ez se volt akármilyen helyzet. Bármennyire odaállt az Úr Pál mellé, és tudta ezt az ígéretet, hogy Rómában is bizonyságot kell róla tennem, de most gondolkozhatott, hogy hát most mi lesz? Most mégiscsak a sátán győz, most ezen az úton elvesznek, meghalnak itt mindannyian, vagy mi fog történni? De azt olvassuk, hogy amikor mindenki a legcsüggettebb volt a hajón, akkor így olvasom a 22. verstől. A 14 nap elteltével már, mikor hosszas volt az étlenség, olvassuk, felállt Pál, és ezt mondta. Mostanra nézve is intelek benneteket, hogy jó reménységben legyetek, mert egy lélek sem vészel közületek, hanem csak a hajó. Mert ez éjjel mellém állt egy angyala az Istennek, aki vagyok, akinek szolgálok, és ezt mondta. Ne félj, Pál, a császár elé kell néked állanod. És ímé Isten ajándékba adta néked mindazokat, akik te veled hajóznak. Annak okáért jó reménységben legyetek, férfiak, mert hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, amint nékem megmondatott. Ugye most megint van egy nagyon szorongattatott helyzet, erre Isten angyala megint mellé áll Pálnak, és én nekem olyan bátorító az, ahogy itt Pál fogalmaz, azt mondja, mellém állt egy angyala Istennek, akié vagyok, akinek szolgálok. Ezt olyan jó lenne, ha megjegyeznénk. Aki elmondhatja, hogy akié vagyok, akinek szolgálok, az az ember akármilyen szorongattatás közben biztonságban van. Erről mindig eszembe jut egy néhány mondat, amit Ellen White a Kiben bízhatunk második kötetében ír le. Nyilván ez a bibliai szakasz ihlette. Azt írja, felemelem fejemet a viharban, mert az Úr, akié vagyok, akinek szolgálok, nem engedi, hogy elborítsanak a hullámok. Ugye nyilván innét a Pál hajóútjáról vette az ígét, hogy felemelem fejemet a viharban, mert az Úr, akié vagyok, akinek szolgálok, nem engedi, hogy elborítsanak a hullámok. Aztán így írja, hogy emberi természetem visszarihad, de mégis szent merészséggel haladok előre. Abban bízva, hogy Isten, ha jónak látja, akkor egyetlen szavával lecsitítja a vihart, és lapájá teszi a hegyet is, hogyha szükséges. És utána ezt is mondta Pál, hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, amint nékem megmondatott. Tehát Isten újra megerősítette ebben a szorongatott helyzetben az előző ígéretet, és Pál azt mondta, hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogy nékem megmondatott. És a harmadik kis mozzanat, amit kiemelnék az utoljára még Pál életéből. Ugye olvassuk, hogy aztán megérkeznek Rómába, és a 28. fejezet 11. versétől írja, hogy elindulnak szárazföldön Róma felé, ugye attól a helytől, ahol kikötöttek, és Utána így olvasom a 15. verset. Onnét is az atyafiak, mikor a mi dolgainkat meghallották, nekünk elünkbe jöttek Appii fórumig és Tresz tabernéig. És mikor Pál meglátta őket, hálát adván az Istennek, bátorságot vett. Megkérdezem, amikor azt mondja, hogy mikor meglátta ezeket a keresztényeket, akik Rómából elé jöttek, akkor hálákat adott Istennek, és bátorságot vett. Mit hallunk ki ebből? Hogy előzőleg megkísértette az elbátortalanodás. Meg lehet ezt érteni? Ugye, hát most tényleg közeledik Róma felé, ami az úti célja volt. De ugye arra gondolhatod, hogy egy láncra vert, megbélyegzett fogolyként, hát mit fog ő csinálni Rómában? Ugye szorongató érzés lehetett, és sok minden kavaroghatott a fejében. És azt mondja, de amikor meglátta ezeket a keresztényeket, bátorságot vett. És olyan szép a leírás erről az Apostolok története című könyvben, Ellen White könyvében, hogy idéznék egy néhány mondatot. A partra szállás utáni 8. napon a százados elindult foglyaival Rómába. Szívesen könnyített volna Pál sorsán Julius százados, amennyire hatalmában állott, de azon, hogy fogoly, változtatni nem tudott. Sem láncaitól, amelyek őrizőjéhez kötötték, meg nem szabadíthatta. Pál nehéz szívvel közeledett a világ fővárosa felé, amelyet olyan hőn óhajtott meglátogatni hosszú idő óta, hogy ott is hirdesse az evangéliumot. De hogyan teheti ezt, mint megláncolt és megbélyegzett fogoly? Reménysége, hogy Rómában sok lelket vezethet Krisztushoz, teljesen szerte foszlott. Hirtelen azonban örömkiáltás hangzik fel. A járók elő közül egy férfi ugrik elő, a fogoly nyakába borul, és örömkönnyek között öleli át, mintha hosszú távollét után atyát üdvözölné. És ez a jelenet újból és újból megismétlődik, mert igen sokan szerető várakozástól megélesedett tekintettel felismerik a megkötözött fogolyban azt a férfit, aki Korintusban, Filippiben és Efézusban az élet igéjét hirdette nékik. Magyarázatul hozzáteszem, hogy a Claudius császár kiűzette a zsidókat Rómából, de később ezt a rendeletet feloldották, és akik addig Kis-Ázsiában voltak, ahol Páltól hallották az evangéliumot és megtértek, most már visszatértek Rómába. És ezek mind mentek elé, hogy üdvözöljék. Aztán így olvasom tovább. Mi alatt a melegszívű tanítványok vágyakozva gyülekeznek lelki atyuk köré, az egész menetet megakasztják útjában. Igaz, hogy a katonák a késleltetés miatt türelmetlenek, de még sincs szívük, hogy ezt a boldog találkozást megszakítsák. És azután ennyit olvasok, amikor Pál a hittestvéreket megpillantotta, hálákat adva az Istennek bátorságot vett. Kevesen tudják csak felfogni e szavak mély jelentőségét. A könnyező részvételes hívők között, akik nem szégyelték békjóit, az apostol fennhangon dicsőítette Istent. A bánat felhő, amely előzetesen lelkére nehezedett, immár eloszlott. Keresztény élete ugyan nem volt egyéb a bántalmazások, szenvedések és surlódások sorozatánál, de ebben az órában bőséges jutalmat vett. Most már bátrabban és vidámabb lelkülettel folytatta útját. Nem akarta többé panaszolni a múltat, sem félni a jövőt. Bilincsek és nyomorúság várt rá, ezt igen jól tudta, de azt is tudta, hogy sokkal borzalmasabb rabságból szabadított meg lelkeket, és így örült Krisztusért viselt szenvedéseinek. Ugye szép ez a leírás. Tehát ezeket a gyakorlati példákat szerettem volna még idézni arra vonatkozóan, hogy igen, lehet ilyen, hogy e világon szorongatásotok van, küzdelmetek van, és mégis bízzatok, mert én meggyőztem a világot, ez egy erkölcsi természetű küzdelem. Ebben a Krisztus útját követő tanítványoknak át kell menniük hasonló megpróbáltatásokon, de eközben is békességet és örömet nyernek Krisztusban. És utoljára csak annyit említenék meg, hogy a jelen pillanatban fizikai üldöztetésekben nincs részünk. Ez még a szelek féken tartásának az ideje. És ezért mi nagyon hálásak lehetünk Istennek, hogy ilyen értelemben békességünk van. De ugyanakkor van másfajta küzdelem. És figyeljük meg, hogy a Szentírás a végidő egyik legsúlyosabb küzdelmének a hitetésekkel való küzdelmet nevezi. Jézus úgy kezdte a nagy profétikus beszédét, hogy meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket. Aztán azt olvassuk a Tesszalonikai második levél második fejezetének a 11. versében, hogy ebben az időben Sátán működni fog a hazugság minden jelével és csodájával. A Timóteushoz írt első levél, 4. fejezet első verse azt mondja, az utolsó időben sokan fognak hitető lelkek tanításaira figyelni. És a Timóteushoz írt második levél, 4. fejezetében pedig azt olvassuk, hogy az egészséges tanítást ebben az időben el nem szenvedik, az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mesékhez odafordulnak. És az apostol azt mondja, te hirdesd az igét mindezek ellenére. Tehát nehogy azt gondoljuk, hogy csak az a szorongatás, amikor fizikai üldözés van, nagyon erős szorongatás, és nem könnyű küzdelem a hitetésekkel való küzdelem, ahol a jó és a gonosz keveréke megtévesztő. És a ilyen körülmények között is érvényes azonban Jézus szava, hogy szorongatásotok lesz, de bízzatok, én meggyőztem a világot. Az igazság végső győzelme mindezek ellenére mindenképpen bizonyos. És én szívemből kívánom, hogy Jézusnak a búcsú beszédében elhangzott igéből mi is bátorságot merítsünk. Tekintsük azt természetesnek és törvényszerűnek, hogy szorongatásokon és küzdelmeken kell átmenni. De legyenek közben békességünk, és legyenek közben örömünk. És legyünk bizonyosak abban, hogy aki legyőzte a világot, az annak ott a végső győzelem már biztosítva van mindenképpen. Amen. Szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus nevében hozzád jövünk, és megköszönjük, hogy ez a búcsú ige, amely a mai ige hirdetés alapigéje volt, olyan jól útba igazít bennünket, és olyan reménységet ad. Bevalljuk, hogy sokszor az önzésünk még a hívő életbe is beszivárog, és sokszor még itt is úgy azt várnánk, hogy itt nekünk kényelmünk, békességünk, nyugalmunk legyen, hogy te ezt e világ közepette is biztosítsd nekünk. De megértjük, Urunk, hogy ha mi a te igazságod útját következetesen járni akarjuk, ha fáradozni akarunk, hogy emberek a bűn és Sátán fogságából kiszabaduljanak, akkor nem lehet békességünk ezen a világon, hanem törvényszerűen szorongatásokon, üldöztetéseken, nehézségeken kell átmennünk. De Urunk, segíts meg, hogy nekünk szüntelen örömünk legyen, szüntelen békességünk legyen eközben is. Segíts, hogy mindig rendezett legyen a kapcsolatunk te veled. Soha ne engedjük, hogy valamilyen bűn, valamilyen meg nem bánt és bocsánatot nem nyert bűn elválasszon minket te tőled. És add, hogy azért mi is mindig felemelhessük fejünket a viharban, és bizakodva nézzünk előre. Kérünk, Urunk, légy a te kegyelmeddel velünk, és add, hogy minket lelkesíteni tudjon, hogy ebben az erkölcsi természetű küzdelemben vehetünk részt, és add, hogy soha se fáradjunk bele, hanem higgyük azt, hogy a te követésed, úgy, ahogy mondtad, ugyan keskeny út, de a vége az életre vezet. És add, hogy az eljövendő végső győzelem az nagyon eleven és nagyon valóságos legyen számunkra, és ezért soha se tudjon eltántorítani vagy elkeseríteni a nagy ellenség. Jézus nevéért kérünk, hallgasd meg iránkat, és maradj a te kegyelmeddel és szereteteddel mindannyiunkkal. Amen.
2: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Szeretettel köszöntök mindenkit, elnézést, hogy egy picit megkéstünk. Tehát a mai alkalommal a 7. parancsolatot fogjuk átvenni a 10 parancsolat tanításán belül, és én bevezetőben két igét szeretnék idézni a Szentírásból, ami alátámasztaná azt, hogy érdemes foglalkozni a 10 parancsolatot.

parancsolattal, illetve ezzel a parancsolattal is majd. Mózes 5. könyve 5. fejezetében, amikor megismétli a Szentírás, illetve hát Mózesen keresztül Isten újra a nép elé tárja a 10 parancsolatot, akkor ezekkel a befejező gondolatokkal fordul a nép felé. Azt mondja a 29. versben, vaj, ha így maradna az ő szívük, hogy félnének engem, és megtartanák minden parancsolatomat minden időben, hogy jól legyen dolguk nékik, és az ő gyermekeiknek mindörökké. És a 6. fejezetnek a 17. versét olvasom, amiben azt fogalmazza meg a Szentírás, hogy szorosan megtartsátok az Úrnak a ti isteneteknek parancsolatait, az ő bizonyságait és rendeléseit, amelyeket parancsolt néked. A bevezetőben azért is gondoltam ezt a parancsolatot, illetve ezt a megerősítést felolvasni, mert a legnépszerűtlenebb parancsolat, a 10 parancsolat rendelkezései közül a 7. parancsolat, és a legkevésbé népszerű ezzel a kérdéssel előállni, hogy vajon mit tanít a Szentírás a házasságról, a szerelemről, a hűségről. És a parancsolat megfogalmazása is, amikor ezt mondja a parancsolat, hogy ne paráználkodjál, akkor szinte ellenérzést vált ki a legtöbb emberben, hogy szóval miért akarnak beleszólni az ember legintimebb dolgaiba. Az ember tudja, hogy mi jó neki, mi az, amit követ, mi az, amit szeretne az életben megvalósítani. És ezért is gondoltam, hogy ezek legyenek az első gondolatok, amivel indítanánk, mint egy alapkőletétellel a mai alkalmat. Azt mondja a Szentírás, hogy az emberért adatott ez a törvény is. Így olvastuk, hogy jól legyen nékik dolguk, és nem csak nekik, hanem az ő gyermekeiknek mindörökké. Azért is érdemes ezt a gondolatot egy picit körbejárni, mert a társadalom legkisebb egysége a család. És a társadalom jövője attól függ, hogy a család hogyan működik. Ahogy neveljük a gyermekeinket, ez kihat a társadalom életére és a jövő kérdésére is, és ezért van ez a szigorú megfogalmazás, hogy szorosan tartsa meg az ember az isteni parancsokat, az isteni rendeléseket, mert az ember életére nézve sorsdöntő tulajdonképpen, az ember boldogságára, boldogulására nézve, hogy hogyan viszonyul az isteni törvényekhez. Azt a kérdést szeretném fölvetni, hogy vajon miért ez a 7. parancsolat? De szó volt arról, hogy az első 4 parancsolatban megfogalmazza Isten azt, hogy mi emberek hogyan viszonyuljunk az Istenhez. És Isten a legelső parancsolatban bemutatkozik, elmondja azt, hogy ki ő, milyen viszonyban áll az emberrel, és ezután ad útmutatást, tanácsokat az ember életére nézve, hogy az embernek szüksége van arra, hogy komolyan vegye az Istennel való kapcsolatát, mert az embernek szüksége van az Isten szabadító jelenlétére a mindennapjaiban. Isten úgy mutatkozik be, hogy én vagyok a szabadító. Hogy akkor éppen Egyiptomban voltak, vagy bármilyen más nehézségben van is az ember, ez teljesen mindegy. Az embernek kortól, társadalomtól függetlenül segítségre van szüksége. És Isten azt ígéri, hogy azt a segítséget, amit az ember nem kaphat meg, nem talál meg sehol máshol, ezt ő biztosítja az ember számára. Ha azt mondanám, hogy jelentkezzen, akinek a családi életében soha semmilyen probléma nem merült fel a szüleivel, a feleségével, férjével vagy a gyermekeivel, nem tudom, hogy hányan jelentkeznének. Mert az ember érzi, hogy szüksége van tanácsra, útmutatásra, segítségre, és nem csak a házasságban, hanem az embernek alapvetően az életében. Mert Rómabeliekhez írt levél 7. fejezete megfogalmazza azt, hogy az ember mindig is
a bűn szolgaságában, az emberi természet megkötözöttségében élt és él, Ádám és Éva bűnesete bukása óta, és onnantól kezdve minden embernek szüksége van a szabadítóra, szüksége van az isteni tanácsokra, mert mi emberek ebben az emberi természetünkben megkötözött állapotunkban, ahol a testi vágyak, az emberi elgondolások, a környezet hatása olyan befolyással van az ember életére, hogy mi magunk nem mindig tudjuk elhatárolni azt, hogy mi az, ami jó az embernek, és mi az, ami rossz. És Isten így akar segíteni. Én azon gondolkoztam, hogy hogyan is lehetne érzékeltetni ezt. És talán egy példát szeretnék mondani, hogy olyan az ember élete ezen a földön, mintha egy mocsaras területre kitennének bennünket. És garantáltan biztos lenne, hogy el fogunk süllyedni. Csak idő kérdése, és a mocsárból soha senki nem tudja önmagát megszabadítani, csak ha a mocsárban van egy út, amit ő ismer. És a Biblia szerint Isten az, aki ismeri ennek a földi életnek minden buktatóját, ismeri azokat a lépéseket, amik kivezethetnek a mocsárból, és Isten nyújt segítséget az embernek, ha a kijelölt útról letérne. És ezért mondja a Biblia azt, hogy szüksége van arra az embernek, hogy szorosan tartsa meg az isteni rendeléseket, mert ezzel árthat másoknak is, de a legtöbbet mindig önmagának árt az ember. Amikor az ember rádöbben arra, hogy szüksége van a segítségre, akkor ugye végigvették önök az első 4 parancsolatot, ami útmutatás, hogy hogyan közeledjen az ember az Isten felé, mit jelent a hűség az Isten iránt. Utána jelezte a Biblia azt, hogy Isten nem csak szabadító, hanem ő teremtő Isten is. A 4. parancsolatban így mutatkozott be, mint aki teremtő Isten. Utána pedig Isten az 5. parancsolatban a szülők iránti tiszteletet hozta az ember elé, mint legfőbb rendelkezést, mert az életünket Isten után a szüleinktől kapjuk. És ezzel tanítja meg Isten az embert arra, hogy tisztelje nem csak a teremtőt, a szabadítót, hanem a földi szüleit is, akitől az életet kapja, és a következő parancsolat a múlt alkalommal azt mondta el, hogy az ember tisztelje magát, az életet is, ne ölj. És ha az ember eljut oda, hogy a szülők tisztelete, az élet tisztelete, utána szólítja meg Isten ezzel a rendelkezéssel az embert, hogy ne paráználkodj, ne légy házasságtörő, amikor már tudja tisztelni az életadót, a szabadítót, a szülőt, magát az életet, mert a családról Isten úgy rendelkezett a teremtéskor, hogy a családnak ez egy rendeltetése is, hogy szaporodjatok, sokasodjatok és töltsétek be a földet, nyilván értelemszerűen, és kiki a maga erejéhez, a lehetőségeihez képest. És amikor eljutunk idáig, hogy az életnek is a tisztelete, akkor ezután mondja el a Biblia azt, hogy ne légy házasságtörő, ami a Bibliánkban így szerepel, hogy ne paráználkodj. Péter apostol levelében olvashatjuk azt, hogy hogyan viszonyuljon a két ember, a férfi, a nő egymáshoz. És a Biblia szerint a férfi és a nő kapcsolatát a legteljesebb tisztelet kell, hogy jellemezze egymás iránt. Korintusi levélben olvashatunk a házasság kérdéséről, majd aztán
a teremtés történetében is megnézzük, illetve a tíz parancsolatban az isteni rendelkezéseket. Korintusi első levél 7. fejezetében, amikor Pál apostol fogalmazza meg azt, hogy mit is mond el a házasságról. Tehát a 7. fejezet 10. és 11. verse azt mondja, azoknak pedig, akik házasságban vannak, hagyom nem én, hanem az Úr, hogy az asszony férjétől el ne váljék, hogyha pedig elválik is, maradjon házasság nélkül, vagy béküljön meg férjével, és a férj se bocsássa el a feleségét. Amikor azt mondja a Biblia, hogy ne légy házasságtörő, akkor ez az isteni kívánalom, ez a szentírási útmutatás végigvonul a Biblián, nem csak a teremtéskor, tehát nem csak a kezdeti időkben volt érvényes, hanem Pál apostol szavai szerint ez az idők végezetéig érvényes. És amikor Kiki a házassággal találkozik, de döntően nem fiatalok vannak, úgyhogy nem elsősorban azt a részét mondom el, tehát amikor Kiki a házasság tapasztalatában átél esetleg csalódásokat, nehézségeket, problémákat, akkor a Biblia szerint az ember ekkor tanulhatja meg igazán azt, amit Isten a teremtéskor mondott, hogy ragaszkodás, hogy hűség. A szeretetnek az olyan foka, olyan mértéke, amikor az ember nem akar lemondani a másikról. Amikor nem én állok az első helyen, hanem a házastársam. Amikor megtanulja az ember azt, hogy fontosabb a másik, mint hogy önmaga minden kívánsága, kénye, kedve ki legyen elégítve, és a társam, a férjem vagy a feleségem háttérbe szorul. Tehát a házasságban az ember ezt a sorrendet vállalja föl, amikor férjhez megy vagy megnősül, amit Isten is állít önmagáról, hogy ő úgy szeret bennünket, hogy akár az életét is odaáldozza értünk az emberekért, amit Jézus Krisztus áldozatában bizonyított az Isten, mert a valódi szeretet, 1 Korintus 13. fejezetében a valódi szeretet teherbíró, a valódi szeretetet a nehézségek, a megpróbáltatások, a csalódások nem tudják kitörölni az ember lényéből. A ragaszkodás, kifejezés azért is nagyon szemléletes, mert ugye régen nyilván nem voltak ilyen pillanatragasztók, meg nagyon erős ragasztók, ki tudja, mivel ragasztottak össze két dolgot, de az esetleg elválhatott. Ma már nagyon-nagyon erős ragasztókat tudnak készíteni, és ezzel a ragaszkodás szóval akarja kifejezni a Biblia azt, hogy és ez az isteni üzenet, hogy az ember így gondolkodjon arról, hogyha valakit társul választ önmaga számára. És azt olvastuk, hogy még a válással kapcsolatban is azt mondja, hogy ha két ember nem jön ki egymással, ha elválik a férjétől vagy a feleségétől, akkor ne másik személyben gondolkodjon. Ne abban gondolkodjon, hogy valaki majd jobban be tudná tölteni a házastársának a helyét. Én jó néhány házasságot végignéztem, jó néhány emberrel beszélgettem. Most legutóbb nagyon érdekes volt, amikor elmondta valaki azt, hogy ő elvált az első férjétől, mert ez és ez a hiba volt az életében, és ő úgy gondolta, hogy hát ezt ő így nem akarja. Férhez ment újra. Azt mondta most el nekem, most foglalkozik a Biblia tanításával, hogy az előző férjében nem volt annyi hiba, mint a mostaniban. De a mostani eszével nem cserélne. Nyilván vannak esetek, amikor ez nem törvényszerű így. De
Tehát őszintén, tényleg a probléma megoldás kereséséért mondta el, hogy hogyan is tudná ő kezelni azokat a problémákat, amik ott vannak a családi életében, és úgy gondol vissza az első házasságára, mint amiért sokkal többet kellett volna tennie, és most az a nagy kérdés számára, hogy itt, ebben az adott helyzetben hogyan tud mindent megtenni azért, hogy ez a házassága tényleg egy kiteljesülő, egy talán több örömet, több boldogságot nyújtó kapcsolat lehessen, mert most már tudja, hogy alapvetően rajta múlik. Mert ha ő mindent megtesz, ezzel segít a társának, hogy ő is a legtöbbet tudja kihozni önmagából, és a legtöbbet tudja nyújtani a társa számára. Zsidókhoz írt levél azt mondja el a házassággal kapcsolatban, gondolom, hogy ezt nem kellene különösebben erősíteni, de azért szeretném felidézni ezt a Biblia verset is, a 13. fejezet 4. verse, hogy a Biblia szentnek és teljesen helyén valónak tartja a házasságot, a házasságon belül a testi kapcsolatot. Azt mondja, tisztességes minden tekintetben a házasság és a szeplőtelen házasság. És aztán azzal folytatja, hogy a paráznákat pedig és a házasságrontókat megítéli az Isten. Tehát a jó Isten ilyennek teremtett bennünket, embereket, férfinak és nőnek, és Isten teljes jóváhagyásával éli az ember a házas életet. Most hogyan is gondoltak a történelem folyamán a házasságra az emberek? Én Jézus korából szeretnék idézni, ami nagyon megdöbbentő lehet, Márk evangéliuma 10. fejezetében, amikor felvetik a zsidó vezetők Jézusnak azt, hogy szabad-e elbocsátani a férnek az ő feleségét. Kísértették Jézust, hogy vajon ő, aki ismeri a Biblia rendelkezéseit, mit fog erre válaszolni. És a 10. fejezet 3. versétől olvasom Jézus válaszát, tehát Márk evangélium a 10. fejezetében a 3. verstől. Ő pedig felelvén mondanékik, mit parancsolt néktek Mózes? Ők pedig mondának, Mózes megengedte, hogy vállólevelet írjunk, és elváljunk. És Jézus felelvén mondanékik, a ti szívetek keménysége miatt írta néktek ezt a parancsolatot, de a teremtés kezdete óta férfiúvá és asszonnyá teremté őket az Isten. Annak okáért elhagyja az ember az ő atyát és anyját, és ragaszkodik a feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Azért többé nem két, hanem egy test. Annak okáért, amit az Isten egybeszerkesztett, ember el ne válassza. Ugye, ha csak eddig tartana a történet, akkor még úgy helyén valónak is tartanánk, hogy Jézus itt visszaidézi azt, amit a teremtéskor mondott Isten az első emberpárnak. Ugye az Ószövetségben nem csak az isteni törvények vannak lefektetve, hanem a polgári törvények is. Hogy a társadalom annak ellenére is működjön valahogy, ha az isteni törvényeket nem tartják be maradéktalanul az emberek, és nem igényük az isteni törvények szerint élni. És ezek a mózesi rendelkezések, mert jelzi a Biblia, hogy kezdettől fogva nem így volt, tehát az isteni törvény azzal, hogy a mózesi törvényekben Isten szabályozta az elválást, és vállólevelet kellett írni, ezzel az isteni törvény nem változott. Csak a társadalom élete, a társadalmi rend került a helyére, és azt mondja el Jézus, hogy ugyanaz érvényes, hogy akkor érett valaki a házasságra, itt elsősorban a férfit szólítja meg, akkor érett egy férfi a házasságra, ha el tudja hagyni a szüleit. Ha önállóan tud gondolkodni, önállóan tud tervezni, és önálló család alapításra gondolva törekszik arra, hogy biztosítsa a feltételeket is a család alapításhoz, ugye, elhagyja, és ragaszkodik.
a férfiak esetében mindig úgy tűnik, hogy többet fogalmaz meg a Biblia, mint a nők esetében. Ez azzal függ össze, hogy majd olvassuk Efézus beliekhez írt levélből a Szentírás kijelentését, hogy Isten úgy gondolta el, hogy a férj a család fő. És a férj ezt a mintát tanulja meg az Istentől, és így vállalja a családban a vezetést, a vezető szerepet, és ezért van szüksége arra, hogy tényleg Istentől függjön, és ne a szüleitől, ezért kell elhagynia atyát és anyját, hogy közvetlenül az Isten irányítása alá kerülve az esetleges negatív befolyásoktól el tudja magát különíteni, illetve hogy most már teljes értékűen az ő új családjának tudja szentelni magát, és a család mellett háttérbe szorul most már a szülő. Aztán azt olvastuk, hogy így lesznek ketten egy testé, miután megvan ez, hogy elhagyta a szüleit, hogy ragaszkodik már ahhoz a valakihez, akit választott, és hogy ebben a hitben következik be a házasságkötés, hogy ezt az Isten szerkesztette egybe. Ja, majd olvashatjuk még a Szentírásból, hogy Isten megígérte, hogy én szerzek néki segítőtársat, hozzáillőt. Tehát ez nem emberi ügyeskedés, ez nőknek szól, fiataloknak, idősebbeknek, az Isten szerez társat. Az Isten adja, és erre is igaz a bibliai rendelkezés, hogy jó várni és megadással lenni az Isten válaszáig és az Isten útmutatásáig. Azt olvassuk, hogy ezek után, amikor Isten elmondja azt, hogy ha ezt ő szerkesztette egybe, akkor ezt az ember ne válassza el, tehát nincs joga az embernek feladni a küzdelmet a másikért, vagy harmadikként belépni egy családba. Ezután nagyon megdöbbentő, hogy azt mondja, odahaza az ő tanítványai ismét megkérdezték őt e dolog felől. És Jézus elmondta, hogy aki elbocsátja a feleségét és mást vesz el, az is házasságtörést követel, aki a feleségét hagyja el, ha pedig a feleség hagyja el a férjét és mással kell egybe, az is házasságtörést követ el. És Máté evangélium a 19. fejezete mond még egy gondolatot, ami miatt szeretném, hogyha ebben az evangéliumban is felolvasnánk. Tehát Máté evangélium a 19. fejezetében, mert amikor Jézus mindezt elmondta, hogy ne bocsásd el, se ne hagyd ott, a 19. fejezetnek a 10. versében mondának néki tanítványai. Ha így van a férfi dolga az asszonnyal, nem jó megházasodni. Ő pedig mondanékik, nem mindenki veszi be ezt a beszédet, hanem akinek adatott. Ugye, a Biblia pedig azt mondja, hogy az adatik kérdés az elfogadáson múlik. Aki elfogadja ezt a feltételt. Tehát még a tanítványok is, akik tényleg olyan közel álltak Jézushoz, az emberi reagálásuk ez volt rá, hogy hát ha így van, hogy nem lehet elbocsátani, hanem egy életen keresztül ahhoz az egyhez kell ragaszkodni, hát akkor jobb nem megházasodni. És vagy mondhatnánk, jobb nem férjhez menni, mert azért ezt nem mondjuk csak a férfiakra, mert ezt ugyanígy gondolhatnánk mi nők is. És a Biblia szeretne az ember gondolkodására hatni úgy, hogy tényleg ezen a területen változás álljon be, hogy ne úgy gondolkodjon a házasságról, hogy ez egy olyan tökéletes intézmény, ahol semmi gond nem lesz, ott engem fognak babusgatni, szeretgetni, minden úgy történik, ahogy én akarom, ahogy én kívánom, még ki sem mondtam, amit gondolok, de már ugranak. És ne is tegyük így a másikkal szemben sem. Mert ez biztos, hogy nem vezet jó házassághoz. Mert
nem erre van szüksége, igénye az embernek. De nagyon szemléletes a kifejezés. Házasság. Ugye ez a ház szóból ered, a közös otthon. Amikor megszűnik az, hogy én és te. Megszűnik az, hogy az enyém és a tiéd. Egy szó lesz, mi és a miénk. Ott azon belül. A ház az védettséget jelent. Amikor készültem, a csigák jutottak eszembe, hogy na, a csiga nem jó jelkép, mert mindegyiknek külön háza van. És nem lehet igazi házasság, de nagyon jól jelképezi, ahogy gondolkoztam, hogy hogy is lehetne érzékeltetni. Két csiga találkozik, aztán nincs közös életük. Nem lehet igazán közös életük, az a meghittség, az a melegség, az a védett hely, ahova el lehet vonulni, akár együtt, akár külön-külön is. Ezt szeretném hangsúlyozni, hogy a házasság az nem börtön, ahol a másiknak mindig ott kell lenni, ahol én vagyok, mindig azt kell tenni, amit én gondolok. A házasságban énekek énekében fogalmazódik meg, a legvégére szántam, gyönyörű szépen a házasságban, az igazi jó házasságban ott van a szabadság. De az igazi jó házasságban egyik fél sem él vissza ezzel a szabadsággal. Ez olyan szabadság, amikor arra válik szabaddá az ember, hogy ne a saját akaratát kövesse, hanem figyeljen oda a másikra, és figyelje az Isten vezetését is, és hogyha a házasságban nem az a kérdés, hogy én hogy lehetnék boldog, és még boldogabb, és még boldogabb, hanem hogy hogyan tehetném boldoggá a társamat, és hogyan tehetném könnyebbé az életét, akkor a házasságban tökéletesen megvalósulhat az, ami az ember igénye, ami az ember szükséglete, amikor ott lehet az Isten is. Azt mondja el a Biblia ezzel kapcsolatban, hogy a házasság az tényleg az a meghitt közösség, az az intim kapcsolat, amiből ki kell zárni mindenki mást. Azt írja a Korintusi levél, amit először olvastam, hogy a paráznaság miatt minden embernek tulajdon felesége, illetve férje legyen, mert Isten a testi kapcsolatot a házasságon belül engedte meg az embernek. Előbb tanulja meg az elhagyást, a szülők elhagyását, tanulja meg a ragaszkodást, tanulja meg az otthonépítés felelősségének kérdését, és azután a házasság kötésben élje a testi kapcsolatot a házastársával. És így fogalmazza a Korintusi levél, első levél 7. fejezetének a 3. versétől a Biblia, azt mondja, a feleségének adja meg a férj a köteles jó akaratot. Hasonlóképpen a feleség is a férjének. A feleség nem ura a maga testének, hanem a férje. Hasonlóképpen a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége. De olyan szépen megfogalmazza, hogy odaadtad, odaszántad magad, akkor figyelj az ő igényére. Figyelj a rezdüléseire. Segítsd őt, hogy megelégedett tudjon lenni a házasságban. De nem önmagadé vagy. A házasság ezért is szövetségkötés. És utána azt mondja, hogy ezen belül igazából Isten tudja összetartani a családot. Így folytatja, ne fosszátok meg egymást, hanem ha egyenlő akaratból bizonyos ideig, hogy ráérjetek a böjtölésre és az imádkozásra, azután ismét együvé térjetek, hogy a sátán meg ne kísértsen titeket, mivel hogy magatokat meg nem tartóztathatjátok. Ezt pedig kedvezésképpen mondom, nem parancsolat szerint. Hogy ne azért távolodjon el, és ne azért legyen hűtlen az egyik fél, mert a másik részéről nem kap gyengét szeretetet, közeledést. Mert törvényszerű, hogy egy idő után el fognak hidegülni egymástól azok,
akik nem ápolják a meghitt együttlétet, a meghitt alkalmakat, akik nem ápolják az egymás iránti szeretetet, kedveskedéssel, nyilván másképp kedveskedik a feleség a férjnek, és másképp a férj is a feleségnek. Épp megint egy családban, amikor beszélgettem, panaszkodott a feleség, hogy soha nem vesz neki virágot a férje, nem hoz. Nem hoz neki ajándékot a születésnapjára, a névnapjára, mert azt mondja, hogy igen, ez kötelesség, ő kötelességből nem. De hát akkor legalább máskor. Az nem kötelesség. De a kötelességet nem, mert hát a karácsony, meg a születésnap, meg a névnap, az olyan, hogy az kell, tehát azt nem. Jó, akkor nem. De máskor fejezze ki a szeretetét, mert előbb-utóbb azt érzi a feleség, hogy hát se így, se úgy, akkor egyáltalán fontos vagyok. És a Biblia ezt nagyon-nagyon messze menőkig támogatja, hogy a köteles jó akaratot. Ugye a köteles nyilván az igazi szeretetben nem kötelességből van, hanem szeretetből. Szeretetből fakad az ember életében. Tehát, amikor azt mondja a Szentírás, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, most térnénk át egy kicsit a teremtés történet kérdésére, hogy ott hogyan gondolta az Isten, akkor azt mondja, hogy a házasságra nem akkor érett az ember, amikor talán szexuálisan érettnek érzi magát rá, hanem amikor vágyódik a társra, nem az alkalmi partnerre, hanem a társra. Ugye azt mondta Isten, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek néki segítőtársat, hozzáillőt, és akkor leírja a Biblia, hogy Isten formálta az állatokat, Ádám elé oda vezette, hogy adjon nevet az állatoknak, és Ádám nem talált társat magának. Nyilván látta, hogy az állatoknak társuk van, és ő benne is egyre erősebb igényé vált az, hogy neki is társra lenne szüksége, és amikor Isten megteremtette Évát, úgy olvassuk a 22. versből, figyeljünk a finom megfogalmazásra, hogy és alkotta az Úristen azt az oldalbordzsát, amelyet kivett az emberből asszonnyá, és vivé az emberhez. Alkotta. Ugye az alkotás az mindig precíz, pontos, finoman elkészített, személyre szóló. És Isten erre akarná megtanítani az embert, hogy azt keresse meg, azt a társat, akit az Isten személyre szólóan neki alkotott, neki készített. Akivel a legteljesebb lehet az élete. Ugye, amikor azt olvassuk, hogy szerzek néki segítőtársat, hozzáillőt, ebben benne van az is, hogy aki kiegészít téged. Akivel megtanulhatja az igazi szeretet közösséget. Lesznek problémák, lesznek nehézségek, mert nem úgy teljes ez az elkészítettség, hogy a tökéletesen az igényeinek megfelelő, mert formálni is fogják egymást a házastársak, alakulni fognak egymás által, de az Isten vezetésével abba a jó irányba, hogy hogyan tudnák megtanulni azt a legteljesebb, legtisztább, legönzetlenebb szeretetet, ami egyedül az Istennél található, és az Istentől tanulható meg. És amikor Ádám találkozik Évával, akkor azt mondja, hogy ez már csontomból való csont, és testemből való test. Ez asszonyembernek neveztessék, mert emberből vétetett. Igen, ez már a lényem része. Ő lesz a társam, akivel együtt érzek, mert ha csontomból való csont, és testemből való test, akkor ami neki fáj, az neki, nekem is. Ami nekem öröm, az nekem is. Igazán odafigyelek rá úgy, mint önmagamra. És ezt fogalmazza meg a tíz parancsolat második része, amikor azt mondja, hogy szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Mert aki önmagát szereti a másikban,
aki a másikat igazán tudja szeretni, az önmagát is értelmes módon fogja szeretni az ő javára. És ezután ismétli azt Isten, hogy elhagyja a férfiú atyát, anyját, ragaszkodik feleségéhez, lesznek ketten egy testé, valának pedig mindketten mezítelenek az ember és az ő felesége, és nem szégyenlik. A házasságban, ha valakinek bármi miatt is szégyenkeznie kell, nem csak testi dolgok miatt, hanem hibák, fogyatékosságok, hiányosságok miatt, akkor ez biztos, hogy nem olyan elfogadás a másik részéről. Amikor a másikban csak a jót akarom elfogadni, és a gyengeségeit, az esetleges hibáit még nem, akkor ott nincs meg az az őszinte, elfogadó szeretet. Akkor ennek a szeretetnek még mélyülni és erősödni kell. A Szentírás, amikor azt mondja, hogy Isten adja a feleséget, hogy ő szerez társat, akkor Pál apostol a 2. Korintusi levél 6. fejezetében tovább lép ebben a gondolatkörben, és kicsit elmélyíti még ezt a kérdést, tehát Korintusi 2. levél 6. fejezetében, amikor azt mondja, ne legyetek hitetlenekkel felemás igában. Mert mi szövetsége van igazságnak és hamisságnak, vagy mi közössége van a világosságnak a sötétséggel. A közös gondolkodás kell, hogy alapja legyen a jó házasságnak. De azt ki tudja, hogyha az egyik fél így gondolkodik bizonyos kérdésekről, a másik másképpen, az feszültséget jelent. A hitéletben pedig, ha az egyik hívő, a másik pedig nem hívő, azt a kitételt teszi a Biblia, hogyha valaki később válik hívővé, akkor el ne hagyja a nem hívő házastársát, mert így segíthet neki. Ez ugyanott van megfogalmazva az 1. Korintusi levél 7. fejezetében, hogy attól, ha valaki megtér és nem hívő a férje, a családja, attól ne váljon el, adjon esélyt a házastársának, és mindent tegyen meg azért, hogy a házastársa, Péter levelében van gyönyörűen megfogalmazva, ez a felhívás a Péter levele 1. levele 3. fejezetében, tehát Péter 1. levele 3. fejezetében az 1. verstől, itt először az asszonyokat szólítja meg, de megszólíthatná a férfiakat is, hogyha nem hívő a házastársuk, hogy hasonlóképpen az asszonyok engedelmeskedjenek az ő férjüknek, hogyha némelyek nem engedelmeskednének is az igének, feleségük magaviselete által igen nélkül is megnyeressenek. Tehát a hívő ember jó befolyása, a meg nem fáradó szeretetének, a segítsége a házastárs számára felbecsülhetetlen értékű. Ugye szemlélvén a ti félelemben, Isten félelemben való fedhetetlen életeteket. És utána így folytatja, hogy a házasságban mi legyen az elsődleges, és mi legyen a fontos. Mivel nyerje meg a nő a férfi szívét? Akiknek ékessége ne legyen külső, hajuknak fonogatásából, aranynak felrakásából, vagy öltözékek felvevéséből való, hanem a szívnek elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek romolhatatlanságával, ami igen becses az Isten előtt. Mert így ékesítették magukat hajdan ama szent asszonyok is, akik Istenben reménykedtek, engedelmeskedvén az ő férjüknek. Ma már nem nagyon népszerűek ezek a bibliai tanácsok. Ma már a külső az elsődleges szinte. Ha valaki nem követi a divatot, az nagyon könnyen maradinak számít és háttérbe szorul.
Ez akár a külső megjelenésben, akár a fellépésben, a modorban. Ma egy nőnek is idézőjelben illik lehengerőnek lenni, illik kezdeményezőnek lenni. A Biblia ezt nem tanítja sehol. A Biblia azt mondja, hogy a szelíd és csendes lélek romolhatatlansága. A Biblia azt mondja, hogy a szívnek elrejtett embere. És azt mondja el a Biblia, hogy a férfiak hasonlóképpen. Tehát a férfi se azzal tűnjön ki, hogy ő mennyire férfi és mennyire vagány, hanem azt mondja, hogy a férfiak hasonlóképpen együtt lakjanak értelmes módon a feleségükkel. Másik fordítás azt mondja, hogy megértő módon lakjanak együtt a férfiak az ő feleségükkel. Tehát Péter apostol is ezt támasztja alá, a megértést, az együttlakást, nem a távházasságot, mert akkor könnyen jön a harmadik, vagy könnyen jön az elhidegülés, hogy együtt lakjanak megértő módon a férfiak az ő feleségükkel, mint az asszonyi nemnek, mint gyöngébb edénynek tisztességet tévén. Itt is megnéztem a másik fordítást, azt mondja, hogy az asszonyi nemnek, mint gyöngébb edénynek megadva a tiszteletet. Ha a férfi tiszteli a nőt, az a nő biztos, hogy mindent megtesz a férfi kedvéért. Ezt most ugye a férfiaknak mondtam. Mert ha megbecsülést érzi egy nő, ennél sokkal többet nemigen tud neki nyújtani az élet. Isten is megbecsüli az embert, értékel bennünket, mindnyájunkat, egyen-egyenként. És ugye Efézus beliekhez írt levél tanít majd erre, hogy akkor a férfiak, az asszonyok hogyan viszonyuljanak egymáshoz, és honnan nyerjék az erőt a házasság fenntartásához. És azt mondja itt Péter levelében a Szentírás, hogy az asszonyi nemnek, mint gyöngébb edénynek tisztességet tévén, mint akik örökös társaik az élet kegyelmében, örök társak az élet kegyelmében, hogy a ti imádságaitok meg ne hiúsuljanak. Tehát aki azt mondja el a Szentírás, hogy aki nem követi ezeket a rendelkezéseket, aki nem megértően, tisztelettel viszonyul a házastársához, aki nem istenfélő módon akarja fenntartani ezt a kapcsolatot, hanem ügyeskedve, hogy ott az imádságot Isten nem hallgathatja meg. Mert nem a külső fogja összetartani a házasságot, hanem a belső lelki értékek. És ezért mondja a Biblia azt, hogy ahol közösek a belső lelki értékek, akinek módja van rá, ugye, aki nem él még házasságban, gondolja meg, hogy hogyan köt házasságot. Egy közeli ismerősöm egyedül maradt, nagyon nehezen viseli az egyedül létet, nagyon foglalkoztatta az öngyilkosság kérdése. Aztán egy nem hívő barátság alakult ki az életében, és most magyarázza nekem, mert kérdezett, először tanácsot kért, hogy mit mondok, mit tanácsolok. Mondtam neki, hogy én azt mondhatom el, amit a Biblia mond. Mást nem. Tehát meghallgathatod, és elfogadhatod, én semmi mást nem mondhatok. Most azt bizonygatja, hogy neki ezt a kapcsolatot az Isten szerezte. Nem hívő a társ. És ezt csak mondogatja önmagát erősítve. Nyilván én elmondtam, innentől kezdve nincs jogköröm arra, hogy azt mondjam, hogy nézd, lehet, hogy jól fogtok élni, de az Isten nem egészen így gondolja el. Ezt kinek-kinek magának kell az Istennel rendezni, és olyan megdöbbentő volt számomra, hogy azt kérdezte tőlem, hogy akkor, ha én most így döntök, elhagysz, és nem leszel a barátnőm? De hogy nem hagylak el. Legfeljebb te hagysz el. Én a barátságot nem ettől teszem függővé. Ez a te szuverén jogod, hogy döntesz.
az Isten előtt áll mindenki, de a Biblia azt mondja, ne legyetek hitetlenekkel fele más igában, mert az ember a saját helyzetét nehezíti meg ezzel. A közös tervek, a közös célok az élet egy döntő részén nem valósulhatnak meg. A jövő kérdése, az Isten tisztelet gyakorlása, az imádság gyakorlása, a Biblia olvasása. Ha ez nem közös, akkor ezt nagyon-nagyon nehéz feloldani. És Isten ettől meg akarja védeni az embert. Most szeretnék ezután kitérni arra, hogy Isten a házasságban mit tart alapnak. Mi az, ami a Biblia szerint tényleg tartóssá tudja tenni a házasságot, és hogyan lehet megőrizni a házasságot, az egymás iránti szeretetet. És itt szeretném Énekek énekére terelni a figyelmet, ami a Szentírásnak tényleg egy gyöngyszeme, mert Isten ezen keresztül bemutatja azt, hogy neki gondja volt arra, hogy a Bibliába bekerüljön egy külön könyvbe az a sok-sok tanács, amit Isten a társválasztás, a házasság kérdésével kapcsolatban üzen az embernek. Az első gondolat, amit szeretnék kiemelni, az első fejezetnek a 7. verse. És az előbb, hogy kint kérdezgettek ezzel kapcsolatban, ott is elmondtam, hogy én javasolnám mindenkinek, hogy azért, amikor megfárad, amikor a házastársi kapcsolat egy kicsit fáradtá válik, érdemes újra elolvasni. De ha nem, akkor is évente legalább egyszer elolvasni a házastársaknak, talán először külön, aztán együtt is Énekek énekét, és ha meghidegül a kapcsolat, ez alapján megvizsgálni, hogy vajon hol romlott el, mitől romlott el az a kapcsolat. Az első fejezetnek a 7. verse azt mondja, mondd meg nékem te, akit az én lelkem szeret. És aztán folytatja, hol vagy? Akit az én lelkem szeret. Tehát ez a házasságnak az igazi alapja. Erre épülhet rá minden. Ha ez az alap hiányzik, hogy lelki kötődés, lelki kapcsolat van, és a lelki kapcsolatnak a kifejeződése, ha fontos az ember számára, a házastár számára, hogy hol van a társam, tudni akarom, hol van, mit csinál. De itt így folytatja, hol legeltetsz, hol deleltetsz délben, hol vagy, mit csinálsz. Ha ezeket a kérdéseket nem osztják meg a házastársak egymással, akkor az a házasság formai házasságként lehet, hogy egy életen keresztül működik, de hogy ott mind a két fél nem lesz boldog, nem lesz kiegyensúlyozott, nem lesz megelégedett, az nagyon valószínű. Sőt, a Biblia szerint biztos. Aztán azt mondja el a Szentírás, többször is hangsúlyozza, a 3. fejezetben is, 2-szer is egymás után, a 3., 4. versben, hogy akit az én lelkem szeret. Megint azt mondja, hogy akit az én megtaláltam, akit az én lelkem szeret. Mert akit az én lelkem szeret, azt nem akarom, nem engedem meg, hogy elvesszen. Hány kapcsolat romlik meg azért, mert jön valami feszültség, és aztán nem tudják lerendezni azt a problémát. Nem tudják helyreállítani a szeretet kapcsolatot, a lelki közösséget. Ja, hol vagy? Most hol vagy? És ahol működik ez a megkeresés, a másiknak a megkeresése, hogy igényem az, hogy helyreálljon a lelki közösség, a lelki kapcsolat, ott a házasság fent tud maradni hosszú időn keresztül. Aztán Énekek éneke azt is elmondja, hogy megkülönböztetett személy a házastárs. Egyedi. Nincs hozzá hasonló. Lehet szebb, lehet jobb, lehet különlegesebb. De az én szememben akkor is olyan,
Így mondja a második fejezete, mint a lilium a tövisek között, vagy mint az almafa az erdő fáinak közt. Mert már nem a másikat nézi, a harmadikat, a negyediket, a tizediket. Mert az igazi házasságban ott van a megelégedettség. Nem tökéletes a társ, senki nem az. Megelégedettség. És úgy tekintek rá, hogy a legtöbbet, a legjobbat akarom látni. Hadd kérdezzem meg, hány lilium van? Ugye a lilium csodaszép, illatos, tökéletes virág. Ilyenek vagyunk mi nők? Nem egészen. De mindenki válhat liliummá a másik, a társa számára, aki hozzájön. Mert a szemléletében a jót veszi észre, a szépet, a lelki értékeket. Nem a külső a legnagyobb érték. Az a baj, hogy az emberek többnyire ilyen alapon választanak. Ugye, még ha a jelképet egy kicsit így is értelmeznék, ó, lilium, hát akkor, hó, hát valami nagyon különleges, valami nagyon egyedi. Nem. Nem biztos. Én láttam házaspárokat nagyon szépen élni, és megint csúnya a kifejezés, de egyik sem volt szép. Külsőre. De olyan harmonikusan, olyan szépen éltek, annyira becsülték, tisztelték egymást, a lelki értékeket vették észre. Nem azt a hiányosságot, hogy a haja, a hajszíne, az arca, az alakja. Isten nem azt mondja, hogy manükeneket válasszunk meg, sportembereket. Ott lehet fiatalkorban ez az igény, csak aztán a legtöbb ilyen házasság tönkre is megy. Ezért is mondtam, hogy ez a kiválasztottság mindennek ellenére. Aztán azt mondja, hogy olyan legyen a két ember szeretet kapcsolata. A negyedik vers azt mondja, zászló felettem a szerelme. Hova szokták kitűzni a zászlót? Ugye ma már nem jellemző ez ennyire. Amikor bevettek egy várat, akkor oda kitették a zászlót, hogy az én váram. Az a zászló jelezte azt, hogy ide ellenség, idegen nem térhet be. Mert ezt a zászlót én tettem ki, teljesen, tudatosan. És az ő szeretete annyira erős, annyira meggyőző, hogy én így érzem, hogy a szeretete a zászló felettem. És én ezt kívánnám mindenkinek, aki házasságban él, hogy úgy szeresse a másikat, hogy az ő szeretete, az ő szerelme zászló lehessen a másik számára. Ne azt várja, hogy ő kapjon és még kapjon, hogy a zászló felettem az ő szerelme. Azután az elején elmondja énekek éneke, hogy a hetedik versben, hogy fel ne költsétek és fel ne serkentsétek a szerelmet addig, amíg akarja. Ugye utal a énekek éneke a testi kapcsolatra is. De azt mondja, hogy mindennek megvan a maga ideje. Ahogy egy kapcsolat kifejlődik, annak ha megvan a maga természetes rendje, akkor megalapozódik. A második fejezetnek a hetedik verse. És ne ez az igény merüljön fel, ami ma már általános és természetes, hogy alig ismerik egymást, de már a testi együttlét bekövetkezett. Aztán vagy lesz belőle majd komolyabb kapcsolat, vagy nem. Házasság meg, hát elég ritkán, mert egyre kevésbé igény is a házasság. Még ezt kell, hogy a testi kapcsolatot kell, hogy megelőzze egy nagyon döntő dolog. A 14. vers azt mondja, én galambom, a kősziklának hasadékában, a magas kőszálnak rejtekében mutasd meg nékem a te orcádat, hadd halljam a te szódat, mert a te szód gyönyörűséges, és a te tekinteted ékes. Az a védettség, az az elrejtettség, amire szüksége van a két embernek,
És ez a meghitt kapcsolat, ennek a meghitt kapcsolatnak az intimitása, amikor megint csak nem a testi kapcsolat kerül előtérbe, hanem először a megismerkedés, a beszélgetés. Azt mondja, hogy ebben az elrejtettségben hadd ismerjek meg, hadd hasson rá.

hogy fontos vagy nekem. Hogy szívesen hallgatom, amit te mondasz. És én is szívesen elmondom, ha te tudni akarod, hogy mi történt velem. Nem a ráerőltetése a másikra, az én gondolatom, mert akkor ott van a tapintat, hogy nem csak én akarok tudni rólad, te is tudni akarsz rólam, én is elmondom, hogy mi történt velem. Te is elmondod, hogy ismerjük egymást. A Biblia szerint a megismerés így kezdődik, és a testi kapcsolatban teljesedik ki. Ma, amikor a munka, a televízió, a mindenféle program leköti az emberek figyelmét, ezért van olyan sok elégedetlenség a házasságokban, mert nincs elég idejük az embereknek egymásra. És nem járják meg ezt a természetes utat. És utána így folytatja, fogjátok meg nékünk a rókákat, a rókafiakat, akik a szőlőket elpusztítják, mert a mi szőlőink virágban vannak. Ugye a róka jelképezi az ellenséget, aki tönkre akarja tenni a szőlőt. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy Sátán létezik. És nem úgy zajlik az ember élete, hogy én elhatároztam, hogy az enyém tökéletes lesz, és innentől kezdve a mi házasságunkban nem is lesz probléma. De fogjátok meg nékünk a rókákat, a rókafiakat, akik a szőlőket elpusztítják. Az emberi természetünk végig ugyanaz az emberi természet lesz. Nem véletlen mondja el a Római Levél 7. fejezetében Pál apostol azt, hogy én, aki a törvényt szemlélem, én, aki elmondom a törvényről azt, hogy a törvény szent, a parancsolat szent, igaz és jó. Ugye Pál, aki találkozott Krisztussal, Krisztusnak szentelte az életét, a szolgálatra szentelte az életét. Pál azt mondja el, hogy az ő életében ugyanúgy jelen van az emberi, a megromlott, a meggyengült emberi természet, hogy az ember szeretné a jót követni, és nem mindig tudja. És ebből kiindulva, hogy erről soha nem feledkezhetünk el, hogy voltak rossz szokásaink, vannak gyengességeink, amik újra és újra elő akarnak jönni, amik által tönkre mehetne a házasság, vigyázni kell rá. Így mondja, hogy fogjátok meg nékünk a rókákat. Megfogja valaki más? Kinek magának is. Erre ügyelni és figyelni kell, hogy sem külső hatás, sem az emberi gyengeségből fakadó fáradtság következménye, rossz hangulat, éppen beteg valaki, türelmetlenebbé válik, vagy van valami olyan nehézség, munkahely, gyermeknevelés, annyi minden meg tudja nehezíteni az ember életét, és amikor hitben meggyengül, akkor rögtön jelentkeznek ezek a rókák, rókafiak. És mennyire meg kell tanulni kivédeni, és ha én nem tudnám, akkor mennyire a házastársamnak kellene józannak lenni, hogy most gyenge, most fáradt, hát most nem veszem komolyan azt, amit mondott, amit gondolt, amit nem mondott, amit nem csinált, hanem türelmes leszek, és segítem, hogy túljusson ezen a nehézségen. Tulajdonképpen egy ilyen élethelyzettel folytatja az 5. fejezetben a negyedik fejezet a házastársak testi közeledése, testi kapcsolata, az 5. fejezet pedig ennek a problémának a kibontakozása, amikor két ember, aki igazán szereti egymást, ahol az alap is jó, mégis jön a nehézség. Nagyon érdekes, hogy a vőlegény elment, illetve a menyasszony, a feleség otthon van, és a férj késve érkezik haza. Zörget. Jó várni a másikra? És amikor már nagyon-nagyon késik az illető, és rendkívül szemléletes, azt mondja, én elaludtam, de lelkemben

vigyázok. Tehát vártam, ugye elaludtam, de lelkemben vigyázok. Lehet-e vigyázni, ha elaludtam? És erre ad választ, ugye megérkezik a társa, a szerelmese, a zörget, hogy nyisd meg nékem, én húgom, én mátkám, én galambom, én tökéletesem, mert az én fejem megrakódott harmattal, az én hajam az éjszakának harmatjával. Késve érkezik, szóval mit csinált, hol volt, miért nem jött időben, mi az, hogy már harmat van, meg és még mindig nincs itthon. És a harmadik vers azt mondja, felelék én. És itt szeretnék megállni először. A kérdezés helyett felel. Nagyon sokszor elmarad a kérdezés. A kitisztázás. Felelék én. Levetettem ruhámat, hogy öltözhetném fel. Megmostam lábaimat, mi módon keverhetném azokat a porba. Ugye, én már lefeküdtem, alszom, most már te maradj ott, ahol vagy, meg én is ott vagyok, ahol én vagyok. És kialakul a távolság. A megsértődés. Könnyű megsértődni? Rosszul esik. Könnyen kialakul, hogy olyan rosszul esett, és most nem tudok úgy reagálni, ahogy kellene. Ez az emberi lényünkben, a természetünkben ott van törvényként. És ez alul csak hitáltal tud az ember felszabadulni. És azt mondja tovább a leírás, hogy az én szerelmesem kezét benyújtá az ajtónak hasadékán, és az én belső részeim megindulának ő rajta. Amikor a férj jelzi, hogy itt vagyok, hadd jöjjek hozzád. Felkelék én, hogy az én szerelmesemnek megnyissam, és az én kezeimről mirha csepeg vala, és az én ujjaimról folyó mirha, ha a závár kilincsére megnyitám az én szerelmesemnek, de az én szerelmesem elfordult, elment. Amikor későn reagál valaki a kezdeményezésre. Amikor megvárakoztatja a másikat. És ez a megvárakoztatás, ami a sértődésből fakad, aztán felülvizsgálja, mert azt mondja, ó, dehogy is, hát szeretem én. Ezt jelképezi, hogy az én kezeimről mirha csepeg, ugye a mirha az értékes valami, ugye a mirha az ujjaimról folyó mirha az ával kirincsére, hogy igen, én indulok, jövök, szeretetből jövök, szeretlek én. De az előbb én sértődtem, meg most meg ő. És elment. És ugye elfordult, elment, és aztán leírja énekek éneke, ki olvassa el a folytatást, hogy milyen nehéz az újra találkozás, és mennyi küzdelem, és mennyi probléma adódik mindebből. És ezért annak a függvénye a házasság, hogy ki mennyire tanulta meg Istentől a szeretetet. Összegzésképpen. Tehát amennyire én Istentől megtanultam a szeretetet, annyira tudom szeretni a házastársamat. Ennek pedig az az alapja, hogy én mennyire szeretem az Istent. Tehát az alap az Isten iránti szeretet, a szeretet befogadása, és ez alapján a szeretet gyakorlása az emberi természetnek a negatív megnyilvánulásai a szeretetben háttérbe szorulnak. És nem juthatnak érvényre. Nem lehet megsértődés akkor. Nem lehet elfordulás. Akkor nem marad el a kérdezés. És ezért mondja énekek éneke, ugye amikor aztán helyreáll megint a kapcsolat, a 8. fejezet 6. versében, ez a nagyon jól ismert összegzés énekek énekéből elsősorban ezt szokták idézni. Tégy engem, mint egy pecsétet a te szívedre, mint egy pecsétet a te karodra, mert erős a szeretet, mint a halál, kemény, mint a sír, a buzgó szerelem. Lángjai tűznek lángjai, az Úrnak lángjai. Sok vizek el nem oldhatnák-e szeretetet, a folyóvizek sem boríthatnák azt el. Ha az ember minden házabeli marháját adná is a szeretetért, mégis megvetné
azt. Ugye a marha vagyont jelent. Tehát ha minden vagyonomat odaadnám is, vagy odaadnák is, nem mérhető földi vagyonhoz a valódi szeretet, az igazi szívbeli ragaszkodás. Ja, olyan, mint egy pecsét, amikor le van valami pecsételve. Ma már ezt nem ismerjük annyira, de a régi időben azzal a pecséttel, amikor lepecsételtek egy levelet, az jelezte azt, hogy kitől ered, és ki hitelesíti. És ezért mondja, hogy legyen ez egy zárt levél. Olyan, mint egy zárt levél. Tégy engem, mint egy pecsétet a te szívedre. Hogy ott lehessen az igazi, maradandó, tartós szeretet, ott lehessen ennek a pecsétnek a védettsége. És azt mondja el, hogy ilyen erős szeretet, ami olyan erős, mint a halál, mint a sír. Ugye, ami meg nem változtatható. Ki tudja a halált megváltoztatni? A sír fogságát. Senki. Senki nem léphet be harmadikként ebbe a kapcsolatba. Azt mondja el a Szentírás, hogy a lángjai tűznek lángjai, az Úrnak lángjai. Mert az Isten szerezte. Az Isten támogatásával lehet ilyen erős. És Efézus beliekhez írt levél, ez még egyszer azért térnék vissza. Ez már sok időben. Nem baj? Mondjam még? Nem. De már most már fél hat lesz. Elnézést. Efézus beliekhez írt levél 5. fejezetében egy kicsit korábbi igeversektől szeretném idézni, mint amit csak a házasságra vonatkozik, mert a Biblia leírás is folyamatos. Az 5. fejezet ezzel a címszóval indul, hogy intés szent életre. A 15. verstől olvasnám. Meglássátok annak okáért, hogy mi módon okkal járjatok. Nem mint bolondok, hanem mint bölcsek. Áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszok. Annak okáért ne legyetek esztelenek, hanem megértsétek, mi legyen az Úrnak akaratja. És meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van, hanem teljesedjetek be szent lélekkel, beszélgetvén egymás között zsoltárokban és dicséretekben, és lelki énekekben, énekelvén és dicséretet mondván szívetekben az Úrnak, hálákat adván mindenkor mindenekért a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében, az Istennek és Atyának. Engedelmesek legyetek egymásnak Isten félelmében. Ezt a szakaszt azért szerettem volna felolvasni, mert olyan tanácsokat ad az ember életére nézve, amit ha megfogad az ember, akkor tényleg tulajdonképpen az énekek gondolatait összegzi, plusz az Istenhez való kapcsolatot. Mi módon okkal járjatok, ez az okkal járni, mindent megfontoltan, mindent meggondoltan tegyünk, és mindent valamiért tegyünk, és ne pedig ösztönösen. Tehát az ember élete ne az ösztönös reagálások élete legyen, hanem a megfontoltság, a meggondoltság élete. Amikor azt mondja, hogy áron is megvegyétek az alkalmatosságot, most szeretnék visszautalni az énekek éneke tapasztalatra, hogy amikor késik a férj, és a feleség már türelmetlen, a maga türelmetlenségét legyőzve, ez az ár. Ezen az áron is vegyem meg azt az alkalmat, mert különben én viselem a következményét, meg mind a ketten. Aztán azt mondja, hogy az ember keresse, hogy mi az Isten akarata. Aztán azt mondja, hogy a bor, amiben kicsapongás van. Tehát a józanságra utal, hogy az ember ne úgy keresse a lelki feltöltődést, az érzelmi feltöltődést, hogy iszok egy kicsit, aztán akkor talán könnyebben feloldódok. Az nem fog sokáig tartani a családban. Hanem egymással beszélgetve, amit mond később, beszélgetvén egymás között. Ugye a zsoltárok a tapasztalatok elmondása. És a házasságban nyilván nem csak Istenről lehet beszélni, hanem az élet minden dolgáról. Minden élethelyzetről.
És hogyha ott van a házasságban a másik igazi elfogadása, a megbeszélés, ott van a hála Isten iránt, egymás iránt, akkor azt mondja, hogy még egy. Engedelmesek legyetek egymásnak Isten félelmében. Tehát a kölcsönös odafigyelés a másikra, és igaz, hogy utána azt mondja, hogy ti asszonyok, a ti saját férjeteknek engedelmesek legyetek, mint az Úrnak, de azért ezzel kezdi, hogy egymásnak legyetek engedelmesek. Hogy mindegyik figyeljen a másikra. Aztán azt mondja, hogy igen, a nő ezen a területen többet nyújtson. Jobban figyeljen a férjre, és utána majd megmagyarázza, hogy miért, mert a férj Isten után az első kell, hogy legyen számára. A férj feje a feleségének, úgy, mint Krisztus feje az egyháznak, és ahogyan Krisztus engedelmes, ahogy az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, azonképpen az asszonyok is engedelmesek legyenek férjüknek mindenben. Ja, hozzátehetnénk, hogy az Úrban, ahogy az egyház Krisztusnak, ez párhuzam, hogy olyan dolgokban viszont felszabadít az engedelmesség alól a Biblia, amikor a férj olyat kér, ami az Isten parancsolataival ellentétes. Tehát ez nem egy meggondolás nélküli, értelem nélküli engedelmesség, hanem egy odaszánás, de ezen belül mégis megmarad az a függetlenség, amit Péter apostol egy egész más helyzetben fogalmazott meg, hogy Istennek kell inkább engedelmeskedni, mint embereknek. Tehát a férj nem uralhatja úgy a feleségét, hogy a feleségnek az Isten akaratával szemben is engedelmeskednie kellene a férjének. Hogy az Isten törvényét a feleség betölthesse. Ezután mondja el, hogy a férfiak hogy szeressék az ő feleségüket, ahogy Krisztus szerette az egyházat, tehát a férjet és a feleséget is tulajdonképpen Jézus Krisztushoz irányítja a Szentírás, és azt mondja el, hogy a férj előtt legyen ott Jézus önmegtagadó, önfeláldozó élete. Jézus nem sértődött meg sok-sok elutasítás láttán sem. Hányszor utasítottuk el Krisztus megkereső szeretetét? Ki gondoljon a saját életére? Hányszor késztetett az Isten valamire? És az Isten türelmesen, szeretettel küzd értünk, és tanítgat bennünket, segít, hogy eljussunk az ő vele való közösségre, és azt mondja el az ige is. Más helyen Pál apostol azt mondja, hogy ha Isten reánk bízta a békéltetés szolgálatát, akkor ebben a követségben járjunk, és ezt a legelőször a családban kell, hogy gyakorolja az ember. A másik megbékéltetése. Hogyha az egyik megsértődött, akkor én ne sértődéssel reagáljak és válaszoljak a házastársam elfordulására. És azt mondja, hogy a férfiaknak úgy kell azt szeretni az ő feleségüket, mint az ő tulajdontestüket, mert ha a tulajdon testét az ember táplálgatja és ápolgatja, ugyanúgy, ahogy Krisztus is az egyházat, akkor biztos, hogy az a feleség megelégedett lesz. Az a feleség biztos, hogy az ilyen férjnek örömmel fog engedelmeskedni, mert tudja, hogy az Isten sem akarna mást, mint a férje, amit kér tőle. És itt ezután az eredeti, a teremtéskor adott ígét idézi a Szentírás, hogy mert annak okáért elhagyja az ember atyát és anyját, és ragaszkodik az ő feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. És ez az egység, ez a szeretet közösség lesz majd a családi boldogságnak, békességnek az alapja és forrása, és az énekek éneke befejező gondolatát szeretném olvasni, hogy akkor a házasságban így valósul meg a szeretet mellett a szabadság. A szeretet közösség mellett engedi a társ, hogy kibontakozzon a másik egyénisége is. Akkor nem megkötözi a házastársát, hanem segíti. És így fejeződik be énekek éneke.
Fuss, én szerelmesem, és légy hasonló a vadkecskéhez, vagy a szarvasnak fiához a drága füveknek hegyein. Fuss, szabad vagy. És én azon gondolkoztam, hogy azt nem tudom, hogy a vadkecske az igazából hogyan jelkép. De hogy a szarvas fia a szarvashoz mindig visszamegy. Nem kóbor el messzire, él a szabadságával, de oda ahhoz a szülőhöz mindig visszatér. Ez törvény. Ez a lényéből fakad. És a jó házasság így működik, hogy a szeretet, a szabadság, a megelégedettség, a kibontakozás az ott van, és emögött ott van az Isten félelem is, mert így élni Isten nélkül lehetetlen. Lehet, hogy nagyon súlyos, nagyon szigorú a kijelentés, amit így összegzésképpen mondok, de ez ember önző módon is sok mindent megvalósíthat az életében, mert azt adom, azért adom a szeretetet, hogy kapjam, de a konfliktus helyzetekben már nem tud működni az ilyen kapcsolat. Az igazi szeretet közösségben pedig ott van az erő, a megtartó erő, hogy történhet bármi. Az a két ember akkor is hű marad egymáshoz, és nincs olyan probléma, nincs olyan próba, még ha az egyik hűtlenné lenne is. Nincs olyan nehézség, amit helyre ne lehetne hozni, és ne lehetne folytatni, helyreállítani a szeretet közösséget. Sok mindenre ki lehetne még térni, de azt hiszem, hogy akkor itt most befejeztem, mert elég sok idő telt el. És én kívánom mindenkinek, hogy érdemes ezeket a Biblia verseket tanulmányozni, hogy a tartalmas házas élet az kinek-kinek az életében megvalósulhasson.

Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Dániel próféta könyvéről fogunk szólni az elkövetkezendő sorozatunkban. És a mai alkalommal a bevezető előadásként arról fogunk szólni, hogy milyennek a könyvnek a jelentősége, Dániel próféta könyvének, van-e időszerűsége, és mindjárt az első fejezetet is át fogjuk tekinteni, amelyben azt fogjuk meglátni, hogy az életben az aprónak, jelentéktelennek tűnő dolgoknak milyen hatalmas szerepe és fontossága van mindannyiunk életében. Tehát mindenek előtt átfogóan szeretnék Dániel próféta könyvéről szólni, és arról szeretnék mindenek előtt szólni, és arról szeretném, hogyha közösen gondolkodnánk, hogy miért is rendkívüli ez a könyv. Mert ki kell, hogy mondjuk, hogy minden bibliai könyv csodálatos, nagyon fontos, de ez a könyv rendkívüli könyv a Biblián belül. A fontosságát, jelentőségét illetően rendkívüli könyv, elmondhatjuk Dániel próféta könyvéről. Ebben a könyvben két típusú tanítást, két típusú kijelentést, biblia verseket találunk, fejezeteket, és ezért is rendkívüli ez a könyv. Dániel könyve annyiban különbözik Jelenések könyvétől, hogy Dániel könyvében nagyon sok történet is található. Nem csak profétikus kijelentés, hanem történet. Nagyon sok történet, ami tele van erkölcsi tanulsággal. És olyan történetek szerepelnek Dániel könyvében, és majd ezt látni fogjuk, majd áttekintjük az egész könyvet, és ahogy haladunk előre, látni fogjuk, hogy olyan történetek szerepelnek Dániel könyvében, amelyek azt mutatják be nekünk, hogy az ember hogy tud felkészülni a nagy megpróbáltatásokra, a nagy megpróbáltatásokban való megállásra. A könyv történeteinek mindegyike ezt a célt szolgálja. És látni fogjuk, hogy milyen hatalmas erkölcsi tanulságokat lehet meríteni egy-egy történetből, tehát azon túlmenően, hogy ez egy profétikus könyv, ilyen fejezetek sokaságát is találjuk ebben, az első fejezetben, a másodikban, harmadikban, negyedikben, ötödikben, hatodikban vannak proféciák is, de alapvetően történeti részeket találunk, amelyek ezt a célt hivatottak elérni a mi életünkben, hogy meglássuk ezeknek a mondani valóját, és hogy felkészítsenek bennünket olyasmire, ami előttünk áll, ami nagy megpróbáltatás. És a másik, amiről most részletesebben szeretnék beszélni átfogó értelemben Dániel próféta könyve kapcsán, az az, hogy Dániel könyvében olyan proféciák, olyan egyedülálló proféciák találhatók, amelyek más prófétai könyvben nem találhatóak. Mindenek előtt, ami rendkívüli jelentőséget ad Dániel könyvének, az az, hogy a legelső történeti áttekintő proféciákat itt találjuk ebben a könyvben, Dániel könyvében. Az időszámításunk előtti 6. században íródott Dániel könyve, és ettől a pillanattól kezdődően, a 6. századtól kezdődően egészen az idők végezetéig mond el proféciákat, áttekinti az egész történelmet. És látni fogjuk, hogy a történelmet bemutatja bizonyos értelemben elég nagy részletességgel, nem az egész földünk történelmét mutatja be, hanem azt a történelmet, amely a megváltási terv előre haladásával kapcsolatos. Látni fogjuk mindjárt a következő alkalommal a Bibliában az első nagy átfogó proféciát, amely időrendben a keletkezésétől kezdve elmondja azt, hogy a világbirodalmak hogy következnek egymás után a föld történelmében, egészen Jézus eljöveteléig. Hatalmas, rendkívüli, egyedülálló profécia. És látni fogjuk majd azt, hogy nem homályos kifejezésekkel, nem érthetetlen módon tárja mindezt elénk, hanem nagyon tömören, nagyon összeszedetten, összefogottan, szűkszavúan szinte, de mégis bőségesen elegendő információt nyújtva ahhoz, hogy ezeket be lehessen azonosítani, és megláthassuk azt, hogy valóban
Az Isten előre kijelentette, hogy a történelem hogy fog alakulni. Látjuk majd azt, hogy bizonyos jelképeket használ Dániel könyve is, ugyanúgy, ahogy Jelenések könyve is, de látni fogjuk azt, hogy ezeknek a jelképeknek megvan a maga jelentése, határozott jelentése, egyértelmű jelentése. Látni fogjuk azt, hogy van úgy, hogy ott azonnal megad egy-egy választ egy-egy jelképen belül. Van úgy, hogy később más fejezetekből, más könyvekből látunk erre magyarázatot. De látni fogjuk, hogy világos, érthető és tömör áttekintés az egész földünk történelméről. A másik nagy jelentősége ennek a könyvnek, hogy alapját képezi a későbbi kinyilatkoztatásnak, a későbbi kijelentéseknek. Szeretnék olvasni itt egy igét Máté evangélium a 24. fejezetének a 15. verséből. Máté evangélium a 24. fejezet 15. verse a következőt mondja. Máté evangélium a 24. fejezet 15. verse. Jézus beszél ebben a fejezetben arról, amit a tanítványok így fogalmaztak meg kérdésként, hogy micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének. És erre azt olvassuk, hogy Jézus többek között ezt mondja ebben a fejezetben, hogy mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen, aki olvassa, értse meg. Most ezt nem részletezzük, hogy mit jelent ez, majd a maga helyén, amikor Dániel könyvében eljutunk oda, akkor majd fogjuk részletesen áttekinteni. De maga Jézus visszahivatkozik Dániel próféta könyvére. És a végidején is szerepe lesz ennek a kijelentésnek, és majd látni fogjuk, hogy azt mondja, hogy igen, amiről Dániel próféta szólott, igen, akkor aki olvassa, értse meg, és hivatkozik arra a jövendőlésre, ami az időszámításunk előtti 6. században keletkezett. Vagy például Pál apostol a Tesszalonikai levél 2. fejezetében, a 2. levél 2. fejezetében egy nagyon tömér proféciát mond el a középkori egyházi élettel kapcsolatban, és ebben a proféciában nem kimondva, nem utalva így rá, hogy Dániel, de ugyanazokat a gondolatokat összegzi, eleveníti fel, arra hivatkozik mintegy vissza, amit Dániel könyvében olvasunk előre, kijelentésként, hogy mik fognak majd bekövetkezni a későbbi időkben. Vagy Jelenések könyve. Jelenések könyve is számtalan esetben utal vissza Dániel proféciáira. Tehát Dániel könyve az első nagy átfogó jövendőlést tartalmazó könyv, és erre a későbbi prófétai üzenetek visszahivatkoznak, mint egy alapja a későbbi kinyilatkoztatásoknak. De Dániel könyve más szempontból is nagyon fontos és egyedülálló könyv. Tudnélik, Dániel könyve nem csak olyan proféciákat ad meg, hogy eseményeket elmond előre, hogy mi fog bekövetkezni, hanem Dániel könyve idői proféciákat is megad. Dániel könyvében több idői proféciával találkozunk, ami azt jelenti, hogy az Isten előre megjövendől bizonyos időpontokat, vagy időszakaszokat. Dániel könyvében mind a kettővel fogunk találkozni, megjövendől egy-egy hosszabb időszakaszt, amikor valamilyen esemény be fog következni, amíg valamilyen esemény sorozat tartani fog, vagy valamilyen birodalom uralmon lesz. Tehát időszakaszokat is megad. Megadja a kezdetét, megadja a végét, hogy ki lehessen számítani ezeket az idői proféciákat. De azon túlmenően olyan proféciát, olyan idői proféciát is megad, ami valóban egyedül álló az egész Biblián belül, és nevezetesen az, hogy Dániel könyve előre megadja Jézus Krisztusnak, a Messiásnak a halála idejét. Dániel könyve 9. fejezetében, vagy ha eljutunk a 9. fejezetig, meg fogjuk látni, hogy előre, körülbelül 600 évvel az esemény bekövetkezése előtt Jézus Dánielen keresztül kijelenti a Messiás halálának a pontos évét. És ha belegondolunk abba,
hogy volt az, hogy várták többen is a messiást a zsidó népen kívül. Elkerültek ezek a szent iratok a zsidó népen kívüli területre is, majd látni fogjuk, hogy milyen módon, ugye a fogság következtében sokan nem tértek vissza a babiloni fogságból, ezek a jövendőlések, ezek az iratok elkerültek sok felé, és a napkeleti bölcsek is ezért jöttek, és ezért várták Jézus megjelenését. Valóban azt lehet mondani, hogy abban az időben az emberek szinte az újjukon számíthatták ki, ez egy idézet Huber Lipóttól, aki azt írja, hogy ez egy olyan jelentőségű profécia, hogy ebben az időben az emberek szinte az újjukon számolhatták és várhatták azt, hogy mikor fog ez valóra válni, mert időben előre ki volt jelentve Dániel könyvében a messiásnak, Jézusnak a halála és a szolgálatának, a nyilvános szolgálatának a kezdetét is meg lehet ebből látni. Ezen kívül a zsidó népről, az Izrael népéről is részletes proféciát ad, hogy mi lesz majd a sorsa. És itt szeretnék megállni, és szeretnék egy fogalmat bevezetni, azaz két fogalmat, amit a bibliai proféciákkal kapcsolatban ismernünk kell. Kétféle proféciát látunk alapvetően a Szentírásban. Az egyiket úgy hívjuk, hogy vázlatprofécia. Vázlatprofécia, ami mit jelent? A vázlatprofécia azt jelenti, hogy egy hatalmas időtávot fog át, és elmondja annak a történéseit nagy vonalakban. Például ilyen lesz a következő alkalommal áttekintésre kerülő második fejezet, ahol elmondja, hogy a babiloni birodalomtól kezdődően, amikor élt Dániel próféta, hogy onnantól kezdve hogy fognak következni a világbirodalmak egymás után, és egészen Jézus eljöveteléig mutatja be az emberi történelmet. Röviden, vázlatosan az egész emberi történelmet bemutatja. Ezek a nagy vázlatproféciák. Ilyet fogunk látni majd a 7. fejezetben, ilyet fogunk látni a 8. fejezetben, ilyet látunk majd később majd későbbi fejezetekben is, még Dánielnél bizonyos értelemben más jellegűt, de alapvetően nagy vázlatproféciák is találhatók Dániel könyvében. De van a proféciáknak egy másik csoportja, és ezek a pillanatkép proféciák. Mit jelent az, hogy pillanatkép profécia? Az Ószövetségben nem csak ilyen proféciákat látunk, meg ugye az Új Szövetségben is, hogy egy nagy évet átfogó profécia, hanem egy-egy eseményt előre kiragadva részletesen elmondja a Szentírás. Szeretnék erre is egy példát említeni Dániel könyvéből. Tudjuk, Dániel könyvében vannak pillanatkép proféciák. Az eljövendő messiásról beszél, ember fiáról beszél. Gondoljunk bele, az időszámításunk előtti 6. században, Dániel könyve 7. fejezetében olvasni fogunk az ember fiáról. Micsoda hatalmas kijelentés. De ugyanakkor ezzel kapcsolatban szeretnék egy pillanatkép proféciát megemlíteni. Azt mondja, hogy a messiás, amikor majd eljön, akkor majd ki fog írtatni, és senki sem lesz. Egy pillanatot, egy mozzanatot elmond, és arra részletesen rávilágít. Gondoljunk bele ebbe a kijelentésbe, kiirtatik a messiás, el fogja mondani, hogy nem, elmondja, hogy nem természetes halállal fog meghalni, hanem majd erőszakos úton az életét el fogják venni, kiirtatik a messiás, és azt is elmondja, egy mozzanatot elmond előre, felvillantja azt, hogy senkie sem lesz. Tehát elmondja azt, hogy Jézus mindenkitől magára hagyatva fog meghalni, és azt hiszem, hogy eszünkbe juthat az a kijelentése Jézusnak, amikor a kereszten szenvedett, és hogy kiáltott fel Jézus? Én Istenem, miért hagytál el engemet? Még az atya is elfordult tőle. És így mondja előre Dániel könyve, kiirtatik a messiás, és senkie sem lesz. Hatalmas jelentőségű kijelentések. Vagy beszél előre, majd látni fogjuk, ez is pillanatkép profécia, beszél Izrael népének a jövőjéről, beszél arról, hogy mi lesz majd a sorsa ennek a népnek. És beszél arról, hogy igen, hazamehetnek, felépítik majd a városukat, a templomukat, de utána, amikor majd a messiás kiirtásra kerül, az azt követő időben el fog pusztulni a szent hely, vége lesz, mint egy vízözön által elhatároztatott a pusztulás. Elmondja azt, hogy egy következő fejedelemnek a népe fogja ezt végrehajtani, nem a fejedelem, hanem a népe. Látni fogjuk, amikor oda kerülünk,
hogy milyen szóról szóra pontosan teljesedett minden mozzanatában, igen hatalmas horderejű vázlat és pillanatkép proféciákat találunk Dániel könyvében. És a másik hatalmas jelentősége ennek a könyvnek az az, hogy miután múltbeli eseményeket is elmond, akkor még profécia volt, amikor Dániel korában kijelentette az Isten, mert kijelentette a 6. században időszámításunk előtt, hogy mi lesz folyamatosan egész Jézus eljöveteléig. Ugye akkor még profécia volt, hogy jön a Médó-Perzsa birodalom, a Görög birodalom, a Római birodalom, utána annak a felszabdalása, ezek mind-mind jövőbeni események voltak. De most hogy vagyunk ezzel? Most itt ülünk a 20. században, azaz már a 21. században elnézést, a 21. század elején, és elővehetjük a történelem könyvet, és azt állapíthatjuk meg, hogy amit 2500 évvel ezelőtt a Bibliában leíratott az Isten, azt a történelem igazolja, hogy a szóról szóra teljesedett. Abból egy betű, egy pontocska, egy jotta el nem múlott. Ezt követhetjük végig nyomon. Láthatjuk a messiásról szóló részt. Látjuk, hogy időben pont akkor kezdte el a tanítói szolgálatát. Pont 3,5 évig tanított. A Biblia elmondja, Dániel könyve elmondja, 3,5 évig fog tartani a tanítói szolgálata. Elmondja, hogy utána kiirtatik a messiás. Látni fogjuk, hogy ezek mind-mind szóról szóra teljesedtek. És minek utána látjuk, hogy ilyen pontossággal a múltban ellenőrizhető, számunkra ellenőrizhető módon teljesedtek ezek a kijelentések, éppen ezért Dániel könyve alapvetően bizalmat ébreszt az emberben a tekintetben, hogy az összes többi, ami még a jövőre vonatkozik, ugyanilyen pontossággal fog teljesedni. Hiszen már előttünk van a bizonyíték, hogy a legnagyobb része már beteljesedett pontosan, akkor az előttünk álló proféciák is hihetjük, biztosak lehetünk benne, hogy ugyanezzel a pontossággal és ugyanilyen módon fognak teljesedni. A másik, amit szeretnék megemlíteni, és erről valamivel többet szeretnék szólni, hogy Dániel könyvének még az az óriási jelentősége, hogy nem csak olyan proféciákat tartalmaz, ami a múltban teljesedett, mint ahogy az előbb említettem, ilyet is nagyon sokat tartalmaz, hanem olyat is tartalmaz, ami az előttünk álló jövőben fog beteljesedni. A jövőre nézve is ad teljesen bizonyos kijelentést és útbaigazítást. És miért fontos ez? Fontos ez egyáltalán nekünk? Időszerű ez a könyv? Hihetetlenül, hiszen olvassunk el egy igét Lukács evangéliuma, 21. fejezetéből, Lukács evangéliuma, 21. fejezet, 26 és 27. verse a következőt mondja. Lukács evangéliuma, 21. fejezet, 26 és 27. verse a következőt mondja. Mikor az emberek elhalnak a félelem miatt, és azoknak várása miatt, amik a föld kerekségére következnek, mert az egek erősségei megrendülnek, ezt Jézus a végidőről mondja, a mi korszakunkról mondja, és akkor meglátják az embernek fiát eljönni a felhőben, hatalommal és nagy dicsőséggel. Ennek már az előszelét érezzük, hogy amikor az emberek elhalnak a félelem miatt, és azoknak várása miatt, amik a föld kerekségére következnek, mert az egek erősségei megrendülnek. Az ember szemtanúja annak, hogy milyen állapotok uralkodnak napjainkban, hogy milyen félelmetes események sorozata megy végbe a világban, és az emberekből, az emberek tömegeiből ez félelmet, szorongást, rettegést vált ki. És ki kell, hogy mondjuk, hogy az emberek tömegesen félnek, rettegnek a jövőtől. Láttunk már ilyet? Találkoztunk ilyennel? Érzékeljük ezt magunk körül, hogy az emberek félnek a jövőtől. És éppen ezért az emberekben egy hatalmas, erős, elemi vágy él a tekintetben, hogy valami biztosat lehessen tudni a jövőről. Az egyetemes történelemről is, az egyetemes emberiségnek a jövőjéről, és az egyéni sorsokról is. És éppen ezért, mert ennyire bizonytalan a világ, ennyire bizonytalan minden,
Mivel találkozunk nap, mint nap? Hogy az érdeklődés miután ébredt fel az emberekben? A jóslatok iránt, a jövendőlések iránt. Figyeljük meg, hogy emberek tömegei kíváncsiak arra, hogy mit mond a horoszkóp. Mi lesz én velem? Mi lesz a földünkkel? Az embereket érdeklik a jövendőlések, a jóslatok. Miért? Mert bizonytalanok az emberek a saját életüket illetően, és az egész egyetemes emberi jövőt illetően is. Az embereket félelemmel tölti mindez el. Hány emberben felmerül az a gondolat, hogy igen, most élünk, és gyerekek születnek, gyerekeink, unokáink születnek, de mi lesz velük? Felnőnek ők egyáltalán? Vagy milyen világra nőnek fel? Vagy egyszer csak egy meggondolatlan valaki elindít egy atomháborút? Vagy valami olyan konfliktust robbant ki valaki, amit ember nem képes visszafordítani? És mi lesz velünk? Mi lesz a gyerekekkel, az unokákkal, az egész emberiséggel? Emberek tömegeiben égető kérdést jelent ez. Emberek szinte depresszióba süllyednek a félelemtől, pláne amikor őket is megérintik bizonyos nehéz körülmények, élethelyzetek, az anyagi helyzet romlása. Hány és hány ember aggódik személyesen a jövője miatt? Igen, és a Biblia egyértelműen elmondja, hogy e felé halad a világunk. Mert azt mondja a Biblia, hogy azért okoz az emberekben ez félelmet, mert olyan állapotok lesznek, hogy az egek erősségei megrendülnek. Igen, a Biblia beszél arról, hogy földrengések lesznek, háborúk lesznek, éhínségek lesznek, katasztrófák lesznek, olyan járványok lesznek, amelyek valóban minden eddigit felülmúlnak. Hadd kérdezzem meg, egy felelősen gondolkodó embert érintenek ezek a körülmények? Mindenkit érint. És érthető, hogy ebben a helyzetben mindenki szeretne valami biztosat tudni. Vagy, ha az emberek azt is mondják esetleg, hogy mi azért mi itt Magyarországon még egy kicsikét védett körülmények között vagyunk. Azért nem vagyunk annyira kiszolgáltatva a hurikánoknak, a tornádónak, a szökőárnak. Azért talán egy kicsikét védettebbek vagyunk, meg azért talán annyi katasztrófa nem fenyeget bennünket. De amikor az ember az erkölcsi elfajulást látja, amikor azt látja, hogy ez egy olyan folyamat, ami emberileg visszafordíthatatlan, amikor az ember attól tart, és azt látja, hogy a gyerekeknek az iskolában a kábítószert milyen módon tudják már biztosítani az iskolatársak, amikor az ember azt látja, hogy nincs biztonságban sehol senki ebben a földi életben, akkor szintén nem csoda, hogy emberek tömegeiben ott van egy kérdőjel, és szinte elhalnak a félelem miatt, hogy mi fog majd bekövetkezni. És éppen ezért óriási jelentőségű Dániel könyve ebből a szempontból is. Mert Dániel könyvében biztos kijelentést találunk arra vonatkozóan, hogy a világunk milyen módon fogja majd a történelmét befejezni. Dániel könyve egyértelműen elmondja, hogy mi fogja majd a véget jelenteni. Dániel könyve egyértelműen elénk tárja, hogy nem az emberi gonoszság fogja az életet megszüntetni ezen a földön. Dániel könyve elmondja a véget. Elmondja, hogy mi lesz ennek az egész földünknek a történelme. Tehát biztos útmutatás, biztos kép a jövő felől, hogy az ember ne aggódjon, ne féljen, hanem bízzon abban az Istenben, aki ezeket a kijelentéseket adja. Ézsaiás könyve 45. fejezetének a 11. verséből, Ézsaiás könyve 45. fejezetének a 11. verséből a következőt szeretném olvasni: az Úr szólít meg bennünket, felszólít bennünket valamire. Ezt mondja az Ézsaiás könyve 45. fejezet 11. verse. Így szól az Úr, Izraelnek szentje és teremtője. Kérdezzétek meg a jövendőt tőlem, fiaimat és kezeim munkáját, csak bízzátok rám. Micsoda hatalmas felszabadító gondolat, nem? Amikor az ember aggódik, fél a jövőtől, megy a jósokhoz, a Nostradamus-i jóslatok, a különféle jóslatok felelevenednek, az egyéni életünk felől való jóslatokat is próbálja az ember keresni. És mit mond az Isten? Ne fordulj emberhez, ember, hanem
Kérdezzétek meg a jövendőt tőlem, hozzám forduljatok, és fiaimat, és kezeim munkáját, a ti gyermekeiteket, mindeneteket, amitek csak van, rám bízzátok, hozzám forduljatok. Ne kétségbe essetek, lássatok, figyeljetek, hogy milyen események vannak, hogy milyen világban élünk, milyen korszakba értünk, de ne rémüljetek meg, hanem hozzám forduljatok, tőlem kérdezzétek a jövendőt, és én rám bízzátok magatokat, gyermekeiteket, családotokat, mindent. Én rám, bennem bízzatok. Hatalmas felszólítása ez az igének. Igen, hiszen Isten egyértelműen nyilvánvalóvá teszi azt az ő igéjében, hogy a jövendőt csak ő tudja megmondani. A jövendőt csak ő látja előre. Senki más nem képes ezt látni. A jövendőt csak ő tudja előre. Azt mondja az Isten magáról, hogy Isten hozzám hasonlatos.

elmondja kendőzetlenül azokat a nyomorúságokat, amelyekbe a világunk bele fog érkezni. Nem titkolja el. Elmondja például, azt mondja Dániel könyve 12. fejezetének az első verse, most idézem ezt, Dániel 12, az utolsó előadáson lesz majd Dániel 12-ről szó, de most mégis idézünk egy verset mindössze Dániel 12.1-ből. Azt mondja, hogy és abban az időben felkél Mihály a nagy fejedelem, aki a te néped fiaiért áll, mert nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni mindez ideig. Hadd kérdezzem meg, bátorító kijelentés ez? Azt mondja, hogy olyan nyomorúság lesz, amilyen nem volt, mióta ember kezdett lenni ezen a földön. Volt sok nyomorúság? Volt sok szenvedés a földünk történelmében? És azt mondja, hogy Jézus eljövetele előtti időszak mindezt felülmúlja. Ilyen még soha nem volt, amilyen lesz. De a mondat nem ér itt véget, hanem mit mond? És abban az időben megszabadul a te néped, aki csak beírva találtatik a könyvben. Tehát vígasztad, bátorítást ad Dániel könyve. Elmondja azt, hogy a nagy nyomorúságban, amikor Isten véget vet mindennek, amihez bűn és önzés tapad, amikor nagy nyomorúság lesz, hogy lehet majd akkor megállni, hogy lehet az Istennél védelmet és oltalmat találni, és az örök élet ígéretét is előreveti Dániel próféta könyve. Hogy lesz ebből megoldás, lesz ebből kimenekedés, és aki az életet választotta, az Istent választotta, az ő útjain szeretne járni, nem önmagának akar élni, hanem elfogadta Jézust megváltójának, annak ővele együtt, a megváltójával együtt egy csodálatos örök életet biztosít az Isten, és megvédi a végidő nyomorúságai közepette. Hadd kérdezzem meg, szükségünk van mindezekre nekünk, mindannyiunknak. Tudni, hogy mi lesz, hogy nehogy elhitessenek bennünket, mert Jézus maga mondja, hogy az utolsó időben hitetők sokasága fog támadni, akik el akarják hitetni az embereket hazug mesékkel és általuk kitalált elméletekkel, meg akar óvni a téveigéstől, elmondja egyértelműen a jövendőt, elmondja, hogy hogy lesz vége a mi világunknak, de elmondja azt, hogy az Isten hogy menti meg azokat, akik ő utána vágyódnak, akik engedik ő általa megmenteni maguknak, magukat, és milyen módon fogja az örök életet adni azoknak, akik őt szeretik, akik őt keresik. Igen, Dániel könyve kimondhatjuk, hogy rendkívüli könyv, és milyen szomorú, és milyen fájdalmas az, hogy ilyen kincs van a birtokunkban, ennyire biztosat láthatunk, tudhatunk a jövő felől, amit már a múlt beteljesedett proféciái is alátámasztanak. És mégis milyen kevesen ismerik Dániel könyvét, milyen kevesen fordulnak az egyedüli tiszta forráshoz, az igéhez, milyen kevesen kérdezik a jövendőt Istentől, a Teremtőtől. És mi most azok közé szeretnénk tartozni, akik együtt kérdezzük meg az Istentől a jövőt, amikor Dániel könyvét fogjuk majd közösen áttekinteni. Mint ahogy említettem, ma az első fejezetet is át fogjuk már tekinteni Dániel könyvében, de mielőtt az első fejezetre konkrétan rátérnénk, szeretném, hogyha egész röviden a könyv keletkezésének a körülményeiről szólnánk, mikor, hogy milyen körülmények között és hol keletkezett Dániel prófétának a könyve. Dániel könyve az időszámításunk előtti 6. században keletkezett. Izrael kettéválásáig szeretném visszavezetni a zsidó nép történelmét, ugye amikor a zsidó nép letelepedett Kánaánba, Egyiptomból kivonultak, Isten bevezette őket az ígéret földjére, ott egy idő után Izrael népe, az Isten népe ketté vált. És két királyság alakult ugye ezen a területen, az északi országrész és a déli országrész. És az északi országrész, tehát Izrael törzsei közül 10 törzs tartozott az északi részhez, a déli részhez, Júdához tartozott 2 törzs, ketté vált Izrael, és sajnos az Isten szomorúan mutatja be az ő tört népének a történelmét. A Biblia elmondja, hogy Isten választott népe letért az egyedüli Isten imádásának az útjáról, és bálványimádásba került az egész nép. És az északi ország rész az még komolyabban belesodródott a bálványimádásba, ezért az Úr büntető ítéleteképpen ők meg is semmisérültek. Időszámításunk előtt 722-ben az asszírok révén elpusztult az északi

országrész. Más deportálták őket, keveredtek más népekkel, soha többet az északi országrész, mint önálló országrész az nem létezett, tehát megszűnt ilyen értelemben az északi országrész. A déli országrész Júda sem volt sokkal jobb, de valamennyivel közelebb álltak az Istenhez, talán gyógyíthatóbbak voltak a bálványimádásukból, de a bálványimádásuk büntetéseként az Úr az ő életükben megengedte a 70 éves babiloni fogságot. Amikor Nabukodonozor időszámításunk előtt 605-ben elfoglalta Jeruzsálemet, és az első fogoly csapatokat is elvitte Jeruzsálemből, akkor ebben a hadjáratban került Dániel és az ő társai a babiloni udvarba. Tehát ugye Nabukodonozor a babiloni birodalom uralkodója, háborút, hadjáratot indított Jeruzsálem ellen, Júda Jeruzsálem ellen, és leigázta, fogva vitte a nép egy jelentős részét Babilóniába, és ifjakat is elvittek, és így került Dániel és társai, így kerültek a babiloni udvarba. Dániel ezek után itt él élete végéig a babiloni, aztán később a Médó-Perzsa udvarban, hiszen közben egy birodalomváltás is történt, tehát 68 esztendő után bekövetkezett a birodalomváltás, a babiloni birodalom elbukik, a Médó-Perzsa birodalom váltja fel, és Dániel végig itt él Babilóniában, majd később a Médó-Perzsa birodalomban, és itt írja azokat a kijelentéseket, amelyeket az Isten rábízott. Tehát a fogság idején keletkezett Dániel próféta könyve. És nézzük meg akkor ezek után az első fejezetet, Dániel könyve első fejezetét, és olvassuk a harmadik verstől kezdődő, első verstől kezdve a történetet. Dániel könyve első fejezete, első versétől kezdve olvassuk. Az előbb már szóban tettem rá utalást, de mégis úgy gondolom, hogy olvassuk el az egészet, hiszen Dániel könyvéből nem maradjon ki egyetlen egy Biblia versem, amit az előadáson nem hangzik el, ne olvasnánk fel. Dániel könyve első fejezete első versétől így olvasom. Jojakim, Júda királya uralkodásának harmadik esztendejében jött Nabukodonozor, a babiloni király Jeruzsálemre, és megszállotta azt. És kezébe adta az úr Jojakimot, a Júda királyát. Azért itt megint megállnék egy pillanatra. Azt olvassuk, ki volt az Isten népe? Júda, ugye? Ugye itt azt olvassuk, ugye, hogy Jojakim volt az uralkodó. És azt olvassuk, hogy jön a bálványimádó Nabukodonozor, babiloni király, és az Úr mit csinál? Az ő népét kiszolgáltatja Nabukodonozornak. Miért? Mert ez az Isten büntető ítélete volt az ő népén, a tőle való elfordulás miatt, a bálványimádásba való belesüllyedés miatt. Tehát kezébe adta az Úr Jojakimot, a Júda királyát, és az Isten háza edényeinek egy részét, és vitte azokat Sinár földére, az ő istenének házába, és az edényeket bevitte az ő istenének kincses házába. És mondta a király Aspenáznak, az udvarmesterek fejedelmének, hogy hozzon az Izrael fiai közül és királyi magból való és előkelő származású ifjakat, akikben semmi fogyatkozás nincsen, hanem akik ábrázatra nézve szépek, minden bölcsességre eszesek, és ismeretekkel bírnak és értelnek a tudományokhoz, és akik alkalmatosak legyenek arra, hogy álljanak a király palotájában, és tanítsák meg azokat a káldeusok írására és nyelvére. És rendelt nékik a király mindennapi szükségletül a király ételéből és a borból, melyből ő iszik, hogy így nevelje őket 3 esztendeig, és azután álljanak a király előtt. Voltak pedig ezek között a Júda fiai közül Dániel, Ananiás, Misael és Azariás. Tehát azt látjuk, hogy ugye ez a hadjárat sikerrel járt, Isten házának edényeinek egy részét is elviszi, és sok-sok foglyot visznek Babilóniába, és kiadja parancsba Nabukodonozor, Aspenáznak, az udvarmesterek fejedelmének, hogy válogassanak ki a Júda fiai közül olyan előkelő származású, értelmes, szép megjelenésű, jó megjelenésű ifjakat, okosakat, akiket megtanítanak ugye a káldeusok nyelvére. Szükség volt erre, gondoljunk bele abba, hogy ott van egy nép, ők fogságba visznek egy népet.
Kell, hogy annak a népnek képviselője is legyen ott, kell, akiken keresztül a kapcsolatot tartják ugye ezzel a néppel. Tehát mindenképpen ő ki akart képezni a júdeai foglyok közül ifjakat, akik sok mindenhez értenek, és akiknek jó szolgálatát tudják venni majd a királyi udvarban. És ezek között volt ugye Dániel és három társa. És nézzük meg ezek után a további részt, hogy alakul a történet. Így olvassuk, és az udvarmesterek a 7. verstől kezdve, még ezt is elolvassuk, hogy az udvarmesterek fejedelme neveket adott nekik, tudnivik nevezte Dánielt Bartazárnak, Anániás Sidráknak, Misáelt Misáknak, Azariást pedig Abednégónak. És nézzük ezek után a 8. verset. Mindjárt itt a kiválasztásuk után, amikor kiválasztották ezt a 4 ifjút, hogy bekerüljenek a király udvarába, és mit olvastunk? A király azt mondta, hogy azt az eledelt egyék, amit ő eszik, abból igyanak, amiból ő iszik. És nézzük meg a 8. versben, mit látunk, azt olvassuk. De Dániel eltökélte az ő szívében, hogy nem fertőzteti meg magát a király ételével és a borral, amelyből az ivott, és kérte az udvarmesterek fejedelmét, hogy ne kelljen magát megfertőztetnie. Álljunk meg itt mindjárt. Fogolyként kerül ide Dániel és három társa a babiloni udvarba. És mindjárt, ahogy fogságba kerülnek, itt jön az életükben egy óriási hitpróba. Azért ez egy megtiszteltetés, kiválasztás, nem bekerülnek a király udvarba, de mégis, ugye, ők foglyok. És a király kiadja a parancsba, hogy azt tegyék, amit ő eszik, azt igyák, amit ő iszik. És Dánielnek és társainak miért volt ez egy hitpróba? Azért, mert ők nem ették azt, amit a király eszik, és nem itták azt, amit a király iszik. Az Isten az ő népének adott egyértelmű rendelkezéseket, parancsokat, utasításokat arra vonatkozóan, hogy az ember hogy őrizheti meg az egészségét. Az Isten az egészségre nézve is adott határozott útmutatást és parancsot az ígyében. És ezek az emberek, ez a 3, illetve 4 ifjú, mindjárt azzal találkozik, hogy nekik az ő Istenük törvényével szembe kéne fordulniuk, és meg kellene magukat fertőztetni azokkal a mértéktelen szokásokkal, helytelen ételekkel, amik nem válnak az ember javára. Hadd kérdezzem meg, hogy ez vajon milyen próba lehetett? Erre most azt mondhatnánk, hogy hát ugyan már hát ez nem egy akkora próba, de ez nagy próba volt, vagy kis próba volt. Ez egy óriási próba volt. Gondoljunk bele abba, hogy az életükbe kerülhet, nem? Ha a király azt mondja, hogy ezt kell enni, ezt kell inni, és én fogolyként azt mondom, hogy én nem azt akarom enni, és nem azt akarom inni, ez nem egy ilyen könnyed kérdés, hanem ez egy élet-halál kérdés volt. És Dániel és társai hogy álltak mindehhez hozzá? Azt olvassuk, eltökélte Dániel az ő szívében. Eltökélte, hogy akármi fog bekövetkezni, ő nem fertőzteti magát. Ők mindannyian eltökélték, nem fertőztetik meg magukat azzal az étellel, amit a király eszik. Mit határozott el, és mit határoztak el? Hogy hűségesek lesznek az Istenhez a legapróbbnak tűnő dolgok tekintetében is. Mit tanult meg Dániel és három társa az Istennel kapcsolatban? Hogy az így szól az Úr, az mindenek felett áll. Az így szól az Úrt nem előzheti meg az, hogy most ilyenek a körülmények, most ezt mondja a földi uralkodó, hanem ha az Istennek valamilyen tekintetben van kijelentése, utasítása, parancsolata, akkor az ember, aki az Istent tiszteli, azt fogja előtérbe helyezni, és azt fogja választani, akármilyen nehézség, akármilyen körülmények között közepette. És figyeljük meg, hogy Dániel és társai az ő hitük követését, az ő Istenük követését nem tették függővé a körülményektől. Dániel és társaiban igazi Isten félelem élt. És ők nem azt mondták, hogy én szolgálok az Istennek,
De most nehéz helyzet van, most az Isten nem is meg tudja érteni, hogy én most ezt nem tudom megtenni, mert akkor hátrányos megkülönböztetés érne, vagy ki tudja, hogy milyen következményei lennének ennek. Hanem eltökélték az ő szívükben, hogy ha bármi történik is, ha az életüket kell is ezért adni, de ők nem fognak olyat tenni, amiről biztosan tudják, hogy az Úr kijelentette, hogy az nem jó, hogy az helytelen. És figyeljük meg, hogy ők magukban, a szívükben tökélték el. Figyeljük meg, mennyire fontos ez a mozzanat. Hol dől el minden az ember életében? Hol dől el minden? Az ember szívében, a gondolataimban eltökélem magamat, elhatározom magam, odaszánom magam valamire. Hogyha az ember bizonytalankodik, kapkod fűhöz, fához, emberek véleményétől teszi függővé az ő cselekedeteit, akkor szélingattan átszál lesz. De a győzelemnek ez volt a kulcsa, hogy belül a szívükben eltökélték, hogy ők az Istenhez hűségesek lesznek. De szeretnék azért itt megállni, és szeretnék azért egy kérdést feltenni, amit én úgy gondolom, hogy nem kerülhetünk meg. Nem volt azért ez vakbuzgóság Dániel és társai részéről, hogy ilyen kérdésben, mint evés és ivás, ilyen kérdésben ekkora kockázatot vállalni. Nem fanatizmus ez valahol, nem vakbuzgóság. Nincsenek az életnek apróbb és fontosabb dolgai? De vannak, ugye? Mi is súlyozunk ebben az életben. Vannak kisebb jelentőségű dolgok, és vannak nagyobb horderei dolgok. Ugye mi is súlyozunk ebben az életben? De szeretnék valamit nagyon határozottan kijelenteni. Akkor, amikor az Istennek valamilyen szempontból, valamire nézve van kijelentése, akkor attól kezdve nem mondhatom arra, hogy ez apróság. Mert ha az Istennek valamire nézve van kijelentése, és azt mondja valamire, hogy én ne tegyem, akkor azt, ha én őt félem, nem tehetem meg. És nem mondhatom azt, hogy ez nem egy akkora súlyú kérdés. Az életben vannak a hétköznapokban apróbb és nagyobb dolgok, és az ember nagyon sokszor kompromisszumot köt az életben. Sokszor az életünk tele van kompromisszummal. Szeretném egy családban, hogyha mondjuk ezt megvennénk, nem úgy alakul, a társam mást akar. Erről is le kell mondani. Jó, apróbb dolgok, ráhagyom a másikra. Nem olyan fontos. Ez így van, ebből áll a mindennapi életünk, nem? Hogy vannak apróbb dolgok, vannak nagyobb horderei dolgok. De mihelyt valamilyen szempontból az Istennek kijelentése van, valamire az Úr azt mondja, hogy ezt tedd, és ezt ne tedd, abban a pillanatban megszűnik nekem az a lehetőségem, hogy én azt minősítsem, hogy ez apró vagy nagy jelentőségű dolog. Amilyen tekintetben az Istennek van kijelentése, az onnantól kezdve az ő törvénye, az ő szava, és ettől kezdve én őt nem bírálhatom felül. És éppen ezért ki kell, hogy mondjuk, hogy a hit dolgában nincsenek apró és nincsenek nagy horderei dolgok. Egy dolog van, így szól az Úr. Az Istennek van törvénye, parancsa és kijelentése. És Dániel és társai gyermekkoruktól megtanulták, hogy ezt kövessék, az így szól az Úrt kövessék az életük minden területén. Dániel és társai megtanulták gyermekkoruktól kezdve, hogy ezt kövessék, az így szól az Úrt, az egyértelmű isteni kijelentést és útmutatást. És szeretnék itt megállni, és még egy gondolatot elmondani, hogy ez akkor is így van, és akkor is érvényes ez a bibliai kijelentés, hogyha én nem értem az Úr szavát valamilyen tekintetben. Ha valamire azt mondja nekem, hogy ne tedd, vagy tedd, és nem értem, hogy miért mondja, az ember akkor sem mondhatja apró, vagy nagyobb, vagy közepes horderejűnek, nem minősíthetem. Ha valamire azt mondja, hogy ne, akkor ne. Ő tudja, hogy mit, miért rendelt el. Ő tudja, hogy minek, miért van jelentősége. Szeretnék itt megint megállni, és csak egyetlen egy dolgot megjegyezni. Egyetlen egyet.
az ószövetségi történelemből. Isten mit adott törvénybe az ő népének? Hogy úgy kössön velük szövetséget, ugye a nép, ugye Sínai hegynél megtörtént ugye az egész néppel való szövetségkötés, és utána ugye ennek az volt a jele, hogy minden fiú gyermeket körül kellett metélni Izraelben. És az Úr mit mondott, mikor cselekedjék ezt? A 8. napon. Hadd kérdezem meg, hogy szerintünk értették-e az izraeliták, hogy miért kellett a 8. napon körül megélkedni? Miért pont a 8-on? Miért nem a 16-on? Miért nem a 2-on? Vagy miért nem 3 éves korban? Miért pont a 8. napon? Nem értették. De ragaszkodtak ehhez, amit az Úr mondott. Ma már tudjuk, hogy miért kellett a 8. napon körül metélkedni. Ma már tudjuk. Csodálatos ez, hogy az orvostudomány felfedezte, hogy a gyermekek életében a 8. nap egy döntő jelentőségű a vérük összetétele szempontjából. És ekkor a legbiztonságosabb minden műtéti beavatkozás is. És a véralvadás is ekkor a legjobb. Mit tudtak ezek az izraeliták a vér összetételéről? Ugye, amit most nemrégen felfedeztek. De mit mondott az Úr? 8. napon metéljétek körül a ti fiúgyermekeiteket. Ha az ember nem ért valamit abból, amit az Isten mond, de ha ő mondta, és én bízok benne, fogadjam el, amit ő mond. És ki kell, hogy mondjuk, hogy ez az engedelmesség próbája. És ha az Isten azt mondja, hogy igen, a mi testünknek is megvannak a törvényei, nem tehetek a testemmel, amit akarok, nem rombolhatom mértéktelenül, ha én őt követem, akkor ha én megbízom benne, akkor ezt a területét az életemnek is ugyanolyan fontosnak fogom tartani, mint mikor azt mondja, hogy ne lopj, vagy ne paráználkodj, vagy ne kívánd, vagy tiszteld atyádat és anyádat. Igen, az Úrnak erre nézve is van kijelentése és parancsa, és akik az Istent félik, azoknak az életükben egyetlen egy szó, egyetlen egy fogalom az, ami ott kell, hogy legyen minden szempontból az Istenhez való viszonyban. És ez nem más, mint az engedelmesség. És milyen alapon való engedelmesség? Az Isten szeretetéből fakadó engedelmesség. Nagy dolog volt az, hogy Isten azt mondta Ádámnak és Évának, hogy ne egyenek a tiltott fának a gyümölcséből. Hát miért ne? Egy fa. Nem volt mérgező, semmi baja nem volt. Az Úr azt mondta, hogy ne. A hűség próbája volt, az engedelmesség próbája. És az Isten a mi életünkben is ezt akarja kimunkálni, és Dániel és az ő társai életében is ez volt a nagy próba, hogy engedelmeskednek-e, hűségesek-e ahhoz, amit az Isten kijelentett nekik, meg tudnak-e állni engedelmesen, hűségesen a nehéz körülmények között is. Nézzük a történetet, hogy mi történt ezután, miután Dániel és társai elhatározták az ő szívükben, hogy nem fogják megfertőztetni az étellel, a király ételével magukat. A 9. versben a következőt olvassuk. És az Isten kegyelemre és irgalomra méltóvá tette Dánielt az udvarmesterek fejedelme előtt. Milyen szép ez a Biblia vers. Ezt fogjuk látni majd a 2. fejezetben, a 3. fejezetben és a 6. fejezetben ugyanezt a gondolatot. Ha valaki eltökéli a szívében, hogy ő az Istenhez hűséges lesz minden körülmények között, akkor számíthat arra, hogy az Isten vele van. Számíthat arra, hogy az Isten mellette lesz. Számíthat arra, hogy az Isten ott lesz vele a legnehezebb helyzetben is, amikor esetleg nehezebb körülmény fog bekövetkezni az ő döntése következtében. És azt olvassuk itt, hogy az Isten kegyelemre és irgalomra méltóvá tette Dánielt az udvarmesterek fejedelme előtt. És nézzük tovább, hogy történt. És mondta az udvarmesterek fejedelme Dánielnek: félek én az én uramtól, a királytól, aki megrendelte a ti ételeteket és italotokat, minek lássa, hogy a ti orcátok hitványabb amaz ifjakénál, akik egykorúak veletek, és így bűnbe kevernétek az én fejemet a királynál. Ez jó indulat? Igen, jó indulat volt. Miért? Mert hangot adott az ő félelmének, ugye? Tehát, hogy azért ezt nehéz szívelhet, hiszen ő is bajba kerülhet, hogyha a király parancsa nem teljesül ezeknek az ifjaknak az életében. De mit tett? Rábízta őket egy felügyelőre, mindjárt látni fogjuk, rábízta őket egy felügyelőre, és ő a dolgot olybá tekintette, mintha nem is hallotta volna. Nem csinált ebből ügyet.
Tehát nem jelentette, nem erőszakoskodott, hogy már pedig ezt kell tenni, hanem nem szólt ezek után a dolog felől. És nézzük meg, így olvasom a 11-től terjedő verseket. És mondta Dániel a felügyelőnek, akire az udvarmesterek fejedelme bízta Dánielt, Ananiást, Misáelt és Azáriást. Ezt mondta, hogy tégy próbát kérlek a te szolgáiddal 10 napig, és adjanak nékünk zöldségféléket, hogy azt együnk, és vizet, hogy azt igyunk. Azután mutassák meg néked a mi ábrázatunkat, és amaz ifjak ábrázatát, akik a király ételével élnek, és aszerint cselekedjél majd a te szolgáiddal. És engedett nékik ebben a dologban, és próbát tett velük 10 napig. És 10 nap múlva szebbnek látszik az ő ábrázatuk, és testben kövérebbek voltak mindazoknál az ifjaknál, akik a király ételével éltek. Elvette azért a felügyelő az ő ételüket és az ő italukkal rendelt bort, és adott nékik zöldségféléket. Micsoda csodálatos tapasztalat ez! Mit kértek? Tégy próbát, csak 10 napig. Biztos vagyok benne, hogy itt az Isten kegyelme volt az, hogy külsőleg is 10 nap után nyilvánvalóvá tette. Ugye az, hogy kövérebbek voltak, ez nem azt jelenti, hogy 10 nap alatt elhisztak. Ugye ez a kövérség, ugye ez a jó felépítést jelentette, hogy lehetett látni az erőtől duzzadó lényüket, testüket. És az Úr tette ezt a csodát, hogy 10 nap után a felügyelő meglátta a különbséget azok között, akik mértéktelenül éltek, és azok között, akik egészségesen táplálkoztak. És nézzük meg ezek után, majd olvasuk a 17. verset utoljára, de ez így tartott, ugye 3 évig kellett nekik ilyen kiképzésben részesülni, és 3 évig ugye ilyen táplálékon élhettek, és nézzük meg, miután pedig elmúlt az idő, amikor meghagyta a király, hogy eléje vigyék őket, bevivi őket az udvarmesterek fejedelme Nabukodonozor elé. Tehát ugye az összeset, nem csak őket, hanem ugye sokakat képeztek. És szólt velük a király, és mindnyájuk között sem találtatott olyan, mint Dániel, Ananiás, Misáel és Azariás. És álltak a király előtt. És minden bölcs és értelmes dologban, amely felől a király tőlük tudakozódott, 10-szerte okosabbaknak találta őket mindazoknál az írástudóknál és varázslóknál, akik egész országában voltak. És ott állt Dániel a Círus király első esztendejéig. Micsoda csodálatos tapasztalat ez! Az Isten megáldotta ezt a 4 ifjút, megáldotta azzal, hogy bölcsebbek, értelmesebbek, okosabbak voltak. És ez annyira nyilvánvaló volt, feltűnő volt, hogy a király maga láthatta, hogy az összes bölcsénél és varázslójánál sokkal értelmesebbek ezek az ifjak. És szeretném utoljára hagyni a 17. verset, amit nem olvastunk fel, és nézzük meg, hogy az Isten azon túlmenően, hogy ezt a csodát megcselekedte, hogy jóra fordította mindezt a próbát, és jó indulatúvá tette a felügyelőt is, az udvarmesterek fejedelmét, és a király előtt is nyilvánvalóvá vált, hogy milyenek is ezek az ifjak. Így olvasom. És adott az Isten ennek a 4 gyermeknek tudományt, minden írásban való értelmet és bölcsességet. Dániel pedig értett mindenféle látomáshoz és álmokhoz is. Tehát miért volt ez, hogy 3 év után ekkora különbség volt köztük és a babiloni bölcsek és írástudók között? Mert az Isten válaszolt az ő hűségükre azzal, hogy nyilvánvalóvá tette a különbséget, értelmet, bölcsességet adott ezeknek az ifjaknak, és ezt a király is nyilvánvalóan láthatta. És amit szeretnék utoljára itt megemlíteni, az a 17. vers 2. része. Azt olvassuk, hogy Dániel pedig értett mindenféle látomáshoz és álmokhoz is. Tehát Dánielt mivel tüntette ki az Úr? Azzal, hogy prófétává szentelte őt. Prófétául hívta el őt. Azt mondja az ige, hogy a próféta az a személy, akit az Úr megszólít álomban vagy látomásban, akire üzenetet, közvetlen üzenetet bíz, aminek utána a tolmácsolásával is megbízza, hogy közölje a néppel, közölje emberekkel, vagy jegyezze le, írja le örök tanúságul. És az Úr Dániel és társai hűségét ezzel jutalmazta.
Ki kell, hogy mondjuk, hogy ha nem cselekszi ezt Dániel és az ő három társa, az Úr nem tehette volna ezt, hogy Dánielt elhívja prófétának. Hogyha ezen a ponton az apró dolgokban nem lettek volna hűségesek, az Úr nem bízott volna rájuk nagyobb feladatot. Nem bízott volna Dánielre sem. Miért? Mert az Úr kijelenti, Jézus maga jelenti ki, hogy aki a kevesen hű, azzal mi lesz? A sokon is hű lesz az. És aki a kevesen hamis, a sokon is hamis lesz. Tehát, ha valaki nem tanulja meg az élet apróbb, jelentéktelenebbnek tűnő dolgaiban a hűséget, akkor a nagyobb dolgokban is hűtlen lesz. És azt is elmondhatjuk, hogy jövőben az Isten mire tud bennünket felhasználni, az attól függ, hogy mi most az apró feladatokban hogy állunk helyt. Az Isten fel akar bennünket készíteni nagyobb feladatokra, nagyobb szolgálatra, de mindennek az alapja az, hogy mi most mindenben, minden vonatkozásban, amire nézve az Istennek kijelentése, akarata van, hűségesen ragaszkodjunk hozzá, és akkor ő nagyobb dolgokat is ránk tud bízni, akkor hatalmasan meg tudja áldani az embert értelemmel, bölcsességgel, és olyan feladatokat tud rábízni, amihez tud erőt adni, mert a jellembeli alkalmassága megvan az illetőnek, mert megtanulta az apróbb dolgokban.

0: Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Először a gyermekekhez szeretnék röviden szólni. Egy kicsit nehezebb részt fogok ma felolvasni a Bibliából nektek, úgyhogy jól figyeljetek, de utána megmagyarázom. Jó? Olvashatom? Így szól. Krisztus mondja nekünk, menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Hát nem tudom, gyerekek, kicsit hosszabb volt ez a rész. Ki az, aki közületek meg szeretné találni a szoros kaput, meg a keskeny utat? Ha még nem is tudjátok, hogy mit jelent esetleg, így van. Pontosan, jól értettétek, azt mondta Jézus ebben a figyelmeztetésében, hogy akik a széles úton mennek, és a tágas kapun mennek, azok a veszedelemre jutnak. Akik a keskeny úton mennek, és a keskeny kapun, azok pedig örök életet fognak kapni. Hát ezért tettétek fel, hogy ti szeretnétek örök életet kapni. De mit jelent ez, hogy a széles úton menni, meg a tágra nyílt kapun belépni? De gyereknek ez azt jelenti, hogy az óvodában, a gyerekközösségben, az iskolában előfordulhat olyan, hogy a gyerekek többsége, mondjuk én ilyet átéltem gyerekkoromban, elkezdi csúfolni egy másik társát a közösségnek. Csúfolkodnak, csúfolják, és a másik rosszul érzi magát. Ilyenkor vannak olyan gyerekek, akik csatlakoznak a csúfolkodókhoz. Na ezt mondja Jézus, ez a széles út, amikor utánozni a többieket. Azt mondja itt a szövegünkben, sokan mennek rajta. Amikor Jézus gyermek volt, mert ő is eljött gyermekként közénk, akkor sohasem követte a csúfolkodókat. Hanem amikor a többiek elmentek, vagy amikor még ott voltak, ő bátran odament, és vigasztalta a másik gyermeket. Ki az, aki ilyen szeretne lenni gyerekképpen? Ki az, aki úgy gondolja, hogy ezt könnyű megcsinálni? Jól van. Hát azért készüljetek fel, hogy nem mindig könnyű. Amikor mindenki csúfolkodik, akkor bátran odaállni és azt mondani, én mégiscsak szeretem őt, vagy én szeretnék vele játszani. Ez nem mindig könnyű megtenni. De emlékezzetek erre, mindig válasszátok a keskeny utat, és a keskeny kaput, azon menjetek be. Így szerezzetek örök életet. Menjetek a helyetekre.
1: Most mielőtt fölhangozna Johann Sebastian Bach Máté passiójából Péter sírása, olvasom Máté evangéliumából Péter tagadását. Péter pedig künn ülval az udvaron, és hozzáment egy szolgáló lány, és mondta, te is a galileabeli Jézussal voltál. Ő pedig mondta, mindenkinek hallatára megtagadta, mondván, nem tudom, mit beszélsz. Mikor pedig kiment a tornácra, meglátta őt egy másik szolgáló leány, és mondta az ott levőknek, ez is a názáreti Jézussal volt, és ismét megtagadta esküvéssel, hogy nem is ismerem ezt az embert. Kevés idő múlva pedig az ott áldogálók mentek hozzá, és mondták Péternek, bizony, te is közülük való vagy, hiszen a te beszéded is elárul téged. Ekkor átkozódni és esküdözni kezdett, hogy nem ismerem ezt az embert, és a kakas azonnal megszólalt. És megemlékezik Péter a Jézus beszédéről, aki ezt mondta vala neki. Mielőtt a kakas szólna, háromszor megtagadsz engem, és kimenvén onnan keservesen sírt. Most meghallgatjuk, hogy Johann Sebastian Bach hogy bontja ki a zene eszközeivel ezt a csodálatos jelenetet, ahogyan Jézus szeliden ránéz Péterre, és ő keservesen sír.

a mi csodálatos megváltónk, aki, ahogy az írások mondják, visszatekintett, visszanézett Péterre, és abban a tekintetben a megbocsátás, az erősítés, én imádkoztam, érted, és azt akarom, hogy hozzám térj. Csodálatos egyetlen megváltó, akit soha semmiképpen nem tudunk végletesen megismerni, lehetetlen. Ahogy gondolkodunk róla, ahogy a gondolataink ő körülötte vannak, csak egyre mélyebben és mélyebben csodálkozunk a szeretet láttán. Hogy lehet a bűnös, az Istent megtagadó embert ennyire szeretni? Hogy lehet az Isten ember, miközben ő maga a próbák próbájában van, miközben elítélik, aközben a szeretet esendő tanítványra gondol, és keresi az alkalmat, hogy hogyan tudna vele kontaktusba lépni, hogyan tudná megerősíteni, hogy nehogy örökre elvesszen. Ez az Isten. Azt mondja Ellen White, egyetlen témánk van, Jézus Krisztus, mégpedig az a Jézus Krisztus, aki a kereszten függ. Ez az evangélium. Ez az evangélium, ez a tantétel, ez a megerősítés, ez a vigasztalás, ez a figyelmeztetés, ez minden. Pál apostol azt mondta, nem akarok másról tudni közöttetek, csak a Krisztusról, mégpedig mint megfeszítetről. És ahogyan szintén a bizonyságtételekben olvashatjuk, a legtökéletesebb bemutatása annak, hogy mit jelent az, hogy az ember keresztény néhány szóban, az egész Bibliában, nem tudom, tudjátok-e, hogy hol található, Filippi levél első fejezet 21. verse, szintén Pál apostoltól, magyarul csak 5 szó, mert nékem az élet Krisztus. Ez az evangélium teljes egésze, nem a lényege, ez az evangélium teljes egésze, mert nékem az élet Krisztus. Ma a keresztény világ ezen a hétvégén, a húsvét ünnepe miatt a keresztény világ többsége Krisztus haláláról, keresztáldozatáról, sírban levéséről és feltámadásáról gondolkodik. És hát ezt az alkalmat hadd ragadjam meg én is, hogy erről beszéljek. Nem akarok másról tudni köztetek, mondja Pál apostol, csak is a Krisztusról, mégpedig, mint megfeszítetről. A kereszt halál a nem keresztényeknek, de még néhány kereszténynek is olyan rejtély, amit nem tud megválaszolni. Mi szükség van arra, hogy az ember fia és az Isten fia, Jézus Krisztus, feláldozza az életét a kereszten? Ha az Isten szeretet, ha az Isten nem szereti a szenvedést, és a teremtményeit óvni akarja a szenvedéstől, akkor miért engedi, hogy az egyszülött fia borzalmas halált halljon? Miért engedi a szeretet Istene, hogy az egyszülött fiú, az Isten ember a kereszten borzalmas testi és lelki tusa közepette meghalljon? Ez a kereszt titka. Vajon mi mit válaszolnánk erre? Miért van szükség a keresztre? Miért a kereszt az egyedüli reménysége minden embernek és kereszténynek egyaránt? Ugye a mi keresztény szónk a keresztre appellál, de a más nyelveken Christiannek vagy Krisztusinak hívják azokat, akik Krisztus követők. Miért a kereszten függő Krisztus az egyetlen megoldás? Nem tudom, kedves testvéreim, belegondot adok-e abba, hogy a végtelen bölcsesség, akinek a bölcsességének a magassága, a mélysége, a dimenziói nem felfoghatóak, egy végtelen örök élet nem lesz elegendő arra, hogy az ő végtelen bölcsességét és szeretetét megismerjük, ezért kell az örök élet, hogy újra és újra, napról napra, évről évre, évmilliárdról évmilliárdra egyre mélyebbe hatoljunk ebbe a bölcsességbe és ebbe a szeretetbe. Hogy van az, hogy a végtelen bölcsesség nem talált más megoldást? Nem tudom, ezen gondolkodhatok-e már? A végtelen Isten, a mindenható, mindentudó egyetlen egy megoldást talált, a kereszthalált. Nem volt semmilyen más megoldás.
Miért nem volt semmilyen más megoldást, a megoldás a mindentudó, mindenható Isten számára? Ha csak azt mondanánk, hogy azért nem, mert az embert meg kellett váltani, meg kellett menteni, ez nem lenne elégséges válasz a kereszt magyarázatára. A keresztre azért volt szükség, mert Istennek meg kellett védenie, fel kellett magasztalnia a boldogság törvényét, az egész világ egyetem alapját. A kereszt az, azt mondja ugye Ézsajás, hogy nagyjá teszi majd a törvényt, és dicsőségessé, aki eljön. Nem csak úgy teszi nagyjá a törvényt, és dicsőségessé, hogy bemutatja, hogy a törvény minden előírásának, minden követelményének az Isten ember meg tud felelni, hanem a kereszt kijelenti, hogy egyedül a boldogság törvénye az alapja az Isten kormányzatának. Egyedül a kereszt lehetett az, ami bemutatja, micsoda nagy dolog az, ha valaki Isten szeretett törvényét, a boldogság törvényét megsérti. Az annak a veszélyével jár, hogy az egész isteni kormányzat romba dől. Kedves testvérem, amikor a bűnről gondolkodunk, Isten törvényének tükrében, amikor a bűnről gondolkodunk Isten törvényének tükrében, akkor azt kell látnunk, hogy az Isten törvénye a szeretet létezésének az alapja. Mi arra vágyunk, hogy már csak egy olyan világban élnénk, ahol mindenki szeret mindenkit. És a mennyország ilyen. Az el nem bukott világokban ilyen az élet. Mi erre vágyunk. Egy ilyen világban szeretnénk lenni. De közben könnyedén vesszük azt, hogy Isten törvényét megsértjük. Miközben Isten törvényének megsértése azt jelenti, hogy az örök boldogság, az örök szeretet világát vetjük meg. Azt mondjuk, hogy ez nem működik jól. Azért volt szükség a keresztre, hogy Isten folytathassa a szeretet kormányzását, fenntarthassa az egész világ egyetemet a boldogság törvényébe, és ebbe a világegyetembe befogadhassa az embert, hogy örök élete legyen. Ezt csak egy végtelen lény tehette meg. Így olvasok az evangéliumban, az új szövetségben, bocsánat, hogy a megszentelő szent legyen, és hogy megszentelhesse a megszentelteket, ezért kellett a kereszthalál. Ha csak megbocsát, azt mondja, én a megbocsátás istene vagyok, a törvényt megszegtétek, de megbocsátok, és ez a megbocsátás legyen elegendő, akkor onnantól kezdve bármelyik lény mondhatta volna azt, hogy könnyű dolog nem betartani a törvényt. Könnyű dolog a bűnben élni, majd megbocsát az Isten. De ez lehetetlen, mert a bűn természete olyan, hogy megváltoztatja a bűnösnek a lényét, a természetét. Amikor Ádám bűnbe esett az Édenben, onnantól kezdve az összes leszármazottja, én is és te is, az összes leszármazottja az engedetlenség öröklött hajlamával született. Istennek egy csodálatos terve volt. Az volt a terve, hogy az Édenbe helyezte az emberpárt, aki szeplőtelen volt, tiszta volt, semmilyen hajlam nem volt bennük a bűnre. Arra hívta őket, hogy egy örökké valóságon keresztül visszatükrözzék azt a képmást, akire nézve teremtettek, vagyis Istent. Mi, emberek, azért teremtettünk a porból, hogy majd Ádámon keresztül szaporodjunk, betöltsük a földet, és bármelyikünkre ránéz, bármelyik lény a világegyetembe, Istent lássa. Ádámot Isten képére és hasonlatosságára teremtette, formálta az Isten. És Ádám nem úgy, hogy a sátán becsapta őt, pontosan tudta, hogy mit tesz. A nőt becsapta, Évát becsapta az ellenség. De Ádám pontosan tudta, hogy mit tesz, és mint az emberiség fejedelme, ő a bűn útját választotta. Szembefordult Istennel, és onnantól kezdve a természete megromlott. Lehetetlen volt, hogy engedelmeskedjen a szeretet törvényének. Az emberi faj számára
megszűnt az a lehetőség, hogy örök életet éljen. De ahogy most olvastuk is a hálaszövegben, még a világ teremtése előtt az Atya és a Fiú, az isteni tanács eldöntötte, hogyha Ádám, az ember esetleg szembefordulna Istennel, akkor Jézus önkéntes áldozatot vállal. Belép abba a helybe, ahol Ádám kiesett. Felveszi magára az emberi természetet. Felveszi magára az emberi természetet, és mint második Ádám betölti azt, amit az embernek be kellett volna töltenie. Krisztus a mi életünk. Egyedül őt szemlélve látjuk azt, hogy mire lettünk teremtve. Ha valakinek az életével kapcsolatban kérdései vannak, miért vagyok itt a világban, szemlélje Krisztust. Egyedül őt szemlélje. Szemlélje, amint ártatlan csecsemőként a legszegényebb körülmények között a végtelen Isten megjelent a jászolba, az állatok istálójába. És ott ütötte fel a tanyáját. A legszegényebb körülmények között. Egész gyermekkorában ínség volt. Nem ismerte a gazdagságot. Szegény szülei voltak. És dolgoznia kellett, verejtékkel kellett a szüleinek segítenie, és József gyermekei kihasználták azt, hogy ő ártatlan és mindig segítőkész. Ha valaki a gyermekek közül vagy a felnőttek közül olyan családba született, ahol szegénység volt, ahol esetleg csúfolták a testvérei, ahol kihasználták őt, vagy most kihasználják őt, tekintsen Jézusra. Ő a mi életünk. Krisztus megkóstolta annak az ízét is, milyen az, amikor a család szembefordul velem a hitem miatt. Milyen az, amikor a család szembefordul velem, mert Isten szeretném követni. Ebben is példát adott. A farizeusok és a nazareti tanítók eljöttek Máriához, hogy a szívére beszéljenek, hogy térítse észre Jézust, hogy kövesse a hagyományokat, amit most a szombatiskolában reggel tanultunk. És Jézus családja el akarta érni, hogy legyen konformista. De Jézus non-konformista. Jézus nem követi a széles úton azokat, ami a halálra visz. Megtapasztalta, milyen az, amikor az igazság mellett kiáll. Megtapasztalta, milyen az, amikor a saját édesanyját kell meggyőzni arról, hogy mit mond az Úr. Gyerek korától kezdve ő a mi példaképünk. Csodálatos. Csodálatos.

Nekünk is adva van, embereknek. Senki sem mondhatja azt, hogy nehéz gyermekkorom volt. Senki sem mondhatja azt, hogy olyan szülői háttérre rendelkezem, hogy nekem nehezebb, mint Krisztusnak. Senki sem nézett szembe olyan tapasztalatokkal, olyan kemény ellenségeskedéssel Sátán részéről, mint Jézus Krisztus, a gyermek Jézus Krisztus. Micsoda erő van ebben, kedves testvéreim. Az embernek lehetséges tisztán élnie. Nincsen semmi mentség. Az embernek lehetséges folt nélkül élnie. Nincsen semmi mentség egyetlen foltra, vagy egyetlen tisztátalanságra sem. Ez az örömhír, az evangélium. Bár ősatyádban, Ádámban elbuktál, bár az engedetlenség öröklött hajlama a tagjaidban dolgozik, de mégis Krisztus bemutatta, hogy ha az ember az Istenhez folyamodik, akkor onnan olyan erőt kaphat, ami által megőrizheti a tisztaságát, ami által a gonosz hajlamokat kordában tarthatja, vagy megszabadulhat tőlük. Micsoda örömhír ez. Micsoda örömhír ez. És amikor 12 éves volt, tudjuk, felment a szülőkkel Jeruzsálembe, és látta, amint a húsvéti bárányt megölik. És a Szentlélek arra tanította, hogy az ő életének értelme ez lehet. Azért jött a világra, hogy mint az Isten báránya meghaljon az emberek bűneiért. Onnantól kezdve, 12 éves korától kezdve, kedves fiatalok és kedves idősebbek, figyeljünk, innentől kezdve, amikor felismerte, mi az életének célja, onnantól kezdve egyre nagyobb belső szükségét érezte annak, hogy az írásokkal foglalkozzon. Amikor be tudta fejezni a munkáját, a fáradtságos munkáját, elment, hogy egy csendes helyet keressen, és Istennel, az Atyával beszélgessen, és azokat, az igéket, amelyeket ő maga adott a proféták szájába, ezeket olvassa. Nem volt olyan előnye, hogy tudta isteni mi voltából, hogy tudta volna isteni mi voltából kezdettől fogva, hogy mi lesz az ő élete. Ugyanaz volt adva neki, mint nekünk. Ugyanaz. A tekercseket kellett tanulmányozni. A kezdetben Mária szájából hallotta ezeket, később ő maga kezdte olvasni. És az Úr, az Atyaisten napról napra jelentette ki neki az aznapi kötelességét. Ebben sem különbözik tőlünk. Naponta, minden órában, minden percben kereste, hogy mi annak a percnek a kötelessége. Nem rendelkezett olyan előnnyel, hogy tudta volna, mint Isten megüresítette magát. Teljesen megüresítette magát, és nem engedte, hogy az isteni természete megnyilvánulhasson, és ezzel előnyt kapjon hozzánk képest. Ezzel előnyt kapjon hozzánk képest. Lehetetlen volt. Ha megtette volna, Sátán azonnal rámutat, lám, neki sem sikerült, nekem van igazam, a törvény igazságtalan, betarthatatlan, az embert olyan helyzetbe hoztad, hogy determinálva volt, eleve el volt rendelve, hogy bűnös lesz is a halál fia. De nem, Krisztus megüresítette magát az Istenitől, az isteni hatalomtól. Nem engedte, hogy megnyilvánuljon is, mint ember, napról napra tudakozta, hogy mi a kötelessége. Ebben is a példaképünk. És az Atya, micsoda örömhír nekünk is, napról napra felserkentette, korán reggel, ugye így, hogy olvassuk, felserkentette minden reggel, és ő azt mondja, megnyitottam fülemet, és hallgattam a szóra, és ezzel feltöltekezve ment az aznapi küzdelmeibe. Ő a végtelen Isten fia volt, és ő a végtelen fia volt Istennek. Ő a végtelen Isten fia volt, és ő volt a végtelen fia Istennek, vagyis Isten volt, mikor itt volt közöttünk, de nem engedte, hogy megnyilvánuljon, pedig Sátán ezt akarta, majd ideérni nem sokára.

0: Először még, miután 30 éves lett, megjelent Keresztelő Jánosnál. El tudjátok gondolni ezt a képet, amint a Jordánnál Keresztelő Jánoshoz közelít. A tökéletes tisztaság, a tökéletes fenség közelít János felé, és János abban a pillanatban érzi, hogy egy nála hatalmasabb, tisztább, tökéletes lény jön hozzá. Olyan légkör árad belőle, hogy az emberek szerettek a környezetében lenni, hogyha nem voltak olyan bűneik, amelyeket titkoltak, és amelyekben benne éltek. Ha meg olyan bűneik voltak, akkor menekültek tőle. János soha életében nem látott ilyen embert, akiből ilyen árad. A lélek felemelő kiáradása volt. János, akinél asszony nem szült nagyobbat, azt mondta, hogy te jössz én hozzám. Nekem van szükségem arra, hogy te keresztelj meg engem. Micsoda csodálatos találkozás ez. És Krisztus gyengéden az esendő emberhez, aki nem érti a megváltás titkait. Gyengéden, mint egy szülő, szelítséggel, de ugyanakkor határozottsággal azt mondta, most engedj nékem, mert így illik betölteni minden igazságot. Kedves testvéreim, Krisztus ebben is a példaképünk. Keresztelő János csodálattal nézi, hogy odajön hozzá, akiről azt mondta, hogy nem vagyok méltó, hogy megérintsem a sarujának a kötőjét. Én vízzel keresztelek, de ő Szentlélekkel fog keresztelni. Ez az Isten ember odajön Jánoshoz, és alá merítkezik, és János nem érti. És vajon mi értjük-e? Miért merítkezik alá Krisztus, mikor bűntelen? Egyetlen folt nincs rajta. Az alá merítkezés nem más, mint a test szennyének, a lélek szennyének lemosása. Jézus jön, és azt mondja, így illik betölteni minden igazságot. És alá merítkezik. És kijön a vízből. Kedves testvéreim, az én kerességem és a te kerességed semmit nem ér. Semmit. Semmit nem ér. Ha Krisztus nem merítkezik alá, nem járja előttem az utat, nem mutatja be a tökéletes kerességet, és kijön a vízből, a régi én meghalásának, de nem az ő régi énjének kell meghalni, nem az ő bűneit kell lemosni, hanem ő a második Ádám. Ő odaállt, és elkezdi járni a bűnös ember üdvösségének, megtisztulásának és megszentelődésének útját. A kerességet felemeli először. Alámerítkezik helyettem. Bemutatja, hogy a te kerességed nem lenne elegendő. Elfogadom, hogy kimutattad a testvérek előtt, hogy te is meghaltál a régi énednek. Elfogadom, hogy te is az akaratodat, az én akaratom alá akarod rendelni, de mivel beteg vagy, minden fej beteg, minden szív erőtelen, mivel Ádám leszármazottja vagy, nem lenne elegendő. A tökéletes, ártatlan lény megmerítkezik helyettünk, és kijön a vízből, és mikor leborul a Jordánnál, hogy imádkozzon, János nem tudja levenni a szemét az Isten emberről. Vajon mi most nézzük-e a Jordánon térdelő, kezeit magasba emelő megváltót, aki helyettünk imádkozik? Vizionáljuk-e azt, hogy milyen ez az egyszerű galileai asztalos mester családjából származó ember, aki kijön, és nincs neki külső dicsősége, de olyan jellem tisztaság árad belőle, amint leborul és imádkozik Istenhez, hogy segítsen neki, adjon neki erőt, mert az emberi mi voltában nem lenne képes egyedül végigcsinálni a megváltás művét. Értem, imádkozik. És az angyalok? Gondoljátok el, az angyalok, akik tudják, hogy a parancsnokuk az. Tudják, hogy ő az, nem értik ők sem, tudják, hogy ő az, aki a mennyben az ő imádatukat, az ő éneküket, az ő dicséretüket hallgatta, most itt van, mint egy egyszerű, az emberi természet betegségeit hordozó valaki. És várják, hogy az atya mondja, hogy mikor, melyik angyal mondhatná az üzenetet. Megszokták, hogy az atya mondja, hogy az angyal menjen el és erősítse. Ez történt a pusztában is. De most mi történik? Szeretett testvéreim, az esendő embert, az ember fiát maga az atya fogadja fiaként. Kijelenti az emberről, a Krisztus emberről, ez az én szeretett gyermekem, akiben én gyönyörködöm. Amikor ezt kijelenti maga az atya, az rólunk szól. Az rólunk szól. Amikor az emberi gyengeség, belekapaszkodik az isteni természetbe, az isteni erőbe, amikor az emberi gyengeség az istenivel egyesül, akkor kimondja az atya, te vagy az én szeretett gyermekem. Te benned gyönyörködöm. Az örökségből kiesett, az örök életet, az örök boldogságot elveszett emberről kijelenti az atya, aki maga a szeretet. Te az én szeretett gyermekem vagy Krisztusban. Hiszitek-e? Hiszitek-e, hogy az atya visszafogadott bennünket? Hogy visszafogadott téged? Hiszed-e, hogy azt mondja, te az én szeretett gyermekem vagy? Hiszed-e, hogy bár mocskosan, disznószagúan, tépett, rongyos ruhában állsz, ő eléd fut, átölel, csókolgat, lehúzza a gyűrűjét, az isteni családot jelképező gyűrűt, és ráhúzza az ujjadra, és felöltöztet téged az isteni természetbe. Hiszed-e? Jézus Krisztus értünk merítkezett alá. Értünk borult le a Jordán partján. Értünk, mondta az atya, te vagy az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. És ezután értünk ment a pusztába, és ahol Ádám elbukott, ő oda beállt, és győzelmet aratott. Micsoda tüske volt ez sátán szemében. Van valaki a földön egyetlen egy? Az egyszülött. Egyetlen egy, aki a bűn foltja nélkül járja az életútját. Egyetlen egy, akiben semmit nem talál. Keresi Krisztus szívében, hogy hol lenne valami, ahol a lábát megvethetné, és nincs semmi. Nincs semmi. Ide akar bennünket eljuttatni Isten. Aki szent, legyen szent ezután is. Legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok. Nem tudunk, csak ha Krisztus szemléljük. Nem tudunk, csak ha imádkozunk Istenhez, hogy adjon erőt napról napra, óráról órára. Miközben dolgozunk, imádkoznunk kell. Krisztus, bár Isten fia volt, éjszakákat töltött könyörgésben. Én még egyetlen éjszakát sem töltöttem könyörgésben. Pedig sokkal nehezebb helyzetben vagyok abban a tekintetben, hogy nekem már vannak olyan bűneim, amelyek olyan ismételt bűneim, ami szokássá tette, hogy bűncselekedjek. Sőt, úgy születtem, hogy az engedetlenség hajlama van bennem, az első gondolatom az engedetlenség. Gondoljuk el. Ha valaki szemléli a keresztet, ha valaki szemléli, ahogy az atya a keresztet burkoló sötétségben ott van a fia mellett, és mindez értem történt, akkor így mondom, kedvet kap ahhoz, hogy imádkozzék. Akkor így mondom, hogy az Isten szeretete szorongatja őt, és vonja őt, hogy akarjon beszélgetni Istennel, hogy akarjon megismerni Istent. Ott vagyunk a pusztában, és milyen érdekes, nem? 40 nap után oda megy Sátán, és azt mondja neki, Nem tudom, ezen gondolkodtatok-e, ha Isten fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy legyen kenyér. Hát nekem mondhatta volna. Ezen gondolkoztatok? Sátán 40 nap után, miután az ember fia, miután az Isten ember, miután Jézus Krisztus legyengülve, így mondja az első, megéhezett, oda megy hozzá, és nem, bocsánat, hogy így mondom, nem valami normális kísértéssel megy, hanem azt mondja, hogy mondd ennek a kőnek, hogy legyen kenyérré. Ezen gondolkoztatok-e, hogy miért ez a kísértés a sátánnak? Neked mondhatná? Nem nagyon inganál meg, hogy mondd a kenyérnek, hogy legyen, vagy mondd a kőnek, hogy legyen kenyér, mert igen, ezzel nem lehet kísérteni. Tudod, hogy te hiába mondod, nem lesz kenyérré. De sátán tudott valamit. Sátán tudta azt, hogy azzal áll szemben, aki a mennyei trónon ült, aki ott mellette, aki mellettő állt, mint kérub. Tudta, hogy ott volt a teljes Isten testileg, és a legnagyobb teher Jézusnak az volt, megismétlem, a legnagyobb teher Jézusnak az volt, hogy ne engedje megnyilvánulni az isteni természetét. Gondoljátok el, kedves testvéreim! Olyan teherrel járt, hogy az első kísértés mi volt? Azt mondta, hogy ha Isten fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy legyen kenyéri. Az utolsó kísértés mi volt? Ha Isten fia vagy, gyere el a keresztről. Mind a kettő nekem lehetetlen, neki nagyon is lehetséges. Azt írja Ellen White, ugyanolyan nehéz volt magát az emberi szinten tartania, ugyanolyan nehéz volt magát az emberi szinten tartania, mint amilyen nehéz nekünk felemelkedni az isteni természet szintjére. Nem volt előnye. Nem volt előnye. Ahogy nekünk az engedetlenség beugrik, ahogy nekünk gyerekkortól kezdve az önzőség, a másik letiprása, a bírvágy, a versengés, a nem tudom, amit csak fel, a hiúság, a pénz szeretete, amit csak el tudom mondani, itt van bent, és azonnal jön, neki ott volt benn, hogy megszokta, hogyha nehézségbe kerül, idézőjel nehézség, ha nehézségbe kerül, akkor az isteni hatalmát csak alkalmazza. Csak mondja, és úgy van. Csak mondja, és úgy van. Nem volt neki könnyű. És amikor így járt és kelt, kedves testvéreim, akkor neki, ennek a tiszta lénynek érintkeznie a bűnnel, mérhetetlenül fájdalmas volt. Nekünk fájdalmas érintkezni a bűnnel? Nekünk az fájdalmas, hogy meg kell öldökölni magunkat, hogy ne érintkezzünk vele. Neki az volt fájdalmas, hogy ott járt, és a bűnnel kellett érintkeznie. De megüresítette magát, és nem engedte, hogy az isteni hatalom megnyilvánuljon. És ebben is példát adott nekünk. Nekünk is meg kell magunkat üresíteni, hogy ne engedjük. Hogy ne engedjük, hogy az isteni önzőség, az én szeretet nyilvánuljon meg. És ebben a fényben a kereszt áldozata is sokkal nagyobb. Azt mondta Jézus, János evangélium, a 10. fejezet, nekem van hatalmam letenni az életemet, és van hatalmam fölvenni az életemet. Ezt senki nem mondhatja el. Csak egy Isten. Egy embernek nincs hatalma letenni az életét. Egy embernek nincs hatalma felvenni az életét. Gondold el, annyira szeretett téged, hogy mindvégig tudatában volt annak, hogy bármikor erőt ad az isteni természetéből, erőt ad az emberi természetnek. Bármikor a kereszten leszáll a keresztről. Ha fáradt, kis energiát kölcsönöz. Ha álmos, energiát kölcsönöz. Könnyedén. De ő nem engedte, önmagát megüresítette, amikor úgy találtad, hogy egyenlő Istennel, nem tekintette ragadománynak, hanem megüresítette magát. Kedves testvéreim, annyira lassan tudjuk felfogni ezt, hogy ő miattunk tette ezt. Gyerek korától kezdve nem nyilvánult meg benne az isteni hatalom. Végig járt az úton, ahol Sátán mindent elkezdett, hogy elbukjon, és nem nyilvánult meg benne, nem kölcsönzött az isteni erőből semmit. Az emberi természet és az isteni természet együtt élt Krisztusban, nem tudjuk megmagyarázni, hogy hogyan, de nem engedte, hogy megnyilvánuljon. Viszont egy dolog történt. Mivel az emberi természetet magába foglalta az isteni természet, ezért ennek a lénynek, amit így mond az angol holy thing, a King James verzió, nem tudja másképpen fordítani, a magyar azt mondja, hogy aki születik is szentnek hivatik, a szent valami, a szent valami. Senki nem mondja azt az írás, hogy a Szentlélektől született volna, és aki születik is, szentnek hivatik. Na ez a valaki, aki egyszerre volt Isten, testben megjelent Isten és ember, ennek a valakinek végtelen kapacitása, végtelen ereje volt arra, hogy a szenvedést viselje. Hogy a szenvedést viselje. Rá helyeződött valamennyiünk bűne. Gondoljátok el, az enyém, a tiéd, mindannyiunk bűne rá helyeződött. És végtelen súllyal nyomta. És amikor a Gecsemánéban belekapaszkodott a földbe a körmeivel, mert a testi természetén keresztül, az emberin keresztül szerette volna valahogy, ha nem vonatik el az atyától, az a magány tölt rá, ami a bűnösre fog törni, amikor Isten jelenléte elszakadt tőle. Krisztus azt élte át én miattam, hogy el van szakítva az atyától, akivel öröktől fogva egy volt. Akivel öröktől fogva egy volt, úgy érezte, azt tapasztalta, hogy egyedül van. És Sátán azt súgta neki, örökre egyedül maradsz. Azt súgta neki, a szerető atya soha többet nem fogadhat téged vissza. Gondold meg, mit csinálsz. Gondold meg, mit csinálsz. Az, akivel egy voltál örökké valóságokon át, az a bűnök miatt, amit rád helyeződött, soha többet nem lehet veled egységben, mert Isten bűnnel együtt nem lakozik. Ezzel kísértette őt Sátán. És ahogy Dániel könyve mondja, egyedül taposta a sajtot, és senki sem volt. Értem, tette ezt. Gondoljátok meg, miközben ott volt a földön, és vércseppeket verejtékezett, mert az atyát veszítette el, ezt élte át, aközben ott volt neki, hogy most akkor felveszem az isteni, megnyilván az isteni, leveszem az emberit, és visszamegyek az atyámhoz, és a bűnös nyeri el büntetést. És micsoda szeretet! Én értem, letette az életét, az isteni létét, az isteni hatalmát, a dicsőségét. Én értem tette ezt, gondoljátok meg! Ez a szeretet. Csodálkozzatok, menj! Nem engedte, hogy az isteni megnyilvánuljon. Uram, ha lehet, akkor múljék el tőlem ez a pohár. Van megoldás? Nem tudom elviselni. Lehetetlen. Megremeg az emberi természetem. Micsoda kísértés volt. Micsoda próba volt, hogy isteni erőt kölcsönözzön. De ő engedelmes volt halálig, mégpedig a keresztfának halálai. Gondoljátok el, mennyire szeret bennünket. Szemléljétek, hogy azt mondja, de a te akaratod legyen meg. És azokból, amiket szenvedett, megtanulta az engedelmességet. Engedelmes volt halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. És amikor Kajafás előtt állt, Kajafás megszaggatta a ruháját, nekem az azt jelenti, hogy Kajafásra nem volt méltó, hogy mint főfa bemutassa, hogy milyen Isten. És nem lett volna szabad különben megszaggatni a ruháját, mert ő Isten kellett volna kifejezze. De Krisztus a szívét és a testét szaggatta meg, hogy Kajafást megmentse. 1 Timóteus, Titus levelei, olvassátok el, minden emberért meghalt, Kajafásért is, Pilátusért is. Ahogyan megszaggatta Kajafás a ruháját, az isteni természet, a tisztaságnak a jelképét úgy szaggatta meg Krisztus a kereszten a saját testét. A kereszt az evangélium. A kereszt az, ami az egyedüli reménységünk. Ő mind halálig engedelmes volt, a végtelen Isten a végtelen törvény követelményeit betöltötte. Órákig lehetne beszélni erről. Azt mondta Boáz, olvassuk Rút könyvében, hogy a legközelebbi rokonnak kell kiváltani azt, aki elvesztette az örökségét. És hol volt az emberiség legközelebbi rokona? Ki lenne az? Ki lenne a legközelebbi rokonom? Ki lenne a te legközelebbi rokonod? Kicsoda? Egy angyal? Mert nem angyalok természetét vette magára zsidókhoz írt levél, hanem az Ábrahám magvának természetét. Húsunkból való hús, csontunkból való csont, vérünkből való vér, gondolatokkal, érzelmekkel, fáradtsággal, azzal a degenerált emberi testtel, amit 4000 év után örökölni lehet. Gondoljátok el. Ő a legközelebbi rokonom, olyan rokonom, aki ki tud váltani engem az elveszett örökségből. Senki más. Apám nem tud, anyám nem tud, te sem tudsz, mert te magad is el vagy adva. Valaki olyannak kellett kiváltani, aki nincs eladva. Valaki olyannak kellett kiváltani, aki nincs a törvény alatt abban az értelemben, hogy tartozna a törvénnyel. Ő a törvény alkotó, a törvény fölött van. Egy angyal se adhatja az életét, mert neki az életének egy célja van, hogy tökéletesen bemutassa azt, hogy Isten mit akar vele elérni. Ezzel tartozik Istennek, a teremtőjének. Egyedül egy valaki közeli rokonom van, aki az én természetemben van, aki meg akar engem váltani, aki meg tud engem váltani, és egyenlő Istennel. A keresztet fogjuk tanulmányozni. A kereszten függő Isten fogjuk tanulmányozni. Örökké valóságokon át, és a csodálatunk, a szeretetünk, az Istenhez való vonzódásunk egyre mélyebb, és egyre mélyebb, és egyre mélyebb lesz. És már nem látjuk az ő törvényét nehéznek, mert azt látjuk, hogy ő is ilyen, és én ilyen akarok lenni. Kedves testvéreim, erről elmélkedjünk. Mert nékem az élet Krisztus, és nem végeztem, hogy egyébről tudjak ti köztetek, mint a Jézus Krisztusról, mégpedig mint megfeszítettről. És mikor a sírból a szombat eltelt, és eljött az idő, hogy előjöjjön, mi történt? Én vagyok a feltámadás és az élet. Senki más nem mondhatta ezt. És Krisztus felvette az életét. Krisztus felvette az életét, amit önkéntesen tett le, azt most önkéntesen felvette. És menjünk tovább egy gondolattal. Önkéntesen milyen testet vett magára a feltámadáskor az ember, a megdicsőült ember testét. Úgy döntött a végtelen Isten, hogy soha többet nem lesz isteni formában. Soha többet. Örökké valóságokon át az ember fia ül a menny trónján. Letette az isteni formát. Sőt, nem csak, hogy letette az isteni formát, hanem többé én miattam már nem tud mindenütt jelen lenni. Erre már gondoltatok? Elküldte a szent lelket. Ő az. Az ő szent lelke, ami mindenütt jelen van, de Krisztus, az Isten fia, mikor előjött a sírból, felvette az életét, hogy betöltse azt, amit mondott a zsidóknak, én romboljátok le, és én megépítem ezt a templomot. Én megépítem. Felvette szabad akaratából az ember megdicsőült természetét. És betöltötte azt, amire Ádám lett elhívva. Ő a második Ádám, ő a mi reménységünk, ő a mi atyánk, ő benne vagyunk teljesek. És mikor felnézünk a mennyei trónra, az ember fiát látjuk, megdicsőültesben, aki Isten és ember egyszerre. Akit az Atya magához ölel, és aki minket, mint embereket magához ölel. Szorosabb kapcsolatba kerültünk Krisztus által az isteni családban Istennel, a bűn megoldása útján, mint ahogy a bűn előtt voltunk. Ez a szeretet. Csodálkozatok, ó egek és föld! Isten kiválasztotta az emberi fajt arra, hogy olyan közelségben legyen vele, mint az ő egyszülött fiával. Ez a szeretet. Ez a végtelen szeretet. Erről emlékedjetek. Erről gondolkodjatok. És mindenkor örüljetek. Kedves testvéreim, a délután arról fogunk beszélni, Krisztus milyen természetben jött el. De ma, most délelőtt ez a legfontosabb. Ne végezzünk semmi egyébről, csak hogy Krisztusról tudjunk, mégpedig mint megfeszítetről, aki én értem lett megfeszítve, aki én értem támad föl, aki én értem ment föl a mennybe, és aki én értem ül az Atya jobbján, és helyet készít mindannyiunknak, hogy ahol ő van, mi is fel legyünk. Amen.
1: Záró imádság előtt énekeljük közösen a 113-as számú ének összes versszakát. 113-as számú ének, mind a 4 versszakát énekeljük közösen.

0: akikkel tehetjük, közösen hajtsuk meg térdeinket.
1: Mennyei jó atyánk, szerető Istenünk, köszönjük neked Jézus Krisztust, reménységünket, megváltónkat, váltságunkat. Köszönjük, hogy nekünk ajándékoztad őt az örökké valóságokra, hogy örök életünk lehessen. Mennyei atyánk, bár csak tudnánk emberi szavakkal, a szívünk érzelmével kifejezni a hálát, hogy nem hagytál elveszni bennünket. A hálát, hogy megkerestél bennünket, megtaláltál bennünket, és hogy küzdesz értünk minden napon át. Velünk vagy, hordozod bűneinket, munkálkodsz azért, hogy közelebb vonj magadhoz, hogy bűnvallomásra, bűnbánatra, és a bűnök elhagyására késztess. Atyám, köszönjük, hogy a végtelen isteni erőddel valamennyiünkért az egész mennyet munkába állítottad, hogy megmenthess bennünket. Atyánk, és mi semmit nem tudunk hozni. Most is úgy borulunk le eléd, hogy csak bűneinkről tudunk számot adni. Most is úgy jövünk hozzád, hogy csak alkalmatlanságunkat, megtagadásainkat, eleséseinket tudjuk megosztani veled. És egyedül Krisztus a mi reménységünk. Egyedül a te ígéreteidbe kapaszkodunk. Ezek alapján ostromolunk téged, hogy add nekünk a te szent lelkedet, hogy világosabban lássuk Krisztus áldozatát. Add nekünk a te szent lelkedet, hogy jobban megértsük a te szent igédet, és ez átformáljon bennünket. Folytasd a munkát velünk, kérünk, amit elkezdtél, mint ezüst tisztogató, tisztogass bennünket. Vigyél be újra és újra ugyanazokba a próbákba, amelyekbe elesünk, hogy megerősödve egyszer győztesen jöhessünk ki azokból. Segíts nekünk, mennyei atyánk! Ne engedd, hogy az ellenség elkeftelenítsen bennünket, vagy elbátortalanítson. Ne engedd, hogy magunkat szemléljük elkeseredve és reménytelenül, hanem az ember Jézus Krisztus nézzük, ahogy a trónon ül melletted, és ahhoz, ahogy ő hivatkozik a mi érdekünkben az áldozatáért. Ahogy ő hivatkozik az ő vérére, amelyben megmosod bennünket. Mennyei atyám, köszönjük ezt a végtelen szeretetet, és kérünk téged, hogy tegyél csodát velünk, hogy befejeztesd a munkát, amit elkezdtél, és az örök életben együtt lehessünk mindannyian. Segíts nekünk, hogy itt a földön, azáltal, hogy téged szeretünk, szeretjük egymást, és hogy betöltsük szeretet által a törvény valamennyi kívánalmát. Legyen áldva és magasztalva neved mindazért, amit tettél értünk, és mindazért, amit tenni fogsz. Jézusunk nevében. Amen.
0: Zárásként énekeljük a 76-os számú ének, 1-es, 2-es, 6-os versszakát. 76-os számú ének, 1-es, 2-es, 6-os versszakát.

Kedves gyülekezet, legelőször a gyermekekhez szólok. Kedves gyerekek, a bibliai ige, amit most megtanulunk, egy kicsit egyszerűsítve mondom nektek. Ha valaki csak egy pohár vizet ad irgalomból, nem vesztheti el jutalmát. Ha valaki csak egy pohár vizet ad irgalomból, nem vesztheti el jutalmát. Nem tudom, ha megkérdeznélek titeket, hogy emlékeztek-e rá, hogy tanultatok-e esetleg a Bibliából arról, hogy ki volt az, aki Jézusnak egyszer szomjúságában inni adott. És hogy a Jóisten mennyire nem felejti el az ilyen szeretetből való cselekedetet, az ilyen irgalomból való cselekedetet, azt mutatja, hogy a Biblia nem mulasztotta el, hogy ezt megőrizze. Lehet, hogy van, amelyikőtök emlékszik, van, aki talán nem. Hát elmondom nektek, amikor Jézust keresztre feszítették, amit tudjátok, hogy egy borzasztó szenvedés, és az egyik legrettenetesebb benne a szomjúság. És Jézus, akinek egy jajszava nem volt, aki még ott is az emberekért imádkozott, mégis ez a nagyon fegyelmezett Jézus egyszer csak megszólalt a kereszten, szomjúhozom. Ez már nem sokkal a halála előtt volt. És azt olvassuk a Bibliában, hogy egy római katona, ki gondolná, ugye, azt mondanánk, egy durva katona. Egy római katona részvétre, szánalomra indult, és olyan találékony volt, talált ott egy nádszálat, arra egy szivacsot ecettel megtöltött és felnyújtotta Jézusnak. És ez egy olyan kis dolog a Jézus szenvedés történetében is, a Biblia mégis följegyezte. És nem tetszett ott azoknak, akik ott Jézus ellenségeiként ott voltak részvétlenül, mivel Jézus nem sokkal előbb mondta azt, hogy én Istenem, az úgy hangzik, hogy a héberül, hogy éli, éli, és hasonlít kicsit ahhoz, hogy Illés. Elkezdtek gúnyolódni, és azt mondták, hogy Illést hívja, és rászóltak a katonára, hogy hagyd abba, lássuk, jön-e Illés, hogy megszabadítsa őt. De a katona nem hallgatott erre, nem érdekelte az, hogy a többieknek ez tetszik, vagy nem tetszik. Ő irgalmat érzett Jézus iránt, ahogy ő fölkiáltott, hogy szomjúhozom. És a Bibliában azt olvassuk, hogy Jézus elvette a szivacsot. Tehát azért volt ecettel tele, mert mikor valaki nagyon szomjas, rettenetesen ki van száradva, akkor az ecet jobban oltja a szomjúságát, mint a víz. És Jézus elfogadta ennek a római katonának a szeretetből való irgalmas cselekedetét. És ti is jegyezzétek meg ezt, hogy egy pohár víz nagyon kis dolog. Ez a nádszálra tűzött ecettel telt szivacs is csak egy pici dolog volt. De a Jóisten mégis följegyezte az evangéliumokban, mert valakinek, pont akiről nem gondolta volna senki, egy római katonának volt ilyen irgalmas szíve, hogy ő nem érdekelte, hogy a többiek gúnyolódnak is ellenségként viszonyulnak Jézushoz. Ő részvétre indult, és fölnyújtotta a szivacsot, és Jézus elfogadta a szívességét. Gyerekek, arra kérlek benneteket, a szenvedő embernek mindig segítsetek, és ne érdekeljen benneteket, hogy ez másoknak tetszik, vagy nem tetszik. Akinek a szíve irgalomra indul, az mindig segítsen. Még egyszer elmondjuk az igét. Aki csak egy pohár vizet ad irgalomból, nem vesztheti el jutalmát. Mehettek szépen a helyetekre. Nyissuk meg Bibliánkat, és olvassuk a mai igehirdetés alapigéjét, Lukács evangéliuma első fejezetéből a 45. verset olvasom. Tehát Lukács evangéliuma első fejezetéből a 45. verset, amely így hangzik. És boldog az, aki hitt, mert beteljesednek azok, amiket az Úr néki mondott. Egyetlen bibliai ige, de az egyik legszebb boldog mondás a Bibliában. Boldog az, aki hitt, mert beteljesednek azok, amiket az Úr néki mondott. Milyen ígéretet is tartalmaz ez az ige? Azt mondja, hogy az igazi hit, az Istenbe vetett feltétlen teljes bizalom, az soha nem csalatkozik, soha nem szégyenülhet meg, feltétlenül beteljesedik, amit az Úr ígért, ha az ember annak hisz, ha az teljes hittel fogadja. Milyen módon történhet az, hogy Isten valakinek valamit mond? Mert így mondja, hogy beteljesedik az,
amiket az Úr néki mondott. Hogyan mondhat az Isten nekünk valamit? Hát egyrészt a Biblia valamennyi ígérete minden Istenben bízó, Krisztusban hívő embernek szól. Tehát a Biblia valamennyi ígéretét vehetjük úgy, hogy az Úr nekem mondja. Mert a Bibliában Isten olyan ígéreteket foglalt, amelyek minden embernek szólnak. Azután lehet ez valamilyen személyes ígéret. Ugye ezt egy hívő ember nagyon pontosan tudja érzékelni, mi az, amit az Isten neki mondott, mint személyes ígéretet. Nagyon szép ígét találunk János Evangélium a 14. fejezetének a 21. versében. Így mondta Jézus földi élete végén, ha valaki megtartja az én parancsolataimat, szereti azt az én atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak. Tehát Isten sokszor személyesen jelenti ki magát egy embernek, és ez az életben mindig egy különlegesen felemelő tapasztalat, mikor az ember azzal találkozik, hogy Isten nekem mondott valamit, kijelentette magát személyesen nekem. És aki ebben hisz, és ebben bízik, és ettől el nem tántorodik, az egyszer megismeri azt a boldogságot, hogy beteljesedik az, amit az Isten mondott. Isten nagyon sokféleképpen szólhat így személyesen. Nekem most így hirtelen egy családi történet jut eszembe. Édesanyám mondta, hogy a második világháborúban a szülő falujában, Kőröshegyen, ott is a rokonság körében húzódott meg, és hát hol oroszok, hol németek, sokat cserélt gazdát a falu, és nagyon nyugtalan körülmények voltak, és a sógornője rettenetesen félt a bombázástól. Egy két emeletes hengermalmuk volt, ugye, ami ott kiemelkedett, és hát célpont volt kézenfekvően, és hát édesanyám sokat imádkozott érte, hogy már úgy tűnt, hogy megzavarodik a félelemtől, annyira félt, és egy éjszaka egy álmot látott, azt álmodta a sógornője, hogy kint van egy ilyen csillagos éjszaka az udvarukon, és akkor is ilyen kezét tördelve, rémülten járkált fel alá az udvaron, és azon gyötrődött, hogy ide bomba esik, és mindnyájan meghalunk, és akkor hallott egy hangot így a feje fölött, hogy ne félj, mert ide bomba nem esik. És álmában fölfelé nézett, és kérdezte, ki az, aki szól. És hallotta a választ, én a Szentlélek. És ez valóban feloldotta azt a borzalmas félelmét, és tényleg nem esett bomba a háború végéig a házukra. Milyen kegyelmes az Isten, hogy egy rettegő emberhez a segítségkérő imára lehajolhat. Hát ilyesmi az, amikor az Isten valakinek személyesen mond valamit. De amikor az Isten kijelenti magát személyesen nekünk, az lehet egy tapasztalat is. És sokszor úgy van, hogy az Isten valamiben olyan nyilvánvalóan megmutatja az akaratát, vagy a vezetését, és az ember úgy érzi, hogy most Isten mondott nekem valamit ezzel a tapasztalattal. És utána sokszor jön az ellenség, és nagyon meg akarja ingatni az ember hitét, és jönnek óriási nehézségek. És akkor az ember könnyen azt mondja, tényleg az volt, tényleg az Isten mondta. Erre szoktam mondani, hogy ezt soha nem szabad tenni. Tapasztalatot nem szabad felülbírálni. Ha akkor mi egészen bizonyosan azt láttuk, hogy ott valamilyen életkörülmény által, vagy valami által, amit az életünkben az Isten cselekedett, ott az Isten mondott valamit, abban való bizalomtól, attól az útmutatástól nem szabad elmozdulni. Mert akik ezt teszik, azoknak szól az ígéret, boldog az, aki hit, mert beteljesednek néki azok, amiket az Úr mondott. És tényleg azt kell mondani, hogy ennél nagyobb boldogság, mint amikor talán egy bizonyos ideig tartó kitartás, vagy várakozás, vagy akadályok után beteljesedik az, amit az Úr mondott, ez egy hihetetlen nagy boldogság, és egy óriási hitbeli megerősödés. Magának Jézusnak a visszajövetele is ilyen lesz. Az írás azt mondja, hogy itt is sok minden akarja kioltani a várakozók hitét, de Ézsaiás proféta feljegyzése szerint majd így fognak kiáltani azok, akik valóban várják Jézus, mikor feltűnik az ember fiának jele az égen. Ímé a mi Istenünk, akit mi vártunk. Ez az Úr, akit mi vártunk. Örüljünk és örvendezzünk szabadításának. Jézus pedig azt mondta, akkor az igazak fénylenek, mint a nap az ő atyuknak országában. Kifejezhetetlen a boldogságuk, hogy ez a hihetetlennek tartó dolog, amiben ők feltétlenül bíztak, ez is beteljesedett, megvalósult.
És szeretném feltenni azt a kérdést is, hogy kinek hangzott el tulajdonképpen ez a mondat, ez a kijelentés, hogy boldog az, aki hitt, mert beteljesednek neki azok, amiket az Úr mondott. Máriának, Jézus anyjának. És miért is mondta neki ezt az Isten? Mert ő aztán tényleg egy hihetetlen dologról hallott kijelentést, hogy természet feletti úton gyermeke születik, aki majd a megígért Istentől küldött szabadító Dávid fia lesz. Ennél hihetetlenebbet, ennél hatalmasabbat nem lehetett volna mondani. És mégis azt olvassuk a 38. versben, hogy Mária válasza erre ez volt, imhol az Úrnak szolgálója, legyen nékem a te beszédet szerint. Ő hitt ennek az ígéretnek, és azt mondta, Isten rendelkezésére állok, én az Úr szolgálja vagyok, legyen a te beszédet szerint. És így mondja, boldog, aki hitt, mondta neki az isteni kijelentés, mert beteljesednek néki azok, amiket az Úr mondott. Úgy egy párhuzamos példaként szeretnék rámutatni, hogy az ember mennyire nem könnyen helyezkedik ilyen lelki magatartásba, hogy hisz feltétlenül. Isten akármilyen nagy dolgot,